0: biztonságos megoldás az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki az a három csapat a hatból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellenféllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabban rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
1: Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
0: Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni, a svájciaknál is, ugye most az amerikai, észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak, nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetem mi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
1: Réka, Hizl Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Ugasvar, hogy Sonni például már játszott ebben a bajnokságban.
0: Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
1: Fiatal.
0: Igen, tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És
1: itt,
0: akkor,
1: itt tart most Réka.
0: Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben. Én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó. De ugye Seregély Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci CUK-hoz, ugye is azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-os generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A-csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
1: 2024 óta elnök dr. Kolbenheier Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgettünk itt a Nemzeti Sporterdőben. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Itt elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista első része a Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista egy rangsoroló műsor, amelynek minden részében egy sportos témában ismertetjük az első tíz helyezettet. A közös listát mindig ketten állítják össze, két olyan vendég, akik nem tudnak egymásról, csupán fél órával a műsor felvétel előtt derül ki számukra, hogy kivel kell együttműködni. A meghívottakkal csupán a témát ismertetem előre, ők hozzák a saját listájukat, majd van 30 percük, hogy összefésüljék a két rangsort egy közös listává. Hogy aztán ez mennyi vitával jár, az a résztvevőkön múlik. Ma a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését mutatjuk be, akik pedig a mai közös listát összeállították, az Bene Ferenc labdarúgóedző, a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője, és Hajdú B. István, prima primissima díjas sportriporter, az M4 Sport kommentátora. Sziasztok!
3: Üdvözlünk mindenkit, közös képviselőnk Bene Ferenc lesz.
4: Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat is a nevében is, szervusz. Örülök a meghívásnak, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Egyébként ugye meglepetés volt István személye, de hát 30 éve ismerem, úgyhogy és nagyon nagy tisztelője vagyok.
2: Örülök, te nem tudtatok egymásról, hogy együtt kell működni.
4: Ez így van.
2: Ugye a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzése, és nem véletlenül ilyen tág maga a jelző, hogy a legfontosabb, tehát ezt szánt szándékkal választottam így, hogy rátok legyen bízva, hogy miért tartjátok fontosnak bármelyik mérkőzést, de az is fel volt adva leckének, hogy most az egyesületi mérkőzések közül és a válogatott mérkőzések közül is válogathattatok. Itt is volt vita azt illetően, hogy minek kell beférni az egyesületi mérkőzések közül. Na meg hát afelől is, hogy mi számít fontosnak. Milyen szempontokat vettetek figyelembe?
4: Alapjában jövő nagyon barátságos és konstruktív vita volt kettőnk között. Szerintem viszonylag hamar dűlőre is jutottunk. Az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy a nemzeti mezben töltött találkozókat, tehát a nemzeti válogatott találkozóit prioritásba vettük, és inkább azt éreztük fontosabbnak, és egyetlen egy klub találkozót tettünk be a listába. Így tartottuk, úgy érzem, megfelelőnek, hogy úgy érezzük, hogy a nemzeti találkozók fontosabbnak számítanak, mint a klub találkozók.
3: Nagyon érdekes ez a mi fontos. Mert az is kérdés, hogy mikor mi fontos. Tehát nyilvánvaló, itt például a magyar bajnoki mérkőzések nem kerültek be, pedig itt azért volt a 9-7-es magyar bajnoki találkozó, kettős rangadók, amelyek az adott közeget, az adott társadalmat nagyon-nagyon foglalkoztatták. Nyilván visszanézve nehezebben éljük bele magunkat egy 1938-as VB döntő utáni magyar társadalom viszonyrendszerébe, mint mondjuk egy 2016-os Európa bajnoki szereplést követő viszonyrendszerbe. És nyilván, amit Feri is mondott, én is úgy gondolom, ez lehet, hogy éppen a mai futball kezdi túlnőni, hogy nem lehet egy klubmérkőzés olyan fontos, mint egy nemzeti válogatott találkozó. Így aztán majd látni fogják, illetve hallani fogják a hallgatók, hogy a klubmérkőzésből talán a legnagyobb dicsőséget tettük bele, azt a klubmérkőzést, ahol nemzetközi kupát nyert egy magyar csapat. Több csapatunk is eljutott mondjuk a fináléig, vagy akár az elődöntőig, még rangosabb kupában is, de győzelmünk az egy volt.
2: Hogy ment a közös munka? Mert én végigfigyeltem a vitátokat, bár annyira nem kellett megemelnetek a hangotokat egyikőtöknek sem, de mégis a közös munka, a listaállítás az mennyire volt nehézkes. Összesen 4 helyen egyezett az előzetesen megadott egyéni listátok.
3: Abban egyetértettünk, konstruktívak voltunk egymással szemben, hogy valami fajta logika alapján állítsuk ezt össze. Nyilván össze lehetne állítani érzelmi alapon is, hiszen vannak olyan mérkőzések, amelyeken ott voltunk, vagy vannak olyan mérkőzések, amelyeket én közvetítettem, Feri esetében pedig nyilván, ahol mondjuk játszott az édesapja, méghozzá nem is akárhogy, vannak azért ilyen mérkőzések is bebecsúsztak. És hát onnantól kezdve azért igazából összesen azt hiszem a két listán nagyjából egy olyan 18-20 mérkőzés vetődött föl, tehát a felét kellett kvázi kidobnunk. Én nem tudok olyan mérkőzést mondani, amire azt mondom, hogy a szívem szakadt meg, hogy nincs benne. Nyilván az én listámon meg tudnám indokolni, hogy amik kimaradtak, azok miért kedvesebbek nekem, vagy miért éreztem úgy, hogy azoknak helye van. Ugye itt a fontosságról még annyit, hogy ami a világ szempontjából is fontos, tehát ha már a nemzeti válogatottakat mondjuk, azért a nemzeti válogatottak legrangosabb tornája a világbajnokság. És ez a listánkon is érződni fog, hogy amikor a világbajnokságon a legtovább jutottunk, azok lesznek a lista elején, és noha nagyon sokan talán azt mondanák, hogy hát nyilván a legfontosabb meccs az évszázad mérkőzése, az mivel egy barátságos találkozó volt, aminek nagy hatása volt, ez nálunk a lista közepén szerepel csak.
2: Több igen. Konkrétumot ne is áruljunk
4: igen,
2: el.
4: Igen, és hát egy fontos szempont volt még, hogy igyekeztünk azért ha nem jutottunk dűlőre, akkor a pozitív élményeket előrébb rangsorolni, uh-huh. mint a kudarcokat.
2: Pisti mondta, hogy neki nincsen bármilyen mérkőzés miatt szívfájdalma neked?
4: Olyan szívfájdalmam, hogy tényleg, ahogy István fogalmazott, a szívem megszakadna, és tényleg őre menő vitát harcoltunk, hogy bent legyen, olyan nekem sincsen. Nyilván van olyan, amit úgy gondoltam, hogy a korszak szempontjából egy hatalmas diadal volt, és kimaradt.
2: Itt hát bátran mondhatsz konkrétumot.
4: Már most is?
2: Igen, hát ami lemaradt a listáról.
4: Ami lemaradt? Akkor talán nekem egy van, amiről nagyon-nagyon sokat meséltek az akkori kor szurkolói és játékosai, ez a bizonyos megismételt mérkőzés Magyarország-Románia 1972. május 17-én, ahol a magyar válogatott ugye Szőke István győztes góljával 2-1-re legyőzte a románokat, és ezzel az Európa-bajnokság 4-es mezőnyébe jutott be, hiszen akkor oda-vissza a vágós alapon, többek között a francia válogatottat legyőzve tovább jutott a magyar csapat, és a 4 között döntötték el, hogy hol lesz valójában az Európa-bajnokság, tehát nem előre megszabott rendező volt, és úgy gondolom, hogy EB 4 közé jutás az egy hatalmas siker. Na, hát nyilván beszéltünk 64-ről is, ahol harmadikak lettek, de itt talán ez a speciális magyar-román viszony szempontjából is, illetve a megismételt mérkőzés szempontjából is egy hatalmas eredmény, és talán az emberek emlékezetében megmaradt.
3: Igen, az egyetlen logikai bukfencünk talán az, majd ezt hallani fogják a hallgatók, ha végigmegyünk elemenként, hogy ugye a labdarúgás történetében Magyarország a legeredményesebb nemzet az olimpiai játékokon. És a 3 olimpiai bajnoki győzelmünkből 2 tettünk a listára. A harmadiknak is ott lenne a helye. Nyilván, ha ez egy, mivel focis műsor, ha a kezdő 11-et kellett volna összerakni, akkor ez befért volna, de hát a 10-es lista az 10-es lista.
2: Na de lehet egy 11. helyezett. Mondok olyan mérkőzéseket, amik lemaradtak a közös listáról. Magyar-svéd 3-3 1973, Magyar-Norvég 2015-ből EB pótselejtező, Angol-Magyar 0-4 2022 Nemzetek Ligája, Real Madrid Videóton UEFA Kupa döntő visszavágó, és Zalaegerszeg Manchester United 2002-es Bajnokok Ligája selejtező. Melyik lenne a 11. nálad, Pisti?
3: Hát, erre most
2: Feri most mondott nehéz, egyet, nehéz. Nehéz a 11.
3: Igen, hát valószínűleg, ugye, ha az eredményességet nézzük, akkor valóban mondjuk, amit te nem is soroltál fel, hogy 64-ben harmadikak lettünk az Európa-bajnokságot, ott megnyertünk egy bronzmérkőzést, és az Európa-bajnokságok történetében az a legjobb szereplésünk. De talán akkor az Európa bajnokságot, és ugye milyen érdekes, hogy ma már az Európa bajnokság a labdarúgásban nyilvánvalóan messze fölülmúlja az olimpiát, és mégis bekerült 64-ből nem egy Európa bajnoki bronzmérkőzés, hanem az olimpiai győzelmünk. Voltak olyan nemzetközi kupadöntőink, a Ferencváros vesztett KEK döntőt a Dinamo Kijev ellen, a Videoton vesztett a Real Madrid ellen, úgy, hogy nyert a Bernabeuban, ami akkor nagy dolognak számított.
4: A Newcastle ellen.
3: Igen, de ugye például ez a Videoton győzelem is egy itthoni 0-3 után volt, tehát a kupa győzelemre nem volt esély. A Zalaegerszeg Manchester United meccset én azért tettem bele egyrészt, mert életemben akkorát nem sikítottam, mint Kopárovics Gila góljánál. Másrészt az erőviszonyokat tekintve az volt a legmegdöbbentőbb győzelem. Ugye tegyük azt hozzá, hogy a magyar labdarúgás bővelkedik annyira a sikerekben, hogy mi azért esélytelenek szinte soha nem voltunk, és arra vigyáztunk Ferivel, és talán ez a lista objektivitását is valamennyire tükrözi, hogy itt nem feltétlenül csak győztes mérkőzések vannak. Sőt, ahogy megnéztem a listának, majdnem a fele az valami nagyon-nagyon fájdalmas vereség.
2: Hát akkor libencsük fel a fájklat a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. Éppen, hogy elcsípte a közös lista végét, az az összecsapás, amely egy egész generáció számára katartikus futballélmény.
5: A tizedik a 2016-os magyar-osztrák.
2: Ez az a meccs, ami az én generációm számára egy meghatározó futballélmény, de szerintem nektek is, mert hogy 2016-os az tényleg egy emberöltő után következő nagy torna volt a magyar futball számára, és hát ez számomra egy olyan élmény, amit tudom, hogy hol néztem, tudom, hogy utána Budapest utcáin a közlekedés megállt. Tehát ez tényleg egy katartikus futballélmény volt, maga a forgatókönyvvel is, mert hogy egy Alaba kapufával indult az egész mérkőzés.
3: Igen, tehát ez a foci sajátja, hogyha a pár centivel a második percben az Alaba lövés bemegy, hát akkor 2-0-ra biztos, hogy nem győztünk volna, de megkockáztatom, nem is tudtuk volna megnyerni azt a mérkőzést. Valóban én azt gondolom, nem egy, hanem két generációnak egy meghatározó meccse, mert egész egyszerűen az, hogy ott vagyunk egy világtornán, tudom, hogy bővítették az Európa-bajnokság létszámát, messze nem 4 csapat játszott már, mint ugye kezdetekben. Egészen más, és ezt én tudom, mert több EB-n és VB-n is jártam, egészen más fölülről nézni, hogy na milyen jók az olaszok, a spanyolok, a brazilok, az argentinok, meg közöttük lenni. Azt pedig szintén tudom, mert 3 Európa-bajnokságon volt szerencsém közvetíteni, hogy egészen más győzni, mint akárcsak döntetlent is játszani. Ugye a magyar-portugál mérkőzést mondják emblematikusnak még erről az EB-ről 3-3, háromszor vezettünk a későbbi Európa-bajnok ellen, de ott már tovább jutottunk, ott már nem volt igazán tét. Itt ennek az első mérkőzésnek, ennek nagyon komoly tétje volt, nem a magyar csapat számított esélyesnek, az osztrákok egészen parádés selejtező sorozat után jutottak ki az EB-re. Nekünk ugye egy generáció elcsípte még az utolsó lehetőségét Király Gábor, Gera Zoltán, Juhász Roland, hogy szerepeljen egy Európa-bajnokságon. Voltak olyan fiatal játékosaink, akik aztán még 2 EB-n is játszottak, mint például ugye Nagy Ádámról beszélek, és ezt a meccset megnyertük úgy, hogy a középcsatárunk 550 nap után lőtt gólt Szalai Ádám, és ott kint Bordóban a helyszínen a mérkőzést követően mindenki örült, hogy ott van, de ahogy látta a képeket, hogy mi történik Magyarországon, hogy ennek milyen hatása van, hogy áll a villamos a Nagykörúton, hogy tombol Miskolc, Pécs, Debrecen, szeretett volna egy kicsit itthon lenni, és beleszagolni ebbe. Aki meg itthon volt, az meg szeretett volna ott lenni Bordóban, hogy úristen, mi is történt ott. És ami miatt még én ezt a mérkőzést javasoltam, az, mert ez viszont egy korszak kezdete is volt. Tehát azóta mindegyik Európa-bajnokságon ott vagyunk. Tehát most egy mostani 20 éves srác, aki akkor, nem tudom, 2016-ban volt 10 éves, vagy aki akkor volt 20, az most 30 fölött van, az egész egyszer megszokta, hogy mi az EB-n ott vagyunk. És számomra a legemlékezetes, aztán nem fogok minden meccsről ennyit beszélni, a legemlékezetesebb pontja az volt, az a pillanat, amikor a hajrában Stieber kilépett, és átemelt a kapuson a labdát. És volt egy olyan pillanat, vagy talán 2, amikor mindenki tudta, hogy ez gól lesz. Mert a labda engedelmeskedve a gravitációnak, az be fog pottyanni a kapuba. de még nem volt gól. És amögött a kapu mögött, ahova ez a gól esett, magyar szurkolók ültek. És mindenki egy pillanatra megállt, mert még nem örülhetünk, csak ha bent lesz, de tudtuk, hogy azt nem, hogy kapus, azt ember, azt UFO nem védi ki már azt az emelést, és aztán fölrobbant minden, mármint az örömtől, és azzal az a mérkőzés egyébként el is dőlt, és eldőlt az, hogy 44 év után győzünk egy Európa-bajnokságon.
4: Maximális egyetértek, és ugye azzal kezdte István, hogy ugye itt voltak olyan nüanszok, itt Alaba kapufájára gondol, de én úgy emlékszem, hogy a norvégiai mérkőzésen is, még a kintin gyakorlatilag 5 perc alatt szinte a továbbjutást eldönthették
3: volna. Király Gábor egy akkorát védett, ami talán még szép pályafutása során egyszer sem.
4: Így van. És ugye még utána az itthoni mérkőzésen is a Grupama Arénában kijutásra álltunk, és akkor is nyomtak a norvégok, és ott is voltak nuanszon múló események, tehát ezért tettem be az itthoni mérkőzést, de meggyőzött István, és olyannyira egyetértek, hogy ez tényleg egy nem csak egy korszaknak a kezdete volt, mert azt akkor még nem tudtuk, de mondjuk számomra egy ilyen gátnak, egy ilyen állandó kudarcélménnyel telt fiatalkornak a végét jelentette, hiszen én 20 évesen nem EB-re való kijutást ünnepeltem, hanem 98-ban a sokadik nem kijutásunkat, illetve hát kívülről néztük a világbajnokságot éppen akkor. Tehát egyfajta olyan csodatörténés volt, és nem véletlenül ez óriási népünnepélyekbe torkolt a nagyvárosokban.
2: A 9. helyezett egy olyan mérkőzés, amelynek trómájából talán még ma sem épült fel a magyar futball.
5: A 9. az irapuátói katasztrófa.
2: Magyarország Szovjetunió 0-6 az 1986-os világbajnokság első csoportmeccsén. És én, hogyha gondolkodtam előzetesen a listáról, akkor 5 mérkőzésben biztos voltam, hogy az benne lesz, és az 5 mérkőzésnek az egyik ez a 86-os szovjet-magyar volt, de nem számítottam rá, hogy a 9. pozícióba kerül majd csupán nálatok. Ennek a találkozónak azért elég nagy a hatása. Mostanáig meghatározza a magyar labdarúgást. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, és azzal a gondolattal, hogy ezt igazából még ma sem igazán tudtuk feldolgozni, ezt a kudarcot.
3: Nyilván egyet is értek, meg nem is, mert ha teljesen egyetértenek, akkor nem 9. lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a sikerek azért mégiscsak előrébb valóak voltak, és gazdag volt abból is a választék. De igen, ez egy világbajnokság volt, én erre tisztán emlékszem, mert én középiskolás voltam.
2: Nem Feri, volt. Te hány éves voltál?
4: Én akkor jöttem a kisdobos avatásról, és arra emlékszem, hogy édesapámat még egy interjú is az akkori közszolgálati televízióban, egy interjú mellett ott állhattam mellette, és arról beszéltek konkrétan, hogy ma egy döntetlen körüli mérkőzés várható, jó esetben még a 8 közésbe juthat ez a csapat, sőt a nemzetközi sajtó akár a végső esélyesnek, a végső győzelemre való esélyesnek is megfelelően tartotta a válogatottat, és utána este szembesültem a döbbenettel, még akár gyerekként is, tehát ezek a játékosok a mai napig nyilván tisztelettel és bálványként gondolok rájuk, de akkor tényleg egy kisgyerek számára a félistenek voltak, és hát a maga realitás az pedig melbevágó volt.
2: De hát erről volt szó, hogy első európai csapatként jutott ki a világbajnokságra Magyarország. Előtte a brazilokat megvertük itthon felkészülési mérkőzésen 3-0-ra, tehát tényleg kifejezetten jó másfél-kettő év volt a magyar válogatott mögött, de voltak előjelei ennek az összeomlásnak?
3: Én megmondom őszintén, ha visszagondolok az akkori önmagamra, én a magyar válogatottat nem tartottam a világbajnokság esélyesének. Amit a Feri mond, az a 8 közé, tehát itt elődöntőbe várták. Hát itt emlékszem, voltak olyan dezadorok, amiken a játékosok képei voltak. És az azt forgalmazó cég azt mondta, hogy ez akkor éri meg nekik ilyeneket forgalma dobni, hogyha legalább az elődöntőbe bekerülünk, de hát az a minimum. Könyvjelző, képeslapok, elképzelhetetlen népszerűsége volt a játékosoknak. Tegyük azt hozzá, hogy nem volt azért törvényszerű egyáltalán, hogy arra a VB-re kijutunk. Tehát azért mi Hollandiában nyertünk, Ausztriában nyertünk, egy olyan csapattal, amelynek a szövetség kapitánya ugye nemrég hunyt el Mezei György, aki egy olyan játékrendszert talált ki, és szabott erre a csapatra, ami egyértelműen azt mutatta, hogy egy edző mekkora hatással tud lenni.
4: Ő megelőzte a korát, tehát igen. Gyakorlatilag a mai futball alapjait. Tehát
3: tegyük azt hozzá, hogy abban a csapatban, ha nagyon szigorúan vesszük, játszott 4 darab középhátvéd. Nagy Antal, Rót, Garaba, Kardos. Ők mindannyian belső védők voltak mai szóhasznál. Mit keresnek 4-en a pályán? Kiprich Józsefről senki nem hallott még akkor, amikor elkezdődött a selejtező sorozat. És persze ezek az eredmények, ugye akkor még nem tudtuk, hogy a későbbi Európa-bajnok hollandokat verjük meg, tehát ez egy nagyon szép siker volt az a rotterdami, jellemző egyébként a közhangulatra, hogy miután 5 meccsből 5-öt nyertünk a selejtező, majd kikaptunk itthon a hollandoktól 1-0-ra, kifütyülték a csapatot a szurkolók, igen. Tehát az egészen döbbenetes volt, hogy a hősök hirtelen antihősökkel váltak. És ahogy ment előre a történet, ugye kérdezted, hogy volt-e előjele. Hát azért a szovjet válogatott élén edzőváltás történt. Lobanovszky lett a kapitány, és abban az esztendőben a Dinamo Kijev egészen fantasztikus játékkal vert meg, azt hiszem az Atletico Madridot a kupagyőztesek Európa kupája döntőjében. Tehát tudtuk, hogy az ellenfél nem rossz. És ugye idegen környezetben, délben játszva, akkor tudtuk ugye, hogy Nyilasi Tibor már nincs a csapatnál, hiszen őt nem vitte ki Mezei György. De az előkészületi mérkőzések ott is jól sikerültek. De én tévén néztem ott a találkozót, és még 0-2-nél is úgy gondoltam, hát kaptunk 2 gólt, aztán Istenem, hát csak kiegyenlítünk valahogy. Majd körülbelül a fél óra telt el, és jött egy labda, amiért elindult, azt hiszem talán a Nagy Antal, de lehet, hogy a Kardos. És azt éreztem, hogy én a budapesti lakásból előbb elérem azt a labdát, mint ő Mexikóban. Tehát, hogy ott valami történt, az biztos volt. Az másképp, utána még Kanadát megvertük, még a franciák ellen volt esélyünk, hogy játszunk egy 0-0-t, vagy egy-egyet, Dajka lövése lepattant a kapufára, és tovább jussunk. De ott az a 6-0 mindenkit arcul csapott. Említettem azt, hogy a műsor elején, hogy az akkori helyzetet, meg a mostanit is mindig meg kell nézni némi rálátással, akkor azt senki nem gondolta, hogy mi 40 év múlva úgy fogunk beszélgetni, hogy nem volt a magyar válogatott világbajnokságon. Tehát akkor sírattuk azt, hogy egy VB győzelemre, idézőjelben mondom, mert nem volt érzésem szerint a VB győzelemre esélyünk, de egy jó szereplésre esélyes csapat tönkrevertek, és gyakorlatilag utána, mint jó magyar szokás szerint kicsit szét is vertek, miután hazajöttek, mert azokban a játékosokban azért még ha együtt maradnak, benne lett volna egy következő
4: EB. Ez egy korszakos hiba volt, hát az abba válogatottba mind a korosztály szerint, mind pedig a játéktudás szerint, ha együtt tartják, és csak apró változtatásokkal egy-két fiatalt beépítenek, simán benne lett volna a 90-es VB.
3: És abban a válogatottban, tegyük hozzá, hogy olyan korszakot írunk, amikor a Videoton UEFA kupa döntőt játszik úgy, hogy a Videotonból meghatározó játékos, a selejtező sorozaton nincs, a később az első számú kapus, ugye Disztl Péter lett, de egyébként a fehérvári játékosok egy része ott van a keretben, de nem meghatározó. Tehát a magyar foci erős, vagy azt hiszük, hogy erős. Aztán nyilván a bunda botrány bebizonyítja, hogy morálisan is elég gyenge lábakon áll, de az, hogy utána jó, hát nem jutunk ki a 90-esre, a 94-es. Aztán 98-eson majdnem kijutunk, mert pótselejtező, de ott kapunk 12-t. És igazából utána sanszunk nincs. Sem egyetlen ország, és ezért indokolt ennek a mérkőzésnek a jelenléte a 10-es listán. Egyetlen ország sem esett vissza úgy a világbajnokságok történetében, mint Magyarország, hogy 2 VB döntőt játszva, és nagyon-nagyon sokszor a VB kieséses szakaszában helytállva egyszer csak megszűnik létezni világbajnokságokon.
2: Ez a közös lista a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. A listát összeállította Bene Ferenc és Hajdú B. István. A 8. helyezett esetében 1969-et írunk, és jöttek a csehszlovákok.
5: A 8. a Marseille tragédia.
2: A francia kikötővárosban Csehszlovákia ellen 4-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett el a magyar labdarúgó válogatott, amely első ízben bukott el egy világbajnoki selejtező sorozatban. És hát itt is olyan játékosok voltak a pályán, akik a saját korszakukban meghatározóak voltak, és egy olyan generáció szerepelt folyamatosan a nemzeti csapatban, amely hát például az előző világbajnokságon sikert ért el, illetve hát egy mérkőzésen egészen biztosan, arról majd beszélünk, de akkor először itt ez a Marseille tragédia, mert hogy hát itt van személyes érintettség is. Neked, édesapád erről a mérkőzésről hogyan mesélt?
4: Igen, igen, sok irányból hallottam ezeket a történeteket. Nyilván igyekszem az édesapám által, meg a korosztálya által hallottakat egy csokorba gyűjteni. Hát először is ugye úgy indulunk neki, hogy egy eléggé megkérdőjelezhető pártpolitikai döntése Sós Károly lett a szövetségkapitány, aki nem ismerte a magyar játékosokat, nem ismerte a magyar mezőnyt, az NDK-ban élt évtizedeken keresztül. Hát nem sok jó emléke van az akkori generációnak, az akkori játékosoknak róla. Ez a generáció a csúcsán volt. Tehát a nemzetközi kupákban rendkívül szerepelt az Újpest, ugye a nemzetközi kupákban a magyar csapatok tényleg rendszeresen sokáig eljutottak, és édesapám is a csúcs korszakában volt, évjátékosa lett, gólkirály lett. Ha azt vesszük, hogy a csehszlovák válogatottat hazai pályán Dunay Antal és Albert góljaival simán legyőzték, akkor 68-as politikai helyzetben egy nagyon ellenséges légkörben kimentek ugye Prágába, ott 3-1-re vezettek, amikor Sós Károly először lecserélte Mészőjét, aztán utána a szünetben, amikor Mészőj már zuhanyozott az öltözőben, és ugye Mészőről azt kell tudni, hogy kulcs szerepe volt taktikailag az akkori válogatottban, kulcsjátékos volt védekezésben, az legjobban fejelő játékos, a cseheknek a játékstílusa a beívelésekre, a belőtt labdákra épült, tehát gyakorlatilag Mészői lecserélése teljes mértékben indokolatlan volt, és jellemző az akkori viszonyokra, hogy Göröcs a csapatkapitány meggyőzte Sós Károlyt, hogy ne cserélje le Mészőjt, akit a zuhanyzóból kirángattak, és visszatuszkoltak a pályára, és 3-1-es vezetés után mégis lecserélte a második fél időbe, amivel teljesen felbomlott a csapategység, végül 3-3 lett ez a találkozó, ami alapjában nem számított rossz eredménynek, és hogyha a mostani szabályokat vesszük, akkor azért oda-vissza alapon, pont egyenlőségnél mind gólkülönbségben jobb volt a magyar válogatott, mind oda-vissza alapon, ugye a 2-3-3-mal szemben nekünk kellett volna tovább jutni, de ez akkor egy óriási elszalasztott lehetőség volt, és kifejezetten szakmai problémák miatt. Igazából Dániában 3-2-es vereség volt az, ami nem volt indokolt, és ami miatt talán kialakult ez a helyzet. Ott Albert Florian sajnálatos sérüléséről beszélhetünk, de az is nagyon érdekes, hogy Albert Floriántól is hallottam, Flori bácsitól annak idején, hogy egy újságírói cikk megvádolta, hogy ő nem teszi oda magát a válogatottba, nem megy bele a párharcokba, alibizik, holott egy aranylabdás világsztárról beszélünk, tehát szörnyűek voltak az akkori viszonyok. És pont elmesélése alapján egy olyan szituációban, egy kapus és köztelévő nagyon-nagyon csinyes és kétes labdába, pont ennek a cikknek az elolvasása után bennmaradt az agy tekervényeibe egy pici tüske, hogy őről nem mondják azt, hogy kimarad a párharcokból, és akkor teljesen indokolatlanul belecsúszott ebbe a párharcba.
2: Engedel kapussal szemben.
4: Igen, és ott nagyon súlyos térsérülést szenvedett, ez nyilván rányomta a bélyegét a csapat hangulatára, vereség is lett a vége, és ez okozta végül, hogy a csehszlovákokkal a pont egyenlőség után Marseille-ben volt egy mindent eldöntő mérkőzés, és tényleg csak röviden pedig döbbenetes, szó szerint írd és mond, elkéstek a mérkőzésről.
3: Na de miért késtek el, szóval miért késtek el?
4: Hát sajnos azt is tudom, hát akkor István fogalmaz meg akkor.
3: Tehát ugye eleve, amit Feri mond, eleve a selejtező sorozat kiírásánál nem rendelkeztek arról, hogy itt harmadik meccsnek kell lenni. Ezt menet közben találták ki. Minden egyéb mutatóban ugye mi jobbak voltunk egymás elleni eredményben, gólkülönbségben. Nagyon nehezen egyeztek meg egyáltalán helyszínben, meg az időpontban a magyar és a csehszlovák szövetség képviselői.
2: Egy decemberi mérkőzésről van
3: igen,
2: szó.
3: Ez egy december 3-ai, ami előtt 4 nappal játszott a Kossuth KFS ellen a válogatott egy előkészületi mérkőzést, ami úgy indult, hogy minden játékos havat lapátolt.
2: Marseille-ben nem feltétlenül ilyen a klíma.
3: Majd elmentek Marseille-be, és ott valóban késve indultak el a meccsre, mert Hegyi Gyulának, az MLS elnökének hasmenése lett. És senki nem mert nélküle elindulni. És későn elindultak, és a gyúron Kvinkovics Lajos már a buszban gyúrta le a játékosokat, hogy egyáltalán játékra alkalmas állapotba kerüljenek. És így vártuk azt a mérkőzést, ami tényleg annak a generációnak, amely 66-ban többre vihette volna a világbajnokságon, egy lehetőség lett volna, hogy kijusson Mexikóba, és ugye természetesen, ahogy a mérkőzés véget ért, kikaptunk, kiestünk, a mi időnk lejárt, mondta Mészői Kálmán.
2: 28 évesen.
3: Igen, ott is elkezdődött a csapat gyakorlatilag nyilvános szétesése. Egyébként hozzáteszem, én nagyon sok önéletrajzomban, ez benne van ez a Marseille, mert a Mészői Kálmán azt mondta, a mi időnk lejárt, én 8 nappal később születtem, tehát az enyém ott kezdődött.
4: De egyébként tegyük hozzá, hogy ez a mi időnk lejárt, ez az akkori korszaknak egy orbitális marhasága volt, bocsánat, hogy így mondom. Tehát akkoriban azt mondták, hogy 26-27 évesen van csúcson egy játékos, és 30 feletti labdarúgót gyakorlatilag levették a keresztüzetről, és azt mondták, hogy vonuljon vissza. Ma meg bebizonyította, nyilván mások a viszonyok, edzésrendszerek, meg vitaminozás, meg háttér tekintetében is, de egyértelmű, hogy egy 28-29 éves labdarúgó még bőven a zenitjén van a pályafutásának.
2: Ma már a 40 éves is lehet.
4: Ma már ez főleg kitolódott, de hát egy Mésző Kálmán 28 évesen ereje teljében egyáltalán nem járt le az ideje, arról nem is beszélve, hogy ott azért a kortársai szempontjából is sokak még egyrészt folytatták a pályafutásukat, másrészt hasonlóan Irapuátóval a párhuzam, egyáltalán nem lett volna szabad szétzavarni azt a generációt, és utána egy sok kapitányváltásos bizonytalan időszak következett.
2: Ezen a listán csak egy klubmérkőzés szerepel, az pedig az egyetlen magyar kupagyőzelem a három legrangosabb UEFA sorozat valamelyikében.
5: A hetedik a Ferencváros VVK győzelme.
2: A VVK, ugye, az gyakorlatilag az UEFA kupának a jogelődje, a mai Európa Ligának, de hát abban az időben ez a harmadik számú kupasorozatnak számított, mert a fontosságát tekintve a BEK egyértelműen megelőzte, és így volt a KEK is, mert hogy a KEK-ben ugye a kupagyőztesek játszottak, illetve hát azok a csapatok, akik már a BEK-ben nem tudtak odaérni. És hát itt a Ferencváros az úgy nyert Torinóban a Juventus ellen 1-0-ra, hogy az olasz sajtó szerint nem csak hogy jobb volt a Ferencváros, hanem az olasz sztárcsapatot minden mutatóban felülmúlta. Jó néhány olasz lap úgy fogalmazott, hogy a zöld-fehérek által diktált iramot a Juventus nem bírta átvenni.
3: Két megjegyzésem lenne, picit készülve erre a mai napra is. Az egyik, hogy az szinte egy fatális, hát nem is véletlen, de szerencse, illetve balszerencse sorozat, hogy egyáltalán a Ferencváros ebben a kupasorozatban indult. A Ferencváros ugyanis a 65-ös bajnokságot gyakorlatilag megnyerte, de az utolsó fordulóban nem bírt győzni sem Dorogon, és a Győr lett a bajnok. Az a Győr, amelyik egyébként a BEK-ben, a legrangosabb európai kupában a négy közé jutott ebben a sorozatban. Igazából fordítva kellett volna, hogy ez történjen, de hát nem a Fradi lett a bajnok, hanem a Győr. A győriek egyébként egészen szürreális körülmények között már nem is gondoltak arra, mert egy elmaradt mérkőzést pótolt a Ferencváros a végén, hogy ők bajnokok lesznek, megnyerték a bajnokságot, a Ferencváros elindult a VVK-ban, és ugye elvileg két mérkőzésen kellett volna, hogy ezt a döntőt lejátszák. Nagyon de érdekes. A Fradi azt mondta, hogy hát játsszuk le akkor Torinóban.
2: Leszerveztek egy amerikai túrát.
3: A legkisebb ember, Fenyvesi Máté fejelt egy gólt, és ezzel lett 1-0.
4: Igen, de álljunk meg egy szóra erre, tehát lemondott a Ferencváros a hazai pálya előnyéről, tehát emiatt nem lett oda-visszavágos meccs, hogy rábízták egy meccsre Torinóban a Juventus ellen azért, hogy kimehessenek egy barátságos minitornára gyakorlatilag az Egyesült Államokba, és utána meg ráadásul válogatott mérkőzés volt itthon az olaszok ellen, tehát időben nem fért bele, és inkább lemondtak a hazai pálya előnyéről, annak érdekében, hogy kijussanak erre a tornára. Döbbenet, és mai fejjel gondolkodom.
2: Elvileg a lefektetett szabályok szerint, hogyha egy döntetlen rendes játékidőben, akkor 2x15 perces hosszabbítás következett volna, és hogyha akkor is döntetlen, akkor osztoznak a kupán. Tehát nincsen 11-es párban, nincsen megismételt meccs, hanem fél évig a ferencvárosi, fél évig a juventusi a trófea.
4: Őrület.
2: Így nyert az FTC Fenyvesi góljával, ugye 74. percben született, és itt azért az ma már elképzelhetetlen lenne, hogy egy olasz sztárcsapatot így felülmúl a Ferencváros idegenben, mert itt tényleg arról szólt a másnapi olasz sajtó, de a magyar is, hogy itt minden mutatóban jobb volt az FTC tempóban, játékminőségben és technikában is, tehát technikásomnak számított az FTC.
3: Igen, és itt is el tudjuk azt mondani, hogy ez ugye, ahogy említetted, 60 éve volt, hogy akkor senki nem gondolta a Ferencvárosnál, vagy a magyar labdarúgásban, hogy nem fog magyar csapat soha többet európai kupát nyerni, márpedig nem nyert, noha közel állt hozzá több ízben más csapatunk is.
2: Kevésen múlott, hogy a felsőházban végezzen az a 90 perc, amely köré legenda épült.
5: A hatodik, a 6-3.
2: Az évszázad mérkőzése. Az angolok első vereségüket szenvedték el hazai pályán, nem Brit-szigetekről érkező együttessel szemben, és hát ez az a találkozó, amely köré tényleg legenda szövődött itt az elmúlt időszakban, illetve az azóta eltelt korszakot figyelembe véve, tekinthető-e ez a mérkőzés az aranycsapat csúcs teljesítményének?
3: Hát bizonyos szempontból igen, már csak azért is, mert nagyon ritkán, a klasszikus aranycsapat ritkán állt föl abban az összeállításban, amit Grosics, Buzánszky, Loránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai Kocsi és Idekuti Puskás Cibor, ezt azért egy generáció, több generáció álmából fölkeltve is tudta, ugye itt még Gellér állt be csereként a kapusposzton. Ugye ezt követte egy 7-1-es budapesti visszavágója ennek az úgymond vérkőzésnek. Itt tényleg az, hogy a labdához hozzá kellett szokni az angol klímához, és hát igazából kérdés nem volt, hát az első percben Hidegkuti lőtt ugye egy óriási gólt. Én erről azért nem szeretnék sokat beszélni, mert erről a mérkőzésről aztán rengeteget beszéltek, és még egyszer mindenkit megnyugtatunk, tudjuk, hogy ez a 6-3 mit jelentett a magyar futballban, de mivel ez egy barátságos mérkőzés volt listánkon, ezért csak a 6.
4: Igen, abszolút egyetértek, és ugye át is beszéltük, de nekem egyetlen egy dolog maradt meg ezzel kapcsolatban, amiről talán kevesen tudnak, hogy ugye Sebes Gusztáv megnézte az angol válogatottat, és hozott magával olyan labdákat, amivel az akkori mérkős játszották, és ha jól tudom, a Margit-szigeten edzettek, és próbált olyan körülményeket teremteni, még a gyepet illetően is fellocsoltatta, stb., és ezekkel a labdákkal edzettek, hogy megszokják a játékosok, ebben pedig ő előzte meg a korát.
3: Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a mi generációnk 6-3-ja az a Wolverhamptoni 4-0 a Nemzetek Igen. Ligájában, amikor az angolokat, ugye még ennél is nagyobb különbség, nem 3-4-jel vertük, és Wolverhamptonban a stadion előtt van Bill Wright-nak a szobra, aki ezen a 6-3-on játszott, és Puskás legendás cselénél gyakorlatilag azt se tudta, hogy hol van, és akkor megláttuk a szobrot, a rádióban Varga Péter közvetítette akkor a meccset, azt mondta, jé, a Billy Wright-ot állva még nem is láttam. és milyen érdekes, hogy pont Wolverhamptonban vertük meg őket 4-0-ra, de hát a 6-3 az klasszikus. Itt meg kell említeni azért Hidegkutinak a nevét, mert az évszázad mérkőzésén ő játszotta a legjobban, több ragyogó teljesítmény mellett ő lőtt 3 gólt.
6: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ez a közös lista, én Tóth Béla vagyok, vendégeim Bene Ferenc és Hajdú B. István. Lassan 60 éve annak, amikor Bene és Farkas kápráztatta el a nagy érdeműt úgy, hogy a túloldalon kétszeres világbajnokok futballoztak.
5: Az 5. a brazil verés Liverpoolban.
2: 1966 világbajnoki csoportmérkőzés, a legendás Goodison Park, legendás gólok és a magyar-brazil 3-1. Ami világbajnokságon, tétmérkőzésen, ezzel a végeredménnyel, egy olyan brazil csapat ellen, amely az előző két világbajnokságot egyaránt megnyerte, és az a brazil válogatott világbajnokságon legutóbb pont 54-ben kapott ki a magyar együttestől. Helyén kezeljük mi ezt a mérkőzést?
3: Hát itt Ferinek adnám meg a szót, mert azt hiszem az érintettség okán inkább neki kell erről beszélnie.
4: Ha jól utána gondolok, akkor ez volt az utolsó mérkőzés, ahol a csoport körből továbbjutva a válogatottunk bejutott az egyenes kieséses szakaszba, tehát gyakorlatilag szerintem túllépve ezen a mérkőzésen, és majd visszatérek, de amikor bejutott

0: a bolgárok voltak az utolsó mérkőzés, de ettől a mérkőzéstől függetlenül kiesett a válogatott. És ahogy édesapám mesélte, valami olyan eufórikus mérkőzés volt, hogy gyakorlatilag mindenki, hát nem azt mondom, hogy erőn felül, de a tudása legjavát nyújtott ezen a mérkőzésen, és tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ma már ez a találkozó teljes egészében visszanézhető, és olyan, tényleg olyan elképesztő virtuóz megoldások voltak. Nem kell többet mondanom, itt ugye a Nemzeti Sporttal és ugye a Nemzeti Sportrádióval közösen volt egy közönség szavazás, amin az évszázad góljait választották meg, és hát a két győztes ezen a mérkőzésen született. Tehát édesapám gólja a mérkőzés elején, ha jól emlékszem, negyedik percben vagy hetedik percben.
1: Második.
0: Másodikat írnak? Hát jó, talán, mert volt ott egy gelei védés előtte 0-0-nál, tehát úgy nézve a mérkőzést, tehát az is, hogy sokan megkérdezték tőle, hogy született ez a gól, és azt mondja, hogy nem tudja megmondani, ez ösztönből jött. Tehát az azért példanélküli, hogy gyakorlatilag egy regnáló világbajnok ellen négy lövőcsellel a teljes védelmet és még a kapust is elfektetve gólt szerez valaki 21 és fél évesen, és ugye az egész magyar válogatott, ugye édesapám gólja és Farkas János gólja, amit ő adott be, ezek tényleg az évszázad góljai voltak magyar szemmel nézve, és ez pont egy mérkőzésen született, szóval ez valami mágikus mérkőzés volt. És az annyit azért tegyünk hozzá még, hogy a világbajnokság végkimenetétől függetlenül azért itt édesapám bekerült 21 évesen a VB álom csapatába. Csak hát az akkori rendszer nem engedte, hogy kiteljesedjen, hiszen voltak kérői bőven, és abban a generációban több játékost sajnos a rendszer akadályozott meg a pályafutása kiteljesedésében. Ez a mérkőzés pedig mind kapus teljesítményt tekintve, mind pedig a támadókig bezárulva elképesztő, tényleg mágikus mérkőzés volt, olyan megoldásokkal és olyan korát megelőző taktikai megoldásokkal, amit ugye Baróti Lajos dolgozott ki, hogy az elképesztő. Csak egyet említve, ugye Albert, Farkas, Bene Ferenc egy pályán, tehát gyakorlatilag mindannyian ugyanazt a posztot játszották a klubjukban, és meg tudta oldani Baróti Lajos, hogy mindannyian a pályán legyenek, mindenki a legjavát tudja nyújtani a mérkőzésen, és mindenki ki tudjon teljesedni. Hát ez is egy zsenialitást akar, és hát zseniális játékosokat, akik ki tudták egymást szolgálni. Tehát én pontosan tudom, hogy 50-es éveik után is mennyire szerették egymást Albert Floriánnal, sajnos Farkas Jánossal nem volt lehetőségem találkozni, de akár Rákosi Gyulával, Matesz Imrével, Mésző Kálmánnal, tehát nagyon-nagyon magas szintű és magas fokú volt a csapaton belül az a szeretet, az a kémiai kapcsolat divatos szóval említve.
1: Említetted, az 54-es VB óta a brazil válogatott nem kapott ki világbajnokságon. Két VB-t megnyert, mind a kettőt veretlenül. És azon kívül Brazíliát, főleg akkor, még most is, ha valaki azt mondja, brazilosan játszik, akkor azt egy hihetetlen magasfokú technikai tudás jellemzi, látványos játék, nem görcsösen futballozva. És ebből sokkal többet vonultatott föl a magyar csapat. Még úgy is, hogy például olyan játékos, most nem említette eszembe, hogy Szepesi Gusztáv például levette Garincsát a pályáról, és ő volt talán a legkevésbé neves magyar játékos azok közül, akiket mondtál. Ugye, ha jól emlékszem, ez a felvétel eltűnt a televízióban, karácsonyra megszerezték, és a mérkőzést élőben közvetítő Vitrai Tamás még egyszer leközvetítette a nézőknek, és azt hiszem, akkor már Albert Flórián is ott ült mellette, kvázi ilyen visszaemlékezésként, és azt a nézők ezt akarták látni. Maga az a két gól, ugye a harmadik gól azért volt legendás, mert Mésző felkötött kézzel lőtte ugye a 11-est, de hát az a két gól az egészen zseniális volt. Az akkor 21 éves Bene Ferenc nem azért csinált lövőcseleket, mert bohóckodott, hanem egész egyszerűen nem volt addig lövőhelyzet. Tehát mindig, na csináljunk még egy cselt, hát ha az lesz, nem lesz. És amikor már tényleg mindenki feküdt, akkor szépen lazán a rövidbe begurította. A másik ikonikus gól pedig ugye hát egy Albert indítás, Bene beadás, Farkas kapáslövés, a klasszikus kapáslövés, amikor tényleg nem is esik le a labda, mert ma már néhányan rosszul használják ezt a kifejezést. És igen, Albert brazilabbul játszott a braziloknál. Tegyük föl azt, hogy ennek a csapatnak is sokkal előrébb kellett volna a világbajnokságon végeznie, mint
0: és

0: megtette.
1: Két apróság még, ami ugye a könyvekben nincs benne, és csak ilyen az ember érzése alapján megnyilvánul belőle, hogy én nekem volt szerencsém látni a BBC-nek a felvételét, ami eredeti hanggal van. Az Everton pályán, tehát a liverpooli közönség teljes mellszélességgel a magyar csapatnak szurkol. Tehát döbbenetes az hallani, hogy Hungary kiabál több tízezer torokkal az angol szurkoló. De volt egy olyan szituáció, amit tényleg csak az láthat, aki végignézte a felvételt, mert semmilyen összefoglalóban nem tették bele, amikor 5 vagy 6 érintésen keresztül a 16-oson belül nem esett le a labda, és gyakorlatilag, mintha lábteniszeznének a mieink, a brazil játékosokkal, a levegőbe ki dekázgatták az ellenfelet folyamatos egyérintésekkel, a levegőbe tartva a labdát, és végén édesapám fejesét óriási bravúra védte Gilmar, ezért nem lett gól, és ezért nem lett benne az összefoglalókba.
2: Én azt hiszem, azon a meccsen lőttünk még egy negyedik gólt, amit nem adtak
1: így
2: meg.
1: Így van, Farkas
2: hozzáteszem.
1: Ami nem volt
2: lesz. És még egy, igen, és ami még fontos, hogy ezután a mérkőzés után mindenki, aki látta a meccset, azt mondta, hogy a világbajnokság legnagyobb esélyese most már Magyarország.
3: A következő mérkőzés alig, hogy lecsúszott a dobogóról.
4: A negyedik az 1964-es olimpiai döntő.
3: A magyar labdarúgó válogatott második ötkarikás aranyérme, miután az aranycsapat 12 esztendővel korábban Helsinkiben nyert már, Tokióban Lakat Károly találta meg az ideális összeállítást, és itt robbant be az ekkor 19 esztendős Bene Ferenc, aki 12 találattal gólkirály lett. A döntőben Csehszlovákiát vertük meg 2-1-re, október 23-án 1964-ben. Mit jelentett ebben a korban egy ötkarikás győzelem? Mert hogy ma már az olimpia nincsen olyan státuszban, erről beszéltetek, mint egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, de itt azért az olimpia az még teljesen más megítélés alá esett.
1: Igen, kétségtelenül így van. Nyilván az akkori közhangulat, a politikai rendszer nyomása is azt mutatta, vagy azt sugallta, hogy az olimpia magasabb rangú, mint valójában labdarúgásban. Illetve akkor még azért a FIFA-nak, meg az UEFA-nak azért az Európa-bajnokság mondjuk nem volt ekkora presztízsként kezelve, hiszen ne felejtsük el, hogy említetted, édesapám itt robbant be, azért azt se felejtsük el, hogy ekkor már ugye a nyári 64-es Európa-bajnokságon is Spanyolországba zajlott, ott gyakorlatilag társgól király volt, és bronzérmesek lettek. Tehát a válogatottként már szerepelt, de nem szerepelt világbajnokságon, ami megengedte a szabályok szerint, hogy játszon az olimpián, ezért maradt le gyakorlatilag a 68-as olimpiáról, mert akkor 66-ban már szerepelt a világbajnokságon. Illetve még egy érdekes dolog, hogy egyrészt ők nagyon-nagyon akarták ezt az olimpia aranyat. Tehát pontosan tudom édesapám visszaemlékezéseiből, meg a társai, kortársai visszaemlékezéseiből, hogy mennyire akarta ezt ő is. Szóval ez egy óriási presztízzel bíró esemény volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy tényleg lehengerlő volt a szereplésük, de azért nem volt könnyű bejutni nyilván az olimpia döntőbe, pláne nem megnyerni azt, hiszen a csehszlovák válogatott azért rendkívül erős volt akkoriban, nem csak a VB-n szerepelt csapatuk, hanem a második generáció is, ahogy tudjuk, és ahogy sajnos már beszéltünk róla ugye a Marseille-ben. A harmadik pedig, amire úgy gondolom büszkék lehetünk magyarként, hogy ezt az ő 12 gólját ezen az olimpián, ezt azóta sem tudta megdönteni senki. Tehát akár a brazil Ronaldo, vagy Bebeto, Ronaldinho, Messi, Suárez, bárki, aki járt eddig olimpián a mai nagyok közül, senkinek nem sikerült 12 gólt szerezni, ez mai napig élő rekord.
2: Hát én csak egy mondatot mondanék, mert szerényen Feri elhallgatta, hogy ugye az egész olimpia úgy indult, hogy a magyar válogatott Marokkóval játszott, és egy bizonyos Bene Ferenc 6 gólt lőtt. Hát azért erre se volt példa azóta, tehát és valamelyik ilyen korábbi leírásban olvastam, hogy ugye hát a japánok a fociról nem nagyon tudtak sokat, és Bene lőtte folyamatosan a gólokat, és volt vagy azon a meccsen, vagy egy másik mérkőzésen, amit nagyon csúnyán fölé lőtt, és a legjobban azt tapsolták, hogy átrúgta a kapun ki a lelátóra, ez aztán tud.
1: Egyébként, ha már szóba került a marokkói mérkőzés, annyi érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a marokkói király, amikor meghallotta, hogy történt az a mérkőzés, akkor azt mondta, hogy hozzák elém azt az embert, aki 6 gólt rúgott a válogatottnak, és meghívta a teljes újpesti dózsát egy marokkói egyhetes edzőtáborra, és a teljes csapatot, plusz több százezer dollárt fizetett a klubnak azért, hogy elhozhassák elé azt az embert, és ezt a turnét, vagy túrát, ezt neki köszönhetik a csapattársai.
3: Elérkeztünk a közös lista dobogósaihoz. A pódium legaljára kapott besorolást az aranycsapat egyetlen győzelme egy nagy tornán.
4: A harmadik az 1952-es olimpiai döntő.
3: 1952. augusztus 2-a az párját ritkító a magyar sport történetében, mert hogy 4 aranyérem született ekkor az ötkarikás játékokon Helsinkiben. A vízilabda válogatott Gyenge Valéria és Papp László is a csúcsra ért a futballcsapat mellett. Hasonló teljesítmény még 2000-ben Sydneyben történt október 1-én, ott még volt 2 ezüstérem is. Hát valahogy itt kezdődött az aranycsapat sztori ezen az olimpiai döntőn, mert hogy hát egy kivétellel, ez ugye Palotás Péter és Budai László, a teljes aranycsapat sor van fenn a pályán, amikor Jugoszláviát 2-0-ra verte meg a magyar együttes. Ez előrébb került, mint a 64-es. Miért?
2: Hát talán azért, mert ez volt az első, illetve ugye egy végül is 4 évig veretlen csapat legnagyobb címe volt, bár ugye ott az olaszokat még megvertük később európai nemzetek kupája meccsen, de ez volt az olimpiai döntő, majdnem, ahogy te is mondtad, Budai nem játszott, Palotás játszott Helsinkiben. Még történt egy érdekesség ezen az olimpián, ezt 50 évvel az olimpiai győzelem után Buzánszky Jenővel készítettem egy interjút, és azt mondta, hogy itt ezen a Helsinki olimpián fordult az elő, hogy a magyar csapat tagjai életükben először ittak Coca-Colát. És megkóstolták, volt automat, hogy üvegén már nem tudom Jenő bácsit idézni szó szerint, és azt mondta, megkóstoltuk. Öcsi is belekóstolt, és azt mondta, hát azért inkább ígyunk egy fröccsöt.
3: Itt egyébként az olimpiai döntő az azért is érdekes, mert hogy Puskás az első fél időben kihagyott egy büntetőt. Nem is játszott jól, elvileg a krónikák szerint. Mégis ő lőtte az első gólt a 71. percben. Ez egy kifejezetten szívós jugoszláv válogatott volt, amelyben például Rajko Mitić, a szerbek legendája, akiről nemzeti stadiont neveztek el, ott volt a csapatban a pályán.
1: Igen, ez érdekes, hogy öcsi bácsi, amikor nem játszott jól, és kritika érte, akkor is azért egy gólt szerzett egy olimpiai döntőn, tehát ez mindent elmond a tudásáról. Az a fájdalmam, hogy ugye sokukkal találkoztam én mondjuk személyesen 80-as évek végén, 90-es évek elején, de igazából erről a generációról nyilván személyes élményem nincsen az elmesélések, elbeszélések alapján, de hát az aranycsapat legendája az tényleg elképesztő. Tehát az azért mindent elmond, hogy amikor akár öcsi bácsi Puskás Ferenc edzőként beszállt az edzéseibe, vagy tényleg amikor Ausztráliában mai napig legendák övezik, hogy ahogy bemutatta a rugó technikáját, hogy olyan virtuóz megoldásokat mutatott be edzésen, vagy 10-ből 10-szer berúgta a labdát a pipába, a vinklibe, ahogy kell, és tényleg fogadásokat nyert ezzel. Szóval sokan, amikor látnak ilyen régi mérkőzés felvételeket, akkor legyintenek rá, hogy hova, akkor még kocka volt a labda, meg egész más, meg a mai futball. Kétségtelen tény, hogy a mai futball, meg az akkori futball nem összehasonlítható. De akkor ők voltak a világ legjobbjai egyrésztről, másrésztről képességeket, tudást tekintve elképesztő technikai tudással rendelkeztek.
3: Következzen a második helyezett.
4: A második az 1938-as VB döntő.
3: A harmadik világbajnokság döntőjében a címvédő olaszoktól 4-2-re kapott ki a Dicz Károly vezette magyar válogatott Párizsban, és hát ez mondhatni, hogy egy csillogó ezüstére, még akkor is, hogyha tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy világbajnokságot nyerjen a magyar válogatott, de itt mégiscsak a túloldalon egy korszakos csapat állt, a címvédő, és ez az olasz csapat, amely akkor a legkorszerűbb futballt játszotta, a Pozzo vezetésével, de hogyha itt a két világbajnoki döntőt kell összevetni, akkor talán az 1938-as az, amikor kevésbé keserű a szánk íze.
1: Igen, talán ez volt az a világbajnoki döntő, ahol nem számított akkor a kudarcnak az ezüstérem se. Tehát, ahogy említetted, a korszak meghatározó válogatottja, a címvédő ellen történt, tehát ez nem egy akkora évszázados fájósebb, mint a listánk élén található, tehát nyilván sajnos a kor miatt annyira régen volt, hogy nagyon-nagyon kevés személyes elbeszélést hallottam én is a mérkőzéssel kapcsolatban, de korán sem övezi akkora legenda, nem volt akkora népfelzúdulása a mérkőzés után, nem volt akkora érzelmi hullámvasút ennek a válogatottnak a szereplése, de hát az kétségtelen tény, hogy Magyarország két VB döntőt is járt, és hogyha talán az egyik meg lett volna, akkor bármilyen szinten évtizedeken át, vagy akár mostanában sem kezelnének úgy minket. Tehát presztízsbe, sportdiplomácia tekintetében mégiscsak egy volt világbajnokként beszélnének róla.
2: Eleve talán a világbajnokságnak ugye ez a harmadik VB volt összesen, nem volt akkora rangja, nem volt akkora világesemény, viszont először jelentkezett az talán a magyar futballban, ami rendszeres, azóta is, hogy hát azért vesztettünk, mert rossz volt az összeállítás. Tehát itt ugye Turay, Toldi és Korányi szerepét, illetve hiányával magyarázták, hogy pont elsősorban Toldi olyan játékos, aki az olaszok ellen nagyon jól tudott volna játszani, mégsem válogatták be. Igen, most megnézve ugye a foci VB-k történet 1930-tól íródik, hogy hány ország nyert világbajnokságot, hát nem ártott volna föliratkozni. Talán már akkor, de a fájónál is van fájóbb.
3: Mielőtt megismernénk a magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzését, azelőtt fegyük át újra, hogy hogyan alakult eddig Bene Ferenc és Hajdú B. István közös listája.
4: A tizedik a 2016-os magyar-osztrák, a kilencedik az irapuátói katasztrófa, a nyolcadik a marseilli tragédia. A hetedik a Ferencváros VVK győzelme. A hatodik a 6-3. Az ötödik a brazil verés Liverpoolban. A negyedik az 1964-es olimpiai döntő. A harmadik az 1952-es olimpiai döntő. A második az 1938-as VB döntő. A magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzése az 1954-es világbajnoki döntő.
3: A történet az mindenki előtt jól ismert, az aranycsapat világbajnoki döntője, amelyben mintha minden összeesküdött volna ellenünk, az első 10 percet leszámítva. 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, egyenített előbb az NSK, majd fordított is, és aztán volt még egy puskás gól, amit nem adott meg a játékvezető, de ez tényleg az a világbajnoki döntő, ami az egész futballunkat meghatározza, most már ugye 1954, több mint 70 éve, de mégis ez a Berni VB döntő szerepel nálatok a közös lista első helyén. Volt kérdés azt illetően, hogy ez lesz az első?
1: Ez 3 másodperces konszenzus volt.
2: Ennek a csapatnak világbajnoknak kellett volna lennie. Ezt az ellenfelet, az NSK-t 8-3-ra megverte ezen a világbajnokságon. Nálunk játszott a világ mondjuk 10 legjobb játékosából legalább 4. Mert világklasszis volt Puskáson kívül, azért Bozsik is, Kocsis is, Cibort is, Hidegkutit is ide lehet sorolni, és akkor nem is 4, hanem 5. Hidegkuti Nándorral beszéltem én jóval az nagyjából a 90-es évek közepén egy műsor felvételén, és akkor azt mondta, azért mondom, jóval, tehát az 54-es VB döntő után, jóval később, és azt mondta, hogy még mindig előfordul, pedig eltelt ahhoz a mérkőzéshez képest majdnem 50 év, de 40 biztosan, hogy lázálmai vannak. Fölébred, át van izzadva a pizsamája, mert eszébe jut minden. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy egyszer volt alkalmam egy német filmben szinkronizálni, pontosabban alámondóként szerepelni, ahol ez a döntő szerepelt, és olyan filmkockákat láttam erről a döntőről, amit magyar televízióban soha. Egészen elképesztő mennyiségű és minőségű helyzetet hagyott ki a magyar válogatott. Tehát olyan szinten álltunk a németek fölött, hogy ez csak gólokban nem mutatkozott meg.
1: István gondolatát folytatva, az az érdekes ebben a mérkőzésben, hogy nyilvánvalóan tisztában vagyok vele, hogy ez egy hatalmas kudarc, és nem fogjuk megnyerni a mérkőzést, annak ellenére, hogy századszorra nézem vissza az összefoglalóját, de az István által említett rengeteg kihagyott helyzet. Tehát az, hogy a mérkőzés elején nagyon-nagyon simán 2-0 arányban vezet a válogatott. Utána Grosics kapus támadásától kezdve olyan körülmények, ami alapján lett a német fordítás, de hogy még 2-1-nél is, meg 2-0-nál is micsoda gólhelyzetei voltak a válogatottnak, és nem utolsó sorban Puskásnak nem adták meg egy egyértelműen szabályos gólját sem. Szóval annyi és olyan körülmények voltak ellenünk, ami elképesztő. A másik pedig, hogy a németek már a mérkőzés előtt örültek annak, hogy esik az eső, mert pontosan tudták, hogy olyan az akkori legmodernebb technológiával készült cipőik vannak, olyan stoplikkal, ami talán az egyetlen esélyük lehet, de egyértelműen megnövekedett eséllyel szálltak bele ebbe a döntőbe, azáltal, hogy a magyar játékosok sajnos csúszkáltak a nedves, felázott talajon. Ez megint csak, hogyha száraz talajon lett volna a mérkőzés, akkor megint csak meggyőződésem, hogy a miénk nyertek volna.
3: Még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ma ez a találkozó miben érezteti a hatását? Mert hogy ez a legfontosabb a ti listátokon.
1: Szerintem évtizedekre, hát úgymond visszavetette a magyar futballt. Egyrésztről, másrészt sohasem fogjuk megtudni, hogy milyen lehetőségeket adott volna a magyar labdarúgásnak, mint sportdiplomácia, mint pedig kulturális szinten, amennyiben bekerülünk abba a szűk körbe, amit úgy hívnak, hogy világbajnok országok.
2: Hát arról nem beszélve, és ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, hogy ez hihetetlen nagy dolog volt Németország számára. Tehát a második világháború után 9 évvel labdarúgásban világbajnokok, úgyhogy 8-3-ra kikaptak az első meccsükön tőlünk, és megverik a 4 éve veretlen magyar aranycsapatot. Ez nekik is felfoghatatlan. És ez volt az a meccs, amit ha még 10-szer újra játszanának, soha nem ez a végeredmény születne.
3: Bene Ferencnek és Hajdú B. Istvánnak köszönöm, hogy összeállította a közös listát a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzésében.
1: Köszönjük szépen, hogy itt lett.
3: Én pedig a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
0: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Itt tudja fogni!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb nép között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista az a műsor, amelyben két vendég állít össze egy közös rangsort előre meghatározott sportos témában. Apró csavar, hogy a meghívottak számára csupán a felvétel kezdete előtt egy fél órával derül ki, kivel kell együttműködniük. A közös lista előző részében a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését szedte sorba Bene Ferenc és Hajdubé István. Az epizód bármikor visszahallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Ebben a részben pedig minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolják vendégeim, akik pedig nem mások, mint Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó, valamint Újvári Máté, az Enni Sport riportere. Sziasztok!
3: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást!
2: Mind a ketten nagy rajongói, szerelmesei vagytok a száguldó cirkusznak. Van, aki a hivatását is ennek szenteli. Hát adódik a kérdés, hogy honnan kezdődik ez a rajongás, mikorról fakad ez a nagy szerelem a Formula 1 iránt, Bence?
4: Én sajnos a Schumacher éráról lemaradtam, és talán ilyen jó magyar család szokása, hogy vasárnap nagy ebéd után bedől a család a fotelba, és bekapcsolják az F1-et. Apám az nagyon szerette nézni, de nyilván egy keményebb hét után azért elbóbiskolt a rajt után, és fölkelt az utolsó körre. 2007-ben neki Alonso volt a kedvence, volt egy fiatal pilóta mellette, és én mondtam, hogy akkor én neki fogok szurkolni. Mondom, milyen jó lenne, hogyha ez a fiatal srác a akkori kétszeres világbajnoka fel tudná venni a kesztyűt, és hát én nagyon meglepődtem, hogy ez így is lett, és nagyon örültem neki, és kitartottam azóta is Hamilton mellett, a McLaren csapatot nagyon-nagyon szeretem, és örülök, hogy azóta újra fényt találtak az alagút végén, és tényleg a tavalyi évtől fogva pedig abszolút versenyképesek.
2: Máté?
3: Azt azért mondjuk el, nem látják a hallgatók, hogy Bence egy McLaren-es pulcsiban érkezett a felvételre, úgyhogy
2: messziről is lerít. Mekkora hatása van a listára, az majd kiderül.
3: Abszolút. Hát én rólam viszonylag köztudomás, hogy én futballoztam 10 éven keresztül, tehát amikor fiatal voltam, akkor én labdarúgónak készültem, viszont pont évekkel korábban édesapám adott nekem egy fényképet, hogy na erre emlékszel-e, hogy amikor kicsi voltam, kb. 7-8 éves, és a 17. kerületben nyílt egy, hát ott laktunk, nem is tudom, egy pláza, vagy egy bevásárló központ, és ők hoztak egy replika Ferrari autót, akkor én ott pózoltam mellette, és akkor van egy ilyen képem, hogy focis pólóban egy Ferrari mellett pózolok, mert hogy nekem a Ferrari, mint gyors vörös autó, az nagyon megtetszett kiskoromban, de egyébként pont a foci miatt nekem is Bencékhez hasonlóan sokszor ez az emlékképem maradt meg, hogy vasárnap családi ebéd, na akkor kapcsoljuk be a tévét, nézzük meg, hogy mi történik, a rajt az mindig izgalmas. A futam úgy hébe-hóba, de a vége meg szintén az. A világbajnokokkal nyilván mindig tisztában voltam, mert úgy önmagában a sport is érdekelt, azon belül pedig a Forma 1 az értelemszerűen, mivel nagyon gyors autók, nagyon gyors sofőrökkel a világ minden szegletéből, és ugye a világ minden pontján versenyezve, ezért számomra ez mindig egy érdekes sportág volt. Azt egyébként soha nem gondoltam, hogy ebbe dolgozni fogok, de hála az égnek végül így alakult a pályafutásom.
2: Mennyire lepett meg, hogy Bencével kell együttműködnöd?
3: Nagyon, mert amikor te felvezetted nekem, hogy itt mi fog történni, az én fejemben pörgött néhány név, biztos voltam benne, hogy nem a legevidensebb jön. Én azt gondoltam, hogy vagy újságíró érkezik, tehát hogy jöjjön egy effektíve idézőben tévés, és mellé egy újságírót hozol, illetve tudtam még egy-két másik sportolót, akik otthon vannak a Forma 1 világában, de Bence nekem most újdonság, úgyhogy ezúttal is köszönöm ezt a meghívást, meg ezt a műsort, mert most már legalább ezt is tudom.
2: Milyen volt Mátéval együttműködni?
4: Hát óriási élmény, hiszen mindig, amikor bekapcsolom a tévét, nagyon sokszor látom, hogy vagy helyszínről tudósít, vagy pedig bent a televízió keresztül, úgyhogy nekem ez már egy élmény, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ez így megadatott, és tényleg kíváncsian várom, hogy hogyan vívunk itt most meg.
2: Az előzetes listán 9 egyezés volt, ez nem pozícióban, csak név. Uh-huh. Tehát mindössze egy eltérés, ez azért már azt jelzi előre, hogy nagyrészt egy húron pendültetek, viszont itt volt vita a helyezéseket illetően. Anélkül, hogy bármi konkrétumot elárulnánk, volt-e olyan kimaradó, akitől nehezen tudtatok megválni, valamint, hogy milyen szempontokat vettetek sorba akkor, amikor a saját listát összeállítottátok, Bence?
4: Próbáltam így inkább a versenyzői részét megfogni. Nyilván egy-két embernél a sportákhoz való, nem is tudom, hozadékot is próbáltam nézni. Nyilván amiket én tudtam, én azért inkább így a 90-es évektől vagyok tisztában a Forma 1-el, és 2007-től nézem stabilan. Úgyhogy így a korai években ezt nem nagyon tudtam. Hát egy névben egy nevet kellett így elengednünk, de az szerencsére nem nekem. Úgyhogy...
3: Bence erősebb volt, igen.
4: Igen, úgyhogy leszkanderoztuk itt az asztalnál, de szerintem is egy jó listát raktunk össze.
3: Én azt előre bocsátanám, hogy utálom ezeket a listákat. Tehát, hogy kifejezetten nem szeretem. Ennél rosszabb már csak az lett volna, hogyha azt kell mondani, hogy ki a legjobb. Bár ugye ez szerint a lista szerint ott van, hogy ki
2: döntöttetek
3: a legjobb. De nekem ez a futballban is most akkor Ronaldo vagy Messi. Kicsit itt is ez az érzésem, hogy szerintem nagy point azért nem fogunk lelőni, hogy van 2 hétszeres világbajnok a mezőnyben jelen pillanatban. És nyilván a Forma 1-ben azért szerintem a világbajnoki címek mennyisége az nagy mértékben meghatározta a mi listánkat is, Bencével együtt. Nem tudom, kimaradókat mondhatok-e már esetleg. Tehát például, hogyha csak mint személyiség, és egyben mint vezető, vagy hát ugye sofőr, vagy kinek, hogy tetszik, autóversenyző, akkor nekem mondjuk egy Nigel Mansell kifejezetten hiányzik erről a listáról, de ha megnézem, hogy kik vannak bent, akkor nem tudom azt mondani, hogy ő egyébként jogosan fért volna be a top 10-be. Ugye itt Bence utalt rá, hogy nagyobb a bicepsze, mint az enyém, és ebből kifőleg például Sir Jackie Stewart nem fért be az első 10-be. Nekem ez egy minimális szívfájdalom, de elfogadom, és meghajoltam Bence akarata előtt, de mondhatnám mondjuk még Hilléket is, tehát hogy szerencsére azért a Forma 1-ben több mint 10 olyan versenyző volt vagy van, akik egy ilyen listára joggal pályázhattak volna, hogy bekerüljenek.
2: Nálatok a beugró egyértelműen az volt, hogy világbajnok legyen egy pilóta, csak ilyen versenyzők közül válogattatok, és hogyha végigfutok a 10-es listátokon, akkor mindössze egy olyan versenyző van, aki egyszeres világbajnoknak tekinthető, majd kiderül a konkrétum, de a többszörös világbajnokok közül kimaradt például, akiket nem említettél, Jack Brabham, Nelson Piquet, Alberto Ascari, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, bármelyik nálad, Bence, egyáltalán szóba került, felvetődött
4: Häkkinen
2: a neve?
4: Häkkinen a szóba került, Nelson Piquet is, hiszen azt hiszem talán ő meg Verstappen tartják azt a rekordot, hogy olyan autóval nyertek egyéni VB-t, ami abban az évben nem nyert konstruktőri címet, talán ők vannak ketten, akik ezt kétszer meg tudták ismételni.
3: Igen, Piquet nálam is egyértelműen ott volt azon a bizonyos listán, és hát ugye ilyenkor jön be az, hogy akkor milyen szempontok szerint rakod össze, hogy most idézelve csak azt nézed, hogy hányszoros világbajnok, hány futamot nyert, de közben azért, hát majd mondjuk nyilván az adott személyeknél, hogy mik azok az extrák még, amik mellette szólnak, úgyhogy csak ismételni tudom magam, nem szeretem ezeket a listákat, de Béla, csak a te kedvedért most itt vagyok, és...
2: és nem szereted meg most sem.
3: Nem, nagyon nem, mert mondom, kicsit ez az almát a körtéhez hasonlító dolog. Az az érdekes, hogy ebből a 10-ből egyébként tudnék kiemelni 3-at. Tehát, hogyha azt mondod, hogy emelj ki 3-at, kérdés nélkül kiemelek 3-at, de abban már sokkal nagyobb vitám volt saját magammal is, hogy a 10-be, tehát hogyan egészítem ki ezt a 3-at, és alakul 10-é.
2: Szerintem ne is várjunk már sokáig, akkor nézzük ezt a 10-es listát, mert hogy a Formula 1 1950 óta íródó történetében 34 különböző világbajnokot avattak, és közülük 10 versenyző fér fel a ti listátokra. Ez akkor derüljön ki, hogy Nádas Bence és Újvári Máté közös listájára melyik 10 versenyző fért fel minden idők 10 legjobbját illetően.
5: 10. helyezett Kimi Räikkönen.
2: 2007 világbajnoka, a finn jégember, a Formula 1 egyik nagy egyénisége Kimi Räikkönen, aki azzal, hogy ő mindössze egyszeres világbajnok, a képességeinek megfelelően tudott-e sikereket elérni, vagy azért egy világbajnoki címnél szerintetek több volt benne, hogy látjátok?
3: Kezdje Bence, mert ugye itt ment a szkanderozás, és végül az ő hatására került Räikkönen be a top 10-be.
2: Az egyetlen egyszeres világbajnoka.
4: Igen, hát egyrészt az emberi mi volt, szerintem nincs olyan Forma 1-es rajongó, aki ne szeretné Räikkönent. Én nem tudok olyan embert, akinek bármilyen negatív vonatkozásai lennének vele szemben, plusz ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki V10-es, V8-as és a turbohibrid érában is tudott nyerni futamot, az azért szerintem nem semmi. Amit a Lotus-szal művelt, hogy majdnem csődbe is vitte őket, valamint tudott ott is nyerni futamot, Abu Dhabiba, az a klasszikus mondat is szerintem mindenkinek megvan, valamint azért mondjuk 2003-ban nincsen annyi kiesése a McLarennek, akkor ott is szerintem tudott volna nyerni VB címet.
3: Ugye ez a klasszikus sokszor elhangzik ma, és ez a bizonyos nyers tempó, hát ez Räikkönennél pokoli volt, tényleg elképesztő volt. Ugye úgy szólt a kérdésed, hogy a teljesítménye vagy sebesség alapján több világbajnoki címre is érdemes lett volna, szerintem igen. Tehát, hogyha megnézzük akárcsak a minisztánkat, vagy összességében a világbajnoki címet szerző pilótákat, hogy...
2: Itt a vita során neked volt egy fél mondatod, hogy ő nem igazolt jól.
3: Hát abszolút nem igazolt jól, illetve nekem Räikkönen kapcsán mindig az érzésem volt, hogy úgy el volt. Tehát, hogy amit közvetített is sokszor, hogy kifejezetten minket, újságírókat, riportereket sem kedvelt úgy annyira, zárójeles megjegyzés, miután édesapa lett belőle, azután megcsillogtatta velünk szemben is a humorát, és már velünk is jó fej volt, de hogy nekem mindig az volt az érzésem az ő pályafutásával kapcsolatban, hogy ő csak be akar ülni az autóba, élvezni akarja, ha első lesz első, harmadik, ötödik, de hogy az az igazi gyilkos ösztön, az egy kicsit szerintem belőle hiányzott, és az a fajta, nem is dörzsöltség talán a jó szó, hanem hogy mindent mindig meg akarok tenni a győzelemért. És szerintem ezért lett idézőjelben, óriási idézőjel, csak egyszeres világbajnok, mert ez is közrejátszott ebben, miközben ugye ne feledjük, hogy például a Forma 1-en kívül is más szakágakban milyen sikereket ért el, és abszolút kiderült róla, hogy tényleg elképesztően jó autóversenyző, aki nem csak egy bizonyos szakágban vagy sportágban tud sikeres lenni, hanem ahol sebesség van, és ahol vezetni kell, ő ott mindenhol elboldogul.
2: Belekósolt a rally, valamint a NASCAR világába is, erre próbáltál utalni, és azért az is mondjuk mutatja az ő hosszú pályafutásának eredményességét, hogy az első és az utolsó nagydíja között, hát elképesztően hosszú időszak, 15 év telt el, ez a leghosszabb, amit egy versenyző fel tud mutatni. Hiányzik a mezőnyből számodra?
4: Nekem tetszettek, hogy mindig voltak nagy pillanatai, talán 20-21-ben a portugál nagydíjon volt, talán az, hogy az első körbe 10 helyet ment föl az első körbe, utána el is veszítette az, de az szerintem ő is nagyon élvezte.
3: Én azt mondom, hogy a karaktere mindenképp hiányzik a Forma 1-ből, tehát tipikusan az a nem is tudom, ikon, egy adott sportág ikonja vagy álló csillaga, aki a pályán nyújtott teljesítménye mellett leginkább a pályán kívül mutatott teljesítményével, reakcióval vívta ki, és egyébként népszerűsítette a sportágat, mert hogy a többség valóban még amikor negatívan akart megnyilvánulni, valakit elküldött melegebb éghajlatra, még azt is annyira humorosan és szerethetően tette, hogy mindenki rákattintott, megnézte, stb. Tehát ilyen egyéniségekből sajnos egyébként szerintem egyre kevesebb van már a jelenlegi Forma 1-ben, és egyébként ha megnézem, hogy például most ami zajlik a McLaren csatánál, csak egy nagyon rövid kitérő, hogy gyakorlatilag a különböző sajtófőnökek ott vannak a pilóták mellett, és megmondják, hogy mit mondhatsz, és mit kifejezetten nem mondhatsz, hát ilyet Räikkönen nem lehetett csinálni. Tehát ami a szívén, az a száján. Ilyenből nekem egy kezem bőven elég, de lehet, hogy két ujjam is elég lenne a jelenlegi mezőnyből, hogy fölmutassam, és megmondjam, hogy kik azok.
2: A 10. nálatok, tehát Kimi Räikkönen. A 9. pozícióba pedig egy olyan világbajnok pilótát tettetek, aki még aktív, ráadásul kortársa Kimi Räikkönennek.
5: 9. helyezett. Fernando Alonso.
2: 2005 és 2006 világbajnoka, a 44 éves spanyol pilóta pedig szép lassan azért közelít a felé, hogy 500 nagy díj meglegyen számára, tehát ő is csak úgy, mint Räikkönen, hosszú-hosszú éveket, évtizedeket töltött el a versenysportban. Az, hogy Alonso ott legyen a 10-es listán, az nálatok egyértelmű volt? Tehát magától értetődött, Bence?
4: Nekem igen, habár azt a listát biztosan vezetne, hogy hogyan igazoljunk a lehető legrosszabbul. Sajnos az ő pályafutásában ez így alakult, de mindig próbálta a lehető legtöbbet kihozni. Ha másra nem tudott versenyezni, akkor azon volt, hogy a csapatását a lehető legjobban elgyepálja a pályán. Úgyhogy nekem mindig is egy üde színfolt volt az F1-ben. Ő neki nem lehet megmondani szerintem, hogy egy sajtótájékoztató mit mondjon. Ő még a rádión is egy hétszeres világbajnokot simán elküld melegebb éghajlatra.
3: Ő az egyik, akire céloztam, úgyhogy ráérezte az előbb, amikor azt mondtam, hogy két ujjam elég a jelenlegi mezőnyből. abszolút nem volt kérdés, hogy itt van a top 10-ben, sőt, ha az igazolásai csak egy picit jobbak, vagy azon a bizonyos három évzáron, amikor egyébként ugye szintén lett volna még esélye világbajnoki címet szerezni a két VB elsősége mellett, egy kicsit nagyobb szerencséje van, akkor azt mondanánk, hogy egy három vagy akár négyszeres világbajnokról beszélgetünk, és akkor meg egyértelmű, hogy nem hogy top 10, akkor szerintem top 5. És ugye ott vannak az ő kitekintései, hosszú távú versenyzések, Le Mans, elment Amerikába, mindenhol bizonyította azt, hogy egészen hihetetlen tehetsége van az autóversenyzéshez. Többször beszélt arról, hogy ő annyira elhivatott, hogy gyakorlatilag az egész életét erre szánta, ezért nincsenek gyerekei sem. Cserébe mondjuk van egy csomó csapata, gokár csapat, jelenlegi mezőnyből ugye Gabriel Bortolitónak a menedzsere, ami szintén egy kicsit pikáns. Azért durva szerintem pozitív értelemben Alonsónak a teljesítmény, amit ő lerakott, mert az adás előtt most direkt néhány versenyzőnek a top 5, top 10-es listára rákerestem. Nem találtam olyat a jelenlegi mezőnyből, akit, hogyha megkérdeztek arról, hogy mondjuk egy top 3-at állítson össze, akkor Alonso ne szerepelt volna ott. Tehát Max Verstappen, aki nem árulunk egy nagy titkot, szerepel a listánkon, egyértelműen azt mondta, hogy a jelenlegi mezőnyből csak egyet rakna oda, Alonsót, kérdés nélkül.
2: Pedig ott van egy Hamilton is akár a mostani mezőnyben. Alonso úgy van ott a jelenleg is aktív versenyzők között, hogy ő hát most már 44 éves. És ő azért úgy volt kétszeres világbajnok, hogy akkor a legfiatalabb, tehát akkor ő a csúcsot tartotta, hát aztán szépen sorban jöttek utána még fiatalabbak és a még fiatalabbak, de mégis most már, tehát hogyha végignézünk a karrierjén, 2001 óta húzódik, még mindig aktív. Mi az, ami őt ott tartja még mindig a Forma 1-ben?
4: Nagyon keresi azt a harmadik VB címét.
2: Van rá még esélye?
4: Hát, ha 2023-at alapul vesszük, amikor Ha érzi a kocsival, hogy ez képes dobogóért, meg akár győzelemért harcolni, akkor megérzi a vérszagát és megy, mint egy vadállat. Ez nem tanítható ösztön, ez egy top versenyzőnek benne kell, hogy legyen a vérébe, hogyha érzi, hogy azon a futamon neki van egy pici szansa is, hogy felérjen a dobogóra, vagy nyerjen, akkor átkapcsol beast módba, és megy, mintha nem lenne holnap.
3: Ez abszolút így van, ezt magam sem mondhattam volna szebben. Klasszikus állat. Tehát, hogy csak és kizárólag a győzelem hajtja és érdekli, semmi más. Az, amiért ő még itt van, az egy futamgyőzelem minimum, tehát nagyon szeretné, hogy azt a hosszú negatív sorozatát megszakítsa, ugye a spanyol nagydíj még az utolsó, amit nyert

0: sikere, hogy a Forma 1-ben az az elsődleges, hogy a csapattársadnál legyél jobb. És ezt Alonso szerintem kimaxolta, és nyilván mai napig klasszikusan szoktuk idézni, amikor Alonso Hamilton csapattársa volt a McLarennél, hogy ezek ketten ott mit műveltek egymással, annál nem is tudom, gyilkosabb meg egymást jobban szétverő kapcsolat nem is nagyon volt, miközben a szezont még úgy kezdték meg, hogy közös szauna reklámban vettek részt, tehát így indult, akit érdekel, keresse rá nyugodtan, de Alonso ebben tényleg nagymester, ugyanakkor mondom, a pályán nyújtott teljesítménye az klasszis, vitathatatlan.
1: A 9. helyen tehát Fernando Alonso, most pedig következik a sportág egyik legendája.
2: 8. helyezett Niki Lauda.
1: Az ő története a Nürburgringi balesettel és az abból való visszatéréssel együtt, hát az elképesztően inspiráló, nem véletlen, hogy filmrendezőket is megikletett. Az, hogy ő milyen szemlélettel közelítette ehhez a sporthoz, azt, hogy a Formula 1-et egy teljesen más szemszögéből fogta meg versenyzőként, talán az is egyedülálló. Mi döntött végül is Niki Lauda mellett? Miből áll az ő versenyzői profilja, ami miatt neki a 8. pozícióban mindenképpen van helye?
3: Számomra az, hogy láttam, hogy hogyan építette föl a Mercedes-t ugye Schumacherrel és Rosberggel, valamint Brownnal, plusz még az is, hogy egy olyan filmet láthattam, ahol a rendezők nagyon megfogták azt, hogy még ha van, akit mondjuk nem is érdekel annyira a Forma 1, szerintem az is úgy állt fel a moziban a Rush című film után, hogy azt a mindenit. Ez a film, ezt összerakták, és tényleg valós megtörtént események alapján volt az megcsinálva, és mindkét pilótát lehetett abban a filmben szeretni, és szerintem utána, aki egy kicsit is rajongott az F1-ért, utána biztos, hogy ráguglizott, hogy akkor Niki Lauda az akkor hogyan és mint érte el ezeket a sikereket. Én is így tettem.
1: 1976-ról van szó, amikor Hunttal nagyon nagy versenyt futnak a világbajnoki címért. Háromszoros világbajnok Lauda, és azzal, hogy ő 1977-ben és 1984-ben is nyert világbajnoki címet, ez a legnagyobb távolság egy versenyző esetében két világbajnoki elsőség között. Az, hogy ő ott 1976-ban Hunttal szemben alul maradt, az azért nagy részbe tudható annak is, hogy balesetet szenvedett a Nürburgringen. Az mennyire befolyásolta az ő pályafutását szerinted, Máté?
0: Hát ugye erről ő sokszor beszélt, hogy ott azért sok minden átfut az agyadon. Mármint ő mondta ezt, nekem nem volt ilyen jellegű balesetem, és nyilván remélem nem is lesz. De azért önmagában az a tény, hogy onnan ő vissza tudott állni, vissza tudott jönni és fel tudott állni, az már egy hatalmas dolog, és nem csak úgy tette mindezt, hogy visszajött, és akkor nem tudom, autóba ült egyszer-kétszer, körbeért lett 10., 8., 7., hanem utána még ugyanúgy jöttek a sikerek és győzelmek, ez mindenféleképpen az ő tehetségét, és egyébként akarát erejét is mutatja. És ugye Bence mondta az elején, hogy a Mercedesnél a sikerkorszak a hibridéra elején ott az egyik fő olyan ember volt, aki letette az alapköveket, ott is egyébként ez a hatalmas akaraterő és alázat hajtotta őt. Tehát az, hogy most ő nyert 3 világbajnoki címet, ez nem tudom, ha 2 nyert volna, vagy 4, én akkor is nagyjából ebbe a pozícióba raktam volna, fixen helye van a top 10-ben, nem a legjobb egyértelműen, de mindenféleképpen kiemelkedő, mind a pályán nyújtott teljesítménye, mind a pályán kívül nyújtott teljesítménye miatt. Hozzátéve, hogy hozzá azért olyan rekordok is fűzöttek itt, azt hiszem a második világbajnoki címét követően valami évi 4 vagy 5 millió dolláros szerződést kapott azokban az években, ami egy hihetetlen mértékű összeg, azt hiszem most is mindannyian elfogadnánk ezt. Tehát akkor meg gondoljunk abba bele, hogy az micsoda sztori volt. Neki volt olyan, hogy nem tartották be a szerződésben foglaltakat, és fogta magát, és azt mondják, a következő futamra nem jövök. Tehát egy iszonyatos öntörvényű ember volt, akivel nem lehetett mindent megcsinálni. És ugye ez az a korszak, ahol ezek az emberek, nem is azt mondom, hogy topzottak, de több ilyen jellegű ember volt, és ő is ezen karakán versenyzők közé tartozott, aki azért is tudott ekkora sikereket elérni, mert kemény fából faragták.
1: Ez a professzionalizmus az, ami őt különlegessé teszi?
3: Én, amit láttam belőle, igen, és szerintem a Mercedesnek az egy iszonyú nagy törés volt, amikor elvesztette Niki Laudát, mert szerintem, ha még a mai napig ott lenne a Mercedesnél, akkor biztosan nem mondhatom, de nem hiszem, hogy lejtmenetet vett volna a 22-es szabályváltozásoktól, hanem lehet, hogy még az elmúlt 3 évet is úgy húzta volna le,

0: hogy igazi kihívója lett volna a Red Bullnak.
1: Én megkockáztatom, hogy ha Lauda ott van, akkor Hamilton nem igazol el, akkor szerintem a mai napig ott maradt volna. Ugye legendás az a sztori, hogy egy hotel szobában győzködte Lewis Hamiltont, hogy gyere át a Mercedeshez, minden jó lesz, meg fogsz nyerni mindent, és ugye ez be is igazolódott. És nekem riporterként az egyik legnagyobb élmény az mindig az volt, amikor Laudával tudtam interjút készíteni, mert ahogy beszéltünk róla, amilyen karakter, oda mentél hozzá, nem is másolt. Nem beszélt mellé, három mondatban tűpontosan és élesen összefoglalta a helyzetet, és még 2016-ban is, amikor ugye a csapatnál Rosberg és Hamilton őre menő csatát hívtak egymással, akkor is mindig elmondta, hogy figyelj, itt most Rosberg bután viselkedett, itt most Hamilton hibázott, tehát nem, soha nem mentett föl senkit, mindig elmondta az igazat. Nagyon nagy vesztesége a formájának.
2: Nádas Bence és Újvári Máté közös listáján Niki Laudát egy olyan versenyző előzi meg, aki az osztrákéhoz nagyon hasonló megközelítéssel rendelkezett.
3: Hetedik helyezett. Alain Prost.
2: A professzor, a 3-4-szeres világbajnok egyike, a második versenyző, aki legalább 4 világbajnoki elsőségig jutott el. Ugye a 70 éves francia F1 kiválóság az Juan Manuel Fangio teljesítményét ismételte meg, annyi eltérés, hogy az argentin eljutott 5-ig, Prostnak nem sikerült, és Prostnak van egy hatalmas nagy riválisa, ezért abból a korszakból, amikor ő a 80-as évek végén, 90-es évek elején versenyzett, ez pedig Ayrton Senna. Na de az, hogy ő 4-szeres világbajnok, és hogy Senna többször is meg tudta verni, itt a ti listátokon nem, az
1: évkötés, igen.
2: Mennyire mutatja Prost jelentőségét?
4: Mindenféleképpen azt mutatja, hogy vele tényleg kell számolni, és tényleg Lauda világbajnoki címe után fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy akkor én vagyok most már a McLaren főversenyzőre, én vagyok a vezér, és ezt teljesítette is egészen addig, ameddig Senna meg nem érkezett a csapatba, és Monakon meg nem próbált neki egy kört adni, úgyhogy Prost volt a második azon a futamon, de hát sajnos kiesett.
1: Igen, ez egy korszakos rivalizálás, tehát hogyha arról beszélgetünk a Forma 1-ben, hogy kik voltak a legdurább csapattársai egymásnak, akkor szerintem ez a Prost-Senna ez egyértelműen az első helyre kívánkozik, amikor 16-ben ugye volt a Rosberg Hamilton, akkor is mindenki azt hasonlította őket. Manapság túlzásnak érzem a Piastri Norris belső ilyen kis visszafogott light-os csatát párhuzamba vonni velük, de minden esetre Alain Prost ugye úgy lett 4-szeres világbajnok, hogy 3, de lehet, hogy 4 alkalommal második lett egyébként mellette még összetettben 4-szer. Köszönöm, hogy Béla mutatja közben pontosan. Szóval, hogy adott esetben, hát nem azt mondom, hogy simán, de benne volt a levegőben, hogy akár Hamilton Schumacher szintjére jusson.
2: De nagyon jó riválisai voltak abban a korszakban. Sennáról beszéltünk, de Piki akkor volt. Tehát neki...
1: Az egy aranykorszak volt szerintem ilyen szempontból, klasszikus versenyekkel és klasszikus egyéniségekkel is, és Prosttal is volt szerencsém többször interjúzni, illetve a francia televíziós kollégáktól sokat kérdezősködtem Prosttal kapcsolatban, hiszen ő a visszavonulását követően azért csapatfőnökként, tanácsadóként ilyen-olyan szerepekbe felfeltűnt hosszú időn keresztül, és azt mondták, hogy hát nem túl könnyű ember, akit szeret, azt nagyon kedveli, akit viszont nem kedvel, azzal meg egy nagyon hűvös és távolságtartó viszonyt vesz föl, és éppen ez volt a jellemző a csapattársával szemben való kommunikációs viszonyra is. Nyilván a Sennás az egy extra sztori volt, viszont a professzor becenevet azt ugye egyrészt például a versenyző intelligenciája miatt kapta, illetve volt szerencsém egy-két olyan szerelővel, mérnökkel, vagy akár ilyen fizioterapeutával beszélni, akik vagy ismerték őt úgymond munka közben, vagy dolgoznak olyannal, akik dolgoztak Prosttal, és mindenki azt mondta, hogy az ő visszacsatolásai, az autóval kapcsolatos visszajelzései a szerelők és a mérnökök irányába az első osztály volt. Ami most így egyszerűnek tűnik, meg mindenki azt gondolja, hogy minden versenyző ilyen, de nem minden versenyző ilyen, a mai napig sem. Tehát van, aki meg tudja azt mondani, hogy figyelj, hármas kanyarban nem érzem az autót, de miért? Ezt már nem tudom megmondani. Ő viszont tűpontosan minden egyes esetben meg tudta mondani, hogy mi a baj, és 10-ből 9-szer állítólag a változtatásokat is ilyen módon tudta közölni, úgyhogy elképesztő hasznos tagja volt egy csapatnak, amellett, hogy nem is volt lassú.
2: Nagy hatása volt a Formula 1-re Prostnak, az, hogy ő Sennával rivalizált. Az a rivalizálás az nagyban befolyásolja a Prostról alkotott véleményeket is. Hogy mennyire tudtál te, Bence, elvonatkoztatni ettől a rivalizálástól, akkor, amikor kifejezetten csak Prost teljesítményét nézted?
4: Nagyon nehezen tudtam kikapcsolni, hiszen a dokumentumfilmekben, meg a sorozatban is ugye Prost idézőjeles gonosz. A gonosz bácsi, akit le kell győzni. De hát nyilván a teljesítmény ott van, azért egy filmet, még ha dokumentumfilm, azt úgy építik föl, hogy legyen egy hős, meg legyen egy másik fél, akivel megvív, és hát sajnos Prostra maradt ez a szerep, de nem mehetünk el amellett, hogy ezt a 4 VB címet nem összesöpörte, hanem letette az asztalra, és tényleg olyan pilótákkal szemben tette le ezt az asztalra, ami lehet, hogy a mai mezőnyben sincsen.
2: Két nagy rivális közé beékelődött a listátokon egy 4-szeres világbajnok.
3: 6. helyzet. Sebastian Vettel.
2: Ugye Vettelt akkor, amikor berobbant a Formula 1-be, akkor Michael Schumacher méltó örökösének tartották, nevezték is Baby Schuminak, meg különféle becenemeket adtak neki, ami Schumacherre utalt. 2010-es évek elején volt a csúcsán a karrierje, akkor, amikor a Red Bull-lal nagyon egymásra talált versenyző és konstruktőr. Azzal, hogy Vettel 4-szeres világbajnok lett, itt is talán van egy rossz váltás, egy rossz igazolás az ő pályafutása során. Azzal mennyiben merítette ki a saját versenyzői képességeit?
4: Hát szerintem egész sokáig húzta, hiszen 2018 német nagydíj nem tört össze, viszont 2018 német nagydíján volt egy törés szerintem a hazai nagydíján, ami torony magas esélyese volt annak a futamnak. Kicsit túl sokat kért azon a vizes pályán az autótól, és belecsapódott a falba, onnantól kezdve meg valami rossz irányt vett sajnos az ő pályafutásában, plusz még megkapott maga mellé 19-ben egy fiatal tehetséget, Leclerc-et, aki éhes volt, aki a 4.-5. helyekért is úgy küzdött, mintha győzelem lenne, de szerintem amit 2010-től 2013-ig véghez vitt, az brutál, plusz még az a statisztika, hogy a Toro Rossoval elért monzai sikere az a máig egyetlen egy siker, ami nem a Ferrari csapattal érte a Ferrari motor, hanem egy másik csapat egy Ferrari motorral.
1: Vettel ugye a Red Bull terméknek az első olyan gyermeke, nevezzük így, aki világbajnoki címig vitte, nem is egyszer ugye, hanem 4-szer. Az, hogy ő ott olyan sikereket ért el, ott nyilván azért ahhoz kellett már a csapat, tehát a háttér, nyújjék, Horner, ott minden tökéletesen összeállt. Egy picit keserédes szerintem Vettel megítélése abból a szempontból, hogy ért véget az ő pályafutása. Abból a szempontból is, hogy amikor eligazolt a Ferrarihoz, akkor ott aztán tényleg mindenki azt mondta, hogy na, itt van az új Schumacher. Tehát, hogy Kimi Räikkönen után akkor most végre valaki egyéni VB címet szerez a Ferrarival. És azért 17-18-ban, én azokat az éveket már aktívan a pedokból követtem végig, deklaráltam, mindenki azt mondta, hogy ott a Ferrari egyébként jobb autóval rendelkezik, mint mondjuk a Mercedes. Mégis mind a két esztendőnek az őszén, tehát a szeptemberi-októberi hónapokban, amikor elmentek a tengeren túli futamokra, elsősorban Ázsiába, akkor vagy a Ferrari hibázott, vagy Vettel hibázott. Ugye, amit te említettél, az még a német nagydíj volt, de azzal egyetértek, hogy az a legnagyobb törés talán a pályafutásában. Tehát onnantól van egy iszonyatos lefelé ívelés, de az, hogy ő a Ferrarihoz megérkezett 4-szeres világbajnokként úgy, hogy egyébként az utolsó Red Bullos évében egy bizonyos Daniel Ricciardo 3-0-ra megverte őt házon belül, mert akkor Ricciardónak volt 3 futamgyőzelme Vettelnek semmi, de akkor mindenki azt mondta, hogy hát ő már a Ferrarira készül, szóval az már nem volt egy jó előjel, de az, hogy ő a Ferrarival nem tudott világbajnoki címet szerezni, ez szerintem a mai napig egy kicsit ráégett, és ő is nehezen emésztette meg.
2: 2010-től 2013-ig teljesített egy 4-es sorozatot, és ott többször Alonsoval futott versenyt a világbajnoki címért. 2010-ben az, hogy Vitali Petrov megé beragadt Alonso, az nagyban hozzájárult Vettel győzelméhez, és 12-ben is kettejük nagy konkurálását, rivalizálását hozta a világbajnoki versenyfutás. Mennyiben volt egyébként a Red Bullnak köszönhető Vettel sikere, és mennyiben volt Vettel versenyzői képességén múló az, hogy ő belőle 4 világbajnoki cím jött ki.
4: A csapat meg a versenyző kiegészítette egymást, és egy nagyon jó szimbiózis vette kezdetét. 2009-ben is, hogyha a Brown GP nem találja meg azt a kiskaput, akkor könnyűszerrel mondhatnánk ötszörös világbajnoknak. Szerintem 2010 az egy nagyon izgalmas év volt, már csak abból kifolyólag, hogy 4 pilóta pályázott még joggal a utolsó futamon a VB címre. Alonso szerintem azt rontotta el, hogy nagyon Hamiltonnal foglalkozott. Igen. A utolsó körökben, hogy bármi esély van, hogy Hamilton megnyeri a futamot. Úgyhogy ez egy emlékezetes futam volt, hát ott a Red Bull az 2 pilótával ment az utolsó futamra, mindkét pilótája meg tudja nyerni akkor a VB címet.
2: Ha már Webber szóba került, ő igazából egyszer sem tudott közel érni Vettelhez. Nem tudom, hogy volt-e bármelyik évad olyan, amikor Webber igazán tudott versenyezni Vettellel.
1: Hát, ha lett is volna, akkor Vettel nem hagyta. Ugye ez az egyéresült Multi 21, ez a mai napig időnként visszaköszön, amikor megállapodtak valamiben, és azt Vettel teljesen felrúgta, és nem engedte, hogy Webber megnyerje a futamot, Vettel inkább ellentmondott a csapatutasításnak, és egyébként ez, hogy Vettel a csapatutasítást nem tartotta be, és a csapattársát legyőzte, ez megint ahhoz, vagy kanyarodhatunk ezzel vissza, amit már fejtegettem, hogy az igazi nagy bajnokok egyébként sokszor nem feltétlenül szimpatikusak. Főleg a Forma 1-ben, ahol tényleg van egy csapattársad, akit mindenféleképpen le kell győznöd, és főleg azért sem, mert ott van X rivális, akik ellen neked menned kell. De Vettel esetében azt én még mindenféleképpen kiemelném, nem tudtunk olyan futamon részt venni, amikor ő versenyzett, hogy a pénteki napon, amikor este 9-10 környékén, vagy hát amikor a napnak vége volt már órákkal, kimentél a pitlénre, benéztél a garázsokba, akkor egyetlen egy versenyzőt láttál a csapatoknál mókolni, és az Sebastian Vettel volt. Minden egyes esetben ez az ember, tök mindegy, hogy ez Red Bull volt, Ferrari volt, vagy Aston Martin, ő órákat elbíbelődött a garázsban, az összes szerelőjét mérnökét név szerint ismerte, ami abszolút nem mondható a formális versenyzők többségéről, és olyan szinten egyé vált ezzel a sportággal, és együtt lélegzett, amire szerintem nem nagyon volt példa egyébként az F1 történetében. A Forma 1 hivatalos YouTube csatornán van egy videó, ez az úgynevezett Grill the Grid-es ilyen challenge-ek, kihívások, amikor évekkel ezelőtt arra kérték a versenyzőket, hogy kronológiai sorrendben visszafele sorolják fel a világbajnokokat. Sebastian Vettel az összeset felsorolja. Az összeset. Az valami embert, az érdemes megnézni, vágatlanul talán egy ilyen 3 perc, jól bemutatja azt, hogy neki a Forma 1 az nem olyan volt, mint mondjuk Kimi Räikkönennek, és ezen nem Räikkönen szeretném degradálni, hanem inkább Vettel dicsőíteni egy picit, mert ő a versenyző korában, és szerintem a mai napig is együtt élegzik ezzel a sportággal. Én nagyon remélem, hogy valamilyen formában visszajön a Forma 1-be. Csapatfőnökként, ugye pedzegették, hogy Helmut Márkot váltatja esetleg a Red Bullnál ilyen megfigyelőként, scoutként, vagy akár a Forma 1 vezetőjeként, mert Sebastian Vettelre szükség van a Forma 1-nek.
2: A 6. pozícióban tehát Sebastian Vettel. Most járunk a lista felénél. A közös lista mai vendége Nádas Bence és Újvári Máté.
5: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Folytatjuk a közös lista ismertetését, én Tóth Béla vagyok, mai vendégem pedig Nádas Bence és Újvári Máté. Minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolja a két meghívott, és éppen a felsőháznál tartunk.
3: 5. helyezett. Ayrton Senna.
2: Sokak példaképe a háromszoros világbajnok, aki hát azzal, hogy tragikusan fiatalon és versenykörülmények között meghalt, azzal olyan pozícióba emelkedett az F1 egészét tekintve, ami talán elhomályosítja a versenyzői képességeit is. Tehát azzal, hogy ő tragikusan fiatalon meghalt, és emiatt talán lehet, hogy egy picit fel is magasztaljuk azt a teljesítményt, amit ő nyújtott az aszfaltcsíkon. Versenyzőként mit tette igazán különlegessé a Ayrton Sennát?
4: Szerintem mindig kihozta azt a lehetőséget, azt a tempót a kocsiból, amit ki lehetett, sőt, néha többet is, és a falban végezte. Semmivel nem lehetett szerintem szegni azt az eltökéltségét, hogyha az első helyen ment, akkor talált magának új célt, próbálta a lehető legnagyobb különbséget kiautózni a másodikhoz képest. Én őt így jellemezném, hogy abszolút egy maximalista versenyző, egy nagyon precíz.
2: Minden egyes versenyzőnél felvetődhet ez, de itt főleg nála vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy szerintetek mire lenne képes ma Senna?
1: Másik kérdés, ezt is szeretem. Másik kérdés, amikor korszakokban versenyző embereket próbálunk beaplikálni a jelenlegiben. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezné Senna, ugyanis ő volt az első olyan pilóta tudomásom szerint, aki ilyen személyedzőt, fizioterapeutát alkalmazott a Forma 1-ben. Ugyanis ő rájött arra, hogy az egy dolog, hogy te megpróbálsz sportemberhez méltó módon élni. Előtte mondjuk 10 évvel ez a 60-es, 70-es években nyilván nem volt különösebben elmondható a Forma 1-ben, mert az, hogy dohányoztak, alkoholt fogyasztottak, még futam előtt is, az mindennapos volt. Senna viszont rájött arra, hogyha a teste és az elméje rendben van, mint egy mai modern sportolónak, akkor sokkal jobb teljesítményre képes. Úgyhogy ilyen szempontból úttörő volt, mindig nagyon figyelt arra, hogy hogyan étkezik, mit fogyaszt, mennyire pihen, úgyhogy szerintem ő a mostani korszakban is kiemelkedő lenne. Ráadásul ne felejtsük azt el, hogy a Forma 1-ben ugye mindig arról beszélünk, hogy versenyző és csapat kohéziójából lesz valami. De azért az, hogy valaki mondjuk esős körülmények között jó vagy sem, és ha valaki ott szinte mindig jó, akkor azért az jelzi, hogy az ő tehetsége kiemelkedő, márpedig Senna esőben, hát az legendás, hogy ő mennyire jól tudott versenyezni, az egykörös tempója szintén legendás, 65 pole pozíciót szerzett, azt hiszem pályafutása során, Monakóban 5 vagy 6 alkalommal győzött, ez mind olyan adat, ami önmagáért beszél, és ami azt mutatja, hogy ő nyers tempó, visszacsatolva, mennyire gyors volt egy körön, és mennyire ösztönből volt egyébként gyors, és ugye nála is megvolt ez az esőben való extra gyakorlás kiskorában is, hogy azért is tudott ilyen körülmények között jól versenyezni, mert kiskorában erre őt külön trenírozták, ahogy egyébként például Max Verstappennél is ugyanezt elmondhatjuk. Úgyhogy ugye 34 évesen hunyt el Imolában, abban a pályafutásban még biztosan benne lett volna egy, de talán két világbajnoki cím is, úgyhogy a listán megkérdőjelezhetetlen helye.
2: Közelítünk a dobogó felé, de éppen, hogy lemaradt a pódiumról, egy argentin versenyző.
3: Negyedik helyezett, Juan Manuel Fangio.
2: Ő a Formula 1 első évtizedét abszolút uralta, ötszörös világbajnok, és azért az ő esetében az jogosan vetődik fel szerintem, hogy azzal, hogy az első évtizedben emelkedett ki, amikor teljesen más volt a szabályrendszer, akkor a versenyző...
1: Csak nem azt akarod kérdezni, hogy manapság mire lenne képes?
2: Nem. Egyáltalán
1: ezt a kérdést.
2: De talán nincsen távol ettől a kérdéstől az, amit fel akarok tenni, hogy azért mégiscsak az ő korát, az, hogy akkor még tényleg az F1 gyermekcipőben járt, azt mennyire lehet helyesen megítélni, és mennyire lehet jól összevetni egy 70-es, 80-as években jellemző, vagy azzal a korszakkal, ami most jellemző a Forma 1-re, mert hát azért ég is föld.
4: Minden egyes kanyar az élet vagy halál rizikóval kellett számolnia, hogyha nyerni akart az ember. Míg a mai F1-ben azért, ha túlmész egy határon, lehet, hogy a versenyednek vége, de szerencsére az életednek nem. Még az akkori időben azért ezzel valósan kellett számolni, és szerintem ő ezt a fajta terhet, meg ezt a fajta kiszámíthatóságot szerintem jól vette, azért jutott el 5 VB címig, mert ezeket a helyzeteket jól mérte föl. Nyilván szerencse is kellett hozzá, de ez embernek ötször nincs szerencséje.
1: Ezzel egyetértek, ráadásul ne felejtsük el, hogy 4 különböző csapattal szerzett 5 világbajnoki címet, ami abszolút egy unikális és megismételhetetlennek tűnő dolog itt a Forma 1-ben. Ami érdekes azért, és nyilván ez a kezdeti évekre jellemző, értelemszerűen sokkal kevesebb futam is volt, tehát 24 futam győzelemmel szerzett 5 világbajnoki címet, csak összehasonlításként mondjuk Mexikóban a diadalmaskodó Lando Norris 10 futam győzelemnél jár Forma 1-es pályafutása során, és még egy világbajnoki címe sincsen. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy persze egy bizonyos oldalról megnézve könnyebb dolga volt, de azért ott volt Ascari, ott volt Stirling Moss például a riválisok között, mind-mind csupa olyan versenyző, akik, ha a Forma 1 történelméről beszélünk, lehet, hogy nincsenek benne a top 10-ben ők, de ettől még említésre méltó pilóták egyértelműen, és valóban már túlélni egyébként abban a korszakban sokszor hát dicséretes volt és megsüvegelendő teljesítmény, úgyhogy azért, ha ötször nyersz a sportágban, és ne felejtjük ezzel az ötössel, Schumacher és Hamilton mögött jelen pillanatban még, amikor ez a felvétel készül, akkor ott vagy a harmadik helyen.
2: Milyen személyes emlékeid vannak róla?
1: Fangio-ról? Igen. Ami neked.
2: Bence?
4: Hasonló, csak csatlakozni tudok hozzátok.
2: Még egy különlegesség azért az ő esetében, hogy ő 1911-es születésű, tehát már nagyon idősen került be a Formula 1-be, 39 éves volt az első F1-es évében, és az ötödik világbajnoki címét 46 esztendősen gyűjtötte be. Ma már
1: hát az ez... erre próbál rámenni, esetleg a legidősebb világbajnoki címet elvehetné tőle.
4: Eddig altat.
2: A negyedik tehát Juan Manuel Fangio, és jöjjön a harmadik helyezett, egy újabb aktív versenyző.
3: Harmadik helyezett, Max Verstappen.
2: Az a Max Verstappen, aki jelenleg még csak 4 világbajnoki címnél tart, de azt hiszem, hogy azzal mindannyian egyetértünk, hogy nála ez a szám még változni fog.
4: Fájó szívvel mondom, de szerintem is változni fog. Én annyira nem szívlelem Verstappent, viszont meghajlok a tudása és versenyzése előtt, mert...
2: Hát olyannyira, hogy a harmadik helyére tettétek.
4: Igen. Én a Hamiltonnal való csatározásaimat annyira nem szívlelem, de meghajlok előtte, mert emberileg is nagyon sokat fejlődött, és a versenyzésére meg sose volt panasz, max annyi, hogy azért néha a határokon túl elmegy, sőt, amikor a határokon túl megy, utána elolvassa a szabálykönyvet 86-szor, és hát úgy megy el a határokig, hogy utána nem tudják megfogni még a szabályokkal sem, hiszen... az Apex csúcsot azt mindig sikerül eltalálnia.
1: Nehéz Verstappenről röviden beszélni, főleg úgy, hogy ne azt érezze esetleg valaki, hogy nekem a személyes kedvencem, de tény és való, hogy az ő versenyzése, sebessége, versenyző intelligenciája az kiemelkedő. Tehát nem csak a mostani mezőnyből, hanem összességében a Forma 1-ben. Volt szerencsém olyan újságírókkal beszélni, akik 40-50 éve adott esetben járják a világot és nézik a Forma 1-et, és ők is azt mondják, hogy ilyen, mint Max Verstappen, ilyen, hát talán Hamilton, talán Schumacher, de még sokan egyébként Hamilton elé is teszik, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez a 4 világbajnoki cím, ez még bőven bővülni fog, és amikor Hamilton megszerezte a 7. világbajnoki címét, én biztosan azt mondtam, hogy hát ez ember nincs, aki meg tudja őket közelíteni, mármint Hamiltont és Schumachert, most azt mondom, hogy Verstappen szerintem beérheti őket. Ugye 26-ban új korszak kezdődik majd, szépen megnézve, hogy mi történik a Red Bull-lal, és hogyha nem jó a Red Bull, akkor az a csapathoz fog igazolni, amely jó teljesítménnyel nekiindult ennek az új szabályrendszernek. Biztosak lehetünk benne, hogy nem fogják azt mondani, hogy Max, köszönjük szépen, meg vagyunk, de gyere. Tehát tártkarokkal fogják várni, mert ez az ember, ez minden egyes autóból, még ebből az időnként tényleg vezethetetlen Red Bullból is, láttuk idén is a szezon első felében, olyan teljesítményt kihoz, és olyan különbséget okoz csapaton belül, amire szavak nincsenek. Ugye itt elmondtam, hogy Verstappen például Alonsót mondta a jelenlegi mezőnyből, mint a top 5 valaha élt egyik legnagyobb versenyző. Alonsóról felvételek vannak konkrétan idén is, meg tavaly is, amikor egy időmérős kört követően ott áll a PEM-ben, ugye a nyilatkozó úgynevezett ketrecben, nyilatkozik nekünk tévéseknek. Verstappen valahonnan a semmiből, időnként már bocsánat, egy hulladék Red Bull-lal pole pozíciót ér el, és Alonso rán, és azt mondja, hát erre csak Max képes, senki más. De azt a párhuzamot azért mindenképp elmondanám, hogy az, hogy az ő édesapja, Jos Verstappen Forma 1-es versenyző volt, az elképesztő sokat számít Maxnak. Tehát, hogy ha Jos nincs, és nincs a Forma 1-ben az a tapasztalata, ami volt, akkor lehet, hogy Max sincs. De nyilván sok a ha, csak mondom, hogy ahogy Szoboszlai Dominik esetében az apukája ugye futballból jön, itt Verstappen esetében is ezt muszáj megemlíteni.
2: Megint csak játék, 5 év múlva kell elkészíteni ezt a listát, akkor Verstappen hol szerepel majd szerintetek? Azért picit jósolni is kell.
4: Szerintem 26-ba sokat szerintem a Ford Motortól én nem várnék.
1: Én se feltétlen.
4: És amit te is mondtál, Máté, hogy 27-ben szerintem a Mercedes, az Aston Martin, de akár még a Ferrari is boldogan kirúgja az aktuális pilótáját Verstappen kedvéért. Ha idén nem jön össze az 5., szerintem, ha azt mondta, hogy 28-ig biztosan tervez, szóval egy 6 VB címe biztosan lesz.
2: Akkor is még csak 31 éves lesz 28-ban.
1: Igen. Igen, ez a brutális. Én egyébként... ugye arról beszéltünk, hogy itt VB címek beleszólnak, de azért itt is voltak cserék, tehát valakinek több VB címe, az nem feltétlenül jelentett nálunk sem mindenféleképpen egy előkelő pozíciót, de ha most itt arról beszélgettünk, hogy ki hány VB címet kellene, hogy szerezzem, ez tudom, ilyen nagyon teoretikus és csúnya, de akkor Verstappen esetében szerintem a hét. Tehát én Verstappent is, bocs, Bence, lehet, hogy emiatt soha többet nem állszám szóval, de hogy én azt mondom, hogy Verstappen, Schumacher és Hamilton szintjén van, és ebből kifolyólag a hét világbajnoki cím, nem azt mondom, hogy járna, mert ilyen nincsen, de hogy jelen tudását, teljesítményt, mindent elnézve, ott van azon a szinten.
2: Maradt tehát a lista hátralévő két pozíciójára két hétszeres világbajnok, ahol csupán a sorrend volt a kérdéses.
3: Második helyezett, Michael Schumacher.
2: Az első hétszeres világbajnoka a Formula 1-nek, ő a 2000-es évek elején a Ferrarival legyőzhetetlennek bizonyult, visszavonulása után, az első visszavonulása után még visszatért. A Mercedes éra dominancia kialakulásában ő nagy szerepet vállalt, nagyon-nagyon nagy hatása volt rá, és a 2013-as súlyos síbalesete óta a nyilvánosságtól elzártan él, igazából nem tudjuk, hogy milyen állapotban, nincs róla semmilyen biztos információnk. Tehát egy szóval azért Michael Schumacher ennek a sportágnak hétszeres világbajnokként az egyik kiemelkedő egyénisége. A Formula 1-re ő milyen hatással volt? Mert mondhatjuk rá, hogy ő már globális sztárja volt ennek a sportágnak.
4: Hát én, amit láttam belőle gyerekként, meg amiket a dokumentumfilmekben láttam, meg olvastam, hogy együtt lélegzett a csapattal, ő is minden szerelőjét ismerte, talán megtanult olaszul is, nem tudom pontosan, megtanult olaszul is. Együtt fejlesztették a Ferrari autókat, és tényleg 96-ban ő azért igazolt át, hogy ő Ferrarival legyen bajnok. El is jött az a pillanat, és szerintem máig ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki 5 VB címet tudott nyerni sorozatba. Tényleg egy zseniális versenyző volt, ha kell könyörtelen, ha kell csapatjátékos, úgyhogy ez azért kevés pilótáról mondható el.
2: Említetted a könyörtelenséget, azért neki voltak hát nagyon ellentmondásos akciói, megmozdulásai.
1: Jacques Villeneuve-vel szemben például, nem is egy, hanem inkább szerintem több. Igen, ez a könyörtelenség, ez visszaköszön. Megint csak egy olyan versenyzőről beszélünk, aki ha kellett, akkor átment a falon, de ez is jól leírta az ő attitűdjét. Nem véletlen az sem, hogy ennyi világbajnoki címet tudott szerezni, mert muszáj ez a fajta hozzáállás, hogy előre menj. Hogy sportszerű voltam mindig? Valószínűleg nem. Tudunk olyan többszörös bajnokot mondani a Forma 1-ben, aki minden futamon sportszerű volt? Biztos, hogy nem. Tehát ez eleve, ez nem egy annyira egyszerűen, idézőesen egyszerűen leírható sportág, mint mondjuk egy kajakkenu, úszás, futás, hogy megvan a saját sávod, és ha te ott a leggyorsabb vagy, akkor egyértelműen jó vagy. Nyilván ezekben a sportágban nem mehetsz át a másik sávba és ütheted őt ki, vagy elmehetsz, de akkor ki vagy zárva. Tehát, hogy ez egy kicsit megosztóbb ebből a szempontból, viszont amit te mondtál az elén, az tökéletesen így van. Michael Schumacher volt az első, aki például Amerikában sztár lett. Aki már nem tudott elmenni pályafutása közepén a Ferrari évek győzelmei után úgy az Egyesült Államokba kikapcsolódni és nyaralni, hogy ne ismerjék fel, miközben előtte minden Forma 1-es pilóta oda járt, mert a kutya nem ismerte akkor még őket. Nyilván most már teljesen más a helyzet. Szóval mind a pályán kívül egy hatalmas egyéniség, életre szóló szerződései voltak, vannak, ugye még most is szponzorációs szerződések, amikkel rendelkezik, ami szintén azt mutatja, hogy a márkák micsoda személyiséget láttak benne. És igen, amit Bence mondott, az is igaz, ha Fettennél elmondtuk, akkor nála mindenképp el kell mondani, mert Fetterre mondták, hogy olyan, mint Michael Schumacher, hogy lemegy, az utolsó szöget is tudni akarja, a csavart, az illesztéseket, hogy ez miért van úgy, szárnyvéglap, akármi, tehát hogy ő a technikai részével is abszolút tisztában volt, és tisztában is szeretett lenni.
2: Mielőtt megismerkednénk az első helyezettel, idézzük fel, hogyan alakult Nádas Bence és Újvári Máté közös listája.
3: 10. Kimi Räikkönen, 9. Fernando Alonso, 8. Niki Lauda, 7. Alain Prost, 6. Sebastian Vettel, 5. Ayrton Senna, 4. Juan Manuel Fangio, 3. Max Verstappen, 2. Michael Schumacher. Első helyezett, Lewis Hamilton.
2: Mi döntött mellette? Mert hogy ha megnézem...
1: Tehát a könyökét.
2: Igen. Tehát, hogy a két saját listán azért eltérő az első helyezett személye, de valahogy Lewis Hamilton esetében...
4: Le, lehet, hogy a szívem ezt mondatja velem, meg én nyilván ezt a pályafutást végignézhettem tényleg futamról futamra, végigizgulhattam nagyon sok futamot. Ezt szerintem örök életre végigviszem, hogy láthattam őt élőben versenyezni, sajnos még dedikált sapkám nincs tőle, de nem adom fel, mindig
2: segítesz.
4: Megyünk.
1: Késik nem múlik.
4: Lando Norrisztól már van kettő, vele volt alkalmam találkozni, Alonsótól is begyűjtöttem most a Hungaroringen egyet, de valahogy Hamiltonnal mindig bal szerencsém volt, de reméljük, ami késik nem múlik, úgyhogy tényleg azért igyekszem minden lehetőséget megfogni, mert ki tudja, hogy 26 után még láthatjuk-e Hamiltont, én bízom benne, hogy igen. Oké, hogy neki nem volt sose gyenge autója, az tény, és nem tudom, hogy 2007-ben csapaton belül mennyire volt ez a favorizálás, meg mennyire lehet ennek igazságot keríteni, hogy most tényleg igaz volt-e ez a pletyka, de felvette a kesztyűt, és a pályán megmutatta, hogy kell vele számolni, miközben egy újonc volt akkor, és ezért csak felvette a kétszeres világbajnokkal a kesztyűt.
2: És hát a rákövetkező évben világbajnok lett, nem is akármilyen körülmények között, Hamilton azért megosztó személyiség.
1: Egyértelműen, de ha Lewis Hamiltonra gondolok, akkor nekem mégis az ikon szó az, ami eszembe jut. A szó pozitív, és időnként egy kicsit negatív értelmében is. De tény és való, hogy világbajnokok, pláne sokszoros világbajnokok közül talán a legmegosztóbb személyiség. Ez nyilván köszönhető szerintem annak is, hogy a hibrid érában, amikor ő Isten igazából aratta a sikereit, a Mercedes-szel köszönhetően annak a bizonyos laudás hotelbeszélgetésnek, akkor gyakorlatilag a csapattársa volt egyedül a nagy ellenfele.
2: Ugye beszélünk, ő pedig egyszer meg is verte.
1: 16-ban igen, az még egy érdekes külön fejezetet igénylő beszélgetés lenne, érintetjük később akár, de hogy ott Vettellel voltak ugyan csatározások, de ugye Vettel és a Ferrari együtt kéz a kézben kifulladt 17-ben és 18-ban, és ezért én azt gondolom, hogy Hamilton sikereit egy picit elhomályosítja az, hogy a hibrid érában mennyire egyeduralkodó volt a Mercedes, mert hiába látjuk mondjuk a mostani érában azt, hogy, vagy ezekben az években, hogy nagyjából tudjuk azt, hogy a McLarennek és Verstappennek van esélye a futamgyőzelemre alapból, mégis azért becsúsznak olyan futamgyőzelmek Mercedes pilotáktól, meg olyan dobogók más versenyzőktől, akikre nem nagyon számítunk. A hibrid érában ilyen nem volt. Tehát, hogy ott a két Mercedes-es általában lekörözte a többi pilótát. És ugye ezért van ez a fajta szerintem ellentmondás a személyiségén túl, hogy jó hétszeres világbajnok vagy, de. Van egy ilyen de. Miközben meg több mint 100 futamot nyert, több mint 100 pole pozíciója van. Tehát, hogy ezeket azért nem lehet csak úgy jó autóra fogni. Ott van egy olyan köre, azt hiszem a 2018-as szingapúri időmérő, mai napig az egyik top 3 kör így a Forma 1 tekintetében, ahol az az igazi flow élmény, és minden idők egyik legjobb kör az, amit ő elkövet. Olyan megmozdulásai voltak, olyan, tehát az is egyfajta tehetség szerintem, hogy a jó körülmények között te folyamatosan tudod hozni a jó eredményeket. De az elhomályosításban például ez a mostani Ferrari év is benne van, még azt gondolom, hogy nincs futamgyőzelme se dobogója, miközben Leclerc Mexikóban megszerezte a 7. pódiumát.
2: Mikor volt ő a csúcson, Lewis Hamilton?
4: Nehéz, hogy mikor volt a kezdete. Én azt mondom, hogy 2007-ben...
2: Nagyon magasan olyan... kezdett, azt
4: igen, én. De abban a Bridgestone-os tesztek is biztos, hogy benne voltak, hogy jól tudott kezdeni. Én azt mondanám talán, hogy... 2014-től mondhatni azt, hogy amikor megérezte az igazán a vérszagot, meg 2008-ban elérte a VB címet, akkor egy kicsit azt lehetett rajta érezni, hogy jó, világbajnok vagyok, ezt akartam, elértem, és hát 2009-ben az új szabályrendszerben egy olyan autót kapott, ami csoda, hogy ezt a kettő győzelmet be tudta zsebelni. De hogy utána 14-ben meg felvette a kesztyűt, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt, tényleg Rosbergnek majdnem a magánélete is ráment, hogy 16-ban azt a sikert abszolválni tudta, amiben azért a sors is egy picit benne volt, hiszen az a maláj kiesés az nagyban befolyásolta a Hamilton későbbi eredményét. De utána tényleg, ha egy körön ki is kapott Bottastól később, aki egy körön nagyon jó versenyző volt, versenytempóban megette. És 2021-et meg azért nagyon szeretem felhozni, hiába lett az a vége, hogy a végén Verstappen nyert, hogy ott az a két versenyző elment a falig. De tényleg úgy, hogy 50 meg 60 másodperceket adott a harmadik helyezettnek. És ilyen szerintem nem volt soha. Szóval még
1: két különböző autóval.
4: Két különböző autóval. És ezért volt jó, hogy két különböző csapatban voltak, mert nem volt az, hogy akkor jó, akkor azt most csapaton belül megbeszéljük, akkor cseréljetek helyet. Nem, itt, itt kőkemény versenyzés volt, és sokszor vagy kettős kiesése, vagy valamelyik kiesése járt ez a páros.
2: Azért talán azon a 2021-es esztendőn látszik a leginkább a sorsszerűség, vagy amit ő 2008-ban megkapott Glock által, azt a sors elvette tőle 2021-ben, tehát valahogy mindig döntetlenre játszik az élet, és hát az ő esetében talán itt a 2021-es évben volt meg az a törés, ahonnan már talán nincsen visszaút. Szerinted lesz-e itt 7-ből 8? Tehát van-e bármi esélyre?
1: Nem. Szerintem nem. Már csak azért sem, mert 40 múlt Lewis Hamilton, és én nála is elkezdtem azt észrevenni, ami egy teljesen természetes emberi folyamat. Pláne a Forma 1-ből, hogy kopnak a reflexek, nehezebb és hosszabb a regeneráció. Tehát Fernando Alonsót vegyük ki, mert ő úgy tűnik, hogy egy kicsit egy ilyen UFO típus, vagy nem tudom, a Holdról jött. Tehát az ő izomzata az teljesen más, és az ő genetika teljesen más. De egyrészt az autója sem olyan Lewis Hamiltonnak, és egy picit a hibridére és a Mercedes-es korszak szerintem elkényeztette őt abból a szempontból, hogy önmagához képest valamilyen kevesebb teljesítmény is sokszor elég volt ahhoz, hogy mondjuk minimum dobogón végezzen. Ez itt most nincs meg. Sokszor a mezőny közepéből, sűréből kell rajtolni. Ettől ő azért elszokott nagyon sok éven keresztül, nem megy úgy neki. Azért a csapattársadnak van 7 dobogója, neked nincs egy se, az elég beszédes, és egyébként nagyon jó volt, amit Bence mondtál, hogy a világban az első világbajnoki címét követően elkényelmesedett. A hibrid érában csomószor volt olyan, ott voltunk kint a helyszínen, 2 órával a szabad edzés előtt jött Lewis Hamilton az országba. Mert előtte New Yorkban volt egy divat bemutatón, beült az autóval a hibrid érába, és adott 0,3-et a többieknek.
2: Meglátjuk, hogy 5 év múlva mondjuk, hogy a mutat majd egy ilyen lista. Nádas Bencének és Újvári Máténak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
1: Köszönjük mi is.
4: Köszönjük.
2: Ez volt a Közös Lista második epizódja, amelyben a valaha volt 10 legjobb Formula 1-es versenyzőt rangsorolták vendégeim. Biztos van köztetek olyan, aki a Nádas Újvári kettős listájával nem ért egyet, így arra buzdítok mindenkit, hogy az nsr@mtva.hu e-mail címre írja meg bátran a saját rangsorát. A legérdekesebbeket a következő epizódban ismertetjük. A Közös Lista a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján bármikor visszahallgatható. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla köszöni a figyelmet. Sziasztok!
5: Ez volt a Közös Lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista legújabb epizódja. A közös lista a Nemzeti Sport Rádió egyetlen rangsoroló műsora, amelyben adásról adásra két vendég állít össze egy tízes listát egy megadott témában. A dolog különlegessége, hogy a meghívottak csak a felvétel előtt szembesülnek azzal, hogy kivel kell együttműködniük. Így történt ez az előző epizódban is, amelyben Nádas Bence és Újvári Máté szedte sorba a Formula 1 történetének 10 legjobb pilótáját. A beszélgetés bármikor meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. A közös lista mostani részében a labdarúgásra összpontosítunk, ugyanis a 21. század 10 legjobb kapusát válogatta össze két kiváló hálóőr. Bogdán Ádám, szia!
3: Szia, köszönöm a meghívást!
2: És Holzer Ádám.
4: Szia, sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lettek.
2: Ebben az epizódban formabontó módon most a listaállítás folyamatát követjük végig, vagyis a hallgató füle hallatára születik majd meg a közös lista. Ma tehát a 10 legjobb futballkapus a 21. századból, de hát ez a 21. század ez meglehetősen bőven értendő, ugyanis hát én azt kértem tőletek, hogy azokat a kapusokat gyűjtsétek össze, akiket ti láttatok védeni, akinek a pályafutását végigkövettétek, így aztán tehát ez, hogy a 21. századról van szó, ez nem a szó legszorosabb értelmében értendő, ez majd látszik is a listán. És nem véletlen az sem, hogy ti ketten ültök itt most, mert hogy már mindketten más szemmel nézitek a futbolt, már Ádám, két Ádám, de most Holzer Ádámra gondolok, te még aktív vagy, de te is rendszeresen megszólalsz a médiában, folyamatosan véleményt alkottok a futball jelenlegi szereplőiről, és nem mellékes az sem, hogy kortársak vagytok. 87-es vagy te, Bogdán Ádám, és egy évvel később született Holzer Ádám, úgyhogy könnyebbség volt az, hogy nagyjából egy korszakot tárgyaljatok. Én már mind a kettőtök listáját ismerem, ti viszont egymásét még nem, az most fog kiderülni hamarosan, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint csapjunk bele. Kezdődjön a játéknak az a része, amikor a legjobb tizet kell kiválogatni, aztán majd természetesen megbeszélitek a sorrendet is, de akkor először, hogy a legjobb tíz, az vajon hogy néz ki?
3: Nekem az a tippem egyébként előjáróban, hogy kb. 60-70%-a egyezni fog, mert azt mondtam, hogy ha nem, akkor valaki nem ért hozzá.
4: Na, és azért lesz, hogy
3: teheszel, és nem te lesz nyilván. De szerintem erre tippelek, hogy 6-ot el fogunk tudni találni a listáinkról.
2: Megmondjam, hogy hány egyezés van?
3: Igen.
2: 7.
3: 7, 60-70, akkor.
4: Igen, és akkor a nem egyezéseket azt tudhatjuk?
2: Tehát... Ádám, a te listádon szerepel Joris, Oblak és Dida, az Ádámnál nem szerepelt egyik sem.
4: De akkor ez nekem az utolsó 3 helyezettem.
2: Így van.
4: Tehát nekem az első 7 helyezettem, az fenn van a te listádon.
2: Igen, aki Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas, Schmeichel.
3: Igen.
2: És
3: igen.
2: Ez ott van Ádámnál is. Azt mondtad, hogy vannak még nálad
3: túlcselejt az ügyeseik. Schmeichelt azért tettem ilyen zárójeles helyre, mert az egy szerelem a részemről, és nem biztos, hogy belefér a 21. században, ugye 99-ben ő szerintem nagyjából...
2: Hát igen, a 90-es évek volt az ő pályájának a csúcs, a legfontosabb része, de itt azért engedhetünk, mert végül is az az egyik kritérium, hogy
3: Látok.
4: Igen, hát és meghatározó volt.
3: Hát
4: igen, én is így tekintettem a feladatra, hogy pályára lépett a 21. században, ezáltal ide is hozható, és emellett meg milyen hatással volt. Tehát az én listámnak ez egy sarkalatos pontja volt, hogy kik azok, akiktől valami miatt kaptam, ami inspirált, és mondjuk miért nincs rajta Kán nálam, mert hogy nekem ő sosem tetszett. Tehát minden érdemét elismerve, az ő habitusa, és akkor a haja, most mondom, hogy nem tudtam soha Kánnal azonosulni, és ezért az én listámon ő nincs fent.
3: Figyelj, ebbe el tudom engedni a Kát, mert nekem se tetszett soha, meg alapvetően én meg azt mondom, hogy azon az aurán kívül, ami neki volt, nem hiszem, hogy beférne ebbe a, ezekbe az emberekbe, akiket egyébként elengedtem. Tehát
4: mint kapus képzettség, kapus lábbal való játék, bármi.
3: Igen, viszont nyilván tudjuk, hogy azért nem csak erről szól, hanem az, hogy milyen aurája van valakinek a kapuban, az hatalmasat nyom alatban. Én nálam fönt van, de ez egy olyan pont, amit szerintem fölírhatunk, hogy ezt egyébként ebbe hajlandó vagyok kompromisszumot kötni.
4: Kán az egyelőre egy mínusz. Hát ugye nálam most az utolsó három igazából, akkor egyelőre a kérdés.
2: Van hét, amiben megegyeztetek,
4: mert az mind sorrendet kell állítanunk.
3: Jó.
4: Az, igen.
3: Jó, tehát akkor az a...
2: Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas és Schmeichel. Mind a kettőtöknél ott van ez a hét kapus. Onnantól kezdve van még hét másik. Jól számolom.
4: Amiből hármat kellene becsempészni.
2: Így van. Joris, Oblak, Dida, Navas, De Gea. Kánt akkor most elengedtétek, akkor őt már nem számolom.
4: Egy pillanatra.
2: Charlison, Ederson.
3: Jó, én a két brazil mellett akkor elkezdem az érvelést, mert az egyiket ugye test közelből, ha nem is edzettem vele, de azért követtem akkor már, úgy amikor én elmentem, a sérülésből úgy fölépültem, és akkor elmentem a Hiberniánhez, akkor jött oda. Nekem akkor is az volt az érzésem, miután a Karius leigazolták előtte, hogy a Mignolé, hogy az a fajta bizalom, ami meg kell, hogy legyen egy stadionon belül a kapussal szembe, az nincsen. És az a VL döntőn a Kariusszal is elrepült, vagy elszállt, és azt mondtam akkor, ott a nyáron valaki kérdezte, hogy szerintem meg kell venni azt a kapust, aki a jelen pillanatban a legdrágább és a legjobb. Azért, hogy az a pénzösszeg az védelmet adjon neki, azzal szemben, hogy egyébként van egy nem túl jó hangulat a kapusokkal szemben mondjuk az Anfield Roadon, és az a tudás is egyben olyan dolgot csinálja a csapattal, ami ezt a bizalmat visszaadja belül, és ezt fel tudja vinni újra a csapatot a bajnokságban is, akár a bajnokság megnyerésére, és az Alisson az abszolút megtette ezt. Én szerintem ráadásul hozott olyan dolgokat ebbe a kapus szakmába, ami változtatott azon a fajta zicservédésen, ami a gyerekkorunkban ez nem volt meg, de talán a mi korosztályunkkal kezdett ez bejönni, ez a fajta ilyen nem tudom, csillagpóz, vagy ilyen egyik térd le, másikat nyújtod, ő ezt megfordította, és elkezdett a kettőt ötvözte a 90-es években kicsúszásaival, és azzal, hogy a jobb térdét, mondjuk egy jobb oldalra vetődött jobb térdét teszi le, a balt húzza maga mögött, és egyébként teljesen nyitja a felső testét, meg a két kezét. Ezzel volt egy-két-három olyan év, amivel ebben nem tudtak mit kezdeni, és az ittszervédéseknél szerintem Európában az egész top bajnokságban a legjobb volt, és ennek köszönhetően nagyban a bajnokságot tudott nyerni a Liverpool, és Bajnokok Ligáját tudta elhódítani. Nálam abszolút ott van, mert meg tudta fordítani azt a fajta negatív hangulatot a tudásával, a nyugodtságával, az intelligenciájával, és egyébként meg azzal az újítással, amivel szerintem nagyon-nagyon sokat hozott ennek a szakmának.
4: Majdnem meg vagyok véve, ugye én nálam is van egy brazil listán. Didát azért hoztam be, mert az ő Bajnokok Ligája statisztikái azok egészen döbbenetesek, hogy 72 Bajnokok Ligája meccsen lépett pályára, és ugye ez az időszak, amikor én gyerekként ott csüktem a tévé előtt, és valahogy mindig tényleg azt éreztem, hogy ennek az embernek nem lehet gólt rúgni, és ma utána néztem, hogy ez tényleg így volt-e, vagy az idő szépíti meg, vagy akkor valamit máshogy láttam. Mérkőzésenként 0,78 század gólt kapott ő a Bajnokok Ligája pályafutása során, ez csak a BL meccsek, ami torony magasan a legmagasabb szám, a minimum 70 meccsen pályára lépő kapusok közül, tehát ez egy elég erős statisztika mellette, és a 72 mérkőzéséből 35-öt kapott gól nélkül hozott le, ami ugye 49%, ennél csak Van der Sarnak magasabb a BL-ben a kapott gól nélküli meccsen, tehát tulajdonképpen minden második meccs ugye kapott gól nélküli mérkőzés volt. Ugye ott volt a Juve elleni büntetőpárbaj 2003-ban, ami szintén Dida mellett szól.
2: És hármat védett,
4: igen, ha igen, talán az egy, de lehet, hogy hármat ő fogta meg. Zalaeta, Montero és Trezeguet hagyta ki.
2: És szerintem azért volt három védés, mert Buffon is mondta, hogy ő kettőt védett, és úgy veszítette.
4: Igen, és Godina még világbajnok is emellé, 2002-es keret tag volt, tehát azt mondom, hogy mint kapus, és ő is, az ő ruganyossága, dinamikája, az is valami olyat mutatott a kapuban, ami előtte nem volt annyira jellemző, tehát ez az atletikus kapusnak a prototípusa ként jelent meg Európában, amikor ugye 2000-ben, ha jól emlékszem, 2000-től 2010-ig volt a Milánban, és amikor 2000-ben ő megérkezett Európába, akkor még inkább a Kahn, Schmeichel féle felépítésű és mozgású kapusok voltak, és ehhez képest ő egy ilyen vékonyabb alkat volt, de már nagyon ruganyos, nagyon dinamikus. Szóval én Didát ezért tettem fel, bár csak a 10. helyre, és most Alissonnal összevetve nem is biztos, hogy tudnék dönteni, de...
3: Feltettem jelet a Dida mellé, úgyhogy én is hajlandó vagyok arra, hogy ezt tehát már csak azért is, mert, bocsánat, vagy ennek egy picit ellentmondva azt érdemes, hogy megnézzen a Milánnak a védelmét, vagy az egész hogy milyen csapat, egyébként a csere is igaz az a 2004-es Chelsea-nél majd, mert ott is azt hiszem, hogy valami nem tudom, 70%-ának a meccseknek csinált clean sheetet ugye a bajnokságba.
4: Igen, az a 15 gólt kaptak, ugye, amit igen. Most pont az Arsenal-al próbálnak összevetni. Hogy
2: igen, de hát most az Arsenal 2-t kapott. Volt egy Costa Curta, Nesta Maldini, Kaladze.
3: Igen.
2: Védelem, és ugye Gattuso, még...
4: Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Zédor.
3: Zsáncsolotti volt az edző, ugye?
4: Na jó, hát ez jó, most egy kapust, nem volna semmit az
3: érdemekből. Megnyilván, hogyha nem lett volna ilyen jó, akkor egy ilyen csapatban nem is tudott volna védeni. Jó, szerintem ezt én azt mondom, hogy én itt lehet, hogy nem is az Alissont, én lehet, hogy az Edersont is ide kevert.

0: az a hörgés, ami a stadionban volt, hogy na most mindjárt ott le lesz darálva, semmi, elhúzta, kipasszolta még egyszer, kiívelte. Általában, amikor az ember a stadionban ül, de a tévé előtt meg főleg, akkor látod a megoldásokat. Na most itt szerintem senki nem látott semmiféle megoldás, egyedül ő, és ezeket
1: és
0: megtalálta.
1: A pályán volt.
0: És a pályán volt. És azon az Anfielden én nagyon sokszor láttam ilyen összezuhanni, akár a Barcelonát, ugye a BL-ben, a Róma korábban, azt hiszem a Dortmund volt az Európa Ligában, amikor ott összezuhannak, az egyszerűen olyan tempó van, olyan hangulat van, le van szűkítve a pálya, és ő ezeket kivett, és szerintem óriási hatása volt neki, meg nyilván a Guardiolának arra, hogy ez a fajta játék, ami most megy, ez meg honosuljon a futballba, hogy lehet így is védeni. Azért merem majd levenni a listámról, mert egyébként szerintem a kapus tudása az nem vetekszik az Ellisonéval, vagy adott esetben azokéval, akik itt van, vagy a kiállása sem. Viszont ebbe a Manchester Citybe azzal, hogy ők hármat, négy bajnokságot nyertek, ez kéne tudni.
1: Hát négy a zsinórban, de szerintem
2: hatot számoltak,
0: hogy valaki hatszoros angol bajnokot, az elég komoly teljesítmény. Úgyhogy ezért van listámon, de kapus technikailag, meg védések miatt hajlandó vagyok arra, hogy őt lecseréljük a Didára.
2: Hát akkor itt a brazilokat átbeszéltétek. Van még egy Oblak.
1: Nyilván Oblak mellett azért döntöttem, és azért raktam fel, mert kis országból megérkezvén a nemzetközi elitbe, és igazából tényleg megállja a helyét, szóval saját országának talán a legnemesebb labdarúgójává nőtte ki magát ugye itt az elmúlt évtizedben. A La Ligában közelít a 400 meccshez, védett ugye Bajnokok Ligája döntőt, Európa Ligát nyert az Atletico-val, meg hát leginkább az, hogy egy olyan korszak, ezt az Atletico-t lehet egy korszakos csapatnak nevezni, nem tudta felvenni úgy a versenyt a Real Madriddal és a Barcelonával, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy tényleg 10 évig azon a, oda lehet helyezni arra a szintre, de talán az, hogy mindig lemaradtak, az nem volt véletlen, tehát azért a Barca és a Real nyilván egy jobb csapat volt mindig is, de az a fajta játékstílus, ami miatt megkedveltük, vagy lehetett kedvelni az Atletico-t, hogy az elmúlt években szerintem változáson megy keresztül, de hogy az Oblakot nem érinti. Kicsit talán nagyobb hangsúlyt is fektet az Atletico a labdás játékra. Már látunk olyan elemeket, amikor megpróbálnak mondjuk hátulról építkezni, és nem csak az a nagyon egyszerű direkt játék van, és hogy Oblak fejlődése valahogy leköveti a csapatnak ezt az útját. Tehát nem
0: Oblak a Atletico Madrid Dibusz Dénese?
1: Mondhatni. Hát igen, tehát hogy ahogy ível, ahogy a csapatnak változik éppen a szerepe, mondjuk ugye a Fradié mondjuk itt a Közép-Európában, vagy a nemzetközi porondon, tehát hogy mindig tudja azt hozni, amit az adott szituáció megkövetel. Ha ki kell hozni, ki tudja hozni, ha csak 10-et kell fogni egy meccsen, mert annyira van 10 bravúr, azt is megoldja. Tehát, hogy Oblak mindig valahol, és nagyon kevés a hiba. Tehát, hogy Oblak esetében nem nagyon tudunk olyan meccset így kapásból felidézni, amikor valami fontos meccs is nagyon nagy hibát dob. Vele kapcsolatban hiányérzet az, hogy egy olyan ország állampolgára, amivel nagy nemzetközi trófeára válogatott szinten.
2: Tehát az Atletico Madriddal sem.
0: Nem, és pályászat. Azt akarom mondani, hogy az Atletico, és ha összehasonlítjuk, szerintem
1: de itt Alissonra, például itt mondjuk Alisson felé el tudok mozdulni.
2: Meg most azt kell eldöntenek, hogy mennyiben számítanak az eredmények, tehát hogy a csapatta mennyire eredményes, mert Oblaknál egyértelműen ez a leggyengébb.
0: Nekem, igen, és azt akarom mondani, hogy itt bejön az be a képbe, hogy van egy az én listámon, amit Keylor Navas,
2: igen,
0: aki nekem egyébként egyrészt nem a stílusom, nem is lehet, mert ugye más felépítésű, meg sokkal gyorsabb, meg sokkal sikeresebb, meg sokkal jobb, de alapvetően ő azért nyert egy 3 BL-t, ugye.
2: És mindegyik döntőben ő védett.
0: Igen, és mindegyiknél ott volt, és én azt gondolom, hogy itt az Oblaknak a listán szereplését ez gyengíti, hogy igazából oké, nyert egy Európa Ligát, óriási dolog, de ezekhez a nevekhez képest ez nem az.
1: Egyébként, amit mondta, hogy a saját kortársaival összevetve, úgy egyszer Federer kapcsán jutott az eszembe, hogy lehet valaki valahol a legjobb teniszező, ha a korának nem volt a legjobbja, hogyha csak Djokó meg Nadal eredménysorát mellé tesszük. És most ez jutott eszembe hirtelen, hogy Oblak mellé, hogy tehát így a kortársai, vagy akikkel megvívta ezeket a csatákat a pályán, BL döntő például Navas ellen, ő azt elveszítette, tehát hogy így nyilván a józanész tényleg azt mondatja, hogy Oblaknak le kell maradni elő a listáról, de én azért csempésztem ebbe elég sok szubjektivitást is ebbe a listában, majd később lehet, hogy fogjuk azt is látni. Én Oblakot személy szerint nagyon-nagyon kedvelem, de hát azért is, mert Miha Blázsiccsal egyszer még beszéltünk is róla, ugye a válogatottban csapattársa volt.
2: A személyes szálak.
1: Igen, a személyes szál. Szerintem nem érdemes kihagyni semmilyen listából a személyes szálat, mert ha csak objektív tények lennének, akkor megnéznénk ki, mennyit játszott, ki mit nyert, az kész a lista.

0: kell legyenek, mint ahogy nálad is, Alisonnál mit éreztél, vagy egyáltalán az, hogy milyen hatása volt az Anfield közönségére az, hogy amit te szerintem saját bőrön tapasztaltál.
1: Micsoda? Hát Oblakkal a kapcsolatban.
2: Az, hogy kezdi elengedni, az nagyon.
0: De az nagyon elengedem, nem el kell lenne ragaszkodni Alisson mellett, sőt, most már azt gondolom, hogy talán Alisson inkább fel kellett volna dobnom a listára.
1: Ádám behozta Navast vele kapcsolatban, háromszoros BL győztes.
2: Háromszoros francia bajnok, egyszeres spanyol, de őt hajlandó vagyok elengedni, meg még egyet hajlandó vagyok elengedni, a De Gea, mert tehát nála sincsen ugye BL döntő, ugye egyszeres angol bajnok, ami nagy dolog, de nem, azért nem akkora, hogy azért neki volt óriási hatása mind a spanyol válogatottnál, mind a Manchesterben, meg Angliában, de szerintem itt is az eredményesség miatt, mint az Oblaknál, ha már ezekhez mérjük az eredményességet, őt szerintem
0: ki lehet hagyni. Manchester, ő már annak a Manchesternek volt oszlopos tagja és kiemelkedő tagja, ami egyébként nem volt az európai elit része, igen. Tehát hogy ő pont ott a Fergér a végében érkezett,
1: vele
0: és aztán...
1: Vele még amiatt van egyszeres bajnok.
0: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy igen, hogyha Oblaknál az eredménytelenség
1: és hasonló eredménytelenség, akkor Joris? Mert neki sincsenek nagy eredmények.
0: Igen, de azért azt ne felejtsük
1: hát
0: el, hogy
1: világbajnok, igen.
0: Ő lett volna az első, aki kétszer emeli fel a trófeát, és nem rajta múlt, hanem Kolomuánin vagy Emiliano Martinezen. Tehát, hogy azért Joris hajszára volt attól, hogy olyat tegyen, amit soha előtte senki. Gilles már az egyetlen kétszeres világbajnok kapus, tehát, hogy ezt Joris majd nem megismételte. Azért ezen a két világbajnokságon ötször is ugye kapott gól nélküli meccset hozott le, most egy VB-n 7-10-en. Ugye 7 meccs kell egy döntőig, tehát 3 csoportmeccs, vagy eddig így volt, majd most már jövőre nem így lesz, de ugye 7, mérte 14 meccsből azért 5-5 lehozott kapott gól nélkül, bár a 18-as döntőben ugye ott hibázott egyet a 4-1-nél, amikor elcseleszte, és akkor 4-1-nél belefért, igen, most a 3-3-nál talán nem.
2: De neked ő fent van?
0: Nekem Joris fent van. Nekem fent volt Joris a listámon. Igen, de igazából ezért, meg az, hogy azért Franciaország nem nevezhető egy gyenge nemzetnek, és azért csak ő a legtöbbszörös válogatott, egy kétszeres világbajnok.
2: Bártest is sikerült nekik előtte világbajnokká tenni meg.
0: Hát,
2: meg Európa bajnokká, miközben egyébként
0: nézzük így,
2: hogy föl se került
0: bennem fel sem merült
2: egyébként. Fel sem merült, hogy ott tesszük.
0: Igen, aztán lehet, hogy Joris is, az a különbség Bártest és Joris között, az én szemem, hogy Joris többet láttam ugye Bárteznél.
2: Akkor hogy állunk, mert lassan szerintem megvan a...
1: Most kellene három embert mondani.
0: Én elfogadom, hogy legyen fent, az biztos.
1: Akkor Alisson.
0: Ádi elfogadta Didát, ugye, hogy legyen ott, tehát a hét mellé Alisson meg Dida megérkezett, és akkor a maradék ötből kellene egy, aki Ederson, Navas,
1: akkor van Loris,
0: de Loris Oblak az nem, tehát akkor maradt Ederson, Navas.
2: De Loris azt én akár még el tudom fogadni egyébként, mert...
0: Tizedik helyen becsúszik.
2: Nem az a stílus, amit én szeretek, meg szerintem nincs meg neki az az aurája, ami neki van, az a brutális munkamorál, meg koncentráció, alázat, amit egyébként jó volt nézni a Tottenhamnél
0: is. Szerintem az a higgadság is, hogy ő az a fajta kapus volt, akit úgy nem nagyon zökkent ki. Tehát én azt éreztem rajta, hogy ez a, tudod, amikor látod azt, tudjuk, hogy hibázol, és akkor most csak saját példánkon, hogy utána egy kicsit úgy stresszeled magad ezen, vagy kell pár perc, mire egy meccsen belül túllépsz ezen, de hogy Loris, én nem, tehát őt egy ilyen nagyon higgadt és letisztult valakinek láttam a kapuban, de nyilván, hát hogyha De Geát meg Oblakot az eredménytelenség zárta ki, akkor a klub szintű eredménytelenség az Lorisnál is ugye beleszólhat, vagy beleszólhatna, de két VB, de két VB döntő pályára lépni egymás után, mindenkétszer csapatkapitányként, tehát én azt gondolom, hogy azért az...
2: És akkor egy...
0: Ilyen nem,
2: és
0: nem
2: akkor
0: sokat
2: a Kán,
0: és akkor, hát,
2: és a Kán,
0: akkor inkább,
2: aki ugye VB döntő...
0: És akkor Kán vagy Loris. Tehát akkor itt szerintem ez maradjon inkább a kérdés, mert akkor Edersont is elengedhetjük. Nem, azt is...
1: Akkor leszük kitettétek, igen.
2: Kán vagy Loris.
0: Kán vagy
2: Loris. És akkor Ederson az kivesszük.
0: Az kevés, hát azért
2: és túl sok lenne a három brazil.
0: Van egy szint.
2: Figyelj, az számít, hogy mondjuk egy Tottenham az egy ilyen harmadik, negyedik, öt, legjobb esetben második csapata volt Angliák, amikor azért a Kán egy, ő maga is egy intézmény, de hogy abszolút a német labdarúgásnak a legnagyobb csapatánál csapatkapitány, leghíresebb játékos, vagy a legfelismerhetőbb játékos, csapatkapitány a VB-n.
0: VB legjobb játékosa.
2: VB legjobb játékosa.
0: Csak fölköhögte a döntőn azt az egyet szegény, de és az maradt meg sok mindenkiben, holott az egész menetelés, az a sok 1-0 németektől, az igen, az rajta.
2: Szóval, ha aurát nézünk, hatást nézünk, korszakos Hát igen, csak akkor meg elmenjünk abba az irányba, hogy akkor azt számít, hogy valaki mint jobban hőbörög vagy, vagy üvölt.
0: Nem, mert mind a kettőnk habitusától szerintem egy picit távol áll a Kahn-féle habitus, és ezért vagyunk. Ha ugyanez az eredménysor, most nem tudom, már Buffon is van hasonló, de egy olyan higgadságú emberrel pár, vagy ha ugyanez még Lorisé lenne.
2: Amikor gyerekek voltunk, egy elvárás volt, hogy legyen olyan, mint a Kahn vagy a Schmeichel, és gyerekké és rúgja agyon mindenkit, meg üvöltse mindenki, és szerintem a nagy része a gyerekek, ugye, hogy most mi van?
0: Igen, de hogy én egyébként én a pályafutásom bizonyos pontjain szenvedtem ettől a fajta elvárástól, mert ezt mindig elmondták, hogy hát így kell kijönni, így kell ordiválni a saját védőiddel, és akkor láttam a DSF-en, hogy leharapja a fejét az ellenfélnek, beleharap az órába a saját csapattársának, tehát hogy tényleg Kahn egy nagyon elvetemült ember volt, de hogy én ezt nem tudtam elsajátítani ezt az attitűdöt, és én soha nem is tudtam emiatt úgy rajongani, vagy sőt.
2: Volt még egy sztori erről, aztán egy utolsó, Ben Amos, aki a Unitednak volt a neve, pont 8, ő is 88-os talán, mint nagyjából egy korosztály, mint én, de talán egyek. És ő neki ugye állandóan a Schmeichelhez hasonlították, amikor gyerek volt, és hogy így kell ki az volt a kapusedzés, azt mondta, hogy utálta az egészet, mert azt mondja, én nem voltam ilyen, tehát nem ez a habitusom, és ez volt az elvárás, hogy mindenki igen. legyen.
0: És nekem rengeteg olyan kapusedző meg edzőm volt, akiknek ők voltak a kedvence, tehát igen. nem egy kapusedzőm volt, akinek Oli Kahn volt a kedvenc kapusa. Szóval, hogy mert ők az a korosztályban.
1: És ezt a mentalitást el is sajátították, ami a Kahné volt? Tehát...
0: Egyébként igen, mert úgy fanatizáltak edzésen. Igen, hogy az a fajta fanatizálás, tehát ez a... Én az Ancelotti féle csendes vezetés híve vagyok, ugye a könyvének is ez a cím Ancelottinak, és én hozzám az sokkal közelebb áll, amikor az erőszakot az értelem kudarcának vallom, és Kahn egy erőszakos embernek látom. Aha. De egyébként követem Instagramon, és most már nem így tűnik. Tehát, hogy civilként szerintem ledobta magáról ezeket. Lehet, hogy ez egy szerep volt. Vagy
2: szerintem ott nagyon sokaknak ez volt az elvárás, hogy így kell kinézni egy
0: kapusnak. Igen, vagy hogy így kompenzált valamit.
2: Még mielőtt... Dénessel, hogyha beszélgetsz neki, szerintem az elején, amikor a Szűcs Lajoshoz kell, vagy az a...
0: Igen.
2: az idol, vagy az a kép van a szurkoló, hogy a Szűcs Lajos, mint kapus, ugye szintén ugye Németországban volt, akkor a Dénesnek mondjuk a karaktere teljesen, és elején ezt tőle meg kell szokni a szurkolóknak is őt, meg fordítva is. És
0: de ez egyébként házon belül is egy picit elvárás volt, mert most ehhez kapcsolatban rövid kitérő, tehát én jártam azért a Fradiban boxedzésekre a Kótai Misihez, mert hogy a Dénes nem elég agresszív. Tehát volt egy ilyen, hogy a Dénes nem elég agresszív, a kapusok legyenek elég agresszívek, mint mondjuk a Lajos volt, ugye hát a Lajos a Fradin belül is egy intézmény, és ugye Tonó meg azt mondta a kapusedző, hogy a Dénes ne verjék már össze, menjél te. És akkor jártam én boxedzésen, persze. És akkor jártam egy boxezésnek óta, és ez olyan, hogy az a Dénesnek kellett volna. Tehát, hogy, és, ugye, és szerintem ma már nem elvárás ez Dénessel szemben mondjuk,
2: de
0: hogy azóta megint eltelt 5 év, tehát igen, Dénes levetette ezt, és szerintem már Neuer is rég eldobta ezt a Kahn örökséget, mert hát nyilván...
2: Ő is teljesen más karakter.
0: Igen, mert hogy ő is túllépett, és most nem megbántva a Lajos, de ha össze kéne raknunk mondjuk a ugyanez ilyen listát a magyar fociba, vagy a Fradiba, akkor a Dénest már lehet a Lajos elé tennénk, és a Neuert is Kahn elé tesszük, hiszen Neuer fenn van a listánkon, Kahnról meg vitatkozunk. Tehát, hogy szerintem a világ meghaladta már ezt a fajta viselkedést, meg hozzáállást a kapusposzton, úgyhogy emiatt Kahn nekem mindig is egy ilyen érzés marad.
1: Most viszont akkor érdemes megállni egy pillanatra és összegezni. A 10. helyezetten még vitatkoztok, az vagy Hugo Lloris, vagy pedig Oliver Kahn, később majd döntötök erről. Biztos, hogy szerepel a rangsorban a két brazil, Dida és Alisson. De az, hogy melyik a 8. és melyik a 9., ez még nem dőlt el.
0: Igazából... Én Didát feljebb rakom, és csak amiatt, mert hogy én elem a világbajnoki cím az a fociban, az nálam nagyon fontos, mint látszik a listában. De minden világbajnokot, akit láttam védeni, felraktam a listára.
1: Alisson még lehet, van még akár ideje.
0: Lehet, de ez a műsorban van.
1: Igen. Akkor 8. Dida, 9. Alisson nálatok. A legjobb hétben szerepel Thibaut Courtois, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Petrice, Péter Schmeichel, Manuel Neuer és Gianluigi Buffon. Induljunk el akkor a végéről. Ki legyen a 7.
0: Én nálam Schmeichel volt a 7., de azért, mert ugye őt kevesebbet láttam. Tehát megvannak azok a nagyon meghatározó élmények, mint a 99-es BL döntő, az szerintem mindenkinek beleégett, de arról kevesebb veszünk, hogy Mario Basler visszarúgta helyére a szabadrugást a 6. percben, tehát hogy ott olyan gólt kapott Schmeichel, amit még hogy nem én kaptam, mert számon kértek
2: érdekes
0: volna.
2: Érdekes, ezek a kapusok, nem, hogy bekap egy ilyet, de nem érzed azt, hogy atya úristen, mit csinál.
0: És nem a fel, igen, és hogy felmegy a 90-ben még ott zavart kelt, sikerül, kiegyenlítenek, ugye látjuk ott azt a kézen átfordulós gólt, és Schmeichel nevé az valahogy olyan ikonikus dolgok, képek villantak be az én fejembe, hogy tehát mivel a lista ugye arról is szólt, hogy kik azok, akik rám nagy hatással voltak, hogy én őt nem tudtam levenni erről a listáról. A többi kapust már nyilván jóval többször láttam védeni, és valahogy emiatt csúszhatott ennyire hátra, de azért ő is Európa bajnok.
2: Tehát a strandról, vagy mit mondtam,
0: nem a strandról, de... Nem a strandról, de igen, az anekdota így szól, és az, hogy ugye azért a Unitednél nagyon, és a Fergusonnak az életrajzik is dokusorozatában is ugye megvan említve, hogy kellett ő is a kirakóshoz, hogy kellett egy olyan kapus, 91, jól emlékszem, 91-ben érkezett a Unitedhez, és talán 92 az első bajnoki cím, tehát a, vagy 93, ugye Fergie, az meg tehát igen. A 86-tól 90-ig nem nyert bajnoki címet, tehát valahogy ő is kellett ahhoz, hogy az a Manchester, ami annyira jongot szerzett magának, azt szerintem Schmeichel lett az a Manchester, ami, és még ma is, amikor egy nagyon karcsú Manchestert látunk hétről hétre, még mindig azért nagyon sok embert megmozgat, pont azért, mert le lett rakva annak az alapja, ami ma már csalódást okoz, és abban ő vastagon benne volt, meg szerintem azért olyan szint a zicservédésekben, meg a kisugárzás, szerintem kicsit forradalmasított egyébként a játékot, tehát ez a szétdobom a testem, és valahol elakad majd a labda, ez előtte nem volt jellemző, és ő ebben szerintem hozott újítást a fociban, tehát ugye a játékra is volt hatása, az adott klubra is nagy hatása volt, a saját nemzetére is nagyon nagy hatása volt, tehát túl sok nagy hatás, túl sok nagy jelenet fűződik a nevéhez, tehát ő mindenképp itt kell legyen, de nálam azért csúszott, mert hát alig láttam védeni.
2: Nálam följebb van, de egyébként nem a tudás miatt feltétlenül, a technikai repertoár miatt, hanem az a fajta magával ragadó lendület, hogy egy nagy testű kapus ellenére iszonyatosan lendületes volt, gyors volt, jó ütembe jött ki. Igazából nem volt túlságosnak, nem akart nagyon rúgni mindenkit, mondjuk a Pickford, amikor kijön, nem ilyen indul, hanem egyszerűen elsodort játékos. A vonalon is extra volt, tényleg ikonikus védések fűződnek a nevéhez. Nyilván ezzel szerintem a Premier League-nek az, hogy az ő karriere egybeforrott azzal, hogy a Premier League megalakult, és a Premier League fölfutott, és a világ ugye az olasz futballtól átvette hogy a leghíresebb liga lett a világon. Én azt gondolom, ez is közrejátszott abba, hogy ennyi jó kép született róla, meg ennyi jó videó, és ennyire tisztában vagyunk vele. Ezzel együtt az ő játéka az a fajta, tehát az én számomra a leginspirálóbb volt, és abszolút a kedvenc kapusom, mert őszinte volt, meg volt benne szerintem az a fajta mindent elsöprő önbizalom és arrogancia, ami bennem speciál nem volt meg, de csomó mindenhez tudtam kapcsolódni, hogy milyen szeretnék lenni, vagy mi adott esetben mi az, amit át tudok venni, vagy mi az, amit csinálnék az én karrieremben. Ráadásul ez a 99-es BL döntő az egészen fantasztikus volt azzal, hogy olyan Manchester United, én azt mondtam egyébként, hogy én nem Man United drukker vagyok, vagy voltam, én a 99-es Man Unitednak szurkoltam, meg az, én nekem az a kedvenc csapatom. Tehát egy iszonyatosan nagy karakterekből, a saját nevelésű játékosokból és ugye ilyen Schmeichel típusú emberekből összerakott csapat, aki tulajdonképpen feljutott a csúcsra és triplázott, ami ilyen, tehát ikonikus, egybe kapcsolódik a Nagy-Britannia 90-es évekbeli följövetelével, abból tényleg egy ilyen happy korszak volt a zenével, az Oasis-szal, ez egy kult.
0: Azt hittem Beatles-t mondani.
2: Hát ez igen, az hatásos volt. De hogy én azt gondolom, hogy neki óriási szerepe volt azon túl is, hogy milyen kapus volt.
1: Nálad feljebb van.
2: Igen.
0: Jó, én most ide felírom magam, Schmeichel 7, és akkor Ádi, ne azt tudjuk, hogy mennyi, vagy azt most az ne derüljön ki még számomra, csak hogy majd egyezzünk meg valahol?
1: Majd valahol megegyeztek, igen.
0: De nálad akkor feljebb rakok.
1: És akkor nálad Casillas a 6.
0: Jó, akkor mindig belőle indulunk ki nálam. Mi van, és akkor igen, nálam Casillas a 6. így van.
2: Ezekhez, egy Courtois-hoz képest, egy Neuerhez képest, egy Cseh vagy Buffonhoz képest nem tartom olyan jó kapusnak. Viszont abban a korszakban az, hogy 17-18 évesen be tudott jönni egy olyan Real Madrid, és BL-t nyerjen, és lenne VB-t nyert, két EB-t nyert.
0: Egyik döntőn se kapott gólt.
2: Az a spanyol csapat, amit azóta is emlegetünk, hogy milyen játékkal, vagy forradalmasította ezt a futballtnak a tagja. Igazából most, hogy közben beszéltem, lehet, hogy még följebb mehet, mint akár 6., de fú, nehéz.
0: Nagyon nehéz. Tehát, itt tényleg az a nehéz ebben, hogy minden ott van egyébként mellette, hogy, hogy ő mondjuk, tehát tényleg a valaha volt legjobb. Ha az eredménysort nézzük.
1: Hát világbajnok, kétszeres Európa bajnok.
0: Ugye, és mindez négy éven
1: ez
0: belül.
1: Ez egy korszakos spanyol válogatottal azért azt tegyük hozzá, hogy az a spanyol válogatott akkor a világ legjobbja volt, és 2008 meg 2012 között tényleg nem tudta megverni nagy tornán hát, szinte senki.
0: Senki, négy év alatt három.
1: És a Real Madriddal is abból a szempontból, oké, idézőjelesen nagyon szerencséje volt, hogy ő amikor átvette az első számú kapus szerepét, akkor még pont elkapta valahol a galaktikusoknak a végét, 2000-ben történt ez, ugye ott van a 2000-es, a 2002-es döntő.
0: De 2000-esen nem is lépett pályára, igen, ugye csak, 2002-es.
2: Igen, csak gondolj bele abba, hogy ez a csapat, aki ilyen játékosokat tudott megvenni, az kapus, hogy bárkit megvehetett volna.
1: Ez meg saját nevelés volt.
0: Ott spórolta.
2: Spanyol szabály.
1: És igazából csak egy
0: fiatal szabály.
1: Mourinho tudta kikezdeni ezt a válványt, ezt a Casillas féle idolt, addig szóba nem került, hogy ne ő legyen az első számú kapus.
0: Igen, és egyébként Mourinho a munkamoráját vetette fel, mint legnagyobb probléma, és ezt ilyen több helyről összecsengett ugye azóta, hogy ő tényleg ott a vége fele már ugye a saját szobrának árnyékában élvezte a dolgokat, és hogy nem biztos, hogy megfelelően állt hozzá mondjuk a munkahoz, de hát ezt nyilván...
2: Hát meg eltelt egy csomó idő, és
0: igen,
2: jöttek az új dolgok,
0: ezt azért nem túl elegáns megkérdelezni, de valahogy, mintha az jönne le ezekből a régi interjúkból, ahol, vagy friss interjúkból, amikor a régi időkről beszélnek, és mondjuk az ő időszakáról, és Mourinho is, amikor erről beszélt, ugye azt mondta, hogy valahogy már nem volt elég éhes. A 14-es döntőn persze megnyerte az volt a harmadik bajnokok ligája címét 12 év után, de hatalmasat hibázott a döntőben. 11-es pontra egy felperdő labdára elindult, Godin becsúsztatta, most a 94-ben nem egyenlít a Ramos, akkor, és utána hosszabbításban nem nyer a Real, akkor ugye nem így beszélünk, mert akkor lehet, hogy az az utolsó momentum vele kapcsolatban, hogy elment rajta a BL döntő. Egy nagyon jó Real Madridban volt tényleg, amit Ádi mond, jó szempont, hogy egy olyan meghatározó ember, akiért nem fizettek, egyszerűen felkerült a saját akadémiáról, és aztán 10 évig kirobbanthatatlan volt. De én sem a technikáját, sem a lábbal való játékát nem annyira kedveltem. Belém égett egy gól, amikor a Juventus 2-0-ra nyert 2008-ban a Bernabeu-ban. Del Piero 2-t rúgott, amikor az egész Bernabeu felállva tapsolt, amikor lecserélték. És ott egy olyan szabadrúgás gólt rúgott neki, hogyha most azt bárhol megmutatod, hát döbbenet, hogy mi hogy állította fel a sorfalat. Tehát, hogy a Del Piero lábfeje legyenesen elrúgta a sorfal mellett, a Casillast a távolabbi sarokba, szóval elképzelhetetlen. Tényleg ez egy 14 éves kisgyerek, ma feláll, de nem tudom, mit történetett ott,
2: és az hamar fölkölt a fejlőbe, nem tajtották meg még.
0: Lehet, és az Európa bajnoki győzelemnek az éve. Igen, tehát, hogy egyszerűen nem tudom, valahogy ilyen olyan gyermetek hibákat azonosítok mindig, amikor rá gondolok, hogy hát az eredménysor mellettem van, én mondjuk a hatodik helynél feljebb, nem tudom, hát max lejjebb, hasmelyhel tolni szeretnénk.
2: Toljuk a smelyhet följebb, és cseréljen a Casillas.
0: Akkor 7-6 egyelőre, itt tartunk.
1: Igen, Casillas
2: beraktátok. Csak magamat előhozom egy picit, de csak egy mondatra, hogy ribak kesztyűbe védett a, emlékszel, a Casillas, és rajta kívül senki nem védett abban, kivétel én. Én abban mutatkoztam a fel, mert a Ribak stadion volt a boltomba, és adtak ilyen ribak kesztyűt. De
0: tényleg Jászkalájnán hol a listáról?
2: Egyébként gondolkoztam, hogy bedobom így poénba. Ő lehetne egy ilyen kulthíró, lokál kulthíró, meg akik egyébként szerintem, de ez egy másik lista lesz, akik nem értek el ennyit klubjukkal, de mondjuk bizonyos időszakokban, mondjuk a bajnokságukban a top 3-ba voltak, mint kapus.
1: Bár most elkanyarodtunk a beszélgetés fő fonalától, de hamarosan visszaterelem a két vendéget a közös listaállításhoz, hiszen Bogdán Ádám és Holzer Ádám állítja össze a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Folytatjuk.
3: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió egyetlen rangsoroló műsora, a közös lista. Én Tóth Béla vagyok. A mai vendégek Bogdán Ádám és Holzer Ádám. Ők rangsorolják a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Casillas, mert ha onnan indultunk, akkor ő a 7. helyre került, és akkor most Schmeichel ebben a pillanatban a 6. De hát még itt van 5 kapus a listán, és akár még cserélődhet a sorrend. Ádámnál 5. Thibaut Courtois.
2: Nincs nagyon rossz helyem. Én nekem csak egy személyes élmény, hogy volt egy csapattársam, aki a Burnley-be igazolt, Boltonból, és első Premier League meccs a Chelsea ellen volt Burnley-ben. És a kapu mögött ültem, pont a Courtois mögött, amikor Chelsea-be igazolt, és az a Burnley, az, ha valaki volt ott, az egy, tényleg a világ, most nem hallgatják Burnley-ből, de a személy dombja. Tehát a stadion is, a környezet, egy ilyen bányászváros, ilyen...
0: Sondás kedveli
2: ezt. Abszolút, ez a sondás, típus, jönnek a beadások, szakad az eső, fú, tehát amit első mesél, aki a spanyol bajnokságból jön pont, amit nem akarsz, az ez. És képzeljétek el, hogy minden beadást lehúzott. Tehát nem, ő nem öklözte el, mint sokan, amikor először mennek Angliába, fölugrott, lehúzta, kijött a 7 méterre, 8 méterre, lenyugtatta, és az olyan, az is egy ilyen megdöbbenés volt, hogy azt hitték, na, hogy teszteljük a hülye gyereket, aki jön Spanyolországból, és egyszer lehúzták le, és ugye bajnokok is lettek abban a szezonban. Mert azóta meg ugye látjuk a Real Madriddal, hogy tulajdonképpen az első szezonját leszámítjuk, ami szerintem egyébként a lábba való játéknak a rákényszerítése volt nála, és az, hogy ő megtanulja azon a szinten, hogy valójában miről szól ez a lába való játék, amiatt egy csomó hiba becsúszott neki kézben is, de onnantól kezdve viszont tehát a bajnokságok, a BL győzelmek, azt lényegében nem azt mondom, hogy csak nekem nyilván nem, de hogy nélküle a Real nem érte volna ezt az utóbbi időben, amit elért, az biztos.
0: Hát a két döntő az szerintem ékes példája. Tehát a Liverpool elleni döntő az valami elképesztő. Tehát Klopp mondta most ebben a hossz interjúban, hogy három BL döntőt játszott, és azt nyerték meg, amin a legrosszabb volt. Tehát ugye a két legjobb döntőt, amin jól játszott a csapat, azt elvesztette.
2: Nem. Hát vagy most egyébként egy héttel ezelőtt ugye a
1: Liverpool ellen. De még a Dortmund elleni döntő is 2024-ben.
0: Én szerintem létezik olyan, hogy egy kapus úgy tesz valami nagyon nagy dolgot, hogy nem is ér labdához, és ezt mondjuk tekinthető védésnek. Ebben az esetben talán nem, de szerintem sok mindenki előtt van a 20. perc körül ezen a Dortmund elleni döntő, amikor kiugratták Adeyemit, elhúzta mellette, és olyan szinten követte ez a nagy ember lábon, ment utána, hogy mire Adeyemi megtalálta azt a szöget, hogy lő, már Carvajal volt a gólban, és levette a paszt. Tehát, hogy nem ért labdához, de abban a helyzetben, amit tudsz kapusként csinálni, hogy rákényszeríted arra a csatárt, hogy addig húzza kifele a labdát, míg valaki beér a vonalra, vagy egy nagyon-nagyon nehéz szögből kell lőni, ő, anélkül, hogy labdához ért volna, megtette ezt, és még ott volt egy nagyon nagy védés a meccsen az elején, és aztán ugye vége, hát nem tudom, 70. körül rúgta Carvajal az első, tehát hogy...
1: És úgy lett 2-0.
0: Ugye, vagy Vini rúgta
1: az első? Volt.
0: Vagy Carvajal volt a fejese. Igen, igen. De hogy az is sokáig, és ott is, hát a Liverpool elleni döntő az meg 9 védés, vagy valami ilyesmi volt. Úgyhogy hát lehet ez az öt, igen, ez...
2: Nagy ember, iszonyatosan gyorsan leér, szerintem ő ehhez a mérethez forradalmasította azt a fajta forradalmas, vagy nem tudom, iszonyatosan jól használja azt a technikát igazából, hogy a tulajdonképpen az ellenkező oldali lábával tol, és ér le, tulajdonképpen lép, valamikor sokszor lépés nélkül, ugye mindig ezt hallottuk, hogy lépni kell, meg nem tudom, ő egyszerűen jó pozíciót vesz föl, és brutálisan gyorsan tud leérni, és nagyjából mindent elér, de ehhez kell az, hogy jó helyen álljon. Én szerintem ő ott van tudásra, eredményre, az ötödik hely az most azt beszéltük, ugye? Azt szerintem az rendben correct. Van. Az korrekt, igen, most meg kellene gondolkozom, hogy mint maradjunk a tudásnál egyelőre, okay. És az ilyen kult hatások, meg ezeket majd még lehet, hogy följebb lehetünk.
1: Kurtán még csak 33 éves, tehát a lista egyik legfiatalabbja, és ő még azért olyan klubnál van, ahol növelheti azért a sikerlistát tekintve, igen, Schmeichelnek már legfeljebb Kasper, de hát azt nem számítjuk bele, tehát egyelőre most Kurtán az ötödik. Ez azt jelenti, hogy jön a negyedik pozícióban, megint csak Holzer Ádám listájából kiindulva, Petriče.
2: Nekem is ott van negyediken, azt hiszem nem, vagy harmadikra tettem talán, de nekem inkább csak
1: szerintem negyedikre.
2: Válogatott teljesítményt azt nagyjából ki lehet venni, mert a csehek nem voltak olyan szinten, hogy sőt, hát még én játszottam ugye ellene, úgyhogy megvertük őket Prágában. A Gyurcsó Ádám rúgta a gólt, aztán utolsó.
1: Barátságos meccsen.
0: Akkor ennyi közös van cseh, meg köztem. Ennyi, Gyurcsó Ádi nekem is rúgott. Puskász idejében maximoltam, úgyhogy akkor ezt nem tudtam, de akkor ez igen. Így. Az a gól felértékelődik, már nem vagyok tőle vidám, de így egyre jobb.
2: Igen, és igazából itt a Premier League-be való teljesítmény az, ami egészen elképesztő, és főleg a clean sheet-eknek a száma persze amellett, hogy nyilván ez fakadt abból, hogy milyen kapus volt.
1: Neki elég volt 180 Premier League meccs ahhoz, hogy elérjen 100 mérkőzést, amikor nem kapott gólt.
2: 2004-es szezon, mert az, ami egészen elképesztő, hogy összesen kaptak 15 gólt.
0: 15-öt kaptak. Hát
2: BL győztes, Chelsea van 494 meccse, ötszörös FA Kupa győztes, négyszeres angol bajnok. Megérdemli ott lenni a listán. Én azt gondolom, hogy önmagában, ha csak ezt az eredményességet nézzük, de azon gondolkozom, hogy például, ha most az angol bajnokságra szűkítjük ezt az egészet, szerintetek a Schmeichelnek a hatása, amellett, hogy a Schmeichel rengeteg bajnokságot nyert, meg nyert ő is BL-t, ugyanúgy, mint a Cseh ugye egyet, nem volt ennyi clean sheet, nem tud elé kerülni? A Cseh elé? És nyert egy Európa bajnokságot a dánokkal.
1: Petri Csehvel kapcsolatban még mindenképpen beszélünk arról, hogy ő a pályafutása jelentős részét fejvédőben védte végig, mert hogy 2006-ban egy Reading elleni mérkőzésen ütközött Stephen Hunt-tal, és nagyon komoly fejsérülést szenvedett. Egy ilyen ütközés jó néhány kapus esetében akár a karrier végét is jelentette volna.
2: Azt gondolom, hogy nekem volt az ilyen három agyrázkodásom, abból pont a harmadik volt az, ami komolyabb volt, és ilyen hasonló volt, mint a Petrice. Nem hatásával, tehát nem tört be a koponyám, meg nem ilyet, de ugyanúgy a srác, ahogy be akar szúrni ugye a kezed meg a labda közé, vagy a labdát, ahogy leteszi a lábát, és tovább megy a térd, ugye térdével mint leteszi, avval üt fejbe. Tehát én is ott, én elájultam, meg utána nem is nagyon tudtam kijönni bele, azt hittem, hogy már megvagyok, aztán újra edzés után megint, ez volt a hibernális időszakban, és utána nem is játszottam a második fél évben. Na, de ez az én rész, hogy azt akarom mondani, hogy el sem tudom képzelni igazán, amikor egy olyan van, hogy te betörik a koponyád, sötét szobába vagy szerintem ott nála legalább két hétig, vagy még...
0: Még
2: vagy
0: én is egy hétig voltam, már én is elájultam, meg nekem is hasonló volt, de nekem se tört be meg semmi. Ja. Én is térdel ütköztem, csak én kivetődtem, elöklöztem is oldalról, hogy ment volna tovább a halántékomat ja. térdel. Akkor,
2: ja. Na, de ő egyébként pont most láttam vele a interjút, hogy mennyi energiát fordított abba, hogy ezek a kognitív fejlesztések, vagy fejlődések, hogy hogyan a döntéshozatalat, hogyan segítsék bizonyos dolgok, hogy ezek a, szerintem ezért kezdett el talán dobolni is, ugye iszonyatosan jól dobol, labdadobálások, vagy...
0: Jégkoron kapus is lett,
2: ugye? Ott is van egy kis csavar, de a lényeg az, hogy szerintem iszonyatosan intelligens, és nagyon sokat tett azért, hogy vissza tudjon jönni, és egyébként is, és még fejlessze is az agyát, vagy a kognitív döntéseket.
1: És Bogdán Ádám felvetette már a Cseh Schmeichel helycserét, azzal mi legyen?
0: Szerintem még Van der Sar jön, és igen. Nem tudom, hogy akkor ezt a hármost rakjuk majd sorrendbe, mert szerintem ezt a három embert, ha már Cseh és Schmeichel esetét együtt kezeljük, akkor szerintem behozhatjuk.
1: Akkor menjünk át Van der Sarra. Holzer Ádámnál, ő a harmadik.
0: Amúgy is igen, ő a harmadik.
2: A harmadik helyen előrébb van, mint a két új ember. Ugye BL győztes az Ajax-a.
0: A Manchester-en. Ezen kívül elveszített három döntőt. Egyet az Ajax-szal, kettőt a Manchester-rel. Tehát öt BL döntőn lépett pályára. És na az ő BL statisztikája, ami komoly. 98 BL meccsen, 51 kapott gól nélküli. 52%-os, ugye ez a valaha volt legjobb kapott gól nélküli mutató a
1: na BL. De milyen védelem több, volt.
0: Persze, mindig olyan nyilván. Kapus soha nem, mindig. De a potyánál, de milyen védők hagyták lőni a csatárt? Ugye? És ugye 79 gólt kapott csak, ami 0,81% gól per meccs, ez meg ugye a második legjobb dida mögött, tehát hogy két mutató, két nagyon-nagyon meghatározó mutatóban, egyikben első, másikban második, és szerintem a lábbal való játék, hogy fejleszthető, azt szerintem ő lesz rá mindig is az örök példa.
2: Abban a korszakban, amikor abszolút nem volt elvárás, sőt még úgy nőttek fel, hogy nem megfogadták is a
1: 70-es születésre.
0: Igen, azt mondom, hogy ő úgy nőtt fel, hogy megfogadta a hazadást.
1: Egyébként Schmeichel is, az a 92-es EB döntő.
0: De a kettőjük lábbal való játékát szerintem zongorázni lehet a különbséget Van der Sar javára. És az, hogy Van der Sar 35 évesen került a Manchesterbe 2005-ben a Fulham-től. Van der Sarnek van egy 1311 perces kapott gól nélküli 2008, sorozata. 2009-es ugye a Premier League-ben, ami a Premier League-ben a leghosszabb, megdöntött. A mai feje felfoghatatlan. Tehát, és ez nem volt olyan rég. 2008-9 környékén se volt olyan rossz a Premier League, meg a foci, főleg a kiegyenlítettségét nézzük, a versenyképesség. Úgyhogy én Van der Sart, ha a válogatottban nem kerülik el a nagy sikerek, akkor én valaha volt legjobbnak is talán merném mondani.
1: Van der Sar, ennél a duónál jobb-e? Tehát Csehnél és Schmeichelnél jobb-e? Mert igazából az fogja az ő helyezését eldönteni.
2: Én azt gondolom, hogy nincs akkora hatása a Manchesterre, mint Schmeichelnek. óriási hatása van, tehát szerintem az a faj, annak, hogy BL-t nyertek, hogy bajnokságot nyertek, hogy nyugalmat adott, hogy kapus volt újra a kapuban, a szónak ennek a szintjének az értelmében, tehát pont a Carroll utáni időszak, a Barthez, az amerikai Howard időszak utáni megnyugvás. Mondhatni, rendeződés, visszarendeződés.
0: Ő volt az Allison a United?
2: Igen. Tehát ő volt az, aki meghozta azt a kapcsolatot. Hogy
0: na jó, de mindezt 35 évesen hozta meg úgy, hogy...
2: Fulhamből. Igazolták.
0: Ahol nem volt elvárás, hogy jól passzoljál, meg lábbal megoldjál minden, meg kilőbből minden, mindenhova. És hogy szinte varázsüt. Hát jó, a holland nevelésben biztos, hogy valahol nagyon mélyen ott volt az, hogy ő azért lábbal nem annyira ügyetlen. 19 és 35 éves kora között a pályafutása 16 évében nem nagyon, főleg a bal lábát, azt max a villamosra használt, amikor fellépett, és ehhez képest lett a Manchesterben.
2: Láttam, hogy bal dropból rúgott ki, tehát hogy kirúgás drop
0: volt. És én ezt mondom, hogy szerintem Manchesterre gyakorolt hatása lehet, hogy nem akkora, mint Schmeichelé. De így itt Ádi említett, szerintem az, hogy az induló Premier League rögtön egy ilyen kapust leakaszt magának, hogy aki úgy aztán szimbólumává válik ennek az egésznek, az lehet, hogy hatásban soha nem fogjuk azt érezni, mint aki 15 évvel később már egy ekkora brandbe belecsöppen, nem tud ekkora hatása lenni egy akkora klubra, ami már akkor rég felfutó ágban volt, már túl volt a 99-es triplázáson, tehát Schmeichel...
1: Akkor ebből kiindulva, hogyha nincsen Schmeichel, akkor nincsen Van der Sar sem. Picit kisarkosítva.
0: Elképzelhető, igen, de hogy pont ezért Van der Sarral szemben nem lehet az elvárás, hogy pont ugyanolyan hatása legyen akár az angol labdarúgásra, vagy Manchesterre, hiszen ő egy top csapatban lett kapus, és ott már azért Schmeichelnél jóval nagyobbat kellett volna alkotni, és mondom, 35 évesen került oda, tehát ideje sem lett volna, hogy Schmeicheli magasságban emelkedjen házon belül, de ha csak azt nézzük, hogy ránk kapusokra milyen hatással volt az ő lábbal való játéka, és hogy szerintem milyen szemléletet nyitott a kapusposzton, az, hogy 35 évesen is lehet fejlődni, tehát hogy ugye úgy vagy vele, mindenki 20 éves korodig edzel, mint az állat, aztán egyszer csak elérsz egy szintet, szinten tartasz, aztán beletörődsz abba, hogy mész lefelé, és hogy egyszerűen jönnek a fiatalok, és már valamit jobban védik az ittszert, jobbak lábbal, bátrabban jönnek ki, te 36 évesen már lehet, hogy óvatosabban mész ki egy edzésen, azok belevetődnek mindenbe még 20 évesen, és hogy ez az élet törvényszerűsége, és hogy engem Van der Sar, vagy ő nyitotta fel a szememet, hogy ennyi idősen is lehet fejlődni. Tehát hogy az, hogy 35 évesen azt mondják, hogy innentől akkor lábbal való játék az egy kritérium, és te megoldod, az bizonyította, hogy én nem kereshetek 20 évesen kifogásokat valamire, hát ő ott van 35 évesen, és megcsinálja. Szóval, hogy szerintem ez a fajta hatása viszont ez túlmutat a Manchester meg a Premier League, ez egy globálisabb hatás, az, hogy az egész kapus társadalomnak egy inspiráció, hogy igenis bármikor fogékonynak kell lenni a munkára meg az ötletre. Én ezért, én vele szemben elfogult vagyok, ezt bevallom, de ez nem Juventushoz, meg ez semmi, ez milyen fajta szerintem ő olyan korban a focinak, mármint az ő korát tekintve, amikor már nem kellett volna, hogy az legyen.
2: Én szerintem a Schmeichelnek a Manchester United-ra való és az egész korszakra való hatás az nagyobb, mint a Van der Sarnak. De én azt gondolom, én a Schmeichelt mindenképpen ez a hármas elé teszem abszolút.
0: Mármint a hármasból a legelőre.
2: Igen, de a hatás miatt, és nem feltétlenül a...
0: Hát akkor Schmeichel nagyon magasan van, mert akkor cseh negyedik, ezt akkor megkérdőjelezzük. De akkor így Kurta ötödik helye valid, vagy akkor hogy csináljuk? Mert Van der Sar harmadik, de nem lehet harmadik, annak lejjebb kell csúsznia, hogyha Schmeichelt elé akarjuk rakni.
1: Hát akkor jelen pillanatban Schmeichel a harmadik, Van der Sar a negyedik, Kurtoá az ötödik, és akkor a hatodik helyre csúszik cseh.
0: És hetedik
1: meg Casillas. Kurtoá meg cseh között tudtok cserélni. Hetedik Casillas-hoz most már nem bolygassuk.
0: Az már fix, az beállt?
2: Jó, ki a második?
1: Neuer és Buffon maradt. Tehát igazából ebből kell majd eldönteni az elsőt.
2: Én elmondom az elsőt, az én elsőmet. Tudásra, hatásra, én szerintem Buffon. Szerintem a kapus társadalomnak a 80% hogy egyetért abban, hogyha kapusságot nézzük, akkor Buffon az, aki az első helyet elfoglalja szerintem ebből a sorrendből.
0: Nálam is, én is Buffont írtam. De én azt hittem, hogy ebben benne van az, hogy én tehát
2: olasz.
0: Rajta nőttem fel 2001-ben, amikor a legnagyobb Juventusos éveim voltak.
2: Én nem vagyok Juventusos, de az, hogy a Van der Sarra hozzák rá 56 millió euróért, vagy valami ilyesmiért igazolták akkor 2000-ben.
1: Nagyon durva
0: összegért. Hát az a mai napig szerintem az egyik legdrágább kapus transfer.
2: Igen, ezt vizsgálták azóta, de...
0: Előteremtették rá valahogy.
1: 53 millió euró volt, ugye a Parmából 2001-ben.
0: 2001-ben, na de hát az egy inflálódott állapot, nézzük meg, az ma mennyit.
1: És akkor még olasz lira volt, tehát még csak nem is euró.
0: Igen, lira volt, az még lírába ment az a biznisz.
2: Baj vagyok a Bundesligában, mert nem vagyok nagy bundesligás. Nekem az angol Angliában megfordul, és ott kimagasló kapusok nekem mindig magasabban vannak, viszont a Neuernek
1: a... Buffon sem fordult.
2: Tudom, a Buffon az egy unicorn is, vagy nem tudom, egy maverick, vagy nem tudom, mi a jó szó arra. Tehát az más, ott a kapus technika.
1: Tehát egy intézmény, fogalmazom
2: ki. De ott a szakma, tehát ott a beleállások, amilyen pozíciókat fog, ott nincsen, nem is nagyon van rossz, nem emlékszem, hogy ott lett volna rossz mozdulat, vagy rossz pozíciófogás, vagy bármi, amiből kellett volna valamit, de aztán biztos volt, csak ő egy, ő
0: nagyon annak, kevés, nagyon, igen. Tényleg.
2: Tehát ő tényleg az olasz kapusságnak a csúcsa. Az, ő egy Maserati, vagy nem? Vagy mi,
0: hát én azt gondolom, hogy az egész egyetemes labdarúgásnál, igen. Szóval, hogy az a Ádi egy szempontot, vagy ez egy szakmai szempont, tényleg az, hogy a helyezkedéstől kezdve hogy hova pattantak ki róla a labdák. Tehát elég csak azt megnézni, hogy hány olyan, most említettük Kánt. Kán fölköhögte azt a 2002-t, Buffonnál elképzelhetetlen. Tehát a ki is jött róla, az olyan messze pattant, az olyan szög, tehát hogy még a róla kipattanó labdát is valahogy irányította. Volt még egy utolsó pillanatban, volt egy olyan lélek jelenléte mindig, hogy azt meg kell, hogy ússza, és ugye neki is azért 1000 perc fölötti kapott volna neki a szériába, legtöbb szériá meccs.
1: Na de akkor most itt megpróbálok kekeckenni, egyetlen hiányzó cím azért van. Igen.
0: Hát jó, azt tudjuk,
2: de... Mert nem kell fel a Juventusban.
0: Igen, 3 elveszített döntő, de...
1: Főleg neki az a 2003-os az nagyon fájott, abból nagyon nehezen állt föl, hogy ott hiába védett 2-t a 11-es párbajban, mégis kikaptak.
2: És hát jó, azért 2006-ban gyorsan nyert.
0: Igen, hamar túltette magát. És azért játszott egy EB-döntőt is, amit a legjobb spanyol válogatott ellen, ugye az a 4-0, igen, de az utolsó 10 percben volt 2 gól.
2: Szerintem, hogyha egy tenisz példát hozunk egyébként, akkor lehet a Federerrel.
0: Ő a Federer.
2: Tehát, igen, a mozgás kultúra.
0: Na igen, pont azért mondtam, hogy a Federert meg lehet nevezni valahol a legjobb teniszezőnek, mert az, amit tehát a statisztikában, amit az ember érzetre kapott meg, amit a szemteszten átment. Federer mindig átment a szemteszten. Uh-huh. Ott nem bántotta soha semmi az ember szemét. Buffon ugyanezt szerintem, hogy ott nem érezte, az főleg egy kapus, aki próbált a szakmai szemmel, próbált utánozni. Tehát ő volt az a lehetetlen kategória, és szerintem ha itt most a listán szereplő összes kapus, összes topvédését kigyűjtjük, szóval olyan szinten elmozdul az is Buffon élet, tehát olyan emlékezetes, fontos pillanat bemutatott, nagyon nagy bravúrok.
2: Végiesen, könnyedén, jó irányba, de mégse rájátszva. Ferrari, vagy Maserati, nem tudom, tehát ez az olasz.
0: Jó az olasz példa, de hát akkor Rolls-Royce az autóknak. Hát nem, van az
2: Big Four,
0: nem? De egy ütött kopott Ford.
2: Jaj, szóval. Mi röhögünk itt, nem a
0: angol állapjában. Kétszer döntő egymás után, ezt kinevetjük.
1: De egyébként így is, tehát annak a hiányzó BL címnek az ellenére 10-szeres olasz bajnok, francia bajnok is lett a Paris Saint-Germain-nel, olasz kupát 6-szor nyert, 3 bajnokok ligája döntőben szerepelt, és akkor ugye ott van a világbajnoki cím, ami egyáltalán nem elengedhető.
0: És úgy, hogy azon a világbajnokságon 2 gólt kapott Olaszország, az Amerika elleni csoportmeccsen.
1: Milyen védelem volt előtte?
0: Zámbrotta öngól, és a döntőbe Zidánnak a 11-ese, a felső kapufás Panyenka. Tehát, hogy azon a VB-n tényleg legyőzhetetlen volt Buffon. Szóval az a kis jó, most az a nem ártott a Zámbrotta Cannavaron, ezt a Materazzi, meg ezek a fiúk sem ártottak előtte, de tényleg azon a VB-n ott tényleg olyan kisugárzást láttunk Buffonon, ami szerintem semmelyik másik világbajnoki címig menetelő válogatottnál nem láttunk az adott kapuson.
1: Tehát Buffon első helye az kőbe vésett. Akkor most azt magyarázzátok meg, hogy Neuer miért csak a második? Második?
0: Nálam igen, de Ádi ugye ez
2: másodikra tettem, de nem tudom, hogy
0: ő nála is második egyébként? Hát akkor...
2: De őt például hajlandó vagyok egy picit lejjebb csavarni.
1: Schmeichel miatt?
2: Vagy akár a Van der Sar miatt. A lényeg az, hogy a Neuerrel kapcsolatban megint csak az a fajta korszakalkotás, ami új. Tehát jöttek ezek a különböző csillagvédések, a lába való játék, ami...
0: 40-en söpröget.
1: Ami azonnal az eszembe jut, az az Algéria elleni 8-a döntő a 2014-es VB-n, ahol ez, hogy ő ott kvázi söprögetőként edzőként játszott, és az Algier kontrákat akadályozta meg azzal, hogy 40 méteren szerelt be csúszva.
2: És az addig ilyet nem láttunk. Igen. Voltak persze, akik kiebb játszottak, de ez olyan extrém volt, és olyan komfortosan mozgott, hogy nem minden kapus edzőt, tehát a hideg kirázott szerintem, úgyhogy...
0: Meg hát neki szerintem, én azt mondom, hogy neki második hely jár ezen a listán. A világbajnoki cím és a két BL győzelem amellé, hogy tényleg még a játékot is megreformálta. Tehát, hogyha a Van der Sarnál behoztuk szempontnak a hatást, vagy hogy milyen reformot mutatott ugyanez Schmeichelnél, de hát ők válogatott szinten nem nyertek ilyen trófeákat. Ez szerintem mindenképpen Neuer felé kell, hogy billenjen, és talán hát ugye a pozíciójából adódóan a minden idők egyik legszebb elgólját is neki köszönhetjük, amikor a Schalke csukafejes ugye 40-re kifejelte a labdát, és Stankovic egyből vissza még egy Schalke Interen, úgyhogy Neuer még a mentéseivel is ikonikus gólpasszokat adott
2: az
0: akaratán kívül. Én nálam ő a második, és úgy, hogy alapvetően én sem vagyok elájulva, úgy maga azt, hogy a Bundesliga, tehát a 90-es évek kálcsója, meg a mai modern Premier League, és a Barca Real által dominált La Liga, ez valahogy úgy, tehát a Bundesliga-nek nincs egyszerűen olyan korszak, amire azt lehet mondani, hogy na, tehát a mi életünkben, most nem tudom, hogy a 70-es évek Bayern triplája, a Rummenigge, Sepp Maier, tehát hallottuk, aztán nem tudom, hogy akkor a Bundesliga mit képviselt a világban, vagy hogy akkor az volt a legjobb, de hogy mondjuk a 90-es évek elejétől, amióta mi Ádival rajongunk a fociért, a Bundesliga soha nem volt olyan szereplője a nemzetközi labdarúgásnak, csak a Bayern München. A Dortmund egyszer-egyszer becsúszott, nyertek bajnokok ligáját, játszottak döntőt is, nem is egyet. Sőt, Leverkusennek is volt jó időszaka, de ez mondjuk a világbajnoki címből, vagy a bajnokok ligája győzelmekből semmit nem volna, és én 2013-ban, amikor először nyert, igen, 13-ban a Bayern Neuer,
1: a Dortmund ellen.
0: Igen, a Dortmund ellen döntő, akkor én kim voltam Münchenben a negyed döntőn a Juve ellen, a Buffon meg Neuert egyszerre láttam azon a meccsen. Mondjuk ez így most áll össze bennem, hogy láttam két legjobbnak gondolt kapus, láttam egyszer egy időben a pályán, de tényleg az a kisugárzás, meg tehát ott mind a két kapus, az nyűgöző volt, tehát így őket élőben, és akkor jó, Buffon ott már a csúcson, tehát a csúcson túl volt. Neuer a VB cím.
1: Neuernek az a 2014-es, 2013 BL cím, 2014 világbajnoki cím, az a csúcs.
2: Ez igen, tehát ez a 10 évvel ezelőtti korszak, meg a 10-12 évvel ezelőtti korszak, amikor ott egyszerre összejöttek a BL, VB és az újítások.
1: Megvan akkor az első kettő. Buffon, Neuer, és akkor harmadik, negyedik pozícióba még nem raktunk senkit. Van der Sar, valamint Cseh, és még Schmeichel pozíciója kérdéses. Nem tudom, hogy itt Courtois ötödik helyét kőbe véssük-e, mert Casillas hetedik pozíciója az már biztos, tehát ott ne bolygassuk azt. A harmadiktól a hatodikig kell megtalálni a sorrendet, ez pedig Schmeichel, Cseh, Courtois, valamint Van der Sar.
2: Sok mindenben megegyeztünk itt szerintem, de én harmadikra tenném a Schmeichelt. A hatás miatt, a kisugárzás egybeforva, a Premier League-vel egybeforva, az angol, vagy a Nagy-Britanniának ez a felfelé ívelő pályája a 90-es években, a zenével, Manchesternek a megkoronázva ezzel a triplával, ami egészen a Manchester City menetelésig nem volt látható. Én szerintem olyan hatása van, ami még a Csehnek és a Van der Sarnak sincs. Mondom, hogy a pusztán kapus technikai, meg másokat nézünk, akkor lehet ezzel vitatkozni, de én szeretném őt kérni a harmadik helyre.
0: El tudom fogadni egyébként. Mondom, nálam csak azért volt hetedik nyitásnak, mert keveset láttam. Tehát, hogy de ahogy Ádi beszél róla, nem tudom egyszerűen ezt nem elfogadni. Tehát így kell beszélni valakiről, akit szeretsz, aki úgy gondolod, hogy hatott rád is, igen, hogy te is azért álltál ott, te is úgy akartál védeni, tehát ezek fontosak.
2: És a Sir Alex Ferguson azt mondta, hogy a Van der Sarra, hogy Schmeichel óta a legjobb kapusunk.
1: Itt is így legyen? Tehát kövessék egymást? A negyedik a Van der Sar?
2: Ezt meg, hogy az Ádinak ez döntse el a két.
0: Ezt így igen, ezt akkor ezt így kérném én.
1: Na és akkor már csak két pozíció maradt nyitott.
2: Na, jó.
1: Courtois vagy Cseh?
2: Én azért Cseh, mert Cseh az originál, és a Courtois az új Cseh.
1: Bólogat.
0: Igen, nálam Cseh előrébb volt a listán, ugye nálam negyedik, ötödik volt, most visszacsúsztak 5-6, mert Schmeichel nem láttam jönni.
2: Ez egy ilyen edzői védelem, tehát itt meg bevallom őszintén, hogy van egy erős, nagyon erős, legmeghatározóbb Buffon szintű
0: Ja, hát ami nekem buffon, mi biztos, ami, igen, ami igen. Nekem buffon, tehát én 13 éves igen. voltam, de úgy, hogy buffon, amikor a Juventusba került, ugye előtte én már ami Juve meccset tudtam, néztem, így elcsíptem akarva, akaratlanul pár meccset összefoglalott rá Junior Redwin, tehát elképesztő, olyan meghatározó volt az is, hogy én őt vártam a Juventusban.
1: Ezt szeretem benne, tehát ez a lényeg, a szubjektivitás, meg a személyes élmények egy ilyen listának. 7. Casillas, 8. Dida, 9. Alisson, és akkor a 10. pozíciót azt ott hagytuk egy picit a beszélgetés elején, hogy Lloris vagy Kahn. Nem tudom, hogy itt mennyivel kerültetek közelebb a megoldáshoz.
2: Van már franciák?
1: Még nincs.
2: Akkor legyen egy francia bent, nem? És akár a német, meg ott van a második helyen. A...
0: Neuer. De szerintem, mivel az én listámon Lloris szerepelt, Kahn meg nem, ezért ha Lloris a 10. és Kahn nincs a listán, akkor megmaradok az eredeti koncepciómnál.
1: Az első beszélgetésünk alkalmával fölhívtam Ádámot, és mondtam, hogy hát a 21. század kapusait kellene összeszedni, de olyat, akit láttatok már játszani, védeni, és hát így Kahn is benne lehet. Kahn? Hát az gond, hogyha ott van a listámon. Tehát...
0: Tényleg ez volt a reakció. De például Oli Kahn is ott lehet. Oli Kahn nagy baj lesz.
1: Na, hát akkor így nagyszerű, megvan a 10-es lista.
4: 10. Hugo Lloris. 9. Alisson. 8. Dida. 7. Iker Casillas. 6. Thibaut Courtois. 5. Petr Cseh. 4. Edwin van der Sar. 3. Péter Schmeichel. 2. Manuel Neuer. 1. Gianluigi Buffon.
1: Bogdán Ádámnak és Holzer Ádámnak köszönöm a részvételt. Ez volt a közös lista a 21. század legjobb futballkapusaival. Várjuk a ti listátokat is az nsr@mtva.hu e-mail címre. Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek ki a 10 legjobb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
3: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk! 6 óra 9 perc van július 10-én, nyakig benne a nyárba, és egyre-egyre közelebb a labdarúgó világbajnokság döntőjéhez, és hát egy egészen fantasztikus csapattal ülök itt ma reggel. Itt van velünk egész reggel benne Feri.
2: És Csisztus Zsuzsi, jó reggelt
1: mindenkinek! Jó reggelt, és Gyurta Gege! Szia!
2: Sziasztok, jó reggel.
1: Na, újra hát nagyon örülök, hogy újra így lehetünk hármasban, ez mindig felettébb szuperré alakítja a reggelt. Hát annál is inkább, mert hogy hát egy izgalmas este van mögöttünk a nemzetközi, a világ labdarúgásának színpadán, és mondjuk úgy, picit visszavéve azért itt a jelzőkből, de a nemzetközi európai kupa porondon is elindult, legalábbis ami a magyarok szereplését illeti. Azt hiszem, egy nagyon-nagyon fontos döntetlennel kezdett a Ferencváros, ugye Újvidéken, a Vojvodina Ferencváros Európa Liga.
2: Vegyük el a sikert, 2-1-re nyert.
1: Bocsánat, 2-1-re nyert, elnézést kérek.
2: Jusuf be fog telefonálni.
1: Igen, ez igaz. Na, szóval, hogy ez volt a nagy kérdés, hogy vajon ez a tulajdonképpen kevéssé még ismert, hiszen azért azt gondolom, hogy olyannyira nagyon mindenki a világbajnoksága van elfoglalva, hogy szinte föl se tételezzük, ugye, hogy gyakorlatilag itt zajlik már valami Európában, az európai színpadon. Nem is ismertük ugye a Ferencváros csapatát, inkább arról szóltak a hírek, hogy ki ment el, ki nem áll ugye Borbély Balázs rendelkezésére. És hát azért ez ahhoz képest Nyitánynak szerintem nagyon fontos. Na, mesélj akkor Feri, hogy te mit láttál ebben a Ferencvárosban?
2: Hát nyilván egy újjá alakuló Ferencváros láthattunk, nem volt ciporkázva a játék, de érezni lehetett mindvégig a mérkőzés folyamán, hogy a Fradi azért rendelkezik azzal a nemzetközi tapasztalattal, amivel azért a Vojvodina nem, és ugye itt ilyenkor hajlamosak a vesztes fél részéről emlegetni a gólhelyzeteket, különböző statisztikákat, kapufákat. Az kétségtelen, hogy egy-egynél több komoly gólhelyzete is volt az újvidéki csapatnak, de ugye hányszor átéltük azt, hogy mi beszélünk arról, hogy ha berúgja meg, ha ez, ha az. És most a Ferencváros volt az a csapat, amelyik tényleg nagy részben kontroll alatt tartotta a mérkőzést. Mondom, első tétmérkőzés, tehát ezt mindig óvatosan kell vizsgálni, de az kétségtelen, hogy Zakariasen és Jusuf Góla extra klasszis teljesítmény volt, tehát látványra is, minőségre is, és csatár szempontból is. Az, ahogy Jusuf lövőcset megcsinálta pont a magyar válogatott Szűcs Kornéllal szemben, és ahogy behelyezte a 89. percben a gólt, aztán ahogy Zakariasen szintén megcsinálta a cselt befelé, és balla kilőtte a jobb felső sarkot, tehát gyönyörű szép gólok voltak. Egy kicsit kár az első fél idő végén azért a kapott gólért, hiszen ott egyébként Lisztes Krisztiánnak én nagyon örültem, hogy kezdőként kapott szerepet.
1: Én önmagában, bocsánat, annak nagyon örültem, hogy Lisztes Krisztiánt tulajdonképpen kölcsön tartotta a Fradi, tehát hogy maradhatott a Ferencvárosban. Szerintem ez most nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy egy aktív évet lássunk tőle, nem?
2: Igen, nagyon reméljük, hogy

0: Sok játék lehetőséget fog kapni, de hát nyilván ezt magának kell kiharcolnia. Látszik, hogy lefogyott Szálkás, picivel dinamikusabb is lett, nyilván még azért sokat kell előre lépnie. Sajnálom, hogy a fejes gólhelyzete nem ért gólt, mert azért egy szép támadás volt. Az viszont komoly kritika, hogy a saját 16-os környékén nem lehet sarkalgatni.
1: Igen. Hát
0: ilyen, amiből az egyenlítő gólt kapta Fradi, azért az nagyon komoly fegyelmezetlenség volt. Nyilván ezeket a vadhajtásokat azért le kellene nála nyesegetni. De végül a Fradi tényleg a fordulópontokból jól jött ki. Az tény, hogy ha azért volt a Vojvodinák egy olyan komoly gólhelyzet így a 70. perc környékén, ami kapufát talált el, és kezdte elhinni a hazai csapat, és meg a 85. perc körül gondolkodtam azon, hogy most elhiszik, hogy gólt tudnak elérni, és aránytalanul nagy létszámba elkezdtek kitámadni a hazaiak, és akkor volt egy ilyen kosza gondolatom, hogy na, most lehet bevinni a győztes gólt, mert érezni lehetett, hogy elhiszik, hogy nyerhetnek, de sokszor vissza szokott ütni, és hát hál' Istennek Jusufnak a ragyogó csatár teljesítménye miatt ez be is jött.
2: És akkor Jusuf és Zakariasen góljaira lehet alapozni esetleg, és építkezni a jövőre, hogy Szian, hogyha ilyen csodálatos teljesítményt tudnak nyújtani, akkor ezek olyan dolgok, amik esetleg a jövőben is meghatározók lesznek.
0: Hát egy csatárnak a személyiségét, meg a játékát rendkívüli módon meghatározza, hogy mikor szerzi az első gólját. Tehát ez kicsit úgy kell elképzelni, mint amikor lemész a víz alá, és alig várod, hogy feljöhessél levegőért. Tehát ha nem szerzel gólt csatárként, akkor
1: az
0: fuldoklással legyen értékű nyomás, és ha egy csatár megszerzi rögtön az első tétmérkőzésén a gólt, az azért megalapozhatja a következő mérkőzéseit.
1: Ugye ez egy nagyon nagy kérdés volt szerintem az elmúlt hetek, hát mindenféle fajta érzelmi, mondjuk így föntjei és lentjei után, hogy ugye a Győrrel bajnoki címet szerző Borbély Balázs nyilván eleve az átigazolás, ugye hagyott sokakban kérdőjelet, elsősorban győri oldalon. De hát azért azt gondolom az, hogy ugye nem ismeretlenül tért vissza a Ferencvároshoz, de hát azt is láthattuk, ugye, hogy itt azért egy nagy feladat vár, hisz várja őt abban a tekintetben, hogy azért sok az eligazoló, sok az olyan játékos, aki az elmúlt években meghatározott a Ferencvárosban, vagy lehetett meghatározó, most ez ugye még kevésbé volt így. Illetve, hogy az a fajta, hát Robi Kín által vezényelt taktika, vajon mennyiben fog megváltozni, mert azért ez szerintem sok tekintetben megváltozott. Ugye először is ezt a bizonyos háromvédős rendszert ugye négy védőre cserélte, három középpályás, a három támadóval küldte ugye a pályára a Fradit. Ez neked, Feri, mit mond itt szerkezetben, milyen típusú Ferencvárost épít most Borbély Balázs, illetve hát ugye nyilvánvalóan még azért alakulhat ez a keret, tehát gondolom azért a keret potenciálja alakíthatja majd azért a taktikát, vagy pedig az a rendszer állít fönn, hogy a rendszerhez keresi a játékosokat, és nem a játékosokhoz alakítja majd a rendszert. Mit gondolsz?
0: Nyilván egy mérkőzésből nehéz levonni hosszú távú következtetést, de már az most látszik, hogy talán Zakariasennek és Naby Keitának több szerep juthat. Tehát egyrésztről, mivel három csatára játszott...
1: Az előbbinek én speciál nagyon örülök, mert szerintem Zakariasen mindig is egy roppant fontos és produktív játékosa volt ennek a csapatnak, és hát azért egy kicsit háttérben volt szerintem elég sokáig.
0: Bizonyos játékosoknak a 3-5-2-es rendszerben nem volt posztjuk. Uh-huh. Tehát Zakariasent játszathatta középpályán is támadó típusú játékosként, de oda megtalálta a másik játékost, illetve azért Korbu érkezésével kevesebb szerep jutott neki, illetve hát a kéték meg beton biztosan nagyjából megvolt neki, tehát így Zakariasen kevesebb játék lehetőséget kapott talán, mint amennyit érdemelt volna. Naby Keita meg nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy mindig azt említették, hogy még nincs jó állapotban, még sérülés után van, aztán eltelt fél év, és utána sem játszott.
1: Tehát, utána sem volt jó állapotban.
0: Igen, szóval az már nekem nagyon furcsa volt. Most tegnapi mérkőzésen egyébként nagyon dinamikus és jó teljesítményt nyújtott. Kicsit engem a taktikai szempontból az aggasztott, amikor egyedüli védekező középpályás pozícióval elindult labdavezetéssel, és egy-egy labdavesztése után nem volt kibetöltse a pozíciót, tehát egy picit még kontrázhatónak éreztem a Fradit, illetve azért nyilván a három belső védő azért adott a múltban egy olyan stabilitást, amit azért egy kicsit most hiányoltam, tehát Rámakerst és Gomezt is azért többször megelőzték, ahogy említettem, azért volt beadásból kapufája a Vojvodinának, volt beadás utáni gólhelyzetből szintén másik kapufája a másik fél elején, szóval azért a védekezésnek a stabilitása még nem volt meg, de első mérkőzésre egy idegenbeli győzelem azért úgy gondolom, hogy egy ragyogó teljesítmény, de azért látszik, hogy ez a Fradi még nincsen kész, és a három védő, négy védő közötti átmenet azért bizony nem zökkenőmentes.
2: És egyébként ezt hogyan lehet abszolválni edzéseken például, hogy Most azért lehetett látni, hogy első tét mérkőzés egy picit nem volt annyira olajozott az egész mozgás, de hogy azért, ahogy megyünk az idővel előre, úgy azért a forma is sokkal jobb lesz, és hozzá fognak tudni edződni ehhez a fajta új taktikához, hogy ilyenkor mit kell erősíteni a játékosokban?
0: Hát először is fontos, hogy játékkapcsolatok azok olajozottabbá váljanak. Tehát nyilvánvalóan edzéseken, meg ugye főleg mérkőzéseken össze kell szoktatni az egész csapatot, és ugye az edzéseken is olyan mintákat kell adni a játékosnak, ami a mérkőzésen előfordulhat. Tehát olyan gyakorlatokat, olyan játékszituációkat kell kialakítani, amivel gyakorlatilag...
1: Ezt mi úgy hívtuk régen, amikor én tornáztam, ugye, hogy markíroztuk, hogy fog az kinézni.
0: Na, ezt ugye? Még nem hallottam,
1: igen, nagyon markírozni. Jó. Tehát az, gyönyörű. Hogy lejárni azt a helyzetet, ami majd igen. bekövetkezhet.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Hát ez minden az agyról szól, tehát hiába lábbal játsszák a labdarúgást, valójában az agy működtet mindent. Tehát még a fáradtságérzetet is, meg minden mozdulatsort. Tehát, hogyha az agynak olyan impulzusokat, olyan mintákat adunk, amely meccsen előfordulhat, és azt szisztematikusan gyakoroljuk, akkor automatizmussá válik. Hát ez olyan, mint a vezetés szerintem. Friss jogosítványai, még a rádiót sem mertem bekapcsolni, ne vonja semmi a figyelmemet. Most meg hát...
2: Üvölteted a...
0: Hát egyrészt meg nyilván kihangosítóval, meg a szabályoknak megfelelően, de ma már simán egy telefonbeszélgetést is lezavar az ember. Sokszor fél órán keresztül beszélgetek, nyilván betartva szabályokat biztonságosan vezetek, de nem emlékszem, hogy éppenség milyen úton, hogy jöttem haza, csak a minden automatikusan igen, működött.
1: Igen, hát
0: ez a futballra is igaz.
1: Igen, ezek ilyen automatikus, ha jól és alaposan az ember ugye ezeket így mélyen, igen. Mondjuk
0: hát
1: így bekarcolta,
0: is így
1: persze, akkor ezek működnek, ezek az automatizmusok, persze azért nagyon fontos, hogy figyelni nyilvánvalóan mindig kell. No, szóval a Ferencvárosnak ez a nyitány, ez a győzelem nagyon fontos, természetesen ugye ez egy oda-visszavágós dolog lesz, viszont azért ennyire nem tudunk pozitívak lenni ugye a Győr nyitányával, ugye a Vikingo Reykjavik ellen, igen. Már majdnem úgy nézett ki, hogy egy 0-0-ás mérkőzés lesz, ez aztán sajnos a 92. percben nyertek ugye a hazaiak. A Győrnél mit látsz? Ugye mert... Önmagában az is megéri nyilván egy hosszú beszélgetést, hogy egy rendkívüli módon jól összerakott magyar játékosok képességeire építő csapattal bajnoki címet nyerni, majd utána oké, nyilván eligazol az edző, de tulajdonképpen azért és persze a klubigazgató, tehát gyakorlatilag látsz egy lebontásban lévő csapatot, aminek most azért az európai legerősebb porondon kéne megállni a helyét, szóval nyilván nem egy könnyű feladat ez. Hogy látod?
0: Igen, számomra az a furcsa, hogy amikor egy tényleg óriási, hát már világra szólod, de azért vigyázunk a jelzőkkel, de tényleg egy országos meglepetésre, egy hatalmas bravúra bajnok lesz az Eto, és akkor az ember azt gondolná, hogy az elmúlt évek klubépítése eljut a csúcsra, és innentől kezdve próbálják ezt meglovagolni, és pont itt érezni bizonyos hát morzsolódásokat a klub rendszerében. Nagyon csodálkoztam, ugye a vezetőedző távozás, a klubigazgató, sportigazgató távozás. Tehát nekem ez nagyon-nagyon furcsa, főleg úgy, hogy azért a nemzetközi kupa szereplés az rendkívül csábító lehet minden sportban dolgozó ember számára. Viszont a játékos keret azért nagyjából együtt maradt. Itt ami bal szerencsése az Etónál, Ben Buel is érülés a világbajnokságon. Tehát amikor nincs teteje a csapatnak, azért azt meg érzi a támadójáték, és hát nyilván Ben Buelit nagyon nehéz pótolni. Ugyanakkor nagyon nehéz, tehát nyilván nem akarok felmentést adni az Etónak, mert ez a mérkőzés, ha mondjuk 0-0, akkor lehet felfogni úgy, hogy egy célfutball, idényelei forma és hazai pályán simán tovább jut az Eto, azért így már hordoz némi veszélyt ez a mérkőzés, hiszen azért 0-1-ről kell fordítani, képes az Eto nyilván erre, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt azért a 35 és olykor 40 fokból hirtelen átcsapsz az izlandi 10 fokba, tehát az sem egy
1: hát
0: egyszerű történet.
1: Ez mondjuk meglepő volt, kabátot régen láttam.
0: Sába szurkoló emberekettől elszokott a szemünk.
1: Igen,
0: a másik pedig, amit ne felejtsünk el, hogy az izlandi bajnokság, ahogy az összes skandináv tavaszi-őszi rendszerű. Tehát ők gyakorlatilag bajnokságban vannak, top formában vannak, 10-12 tétmeccsel a hátuk mögött, az Etónak meg ez volt az első tétmérkőzése.
1: Egészen, ez azért mindig egészen más fázisában van a két csapat.
0: Igen, ez mindig egy kicsit veszélyes. Abból a szempontból sajnálom az Etót, vagy egy kicsit kritikával illetném, hogy nagyon-nagyon passzívan futballozott. Abszolút. Tehát érezni lehetett az első perctől kezdve, hogy legyen ez a meccs 0-0, 0-0 hozzuk le, hazai pályán nyerünk, azért itt benne volt, sajnos azt mondom, még egy nagyobb vereség is benne volt, tehát a mérkőzés folyamán azért több olyan periódus volt, amikor az izlandiak felén kerekedtek, egészen más találkozó várható a visszavágóra, és nagyon remélem, hogy az Eto'o fordítani tud, mert összességében jobb csapat véleményem szerint.
2: Egyébként a mérkőzés látva tényleg nekem is az volt az érzésem, hogy itt a győri játékosok, illetve a csapat nem igazán akarta a sikert, hanem csak úgy ott voltak a pályán, de maga a játékkép az nekem roppant negatív volt, és nem éreztem benne azt a tüzet, hogy most itt gyere adni nekem az oroszlánt. Ez lehet annak is köszönhető, hogy első mérkőzés, de azért nyilván, hogyha a BL indulási jogot tekintjük, akkor szerintem ennél többre kellett volna, hogy a pályán nyújtott teljesítmény többnek kellett volna lenni.
0: Igen. És különösen annak tekintetében, hogy azért itt jó pár játékosnak az első bajnokok ligás szezonja. Tehát most lenne itt mondjuk 3 bajnokok ligája győztes játékos, meg 10 éve áll a BL-ben, akkor olyan rutinná válik, és na egy meccs a sok közül. De hát ez véleményem szerint, legalábbis ha én ott játékosként pályára lépnék, akkor az életem mérkőzése lenne. Abszolút. És a következő meccs meg megint az életem meccse, és így tovább. Tehát a bajnokok ligája sajnálom, hogy nem volt mentalitás szempontból elég vonzó. Reméljük, ez változik a visszavágón. Ahol? Hát reméljük, hogy jól befűtenek.
2: Így van, jó.
0: Jó Isten meg az időjárás, és akkor 40 fokban megnézzük az izlandiakat, hogy mennyire lesznek dinamikusak.
1: Gondolod, hogy ők ezt nehezebben bírják, mert a hűlöshez vannak szokva?
0: Biztos vagyok benne.
1: Jó, hát te mondjuk ismered a finn körülményeket is. Hát nehezen viselik az északiak egyébként a lagymeleget?
0: Hát én például, amikor játékosként március közepén gyakorlatilag hófúvásba mentem kiedzeni, én ennyi boldog embert sose láttam. És mondták, hogy ha, hello, Finnish summer, this is Finnish summer, és annyira büszkék voltak. Én meg azt mondtam, hogy ilyen időben Közép-Európa meg kisebb megyünk edzeni. És én meg a hófúvásba mentem ki márciusba, úgyhogy hát ők ezt imádják. De viszont jelenes 25 fok volt, 25 fokba kisütött a nap, akkor mindenki egy szápolóba kávézott az utcákon.
1: Az igen.
0: Más az által.
2: Más a hőérzetük.
0: Más a hőérzet, így van.
1: Ennyi szólva. No, hát akkor, ahogy mondani szokás, különféle fajta ilyen társasjátékokban lépjünk arrébb 3 mezőt, és egy kontinensnyit, és nézzünk szét egy kicsit a labdarúgó világbajnokság történései között. Ugye tegnap az a futásban számos kitűnő kollégával beszélgettünk arról, hogy is alakulhat ugye a legjobb 8 mezőnye itt a negyed döntőben. Mindenkinek voltak tippjei arra, hogy melyik lesz majd a továbbjutó 4 csapat. És képzeljétek el, hogy az egyik legmegosztóbb, hogy úgy mondjam, tipp a Franciaország-Marokkó mérkőzést illette. Nem azt mondom, hogy 50-50% volt, de meglepően sok tipp érkezett a marokkóiak győzelme vonatkozásában. Hát ez nem jött be. Ugye végül is mondhatnánk azt is, hogy ez azért egy sima győzelem volt a franciák részéről, és tulajdonképpen azt a fölényt, amit az egész világbajnokság alatt látunk a francia válogatottól, szerintem könnyedén hozták nektek. Meglepetés volt ez, avagy sem? Gege?
2: Nekem nagyon meglepő volt, én is egyébként most éreztem úgy, hogy Franciaországot el lehet kapni, és a marokkói csapat talán képes a csodára, de hát én bevallom teljesen őszintén, hogy én nagyon fáradt voltam, úgyhogy én csak az összefoglalót néztem ma reggel, de hát ott épp mondtam fel ennek, hogy a 83. percig igaziból marokkói támadást nem is láttam, csak a francia fölény mutatkozott, úgyhogy hát így mondhatjuk, hogy sima volt, és nem tudom, Feri, neked mi a véleményed, hiszen te láttad a mérkőzést.
0: Teljesen egyetértek, én nyomon követtem a mérkőzést az elejétől végéig, és én is úgy ültem le, hogy az elképesztő dinamikus és kreatív francia támadójáték a világ egyik legszervezettebb védekezéssel appelláló csapatával szemben. Hát nagyon érdekes találkozóra számítottam, és valójában a francia elsőprő támadójáték megvolt, a szervezett marokkói védekezés nyomokban szintén megvolt, de valahogy a marokkóiaktól hiányoltam azt, hogy csak védekezéssel nem lehet tovább jutni egészen egyszerűen egy francia válogatottal szemben. Tehát a labdaszerzés utáni átmenetekben, amiben azért erős Marokkó. És a statisztikákat is végignézzük, gyakorlatilag 22 kapuról és az 5-tel szemben, 8 kaput eltaláló és az egyetlen egyel szemben, és az is talán a legvégén volt.
2: De ez nem köszönhető annak, hogy a francia válogatott ennyivel jobb és ennyivel szervezettebb volt még a marokkói labdaszerzést követően is?
0: Igen, ez kétségtelen, a francia válogatottat nagyon nehéz megkontrázni, tehát megfelelő létszámot biztosítanak a labda mögött a labdavesztéseknél, nagyon jók a visszatámadásaik, a középpályásaiknak nagyon jó a visszarendeződései, tehát az a francia válogatott minden szempontból kész van. Azért itt 3,68 százados XG volt a 0,14 századosra szemben, tehát gyakorlatilag a realitás még ennél azért több volt. Bono volt a mezőnyeik legjobbja, a marokkói kapus. De azon gondolkodtam, hogy hogy ha már itt a végső győztesről is beszélgetünk, meg nagyon kíváncsiak a hallgatókért válaszára, és hogy egyáltalán ki lehet a világbajnok, és akár, hogy miért megindokolva.
1: Szerintem éppen beszélünk róla.
0: Igen, igen. Ezt is akarom mondani, hogy a francia válogatottban nagyon nehéz hibát találni. Tehát fizikálisan rendben vannak, de termetre, testalkatra.
1: Szerintem valami olyan elképesztő generáció jött itt össze, és annyira kikezdhetetlenek minden irányból, elől, hátul, és egyébként, ami pedig elől tényleg valóban ezt a támadó potenciált jelenti ebben a csapatban, szerintem most mindegyik csapat fölé magasodnak, beleértve természetesen a halálból már többször visszatérni képes Argentinát, például, hogy más nem mondjunk, és hát nyilván tudjuk jól, hogy mire képesek. Ugye elsősorban itt a két kitűnő csatár, gondolok itt Harry Kane-re, vagy adott esetben, ha Angliáról beszélünk, vagy nyilván Erling Haalandra értelemszerűen a norvégoknál. De itt nem csak egy Mbappé van, ugye? Tehát, hogy itt azért van egy olyan elképesztő, nem is tudom, tényleg legalább 6 olyan képességű játékos van elől, aki...
0: Csak a kispadon van.
1: Csak, igen. Hát, szóval, hogy döbbenet. Na.
0: Szerintem valahol Marokkónál is ez játszhatott közre, hogy azért nagyon nem mindegy, hogyha azért Mbappé, Olise, Doué, Dembélé, ezek a játékosok jönnek szembe, Rabiot azért hátul, Upamecano, Saliba, tehát olyan tehát nem egy, kettő, három emberre kell figyelni, hanem az egész csapatra, és ha ezt megoldod, akkor a padról olyan hihetetlen minőséget tud még Deschamps behozni. Hát én megmondom szintén, én nem szurkolok a franciáknak, tehát én nekem egy válogatott, aki esetleg szerintem őket megfoghatja, Viva España. Én részemről.
2: De az még tovább kell jutni.
0: De azért, ha egy francia-spanyol elődöntő lenne, na azt tippelje meg valaki. Nyilván ne írjuk le senkit, tehát, de azért az argentinoktól is sokat várok, bár még ők se jutottak be a négybe. És azért ott vannak az angolok, vagy a norvégok, tehát...
2: És akkor valamelyik, tennapi nap folyamán szembe jött velem egy hír, hogy valaki Belgium-Svájcot tippelte a döntőbe.
0: Úgyhogy... Hát sok pénzt fog nyerni minden esetre,
1: ez
0: megfogadja.
1: Ez összejön, való igaz. És hát ugye azt se felejtsük el, és majd biztos szóba fognak kerülni azért a kapitányok, mert szerintem nagyon érdekes téma az ugye, hogy a kapitányok egyes országokban sikerek és kudarcok után milyen irányt vesznek, de az, hogy Didier Deschampsnak ez a harmadik elődöntője a csapatával, világbajnoki elődöntője. Fú, ha halljátok, szóval azért ez nem semmi, és azért ugye az azt jelenti, hogy az hány évet ölel föl, ugye az 8 évet kell, hogy fölöleljen, ugye, ha úgy
0: hát
1: nézzük.
0: Ha nagyon szűken nézzük,
1: ha csak tényleg a világbajnokságra mondjuk le, hogy azért abban azért jönnek-mennek játékosok, tehát, hogy itt ebben szerintem azt mindenképpen meg kell süvegelnünk, hogy itt ugye hogy tudod a csapatodat olyan formává, ahhoz alakítani, hogy a meglévő játékos keretre formáld rá tulajdonképpen a taktikát. Hozzáteszem, szerintem most van a legjobb dolgod. De Sannak, tehát szerintem most egészen elképesztő csapat van a kezében.
0: Nagyon hosszú kis padra rendelkezik, az tény.
2: És nekem, amit a Zsuzsi is mondott, hogy nagyon összeért a csapat, és ha már a edzőkről volt szó, ugye Ancelotti és Vinicius Junior kapcsolatát is megemlítettük, akik ugye már sajnos nincsenek bent a világbajnokságon, de hogy Mbappé és Deschampsnak a kapcsolat is, hogy Mbappé sokkal jobb teljesítményt tud nyújtani, és sokkal jobban kijön az ő egyéni kvalitása a francia válogatottban, mint mondjuk akár a Real Madridban, hiszen ott is azért néha azért akadozik a gépezet, igen, és nem mindig tud kijönni. Viszont most itt azt gondolom, hogy szárnyol Mbappé, hiszen már 8 gólnál tart. Elképesztő.
1: Elképesztő, igen, mondjuk az is döbbenetes, és majd erről is beszélünk, ugye, hogy most már ilyen egyéni gólrekordok szempontjából ilyen világbajnokságot alig láttunk, nem? Tehát volt VB, ahol 6-tal lehetett gólkirálynak lenni.
0: Hát legtöbb VB-n,
1: és ugye most már azért ugye 8-al többen állnak itt, és még nincs vége a világbajnokságnak. Jó, oké, tudjuk, ilyen hosszú VB nem volt, tehát értelemszerűen több mérkőzés.
0: Na, de 6 mérkőzés után állnak
1: 8-nál. Ezt akarom mondani, hogy de ha arányosan nézzük, akkor viszont fantasztikus.
0: Alatták. Hát igen. A 70-es években jellemző volt a 6 góllal, aztán a 2000-es évek közep, vagyis a 2010-es években volt 5 gólos gólkirály, és legutóbb Mbappé 8-al lett.
1: Igen.
0: Tehát döbbenetes.
1: Na, szóval, hogy visszatérve még a kapitányokra, majd azt szeretném, azt át is átgondolnátok, hogy az hogy van, hogy bizonyos, ugye nyilván egy világbajnokság az egyik legnagyobb szűrő egy kapitány teljesítményét illetően, és ugye láthattuk, hogy nagyon sokan a kudarc után értelemszerűen lemondtak, távoztak. Aztán voltak olyanok, akik nem akartak lemondani, de elküldték őket, mint Julian Nagelsmann például, ugye. Most már tudjuk, hogy a német válogatott vezetésében mindenképpen csere lesz. És aztán persze vannak olyanok, akik ugyan a világnak, nem csak a saját nemzetüknek okoztak csalódást, mint Carlo Ancelotti és a brazilok, és Ancelotti mégis marad. Hogy szerintetek az mitől függ alapvetően, hogy kinek milyen lesz az útja egy kudarc után, mert hát ezek mind kudarcos befejezések bizonyos szempontból, hogy ez attól függ, hogy az edző egyéniségnek esetleg mennyi ideje volt csapatot építeni, mert Ancelottinak azért nem volt sok, vagy pedig valóban attól függ, hogy adott esetben milyen a személyes kapcsolata akár a szurkolókkal, akár a játékosokkal.
0: Én úgy gondolom, hogy amiket említettél, az mind befolyással van erre a témára, erre a kérdésre. Gyakorlatilag Ancelotti nagyon helyesen említetted, hogy azért nemrég vette át a brazil válogatott irányítását, és egyet ne felejtsünk el, hogy a legjobb tudomásom szerint 2030-ig van szerződése. Van. Tehát azért nem olyan könnyű egy 30-ig tartó vagy szóló szerződést felbontani.
1: És eddig nagyon sok pénzről van szó.
0: Hát,
1: azt
0: gondolom,
1: azért hallottam Simon Evans-től, akivel a minap csináltam egy interjút, hogy messze a legdrágább edző válogatottak élén Carlo Ancelotti. Tehát nincs még egy ilyen sokba, még de sem sikeres annyit, mint Ancelotti.
0: Na, hát akkor itt már ez egy nagyon nyomós hogy ne bontsuk fel.
1: Beszél, kutya, ugat.
0: És nyilván a vezetőséggel, a döntéshozókkal való kapcsolat is, meg adott esetben a szurkolókkal való kapcsolat is befolyással lehet rá bizony.
2: Az azt jelenti, hogy ha például van egy kevésbé szimpatikus edző a csapat részéről, akkor, de a szurkoló részéről viszont nagyon szerethető, akkor inkább afelé tennának, hogy megtartsák azt az edzőt?
0: Ez egy nehéz kérdés, tehát alapjában éve a szurkoló döntse, hogy ki a válogatottnak vagy egy adott klubnak az edzője, de a szurkoló azért befolyása van, hiszen a szurkolókért van ez az egész sportág, tehát az egész sport a szurkolók szórakoztatásáért, és azért bizony előfordult, hogy mondjuk egy edzőt a játékosok szerettek, de mondjuk adott esetben a szurkolók tüntettek el a lelátón, akkor a vezetőség lépett, tehát ilyen is van, de általában a világbajnokságok azok mindig egyfajta vízválasztók egy kapitány életébe, tehát vagy a szerződések a VB végéig szólnak, vagy nagyon közel járnak le ahhoz, és azért nagyon nem mindegy a világbajnokságon való szereplés, mert az lezár egy ciklust. Gyakorlatilag olyan, mint egy olimpiai ciklus.
1: Na, hát ez mindenképpen érdekes, hogy ugye hogyan alakul ezeknek a szakvezetőknek a sorsa, de ennél még sokkal érdekesebb kérdés, és ebben várjuk majd a hozzászólásotokat, hogy a dolgok mai állása szerintetek ki lesz ennek a világbajnokságnak a gólkirálya, és hány góllal, mert egészen elképesztő jelen pillanatban a jelentkezők száma és a rugott gól mennyisége per pillanat. Ugye itt ketten állnak 8 gólon az élen, ugye Messi és Kylian Mbappé, de azért ott szorosan a nyomukban ugye Erling Haaland, illetve Kane-nek 6 gólja van, de azért az se kevés, szóval maradjunk annyiban, hogy itt bőségesen lehet még ugye gólokat gyűjteni. A mennyiség az természetesen a hátralévő mérkőzések számától is függ értelemszerűen. Szóval ki lesz a világbajnokság gól királya és hány góllal? Ez az egyik kérdés, amire várjuk a válaszotokat. A másik pedig, amit majd ki fogunk tárgyalni a nap folyamán, itt a reggel folyamán, még a későbbiekben, hogy vajon a világbajnokság végére megbukik-e Gianni Infantino? Mert hogy bizony, ugye bajban van, úgy tűnik a FIFA elnöke, vizsgálat indul ellene, sőt már az Európai Parlament képviselő is vizsgálatot akarnak indítani, mondjuk nem tudom, hogy innen miért oda, na mindez, ez az érdekes, hogy nekik mi közük a Gianni Infantino féleténkedéshez, de ugye itt a politikai befolyás, és a többi, tudjuk jól, ugye Balogunnak a pályára helyezése, vagy a büntetésének a feloldása kapcsán indult el az egész botrány. Szerintetek az amúgy egyébként nagyon sikeresnek látszó világbajnokság ellenére vajon belebukik a FIFA vezető a kis ténykedésébe? Ez a másik kérdés, úgyhogy a 0630 55 55 605-ös számra várjuk a véleményeteket, és tartsatok velünk az egész reggel folyamán itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált Egbert.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
8: Franciaország már elődöntős a labdarúgó VB-n. Győzelemmel kezdett a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Cseházi döntőt rendeznek női egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Megvan az első elődöntős csapat a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót, és így bejutott a legjobb négy közé a VB-n. Sorozatban már harmadszor. Kylian Mbappé 8. gólját is megszerezte a tornán, és utolérte a góllövőlista élén Lionel Messit. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a ma esti spanyol-belga párharc győztesével találkoznak majd. A 21 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Thibaut Courtois a belga válogatott és egyben a Real Madrid kapusa így várja a ma esti spanyolok elleni találkozót.
9: A spanyol csapat kiváló. Szerintem ők a végső győzelemre is esélyesek, egyértelműen favoritok ellenünk is. De a labdarúgásban bármi megtörténhet, így minden tisztelet mellett hiszem, hogy nyerhetünk. Jól ismerem őket, a legtöbbjüket a La Ligából, de van akit a Bajnokok Ligájából. Ez biztosan hasznos lesz számomra. Ugyanakkor ez most a spanyol válogatott lesz, nem a Barcelona, a Manchester City vagy az Arsenal. Alaposan kielemeztük őket, mindannyian ismerjük a játékosaikat.
8: A Ferencváros 2-1-re legyőzte idegenben a szerb Vojvodinát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első felvonásán. A magyar csapat így kedvező helyzetből várhatja a jövő csütörtöki budapesti visszavágót. Borbély Balázs tehát győzelemmel mutatkozott be tétmérkőzésen az FTC kispadján. Most őt hallják.
10: Picit azért minőségi játékot vártam a csapattól, de végül is az első mérkőzés a szezonban, ugye együtt vagyunk a 4,5 hete, talán azért nagy tétje van a mérkőzésnek. Új rendszerben játszunk, senki nem akar túlságosan kockázkodni, talán egy kis görcsösséget is láttam a játékosokon. Én úgy gondolom, hogy ez csak javulni fog, fel fogunk javulni mindenben, intenzitásban, összeszokottságban, fellazultságban, úgyhogy én bízok benne, hogy ennél már csak jobb lesz.
8: Ismét átvette a vezetést az összetettben Tadej Pogacar a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, mivel a harmadik szakasz után a tegnapi 6. első komolyabb hegyi etapot is megnyerte. Pogacar előnye 2 perc 42 másodperc a második Vingegaardral szemben, a szlovén klassz is az N4 Sportnak értékelt.
9: Az biztos, hogy ez volt pályafutásom egyik legnagyobb győzelme a Tour de France-on. Hihetetlen volt a csapat energiája, mindannyian nagyon elszántak voltunk. Ez egy igazi mindent vagy semmit nap volt számunkra. És végül sikerrel jártunk. Tudtuk, hogy nagyon kemény nap lesz, és ezt éreztem is, főleg a végén. Ezért is örülök ennyire ennek a győzelemnek.
8: Ésik Róbertet választották meg a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökének, ez derült ki a tegnapi tisztújító közgyűlésen. Szerdán lemondott a szövetség korábbi első emberes Neller Domonkos, aki 2024 májusától töltötte be a tisztséget. Ésik Róbert 70, még a másik előtt, Lehocki Gábor 60 szavazatot kapott, egy ember pedig tartózkodott. Az új elnökség mandátuma 2028. november 30-áig szól. Ésik Róbertet Krejc Bálint szólaltatta meg.
11: Büszke vagyok arra a csapatra, akivel itt az elmúlt két hónapban azon dolgoztunk, hogy lehetőleg minél több tagszervezetet megszólítsunk, bemutatkozzunk nekik, és elmondjuk, hogy melyik az a program, ami mentén dolgozni szeretnénk, hogyha bizalmat kapunk. És egy pozitív visszajelzés ez számunkra, hogy a tagság nyitott volt arra, hogy egy szakmai alapon átlátható módon működő szövetség felé mozduljunk el, amelyik a tagszervezetekkel partnerségben szeretne működni, és ez a három alapelv az összes elnökségi tagjelölt számára egy fontos közös alapelv volt.
8: Cseházi döntőt rendeznek női egyesben a Wimbledoni tenisztornán. Linda Noskova és Karolina Muhova is először jutott fináléba a legendás füves pályás tornán. Muhova az amerikai Coco Gauffot 3, míg Noskova az ukrán Kosztyukot 2 játszmában győzte el az elődöntőben. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc és Gyurta Gergely. A 103. Papp László elit ökölvívó országos bajnokságról Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke beszélgetett El Papp István kollégánkkal.
2: Hivatalos neve 103. Papp László elit ökölvívó országos bajnokság július 15-18 jövő szerdától szombatig Nyíregyházán a Continental Arénában. Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetség elnöke. Hát először is a legfontosabb vagy a legkézenfekvőbb kérdés, hogy miért esett pont Nyíregyházára a választás?
3: Az első általunk rendezett magyar bajnokság óta minden egyes versenyt városokkal való közös együttműködés keretében valósítunk meg, és ugye a magyar bajnokságra is több város jelentkezett. Amikor lejöttünk először Nyíregyházára, ez most már talán egy fél éve, és találkoztunk a sportcentrum vezetőjével, találkoztunk a polgármesterrel, akkor azt láttuk, hogy ők nagyon-nagyon szeretnék. Valószínűleg azért, mert Nyíregyházának nagyon komoly sporttradíciói vannak, a városi sportvezetés nagyon nagyra értékeli, nekik is ugye jubileumi évük van, hiszen egy híres helyi atlétát Kovács Bittyök József.
2: Melbourne olimpiai ezüstérmese, ahol Laci bácsi a harmadik aranyérmet nyerte.
3: Tehát van kötődés abszolút a 100 éves jubileumokhoz, és amikor elkezdtük az együttműködést, akkor egyértelművé vált, hogy remek partnerre találtunk a sportcentrumban, és hogy egy nagyon magas színvonalú magyar bajnokságot tudunk rendezni. Én nagyon örülök, hogy visszajön az ökölvívás, már ha ilyet lehet mondani, visszajön, hiszen itt azért nagyon komoly tradíciói voltak, nem csak olimpikonokat adtak az ökölvívásnak, hanem itt komoly versenyeket is rendeztek annak idején, a Nyíregyházi Sóstókupa egy legendás nagy verseny volt. Én azt se tartom elképzelhetetlennek, hogyha ez egy jól sikerült rendezvény, már pedig az lesz, akkor a jövőben további versenyek jöhetnek majd le Nyíregyházára. Nem az ország közepéről beszélünk, ezt be kell látni, de azt el kell mondani, hogy sportszakmailag egy nagyon magasan képzett csapat intézi a sportrendezvényeket. Ugye én nagyon örülök, hogy itt rendezzük ahogy említetted ezt a nagyon hosszú nevűt, de mi csak ökölvívók úgy hívjuk, hogy a felnőtt magyart.
2: Hát ha már Sóstókupa, akkor egy kis személyes emléket legyél olyan kedves, osz meg a hallgatókkal.
3: Hát ennek most a 42 éve kimondani is borzalom. Valóban az életem első ökölvívó mérkőzése 14 évesen az Evik színeiben itt a Nyíregyházi Sóstókupán vívtam. Vereséggel végződött, kikaptam egy Salgótarjáni sráctól, de ettől függetlenül Nyíregyháza örökre a szívem közepe, és egy soha el nem feledhető emlék, hiszen itt lettem felavatva, itt léptem először szorítóba. Arról nem beszélve, hogy azóta is nagyon sokszor jártam itt. Boxügyben talán csak profi ökölvívással kapcsolatban, hiszen itt az amatőr ökölvívásnak legalábbis rendezvény szinten nem voltak olyan hagyományai, ellenben Nagy Lajos vagy Kovács Ricsi, Balogh Vili és még számtalan nevet említhetnénk, akik a válogatottban nagyon komoly sikereket értek el. Tehát Nyíregyháza, ha nem is volt olyan kiemelkedő, mint akár Debrecen vagy Budapest jó pár egyesülete, azért mindig is sokat tett a magyar ökölvívás érdekében, és remélem, hogy mondtam, ezt a Nyíregyházi Sóstókupát talán újra lehet éleszteni, mert lenne értelme, hiszen ebben a régióban, ebben a térségben nagyon sok kiváló utánpótláskor ökölvívó is van.
2: Nem sok magyar ökölvívó állt olimpiai, világ és Európa bajnoki dobogón is, hát Kovács István például igen, de például Váradi János igen, aki innen indult, és Váradi János azért is egy nagyon fontos figurája a magyar ökölvívásnak, mert amikor Kovács István átlépte a felnőtt kor küszöbét, akkor egy ilyen klasszis boxolt a súlycsoportjában, és rajta keresztül kellett eljutni odáig, hogy aztán megkapta lehetőséget, hogy Európa világbajnokságokon Magyarországot képviselt.
3: Igen, kicsit szégyenkezem is, hogy Kovács Ricsi és Balogh Vili mellett nem említettem meg Jancsi nevét, bár ő a Debrecen színeiben érte el a sikereit, és valóban 1990-ben a Miskolci Magyar Bajnokságon sikerült először legyőznöm és átvenni tőle azt a stafétát, ami azért nekem egy nagyon fontos dolog volt. 20 éves voltam akkor, és 20 évesen, nem mondom, hogy berobbantam, mert azért már 88-ban junior Európa bajnoki címmel, meg már a 89-es évben is azért bontogattam a szárnyaimat, de biztos, hogy egy magyar bajnokság akkor nekem egy olyan fontos állomás volt, ráadásul az, hogy a nyíregyházi születésű és debreceni Váradi Jánoson keresztül sikerült ezt a magyar bajnoki címet megszereznem. Ez egy nagyon fontos ugródeszka volt az én pályafutásomban. Onnantól indult el egy hosszú, nagyon-nagyon sikeres rész, ami aztán egészen 92-ig hozta magával az Európa bajnoki, világbajnoki győzelmet és sikert, és aztán egy olimpiai bronzot Barcelonában, később meg egy olimpiai aranyérmet. Ezért is nagyon fontos a magyar bajnokság, mert most itt a magyar bajnokságon is biztos, hogy van már olyan sportolónk, aki hogy ki van kiáltva abszolút favoritnak, aki ennek a sportágnak, vagy ennek a súlycsa, a saját súlycsoportjának talán a kiemelkedő legjobb ökölvívója, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan trónkövetelő fiatalok, akár például itt most akár a Filip súlycsoportját is mondhatnánk, ott is látok egy-két olyan nevet, de akár Petrimán Milán súlycsoportjában is van egy-két olyan fiatal név, akik komoly fejfájást okozhatnak neki itt a nyíregyházi szorítóban, úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy ez a magyar bajnokság is termel majd újabb hősöket, újabb tehetségeket és újabb trónkövetelőket.
2: Hát ha már Petrimán Milán neve elhangzott, ugye ő nyíregyházi ökölvívó, egy vidéki rendezvénynél gondolom én, hogy mindig rendkívül fontos, hogy legyen egy személyes, speciális kötődés is, tehát hogy a nyíregyházi szurkolók ne csak megnézzék mondjuk Hámari Lucát vagy Akiló Filipet, hanem legyen egy helyi srác, aki helyébe úgy saját magukat is beleképzelhetik a ringbe.
3: Hát pedig az előbb említett személyek, akit mondtál, azért érdemes őket megnézni természetesen, de azt is meg tudom érteni, hogy a nyíregyházi szurkoló elsősorban arra kíváncsi, hogy szerepelnek a nyíregyháziak. Nagyon sajnálom, hogy Petrimán Patricia még nem ért el azt az életkort. Igen, Milán Hug, aki egyébként káprázatos tehetség, és bármerre jár mindenhol, nem csak hogy megnyeri a versenyeket, hanem általában a legjobb ökölvívó díját is elhozza. Én abban viszont reménykedek, hogy láthatjuk majd őt még nyíregyházán szorítóba lépni, ha most nem is a magyar bajnokságon, de jövünk mi még vissza ide Nyíregyházára. Olyan jó alakul ez a partner kapcsolat, hogy valószínűleg itt a közeljövőben lesz majd még a szövetség által és a sportcentrum által közösen szervezett verseny. Viszont Milánnak nehéz lesz a feladat. A súlycsoportjában van egy jó pár olyan bunyos, aki ellen nem lesz könnyű dolga. Biztos vagyok benne, hogy ő jól kezeli ezt a nyomást, hiszen itt a szurkolók, a rokonok, az ismerősök, a barátok, mindenki el fog majd jönni szurkolni neki már a selejtezők alatt. Végig kell neki 4 napon keresztül menedzselni ezt a nyomást, hogy aztán a döntőben jó formában és jó alapotban itthon tartsa az aranyérmet. Én teljesen pártatlan és független nézőként abban reménykedek, hogy ez a magyar ökölvívás érdekét szolgálja, hogy a kiemelkedő jó mérkőzéseket láthatunk. A 65 kilós döntő egész biztos, hogy ilyen lesz.
2: Ugye Papp László emlékév van idén, március 25-én született 100 éve a háromszoros olimpiai bajnok legenda, ami miatt egyébként a Mössz Vándor kiállítása is megérkezett, Papp László Vándor kiállítása ide a Continental Arénába. Egy emlékezetes nagy gálával ünnepelte a Mössz a 100. születésnapot. Évvégéig előre tekintve, hiszen ez a Papp László nevét viselő országos bajnokság nyilván egy kiemelt esemény, évvégéig előre tekintve milyen események lesznek még a Papp László emlékévben?
3: Hát a záró eseményről tudok mindenféleképpen beszámolni. Mi nem fogjuk természetesen elfeledni Laci bácsi emlékét, mi jövőre, ha már nem is lesz 100 éves, és nem fogjuk nevén nevezni, hogy 101, azt a szellemiséget, azt az örökséget, amit ránk hagyott, egyrészt óriási felelősséggel, másrészt hatalmas büszkeséggel fogjuk vinni és képviselni tovább. Az év záró nagy eseménye az a november 14-i papkupa lesz, amely egy interkontinentális csapatbajnoki mérkőzés lesz. Két nagy kontinens, talán a két legnagyobb méretű, nem biztos, hogy legerősebb, de legnagyobb méretű kontinense, a pánamerikai kontinens csap össze Európával. Ez azt jelenti, hogy a pánamerikai bajnokság legjobbjai közül kiállított csapat, tehát a pánamerikai bajnokság győztesei közül összeállított 10 fő, 10 súlycsoportban, 5 férfi, 5 női súlycsoportban találkozik majd az Európa bajnokság, a szófai Európa bajnokságon sikeresen szerepelt 5 fiú, 5 lányjal. Ez akár az is magában hordozgatja, hogy 10 ország fogja képviselni Európát, mert a szabályrendszer szerint maximum 2, és persze azt is lehet, hogy minimum 1 versenyzővel delegálhat egy-egy ország. Magyar egész biztos, hogy lesz, nem csak azért, mert reménykedünk benne, hogy Európa bajnokaink is lesznek majd az EB-n, hanem azért, mert a rendező országként nekünk alanyi jogon jár 2 hely ebben a csapatban. Tehát azt lehet mondani, hogy nem csak a saját, sőt, ez is a célja, hogy nem csak a saját országukat, saját magukat, hanem az egész kontinenst fogják képviselni. Ilyen még nem volt ökölvívásban, számtalan sportban, golfban, atlétikában, teniszben már létezik ilyen jellegű kontinentális összecsapás. Az ökölvívásban ez lesz az első, és mint hogy Laci bácsi első volt, aki 3 olimpiát nyert ebben a sportágban, ez a papkupa is az első ilyen kezdeményezés interkontinentális csapatbajnokságban. Én biztos vagyok benne, hogy ezt is sikerrel tudjuk majd menedzselni, és november 14-én egy olyan felejthetetlen estét tudunk az ökölvívás rajongóinak átadni a Liz Levente sportcsarnokban, amely egy tradíciónak lesz a kezdete, és Laci bácsi neve, ugyanúgy, mint ahogy Puskás Ferencnek a neve, Öcsi bácsinak a neve, a Puskás Kupa, vagy a Puskás díj keretében tovább él, így Papp László neve is ugyanúgy tovább fog élni.
2: Csak ne nyerjünk annyi Európa-bajnoki címet, hogy abból sértődés legyen, hogy kibokszolhat a papupán, de szerintem ezzel a problémával a Mössz megbirkozna. Kovács István, nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Kokó István adott interjút el Papp István kollégánknak a 103. Papp László elit ökölvívó országos bajnokság kapcsán.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Július 10-e van, 7 óra, 7 perc. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Egy fantasztikus csapattal itt van velünk egész reggel, benne Feri.
2: És ez csodálatos, Csisztu Zsuzsi.
1: Jó reggelt kívánok, és itt van a mi drága Gyurta Gegénk is. Szia,
2: jó reggelt, sziasztok!
1: De jó, na...

0: események, sportesemények és a világban, nézek itt Gegére, ugye? Tehát vizes szezon van, úszó szezon van, nyakig vagyunk a vizes sportokban, így van. De teljesen természetes, hogy a nagyjából az emberek figyelme úgy globálisan, értelemszerűen a világbajnokságra koncentrál. És hát leginkább annak kapcsán, hogy én megmondom nektek teljesen őszintén, nem gondoltam, tényleg nem gondoltam, hogy a világbajnokság előtt a kimagasló egyéniségek, azok az ikonjai a jelenkori labdarúgásnak tényleg így fognak szárnyalni, és hogy az, amit látunk, az szerintem várakozáson felüli csillagszórás lesz, gólok számában, teljesítményben. Én azt hittem, hogy kicsit megfáradt, kicsit a különféle bajnoki vagy nemzetközi kupasorozatokban, hát nem is azt mondom, hogy kilúgozott, de talán lehet, hogy mégis ez a jó jelzőre, nem kiégett, de inkább kilúgozott játékosokat látunk egy 5 héten át tartó világbajnokságon. Ehhez képest, nem tudom, majd mindjárt Erinikőt is megszólítjuk, hogy ennek mi lehet az oka. Kezdjed rögtön te, hogy szerinted mi lehet annak az oka, hogy tulajdonképpen egy pezsgés van a nagy csapatok igazi nagy ikonjainál.
1: Mérhetetlen örömmel tapasztalom, aki szeret focizni, úgy is mondom, hogy a versenyszellemben nem veszett el szerintem a játék. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy ez a játék benne marad, az, hogy képesek nevetni közben, miközben azért nyilván ott van az a feszültség.
0: Miért megy a dolog közben azért,
1: így van,
0: persze.
1: Tehát, hogy vannak olyan pillanatok, amikor láthatjuk, hogy milyen emberségesek tudnak maradni egy ilyen magas kortizol szintes készülléten mellett. Szóval, hogy az, hogy benne maradt a versenyszellemben a játék, számomra ez az egész világra egy nagyon fontos és komoly reménységet ad. És erre képes a sport.
0: Hú, de hogy mondod, ezt a homoludens, ugye, a játékos ember, ugye, igen, hogy ezért csak megjelni, előbújik, bár próbáljuk üzletileg meg minden szempontból letaposni, de hogy nem lehet teljes egészében.
2: Egy nagyon fontos dolgot említett Ennik, és ez nem hangzott el mostanában, hogy szeret focizni. Uh-huh. Tehát tényleg ez mozgatja ezeket a legnagyobb világsztárokat, hiszen nyilvánvalóan nem a pénz. Azért a labdarúgás az érzelmek sportja.
1: Így van.
2: Tehát szeretné átélni a katarzist, szeretné jól érezni magát, és ezek végtelenül szeretnek focizni ezek az emberek.
1: És ez nem csak a játékukon látszik, hanem maga, ugye vannak ezek a pillanatok, amikor köztes pillanatoknak szoktam nevezni, amikor nagyon sok mindent, főleg a közeli felvételek, én ezeket is szeretem nagyon figyelni, de elárulnak, nem csak a lélektani állapotjukról, hogy most épp milyen stádiumban, stúdiumban vannak, hanem hogy épp az egészet hogy fogják föl, és hogy állnak hozzá, és az egy sportoló élsportoló életébe, hogy ki tud-e kapcsolni arra pár másodperce, vagy egy percre, amíg nem zajlik éppen a foci, tehát épp ott valami miatt leállás van, és mit cselekszik magával, tehát hogyan kapcsolódik magához, a csapattársaihoz és az ellenségéhez, fantasztikus momentumokból nagyon sok szép dolog és klassz dolog derül ki.
3: Egyébként most, amit mondtál, például a 11-esek előtt, amikor ráközelítenek egy játékosra, azért az ő... hát testalkatából, meg ahogy ő a labdára tekint, sokszor meg lehet mondani, én legalábbis eddig
0: majdnem mindig eltaláltam,
3: hogy most ezt ki fogja hagyni, vagy berúgja, tehát ott is látszódik, hogy épp milyen állapotban van, hogy...
0: Abszolút. Hogy ez, nagyon érdekes ezt olvasni.
1: Fókuszált állapot, és igen. Ugye azt nem mindig látjuk, mert ugye kamera felvételeknek köszönhetően látunk dolgokat a televízióban, de nagyon sokszor szeánszokat láthatunk. Mm-hmm. Tehát, hogy mindenkinek van egy szeánsza, akár egy keresztrevetés, vagy akár valaminek a megcsókolása, vagy kinéz valakire, és olyan érdekesek, mert ezek azok a hitrendszerek, belső hitrendszerek, amik azok a fókuszált mentális állapotokat igenis tök mindegy mit csinál, de meg tudja segíteni, uh-huh. hogy jobb legyen mondjuk a teljesítménye.
0: Fantasztikus, erre ki fog még térni, mert szerintem itt mehetnénk más sportágokba is, ugye emlékezetek Nadal kis rituális dolgaira, tehát ez valószínűleg itt, ahogy te is mondod, egy kicsit a ritusok, ugye a szeánszok, és nyilvánvalóan a belső hit, meg ami addig sikeres volt, tehát tudjuk jól, minden sportoló babonás, nevezzük ezt babonának, nevezzük ezt bármi egyébnek, de szeretünk ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, ami amúgy egyébként jól működött. Kicsit olyan visszhangosan hallom magam, ti is, nem tudom, lehet, hogy csak én. Szóval, hogy a helyzet az, hogy azt szeretném még, ha egy kicsit átbeszélnénk, amivel te kezdted ezt a mostani témát, a játék. És azért nézek Gegére, mert mi egyéni sportból jövünk, és ha valamit, valamikor az ember tudott egy kicsit irigyelni, ugye az egyéni sportoló szenvedésében, hozzáteszem, tehát amikor az ember tökéletesített egy mozdulatot, amikor elértem azt, hogy uraltam a levegőt, amikor az olyan lett, amikor azt mondta az edzőm, hogy na, ebben volt valami, na ezt őrizd meg, na ilyet kell csinálni, akkor meg

0: volt az a katarzis, vagy amikor az ember beleállt egy leugrásba, és felzúgott a taps, meg volt ez a katarzis élmény, mint ahogy nyilván valaha, amikor te győztesen csaptál a célba, ugyanez át, de azért, amikor az ember mondjuk egy váltó sikert érhetett el, vagy amikor a csapatoddal egyéni teljesítményekből összeadódó csapat sikert értél el, annak volt egy kicsit más íze, nekem legalábbis. Te hogy emlékszel erre, Gege? Mert ugye ez nekik megadatik, akik a fociból jönnek.
1: Hát amikor Enikő mondta azt, hogy szeretik azt, amit csinálnak, és Feri is rákapcsolódott, hogy szeretnek focizni, akkor itt nekem mindenképp egyből saját példám jutott eszembe, hogy egy csapatsportákban szerintem tényleg imádják azt, amit csinálnak, viszont az egyéni sportolók sokszor azért nem mindig úgy azonosulnak a saját sportágukkal, és azért bele tudnak egy kicsit savanyodni abba, és én is rengetegszer volt olyan, hogy a versenyeket vártam, mert az volt a jó érzés.
0: Hát az volt mondjuk a jutalom, nem? Szakmai szempontból a jutalom.
1: De azért nyilván az edzéseken meg kellett küzdeni, és a csapatsportákban azért a mindennapok is mások, a felkészülés, az edzések, hiszen azért ott vannak rajtad kívül jó sokan, tudsz beszélgetni, stb., de hogy igen, Zsuzsi, itt amikor egy csapat van, és egy ármilyen szinten tudsz már csapatként működni, az egy teljesen másik dolog, és itt is abszolút lejön az, hogy csapatként a fociban, hogy micsoda elképesztő teljesítményeket tudnak egymásért adni a játékosok.
0: És egy nagyon érdekes kérdés, és majd az is nézek először Feriret, aztán persze Enikőnek nyilván a szakmai magyarázatára vagyok nagyon kíváncsi. Nekem volt egy olyan aggodalma itt a világbajnokság előtt, kezdtem azt érezni, hogy ugye annyira eluralta a labdarúgást nyilván az európai kupa futballnak, vagy inkább a klubfutballnak tulajdonképpen a pénzügyi szupremáciája, hogy az a fontos, hogy igazából mindenfölé magasodik. Egy picit az volt az érzetem az utóbbi években már, hogy a válogatott szereplés, mintha valamit kopott volna mondjuk így a klasszikus fényéből, mondjuk így a 70-es, 80-as, 90-es évekre, amire én vissza tudok emlékezni, talán még a 2000-es évekre is igaz lehet ez. Na most érdekes módon nekem ez a világbajnokság mindenre rácáfolt. Tehát azt látom, hogy azok a játékosok, akik amúgy egyébként még a legnagyobb múltú klubokban is, mint a Real Madrid. Hát nem is azt mondom, hogy döccennek, de Mbappé, Vinicius Junior, akikről azt mondanád, hogy fú, hát tényleg, ott nem azt az arcát mutatják, megérkeztek a nemzeti válogatottjukba, és gyakorlatilag újjászülettek. Hogy egyrészt nem tudom, hogy ennek a válogatott, vagy a mögöttük álló nemzet lehet-e az oka, és aztán már ennek elmondja, hogy mit jelent valóban, nem tudom, egy nemzeti támogatás, jó? Hogy mi ennek a lelkülete?
2: De akkor kezdem én. Hát először is, ami miatt a világbajnokság presztízse és így a játékosoknak a hozzáállása nem fog változni, az egész egyszerűen az a fajta nemzeti érzés és összetartozás, ami jelen van a világbajnokságon. Tehát gondoljunk bele, hogy egy francia játékos egy kontinenseken át az utolsó fillérét, vagy frankját, vagy euróját a szurkolók beleinvestálják abba, hogy ott lehessenek a csapattal. És kimész egy stadionba, és több ezer kilométerre hazától ott van több ezer, vagy több tízezer szurkolód, az ezeket a játékosokat is egy teljesen más dimenzióba helyezi.
0: Igen,
2: tehát soha nem lesz
0: de amikor a Real Madrid tehát házas stadionjába lépnek pályára.
2: Igen, nyilván annak is megvan egy egysége, de amikor a hazádért futballozol, az ezeken a játékosokon is látszik, hogy ez egy egészen más szintre emeli az ő teljesítményüket és hozzáállásukat. Arról nem is beszél, hogy a világbajnokságnak megvan az a presztízse, hogy rengeteg aranylabdás, korszakos egyéniség van a labdarúgásban, meg volt, akik nem lettek világbajnokok. Tehát ez egy óriási motiváció.
0: Hát majd most azokról egyébként a beszélgetésünknek a fő motivációja, majd arról beszéljünk Enikővel, és oda fogunk majd kikanyarodni itt ennek az órának a második felében, hogy valóban a végül is a totális beteljesülés nélkül visszavadulók, tehát akiknek ez nem adatott meg, amiről Feri beszél, hogy világbajnokok legyenek, azok hogy készülnek lelkileg, de előbb most erről a többletről beszéljünk, Enikő. Mit jelent ez? Tehát amit látom most, hogy gyakorlatilag Norvégia, és most már a világ is tudja, hogy mit jelent ugye a viking húzás, és hogy kell számolni, és hogy kell ütemre csinálni mindezt, vagy adott esetben ugye nyilván láthattuk az oranje, ugye a hollandok mögött állók már nincsenek versenyben, de akkor is az egy nagyon-nagyon emblematikus, vagy mit jelent a latinoknak ugye az a fajta tényleg sírásig hatoló érzelem áradat. Szóval, hogy Van ilyen? Van, összeadódik ez a fajta lelkület? Tényleg létezik ez a fajta erőhatás?
3: A tömegnek van egy nagyon-nagyon erős pszichózisos hatása, és akár egyéni sportról beszélnénk, akár csapatsportról, az az érzés, amit olyankor átéreznek a sportolók, hogy nem vagyunk egyedül, és közös a cél. Ezek a rajongókat is, meg ugye a részvevőket is egy olyan pszichózisos hatású lélektani magaslati állapotra viszik, hogy egyszerűen tényleg képesek közösen a közönség és a sportolók többet kihozni akár magukból. Erre ugye nem kevésszer látunk az eredmények kapcsán ugye bizonyítékokat. És tulajdonképpen, ahogy a tömeg segíti a sportolót, vagy sportolókat, vagy a sportolók segítik a tömeget, ugye? Mert ugye, amíg
0: nem tudom, hogy melyik
3: megjelennek,
0: közös,
3: tehát oda-vissza megy a hatásmechanizmus tulajdonképpen. Én azt mondom, hogy oda-vissza segítik egymást, mert amit átél például a közönség, ezeken most nagyon egyszerű lenne, ne csak azt mondani, hogy iszonyatos dopamin koktélokat él át agyi szinten, amire nagyon nagy szüksége lenne minden nemzetnek annak érdekében, hogy az összetartozásért mindannyian küzdjünk, és mindannyian azt érezzük egy nemzetben, hogy soha semmilyen körülmény között nem vagyunk egyedül, itt vagyunk egymásnak bármikor, és bármikor megfoghatjuk egymás kezét. És gyönyörű példák vannak most is, ahogy a közönség akár hangszintjén, vagy ahogy egyszerre fölállnak, vagy megszólalnak, ugye, megy egy fajta lélektani kommunikáció, és igenis ezek nagyon nagy hatással vannak a sportolókra. Igen. Tehát, hogy ezért úgy nevezzük, hogy sportkapcsolódás. Uh-huh. És ami ebbe benne van, az a különleges eredmény tulajdonképpen, hogy mindenki máshogy fog hazamenni. Bármi is az eredmény, hoznak nem csak élményt, hanem egy olyan lélektani pluszt, amit csak az ilyen tömegben lehet úgymond megszerezni.
2: Gondoljunk csak bele, amikor az Európa bajnokságra akár kijutott a magyar válogatott, vagy ott sikert ért el, hát a körútra kiment több száz az ember, és megszűnt a közlekedés.
0: Igen.
2: Tehát olyan hihetetlen összetartozási érzés van, és ezt a játékosokra is átragad.
3: Igen, és ez nagyon jó, és nagyon nagy szükségletünk.
1: De megint a csapatsportág jött elő. Egyéni sportágban ez nem nyomhatja meg inkább a versenyzőt? Tehát az a fajta nyomás, hogy már pedig igenis őért tehát több millióan szurkolnak, és neki teljesítenie kell, ez akár negatívan is hathat a versenyzőre.
3: Igen, akkor, hogyha a versenyző a magánéletében nem küzdött meg megfelelően a személyiség fejlődése folyamán azzal, hogy megfelelési kényszerrel, vagy csak megfelelési elvárással rendelkezzen. Ez két különböző dolog, hogyha kényszer alapú személyiség rakodott össze a háttérbe mentális dologban, akkor biztos, hogy nem csak teher, hanem nyomás is lehet, és akár alul teljesíthet, és pont ezért fontos az egyéni versenyzőknél teljesen más mentális felkészítést kell, mint egy csapatnál, mert teljesen mások azok a nyomások, amit egy csapatban úgy azért eloszlik, vagy máshogy élik meg.
0: Tehát a felelősségi szint az teljes egészében más, ugye? Tehát az, és van, aki ezt jobban elbírja. Van, aki nem, van, akit egyébként ez inspirál, valakit nem, de hát ugye ehhez kell a szakember, hogy ezt a karaktert, ezt ki tudja tapogatni, és ennek mentén tudja felkészíteni a sportolót. Ugye amikor most egy picit távoli például, amikor valami nagy tragédia történik, ugye sajnos pont a közelmúltban volt adott esetben akár földrengés, vagy ilyesmi, akkor azt szokták mondani, nem tudom, hogy létezik-e, hogy ilyen érzelmi kilengéseket szinte mérni lehet, ugye a fájdalom szintjét, és adott esetben ez pozitívan is igaz szerinted? Tehát amikor egy ilyen százezres körüli stadionban ennyi ember egyszerre, vagy legalábbis majdnem, mert nyilván az ellenfélnek is vannak a szurkolói ordít fel egy gólnál, akkor ott van ilyen pozitív kilengés? Tehát, hogy ez, én nem tudom, hogy ezzel hogy vagyunk, de ez mérhető?
3: Hát a helyzet az, hogy még mindig nagyon nehezen épül be a köztudatba, hogy arra föl kell készíteni az egyéni és a csapatsportolókat is, hogy a pozitív stressz is stressz. Aha. Tehát ugyanúgy bekerül abba a bögrébe, ugyanabba a bögrébe, mint a negatív stressz, és hogy azt is úgymond rá kell hangolodnunk mentálisan, hogyha nagyon örülök, vagy már nagyon-nagyon ott vagyok azon a szinten, hogy ez a nagyon happy feelingben, hogy az is kibillentheti a teljesítményt, és én hogyan tudjak megmaradni azon a szinten, ahol tényleg ki tudom magamból nagyjából a maximumot hozni.
0: A koncentráció megmarad.
3: Így van, a fókuszált figyelem, meg ugye mindannak, amit az ember taktikai szinten megtanul, hogy annak az alkalmazása. Tehát ezekre is készülni kell, tehát nem csak a negatív ilyen distresszes dolgokra, és nem véletlen szokták azt javasolni például a csapatsportolóknál, hogy nyugodtan a csapat inthet a szurkolójának, hogy most így állj. Uh-huh. Tehát, hogy egy picit irányíthatja is, na nem azt mondom, hogy lehet mindig a közönséget vagy tömeget irányítani, de hogy akár ilyenfajta kommunikációt is be lehetne építeni, mert mondjuk az egyéni sportban is, ott például iszonyatosan fontos, hogy egyfajta csend is meg tudjon jelenni, akár pár másodperces csend már a sportolónak vissza tudja hozni azt, hogy akkor ugye maga a ritmikát, amit el kell ott végigcsinálni, ugye, hogy az a memória be tudjon indulni. Szóval ezek különböző sportágakban, különböző formátumokban máshogy tanítjuk, és Európán belül maga a mentális felkészítés, akár az egyéni vagy a csapatsportokban teljesen máshogy zajlik, mint Európán kívül. Tehát van hova még fejlődnünk, és kell erről beszélnünk.
0: No, na, az mit jelent, hogy Európa lemaradásban van, vagy egyszerűen a kulturális háttér más, és ezért ennek a feldolgozása vagy befogadása is más, és van ebben vezető kontinens vagy náció? Picit azt gondolom, az amerikaiak biztos előttünk járnak, de lehet, hogy rosszul gondolom.
3: Nem, én azt gondolom, hogy így, amit elmondtál ezzel, így maximálisan egyetértek, és köszönöm, hogy gyönyörűen összefoglaltad. Talán még annyit tennék mellé, hogy jönnek az új generációk. És ugye én nem azt mondom, hogy a tapasztalt generációk, mert mindannyian itt legalábbis azok vagyunk, csak hogy a tapasztalt generáció másban szocializálódott, máshogy alakult az idegrendszere, és minden, és az újabb generációknál teljesen máshogy kell a mentális felkészítéseket végezni, mint ahogy azt régen tettük. Nem beszélve arról, hogy a neurológia tudománya már nagyon sok mindenre rájött a képalkotó eljárásoknak köszönhetően, hány csapatsportolónál van benne az edzésbe megfelelő mennyiségű szembecsukott, egyensúlyos feladatok, illetve tolató feladatok.
0: Mert hogy ez fejts ki.
3: Ez az egyéni sportolóknál is igaz, hogy az inverz szálaszföldi feladatok, főleg, hogyha azokat különböző egyensúlyi feladatokkal megspékeljük, és még a szemet is becsukjuk hozzá. Sőt, vannak olyan sportolók, hogy ilyen fejjel lefele lógatást is lehetne speciálisan betenni. Olyan jellegű idegrendszeri kapcsolódásokat hoznak létre az agyban tulajdonképpen, hogy egyszerűen döbbenet, miket lehet mentális még kihozni. Na most bizonyos legendák, világszinten lévő nagy sportolói legendák mögött azért ezek ám ott vannak.
0: Na, kicsit még lebensel ezeket a fájdlakat. Tehát ugye, amikor az ember Djokovic legendás koncentrációját látja, a tényleg a visszatérési képességet, és ezt most persze mondhatnánk akár az argentin labdarúgó válogatottra is, tudod, ez a van élet a halál után, amikor már 0-2-re áll a csapatod, és a továbbjutás a tét, és kihajtál egy 11-esre, most csak Lionel Messi esetét mondjam. Tehát ezek szerint... Itt nem csak arról van szó, hogy látunk egy szerencsésen megszületett zsenit, hanem akkor azon túl, amit taktikailag, technikailag a pályán nyújt, ezen túlmenően ezek szerint lógatták fejjel lefelé, és csukott szemmel mindenféle ilyen gyakorlatokat is csinálhatott.
3: A helyzet az, hogy a neurológia szempontjából neurológusok egész jól föl tudják most már mérni az agyi, hogy miket hogyan lehet kihozni, mondjuk egy figyelem koncentráció szempontjából, és ezek mögött lévő neuronális kapcsolódásokat, hogy hogyan lehet összeépíteni, nagyon komoly rálátásunk lett. És pontosan ez ezért mondok egy egyszerű gyakorlati dolgot, például a szem, hogy képes legyen fókuszálni, nem csak úgy lehet feladatokat szárazföldi edzéshez, én hozzá szoktam javasolni, hogy végezni, hogy akkor most nézek egy fókuszpontot, és egy sötéten megy össze-vissza a fehér pont, és akkor csak a szemgolyommal kövessem, hanem ha ezt már megy, és nagyon fókuszáltan tud erre figyelni, akkor fektetve jobbra, fektetve balra, és akár fejen állva is ezt ugyanezt eléri az agyban, akkor jobb lesz a teljesítmény.
0: Mert hogy tulajdonképpen ez már önmagában egy nagyon extra teljesítmény pluszban az agynak, ugye, hogy egy fekvő helyzetben, vagy akár fejjel lefelé kell ugyanezt produkálni, ugye?
3: Hiszen hát igen, főleg
0: más elfoglaltsága is ugye, van az agynak.
3: Legtöbb sportolónál, de hát ezt pont neked nem kell mondani, néha fejen állnak, vagy néha pörög körülöttük a virág, nem csak 180 fokos fordulatok vannak, és pont ehhez lehet stimulálni jobban az agyat, vagy akár egy vízi sportnál, hogy mit él át az ember víz alatt, mit vajon az agy tud-e ugyanúgy alkalmazkodni, tehát másodperc lehet ilyenekkel javítani tulajdonképpen. Tehát a szárazföldi edzés, mikor egy mentális edzéssel kiegészítjük, akkor ott kellene legyen egy neurológiai edzés, ami nem egy áltas dolog, hogy mindenkinek így kell csinálni, hanem le lehet mérni mindenkinek az agyi kapacitásos működését, és egyénre szabni ezeket a dolgokat. Fantasztikus dolgokat lehet kihozni ez a jó sportolókból. Ez mondjuk az élsportolói szintről beszélek, mert ott azért látjuk, hogy inkább oda kell ilyen részletekre figyelni.
0: Elképesztő. elképesztő. És hát ugye főleg az, amikor az ember azt látja, és most már lassacskán ráfordulunk majd erre a témánkra is, itt a zene vagy a rövid szünet előtt, hogy amikor azt látod, hogy a legnagyobbak, tehát tényleg azok az egyéniségei ennek a világbajnokságnak, akiktől azt várja a nemzet, azt várják a szurkolók, azt várja a szövetségi kapitánya, sőt a csapattársai is, hogy téthelyzetben mentsék meg a válogatottat. Ugye egy Erling Haaland, aki képes erre. Egy Lionel Messi, egy Cristiano Ronaldo, egy Kylian Mbappé, és még sorolhatnánk tényleg a nagyokat. Szóval, és ezt a nyomást, ezt elviselik. És meg is mentik. Tehát, hogy emögött nyilvánvalóan van egy személyes, nagyon szerencsés genetika, egy nagyon jó együttállás a dolgoknak, meg nagy valószínűség mindaz, amit mondasz, ugye? És hát ki mennyire tudatos, annál jobban kijöhet ez. Hát ugye Cristiano Ronaldo volt ennek szerintem az egyik mintapéldánya, most már egy picit múlt időben beszélünk róla. Szóval ez jelenti azt, hogy valaki ekkorában, hogy ezt a plusz-plusz nyomás, mert nem csak egy nemzet nyomása van rajta meg itt, hanem hogy ő tudja, hogy neki kell megoldani a helyzetet.
3: Nagyon sok múlik, hogy milyen a teher és a nyomásbíró képességünk, ez is egy neurológiai dolog, és abszolút fejleszthető, és nem egyszerűsíteném le csak a rezilienciára, mert a sportban arra azért teljesen más.
0: Hajlamosak vagyunk manapság, ezt egy kicsit túl tolni, hogy mennyire fontos a rugalmasság, a reziliencia.
3: Így van. Hanem azt mondom, hogy azt a különbséget, ez erről valamelyik könyvben beírtam is, hogy a teher és a nyomás között mi a különbség. A teher, az terhelhetőséget kell hozzá növeszteni, testileg, lelkileg, és egyre nagyobb terheket elbírunk. De az nem nyom össze. A nyomás az azt jelenti, hogy úgy képzeljük el, mintha a filmekben ez a két mozgó fal, és én középen állok, jön, és egyre inkább prés alá helyez, és nyom össze, tehát itt a vegetatív idegrendszer kapcsol be az összes tünetével együtt, nehéz légzés, gyomrom fönn van a torkomba, stb.
0: Ami mindenképpen rosszulhat a teljesítményre, értelemszerűen.
3: Nagyon, igen, és hogy gyakorlatilag a vegetatív idegrendszer fölött nincs kontrollunk, ugye, és ez a kontrollvesztés tud nagyon sokszor, ugye, befolyásolni ezt, hogy
0: Nem értjük, hogy mi történt, ugye? Igen. Hát én azt akartam csinálni, aztán
3: csak hát erre vártam, képes. Hogy itt álljak a startnál, és most akkor mi történik?
0: És miért blokkoltam le?
3: Igen. Így van. Igen. Na és hogy ezt a fajta nyomást tulajdonképpen van egy genetikai hajlamunk is különben. Nagyon sok múlik, hogy a sejt memóriánkban, amit örökülünk felmenőinktől tulajdonképpen, hogy ők hogyan dolgozták föl a lelki tartalmainkat. Tudjuk, hogy ebben mindenkinek lenne feladata, és hogy higgyünk abba, hogyha jó szakemberhez járunk, és jó pszichés megsegítést kapunk, akkor ezeket a memóriából ki lehet tulajdonképpen takarítani, és új nyomásállóbb tartalommal lehet az önismeretet úgymond föltölteni.
0: Hogy én ezt képes vagyok, meg tudom csinálni.
3: A vegetatív idegrendszer fölött, mivel nincs kontrollunk, ezért, hogy ne szabaduljanak el ezek a tünetek ott egy rajtnál például. Aha. És hogy ezekre van nagyon jó lehetőség, jó, tehát én nem azt mondom, hogy minden sportolóban jól kihozható, talán egy csoportsportban jobban eloszlik ez a nyomás, azt merhetem mondani, mint az egyéni sportokban. Az kemény. Tehát van, akinek azt kell javasoljuk, hogy nem való neki egyéni sport, sajnos.
1: És egyébként ez végtelenségig fejleszthető, vagy egyén függő, mert azt tudjuk, hogy az állóképesség az azért azt akár a végtelenség is lehet fejleszteni, viszont ez egy egyéntől függ, hogy mennyire képes ezeket a szituációkat gyakorolni és fejleszteni?
3: Van egy alaptól íg fejleszthetőség, amit csak mindenkinek kísérletezéssel tudunk eljönni, életkor is befolyásolni, de például az étkezés is befolyásolja, hogy miként termelődik a bélrendszerben a szerotonin. Ugye miért fontos, hogy arra figyeljenek egy világbajnokságnál, hogy azért minden kontinensen más az étkezés, és ha én a szerotoninomat az otthoni étkezés és mindenhez szoktattam hozzá, akkor viszont el kell vinnem azt az ételt, mert egy másik kontinensen máshogy manipulálják az ételeket, és hiába eszem ugyanazt meg, nem ugyanaz a szerotonin termelésem lesz. Tehát elég komplexen van összefüggés, de jól rá tudunk már látni azért tudományosan.
0: Őrület. Hát igen, azért egy, hogy mondjam, bonyolult kis gépezet ez, amihez nyilvánvalóan minden eleméhez érdemes egy picit hozzátenni. Azzal fogjuk folytatni majd, hogy amikor a nagy egyéniségeket látjuk egy ilyen világeseményen, nyilván ők azok, akik a legtöbb embert megmozdítják. És amikor sírni látjuk őket, akkor talán még inkább. És hát láttuk Neymar könnyeit, Cristiano Ronaldo is bizonyos szempontból, ugye Feri, mert most látom olyannyira, te is kicsit, azért ne sírjál. Hogy mondjam, Szóval a búcsú mindenkinek fáj. Nem csak annak fáj szerintem, aki tudja, hogy ez volt az utolsó. Itt ugye nyilvánvalóan a Horváth Modricot is említhetnénk. De a világnak is tulajdonképpen tudomásul kell vennie, hogy egy elképesztően fontos, színes, pótolhatatlan egyéniséggel kevesebb lesz ez a csodálatos sportág. Ez az elvállás, ez egy őrületes űrt hagy mindenkiben. Ennek nyilván a feldolgozása majd egy következő kérdés lesz, de egyrészt hiszen azt mondtad, hogy az érzelem mennyire nagy, hogy is mondjam, erőkkel jelenik meg itt a közönség, és nyilván a játékosok oldalról. Teljesen rendben van, ugye, a sírás? Tehát ez egy olyan helyszín, ugye, ahol jöhetnek a férfi könnyek.
3: Én azt gondolom, hogy mindenképp szükséges, mert hogyha merünk sírni, ugye a sírás síró könnyekben, bizonyos könnycseppekben van fájdalomcsillapító, és akkor amit érzek, azt tudja egy kicsit csillapítani a fájdalmat, és hogyha nem együtt sírunk azzal, aki épp búcsúzik, és kiírja azt, hogy the end, akkor tulajdonképpen nem is tudjuk egymást jól segíteni. Tehát ha én csak otthon sírok emiatt, az nem olyan, mintha tömegbe sírok, amikor ő ott van, vagy vele szembesülök, úgymond, úgyhogy jó együtt sírni.
0: Szóval hogy ennek is megvan ezek szerint a közös lelki megkönnyebbülést okozó hatása.
3: Nagyon fontos.
0: Nagyon fontos. Na hát, erről fogunk beszélgetni, meg arról, hogy a visszavonulás mivel jár, ki hogyan készül erre, hogy lehet erre egyáltalán készülni? Milyen az, amikor az embernek egyszer csak a következő naptól már az a feladata, ami addig évtizedeken át volt, nincs? Amikor ez megszűnik, mi tölti fel ezt az űrt? Szóval sok-sok kérdés maradt még, és itt van velünk Pólus Enikő, akivel ezt átbeszéljük rövidesen a zenéket követően. Maradjatok velünk!
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: le mellém.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
5: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánok! Július 10-én 7 óra 39 perc van, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel, és folytatjuk ezt a rendkívül izgalmas beszélgetésünket Pólus Enikővel, aki mentálhigiénés szakemberként, emberként van itt, hál' Istennek újra most fizikai dimenzióban, tehát nem csak telefonon, pont erről beszélgettünk, hogy a jelenlét, a fizikai jelenlét, hogy tényleg így látjuk egymást, ez mekkora erővel hat, és milyen sokat tesz hozzá, és természetesen Beneferivel és Gyurta Gegével is itt szájtátva hallgatjuk egyébként szerintem azokat a dolgokat, amit egyrészt a döbbenetesen gyors tudományos fejlődéséről ennek a tudományágnak mondasz, hogy milyen módon lehet megsegíteni akár az egyéni, akár a csapatsportolók teljesítményét, és hogy nem is értjük néha, nem látjuk, nem nehéz megmagyarázni bizonyos teljesítmények mögött tulajdonképpen azt, ami bekövetkezik, azt mondjuk, ez földön túli, hogy ez neki hogy ment, hogy innen a sírból is hogy hozta vissza. Hát nyilván nem mögött azon túlmenően, hogy mennyi munkát fektetett valaki bele, kiderül, hogy milyen típusú munkát is fektetett bele, ugye? Tehát mindenképpen képezte magát és az idegrendszerét is a feladatra. Ott hagytuk az imént abba, hogy búcsú. Ugye az egy nagyon nehéz élethelyzet. Bármilyen esetben is, hogyha egy csodálatos pályafutás a végéhez ér, akkor azt érzi az ember, hogy valami olyan tűnik el, ami addig része volt az életünknek, ami addig izgalmat adott, amiért lehetett szurkolni, ami ezt a közös élmény megélést ezt hozta. És ennek a világbajnokságnak, hogy az egyik nagy, azt gondolom, pozitívuma, hogy egyrészt még együtt láttuk a nagy generációt. És én azt merem mondani, hogy ez egy nagy generáció, amelyben Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, ugye Mbappé fiatal, de nyilván ő is a fölfele lóki a teljesítmények szempontjából, de most beszéljünk, hogy Modric, beszéljünk a távozókról, akiket most már búcsúzni láttuk. És láttuk az ezzel kapcsolatos könnyeket, láttuk az ezzel kapcsolatos veszteséget. Ez hogy éli meg először is a játékos, aki tudja, hogy ez volt az utolsó világbajnoki megmozdulás?
6: Biztos, hogy elindul egy veszteség, egy gyász. Tehát nincs olyan, hogy nem legfeljebb kívülről nem látható módon. És hogy ez egy pár hét alatt azért a maga módján le tud zajlani, tehát ez nem kell semmiféle nagy szaktudás vagy segítség. És az, hogy az azt követő időszakra mit tervez, az az egyik legfontosabb. Mert mikor leállunk valami olyannal, ami a mindennapjaink része volt, a céljainkat és az életmódunkat meghatározta, kell egy forgatókönyv. És az a forgatókönyv, hogy mit tartalmaz és hogyan, és én erre azt szoktam mondani, mert nem kevés sportolóval, meg bíróval is dolgoztam együtt ilyen leállásoknál, hogy átzsilipelő forgatókönyv. Amikor nem teljesen állok le, nem úgy állok le, nem céltalanul állok le, hanem van egy időszak, ez az átzsilipelés, amikor valamit azért még csinálok a régi dolgokból, de már egy kicsit máshogy. Erre nem csak lélektanak van szükség, hanem fiziológiai szempontból is, mert ugye a hirtelen leállást, hirtelen pihenéseket tulajdonképpen meg kell segíteni, mert hogyha a test és a lélek stresszként fogja föl, hogy valami megváltozott, akkor előfordul tudat az, hogy akár egy immunrendszer nem jól reagál, vagy akár sérül és veszélyes is lehet bármi. Tehát kell egy ilyen ágilipelő forgatókönyv, és nagyon fontos új céloknak a kitűzése, de nem akkor, amikor tulajdonképpen megtörténik a leállás, mert ott pár héten belül tényleg ilyen emlékbetörések lesznek, egyik partra a másikra régi emlékek jönnek elő, akkor eljönnek azok, hogy kiknek köszönhetem azt, amit előjön az, hogy már nincs értelme az életemnek, tehát nagyon sokféle dolog jön
5: szélsőséges,
6: elő.
5: Szélsőséges, ugye? Tehát,
6: abszolút,
5: ez nagyon...
6: abszolút, és ilyenkor a környezetnek, ha van nekik, általában van egy család, vagy társ, vagy szülő, vagy bárki, nagyon fontos szerepköre van, hogy ne megvigasztalni akarja, hanem meghallgatni akarja, és csak jelen legyen. Nem kell semmit mondani, mert ezekre nincsenek vigasszavak. Főleg, amikor ilyen legendek állnak le, és ugye ma már nekik social platformék vannak, és hogy vannak, akik tartják is a közönséggel a kapcsolódást. Igen. És a kapcsolatot, és ugye a közönségnek ez egy ilyen vigaszt tud lenni, hogy de nem tűnnek el, de láthatjuk még néha őket, és hallhatunk még néha róluk, és ez a közönségnek úgymond a gyászfeldolgozása sokat segít.
5: Igen, ez egy érdekes kérdés, és az is, és most persze hallgatókhoz is szólok, 0-30-55-55-605-re, írjátok meg, hogy nektek a nagy elköszönők közül most, ugye Neymar, Ronaldo, vagy akár Modric, hát a többiek még játszanak, most leginkább értelemszerűen ugye Lionel Messire gondolunk, ki fog a saját válogatottjából a legjobban hiányozni? Kinek a hiánya lesz az, ami szerintetek maró módon hat majd ránk, és azt mondjuk, hogy úristen, hát nélküle nem ilyen a válogatott, nem is lehet többet olyan, és a többi, és a többi. Szóval kérjük szépen, hogy írjátok meg, hogy nektek ki fog a nemzetközi világból, a válogatottak szintjéről a legjobban hiányozni abban a tekintetben, hogy tudjuk, hogy többet nem láthatjuk. Enikő, mi van azzal a dologgal, amikor azt látod, hogy olyan zsenik, mint amilyen Neymar volt a brazil labdarúgásnak, akiről most is azt mondják, hogy Brazíliában nincs még utódja. Tehát jó, nagyon nagyszerű játékos, nyilván Vinicius Junior, és van néhány nagy tehetség, de az, amit Neymar adott Brazíliának az utóbbi években, azt annak a karakterisztikája még nem jelent meg senkiben. Vagy itt van ugye szintén korábban aranylablás Horvát Modric, aki fantasztikus dolgokat ért el, világbajnok nem lett, de mondjuk lett azért világbajnoki ezüstérmes, meg bronzérmes Horvátországgal. Vagy itt van Cristiano Ronaldo, ugye, akinek szerintem a világ fele egészen biztos, hogy vágyta, hogy legyen világbajnok. Tudtuk, hogy azért ez hiú ábrán, mert ez nem valószínű, hogy ezzel a portugál válogatottal összejöhet. Nagyon nagy csúcsokat ért el, 5 aranylabda, tavaly Nemzetek Ligája győzelem, Európa-bajnoki cím. Szóval ő maga tapasztgatja a sebeit, amikor azt mondja, hogy de hát nekem az Európa-bajnoki cím az legalább olyan, mint ha világbajnok lettem volna.
6: Hát, hogy milyen önsegítő módjaik vannak, arról sok mindent tudnék mesélni, de nyilván titokvilág az ott marad, de hogy tulajdonképpen az egy nagyon fontos dolog, hogy hol tart ő a személyiség fejlődésében. Hogyan tudja segíteni magát azokba a pillanatokba, amikor konkrétan fiziológiás hiányként fog megjelenni. Ugye ez egy teljesen más életmód lesz, persze ott vannak a gyerekek, és akkor vannak új célok, meg új szakaszok, meg az ők a híresség celebritását viszik tovább, ami sok megjelenése meg feladattal is jár, de hogy egy kicsi hiány az élsportolók életében, bármit is csinálnak, bármilyen szuperforgatókönyvvel vezetik át az életmódjukat, mindig lesz. Nem tudok abban hinni, és nem azért, mert pessimista vagyok, szeretem ezeket racionálisan megfogni, mert akkor könnyebb megtanulni egy élsportolónak ezzel együtt élni, hogy az a kicsi hiánnyal nem lehet feldolgozni, hanem valahogy meg kell tanulni együtt élni. És azt tudom mondani, mikor az életszakasz utolsó naplementéje érkezik, és az emberi test lélek már öregszik, és egy naplemente szakaszban van, nagyon sokat fog jelenteni ez a rengeteg élmény, amit élsportolóként átélt, mert értelmet is ad az életnek különben, hogy valamit alkottam ezen a földön, és tömegekre tudtam hatással lenni.
0: Sokat beszéltünk világsztárokról és a szurkolókra való hatással, meg a lélektanáról, de vetítjük ezt át az átlagemberre, vagy az átlag sportolóra. Tehát nagyon sok nem világsztár élsportoló vagy hobbisportoló van, aki mondjuk 35 évesen mondjuk abba hagyja azt, amit gyerekkora óta csinál. És nekik mit javasolsz, hogy lehet ezt lélektanilag átvészen ezt az időszakot? Tehát az van, hogy én nekem volt egy 20 éves karrierem, és akkor abba hagytam, és mostantól kezdve akkor semmi futball, vagy semmi tenisz, vagy semmi vízilabda, ami eddig volt, vagy pont egy picit még benne kell maradni, hogy ez a fajta zsilip időszak, amit fogalmaztál, ez megmaradjon, vagy akár ezt egy átlag munkásra mondjuk nyugdíj előtt ez hogy működik, tehát hogy az a fajta lelkiválság ne legyen úrrá az emberen, amikor abba hagyja azt a mindennapi tevékenységét.
6: Nagyon fontos mindenki számára, aki sportol, hogy ne akkor tervezze a leállást, amikor le kell állni. Ugye ez alól még lehet akár kivétel sajnos, amilyen én voltam, egy sportsérülés, ami leállíthatja egyikre a másikra a sportutat, de hogy én, ha valaki elszánja magát, hogy sportolói létet él, már ott kell tervezni, nem feltétlen az idejét, hogy mikor áll le, mert az sok mindent befolyásolhat később, hogy nem lehet előre eldönteni, hanem sokkal inkább azt, hogy gondolni kell sportolói létbe arra, hogy mást is megtanuljak, ugye fiataloknak, hogy mást is kipróbáljak, másban is megtaláljam az élet értelmét, másra is fókuszáljak, mert tudom, hogy az élsportolók életébe az időbeosztás az milyen, de ha van valami, ami oda azért még beférhet, az csak segítheti a sportoló életét, tehát hogyha van valami más véna is, az nagyon sokat tud abban segíteni tulajdonképpen, hogy mondjuk leállás előtt 2-3 évvel el kell kezdeni a dolgoknak a megszervezését. Ez csak tudatosan lehet, máshogy nem. Tehát akik spontánul alakították ezt az életben, azt tapasztaltuk, hogy például a bíróknál is, hogy ugye egyszer csak nem futottak annyit. És minimális volt az a heti 2-szer futottak egyet, semmit nem ért. És olyan melankólia, meg depresszió hormonai kezdtek el termelődni, hogy nem értették. Azt hitték, hogy azért, mert most már nincs az, hogy bejárjuk a világot, és mindenhol ott vagyunk is, hanem nem pusztán a futást kellett volna átzsilipeltetni és máshogy alakítani, és ilyenkor adunk valami új célt az érdekben. Tehát ez azt jelenti, ha már nem lehetek pályán, pálya mellett lehetek segítő. Ugye, vagy a tapasztalataimat megosztom, vagy ahogy ti is alkottok itt a tudásból, tapasztalatból rengeteg mindent, tehát hogyha valami átkonvertálódik egy hasonló pályába, ahol hasznosítani lehet az élményeket, tapasztalatot, tudást, na az a legjobb sportterápia.
5: Neked te vagy közöttünk a legutoljára visszavonuló, Gege, úgyhogy neked.
7: Én azért is maradtam egy kicsit csöndben, mert így abszolút megérintve érzem magam, mert mindent, amit elmondtál, azon én konkrétan végigmentem, tehát ugye én a 21-es Tokiói olimpiát követően egy éves átmeneti időszakot terveztem be, és úgy voltam vele, hogy akkor tudtam, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor az élsportot befejezem, és onnantól jön a valódi élet, és tudatosan készültem, és tényleg meg is volt minden. Mégis, amikor azt mondtam, hogy itt a vége, az első pár hét nagyon jól éreztem magam, és mégis betört ez a nagyon mély rossz érzés, és én sem találtam magam, és hát szerintem mondhatom, hogy igencsak depressziós állapotba kerültem, amit mai napig néha megfájdul a szívem, amikor egy világversenyt nézek, és egy sport úszó versenyt nézek, és közvetítek, vagy akár szakkommentátorkodom. Tehát ez a mai napig benn van, ez az űr, amit te is mondtál, de ugyanakkor el tudtam fogadni azt, hogy ennek vége, már soha nem lesz az, ami, és meg tudtam találni azt, hogy a heti 3 edzéssel, a heti 3 úszó edzéssel vissza tudom hozni magam azt az érzést, ami régebben volt. Tehát én is tudatosan készültem, de mégsem tudtam véghez vinni azt, amit te is mondtál, hogy tudatosság kell, hogy legyen. Szóval, hogy ez minden sportlónak szerintem elképesztő nehéz lehet, hiszen én is 27 évig csináltam azt, amit...
5: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, én már nagyon-nagyon rég volt, de azt az érzést fel tudom magamban idézni, hogy amikor én is közvetíteni beültem a kommentátor állásba, és elindultak a csapatok így a versenyzői árokba a szerekhez, és megindult az a bevonuló zene, hát az első években komolyan mondom, hogy magasabb pulzusszámmal beszéltem, alig bírtam, tényleg az emberben ez a vezérhangja a versenyzés iránti véghetetlen szeretet, meg a megmutatkozásnak ez a fajta vágya. Aztán, amikor másnap reggel fölkeltem, azt mondom, jaj, de hogy nem kell edzésre menni. Tehát, hogy ennek azért volt egy ilyen oldala is.
8: Megláttad a pozitív oldalát
5: igen,
8: is.
5: Igen, igen, tehát, hogy tényleg kimerem jelenteni, hogy az edzés nem hiányzott, de a versenyzésről való leszokás, az egy nagyon nehéz, az egy elvonási tünet. Ezt kell folyamatosan mondani, így éltem meg, ez létezik?
6: Abszolút létezik, és hogy az a jó vagy rossz hír, hogy a versenyszellem nem múlik el. Aha. Tehát az embernek utána, bármilyen területen volt, kell legyen valami terep, akár csak, hogy önmagával versenyezzen, és ez lehet akár a konyha egy süteménnyel való versenyzés, de azt fogja észlelni, hogy hú, ebbe sokkal jobban bepörgettem magam, mint itt körülöttem mások. Ilyen nekem az átevező kajak verseny, mert én nem az volt az én sportom ilyen szempontból, de kérdezték, hogy most miért így, miért nem úgy haladok, mint a többi. Hát miért? Mert magamat akarom legyőzni. Hát nem múlt el az a versenyszellem. Hogy ezt meg kell magunkba értenünk, és valami terepet kell találnunk, hogy versenyezzünk magunkkal.
0: Nem szoktatok álmodni, bocsánat, még, hogy versenyzel?
7: Nekem az nincs, az hál'
5: Istennek. Neked nagyon sokáig volt.
6: Vagy nem emlékszem.
5: Nagyon sokáig volt.
0: Én mai napig sokszor álmodok róla, hogy mérkőzés van, vagy gólhelyzet van, vagy gólt szerzek, és futok ki a nézők
6: közé. Én is futok.
5: Igen. Nekem nagyon sokáig volt a mellé lépek a gerendán érzet, és arra fel is ébredtem. Tehát az egy olyan érzés volt.
0: Még a lábad is megfájdít.
5: Komolyan, de az tényleg egy ilyen kellemetlen ébredés volt egyébként, azt úgy nem kívántam. Úgyhogy nagyon sokáig megmaradt egyébként ez a dolog, de most már nagyon-nagyon ritkán jön elő. Nagyon ritkán.
7: Nekem egy nagyon érdekes kérdésem lesz, és lehet, hogy nem fogtok egyetérteni, de fel kell tennem, hogy van olyan olimpiai bajnok, aki később boldog tud lenni a való életben, hiszen az az érzés, amit ott az olimpiai aranyéremnél érez, az bármi más tudja az életben azt a pici hasonlóságot is adni.
6: Fantasztikus a kérdésed, és tudod miért? Mert hogyha az ember csak sportolóként titulálja magát, hogy ez a ki vagyok én az életben, ha csak sportolóként, és nem csak sportolók vagyunk, bármilyen területen is mozogtunk, akkor tulajdonképpen van. Tehát a sportolói lét nem én vagyok, hanem az egyik fontos szerepköröm, ami egy életszakaszomat tartítja. Én elsősorban ember vagyok, és férfi-női identitással.
5: De azért ez ugye nem ennyire egyértelmű, ugye? Tehát ugye azért itt, amikor nem azt mondom, hogy kudarcos privát életeket látunk, vagy nagy pofonokat, vagy ilyesmi, akkor az abból adódhat, hogy valaki azt hitte, hogy ő nem több, vagy csak az, viszont az nagyon is ő, amikor ő bajnok?
6: Igen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az emberi önbecsülést, hogy hogyan becsülöm én magam, és kapcsolódok magamhoz, hogy arra épül egy jó önértékelés, és ahhoz jön hozzá a szerepköreink, az, hogy apa vagy, az is egy szerepkör, és hogy annak külön boldogsága van, mint az emberinek, és az a baj, hogy a jóléti társadalmakban úgy épülnek össze a szocializációba az emberek, hogy a szerepkörékbe tartózkodnak nagyon sokat, és ritkán ezt az emberi részt erősítik. Már pedig attól tudunk boldogok lenni emberként, hogy nem kell nekem szinte semmit letennem az asztalra, és a társadalomnak bemutatni semmit, hogy értéke legyen annak, hogy ember vagyok. Ha ehhez még hozzájön, hogy a helyén kezelem azt, hogy sportoló vagyok, és ott mit értem el, és annak egy külön boldogsága van, ez a kettő együtt tudja a valódi boldogulásokat elérni. Nem tudom, hogy érthetően mondom, de külön kell szedni ezeket a dolgokat a személyiségben.
7: De ez sikerül? Például akkor csak a magyar sportolókat nézve ez sikerülhet? Tehát, hogy ez benne van?
6: Ezért fontos,
7: mi gondolkodásmódunkban?
6: Ezért fontos, hogy a mentális felkészülésbe benne legyen, hogy hogyan épülünk mi össze, és valójában kik vagyunk, és mitől vagyunk ki, és hogyan. Mert ha a mentális felkészülésben nincs benne, akkor ugye az a rengeteg óra és fizikai mentális befektetés, amit a sportba beletesz valaki, annyira csak sportolóként tud magához kapcsolódni, hogy onnantól kezdve, hogy elvétetik a sport, vagy már nem csinálhatja, onnantól kezdve így lebegni fog a világőrbe, hogy ki vagyok én, és mi a célom, és akkor mit fog nekem boldogságot adni.
5: Igen, és hogy érdekes dolgot mondtál ezzel a szerepkörökben való megfelelés, vagy bizonyos szempontból tetszegés vonatkozásában, hogy önmagában az nem tesz minket boldoggá, ugye, hogy ember vagyok, és sajnos azt gondolom, javíts ki, rosszul gondolom, hogy ezt meg egyre inkább felerősíti a közösségi média, ahol más mutatunk, csak a szerepeinket, ugye, tehát, hogy én ilyen szerepben vagyok, itt is tündöklök, ott is tündöklök, itt is jól néz, stb. De hát a mögötte azért van egy emberi élet, egy lény, megélések, nehézségek, rossz alvás, rossz evés, fájós has, stb. Szóval, hogy ezzel neked szakemberként mennyire lett nehezebb a feladatod, hogy adott esetben ezt a torzulást megpróbáljuk kivenni a hétköznapokból, vagy valamilyen szinten korrigálni?
6: Hát elveszi az időt, annak a hatékonyságát, hogy azonnali médiás rész tudjam a lényeget kezdeni a klienseknél. Tehát hagymahéjat szedegetek le, meg banánhéjat, és persze igyekszem, mert én a hatékonyságra törekszem, de valóban, amit mondasz, ez ezzel jár együtt tulajdonképpen. Szoktam mondani két fázis, hogy egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy te ki vagy emberként, és aztán köszönöm, ha megismerhetem a szerepköreidet, az még egy plusz áldás. Másrészt, mikor fölteszem a kérdést, hogy ki vagy te, most nem ti, hanem bárkinek, akkor hát anesteziológus vagyok, és akkor elmondom, hogy nagyon megtisztelő, hogy más is az egyik szerepkörét tudhatom, de amúgy mögötte ő kicsoda. És teljes elbizonytalanodás. És ez a lényeg, hogyha ezt összerakjuk, akkor a sportolói lét és a sok emlék el tud szépen a személyiségbe helyezni, hogy
5: ne de csak milyen válaszokat várnál? Mert most engem egy kicsit engem is így meg, hogy mondjam, indított ez, hogyha megkérdezik, hogy ki vagy te, az ember elkezdi sorolni, hogy ez voltam, aztán ez lettem, aztán ezt csináltam, aztán de.
6: Hát azt milyen válasz?
5: Oké, rendben.
6: És akkor ezt kell, ezzel kell
5: szembenézni. Hogy lehet ezt lebontani ennek, vagy nem is tudom, szétszálazni. Oké,
6: de ezzel kell szembenézni, hogy ki vagyok én emberként. Én például emberként egy tökéletesen tökéletlen ember vagyok, és nőként is. Uh-huh. És hogyha valaki szereti a tökéletlenségeimet, akkor én annál jobban fogom érezni magam az életemben. És akkor most mondhatnám tovább.
5: Na, de Enikő, bocsáss meg, de hát ma, amikor nem hogy a tökéletlenségeket nem tanuljuk meg elfogadni,
6: hanem a szósol a tökéletességet.
5: Ezt akarom mondani, még az a picike valós igen. és ismert hibákat is, még az ott lévő kis anyajegyet is inkább leshatírozzuk, ugye, hogy még az se legyen ott, mert hogy megvan az applikáció.
6: Hogy a szósol, amikor belépett a sportolók életébe, hogy ugye minden kis apróságért megszólják az élsportolókat. Ugye mindenbe kritizálják, ha nem úgy áll a hajuk, vagy éppen a kis lábújuk elfordult. Szóval, hogy mindenbe pontosan erről a social tehet, és erre szoktam azt mondani, hogy ha ma egy sportoló meg tudja mentálisan tanulni azt, hogy nem érdekli, és ezt kizárja, akkor nem lesz rá hatása. Ha viszont olvassa ezeket, és érdekli, akkor lesz a sportolói teljesítményre hatással.
5: Már a párizsi olimpia idején több olyan magyar sportkiválósággal találkoztam, nagyon bölcs. Szerintem valószínűleg jó felkészítőjük vagy tanácsadójuk volt, akik teljes egészében lezárták a közösségi médiájukat az olimpia idejére. Független attól, hogy bár mondjuk marketing meg üzleti szempontból lett volna jelentősége itt meg ott, azt mondták, hogy nem, gyakorlatilag nem működik, lezárják, nem foglalkoznak vele, kizárják az ilyen jellegű külvilágot, még akkor is, ha ebben mondjuk adott esetben nagyon sok pozitív visszacsatolás is lenne, tehát megerősítést is kapnának, vagy szurkolói, de nem akartak semmivel se találkozni. Ezt mennyire tartod ma jó iránynak?
6: Én nagyon bölcsnek tartom azoknál is tulajdonképpen, akik tudnak ezzel mit kezdeni, mert a fókusz figyelmet elviszi, és nem tudjuk, hogy melyik érzés, amit ugye oda bedobnak a szosorra a hozzászólásokhoz, hogy mit válthat ki egy régi emlékemmel. Hát jobb ezt kizárni. A másik része, ugye pont amit a olimpia kapcsán így még nyilatkoztam akkor, hogy én, amikor a sportolók beérkeznek valamelyik sportnak a végére, nem szólaltatnám meg rögtön őket. Mert ők még egy olyan adrenalin állapotban vannak, hogy nem biztos, hogy jól tudnak nyilatkozni, amit ők visszanéznek egy életen keresztül, és büszkék lesznek, és akkor egy aranyérem mellé odajön egy ilyen nyilatkozat, az azért meg tudja nyomni ott az érzéseket.
5: Hát most ez egy érdekes felvetés, mi a másik oldalán, mint a média, tehát mi szeretjük az azonnali hatásokat, sőt, ugye a nagy tévétársaságok ezért fizetnek milliárdokat, hogy az első interjú az övék legyen, de abban teljesen egyet tudok érteni.
6: 3 perc és lemegy az adrenalin.
5: Igen, ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy arra vagy nagyon fel kell készíteni a sportolót, hogy ott egy olyan biokémiai állapot is van, amit nem biztos, hogy tud uralni. Tehát neki nem az volt a feladata, hogy abban legyen jó az interjúban, hanem ami előtte történt.
6: Meg kapjon levegőt, ugye?
5: Meg kapjon levegőt. Az állapotban bölcs dolgokat mondani, szóval hát nem is annyira egyszerű. Képzeljétek el, van, aki azt írja nekünk Feri Soroksáról. Sziasztok, jó reggelt! A nagy sztárok közül nem fog hiányozni senki. Nem értek egyet. Ha legalábbis a válogatottakból. Fantasztikus játékosok jönnek utánuk, és állnak már most készen, hogy átvegyék a helyüket. Hálásak lehetünk, hogy láthattuk őket a pályán. Ez egyébként igaz. De jönnek az új tehetségek, az új egyéniségek, a focinak az új arcát mutatják be. Például így van ez. Megy Messi, már kopogtat Nico Paz.
9: Nico Paz nagyon jó.
5: Jó, én ezt értem. De most akkor még arról, ezt akarom mondani, akkor arról tudnánk beszélni, hogy viszont mi emel valakit oda azzá, hogy messzizzük, hogy Cristiano Ronaldozzuk, hogy annó mit tudom én, tényleg mondhatnánk a korábbi nagy egyéniségeket. Szóval, hogy min múlik az, hogy Zinedine Zidane, tehát amikor az ember azt mondja, hogy egy fantasztikus csapatból valaki mégis fölül kilóg.
6: Egy ideig biztos, hogy hasonmásokat fognak keresni, hogy na ő olyan, na ő nem olyan. Tehát hozzá a legendákhoz fogják hasonlítani.
5: Messi utód, ugye? Vagy
6: így van, aha. Olyan, mint olyan, a Messi. És hogy ez le fog zajlani, azt gondolom, a tömeg szintjén tulajdonképpen. Ez mind-mind arról szó, hogy hiányoznak a legendák, és hogy tulajdonképpen keressük az utódokat. Én azt gondolom, hogy az egyéniség az nagyon fontos, hogy hogyan viselkedik akkor, amikor kiakad, ugye? Vagy milyen játékai vannak, hogy milyen gyönyör, tehát itt nem csak taktikai játékról beszélek, hanem esetleg arról, amikor kiszólnak a közönséghez és egy gesztust csinálnak, tehát ezek az egyéniségnek a megjelenése szerintem a már a játék mellett nagyon fontosak, és hát mondjuk azt, hogy a social is, mert hogy a social is emeli őket, vagy egy picit visszábeti ugye a rajongói táborban.
7: De egyébként a mai felgyorsult világban ez még szerinted lehetséges, hogy mert ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a régi időben mind nagyon sok ikon volt, nagyon sok példakép, de hogy most már nem az van, hogy mint régen, hogy volt egy-egy nagy ikon, hanem most már sok kicsi ikon van, hogy ezek közül is képes valaki kiemelkedni, vagy most már egy picit átalakul ez a ideologizálás is.
6: Nagyon jó a kérdés, mert tulajdonképpen miért is történik ez? Hát mert úgy tűnik, hogy a népeknek, a közönségnek erre szüksége van, hogy kiemelkedjen a nép közül a király, vagy kiemelkedjen a... Tehát mintha szükség lenne arra, hogy valaki olyan szintű egyediséget lássunk, aki bennünket is hittel, reménységgel föltelt, hogy kihozhatjuk magunkból az egyediséget. És pontosan ezért nagyon bölcsnek kell lenni, hogy amikor sportolókról beszélünk, mert nem mindenki, aki mondjuk egy legendává való tudja kiemelni magát, vagy kapják föl, vagy emelik közönség ilyen szempontból. Ez főleg csapatsportba kell nagyon vigyázni erre, mert hogyha ott van egy-két-három legenda, azért nem biztos, hogy a többi csapatsportolónak annyira jó érzés, mert mondjuk az ő social oldala nem olyan, vagy nem olyan volt a teljesítménye, hogy tulajdonképpen neki tapsolnak, neki nem, pedig ebbe a csapatmunkába én is részt vettem. Tehát azért nem kevés háttérkonfrontációt szoktak ezek elindítani.
9: De mi van, ha ez a sportoló mondjuk egy befelé forduló, mondjuk egy introvertált személyiség? Akkor,
5: mint Messi, mert azért Messi is
6: az igen,
9: de akkor jó, de mondjuk Messi azért különleges a pályán eltöltött szerepe miatt.
5: Jó, de most már, de azért szerintem igen, de az elmúlt tudom én, 10 évet megelőzően azért azt mondtuk, ugye, hogy igen, a játékával, de hát amúgy egy unalmas
9: igen.
5: Figura. Tehát,
9: hát
5: hogy...
9: igen.
5: Ma már más, mert annyi megélés van mögötte szerintem, meg annyira kijönnek rajta az érzelmek szerintem, hogy ez
6: mindenkit fejlesztették igen. Elég tudatosan.
9: De ha mondjuk van egy ilyen introvertált személyiség, aki mondjuk minőségében egy hatalmas nagy személyiség, meg egy hatalmas nagy minőséget jelent, de pont emiatt nem tud kiemelkedni. Akkor mi van ezzel a személyiséggel?
6: Itt jön a felelősség, hogy milyen menedzsmenttel veszem körbe magam, és a menedzsmentembe ne egy gazdasági részleg irányítson feltétlen, hanem hogy egész egyszerűen az én szempontjaim, az én céljaim alapján döntsék el a dolgokat. Szóval a menedzsmentben nagyon-nagyon kell fejlődni, és nagyon kell valami máshogy csinálni, máshogy összerakni a forgatókönyvet.
7: Ezt én még megfejelném még egy fokozattal. Mi van abban az esetben, hogyha egy adott játékos vagy sportoló érzelmileg suta, hogy nincs meg az a képesség, az érzelmi intelligenciája, hogy ezekre az impulzusokra képes legyen. Abban hát, az esetben.
6: Igen, vagy akár az IQ nincs a helyén, és mondjuk attól még taktikailag lehet, hogy tud, mert azért kell ehhez IQ, hogy összerakjuk a dolgokat, csak hogy ilyen szempontból az van, hogy a menedzsment azért fontos, mert egy csomó specializált területet be lehet vonni ilyenkor, hogy akkor kihozzuk belőle ilyen szempontból is a legjobbat. De van, akit nem kell odaengedni a közönség elé, hogy mondjuk kapcsolódjon, vagy beszéljen, vagy egy riportot túl sok időt adni, pontosan ezért, hogy védelem alá kerüljön. Mert ma már, ha kiderül, hogy na jó, a játék a jó, na de amúgy mennyire kis butús egy ilyen helyzetben, na az már lejjebbi szint nem fog akkor a tapsot kapni a tömegtől. Tehát ilyet is tapasztaltunk már.
5: Ez nagyon érdekes dolog, és hát ez, amit a menedzsmentről mondasz, hogy tulajdonképpen ez mennyire fontos, hogy minden oldalról feltérképezzék annak a tehetségnek a kvalitásait, hogy miben igazán jók, és hogy akkor azt nyilván az előnyöket megmutatni, az esetleges, mint tudom, hiányosságokat meg egy picit ügyesen elfedni, és úgy alakítani. Sajnos lassan a beszélgetésünk végére érünk, pedig annyi mindent tudnánk még beszélni, de egy valamit szerintem zárásként, ahonnan kezdtük is, amikor érdemes lenne átbeszélni. elképesztő vadvilág van, rengeteg negatív érzelem, rengeteg olyan dolog, ami rajtunk felül áll, háborúk, természeti csapások, hogy más nem mondjak, ugye szörnyű földrengések, adott esetben tényleg erdőtüzek, egyebek, amik nyilván a lelkületünkre minden szempontból nagyon rosszul hatnak. Én most egy kicsit úgy érzem, hogy ez a labdarúgó világbajnokság egy ilyen gyógyír. Tehát most valahogy nagyon-nagyon fontos volt, hogy ennyi ember így együtt a szurkolásban feloldódva tudott örülni. Szerinted létezik-e ez a fajta, hogy mondjam, globális gyógyító folyamat, amit esetleg a foci meg egy ilyen esemény adni tud?
6: Én ebben hiszek, és a foci terápiában is, és az, ahogy ott ülnek a televízió és a rádió mögött, és hallgatják az emberek, és nekem visszamondják, tehát az elmúlt, amióta elkezdődött, ugye azóta szinte minden ilyen klienssel való beszélgetésbe egy kicsit be is csúszik, és ha el is aludtam az előtti este, akkor másnap reggel már tudok mindent, de hogy ilyen szempontból létezik ez a gyógyító hatás, az, hogy tömeg egy egységként, egy cél érdekében tud összefogást generálni maguk között.

0: mint egy falat kenyér ezek a közös élmények, ezek annyira hiányoztak és kellettek az emberiségnek, úgyhogy de jó, hogy, hogy az olimpia is hasonló élményt ad, és most ugye volt már téli olimpia. Jött még egy érdekes hozzászólás, ugye a social media biztosan nehezíti a mai sportolókat, de a pszichológia tudományának fejlődése viszont nagyon sokat fog segíteni a fiataloknak, már csak azért is, hogy sok utánpótlás klubban már a fiataloknál is foglalkoznak coachok a gyerekekkel, sportpszichológus és dietetikus, szóval szerintem ez egy jó irány, szuper a téma, ismét köszönjük, Ildikó. Hát ez miattad, Ildikó, miattad. Tény is való, hogy azt gondolom, hogy nem beszélünk eleget arról, hogy az elvárt fizikai teljesítmény mellett mennyire fontos valóban a lelki támogatás, a mentális felkészítés, és az, hogy tényleg ezt a fókuszáltságot abban a pillanatban ott a téthelyzetben a sportoló meg tudja adni. De hát ilyen szakemberek, mint te is segítik, ugye, a háttérben a kitűnőségei munkáját.
1: Nagyon igyekszem a szosolon is, nekem csak edukációs szosol oldalaim vannak elérhető lenni, és olyan jó látni, hogy több kontinensen több fiatal sportolóval is dolgozok.
0: Wow,
1: és fantasztikus kérdéseik vannak, és nagyon szorgalmasak, és nagyon szeretek velük dolgozni, mert nyitottak arra, amit lehet, hogy tapasztaltabb generáció esetleg már jobban ellenáll, úgyhogy fogjunk össze a fiatalok és az idősek, mert segítenünk kell egymást.
0: Ez így igaz. Hát nagyon szépen köszönjük, Pólus Enikő volt a vendégünk, akit mindig szívesen látunk, legjobban így szeretjük, ha itt vagy fizikailag. Gyere máskor is, jó?
1: Köszönöm.
0: Nagyon köszönjük, és folytatódik a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggel, úgyhogy maradjatok velünk, és várjuk a csodálatos hozzászólásaitokat.
2: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Végre valami okosat is csinált Egres.
4: Nekem ez az ember gyanús.
5: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió is, benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc és Gyurta Gergely. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Kamler János gondolataival.
8: Életpálya, Kamler János jegyzete. Decemberben lesz 40 éves Zsuzsák Balázs, a 109-es válogatott futballista, aki a vele készült interjúmban sok más érdekesség mellett várakozásról, reménykedésről is beszél. Hogy olyan sikeres idényt szeretne klubcsapatával, az NB1-ben szereplő és a nyáron a konferencia-liga selejtezőben induló debreceni VSC-vel, mint amilyen az előző volt. Legyen így, de tényleg. A portugáloknak ott van Cristiano Ronaldo, 41 éves, a horvátoknak Luka Modric, 40, az argentinoknak Lionel Messi, 39. Azért is csodálják őket nem csak hazájukban, mert nyomot hagynak a futballpályán és az emlékezetünkben. Nekem ilyen Zsuzsák Balázs. A nyírlukos is rác, aki a holland élvonalbeli PSV-be eljutva klasszis, sőt az Ajax elleni emlékezetes alakítása alkalmával világklasszis teljesítmény nyújtott. A közvetlen élsportoló, aki az eindhoveni csapat karácsonyi vacsorája közben is szakított időt arra, hogy a nemzeti sportnak nyilatkozzon. A fáradhatatlan hadvezér, aki két gólt lőtt a későbbi aranyérmes Portugáliának a 2016-os Európa-bajnokságon, megpattanó labda ide vagy oda. És a futballt rajongásig szerető, lassan 40-es férfi, akit még mindig fűt a szenvedély. Eindhoven időszakában egyszer megkérdeztem tőle, melyik csapatba vágyik, hova szeretne eljutni. A Real Madrid volt a válasza. Biztos voltam benne, és szerintem még sokan mások, hogy neki a PSV-nél is van feljebb. Mi az, hogy... Jószerével egész Európa ismerte a nevét, gondoltam, kivételes pálya körvonalazódik éppen. Aztán következett légiósként az Anzsi Mahacskala, a Dinamo Moszkva, a Bursaspor, az Al-Wahda, az Al-Ittihad Kalba és az Al-Ain. Két évtized távlatából minden esetre megállapítható, így is kivételes ez a pályafutás. Egyrészt ő a magyar válogatottsági csúcstartó. De van itt más is. Az, hogy még mindig edz, a határait feszegeti, meccsre készül, ilyenkor is megmutatkozik, hogy nem csak tehetség szorult belé. Örömét leli abban, amit már évtizedek óta csinál. Valójában ez az igazi hajtóerő. Nem csak az élsporthoz, hanem ahhoz is, amire mindannyian vágyunk az életben. A boldogsághoz.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Nemzeti Sportkrónika.
9: Franciaország már elődöntős a labdarúgó VB-n. Győzelemmel kezdett a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében. Cseházi döntőt rendeznek női egyesben a Wimbledoni teniszbajnokságon. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
9: Megvan az első elődöntős csapat a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország ugyanis 2-0-ra legyőzte Marokkót a tegnapi első negyed döntőben, így bejutott a legjobb négy közé a VB-n, sorozatban harmadszor. Kylian Mbappé 8. gólját is megszerezte a tornán, és utolérte a gólövölista élén Lionel Messit. A Franciaország-Marokkó negyed döntő után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László így összegzett.
10: Franciaország úgy kezdte a mérkőzést, ahogy egy esélyes csapathoz illik, odaszegezte teljesen Marokkót a kapujához. Az 5. percben egy szöglet után visszakerült a balszínen Mbappé ez a labda, aki gyönyörűen ívelt középre. Upamecano óriási helyzetben fejelt kapura 4 méterről, Bono óriásit védett. Ez nagyon jót tett volna a mérkőzésnek, pláne a semleges nézőknek, a hamar megszerzi Franciaország a vezetést, meg a kijebb jön Marokkó. Ehelyett az egész első fél időben azt láttuk, hogy Marokkó csak a saját tér felén 10 emberrel van, próbálják tartani a labdát, nem elvagdosni, mert állandóan jönnek rájuk a franciák, viszont az egész első fél idő folyamán Brahim Diaz egyszer lépte át a félpályát lendületből, 2-2-be leszerelték, egy szögletet rúgtak a marokkóiak, és volt egy 25 méteres szabadrugás jobbról, amit Hakimi nagyon csúnyán mellé lőtt. Ezt a három esetet azért emelem ki, mert nem voltak többet az ellenfél térfelén a marokkóiak. A franciák pedig Mbappé révén 11-est harcoltak ki, amit a sértett végzett el, de egy óriási közjáték előzte meg, videózás, igazgatta a játékosokat, eltelt 3 perc a megítélt 11-es meg az elvégzés között. Ez még ekkora sztárt, mint Mbappé is megzavart, ki is hagyta a 11-est, olyan gyengén rúgta a kapus bal kezére, hogy Bono ki se ejtette a labdát. De ez nem törte meg a franciákat, még ha 0-0-al is mentek be a csapatok, ugyanúgy kezdődött a második félidő. Habár azt kell mondjam, egy picit bátrabban jöttek ki a marokkóiak, most már vezettek egy-két támadást az elején, és amikor azt gondolták, hogy már úgy partiba vannak a franciákkal, akkor Mbappé megvillant. Igaz, hogy már megvolt a labda a marokkóiaknak a 20 méterre a saját kapujuktól, de visszaszerezték a franciák. Mbappét megjátszották a 16-os baloldali csücskénél, ahol tolt egyet befelé, és gyönyörűen jobb lábbal benyeste a hosszú sarokba, ez a 60. perc történése. A marokkóiak föl se tudtak ocsúdni a gólból, és a 65. percben jött a kegyelemdöfés, Mbappé passzából Dembélé ment el a félpályától egyedül, és 14 méterről bepasszolt a Bono mellett a bal alsó sarokba, 2-0, ezzel eldőlni látszott a mérkőzés, akkor Deschamps többet cserélt, Mbappét is lehozta, akinek egy kicsit a bokáját láttuk utána a kispadon, hogy jegelni kellett, de azt gondolom, hogy nem lesz komoly a sérülése. Bejött Barcola, aki nagyon sokszor meghúzta a marokkói védelmet, de újabb volt már nem szerzett Franciaország, Bono védett még 2-3 nagyot. Uabi, a marokkói edző több cserével is próbálkozott, de ez teljesen kilátástalan volt már a 2-0 után. Egyetlen kapura lövése volt Marokkónak, az is egy 25 méteres lövés, kiütötte Menyán, de nem volt nagy lehetőség. Hát ezen a mérkőzésen ez a 2-0, ez még Marokkóra nézve hízelgő. Franciaország nagyon jó csapat benyomását kelti, a jobbik csapat jutott be a négy közé.
9: A mérkőzés legjobbjának Mbappét választották, aki tehát góllal és gólpasszal járult hozzá a franciák sikeréhez, majd a negyed döntő után így nyilatkozott.
11: Kaptam egy kisebb rúgást a bokámra, de rendben vagyok. Én mondtam, hogy Mateta jöjjön helyettem, hogy ő is lehetőséget kapjon. Számukra az volt a legfontosabb, hogy ezt a mérkőzést is megoldjuk és nyerjünk. Ez sikerült. Bejutottunk az elődöntőbe, aminek örülünk, de még mindig nagyon hosszú az út a torna végéig. A következő mérkőzésünk pedig még keményebb lesz. Persze készen fogunk állni, előtte viszont pihenünk, és várjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk.
9: A kétszeres világbajnok franciák ellenfele pedig a ma esti spanyol-belga párharc győztese lesz majd a keddi elődöntőben. A spanyolok eddig gólt sem kaptak ezen a tornán, a nyolcaddöntőben pedig a portugálokat búcsúztatták. Belgium két döntetlennel kezdte a VB-t, a 32 között Szenegált 2-0-ról fordítva hosszabbításban győzte le, viszont az Egyesült Államok csapatát 4-1-re verte a nyolcaddöntőben. Thibaut Courtois, a belga válogatott és egyben a Real Madrid kapusa, így várja a spanyolok elleni találkozót.
12: A spanyol csapat kiváló. Szerintem ők a végső győzelemre is esélyesek, egyértelműen favoritok ellenünk is. De a labdarúgásban bármi megtörténhet, így minden tisztelet mellett hiszem, hogy nyerhetünk. Jól ismerem őket, a legtöbbjüket a La Ligából, de van akit a Bajnokok Ligájából. Ez biztosan hasznos lesz számomra. Ugyanakkor ez most a spanyol válogatott lesz, nem a Barcelona, a Manchester City vagy az Arsenal. Alaposan kielemeztük őket, mindannyian ismerjük a játékosaikat.
9: A 21 órakor kezdődő Spanyolország-Belgium VB-negyed döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
13: Nemzeti Sport Krónika.
9: A Ferencváros 2-1-re legyőzte idegenben a szerb Vojvodinát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első felvonásán. A magyar csapat itt kedvező helyzetből várhatja a jövő csütörtöki budapesti visszavágót. Borbély Balázs tehát győzelemmel mutatkozott be tétmérkőzésen az FTC kispadján. A 46 éves szakembert Zinger Kocka Henrietta kérdezte a tegnap esti újvidéki találkozót követően.
14: Örülök a győzelemnek, ez egyértelmű, de szerintem mindenki látta, hogy mennyire nehéz mérkőzés volt, és láttuk az ellenfelünk minőségét. Tudunk ennél sokkal jobban játszani, és szeretném, hogy ennél sokkal jobban játszunk, de összességében így az eredménnyel elégedett vagyok.
15: Tibusz Dénes úgy fogalmazott, hogy van hiányérzete, és szerinte önnek is lesz. Egyetért, miben van?
14: Van úgy, ahogy említettem, mondom, egy picit azért minőségi játékot vártam a csapattól, de végül is az első mérkőzés a szezonban, ugye együtt vagyunk, 4,5 hete talán, azért nagy tétje van a mérkőzésnek, új rendszerbe játszunk, senki nem akar túlságosan kockázkodni, talán egy kis görcsösséget is láttam a játékosokon. Én úgy gondolom, hogy ez csak javulni fog, fel fogunk javulni mindenben, intenzitásban, összeszokottságban, fellazultságban, úgyhogy én bízok benne, hogy ennél már csak jobb lesz.
15: Az eredmény az biztató, a játékban mit vár majd jövő héten a visszavágom?
14: Hát azt, hogy több önbizalommal játszunk, nagyobb intenzitással játszunk, kevesebb ki nem kényszerített hibával játszunk, és akár effektívebbek is lehetünk, mert szerintem volt ott azért meg egy pár helyzet, amiből gólt tudtunk volna rúgni, és javulnunk kell egyértelmű.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
9: Ismét átvette a vezetést összetettben Tadej Pogacar a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, mivel a harmadik szakasz után a tegnapi hatodik első komolyabb hegyi etapot is megnyerte. Pogacar előnye 2 perc 42 másodperc a második Jonas Vingegaardral szemben. A szlovén klasszis az M4 Sportnak értékelt.
12: Az biztos, hogy ez volt pályafutásom egyik legnagyobb győzelme a Tour de France-on. Hihetetlen volt a csapat energiája, mindannyian nagyon elszántak voltunk. Ez egy igazi mindent vagy semmit nap volt számunkra. És végül sikerrel jártunk. Tudtuk, hogy nagyon kemény nap lesz, és ezt éreztem is, főleg a végén. Ezért is örülök ennyire ennek a győzelemnek.
9: Ésik Róbertet választották meg a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökének. Ez derült ki a tegnapi tisztújító közgyűlésen. Szerdán mondott le a szövetség korábbi első embere, Schneller Domonkos, aki 2024 májusától töltötte be a tisztséget. Az új elnökség mandátuma 2028. november 30-áig szól, Ésik Róbertet a megválasztása után Kreisz Bálint szólaltatta meg.
16: Mi volt az első reakciója, amikor kihirdették az eredményeket?
17: Hát egyrészt nagyon örültem neki, és büszkeséget éreztem. Büszke vagyok arra a csapatra, akivel itt az elmúlt két hónapban azon dolgoztunk, hogy lehetőleg minél több tagszervezetet megszólítsunk, bemutatkozzunk nekik, és elmondjuk, hogy melyik az a program, ami mentén dolgozni szeretnénk, hogyha bizalmat kapunk. És egy pozitív visszajelzés ez számunkra, hogy a tagság nyitott volt arra, hogy egy szakmai alapon átlátható módon működő szövetség felé mozduljunk el, amelyik a tagszervezetekkel partnerségben szeretne működni, és ez a három alapelv az összes elnökségi tagjelölt számára egy fontos közös alapelv volt.
16: A bemutatásában említette, hogy a csapatát úgy állította össze, hogy minél több szakágat, minél jobban lefedjenek az egyeztetések, és abban a folyamatban, amíg eldöntötte, hogy indul elnök jelöltnek, miket látott, hogyan helyezkednek el egymáshoz képest az egyes szakágak, és mik a legfontosabb dolgok a kerékpáros szövetség életében?
17: Ugye részt ez a sportág ez nagyon komplex. Magyarországon 10 szakággal működik, és nyilván ebben ugye az erőléti és ügyességi szakágak vegyesen találhatók meg. Vannak olyanok, amelyek hosszú évek óta, gyakorlatilag ugye a Magyar Kerékpáros Szövetség 1894-es megalakulása óta léteznek, és vannak olyanok, amelyek mondjuk nemrég kerültek be az olimpiai programba. Tehát nyilvánvalóan nagyon eltérő szerkezetűek, és eltérő létszámban működő szakágakról beszélünk. Az előzetes egyeztetések során azt mondom, hogy mindegyik szakág képviselőivel tudtam találkozni, vagy személyesen, vagy online megbeszélések keretében, és igazából a fókuszt arra szeretnénk tenni a szakmai működés erősítése szempontjából, hogy áttekintsük egyesével a 10 szakág helyzetét, leülve a szakági vezetőkkel, szövetségi kapitányokkal, és kidolgozzuk a következő időszakra a stratégiai célkitűzéseket. Itt alapvetően beszélünk a jövő esztendőről, de beszélünk már együtt a 2028-ról is, hiszen jövő év elején már az olimpiai kvalifikációk is indulnak.
9: Ésik Róbertet a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökét hallották. Cseházi döntőt rendeznek a Wimbledoni tenisztornán női egyesben. Karolina Muhova és Linda Noszkova is először jutott fináléba a legendás füves pályás tornán. Muhova az amerikai Coco Gauffot 3-ig, Noszkova az ukrán Márta Kosztyukot 2 játszmában győzte le az elődöntőben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: A tűz pusztít megint bennem, és meg vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, itt a Nemzeti Sportrádió, és ha minden igaz, Gyurta Gegével és Csisztu Zsuzsival itt vagyunk mindannyian.
2: Szép jó reggelt kívánunk!
1: Várjuk Bánki Dodit a vonalban.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Dodi!
1: Jó reggelt, Dodi! Hát gratulálunk, Dodi, hát végre tétmérkőzés, és rögtön nyert a Ferencváros.
3: Igen, nem volt az igazi, de nekem mégis tetszett, mert egységes volt a csapat, és látszik, hogy Borbé Balázs mit szeretne, milyen rendszert szeretne kialakítani. Persze egy hónapja ez a csapat voltak hibák, főleg labdabiztonságban, de nagyon sok pozitívumot láttam, és nagyon biztató volt így az első meccs.
1: Nem érezted úgy, hogy annyi éven keresztül mindig úgy éreztük, hogy mi nem rúgjuk be a helyzeteket, nekünk vannak kapufáink, és a végén az ellenfél nyer. Most meg a Ferencváros volt valahogy a nemzetközileg rutinosabb csapat, és most a pozitív forgatókönyv a mi oldalunkon volt.
3: Hát a végén igen, de az első fél időben kapura lövéssel nem volt a Vojvodinának.
1: Az igaz.
3: Olyan szinten volt stabil a Fradi, hogy nagyon. A végén ott a kapufánál szerencsénk volt, de összességében, tehát amit láttam, Az nagyon biztató a jövőre nézve, és ez csak jobb lesz, és hát van egy olyan klasszis, aki nagyon ritkán fordul elő az NB1-ben, amiket akkora tanár, hogy egyszerűen ez egy ritkaság.
4: De azért vártuk, Dodi drága, ugye, hogy egy kicsit meglássuk azt, amit Nabi Keita tud. Tehát elég sokáig úgy érzem, hogy azért ez, tudjuk, sérülés meg egyébek miatt az éjjegelve volt, tehát ez most már nagyon kellett.
3: Na jó, de azért nem láttuk Zsuzsikán, mert Rabikin letakart a zsírpapírral, mert nem játszotta, és nálam nagyon-nagyon nőtt az én szemembe. A Fenerbahce ellen Isztambulban olyat futballozott, hogy azóta is emlegetjük. Most ez a mostani produkció, mondjuk kétszer kötényezni akartuk, elveszette a labdát könnyen, de szenzációsan futballozott, óriási vezére volt tegnap a Fradinak, és sose felejtem, mert ott melegített előttem a Grupa Arénába, és soha nagyon-nagyon alig cserélte be Rabikin, és mindenféle alázattal elviselte, tehát mindenféle manír nélkül, nem volt egy rossz mozdulata, egy rossz szava se, és edzett ott, meg melegített, és nem cserélte be Rabikin egy ilyen játékost. Mind amellett, hogy Rabikin nagyon jól összetartott az öltözőt, továbbra is tartom, hogy a legnagyobb erénye az volt, hogy egységet teremtett az öltözőben, mentalitásban, de szakmailag én most többet kaptam már.
4: No, hát ez nagyon jó hír. Ez nagyon jó hír, azt gondolom, mert hát alapvetően ugye nem tudhattuk azért itt a viszonylag masszív távozói listából, hogy mi marad neki, miből fog főzni ezt, hogyan fogja összerakni, úgyhogy akkor, amit te ilyen pozitívumként látsz, akkor ez mindenképpen ígéretes lehet. Jó, persze nyilván ez egy első mérkőzés volt, de azért azt mondod, hogy a látvány az sokat segített. Jó, hát ez jó hír.
3: Hát azért Borbé Balázsnak pontosan tudnia kell, hogy első a klub. Tehát itt a klub jelenlegi helyzetében neki olyan keretet kellett létrehozni, ahol minden posztra van két közel egyforma képességű játékos. És ez úgy nagyjából alakulgat, mert még mindig van idő igazolni, és jönnek, mennek játékosok, de maga a négy védős rendszer, a középpályán Kanikovszki és Kejta kapcsolata, Zakariasen gólja, Yusuf gólja, tehát ezek a befejezések nagyon biztató elemeket mutatott, és Zakariás erről pedig megboldogult Kubatov Antal, a Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak az édesapja jut eszembe, aki 5 évvel ezelőtt kánonba szívtuk, mert az a torkára pattant a labda, a labdakezelési hibákat követett el. De tök blöki volt Zaki, aki azóta meg a Ferencváros történetének legnagyobb tradiszívű idegen légiósa. Szenzációs, amekkora szíven játszik ez a gólja, ez pedig élményszámba ment.
4: Én abszolút szívemből szólsz, én nagyon hiányoltam azt, hogy az utóbbi időben legalábbis Rabikin irányítással Zakariasen ennyire háttérbe szorult, én is pont ezt éreztem vele kapcsolatban, hogy ő egy remek játékossá érett, aki tényleg teljesen bezöldült, tehát hogy ilyen tekintetben rá nagy szüksége lett volna a csapatnak, de akkor ez szuper hír, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, hogy átstruktúrálja, és a személyiségek szempontjából is másképp gondolkodik Borbély Balázs, mint amit eddig láttunk. Jó, hát ez jó hír. Na, képzeld el, drága Dodi, hogy itt ma nagyon sokféle dologról beszélgettünk, a nagy visszavonulókról, a végleg elbúcsúzókról, és a többi, és a többi. Úgyhogy kezdjük most veled is ezt a témát egy picit, mielőtt rátérünk arra, hogy mit láttunk eddig, meg mit láthatunk a hátralévő mérkőzésén a világbajnokságnak. Feltettük a hallgatóknak azt a kérdést, hogy ki fog a legjobban hiányozni a nagy nemzeti válogatottakból, akik nem lesznek ott tulajdonképpen most már a nagy foci színpadon, hiszen tudjuk jól, hogy Cristiano Ronaldónak ez az utolsó mérkőzése volt, azt is pontosan tudjuk, ugye, hiszen láttuk Neymar könnyeit, hogy ő is elköszönt a brazil válogatottól, tehát ebben a minőségében többet nem fogjuk látni. Ugyanez a helyzet ugye Modriccsal. Szóval neked van-e olyan, akiről azt mondod, hogy igazából a hiánya egyértelműen szegényebbé teszi majd a nemzetközi futballt?
3: Akiket felsoroltál, mindegyik szegényebbé teszi, és mindegyik ikonikus alakja a hazája válogatottjának, Cristiano Ronaldo, Modric is, és hamarosan Lionel Messi is ezek közé tartozik.
4: Bizony, bizony.
3: Nálam ő. Tehát amikor Johan Cruyffról, Peléről és Maradonáról beszélünk, akkor Lionel Messi következik. Ez az Egyiptom elleni meccsen, amit tett, az valami fantasztikus volt. Egy kihagyott 11-es után ilyen szinten beállni a sorba, és a közmunkát is elvégezni, és rajta állt, és munkat, és szenzációs emberileg is, sportemberként is, futballistaként is, mind a mellett, hogy szerintem jogosan fokog Egyiptom szövetségi kapitány, de elsősorban ő a saras ebben a történetben. 2-0-ról ezt a meccset le kellett volna vezényelnie úgy, a 79. perctől, hogy megnyerik bravúrosan, mind a mellett, hogy jogosan reklamálnak a megadott, meg nem adott góljuk, meg a 11-eseknél is, de amit Messi tett, ez semmit nem volt le az értékéből, tehát óriási volt. Ha ő nincs, akkor ez biztos, hogy nem tudják megfordítani. Tehát röviden válaszolva nekem, ő fog a legeslegjobban hiányozni, mind a mellett, hogy a többiek, mert például egy De Bruyne szintén, mert a pontján a világ egyik legjobbja volt ő is.
4: Hogyne.
3: Tehát mindenki, akiket felsorolta.
4: De és akkor, ha még egy mondatot, mert sokkal többet is szállhatnánk, de mondjuk valóban ennek a heroikus talpraállásnak, amit Argentina mutatott ugye Egyiptom ellen, és azoknak a könnyeknek, amit láttunk Messi arcán. Szerinted mi volt az eredője? Tehát az a fajta megkönnyebbülés, hogy ugye kihagytam egy 11-est, ha ez nem sikerül, akkor talán rajtam állt volna, hogy ez a generáció, ez a csapat, akiknek oly nagyon szeretne más már ő világbajnoki címet nyerni, esetleg nem tud tovább menni, vagy valóban annak a feltámadás érzetnek, vagy egyszerűen csak a megkönnyebbülésnek, szóval szerinted mi jelent itt meg?
3: Közelgett a vég, és hát a kiesésnél szerintem elköszönt volna, és valószínű, hogy ez egy óriási megkönnyebbülést jelentett számára, meg az is, hogy a hazájának ekkora örömet tudott szerezni, hát ott még a fél órában, 40 perccel a vége előtt is ott ünnepeltek a argentin szurkolók, és ez egy jó precedens teremtett, mert itt ki szokták zavarni az embereket a stadionból 1-2-3-4-5-10 perc után, és ők még ott ünnepeltek, hagyni kell ünnepelni őket, és jó volt látni, mert fantasztikus hangulat volt, és nagyon nagy fordítás.
4: Valóban. Na hát ugye akkor nézzük a párosításokat itt a legjobb 8 között, amiből már egyet megismertünk. Te is abba a táborba tartoztál, aki azt gondoltad, hogy esetleg pont Marokkó lehet, aki megszorongatja a franciákat, vagy neked egyértelmű volt, hogy a franciák formája miatt ez nem is lehet kérdés, ki jut tovább?
3: Nem, én majd nem biztos voltam, és nem tippben, hanem a összetétel miatt. Tehát ez egy fantasztikus francia válogatott. Ez a Dembélé, Olivier, Doué, hármasot Mbappé mögött. És Mbappé ugyanúgy elviselte a kihagyott 11-est, mint Lionel Messi. És nagyon szép volt Dembélével együtt. Nagyon jó a francia válogatott. De azért itt kiemelném ott Rabiot játékát is, ami nagyon-nagyon fontos mögöttük. Egyre jobban összeáll Upe Mekano és Saliba a védelem centrumában. Nagyon Didier Deschamps a francia futballtörténelem egyik legfontosabb embere. Játékosként is világbajnok volt, kapitányként is szenzációs, és nem lehet elmenni amellett, hogy lehet látni, hogy minden egyes játékosra odafigyel, és ez 20 különböző egyeniség, vagy 25, és mindegyiket egy irányba terelni. Nagyon-nagyon nagy munkát végez, és nagyon jó a francia válogatott. Élmény nézni a játékot.
1: És el tudod képzelni erről a francia válogatottról, hogy gyakorlatilag hullámvölgy nélkül letarolja ezt a világbajnokságot, és besétál a végső címig?
3: Hát azért még várjunk, mert még a spanyolok jöhetnek.
1: Bizonyám. Jó, erre voltam kíváncsi.
3: Hát igen. Szóval ott azért kíváncsi leszek, például mennyit lesz náluk a labda.
1: Így van.
3: Mert azért szokatlan lesz, mert hallottam én olyan nagyon okoskodó tudományos véleményeket, hogy nélkülözik a labdát, nem tudjuk nélkülözni. De a labdát nem lehet nélkülözni, mert az igen. A lényeg az emberiség öröme, tehát most tudományosság ide vagy oda, és azért egy francia-spanyol meccsen nem vagyok benne biztos, hogy a franciáknál lesz többet a labda, mint amellett, hogy a labdabirtoklás sosem dönt el meccseket, hanem a minél gyorsabb támadás az ötés és befejezés, de ez a spanyol válogatott, ez lépésről napról napra jobb itt a világbajnokságon. Ez a tipikus eset, amikor folyamatában kell nézni, és folyamatosan kerülnek formába.
1: Így van.
3: Hát mondjuk várjuk meg azért a belga meccset, de nagyon meglepődnék, hanem a spanyolok hiszának tovább.
2: És egyébként ez a francia válogatott nekem egy picit haj az a 2002-es brazil válogatottra eddig a játékban mutatott teljesítményében, hogy akkor esetleg szerinted Spanyolország meg tudja állítani, és a döntőbe, ha valaki szembe kerül velük, akár Argentina, akár Hollandia,
4: Argentina, vagy például Anglia, vagy Norvégia.
1: Anglia, vagy Norvég.
2: Hogy esetleg valaki még meg ezt a francia válogatott le tudja győzni?
3: Hát már mondom, Gege, várjuk meg ezt a spanyol meccset. Először is az, hogy a spanyolok verik meg a belgákat, de mondom, meglepődnék, ha nem. És akkor egy francia-spanyol, a másikágon pedig... egy argentin-angol, vagy egy argentin-norvég?
4: Hát ez az.
1: Ez is egy jó kérdés.
4: Úgy látom, a svájciakat már kiejtettük.
3: Ezt akarom mondani, de ráadásul én meg nagyon kedvelem a svájciakat. Én játszottam is Svájcban, én nagyon sokra tartom, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezek után. De benne van, mert Argentina a zöldfoki szigetek ellen is. Lássuk be, hogy volt szerencséjük, és Emiliano Martíneznek bravúros védései 3-2-nél.
4: Igen.
3: Tehát ott is könnyen kiesettek volna, itt az Egyiptom ellen is, úgyhogy nagyon biztosan nem lehet menni, de mégis meglepő lenne. Hát szerintem mindenki arra számít. Tehát az angol-norvég az lesz egy csúcs.
4: Na, hát ezt akartam mondani, hogy ha már azt mondtad, hogy mégis mi dönt el egy mérkőzést, ugye, tehát a minél gyorsabb építése egy akciónak és annak a gyors vagy sikeres befejezése. Tehát tulajdonképpen azért a nagy egyéniségek, valljuk meg, ugye, tehát akik erre képesek, akkor azt hiszem, hogy az egyik legpikánsabb összecsapásnak valóban ez a norvég-angol mérkőzés ígérkezik. Azért is, mert azért két talán hasonló típusú futballt játszó nemzet fog találkozni, de ott van tényleg két olyan világsztár, Harry Kane, illetve ugye Erling Haaland személyében, akik én nem tudom, tehát hogy ez ugye Amerikában leszünk, biztos az amerikaiak imádják ugye ezt, hogy így akkor ezt a két nagy egyéniséget még egy külön csatában is elképzeljék, de szerinted tényleg ki lehet az, aki aznap hát ezt képes lesz ezt a mérkőzést eldönteni?
3: Én úgy nőttem föl, hogy a középcsatárok voltak a legnagyobb királyok. Ezt Ferike tudja a legjobban, mert egy Albert Florian, egy Bene Ferenc, egy Farkas János játszott itt a magyar válogatottban, és a klasszikus centerek nélkül kitalálták, hogy nem kell, meg irányító sem nagyon kell. Na most azóta kiderült, hogy irányító is kell, csak univerzális módon. Uh-huh. Középcsatár meg a braziloknak a végzetét jelentette, hogy nem volt olyan középcsatárjuk, mint Ronaldo például.
4: Pontosan. Pont ezt mondta itt a brazil kommentátor kolléga is, hogy enélkül nem lehet. Középcsatár nélkül nem lehet világbajnokságot nyerni.
3: Nem beszéltünk közben. Na de itt Haaland klasszikus középcsatár, ráadásul Angliában született, angol csapatban játszik, ismeri a teljes válogatottat. Harry Kane a legjobb angol középcsatárok közé emelkedett. Tehát itt most két olyan egyéniséget említettél, te is, Zsuzsi, akik dönthetnek. Igen, de akik mögöttük vannak, azok is zseniális futballisták, és a Norvégia eljutott egy olyan szintre, amit nem értünk volna, de bebizonyították, amit annak idején a németek, a franciák és a belgák is elkezdtek utánpótlás képzést. 12 évvel ezelőtt beérett ez a munka, tehát nálunk is. Tehát ha van valami, amit át kéne vennünk, így a, és 5,5 milliós rendszerről van szó,
4: hát ez az. 10 milliós. Ez az.
3: De kezdjünk el az utánpótlással foglalkozni, egy gyönyörű üzenet Norvégiától, és most meglátjuk, hogy a nagy angol válogatott ellen mire fognak menni, nagyon nagy meccs lesz, de visszatérve a két középcsatára, lehet, hogy ők lesznek a döntő faktor.
4: Hát ez egy nagyon nagy kérdés. No, hát minden esetre egy biztos, azt gondolom, hogy érzelmi kilengésekből nem állunk rosszul ezen a világbajnokságon. Nagy talpraállásokat is láthattunk már, tényleg fantasztikus egyéniségek bámulatos megvillanásait, úgyhogy én azt kívánom magunknak, hogy ebből még jusson a következő napokra, a következő mérkőzésekre, és akkor tényleg ez a világbajnokság nagyon-nagyon emlékezetes marad minden szempontból. Dodi, nagyon szépen köszönjük, úgyhogy akkor hajrá, és hát hajrá, Fradi, mert akkor ezek szerint bőle.
3: Azért még valamit ilyen üzítő jelleggel hagy említsek meg, hogy a fradisták mennál már a BB-ről nem a Pezsgő, hanem Borbély Balázs nem fogja szívejét.
4: Jaj, de aranyos vagy. Na, jól van, oké. Ezt neked elnézzük természetesen. Már azt gondolom, hogy azért picit azért azt vegyük tudomásul, hogy a világ egyenlőre még oda az észak-amerikai kontinensre koncentrál, inkább ha fociról beszélünk. Ez teljesen természetes. No, hát nagyon szépen köszönjük, itt volt velünk Bánki Dodi, ahogy szokott péntekenként, és nagyon örülünk, hogy egy kicsit veled így végigbeszélhettük a fontos hazai vonatkozású, illetve nemzetközi foci híreket. Várunk legközelebb is vissza, Dodi. Szia, szép napot!
3: Köszönöm, szép napot mindenkinek!
1: Köszönjük, Dodi! Szép napot!
4: Szia!
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, méghozzá július 10-én, és hát elérkezett ugye a műsorunk, azon része, azon rovata, amit minden pénteken nagyon-nagyon várunk, mert hogy itt van velünk a telefonvonalban a mesteredző Kemény Dénes. Szervusz, drága mester, jó reggelt kívánunk!
2: Szervusztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, mester!
1: Na hát ugye nem győzzük itt azért a Gegével emlegetni, hogy jó-jó, zajlik egy ilyen labdarúgó világbajnokságszerűség, valami világesemény, de hogy azért ugye itt mégiscsak vizes szezon van, és hát fontos dolgok történnek, akár a magyar vízilabda, akár ugye a nemzetközi vízi életházatáján. Mennyire viszi el szerinted most a fókuszt tényleg ezekről a sportokról a foci VB?
2: Hát szerintem teljesen, de viszont teljesen indokolt is. Tehát azért labdarúgó VB 4 évenként az olimpián vagy egyenlő, vagy nagyobb figyelmet hív el, és ráadásul most, ha jól tudom, az Európa-bajnokság Párizsban, az úszásban, az egy jelentős esemény. Szemben ezzel, amit már beszéltünk korábban is, a Sydneyben a vízilabda világkupa az egy ilyen egyből egyenes kieséses rendszerbe 3 mérkőzés. Ráadásul a nagy esemény az már megvolt, ugye a bajnokság januárban. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyáltalán nem probléma ez most, legalábbis a vízilabda szemszögéből, hogy elsősorban mindenki a futballra figyel.
1: És ha már mindenki a futballra figyel, persze mi is mindjárt arra figyelünk, akkor még egy picit ragadjunk itt, mert ugye lezajlott például egy OTP kupa, amelyet nagyszerű, magabiztos teljesítmény nyert a férfi vízilabda válogatott, és ami talán ugye itt a mérkőzések szemszögéből a legfontosabb, hogy Szerbiát is relatíve könnyedén 17-13-ra győzték le a mieink. Mennyire helytálló, mondjuk így, hát nem is tudom, ilyen lakmuszpapír, egy ilyen még nagyobb világesemény, mint a világkupa előtt egy ilyen összecsapás, tehát mennyire lehet valódinak tekinteni az erőviszonyokat?
2: Ez a szokásos kettősség, hogy a szövetségi kapitányon alapvetően mindig a világesemények eredményét kérik számon. Ugyanakkor különösen egy hazai felkészülési torna alkalmával egyszerre meg kell feleljen a saját kérdései megválaszolásának a kutatására a mérkőzéseken, miközben ki kell szolgálja azt a több ezer szurkolót, akinek ez egy ünnep, mert a jó részük azért magára a világversenyre. Nem kell ahhoz Sydneybe menni, de elég, hogyha csak nem tudom, Európában van valahol később egy világverseny, mert a sokkal kevesebb

0: Most mégiscsak, még ha csak három meccs is, de nyilván Sydneyben kell a legjobb állapotban lenni. Keres kérdésekre válaszokat az edző, akár személyi, akár taktikai bármiben, és közben azért nyerni is kell, mert azért jött ki az a néhány ezer ember. Úgyhogy azért mondtam, mert egyébként vannak ilyen emlékképeim.
1: És egyébként a játékosok hogyan tudják megtalálni például egy ilyen tornán a motivációjukat? Tehát ilyenkor ez nehéz egy ilyen átmeneti időszakban, amikor nyilván fontos a győzelem, de azért egy magasabb cél ott lebeg a szemük előtt.
0: Hát most nagyon egyszerű volt a motivációt megszállni, mert a Zsolt csak az eseményt követően jelentette be, hogy ki lesz az a 15 játékos, aki utazik Sydneybe.
2: Aha, tehát akkor
0: én
2: villanni kellett.
0: Nem szeretem. Uh-huh. Hát én nekik nyilván, sőt, ezt azt gyanítom, hogy Sydneybe jobban fog játszani a csapat, mert amikor van benned egy ilyen bizonytalanság, hogy bekerülsz majd, vagy nem, illetőleg miután több játékos forog a csapatban, mint aztán az a végső csapat, ennél fogva oda kell pillantani balra, hogy most ki is van mellettem a négyes vagy a nyolcas sapkában, mert még, úgy tudom én, 20-an vagyunk, nem csak 15-en, és ez nem segíti ráadásul azt az ujjamat, amiben ugye nem szeretnék beharapni, ami a közönség kiszolgálása lenne. Én ezért nyilván komolyabb világesemények előtt, de azért igyekeztem eldönteni azt, hogy ki fog majd utazni az eseményre, az Unikum vagy Vodafone kupa előtt már, ugye most OTP kupa volt, de korábban más. Nyilván a szponzorok voltak, és ezért már egy kicsit úgy lehiggadt, lenyugodott, egy pár napot már gyakoroltunk a végső csapat, úgy játszottunk, úgy nagyobb volt az esély arra, hogy jól szerepeljünk, és hogy örömet okozunk a közönségnek. Egyébként most így ugyanígy megtörtént, hozzáteszem, a többi csapat is kísérletezgetett.
2: Ha már a kísérletezgetésnél tartunk, akkor azért még két nevet említsünk ki, ugye Fogásom a saját kérésére családi okokra miatt nem megy, viszont ugye Zalánki Gergő visszatérése a válogatottban, ugye már sokat beszéltünk erről, pedig egy fontos elem volt. Hogy látod ilyen tekintetben a dinamikát, illetve hát, hogy Fogásom a nyilvánvalóan, akire az elmúlt években tényleg maximálisan első számú kapusként tekintettünk, mennyire fog hiányozni?
0: Én azt gondolom, hogy jók a magyar kapusok, és egyáltalán nem baj, hogy egy éles helyzetben olyan válaszokat kap majd Sydneybe a szövetségi kapitány, ami a Los Angeles csapat szempontjából lényeges. Mert ugye kapusnak lehet egyik pillanatról a másikra valamilyen formhanyatlása, ami nagyon komolyan látszik majd a végeredményen. Ennél fog nem mindegy, hogy kiül a kispadon. Ez az egyik része. A másik, hogy hát kapusok osztják már elég régóta az érmeket, mert a kapus teljesítmény sajnos, az, vagy hála Istennek, az nagyon-nagyon komolyan hat a végeredményre, még akkor is, hogyha olyan lövői vannak az embernek, mint például az előbb említett Dalánki, akinél az történt, amit múlt héten is beszéltünk, nyilván két év után tért vissza, mindent elkövetett, hogy minél jobban játszon, jól is játszott, és ahogy jönnek így az öltözői meglátások, be is tudott illeszkedni, nyilván most még ugye ez egy friss élmény, meg még a Sydney is az lesz, ez az lesz a lényeges, hogy ez legalább két évig jó kitartson.
2: Ez nagyon fontos.
0: Los Angelesben se legyen feszültség a csapatomban.
2: Figyelj, ha már ezt említed, igen, mert ugye hát nyilván ez volt a legfőbb oka tulajdonképpen annak, hogy Zalánki Gergő kikerült. Itt most azért volt egy ilyen két éves, mondjuk így gondolkodási idő, nevezzük ennek. Ez ismerve a tényleg a játékosi lélektan szerinted elég ahhoz, hogy valaki esetleg az eredendő személyiség jegyeit képes legyen. Hát nem is azt mondom, hogy újra kalibrálni, de mondjuk valami olyan fajta fegyelmet, vagy viselkedési kultúrát magára erőltetni, ami hát ezeket a korábban konfliktusos helyzeteket most eltünteti?
0: Hát azt látni, hogy megvannak erre az eszközök. Uh-huh. Mert nyilván, hogyha miután egy évre úgy gondolta, hogy nem akar játszani, rendben van, ilyenkor az edző ezt tudomásul veszi. Majd amikor akart játszani, akkor meg nem tudott játszani. Azt gondolom, hogy most ez így kialakult egy olyan egyensúly, hogy valószínűleg többet nem lesz olyan hír ő felőle, hogy újból nem akar játszani, ha csak nem egyszer majd úgy dönt, hogy már többet nem játszik a válogatottban. De ez nem csak rajta múlik, itt nyilván dolgozni kellett az állandó stabil játék.

0: játékosokkal, mindenkivel. Sokszor kerül szóba, most belehallgattam az előző beszélgetésbe is, sokszor kerül szóba az, hogy mennyi mindenki múlik egy csapaton belül a jó szerepelés, tehát nem csak egy emberen, a további bizonyosan mondjuk 12-n, hogy ez rendben legyen, tehát mindenkitől kell türelem, mindenkitől kell megértés, és mindenkitől kell céltudatosság. Mert azért ugye olyan nincsen, hogy az egyik aranyat nyer, a másik 12 megérzést.
1: Persze.
2: Elnézést, de én egy kicsit a világbajnokságra terelném a szót.
1: Hát ezen nem vagyunk meglepődve. Ferikém, nem is értem, hogy bírtad eddig ezt.
2: Viszont
1: ki,
2: a mesternek a véleményére kíváncsi vagyok, hogy az Argentina-Egyiptom mérkőzés alatt és után Hossam Hassam, az egyiptomi kapitány, hát több kirohanást intézett mind a szövetség, mind a játékvezetés felé, és ez különösen a mérkőzés alatt is hát eléggé visszás volt. Nekem a legendás Gerendás Györgynek a magánszámai jutnak eszembe, de én biztos vagyok benne, hogy ő ezt annak idején tudatosan csinálta, tehát magában azért ez mindig hatással volt akár a csapatra, vagy bizonyosan befolyásolta a mérkőzést, viszont az egyiptomi kapitányon ott tényleg indulatot láttam. Hogy te, mester, hogy látod, hogy ezt kontroll alatt kell tartani magát az edzőnek, vagy igenis van egy bizonyos olyan faktora, hogy tudatosan befolyásolja adott esetben az eseményt, vagy kizökkent az ellenfélnek a játékát, tehát hogy láttad ezt az esetet?
0: Hát itt szerintem három eset van. Az egyik, hogy az ember, amit most kezdem a legvégén, amit mondtál, teljesen 60-as pulzussal tudatosan csinált cirkuszt azért, hogy befolyásolja a menetet. Akár az ellenfél játékosait, akár a játékvezetők magabiztosságát, és a többi, és a többi. Ez nyilván olyankor szükséges, amikor egyszerűen nem megy, és már nem tudok mihez nyúlni, de mondom, ez egy színészi teljesítmény. És akkor van a másik két eset, amikor igazából 200 a púzusa, és akkor A. hagyja, hogy látszódjon, B. megpróbálja valamennyire visszatartani. Most én azt gondolom, hogy akár a Rendás úr esetében, akár az egyik edzőnél, itt azért maga volt a pulzus, és ilyenkor egy döntés kérdése, hogy hagyom, hogy ki látszódjon rajtam, vagy egyáltalán meg se fordul a fejembe, hogy mondjuk ezt felleplezzem, illetőleg megpróbálom valamennyire visszatartani, és ezzel elérni valamit. Azt gondolom, hogy hát ez egy sportszakmai kérdés, volt ott egy-két vitatott ítélet.
2: Igen.
0: Nyilvánvaló, az egyetlen értelme az ilyen kirohanásoknak az a következő időszak, mert az, ami addig történt, azon már túl vagyunk. Tehát, hogyha az ember egy ilyet csinál, például kipirosoztatja magát a kispadról az edző, a maradék időben a vízilabdában legalább három ember előnnyel többet fog kapni a csapata, mint hogyha ő ott lenne a kispadon, mert kialakul a játékvezetőben egy ilyen tartozás érzés.
1: Micsoda lélektana van ennek, nem is gondolom.
2: De ez futballban is van. Aha, igen.
0: Aha. Ezt én például megpróbáltam úgy megoldani, hogy ne kapjak pirosat. Magyarul megvan minden játékvezetőnek helye közel ismerten az a karaktere, amihez azért egy-két ilyen műhely extrával oda tudsz hatni. Az a leglényegesebb egy játékvezető esetében, mérkőzés közben, hogy picit úgy érez, hogy tartozik nekem, tehát az én csapatomnak, akkor is, ha indokolt, akkor is, ha nem, mert hát, hogyha lesz egy-két olyan kétes ítélet arra vagy jobbra egyformán, akkor inkább nekünk ítélje, és akkor ezt kell valahogy kialakítani. Van akivel szemben határozottsággal, van akivel szemben humorral, van akivel szemben eleganciával, de az a lényeges, hogy ez legyen meg benne. Most én az egyiptomi edzőnél én azt éreztem, hogy igazából ő nagyon őszintén viselkedett, ami becsülendő, de mint kiderült, végül is nem volt hatásos.
1: Igen, ez nagyon érdekes dolog. No, hát egy kicsit akkor a világbajnokság alakulásának esélyeiről beszéljünk. Ugye itt most már nyilván a legjobb 8 között már egy pár harcnak az eredményét tudjuk. Ma reggel mi pont arról beszéltünk, hogy a legtöbb szerintem ilyen talán váratlan tipp éppen ez a francia és marokkó összecsapás kapcsán érkezett, legalábbis hozzám nagyon sokan azt mondták, hogy na majd most Marokkó megfogja a franciákat. Szerintem a franciák olyan fölényben játszanak ezen a világbajnokságon, hogy szinte képtelenség. Mit vársz a másik háromtól, illetve akár taktikai szempontból melyiket érzed a legizgalmasabb összecsapásnak?
0: Hát, egy-két szót azért a franciákról.
1: Jó, oké.
0: Egy kicsit más kategória szerintem, mint az összes többi csapat. Van közelébe egy-két jó futballozó csapat, akár a norvég, akár az angol, akár a spanyol, de például a spanyol portugálon a spanyol nem annyira tudta szerintem villogtatni az igazi képességeit, mint Európa bajnok, mint aktuális Európa bajnok. Úgyhogy szerintem most, hogyha a 8, most van már csak 7 csapatból egy valakit ki kell emelni tudásban, futball tudásban, ezt én így szurkolóként úgy látom, azok a franciák. Igen, de a foci az egy nagyon rossz játék, ott láttuk már nagyon sokszor olyat, hogy nem csak, hogy esélyes egy csapat, hanem jobb az ellenfélnél, és mégis esetleg nem nyer. Mert ugye mindenki ugye egy góra van a győzelemtől, és azt gondolom, hogy őnekik az az egy lehet a probléma, arra kell készüljenek, hogy a maradék 2 mérkőzésből lehet egy olyan, hogy nem megy a játék, valamiért nem megy a játék, és akkor is hozni kell az eredményt, mert ha megy a játék, akkor szerintem itt nincs csapat, aki neki ellen tudná állni. A további csapatok közül nagyon tiszta és szerintem ilyen nyílsisakosnak gondolom az angol norvégot. 2 helyen közel tengeri ország, hogy így mondjam. De nem csak eveznek,
1: igen,
0: hanem vitorláznak is, egész világot körbejárják. Szerintem az egy élvezetes meccs lesz szurkolói szemmel. Argentinok ugyanazt játsszák, amit az előző világbajnokságon, pragmatikusak, futballtudásuk megvan, de alapvetően egyszerre megvan bennük a ravasság, a keménység, a tudnak gürizni, de szerintem nem a legjobb csapat. Nem vagyok benne biztos, hogy ők voltak a legjobb csapat, de nyerni most is bennük van, de szerintem kevésbé, mint Katarban. És akkor kiről nem beszéltünk? Még a spanyolokról.
1: Igen.
0: Hát a spanyoloknak jobban kellene játszani, mint ahogy a portugálok ellen játszottak, mert azon a meccsen gyakorlatilag simán ki is esettek volna.
1: Na hát ez egy érdekes felvetés, ugye ezekből az összecsapásokból ma elsőként a spanyol-belga mérkőzést láthatjuk 21 órától, és persze természetesen nem csak láthatjuk az M4 Sporton, hanem a Nemzeti Sportrádióban nyomon követhetik élőben a közvetítést kitűnő kommentátor, illetve szakértő kollégáink jó voltával, úgyhogy mi is nagyon izgatottan várjuk, mint ezt te is bizonyára, kedves Dénes, nagyon szépen köszönjük, és a meglátásaid mindig izgalmassá teszik a dolgokat, úgyhogy további jó VB szurkolást, és persze hajrá a csodálatos magyar női és férfi vízilabda válogatottnak is az előttük álló megméretések kapcsán. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen én is, sziasztok!
2: Köszönjük!
1: Szervusz, szia!
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és az egész reggel folyamán 6 óra óta itt van velünk Bene Feri.
2: És Csisztu Zsuzsi.
1: És Gyurta Gege. Hello, Gege.
3: Repül az idő.
1: Bizony. És hát azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas reggel van mögöttünk, ahol hatalmas érzelmi amplitúdókat jártunk meg. Ne felejtsük, hogy itt volt velünk Pólus Enikő, ugye, aki mentálhigiénés szakemberként rengeteg sportolóval foglalkozik, az ő nyilván és érthető sporthoz való személyes kötődése, és nagyon hitelessé teszi őt. És hát olyan dolgokat tanultunk meg innen, Gege, ami azt gondolom, hogy az ember bár tudta volna aktív korában, nem?
3: Számtalanszor lettem libabőrös, és úgy feltöltöttem most, és hát igen, nagyon jó. Nyilván sok emléket szakított fel bennem, és sok rossz, illetve jó emlék, de én azt gondolom, hogy bárcsak igen, ezek a dolgok ott lehettek volna velem akkor, és ez a mai fejemmel való visszaemlékezésemre jó lett volna akkor, de hát...
1: Énekek, a világ egyik legigazságtalanabb dolga. Én most már kezdek rájönni, hogy mire az ember fejben megérik bizonyos dolgokra, addigra a teste már ezt nem tudja követni, nem?
2: Hú, ezt hányszor érzem, de tényleg...
1: Ez disznóság.
2: Bár most futballozna az ember, tényleg. Ez elképesztő, hogy fejbe megérsz, fejbe tapasztalt vagy, már olvasod a szituációkat, már sokszor nézek egy mérkőzést, és 10-20 másodperc előrébb tudja az ember, hogy na most lesz gól, vagy most alakul ki valami, és ezt játékos kor vagy nem tudtad volna.
1: Igen,
2: vagy
1: hogy most lett volna olyan nézőpontod, vagy értetted volna, hogy most mi történik veled, igen. Érted? És akkor pontosan tudtad volna, hogy hogyan kell reagálni. Nem kapkodva, nem mit tudom én, ki csapongó.
2: Egy 40 éves fej, persze. Egy 20 éves testtel.
1: Ez egy jó kapó lenne, nem? Ez egy jó kapó lenne. Abszolút így van. Igen, hát ezt én magam is nagyon sokszor átéltem, és ugye tényleg igaz az, amit mondanak sokszor az élsportról, hogy ugye vannak korszakok, amikor a tanulás, a finom motorika, a fejlődés, a tényleg a mikromozgások elsajátítása után ugye jön az, hogy az ember beleteszi az iszonyatos mennyiségű munkát. Tehát jön ugye a tinédzser korban, az egészen fiatal felnőtt korban a nagyon-nagyon sok meló, és aztán ez idő után átcsap ugye a minőségbe. Tehát, hogy már talán nem tudsz, és nem is biztos, hogy kell annyit, viszont amit csinálsz, azt tökéletes minőségbe kell csinálni. És hát nekem is itt a egyetem éveim végén, ki Amerikába jutott el a karrierem egy olyan fázisba, pedig már súlyos sérülések után voltam, amikor az ember úgy megérezte annak a szépségét, hogy elhatározom, megcsinálom, és olyan lesz. Hogy de jó lenne, ha ezt tudnám még, de hát sajnos a test az véges ilyen szempontból. És hát ugye azt is hallottuk Enikőtől, hogy természetesen a karrier is véges tud lenni, és szerintem az egyik legfontosabb jó tanács a mai napnak, ugye, hogy amit ő is mondott, és amit érdemes magunkkal vinni, hogy erre nem akkor kell elkezdeni készülni, amikor vége van. Hanem jóval hamarabb.
3: Tudatosan kell készülni, mert sajnos minden sportoló életében előbb vagy utóbb eljön az a pillanat, amikor le kell tenni azt a bizonyos lantot, és egyszerűen onnantól kezdve jön a boldog része az életnek, hiszen a jelentősebb része azért mégiscsak azután következik, az élsport után, és persze az élsport rengeteget ad, szerintem nekünk is rengeteget adott, csak pozitívat, és szerintem ebből építkezünk a mai napig, de azért az igazi rész, az igazi élet az ezután, a sport után jön.
1: Így igaz. Most hadd használjam azt a lehetőséget, hogy itt van velünk Gege, és ugye már többször említettük a mai reggel folyamán, hogy azért ne felejtkezzünk el arról, hogy nyár van, és nagyon sok más sportágnak is van ugye szezonja. Ugye a vizes sportok szemcsögéből már azt hallhattuk, hogy ugye Kemény Dénes hogyan elemzi, és a válogatott világkupa szerepléséről milyen véleményen van, vagy ennek a fontosságát hova helyezi el itt ugye az idővonalon. Viszont ugye úszásban egy Európa-bajnokság jön, egy kontinens fiatal méghozzá Franciaországban, Párizsban. Hogy áll a magyar válogatott? Mit lehet most róluk tudni? És hát azt is hallottuk, ugye, hogy sajnos pont a nyílt víz megint csak okoz problémákat ugye a tervezett szajnai.
3: Sajnos igen, sőt, több jelenleg Münchenben junior Európa-bajnokság van, illetve július 23-26 között Sukoron kerül megrendezésre. Bízunk benne, hogy az időjárási körülmények, illetve a Velencei tó körül sajnos hát ugye
1: létező problémák, igen.
3: Ott lesz a nyílt vízi junior Európa-bajnokság, és hát természetesen az
1: jó, hogy mondod, mert juniorok azért általában radar alatt maradnak, tehát nem nagyon szoktuk az ő dolgaikat látni, úgyhogy jó, hogy említett, hogy pedig ők hát a szoros amet utánpótlás.
3: Így van, ők lesznek majd a későbbiekben a nagy vagy úszóink, és hát valóban az évfőverseny az augusztus 4-től 8-ig a nyílt vízi Európa-bajnokság, és 10-16-ig pedig a medencés Európa-bajnokság. És hát igen, sajnos a Szajna továbbra is
1: problémát okoz,
3: van,
1: igen.
3: És hát például Fábián Bettina is le is mondta az Európa-bajnoki szereplését, erre hivatkozva, hogy egyszerűen ő nem hajlandó még egyszer.
1: Én megmondom, hogy fel vagyok háborodva.
2: Ha valakit, akkor
1: igen,
2: őt megértünk.
1: Igen, aki kórházban kötött ki, ugye ezután én is azt gondolom, hogy ez igazán nem elvárható tőle, hogy újra kitegye a testét egy ilyen soknak, csak tényleg nem érti az ember szervezői fejjel. Tehát, hogy miért nem lehet ezt újra gondolni?
2: De tényleg teljesen kívülálló vagyok, de ez hogy létezik? Tehát eleve úgy szokás ez azért minden biztonságtechnikailag, tehát mindig a sportoló meg a versenyzőnek a biztonság az első, hogy előre kivizsgálok valamit, utána esetleg beengedem őket. De hogy már egyszer megjárjuk, vagy megjárják a sportolók, és utána még egyszer engedik.
1: És hát ugye azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugye athletes first, tehát hogy ez a, ugye a sportolók első helyen szlogenje, itt már elnézést kérek, de mennyiben érvényesül, ugye? És hát még akkor is ez nem egy olimpia, de mégis csak a European Aquatics, tehát tulajdonképpen valahol a nagyvízes család egy kontinentális szervezésének a részesei. Én ezt egyébként felháborítónak tartom.
2: Egy területi bajnokságban sem szabad a sportolókat veszélyeztetni.
3: És itt ugye a legnagyobb probléma az az, hogy ugye az olimpián mindenkinek csak egyszer kellett beugrani a Szajnába. Itt ez egy 4 napos verseny, tehát több versenyszám van szétosztva.
2: Tehát ez még rosszabb, mint
1: az olimpián. Sokkal nagyobb kitettség.
2: Tehát nem jobb lett a helyzet, hanem még rosszabb.
3: Tehát ez sajnos. Hát bízunk benne, hogy a szervezők végül arra a döntésre jutnak, hogy a 40 kilométerrel arrébb levő kajakkenupályán kerül megrendezésre.
1: De ha ott már ez a lehetőség rendelkezésre áll, mint alternatíva, vagy mint B-terv. Nem is értem, hogy már miért nem ezzel foglalkoznak mindig.
3: Költségek. Egyszerűen a költségek sajnos igen. Ez egy roppant nehéz szituáció, és én is egyszerűen fel vagyok háborodva, hogy ott vannak a sportolóink, erre készülnek egy évet, rádozzák az egész pályafutásukat, hiszen most van egy köztes év az két olimpia között, tehát itt lehet olyan újításokat bevetni, és akkor van egy ilyen verseny, ahol egyszerűen az egészségügyi okok ott vannak, és nyilván minden versenyzőben megfordul a fejben, hogy úristen, ha én most beugrok, akkor holnap én tudok majd teljesíteni, vagy hogyha esetleg beteg leszek, akkor a következő versenyszámomat ez hogyan fogja befolyásolni?
1: Nem, ez szerintem elképesztő felelőtlenség, és én megmondom őszintén, én vagy elvenném a franciáktól a rendezés lehetőségét, ha tényleg ezt megkockáztatják a versenyzők árára, vagy valami súlyos büntetést sóznék a nyakukba, mert egyszerűen ez elképzelhetetlen. Tehát eleve nem is lett volna szabad a Szajnába tervezni ezt a versenyt. Azok után, amit ugye a Párizs olimpia következményeiként megismertünk. Viszont persze lesz medencés úszás is, és hát nem érünk most arra már rá, hogy teljes mértékben kibeszéljük azért a válogatott mondjuk legismertebb tagjait, de azért egy nevet hadd hozzak szóba, annál is inkább, mert a múlt héten nyilatkozott nekem, hogy a Szabó Álmos, aki megerősítette, hogy Milák Kristóf indul. Na mit szólsz? Egyáltalán mit szólsz ahhoz, hogy úgy tűnik, hogy visszakapta a vízészségét Kristóf?
3: Én nagyon örülök neki, nagyon kell a magyar úszásnak és a magyar nemzetnek is, hogy Milák Kristóf induljon, mert amikor ő elindul, akkor jó formában van. És én azt gondolom, hogy ha ő ezt bevállalta, ezt az Európa-bajnokságot, akkor én biztos vagyok benne, hogy ő villantani fog. Igaz, hogy a fő verseny számában nem fog elindulni 200 méteres pillangúszásban, de az utóbbi időben már azt láthatjuk,
1: hogy... Fihet, 100-on a világ idei legjobb eredménye, nem is egyszer az
3: és
1: ő.
3: És hát ugye olimpiai bajnoki címet 100 pillangón nyert Párizsban, úgyhogy lehetséges, hogy most egy átalakulás előtt vagy átalakulásban lévő Milák Kristófot látunk.
2: Lehet, már ez lesz a legjobb száma.
1: Hát figyelj, 50-et is ugye célba vették, és hát ugye elmondta Szabó Álmos, hogy azt ő látja, hogy Kristóf ugye azzal a gyorsasággal még az ő technikájában nem bírja, mi az 50-hez kell, mert ahhoz a kartempói túl hosszúak, túl tökéletesek, hanem azt valószínűleg egy kicsit föl kell pörgetni. De hát azt azért látjuk, és nem csak Milák Kristóf pályafutásában, hogy az úszóknak így a távjai, ahogy növekszik az életkor, rövidülnek, nem? Tehát pontosan. Ez egy természetes folyamat.
3: Így van, és Kristóf esetében is ez látszódik, hiszen azért ő már kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, tehát neki már van lehetősége arra, hogy akár a rövidebb versenyszámokra vált.
1: Pontosan.
3: És ugye, mivel ahogy idősödik a versenyző, úgy jön meg az úgynevezett férfi erő, uh-huh. ami majd az 50-es versenyszámokra még jobb hatással lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 100 pillangó mellett a 100 méteres gyorsúszásban is láthatjuk, illetve az 50-es versenyszámokban, és hát reméljük, hogy a párizsi Európa-bajnokságon Kós Hubert mellett Milák Kristóf is sok-sok érmet fog nekünk szerezni.
1: Nagyon bízunk benne.
2: Tehát ezek az úszás, ahogy idősödik egy sportoló, annál rövidebb távra.
1: Így van. Így van.
2: Én emlékszem, hogy 20 évesen egyszer egy 25 méteres medencét átúztam egyszer.
4: Ma,
2: nem, az életemért küzdve, de és ma már úgy vagyok, hogy a beülős termál medencénél járok az egyszer.
1: Úgyhogy rövid
2: utatávazom. Nagyon jól látod.
1: A brügölőig eljut fel.
2: Teljesen jól látod.
1: Te vagy az élő. Az élő bizonyíték mindenre.
2: Így
4: megerősítettél abban,
1: gyerekek,
4: hogy
1: ez így működik. Hát megint eljutottunk ezzel a sport tudományos oldalához, hogy érzem a brügöléssel. No, hát köszönjük szépen, Gege, hogy egy kicsi keresztmetszetét adtad itt előttünk áll a nagyvizes események és a várható magyar szereplés szemszögéből mindannak, ami vár ránk. Feri, most akkor egy kicsit itt a zárásként hozzád fordulok, ugye ma tényleg végig vébéztük ezt a mai reggelt, úgyhogy akkor most maradjunk már csak ott, ugye, hogy jönnek a tippek, mert hogy itt a negyed döntőben egy nagyon izgalmas Spanyolország-Belgium mérkőzés vár ma este ránk, magyar idő szerint 21 órakor, élő közvetítés az M4-en, és természetesen ennél sporton, és természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is, na ki nyeri?
2: Én nagyon bízom benne, hogy a spanyol válogatott. Szerintem a belgák
1: ez
2: így is erő.
1: Ez egy ilyen vágyvezéret, gondolod?
2: Egy picit igen, de egy picit szakmai is. Én úgy gondolom, hogy erősebb kerettel rendelkeznek, nagyon stabil a csapatuk, és ahogy Bánki Dodi is említette, mérkőzésre jobb csapatjátékot nyújtanak. Én úgy gondolom, hogy a belga válogatott hőstetet hajtott végre, hogy ideig eljutott, de szerintem itt a végállomás nekik.
3: Spanyolország kap gólt? Végre ezen az világbajnokságon.
1: Ez egy jó kérdés,
2: Most már kezdenek arra szintre jönni, hogy szerintem jobb lenne, ha kapott góllal jutnának tovább, mert akkor talán ez egy kicsit a fókusz már kezdi elvinni, és ez a lánc úgy leesne róluk, és még felszabadultabbak.
1: Ja, igen, mert hogy ez is egy ilyen teher, hogy vajon kapnak-e, vagy nem kapnak. Jó, Spanyolország? Gege, Spanyolország jut tovább?
4: Én Belgiumot mondom.
1: Ja, de Belgiumot mondom.
4: Belgiumot mondtam.
1: Fú, de kemény. Na, én spanyolokra tippelek szerintem, és a spanyolok jutnak majd tovább, és akkor nézzük még a hátralévő két mérkőzés. Hát az egyik szerintem legkiszámíthatatlanabb ez a norvég-angol összecsapás. Ott jut tovább.
2: Én egy picit úgy érzem, hogy az angolok erősebbek, de itt egy több gólos angol győzelmet várok. Már úgy nem úgy több gólos, hogy a norvégok is szereznek gólt, mert a norvég válogatottban is benne van, és az angol válogatottra nem jellemző az, hogy nullára hozná a meccseket. Most a VB-n egyébként a selejtezőkön maximálisan működött az angol védekezés.
1: Én is egyébként gólzáporos mérkőzést várok, és én
2: is. De most Holland és a norvég támadó potenciál miatt úgy gondolom, hogy több gólos meccsen bár az angolok jutnak tovább.
1: Szerintem is az angolok jutnak tovább.
3: Én úgy érzem én is, hogy az angolok, mert ahogy Holland is a Premier League-ben játszik, szerintem ki tudják meg kapcsolni, hiszen tudják az ő játékstílusát, úgyhogy szerintem Anglia.
1: Na, és hát akkor ugye van az Argentina, Svájc, a Svájcon ma reggel úgy beszéltünk, ugye, hogy gyakorlatilag már őket kiejtettük.
3: Szinte ott sincsenek, de mégiscsak.
1: De azért ott vannak, és nagyon nagy le a kalappal, hogy egy ekkora nemzetnek ilyen tartósan, ilyen minőségi labdarúgása van. Most a minőséget nem a látványos sziporkázást beszélek, hanem azt mondom, hogy tényleg ott vannak, még egy picit könnyebb ágon is jutottak ide. Argentina feltámadásait ismerjük, összeroppanástól mentességét ismerjük. Nehéz dolog ez az argentinoknak?
2: Nehéz dolguk lesz, mert a svájciak tényleg óramű pontossággal futballoznak, tehát nagyon-nagyon szervezett csapat.
1: Svájci óramű pontossággal?
2: Így van. Viszont az argentin válogatott szerintem kapott már annyi pofont mostanában, hogy most nagyon össze fogják szedni magukat, és szerintem sokkal simábban fognak tovább jutni, mint Egyiptom ellen.
1: Kinyeri?
3: A svájci bicska nem fog kinyílni? Szerintem is
1: a zsebben kinyílik a svájci bicska a zsebünkben, ha úgy alakul.
3: Argentina,
1: szóval,
3: Argentina. Igen,
1: jó. Na, hát akkor nagyjából itt végigbeszéltük a dolgokat. Hölgyek, urak, kedves, drága hallgatók, maradjatok velünk a Nemzeti Sportrádiót. Hallgassátok útközben, otthon, bárhol, egész nap, hiszen nem maradtok le semmiről, ha itt tesztek. Érdemes tehát, és hát természetesen, hogy mondtuk, ugye a mai legfontosabb mérkőzést itt a világbajnokság negyed döntőjében, a Spanyolország-Belgium mérkőzés 21 órától itt is, illetve az M4 Sporton is nyomon követhetitek. Úgyhogy legyen szép a napotok, legyen sportos, mosolygó. Köszönöm szépen nektek, köszi Feri, köszi Gege, köszönjük Vikinek is, köszönjük Istvánnak is, és hát mindenkinek legyen nagyon szép a hétvégéje. Sziasztok!
2: Szép napot, sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: A nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Magyar sikerek a tenisz szentélyében Wimbledonban és a magyar diadalok felidézése érdekében vigyázó szemünket Párizsra is vetjük a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bende Gúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 4 magyar teniszező volt érdekelt az idei wimbledoni füves pályás tenisz Grand Slam torna egyes főtábláján. Közülük egyedül a korábbi negyed döntős Fucsovics Márton maradt talpon az első hét péntekiig. A 2021-ben a legjobb 8 közé jutó nyíregyházi játékos ellen az első fordulóban a francia Ash sérülés miatt feladta a meccset, majd Marci szett hátrányból fordítva 4 játszmában kiütötte 6-7-6-4-7-6-6-3-ra a 16. kiemelt amerikai Lerner Tint. A Wimbledonban negyedszer harmadik fordulós Fucsovicsot, a korábban Marozsánt legyőző spanyol Davidovics Fokina viszont végül búcsúztatta az első hét péntekén. A Wimbledon előtti héten Majorkán elődöntős Marozsán Fábián előtte az argentin Tirente ellen nyert egy meccset 7-5-6-3-6-4, majd a második fordulóban jött az említett Davidovics Fokina elleni vereség. Így aztán Fucsovics Márton 3 mérkőzést vívott a főtáblán 2026-ban, Marozsán Fábián pedig 2-t. A hölgyek nem voltak ilyen sikeresek egyesben, Bondár Anna a meccslabdákról szenvedett vereséget 3-6, 7-5, 5-7 az argentin Sierrától, míg Udvardi Panna sima kétszedben 4-6, 2-6 maradt alul a 18. kiemelt orosz Alekszandrovával szemben. Vagyis mérsékelt sikerrel abszolválták a magyarok ezt a Grand Slam tornát is, de ez még mindig jobb teljesítmény, mint a párizsi volt, ott ugyanis néhány hete egyetlen meccset sem nyert magyar teniszező egyéniben. Bezzeg korábban voltak magyar diadalok európai Grand Slam tornákon. Asbót József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea, azaz 5 magyar teniszező, aki Grand Slam tornát nyert. Utóbbi 3 neve talán minden sportrajongó előtt ismert, az előbbi 2 viszont talán kevésbé. Ez persze érthető, hiszen Asbóth József 1947-ben, Körmöci Zsuzsa pedig 1958-ban nyert francia nyílt teniszbajnokságon. Az előbbiről, mármint Asbót győzelméről viszonylag szűkszavúan számolt be a Népsport annak idején, igaz, a címoldalon írta ezeket. Asbót 3 játszmában legyőzte Stargest és ezzel megnyerte a párizsi világversenyt. Távbeszélő jelentésünk, Párizs, július 26-a. A francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes döntői szombaton a késő délutáni órákban óriási hőségben játszották le. A Roland Garros világhírű sporttelepén a világ második legnagyobb hivatalos versenyén Asbót játszva veszteség nélkül ragyogó játékkal a nagy küzdelem után legyőzte a dél-afrikai Stargest. Asbót Stargest 8-6, 7-5, 6-4. Asbóth győzelme a magyar tenisport eddigi legnagyobb sikere. Eric Williams Stargest egyébként dél-afrikai teniszező volt, és 6 Grand Slam bajnoki címet nyert párosban. 3-szor is bejutott egyéniben Grand Slam torna döntőjébe, de egyszer sem nyert. Asbóth viszont igen. Az 1917-ben született és 1986-ban meghalt Asbóth egy évre rá, 1948-ban elődöntőt játszott Wimbledonban, a tornán való részvétele azonban sokáig veszélyben forgott. A kommunista vezetés ugyanis nem szívesen engedte el Angliába a játékost, attól félve, hogy emigrál, azaz kint marad. Végül 5. Gusztáv svéd király személyesen vállalt garanciát azt illetően a magyar kormány felé, hogy a játékos hazatér a torna után. Wimbledon nagy esélyese végül részt tudott venni az angliai megmérettetésen, és a negyeddöntőben játszott győztes meccséről Így számolt be akkoriban a nemzeti sport, akkor ugyebár népsportnak hívták. 15 ezer ember volt kíváncsi Wimbledonban arra a Hungarianre, aki a szakértők szerint a nagyverseny legszebb stílusú játékosa. A közönség lélegzett visszafolytva figyelte az öt játszmás heroikus küzdelmet, a magyar bajnok halálosan pontos ütéseit. Lehelett finom keresztlabdákkal ütött el a hálóhoz befutó amerikai mellett. Felvonultatta a klasszikus tenisz minden szépségét. Végül Wimbledonban 1948-ban az elődöntőig jutott, a Roland Garros 1947-es győztese, Asbóth József, és az ő párizsi diadala után 11 évvel egy magyar hölgyet is megkoronáztak az ottani, vagyis a párizsi salakon. Körmöci Zsuzsa diadaláról viszonylag nagy terjedelemben számolt be a sportnapilap 1958. június 1-én. Körmöci ragyogó sikere Párizsban. Megnyert a salakpályás világbajnokságnak számító párizsi nemzetközi teniszverseny női egyes számát. Távbeszélő jelentésünk Párizs, május 31-e. A nemzetközi teniszverseny iránt szinte az első fordulótól kezdve nagy érdeklődés nyilvánult meg, az érdeklődés azonban ma a döntők napján hágott a tetőfokára. 1947 óta most fordult elő másodszor, hogy magyar teniszező döntőt játszott ezen a salakpályás világbajnokságnak számító versenyen. Akkor, mint ismeretes, Asbóth volt az egyik finalista, és a nagy meglepetést keltve meg is nyerte a versenyt. Most Körmöci Zsuzsa verekedte ki magának azt a jogot, hogy a híres Roland Garros stadionban döntőre kiállhatott az angol Bloomer ellen. A verseny esélyese az angol versenyző volt, hiszen a sajtó már azt is nagy meglepetésnek könyvelt el, hogy Körmöci Zsuzsa a döntőig eljutott. Körmöci azonban élete legjobb formájában rácáfolt a papírformára, és egészen a nagyvonalú játékban ragyogó győzelmet aratott. Körmöci Bloomer 6-4-1-6-6-2. Az első játékot Bloomer nyerte, de aztán Körmöci gémjei következtek. Mindkét versenyző ragyogó technikával és igen fejlett taktikai érzékkel játszott. Remek előkészítő ütésváltások után a hálónál igyekezett mindkét versenyző pontot szerezni. Körmöci bizonyult jobb taktikusnak, mert nem csak szélességben, hanem mélységben is mozgatta az ellenfelét, és sok rövid labdát iktatott közbe. Igen gyakran elismerő taps vihar szakította meg a két nagy tudású versenyző nagyszerű küzdelmét. Körmöci 5-2-re elhúzott, majd 5-4-re alakult az első játszma állása. A magabiztosabb Körmöci azonban biztosan nyerte meg a játszmát. A második játszmában Bloomer kezdett jobban, határozottabb játékával átvette a játék irányítását. 0-3 után Körmöci kissé lefékezett, taktikailag azonban továbbra is éber volt. Ez azt jelentette, hogy nem ment rá a játszmára, viszont hosszú labdameneteket provokált, hogy fárassza ellenfelét. A harmadik játszmát pihenő nélkül kezdték, és Körmöci ismét olyan energikus volt, mint az első játszmában. Bátran játszott, de minden labdára jól összpontosított. Körmöci rendülete meglepte az angol lányt, és bár minden erejét beleadta, szinte tehetetlennek bizonyult a magyar bajnoknővel szemben. Körmöci 5-0-ra húzott el, Bloomer azonban nem adta fel. Szinte kétségbe esetten igyekezett megfordítani az eredményt. Élesen, keményen, de sokszor ellenőrzés nélkül vágott bele a labdába. Mint mondani szokás, sokat reszkírozott, de csak szépíteni tudott az eredményen. Az utolsó, a hatodik játékot Körmöci nagy küzdelem után a maga javára fordította. Nem túlzás, azt mondjuk, hogy Körmöcinek ez az eredménye világsiker. Ezt nem csak mi, magyarok, hanem a franciák is érezték, amikor a készfogás után szinte teljesen elözönlötték a pályát. Fotóriporterek hadarohanta meg a magyar bajnoknőt, a közönség sokáig tapsolt, ismeretlen emberek a kezét szorongatták. A Francia Teniszszövetség elnöke alig tudott az újdonsült bajnoknőhöz odajutni, hogy elismerő szavak kíséretében átadja neki a győztesnek kijáró ezüst serleget és egy nagyon szép rózsacsokrot. Körmöci Zsuzsa a nagy ünneplés közepette alig tudott szóhoz jutni a nagy boldogságtól. Csak bármikor egy kicsit lehiggadt, akkor mondta a következőket. Elképzelhetik, hogy milyen boldog vagyok. Győzelmem azonban szerintem nem a véletlen.

0: Taruci Balázs például május 9-én töltötte be a 72. életévét, és 27 éves volt, amikor 1981-ben Roland Garrost, 31 éves volt, amikor 1985-ben Wimbledont nyert párosban a svájci Heinz Günthardtal. Mielőtt ezekkel a sikerekkel foglalkoznánk, idézzünk fel egy ezek előtt készült beszélgetést. 1979-ben Taróczi Balázs, a kor legnagyobb teniszezője, Björn Borg ellen készült, először a svéd zseniről beszélt, de szóba kerültek olyan dolgok is, amik manapság már furcsálhatnak. Egy kommunista országban élő sportoló utazásának lehetőségeiről, profizmusról, amatőrizmusról és a keresett pénzekről. Még egyszer mondom, 1979-ben készült beszélgetés következik.
1: Pitrai Tamás azt mondta Borgról, hogy olyan szinte, mint egy metronóm. Most ő is ember, tulajdonképpen húsfér ember. Mitől tud többet esetleg, mint te, vagy a többi élvonalbeli, világbeli élvonalbeli játékos?
2: Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog van a játékban, amit lehet gyakorolni és fejleszteni, de vannak olyan dolgok, mert valaki születik, és azt hiszem, hogy a Borgnak olyan adottságai vannak, amivel nagyon kevesen, sőt, tehát a teniszben jelenleg az egyetlen, aki ilyen adottsággal született, hallatlanul higgadt és nyugodt, szenzációs lábmunkája és fizikai kondíciója, tehát vele született fizikai kondíciója van. Nyugalmi állapotban 36-ot ver a pulzus egy perc alatt, ami azt hiszem, hogy szinte hihetetlennek mondható, és amellett labdaérzéke is van.
1: És ha kimész a pályára, nyilván úgy mész, hogy nyersz. Ezt érzed Borggal szembe is?
2: A Borg ellen is már játszottam egyszer-kétszer, és elég sokszor edzettem is vele. Tudom azt, hogy az ő játékában is vannak olyan hiányosságok, amit esetleg ki lehet használni, úgyhogy természetesen azzal a gondolattal megyek a pályára, hogy megpróbálom ezeket kihasználni, és akkor minél jobb eredményt elérni.
1: Nagyon sokszor láttalak, hál' Istennek, a televízió jó voltából játszani. Nagyon sok, nagyon nagy szereplésedet láttam, sikeres szereplésedet, győzelmeidet. Nagyon sokszor viszont láttam azt, hogy bizony pont nyert meccset vesztettél el. Tehát az utolsó pillanat valahogy vagy idegileg kiengedtél, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem tudtad, abban a pillanatban nem tudtál ott lenni úgy, hogy kellett volna. Ez mitől volt?
2: Azt hiszem, nincs olyan játékos, aki még nem veszített volna a mérkőzés labdáról. És amikor az ember ilyen rengeteget játszik, tehát évi 80-90 mérkőzést, akkor biztos, hogy vannak olyan mérkőzések, amiket ő nyer meg meccs labdáról és ilyen vert helyzetből, és vannak olyan mérkőzések, amikor viszont ő veszít. Már idén is többször nyertem mérkőzés labdáról, tavaly nagy versenyeken nagyon jó játékosok ellen tudtam nyerni mérkőzés labdáról. Úgyhogy hát esetleg ez pont egy ilyen pekses széria, hogy pontosan akkor láthattál, amit a televízióban, amikor én nyerő állásból veszítettem.
1: Nagyon sokat utazol, nagyon sokat játszol. Szinte alig vagy itthon. Ki határozza meg, hogy mennyit játszol, vagy mennyit kell játszanod?
2: Természetesen a szövetségnek és a szövetségével ezt megbeszélem, és meg kell beszélnem, hogy én ezt hogyan gondolom, vagy hogyan szeretném azt, hogy milyen versenyeken szeretnék rajtozálni, és mikor edzek, és mikor nem edzek. De van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy nekem van a kötelezettségeim itthon, tehát a Magyar Bajnokság és a Csapatbajnokság, és a Davis Kupa, és ezen kívül a fennmaradó időben gyakorlatilag ott játszom azokon a versenyeken, ahol én szeretnék.
1: A legjobb 25 profi játékos között vagy rangsorolva. Tulajdonképpen profi vagy?
2: Én azt hiszem, én szeretnék profi lenni a szónak a jó értelmében, ami számomra azt jelenti, hogy valaki a tudásának egyrészt a maximumát nyújtja a pályán. Életét igyekszik úgy alakítani, hogy az ő sportpályafutását a legjobb irányba befolyásolja. Úgy gondolok itt a legnagyobb kerékpárosokra, például a Merckxre, vagy a legnagyobb futballistára, a Cruyffra, vagy például a legnagyobb autóversenyzőre, vagy a Borgra, aki a legnagyobb teniszező. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha valaki egy nagyon komoly és nagy profi sportoló, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ezt nagyon-nagyon nehéz lehet elérni, mert rengeteg munkába kerül.
1: Mit jelent ez az anyagi oldalról, hogy valaki profi? Tehát évi viszonyban mennyit keresel?
2: Ezt nagyon nehéz megmondani. Éppen ez a tenisz ebben különbözik minden más sportáktól, hogy itt nincsenek fix szerződések, tehát egy labdarúgóról, hogyha a profi csapatot szerződik, akkor tudjuk azt, hogy évente kap egy évben 100 000 dollárt. Ha én nagyon jól játszom egy évben, akkor évi pénzdíjaimnak összeg elérheti a 100-120 ezer dollárt, ez nekem nagyon

0: jól kell játszanom. Ez egyszer, ez tavaly megtörtént. Előző években soha nem az pénzdíjaimnak összege nem volt több, mint 40 ezer dollár, ami az én kiadásaimat talán, hogyha fedezi, hiszen a rengeteg úti költség és a szállodák és étkezés az nagyon-nagyon nagy kiadásokba kerül.
1: Valahol állásban vagy, dolgozol?
0: Én még mindig tanuló, mert nem fejeztem be a közgazdasági egyetemet, úgyhogy még mindig egyetemi hallgató vagyok.
1: Van valami gyűjtött pénzed azért a teniszből?
0: Hát azt hiszem, hogy ugyanolyan vágyaim vannak, mint minden magyar embernek. Szeretnék egy szép lakást és egy boldog családi kiegyensúlyozott életet, és már van egy lakásom, és van egy autóm is, úgyhogy...
1: Na ne haragudj, hogy kérdezzük, hogy és óvatatlanul általában az emberek megnősülnek. Na most nevetsz, te is megnősültél. Hát egyáltalán a nagy utazások közepette és az állandó utazások közepette hogyan tudtál megismerkedni a feleségeddel? Egyáltalán hogyan tudtál összejönni vele?
0: Azt hiszem, hogy ez egyértelmű volt, hogy ha én majd egyszer meg fogok nősülni, akkor az mindenképpen valaki olyannal kell lenni, akit a tenisszel valamilyen kapcsolatban van, és valószínű volt, hogy majd a teniszpárról is fogom megismerni a kislány, akivel összeházasodtunk, ő itt teniszedett a Vasasban, nem túl magas színvonalon, de minden esetre innen ismerjük egymást már nagyon régen, és hát aztán így hozta a sors, hogy végül is összeházasodtunk.
1: Mi a hobbi? Mit szeres csinálni, hogy éppen ráérsz? Bár nagyon kevés időd van.
0: Nagyon szeretek könyvet olvasni, és nagyon szeretek tévét nézni is.
1: Most itt a Vasaspályán beszélgettünk, mert éppen csak itt tudtalak elérni, mert éppen áldan úton vagy. Mennyit edzel itt?
0: Naponta délután edzem. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy délután mindenképpen teniszezem, kb. 2-3 órát, és délőtt pedig vagy futok, vagy teniszezem, ez változó. Úgyhogy így aztán az egész napomat kitölti a teniszezés és a teniszzel való foglalkozás.
2: Ez a beszélgetés 1979-ben készült Taróczi Balázzsal, a következő pedig 6 évvel később. Kevesebb, mint egy nappal azután, hogy megnyerte a wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthardtal.
3: Még nincs egészen 24 órája, hogy túl vagy azon a sikeren, ami, és igazán nem akarom beléd beszélni, de életed legnagyobb sikere?
4: Igen, mindenképpen. Ami egy nagyobb eredményt, én még soha nem értem el, és ennyire soha nem örültem, még semmi egyébként nem tudtam életem. Mennyire ennek a tegnapi párosnak örültem. Egy persze vitás, hogy a teniszben a csúcs, a mindennek a wimbledoni bajnokság egyesben, de azután rögtön következik szorosan a wimbledoni páros. Ez magán a játékosnak. Biztos, hogy a tenisz értékelése az amerikai bajnokságnak például az egyes számának nagyobb, szóval fontosabbnak tűnik, mint a wimbledoni páros, de számomra sokkal nagyobb értéke van, hogyha én wimbledoni páros érek, mint hogy az amerikai bajnokság megnyerném szinglibe, már nem valószínűleg bekövetkezik, de éppen azért, mert annak idén erre lámadoztam, hogy hát én majd esetleg majd valami wimbledonban tudok valami eredményt elérni, és ez most megkövetkezett. Páros versenyek között én azt hiszem, hogy talán a wimbledoni bajnokság után a londoni páros világbajnokságnak van a legnagyobb hangja. De hát ennek ellenére nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ennek a versenynek olyan hagyománya van, hogy egyszerűen nem lehet elmondani, hogy milyen érzésed tudod megnyerni valamit. Tényleg nagyon jó volt.
3: Mond, milyen publicitást jelentett ez adott esetben?
4: Ezt nem tudom, én újságokat még nem láttam. Biztos, hogy benne sokkal kevesebbet írtak rólunk, mint amikor tényleg megnyertük a páros világbajnokságot, hiszen akkor csak egy páros verseny volt, csak páros számból állt, amikor semmilyen más esemény nem is volt a közelben, hogy akkor rengeteget írtak rólunk, akkor azokat a versenyeket megnyertük. Most ellenben hát természetesen itt az egyes a lényeg, a férfi és a női egyes, hát a különösen az, hogy tegnap ugye a Chris Evert, akinek angol férje van, tehát az angolok valamennyire úgy érzik, hogy valami közük van hozzá, nagyon dukkoltak nekik, és nagyon csalódottak, hogy kikapott.
3: De nem azt akarod ezzel mondani, hogy egyetlen rádió, tévé, riporter, újságíró nem keresett meg benneteket?
4: Nem. Minden versenynek van egy menete, hogy a győzteseket rögtön a mérkőzés után az ember előtt bemegy egy interjú szobába, ahol nagyon sok újságíró kérdezi, és utána pedig a televíziónak ad riportot.
3: Mondd, mi volt a legfurcsább kérdés, amit itt ezen a sajtókonferencián feltettek nektek?
4: Hát, ez a te kérdés, ez a furcsa. Általában ilyenkor mindig vannak az újságírók, akik ilyen kérdéseket tesznek, mikor játszottak először, amikor utána utána kéne nézni. Aztán általában ilyen taktikai kérdéseket szoktak föltenni, úgyhogy hát tegnap kérdezték, hogy ki határozza meg, hogy milyen taktikával jártunk, mert hát tulajdonképpen olyan kérdéseket tettek fel, amit már 100 000-szer föltettek az embernek. Nem emlékszem arra, hogy tegnap mi volt a legkülönösebb.
3: Tessék, itt a végén zavarba hozol, mert még rám nekem is kérdeznem kell. Balázs, nem gondolkodtál el, milyen furcsa lehet az, hogy most az egyébként olyan túlzottan szoros kapcsolatban nem lévő Magyarország és Svájc egy kicsit összeforrott, pontosan azért erre a néhány órára, mert Heinz Günthárttal az oldaladon versenyeztél.
4: Én nem tudom, hogy Svájcban mennyire kísérik ezt figyelemmel. Én elmegyek Svájcba, akkor én nem éreztem azt, hogy a Heinzet annyira foglalkoznának vele, mint amennyire, amikor például itt ő itt volt Pesten, akkor tényleg hát rögtön megjelent volna egy újság. De azt minden esetre tudom, hogy ott van Magyarországon azt, hogy egy magyar is nyert, az sok embernek örömet okozott, úgyhogy ez jutott nekem már jól esik.
3: Rengeteg telefonod volt?
4: Hát nagyon kevesen tudják a számot, legalábbis én azt hittem, de amióta fölkeltem, azóta megállás nélkül fogom azt a kezembe. Nekem már csomagolnom kellene, mert délután már mutatom fotóban, mert jövő héten ott játszom versenyt, de még egyszer nem tudtam neki látni, mert tényleg percenként csak a telefon.
3: Mondd, ez lenne a zenit?
4: Fene tudja, az embernek a teniszben tényleg az egyes, az legalábbis nekem is az egyesben elért eredmények voltak, a mérvadók, és ami a legfontosabb volt, és ami alapján én megítéltem azt, hogy hogy játszom, hogy az egyes milyen eredményeket érek el. De azt hiszem, hogy ez a wimbledoni bajnokság, ez egy kivétel. Tehát, úgyhogy tulajdonképpen én 5-6 évvel ezelőtt 80-81-82-ben eredményesebben szerepeltem el egy egyéni versenyeken, mint ahogy mostanában szoktam játszani, de ennek ellenére ilyen tényleg kiugró sikert soha nem tudtam elérni.
3: Délután még kimész a versenyekre?
4: Nem, nem mondom, hogy utazom már el, délután már repülök Bostonba, úgyhogy már elmegyek innen.
3: Te nem fonák érzés, hogy abban a városban, ahol tulajdonképp ünnepelhetnének, meg szorongathatnák a kezedet, már is csomagolnod kell, és állnod kell tovább.
4: Ez hozzátartozik a teniszüléshez, hogy itt az örömre és a bánatra túl sok idő nincsen. Úgyhogy ez a szép is, meg a kevésbé szép volt. Ha az ember nyer, akkor egy kicsit szomorú, de hogyha kigap, akkor viszont jó, hogy rögtön el lehet menni, ahol az embernek nem sikerült valami. Úgyhogy ebben az esetben tényleg sajnálom, és különösen amiatt, mert ma este van a bajnokok vacsorája, ahol csak a bajnokok a játékosok, vagy csak a bajnokok vannak meghívva, és minden gondolom, hogy híres és előkelő emberek közé, de és oda már nem tudok elmenni éppen amiatt, mert el kell utaznom, úgyhogy ez tényleg egy életre szóló, gondolom, hogy egy életre szóló élmény lett volna. De hát mindenképpen el kell mennem, mert kedvem már Bostonban játszanom kell salakon, ami egészen más, mint a fű, és Amerikában ilyenkor rettentő meleg van és párás, úgyhogy nem engedhetem meg magamnak, hogy így haladjak még egy napot, mert az ott jelenteni, hogy tudom, eleve feladnám a bostoni versenyen a reményt is arra, hogy esetleg valami jó játszanak.
3: Mond, minek tulajdonítható az, hogy a világranglista előkelő helyezettjei elég ritkán vállalkoznak párosra?
4: Ez most már nem is igaz. Ez egy időben így volt, de most már mindenki játszik ki. A Connorson kívül, a McEnroe játszik a Flemingel, a Lennon, a Felváltra játszik, hol a Gomez, ahol az arbitrás, ezen a héten is játszott egy Frenkat nevezetőval, Becker, mindenki. Villanel azóta játszik jól egyesben, mióta párosban is sokat fejlődött. A Nyström ugyanez. Úgyhogy ez pár évvel ezelőtt volt, akkor a Bolt nem játszott páros, és emiatt őt utámaszták. De most, hogy a McEnroe, aki már 5 éve tényleg a világ legjobb, és ő játszik egyes páros is állandóan, emiatt a fiatalok, akik jönnek, azok is őt utánozzák, és most a párosban már mindenki játszik. Ő Connorson kívül, aki őt őnen játszik.
3: De jó Isten, én már szégyellem magam, mennyi ideje fecsegek veled, pedig csomagolnál. Balázs, egyetlen kérdés zárásképp. Mit gondolsz? Van fogalmad róla, hogy hány srácnak adott ez most, nem tudom én, impulzust, vagy minden esetre ösztökélést arra nézve, hogy ő is teniszezzen, és jól teniszezzen?
4: Remélem, nem esetben. Remélem.
3: Ebédeltél már?
4: Nem, de hát nem mondom, hogy még semmit nem tudtam csinálni, mert amióta fölkeltem telefonnál, vagy még gyakorlatilag is föl se keltem.
3: Akkor jó étvágyat.
2: Ez a beszélgetés 1985-ben készült, néhány órával azután, hogy Taróczi Balázs megnyerte a wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthárttal. Taróczi volt a harmadik magyar Grand Slam győztes, és mielőtt felelevenítenénk egy vele készült nagyobb beszélgetést, egy apró szösszenet Taróczitól. Az Egy csepp emberség című gondolatébresztő műsorban 2005-ben osztotta meg gondolatait a hallgatókkal.
5: egy csepp emberség. Talóci Balázs, wimbledoni teniszbajnok.
6: Jócsiol, ebben áll a nagy titok. Kazinczy Ferenctől van az idézet. Ez azért nagyon fontos nekem ez a gondolat, mert tulajdonképpen az egész életemben végigkísért. Egyrészt azért, mert akitől hallottam, és aki ezt nagyon az agyunkba igyekezett vésni, a gimnáziumi osztályfőnökön volt, aki irodalomtanárunk is volt, Gyürei Vera, aki rengeteg más mellett, tehát József Attila, Adi Endre, Kazinczy mellett az élettel kapcsolatban is nagyon sok mindent tanított nekünk. Azt hiszem, hogy akár annak idején a sportpályafutásomban, akár a privát életemben mindig igyekeztem úgy élni, hogy utána, hogy mondani szokták, az ember a tükörben nézhessen reggel a borotválkozás közben, egyrészt, hogy minőségben is megfeleljen, amit csinálok, és hát vannak olyan tulajdonságaim, azt hiszem, hogy őszinte vagyok, azt gondolom, hogy becsületes vagyok, azt gondolom, hogy felelősséggel végzem a munkámat, vagy nem csak a munkámat, hiszen felelősséggel élek a családom felé, a embertársaim felé, tehát azt gondolom, hogy ez az, aminek úgy igyekeztem, és igyekszem a továbbiakban is megfelelni. Úgyis ha már sportolok, ha már teniszezem, akkor ezt mindenek próbálom minél magasabb színvonal ünőzni. Ennek megfelelően rengeteget dolgozni, hiszen azt tudjuk, hogy eredményeket csak nagyon sok és a kemény munkával lehet elérni. Csak akkor tud-e valaki jó eredményeket elérni, hogyha a jót, tehát sokat és jól dolgozik. Az embernek szerencséjének kell lennie, tehát olyan körülmények között kell élnie, és a környezetének is olyannak kell lennie, ahol a jót jól, az egy elvárás vele szemben, ez a természetes valami. Tehát biztos vagy benne, hogy az ember egy más környezetben élne, más körülmények között, mint ahogy én élek, akkor egészen mások lennek az elvárások, és azok a normák, ami szerint élnék, az más lenne, de én hál' Istennek, és azért nagyon szerencsés vagyok, én olyan körülmények között éltem és élek is, ahol a normák megmaradtak, a jót s jól, ha valaki ennek megfelelően él, az elismerést kap.
5: Egy csepp emberség. Talóci Balázs wimbledoni teniszbajnok gondolatait hallották.
2: Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát a történelemben. Az elmúlt percekben az előbbi háromról volt szó, és a hírek után is még maradunk Taróci Balázsnál, aki 1985-ben 41 éve nyert azon a wimbledoni tenisztornán, amelyből már csak néhány meccs maradt hátra. A női döntő és a három legfontosabb férfi meccs.
7: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 5 magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert Grand Slam tornát. Közülük a 2 egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról már volt szó, és felidéztük Taróci Balázs wimbledoni győzelmét is. Most egy vele 2010-ben készült műsort elevenítünk fel. Virányi Zsolt beszélgetett Taróci Balázzsal.
5: 10 évig az első 50-ben, 4 évig pedig az első 20-ban szerepelt a teniszezők világranglistáján Taróci Balázs, aki 1980-ban 1 évig nem jött haza egy külföldi versenyről, hogy miért? Az is kiderül a mai műsorból. Gyerekkorát a Feneketlen tónál töltötte, ahol megtanulta a fonák pörgetett emelést, azt a speciális ütésfajtát, amit még ma is mindig várnak tőle a szurkolók, ha egybemutató tornán pályára lép. A svájci Heinz Günthertal 1981-ben Párizsban a Roland Garroson, majd 1985-ben Wimbledonban győzött párosban. A 4 nyelven beszélő Taróci Balázs 1987-ben fejezte be először pályafutását, amikor első gyermeke megszületett, de utána hiányozni kezdett a tenisz, és így visszatért még párosozni néhány évre. Tényleges visszavonulását követően edzette a horvátok világklasszisát Goran Ivaniševićet is, napjainkban pedig olyan gálákat szervez Budapesten, ahová egykori legendás teniszezőket hív meg. Elképzelhetőnek tartja, hogy Joe McEnroe és Ivan Lendl hazánkban is egymás ellen játszanak közeljövőben. Logisztikai csodának nevezi azt, hogy 4 gyermekét el tudja vinni a különböző különórákra, majd haza. Imádja a szakkommentátorkodást az egyik sporttelevízióban, és képesnek tartja az új tehetséget, az idén Wimbledonban a junior egyest megnyerő Fucsovics Mártont arra, hogy megismételje az ő sikereit. Az arcvonások mai vendége Taróci Balázs. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Virányi Zsolt. Ön 1974 és 1984 között 10 éven keresztül ott volt az első 50-ben a világranglistán, sőt 1978 és 82 között 4 évig az első 20-ban. Párosban a Heinz Günthertal, a svájci versenyzővel ugye 2-szer ilyen Grand Slamet, 13-szor pedig egyéni ATP versenyt, tehát kiemelt kategóriájút. Van hiányérzet önben?
6: Párosban pedig 27 versenyt nyertünk, vagy nyertem különböző partnerokat, de legtöbbet Günthertal, de vele a 2 Grand Slam győzelme kívül 3-szor megnyertük a páros világbajnokságot is, ami legalább olyan értékes siker vagy győzelem, mint egy Grand Slam verseny megnyerése. Hogy van-e hiányérzetem, bármire vonatkozik az életben, azt hiszem, hogy nagyon kevés az olyan ember, aki úgy hátradőlhet és azt mondja, hogy na, minden, ami velem megtörtént, minden, amit csináltam, az klassz volt, az tökéletes volt, az ennél jobb nem is lehetett volna. Gondolom, hogy ilyen ember nincs. Ezzel nem azt akarom mondani, az én teniszpályafutásom az olyan volt, hogy nyugodtan hátradőlhetnék és mondhatnám, hogy ez fantasztikus volt, és ennél nem lehetett volna jobbat csinálni, de biztos, hogy lehetett, de a körülményeket azért nagyon meg kell nézni, hogy milyen körülmények körülmények közül jöttem, és jöttünk mi magyarok, magyar teniszezők, és hogy többi magyar játékoshoz hasonlítva, hogy mit értem el, akkor azt gondolom, hogy abszolút elégedett lehetek.
5: Mi lett volna, ha nem Magyarországon születik? Ezen gondolkodott?
6: Persze, ebben benne van az, hogy ha nem Magyarországon születek, akkor az életben nem teniszeztem volna, hiszen akkor nem lakunk a teniszpálya mellett, stb. Stb. Egy biztos, úgy éreztem annak idején, és ez biztos, hogy a többi játékoshoz hasonlítva az én lehetőségeimet, hogy edzésben, tehát edzés mennyiségben, edzés minőségben nem kaptunk kevesebbet mi magyar gyerekek, mint a külföldiek, ebben nem volt semmi gond. Ami viszont abban az időben még ugye hát a szocializmusnak a kellős közepén voltunk, állandóan próbálták az emberrel érzékeltetni, és azt súlykolták, hogy te egy nagy senki vagy, és majd mi megmondjuk neked, hogy mit kell csinálni, és önálló ötleteid, gondolataid ne nagyon legyenek, mert majd mi megmondjuk, hogy te hova mehetsz, mikor versenyezhetsz, mikor kell edzened, milyen ütővel játszhatsz, és ha nem azt csinálod, amit mi mondunk neked, akkor bevonjuk az útleveled, és nem tudsz utazni. Tehát egy ilyen állandó nyomás volt az emberen, a megfelelési kényszer valamennyire, illetve annak az érzése, hogy hát hogyha valakik nagyon akarják, akkor én másnap már nem versenyezhetem. És ez azért biztos, hogy egy, ha nem is félelemérzetet, de az, hogy egy a mi világunkból egy játékosnak sokkal kisebb esélye volt arra, hogy nagyon bizalma legyen, mint egy külföldinek. Talán ez a legjobb megfogalmazás. Tehát az a gyerek, aki úgy állt ellenem fel a pályára, hogy olyan körülmények közül jött, hogy ott mindenkit egész nap csak istenítették és dicsérték és magasztalták, illetve mi, akiknek állandóan azt sültölták, hogy na-na, a fák nem nőnek, a jegenyék nem nőnek, az égék, és ez naponta sokszor bármi volt, akkor ezt mindig elmondták, mert ez volt a közhangulat, és a iskolában is ezt mondták az embernek, meg a teniszpályán is, akkor bizony könnyen lehet, hogy egy ilyen gyerek, mint amilyen mi voltunk, amikor kiélezett helyzetbe kerül, akkor nem annyira biztosan és magabiztosan tud viselkedni, nem viselkedni, hanem játszani és döntéseket hozni a pályán, mint az ellenfele, aki duzzad az önbizalomtól. Ez különösen például az amerikaiakra volt abban az időben jellemző, még az európaiakhoz képest is feltűnően sokkal nagyobb önbizalmuk és hitük volt saját magukban, és hát a sportban is, mint az életben mindenütt az önbizalomnak óriási szerepe van.
5: Emiatt az érzés miatt fordult elő önnel, hogy egyszer nem jött haza egy külföldi versenyről?
6: Hogyha most arra gondol, hogy egy évig nem jöttem haza, akkor már nem az önbizalom hiány volt, ami miatt nem jöttem haza, hanem annak az volt az oka, hogy én akkor jártam egy lánnyal, ők csak egyszer engedték meg, hogy kiutazzon, és nem engedték tovább, hogy velem kijöhessen, mert akkor az volt, hogy minden magyar állampolgár 3 évenként egyszer utazhatott külföldre, nyugatra, úgyhogy ő nem tudott volna velem jönni tovább, ez volt az egyik, a másik pedig, hát akkor már ugye pénzdíjért játszottam, a pénznek a nagy részét pedig elvette a magyar állam, illetve a teniszszövetség.
5: És a felét kellett mindig leadni egy versenyük?
6: A pénzdíjnak a felét, a maradék pénznek pedig a 75%-át be kellett váltani hivatalos árfolyamon, és azt tudjuk, hogy az akkori hivatalos árfolyam egy ilyen negyede, ötöde volt annak, amit valójában ért az a pénz, amit ugye forintra kellett váltani, úgyhogy hát nagyon rosszul jártam, és ebből lett elegem, és ezért volt az, hogy egy évig nem jöttem haza, és csak akkor jöttem haza, amikor megkaptam a lehetőséget arra, hogy ezek a dolgok, tehát egyrészt a barátnőm is utazhatott velem, illetve az, hogy a pénzdíjaimat megtarthattam.
5: Ez mikor volt pontosan? 1980-ban.
6: Nagyon sok rizikót nem vállaltam, hiszen ez azzal járt, hogyha nem kaptam volna meg ezt a lehetőséget, akkor kimaradtam volna, és nem jöttem volna haza, de ez
5: nagyon diszidálásnak
6: hívják. Diszidálás lett volna, hogy ezt nagyon sokan megtették abban az időben, de én úgy éreztem akkor, hogy ezt meg kell tennem, és akkor is, hogyha esetleg nem kapom meg ezt az engedélyt, egyszerűen úgy éreztem, hogy ez nekem jár, és nem azért, mert olyat szerettem volna, ami nem fair, hanem egyszerűen azért, mert én ezért megdolgoztam a pénzért is, megdolgoztam meg azért is, hogy akkor utazzam, és oda utazzam, amikor akarok.
5: Ön ugye járta a világot, tehát ez nem volt annyira nehéz feladat, egy éven keresztül mégis hol volt a bázis?
6: Nürnbergben, az akkori NSK-ban játszottam egy klubban, volt csapatbajnokság, és ott a klub biztosított nekem egy lakást, úgyhogy ott volt valóban a bázis, amikor kedves emberekkel találkoztam, akik segítettek nekem, ott megnyertem 79-ben egy versenyt, ott rendszeresen volt minden évben, és a áruházláncnak a tulajdonosa, ő nagyon kedvelte a teniszt, és aztán rajta keresztül, a teniszen keresztül engem is megkedvelt, úgyhogy minden segítséget megadott ahhoz, hogy ott otthon érezzük magunkat.
5: Amikor eltelt ez a bizonyos egy év, akkor azért csúnyán néztek önre, vagy volt egy kis megkülönböztetés, vagy elfogadták ezt?
6: abban a közegben, ahol én mozogtam, vagy én éltem, ott a politika az rettenetesen távol állt az emberektől. Én nem tudom, hogy azok az emberek, akik ezt biztosították, ezt a lehetőséget, felsőbb vezetők, hogy ők mit gondoltak, de ha nem akarták volna, akkor nem adták volna meg. De azok az emberek, akikkel én találkoztam, azok mind sokkal inkább úgy néztek rám, illetve azt mondták, hogy abszolút igazam volt, és örültek neki, hogy én ezt megmertem csinálni, és hogy el tudtam érni azt, amit szerettem volna. Úgyhogy senki részéről nem éreztem azt, hogy na ez aztán azt képzel, hogy ő azt csinál, amit akar.
5: Taruczi Balázs névjegykártyáján mi szerepel, mi olvasható?
6: Telefonszám és az e-mail címem. Nincs titulósom. Az aíratnám, hogy a tévének szakkommentátora, vagy Nemzetközi Tenisz Szövetségnek tanácsadója, meg mit tudom én, de hát én azt hiszem, hogy ez nem fontos, nem szükséges. Akinek odaadom a névkártyámat, annak azért adom oda, hogy föl tudjon hívni, vagy tudjon egy e-mailt írni. Nekem közgazdász végzettségem van, én elvégeztem annak az egyetemet, úgyhogy ezt nyugodt oda lehetne írni, de hát szerintem ennek az én esetemben nincsen semmilyen jelentősége. Valóban, hogyha valamit csinálok, az általában a tenisszel kapcsolatos.
5: Itt van például ez a szakkommentátorkodás az egyik sporttelevíziónál. Mennyire örült ennek a lehetőségnek? Készült ilyesmire?
6: Én nagyon szeretem, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy az elmúlt 8-9 évben a televízió ilyen sok tenisz közvetít, mint amilyen sok tenisz közvetít, sőt tudom, hogy az elmúlt 3 év volt az, amikor igazán sok teniszt tűztek a képernyőre, hogy az elején inkább csak Wimbledon volt, és a Davis Cup, aztán utána a legnagyobb versenyeket is láthatjuk. Ez is szeretem, élvezem a kommentátorságot, ebben benne van az, hogy Kaplárev Józseffel nagyon jó kapcsolatunk alakult ki, és kifejezetten szórakoztat a vele való együttlét, és olyan meccseket látok, amit biztos, hogy nem látnék, sokkal inkább képben vagyok, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor Nemzeti Sportban elolvastam, hogy mi történik, úgy néha-néha.
5: Teniszhez szokott még?
6: Szoktam, ez ilyen elhatározás kérdése. Most az utóbbi időben sajnos azt hiszem, hogy most már nyár óta, tehát július óta alig játszottam, de feltett szándékom, hogy amint ennek a hektikus időszaknak az életemben, ami most lezajlott, nagyjából már vége lesz ez a mesterversenynek az utolsó november 21 és 28-a között, hogy utána akkor sokkal jobban oda fogok figyelni, és akkor sokkal többet fogok kondícióra is figyelni, és teniszezni is fogok.
5: A teniszen kívül mi az, amire még jut ideje, hiszen van 4 gyereke is, egy nagyfia, aki 1987-ben született, és van 3 lánya is.
6: Így van, 8, 6 és 4 éves kislányokról van szó, és hát ahogy nőnek egyre több időt követelnek maguknak, hiszen a manapság egy gyerek nevelés, ez nem abból áll, hogy az ember elviszi az iskolába vagy az óvodába, hanem utána egyik külön órára lesnek a gyerekek a másikra, ami nem biztos, hogy jó, csak az ember azt látja, hogy mindenki ezt csinálja, hogy nem akar lemaradni. És mi is ezt csináljuk, úgyhogy az úszás, a lovaglás, a síelés, a zongorázás, a teniszezés, és természetesen emellett az iskolai dolgok, ezek mind-mind benne vannak a gyerekek programjában, ezekre a különböző helyekre el kell őket vinni, úgyhogy ez tényleg egy elég húzós feladat, egy logisztikai csoda, hogy az ember ezt úgy nagyjából úgy meg tudja oldani, de hát igyekszem, de valóban a tenisz mellett és a család mellett nagyon sok szabadidőm nincsen. Örömmel jövök ide a tévébe, úgyhogy ez tényleg hobbi is, meg munka is egyben.
5: Mennyire furcsa az, ahogy ugye most neveli a 4 gyereket, meg az, amikor ön gyerek volt, és a feneketlen tónál élte vígan az életét, mennyire lehet összehasonlítani az akkori gyerekek lehetőségeit a mostanival?
6: Egészen másmilyen volt. Én annak idején, amikor gyerek voltam, és azt hiszem, hogy ezzel, vagy legalábbis remélem, hogy a legtöbb gyerek így van, jól éreztem magam a bőrömben. Tehát azokat a körülményeket és azokat a lehetőségeket vettem természetesnek és magától értetődőnek, amik akkor adottak otthon a szüleim mellett. Az ember nem is gondolt arra, persze látta, hogy esetleg másoknak úgy kicsikét más, de alapvetően mondjuk abban az időszakban azért nagyon hasonlóképpen élt mindenki, tehát senkinek nem, most anyagiakról beszélek, senkinek nem volt kirívóan sok, de senkinek, vagy nagyon keveseknek, és azt hiszem, hogy kevesebbeken érezte az ember azt, hogy itt nagyon nagy gondok vannak.
5: Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egyformán csóróak voltunk.
6: Pontosan, ez így van, de akkor ez nem tűnt csoróságnak. Mindenki 30 percet vált az autóbuszra, és mindenki lógott a 43-as villamosnak a végén. Azért ez nem tűnt fel, hogy ennél lehetne másképp is. Én nem hiszem, hogy egy gyereknek ezek a legfontosabb dolgok. Azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit mind megkaptam, az otthont, a szülői szeretetet, kedves tanítónőim voltak, aztán később jó tanáraim voltak, nagyon jó iskolákban jártam, ahol tényleg sok mindenre megtanítottak, nyelveket megtanítottak. Közben ugye teniszeztem, olyan egyesületekben jártam teniszezni, ahol szerettek engem, foglalkoztak velem. Tehát Én azt hiszem, hogy egy abszolút szép gyerekkorom volt.
5: Ott a Feneketlen tó környékén képzeljük ezt el?
6: Ezt abszolút a Feneketlen tó környékén, hiszen ha valaki ismeri a Feneketlen tónál teniszfeltet, mögötte van a templom, a Szent Imre templom, és mellette pedig a gimnázium, amit akkor József Attila gimnáziumnak hívtak, és őt annyira régen jártam oda, hogy ott még általános iskola is volt a főső emeleten, a negyedik emeleten, és én oda jártam általános iskolába. Először 4 évet, akkor 4 évig jártam a Bocskai útra, és utána vissza József Attila gimnáziumba, tehát teljesen azon a Móri Zsigmond körtér, Villányi út, Bartók Béla út környéken, és ott a Bocskai úton laktunk.
5: A Feneketlen tónál a teniszen kívül még a korcsolyázás adott lehet, ezen kívül például a labdarúgás, az mennyire vonzott, tehát ugye a gyerekek általában azt tanulják meg először.
6: Persze, hát nagyon szerettünk, és az iskolában is, meg a teniszpályán is, rengeteget fociztunk a velem egyidős gyerekekkel. Az akkori teniszpályára menetelt, azt nem úgy kell elképzelni, mint ma, amikor az emberek leviszik, a szülők leviszik a gyerekeiket, és akkor 10-től 12-ig edzés van, és akkor anyuka, apuka végigvárja az edzést, beültetik a gyereket az autóba, és viszik a másik külön órára. Ez az iskolai időszakban délutánonként, tehát amikor vége volt az iskolának, akkor délutánonként levittek, vagy lementem már az iskolából, átmentem a teniszpályára, és akkor ott voltam egész nap, és akkor este valamikor hazaestem, és aztán a nyári szünetben pedig reggel lementünk a teniszpályára, és egész estig ott voltunk, és hát ott néha teniszeztünk is, de ott a focizáson, a rablós csendőrön, később ugye télen a hokizás, vagy mindenféle játék.
5: Akkor rangozott is?
6: Igen, és ezt nagyon szerettem azt is. Úgyhogy ott éltünk, gyakorlatilag az ott a játszóterünk, a teniszpálya, amit most parkteniszklubnak hívnak, most is ott van, most is létezik, persze sokkal szebb és kultúráltabb formában, mint ami akkor volt, de a lényege nem változtat semmit, hogy mi gyerekek rettenetesen szerettünk oda járni.
5: Mikor dőlt el az, hogy Taróczi Balázs az átlagosnál sokkal tehetségesebb? Ez ott a Feneketlen tónál, vagy már máshol, a Vasasban?
6: Nem, ez már ott a Feneketlen tónál látszott, amikor az én korosztályomban elindultam versenyeken, 6 éves koromban játszottam először versenyt, tehát akkor még persze a jóval nagyobbak között, hiszen 12 éves volt a legalacsonyabb korosztály akkor, tehát 12 év és az alatti gyerekek, úgyhogy én a 6 évemmel azért eléggé kitűntem a többiek közül, már mint lefelé, sokkal idősebb gyerekekkel játszottam, és ennek egy-két meccset ugye nyertem már akkor is. Az elég egyértelmű volt, hogy nem csak a saját korosztályban vagyok a legjobb, hanem a nálam 1-2-3 évvel idősebbek között is megnyertem minden bajnokságot, újonc bajnokság, serdülő bajnokság, ifjúsági bajnokságot, úgyhogy amikor 9-10 éves voltam, akkor már egyértelmű volt, hogy valami miatt jobb vagyok, mint a többiek, a kortársaim, és amikor először elmentem külföldre, azt hiszem 14 éves voltam, akkor az is látszott, hogy nem csak magyar gyerekek között vagyok jó, hanem a külföldi hasonlókorú gyerekek között is a legjobbak közé tartozom, és akkor ez aztán vitt folyamatosan, amikor már 18 évesek között játszottam, 15-16 éves koromban már a felnőttek között is nagyon jó eredményeket értem el, és benne voltam az első 10 Magyarországon, ekkor egy nagyon komoly élmezőm volt Magyarországon, sok olyan játékossal, aki nemzetközileg is elismert volt, úgyhogy ezek mind olyan eredmények voltak, amik azt a reményt kelthették bennem, hogy én egyszer majd egy jó nemzetközileg is elfogadott teniszező leszek. Én azért kezdtem el teniszezni, mert a papám is, és van egy nővérem, és ők már jártak oda a Feneketlen tóhoz teniszezni. Természetes volt, amikor ők mentek teniszezni, akkor levittek magukkal. Állítólag ütögettem a fallal, ott még volt egy ilyen fal, ahol a gyerekek úgy játszottak, valaki adott a kezembe egy ütőt, és ügyesnek talált, és volt egy edzőt, úgy Bíró Jánosnak hívták, aki aztán 6 éves koromtól kezdve akkor rendszeresen, amikor éppen nem adott valakinek leckét, akkor oda hívott magához, hogy egész nap nem voltam a teniszpályán, és akkor gyere, és akkor játszott velem egy kicsit.
5: Pont a Novotny Zoltán kollégám említette Bíró János nevét, mert ő mindenre emlékszik, így arra is, hogy egy speciális ütést tőle tanult. A közönség szempontjából az volt a lényeg, hogy mindenki felsziszent, hogy hova fogja ütni a labdát, hogy abszolút ki a világból, aztán mégiscsak a játéktéren belül landolt, és önél lett a pont. Ez hogy volt pontosan?
6: Ez hihetetlen, hogy a Novotny Zoltán mire emlékszik. Tényleg ez egy elég speciális ütés, a ma már persze mindenki tudja ütni, de akkor faütővel azért ez egy, azt hiszem, hogy nehezebb is volt, mert nem volt természetes, mert akkor még nem nagyon pörgettek az emberek. Pörgetett átemelésnek hívták, és különösen fonák oldalról nem nagyon tudták ütni, vagy nem nagyon ütötte senki. Valóban ott a Feneketlen tónál tanultam ezt meg, ezt az ütést. Nagyképűen hangzik egy kicsit, de van a dolgok, amit nem lehet tanulni. Tehát az ember vagy magától ráérez valamire, vagy sose fogja megcsinálni. És én valahogy erre ráéreztem, és az tény, hogy amikor játszottam a Davis kupát a Margit szigeten, egyszer éreztem, hogy a közönség ezt várja tőlem, hogy én pörgetett átemelést üssek. Úgyhogy elég elég sok pontot elveszítettem amiatt, hogy akkor is pörgetett átemelést akartam ütni, amikor arra nem volt szükség, csak az ember ugye ezt érezte, hogy közönségi ezt várja, és amikor megütöttem, akkor ilyen teljesen felszabadult öröm taps viharba törte ki, és az érdekes az, hogy idén nem játszottam a Tennis Classicson, de tavaly vagy tavaly előtt, amikor játszottam, akkor is, amikor ezt megütöttem, ezt az ütést, éreztem, hogy a közönségben rengetegen vannak ott, akik emlékeznek erre az ütésemre, és várták, úgyhogy ez egy jó dolog. Úgyhogy a mai napig, hogyha játszom, ez így bennem van, hogy nekem ezt ütnöm kell.
5: Ha már említette Margit szigetet, szokott még arra járni a tenisztadion környéken? Eléggé kiábrándító.
6: Igen, abszolút lehangoló látvány, hogyha ugyanolyan, mint 2 évvel ezelőtt volt, amikor elmentem mellette, vagy lehet, hogy most már a gaz még magasabb annál, amit én láttam, akkor az tényleg szörnyű nézni, szörnyű látni, hogy mi lett a Margit szigeti tenisztadionból, de hát ami igazán szörnyű az, hogy nem csak a Dózsa, mert ugye ez volt a Dózsa pálya, hanem ott volt a Honvéd pálya, amelyik a Margit híthez közelebb, és ott is megvan még az egész telep, 10 vagy 12 pályával hasonló állapotban. Az igazság az, hogy a Margit sziget, mint olyan azáltal, hogy nem lehet autóval behajtani, teljesen kiesik a forgalomból, és abban a ritmusban, ahogy az emberek ma élnek, nagyon nehezen lehetne a vérkeringésbe ismét visszatenni, hiszen még akkor is, hogy ezek a teniszpályák jó állapotban lennének, az ember körből egy ilyen jó fél órát, 3/4 órát, 1 órát elveszítene azáltal, hogy oda akar arra párra menni, és az embereknek manapság nincs elveszíteni való 1 órájuk, úgyhogy elég reménytelen az, hogy ez üzleti alapon, mert erről már nagyon sokszor beszéltek, hogy üzleti alapon ezt valakik megcsinálnák ezeket a teniszklubokat, azt hiszem, hogy üzleti alapon ennek semmi esélye nincsen. Az egyetlen valami az lehet, hogy egyszer majd olyan gazdasági körülmények alakulnak Magyarországon, hogy az állam és rajta keresztül a Magyar Tenisz Szövetség ismét kezelésébe veheti a Margit-szigeti tenisztadiont, és mint nemzeti teniszcentrum ideális lehetne és lenne, de ez persze sok minden más is kell, nem csak szabadtéri pályák, hanem fedett pályák, ami szintén egy ilyen nehézkes valami, hogy a Margit-szigeten építkezni lehessen. Egy biztos, én, hogyha elmegyek a Margit-sziget mellett, akár a rakpartról, akár a szigeten, akkor az embernek rögtön eszébe jut a sok-sok szép emlék, amit a Margit-szigeten, akár amikor én játszottam, illetve előtte, amikor még labdaszedő gyerek voltam, és Gulyás Istvánnak szedtem a labdákat a Davis kupákon, amiket átélhettem ott.
5: Ő volt a példakép egyébként?
6: Nem igazán volt példaképem, hiszen Gulyás István egészen másfajta tenisz játszott, mint amit én az adottságomnál fogva játszottam. Ő alapvetően a rettentő jó fizikai kondíciójára és a rettentő jó lábmunkára építette a játékát, és inkább egy ilyen biztonsági játékot játszott. Én nekem sajnos, nem sajnos, de egészen másfajta adottságaim voltak. A lábmunkám az annak kell, hogy rengeteget edzettem, és rengeteget gyakoroltam, és rengeteget igyekeztem javítani a lábmunkámat, de hát ez azért sose volt maga a csoda. Nekem viszont úgy érzem, hogy jó kezem volt, és jó érzékem a különböző taktikai dolgokat kitalálni és megvalósítani. Ha valakit néztem, vagy valakinek a játéka tetszett, az inkább az olyan játékosok voltak, akik hasonló adottságokkal rendelkeztek, mint én vagyok. Arthur Ashe egy amerikai játékos volt, amikor azt hiszem 6-7 éves lehettem, akkor láttam itt játszani, az ő játéka is nagyon tetszett. Sőt, hát amikor először mentem Wimbledonba, játszottam az ifjúsági mezőnyben 14 éves koromban, akkor láttam először valakit fonák oldalról pörgetni, és akkor azt gyakoroltam éjjel-nappal, és azt szerettem volna megtanulni, mert addig Magyarországon mindenki csak nyeste a fonákot. És ez a Stan Smith, ő ellene később elég sokat játszottam, és azt a fonákot, amit ő ütött, azt elneveztem Stan Smith backhandnek, és ezt gyakoroltam rengeteget.
5: Említettük már, hogy megnyerte 2-szer is a páros Grand Slamet, előbb 1981-ben Párizsban, vagy 85-ben Wimbledonban. Erekjék erről a 2 torna győzelemről vannak?
6: Megvannak természetesen. A párizsi verseny ott egy plecsni van, tehát ez abszolút semmilyen szinte észre sem lehet venni. A Wimbledoni verseny az sokkal szebb, mert az a vándordíj, amit minden évben megkapnak a győztesek, annak egy ilyen kicsinyített kópiáját kapják meg a játékosok, úgyhogy az megvan, és becsben van tartva. Mivel nagyon sokáig utána a Wimbledoni győzelem után nem jöttem haza, én azt nem tudtam, hogy mennyire érdekelte az embereket, mennyire nem érdekelte, de mivel egy nagy választás nem volt, tehát az emberek egy tévécsatorna volt, azt nézték, úgyhogy azért gondoltam, hogy ezt hogy nagyjából mindenki látta. Aztán utólag, amikor aztán 3 hónappal később hazajöttem, akkor éreztem, hogy milyen sok embernek erre szereztem ezzel örömet, nem csak saját magamnak, hanem másoknak is.
5: Amikor befejezte a pályafutását 1987-ben, akkor az egy hirtelen jött ötlet volt, vagy mi vezérelte, hogy elég, aztán kiderült, hogy mégsem, mert folytatta párosban.
6: Korábban azt mondtam magamnak, hogy addig fogok játszani, amíg az egyesben ben vagyok az első százban, ott független attól, hogy párosban mit csinálok. Sajnos, hogy 86-ban, hogy elkezdtem elég sok vereséget szenvedni, és kiestem az első százból, akkor mivel magammal ezt annak idején megbeszéltem, hogy addig fogok játszani, hogyha ez így is volt, úgyhogy még Kitzbühelben az osztrák bajnoksággal játszottam, ott még nyertem két fordulót, de elhatároztam, hogy ez az utolsó, és nincs tovább, és annak egy a következő versenyeken még táblán voltam, tehát be voltam nevezve, és táblán voltam, akkor egyszerűen több versenyre nem mentem el. Akkor úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon okos, bölcs döntés volt, mert hogy már nem játszom elég jól ahhoz a szinthez képest, hogy én szeretnék játszani. Mivel a következő évben született meg a fiam, akkor ez arra az időre, hogy ez el is vette a figyelmemet, de rögtön utána, amikor ő megszületett, akkor vagy elég hamar utána, akkor elkezdett hiányérzetem lenni. Egyrészt, másrészt pedig hát azért 33-34 éves voltam, tehát még nyugodtan játszhattam volna, ha egyes nem párost is. És mivel Heinz Günther hát ugyanabban az időben ő is, szerintem ő azért hagyta abba, mert én abba hagytam, és akkor már elment a kedve a játéktól. És akkor beszéltünk telefonon, és megbeszéltük, hogy hát akkor játszunk egy-két páros versenyt. Kértünk úgynevezett wildcardot, ez akkor a szabadkártyát, amit a versenyrendezők örömmel adtak nekünk, és rögtön elkezdtünk nyeregetni, úgyhogy aztán pillanatokon belül megint jó eredményeket ért először még együtt, aztán utána külön-külön elkezdtünk játszani más játékosokkal, és akkor én azt hiszem, hogy a 30. lettem, vagy valami ilyesmi a páros ranglistán, még nyertem két versenyt fiatal játékosokkal, és tulajdonképpen még nagyon sokáig játszottam volna, csak elkezdtem edzeni Gorán Ivaniševićet, és az alatt az idő alatt, amikor Ivaniševićnek az edzője voltam, vele játszottam párost, és egy csomószor föl kellett adni a versenyt, amiatt, hogy az ő egyesbeli szereplését ne roncsuk, hiszen alapvetően mert akkor már az volt a fő munkaterületem, hogy a Gorán Ivaniševićnek az edzője voltam, úgyhogy így aztán a páros ranglistám is hátraesett, és akkor így 90-ben, azt hiszem, akkor játszottam az utolsó verseny párosban, és ez volt a vég.
5: Most már elérkezünk egy nagyobb ugrásra 2010-hez. 2008-ban volt az első önáltal szervezett Tennis Classics, amikor ugye egykori kiválóságok itt Budapesten megcsillogtathatják újra, hogy mit tudtak és tudnak. Mennyire jó üzlet ez, és mekkora jövője van még? Kiket lehet még ide csalogatni?
6: Lehetne, most csak mondok egy nevet, Agassit vagy Sampraszt.
5: Lehetne?
6: Nem, sajnos. Meg lehetne egy Nadalt, meg egy Federer, tehát vannak itt olyan nevek a tenisportban, akik azt hiszem, hogy többszörösen is megtöltenék a Budapest sportarénát, de hát ők rettenetesen sokba kerülnek. Az előző két évben csak idősebb játékosok, tehát csak egykori legendák voltak. Idén már itt volt Berdik és Söderink, akik most is 5. és 6. helyen állnak a világon, abszolút a tophoz tartoznak. Azt hiszem, hogy ezt az irányt kell erősítenem, és azért nagyobb a választék a mai játékosokból, mint a legendákból. A legendák kezdenek elfogyni, ez tény. De mondjuk az sincs kizárva, hogy egy McEnroe-Lendl mérkőzés, most csak mondtam valamit, ami két olyan játékosnak a küzdelme, akik egész pályafutásuk során rengeteget játszottak egymással, nagyon nem szerették egymást, és ennek rengeteg jele volt és van, és most, hogy Lendl ismét elkezdett játszani, már készülnek arra, hogy február 10, nem tudom, hanyadikán a Madison Square Gardenben, valószínűleg teltház előtt játszanak majd egymás ellen, tehát elképzelhető, fölépül egy olyan rivalizálás kettő között megint, hogyha ezt bírják egészségileg, ami egy budapesti mérkőzést is megérne.
5: A fogadási botrányok, illetve a doping, ez a két téma elérte a teniszt. Egy wimbledoni vagy egy New York-i győzelemben mekkora szerepe lehet ennek?
6: Fogalmam sincs, ezt őszintén mondom. Biztos vagyok benne, hogy kell, hogyha rengeteg sportágban lebuknak különböző versenyzők, akkor nehezen tudom elképzelni, pont a tenisz, ahol az elég sok pénzért lehet játszani, hogy itt ne futna át valakinek az agyán, hogy hát azért, hogyha van valami, aminek segítségével én eredményesebb leszek, akkor azt ne próbálja ki. Pláne, hogyha azt is gondolja, hogy az egészségére nem káros. Mert azért ez úgy igazán nem egyértelmű, valamennyire ez olyan, mint a porozgat valaki este, vagy cigarettázik, hogy hát igen, lehet, hogy azért, de hát azért a nagy baj nem származik belőle, hogyha doppingol. Úgyhogy a lebukás veszélye meg azért gondolom, hogy sokkal kevesebben buknak le, mint ahányan lebuknak, tehát nem csodálkoznék rajta, hogyha teniszben is sokan megpróbálnák. Nem tudom, hogy lehet csinálni, mert az ember csak azt hallja, hogy minden játékost, hogyha a legjobb 8 közé bejut, attól kezdve ellenőriznek, de könnyen lehet, hogy ahogy egy súlyemelő vagy egy kerékpáros csinálja, a teniszező is megpróbálja. A siker az abszolút kis nüanszokon múlik, teniszben talán azért lehet nehezebb dolguk. Attól függ persze, miről van szó. Abban biztos, hogy rengeteget segíthet a dopping, hogy sokkal többet tud vala a terhelhetősége, edzésen sokkal komolyabb és nagyobb lehet, mint hogyha valaki nem használ ilyen segítőszereket. Viszont azt hiszem, hogy a verseny időszakban kizárt dolog, hogy ezt lehetne használni, hiszen teniszben nap-nap után kell, és hét-hét után minden nap, tehát azt szokták mondani, hogy van egy ilyen visszaesés, ha valaki dopingot használ, tehát ami egy földobná egy napra, az másnap automatikusan vissza kell, hogy esen, teniszben pedig van egy következő nap, és ott megint produkálni kell. De mondom, nem csodálkoznék rajta, hogy ha lenne, ugyanez a fogadással kapcsolatban, sokkal kevésbé képzelem ezt valós problémának, hogy játékosok eladják a saját meccsüket, vagy megbeszélnének valamit, szóval ezt úgy nehezen tudom elképzelni. A dopingot azt abszolút könnyen el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akik dopingolnak.
5: Zárásul itt van Fucsovics Márton, megnyerte az idei junior versenyt Wimbledonban, mint például Federer is így kezdte. Lehet ő a következő Taróczi Balázs?
6: Persze, hogy lehet. Sőt, ha valaki az elmúlt időszakban valakit láttam teniszezni, és valakiről úgy gondoltam, hogy ő nagy eredményekre számíthat, vagy inkább azt mondom, hogy reménye van arra, hogy nagy eredményeket érjen el, az a Fucsovics Marci, mert tényleg remek technikai adottságai vannak, tehát olyan könnyedén játszik egyrészt, másrészt pedig nagyon jó versenyzőnek látom, tehát olyankor is nyer mérkőzéseket, amikor szerintem nem játszik jól, de ennek ellenére tudja, hogy kell nyerni, ami egy isteni adottság, és ezt nagyon kevesen születnek így, úgyhogy én azt gondolom, hogy az adottságai megvannak. Itt ennek a lehetőségek, hogy a külföldiekhez képest azok a szakemberek, akik körülötte vannak, vagy lesznek, hogy azok mennyire tudják fölvenni a külföldi szakemberek, külföldi játékosok az ellenfelek szakembereivel a harcot, hiszen most egy olyan időszak következik a Marci életében, amikor ezeket a legkisebb pénzdíjas ATP versenyeken kell játszania, ahol rajta kívül vannak 500-an, 600-an, akik mind ugyanazt szeretnék elérni, hogy egyszer az ATP nagy versenyeken föl legyenek a táblákon, és ez egy elképesztő konkurencia harc, és nagyon-nagyon keménynek kell lenni, és remek szakemberekkel kell együtt lenni a Marcinak az, hogy 2 éven belül szerintem el kell jutnia egy ilyen 100-150. Helyre ahhoz, hogy tovább bízhasson abban, hogy ő belőle nagy teniszező lesz.
4: Taróczi Balázzsal Virányi Zsolt beszélgetett 2010-ben.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát. Közülük a két egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról, illetve a párosban 1981-ben Párizsban, 1985-ben Wimbledonban diadalmaskodó Taróci Balázsról már volt szó. Most jöjjön az a Temesvári Andrea, aki 40 éve 1986-ban nyert párosban a Roland Garroson. Vele Virányi Zsolt 2009-ben beszélgetett.
2: Temesvári Andrea 14 évesen kezdett el a felnőttek között teniszezni, de már korábban kiderült, hogy óriási tehetsége van a sportákhoz. Pedig akár lehetett volna kosárlabdázó is, hiszen mindig is magasabb volt az átlagnál. Ráadásul édesapja Algériában kosárlabdaedzői állást kapott. Első torna győzelmekor Indianapolisban az egyik moziban, minden sikere után megnézte ugyanazt a Prince filmet, csak úgy babonából. 1986-ban a legendás Martina Navratilovával megnyerte a párost Párizsban a Roland Garroson. Édesapja 20 éves koráig edzette a lányát, aki 1987-ben pályája csúcsán, előbb boka, majd válsérülése miatt 2 évig nem püfölhette a labdát. Aztán a visszatérés jól sikerült, de már sosem tudott újra az első 10-be kerülni a világranglistán. A visszavonulást követően hamar rátalált élete párjára, akivel nem unatkoznak, hiszen 3 gyermeket nevelnek. Mindketten kiválóan mesélnek a kicsiknek, akik a 3 kismalac és a farkas történetét szeretik a legjobban. Igaz, a végén nem esz meg senkit a farkas, mivel tőlük távol áll ez a mentalitás. Sok szabad idejük nincs, de hétvégeken imádnak biciklizni, görkorcsolyázni, vagy éppen télen szánkózni. Mondhatom, hogy főállású családanya és feleség, Temesvári Andrea?
3: Mindenféleképpen főállású anyuka vagyok és feleség. Emellett a szabadidőmben, illetve ahogy összetudjuk egyeztetni, ami nem egy kis munka, de azt hiszem, hogy a több gyerekes anyukák pontosan tudják, mi az megszervezni egy napot, egy hetet, egy hónapot, főleg amikor most már az iskola meg az óvoda szezon beindul. Emellett a Temesvári Andrea Tenisz Akadémiát vezetem, és mind a kettő szerelem, ugye a gyerekek, a férj és a tenisz is maradt, úgyhogy ezt próbálom egy kicsit mindig úgy időzíteni, hogy senki se szenvedjen az egyiktől.
2: Éppen most az óvodából jött, hiszen a legkisebb gyerek, Milán, még óvodás, miközben a középső meg pont már kinőtte az óvodát, és ebből, ha jól hallom, akkor van

0: Bent tudom már hagyni őt is.
1: A legnagyobb gyerek pedig Tímea, rutinos iskolába jár, hiszen már a harmadik osztályba lépett. Ő mennyire furcsája azt, hogy van két kisgyerek, hogy fogadta annak idején? Tehát Tímea mennyire örült a két kisfiúnak?
0: Hihetetlen szerencsénk van, szerintem belőle, ahogy így mennek az évek, és látom, hogy viszonyul a testvéreihez. Én azt gondolom, és azt merem állítani, hogy elég jó anya lesz belőle. Nagyon anyáskodó típus, nagyon vigyáz a tesóira, és ő szereti is ezt a szerepet, amikor ő felügyel, meg segítkezik, meg figyelmezteti, úgyhogy most a Márkónak nagyon-nagyon jó dolga van első osztályba, mert ugyanabba az iskolába vittük, és egymással majdnem szembe lévő tanterembe vannak, és a Timike folyamatosan felügyeli Márkót, és tegnap is segítette egy-egy dologban, amit mondjuk a Márk nem tudott, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, mert egészen pici kora óta a Timike és a Márkó között nagyon kicsi a korkülönbség, iszonyatosan jó fogadta, soha nem volt olyan gond, hogy féltem volna attól, hogy nagy valami rosszaságot csinál. Erre lehet készülni, meg hát gondolom genetika meg gyerektől is függ. Tényleg kimondottan szerencsések vagyunk, mert nemrég voltak vendégek nálunk, és elcsodálkoztak, hogy a három gyerek hogy szereti egymást, és milyen jól el vannak. Persze nem azt mondom, hogy néha nincs pici veszekedés, de az általánosság nálunk az, hogy nagyon jól megvannak. Biztos vagyok benne, hogy azért mi is tehetünk erről a férjemmel, hogy milyen jól megvannak. Én azt gondolom, hogy mindenféle, úgy ahogy a nevelés is, ahogy egy teniszpályafutás, ahogy egy bármiféle munkába helytállni munka és idő és figyelem, azt gondolom, hogy mi is nagyon odafigyelünk erre, hogy ez jól működjön.
1: A legidősebb gyereknek, Timinek volt kitől örökölnie ezt az anyáskodó típus, tehát Temesvári Andrea ugyanilyen?
0: Igen, ezt abszolút úgy érzem, hogy tőlem örökölhette, mert én már amikor 16 és fél éves koromban megszületett az édes testvérem, addig egyedüli kislány voltam, anyukám, apukám szemefénye, húgom Anita késői érkezés. Már akkor tudták a szüleim, hogy valószínűleg nagyon jó anya lesz, mert imádtam minden pillanatot eltölteni a tesómmal, és azt gondolom, hogy a Timikébe anyukám ugyanazt a fajta jeleket látja, amit annak idején bennem.
1: Ez nagyon furcsa, hiszen 16 és fél éves volt, és fél év múlva már a világranglistán a 7. helyen állt, 1983-ban, nagyon fiatal volt, és mégis így reagált egy testvére, pedig akkor éppen pályafutása egyik csúcsán volt.
0: Szüleim elmondása szerint nagyon jó gyerek voltam, abszolút egészen kicsi koromtól kezdve. Valószínű, hogy 20 éves koromig, amíg el nem váltak útjaink, apukám edzett, addig nagyon szófogadó voltam, nem mintha utána nem, de hát utána egy kicsit az élet ugye változik, akkor már nem kislány, egy 20 éves, hanem csak felnőtt nővé szeretne válni. Azt gondolom, nem volt nehéz dolguk, mert tényleg kifejezetten olyan gyerek voltam, hogy anyukámat mindig kérdezték, hogy mit csinálsz ezzel a gyerekem, annyira jó. Úgyhogy én velem nem volt nehéz dolguk. A húgom meg nagyon jókor született, mert akkor meg már mindenki rákoncentrált, anyukámnak is volt ideje, ha bár nagyon sokat utaztak velünk is a teniszversenyeken. Ott meg főleg elkényeztették, mert a teniszező lányok, akiknek már lehet, hogy születhetne gyerekük, azért pátyolgatta Anitát, mert nagyon ki voltak már, vagy ki vannak éhezve ilyenkor a profi sportolónők arra, hogy gyerek áldás elé nézzenek, de hát még ugye a karrierjük miatt nem tehetik meg, úgyhogy az Anitának nagyon jó dolga volt évekig a tenisz versenyeken, mert kézről kézre adták, és nagyon jó viselte, és imádta ezt a helyzetet, úgyhogy tényleg semmi gond nem volt.
1: Ön hogy élte meg a váltást? Hiszen addig a pályafutása során csak magára kellett koncentrálnia, és egyáltalán profi sport, a tenisz inkább arról szól, hogy mindent egyénileg megoldani. Aztán jött a család, három gyerekkel, férjel, ez egy ellentétes vonulat.
0: Én elég szerencsésnek mondhatom magam, mert 32 éves koromban hagytam abba a pályafutásomat. Igazából hihetetlenül nehéz azt eldönteni, hogy az ember utána mihez kezdjen, és ráadásul egy hölgy, aki az életét úgymond egyfajta millióbe éli le, és netán mondjuk pont vagy szakított, vagy még nincs olyan párkapcsolatban, ahol tervezgetheti a családot. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű dolog hirtelen karrier és kapcsolat nélkül belevágni a nagyvilágba. Nekem nagyon szerencsém volt, mert pont egy picit pár hónappal később ismerkedtem meg a mostani férjemmel, hogy abba hagytam végleg pályafutásom, és hihetetlen jó időzítéssel találtunk egymásra.
1: És első látásra szerelem volt?
0: Mondhatom, hogy igen, pedig akkor léptem ki én is egy nagyon hosszú kapcsolatból, előtte a férjem is, és azt gondolom, hogy én valahogy egy kicsit csalódtam a férfiakba, és

0: nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar beleszeretek valakibe így első látásra, és mégis megtörtént, úgyhogy az ember a szívét ezek szerint tényleg nem tudja kontrollálni, vagy legalábbis én nem tudtam, és nagyon boldog vagyok még mai napig is, és az, hogy utána tulajdonképpen azonosak voltak a terveink, és nem volt ebből probléma, hogy ugyan Csongor egy pár évvel fiatalabb nálam, és pontosan tudta, hogy én szeretnék előbb-utóbb gyerekeket, hát nagyon belegyorsítottunk, úgyhogy nekem nem volt annyira nehéz a váltás, nem azt mondom, hogy nem volt furcsa a hirtelen mindennapi edzésekből kiszakadni, és ott találtam magam, hogy igazából semmi olyan fontos dolgot nem kellett csinálnom, amit addig maradhattam fönt, ameddig szerettem volna, vagy lazítottam, szórakoztunk, utazgattunk, tehát kötetlenül csinálhatta az ember normálisan az életét. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit furcsa is volt, jó is volt, de ha nem lett volna ott a párom mellettem, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal nehezebb ezt átvészelni.
1: Régebbi interjúkból is azt olvastam, hogy csillognak Temesvári Andrea szemei. Hát még most is, de azért megkérdezem, hogy kielégíti ez az anyaszerep, plusz a teniszakadémián is ugye folyamatosan edzi az új Temesvári Andreákat.
0: Igen, szerintem három gyereket nevelni nem egyszerű dolog, ha az ember jót szeretne, és magasra rakja a mércét, és szeretne nekik. Nem csak anyagi oldalról közelítem meg, hogy megadni mindent nekik, hanem emberileg sok mindent megpróbál az ember átadni és tanítgatni. Ez idő és energia. Emellett meg azt gondolom, hogy a teniszakadémiába azt a sok tapasztalatot, amit megszereztem az évek során, mindenféleképpen szeretném átadni, és valahogy addig kitartani, ami mostanában nem olyan könnyű, mert azt hiszem, hogy a magyar sportnak úgy nem csak a teniszről, ha beszélünk, gondjai vannak, mert támogatók nélkül nagyon ez nem megy, de mégis szeretném azt elérni valahogy, hogy ne csak mindig 10 évente tudjunk felmutatni egy jó teniszezőt, akár nőit, akár férfit itt Magyarországon, mert ennél sokkal, de sokkal több tehetséggel rendelkezünk, csak valahol útközben elvesznek, és azért is mondtam, hogy talán nehezebben tartok ki mostanában, mert iszonyatosan elfogytak a támogatók, és azt gondolom, hogy egy ilyen sportba nem lehet enélkül működni, hogy nem kap az ember valamiféle támogatást szponzoroktól, nagy cégektől, és most teljesen kivonult mindenki a válság miatt, talán egy kicsit mondhatni, hogy fel is menti magát az alól, hogy támogassa nem csak ezt a sportot, hanem nagyon sok sportágat. Remélem, hogy ez csak átmeneti, vagy hogyha így marad, akkor valószínűleg kell gondolkozni, hogy van-e értelme ezt tovább csinálni. Az akadémia maga az működik persze, csak az akadémiából kinőtt gyerekek, akik talán egy picit többre vágynak, élsport szintre szeretnének felzárkozni, azokat már maximálisan úgy gondolom, hogy kell segíteni, és nem mindig vegyül az anyagi támogatás a család oldaláról a gyerek felé, mert nem mindig a tehetséges gyereknek vannak tehetős szülei. Innentől kezdve sajnos az ember mindig nehézségekbe ütközik.
1: De azért lát olyan tehetséget, aki lehet egy újabb Temesvári Andrea? És mi kellene ehhez, hiszen a mai gyerekek ebben a közegben tényleg nagyon hátrányos helyzetben vannak, mert amiket elmondott, abból is ez következik, valamint az internet világában élünk, és nem divat kitartóan sok munkával előrelépni.
0: Több kérdés merült föl, úgyhogy megpróbálok válaszolni mindegyikre. Azt gondolom, hogy ma a gyerekeknek sokkal könnyebb a helyzete, mint annak idején, mert igazából sokkal több sportolási lehetőségre van esélyük. Az egy más dolog, hogy bejött az életbe, hogy mondta az internet, tehát a komputerezés, sokkal több játékkal játszhatnak, sokkal több minden miatt maradhatnak otthon, ami lefoglalja őket, és kevesebbet mennek ki a szabadba. Ez így van. Viszont ugyanakkor sokkal több lehetőséget ad arra a gyereknek, hogy több sportágból választhatnak, sokkal jobb felszerelések vannak, amikkel nem csak a tenisz mondanám, hanem a sportágba fel tudnak készülni. Tehát míg régen volt egyfajta tornacipő, vagy ha nem tudta megvenni a szülő azt a nagyon méregdrágát külföldről, akkor a gyereknek lehet, hogy fájt a lába, csak egy abszolút pici példa. Ma már azért mindenhez hozzá lehet jutni, nem olyan egetverő drága pénz egy jó tornacipőt megvenni, és azt gondolom, hogy ilyen szempontokat nézve sokkal könnyebb. Viszont tehetségek azok vannak, csak ilyen kisikorban nagyon nehéz megmondani, hogy lesz-e belőle teniszező vagy sem. Egy 10 éves, ha azt tudjuk mondani, hogy persze tehetségesebb az átlagnál, attól még nagyon sok összetevőnek kell passzolnia, és nagyon sok évnek kell eltelnie, hogy tényleg 14-15 15 éves korra azt tudjuk mondani, hogy igen, fejlődött annyit, amennyit elvártunk tőle, nem sérülékeny, kitartó, és még sorolhatnám, hogy mi minden kell ahhoz, hogy az ember odaérjen a világ legjobbjai közé. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem vagyunk semmivel se kevesebb tehetséggel körbevéve, mint más országok, csak más országokban, ahol sokkal többet fektetnek úgy államilag a sportokba, mi lemaradunk egy idő után. Tehát lehet, hogy 10-11 évesen még ott vagyunk az élvonalba, de utána, amikor már sokkal több pénzt kellene ráfordítani a gyerekekre, ott sajnos nem tudjuk már követni a többi országokkal azt a versenyt, amit kellene.
1: Temesvári Andreáról hol és mikor derült ki az édesapa edzősködése mellett, hogy óriási tehetség?
0: Állítólag, amikor Algériából hazajöttünk, ott dolgozott édesapám, ott volt a férfi kosárválogatónak az edzője, ő is ugye, mint kosaras, pályafutása után oda ment ki arra a felkérésre, és ott dolgozott 5 évig. 5 éves koromtól 10 éves koromig éltünk kint. 10 éves koromban, amikor hazajöttem, akkor vitt le apu egy klubba, akkor már egy picit játszott velem, 9 éves koromtól kint Algériába, és akkor mondták neki, hogy hát valami hihetetlen, milyen adottságokkal rendelkezem, és ő is látta ezt, meg észrevette, csak nem tudott mit kezdeni ezzel annak idején. Ugyan édesapám hobbija a tenisz volt, tehát elég sokat fektetett abba, hogy megtanulja ezt a játékot, és mindent tudjon róla. Aztán rá egy évre, 11 éves lehettem, amikor elkezdtem a versenyeken játszani, és ugyan az első pár verseny persze nem sikerült olyan nagyon jól, de utána rögtön elkezdtem majdnem mindent megnyerni, és akkor azok a jelek már megmutatkoztak, hogy a sokkal idősebbeket is nagyon simán verem, és nagyon hamar tanultam, tehát bármit mondtak, megcsináltam, kitartó voltam, nem volt velem gond, tanulás is ment, teniszre is nagyon boldogan jártam.
1: Kosárlabda nem merült fel, ha már az édesapa kosárlabdát?
0: Hát én kosárlabdáztam is, persze, mert apu óhatatlanul levitt magával, és csináltam, és nagyon szerettem.
1: Magas kislány volt?
0: Magas, mindig is magasabb voltam az átlagnál, de azt gondolom, hogy már most utólag persze nem tudhatjuk, lehet, hogy jó kosaras is lett volna belőlem, de én nagyon örülök, hogy a tenisznél maradt a döntés, és ezt azért végképp annak köszönhetem, hogy apu meg anyu azért jobban nyomott az egyéni sportág felé, mint a csapatsportágak felé. Saját tapasztalatából apu azt mondta, hogy nagyon nehéz egy olyan tehetséggel, amikor rendelkezik valaki, hogy az abszolút passzoljon, hogy mondjuk kosárlabdapán 5 játékos játszik, mind az 5 ugyanazzal a képességgel rendelkezzen és befusson. Úgyhogy azt mondta, hogy inkább, ha lehet, akkor az egyéni sportágok azért egyszerűbbek, mert egyedül van az ember, és ha jól játszik, akkor nyer, ha nem, akkor nem. De hát az sokkal könnyebb és hamarabb el lehet dönteni, hogy merre halad az ember karrierje.
1: Ugorjunk egy nagyot. Mit csinált Temesvári Andrea, amikor nem a gyerekekkel foglalkozik, és amikor nem a tenisz játssza a főszerepet? Van esetleg ilyenre lehetőség? Moziba járni, színházba, könyvet olvasni?
0: Akkor adok interjút, ahogy most teszem. Eleget teszek azoknak a dolgoknak, amik úgy érzem, hogy a teniszakadémiát valahogy fenntartja, tehát próbálok támogatók után menni állandóan, és meggyőzni arról, hogy mennyire fontos az, hogy segítsenek minket, hogy előbb-utóbb az olimpián is világversenyeken, illetve 10-15 év múlva legyen egy kis Taróci, vagy legyen egy újabb kis temesvári. Emellett meg, ahogy említette, nagyon szeretünk a férjemmel eljárni moziba, amikor engedi az időnk, színházba is, meg a gyerekekkel millió programot csinálunk, tehát a hétvégénk általában arról szól, hogy ha az időjárás engedi, akkor mindig kitalálunk valami jópofa tevékenységet, nagyon szeretünk sportolni, tehát a görkorcsolyától a bicikliig, télen a korcsolya, síelés, minden megy, szánkózás, nyáron a táborok után nyaralni, tehát tengerpart, úszás, mindenféle olyan dologgal szeretnénk a gyerekeket megismertetni, ami egy kis ingert ad nekik. Ezen kívül meg igazából, ha van időm, akkor talán egy-egy barátnővel találkozom, de erre annyira kicsi idő van és kevés idő, hogy van, hogy eltelik egy-két hónap, és nem tudjuk valahogy összehozni a találkozót, mert mindig valami közbe jön.
1: Melyik élmény az erősebb, egy kedvenc könyv, vagy egy kedvenc film, ami úgy megragadta, és ha teheti, megnézi, vagy legalábbis örökké ott van a fejében?
0: Én inkább mindenevő vagyok, és zenébe is mindig nehéz, amikor megkérdezik, milyen zenét szeretek hallgatni, vagy milyen filmeket szeretek. Mostanában inkább azt mondanám, hogy vidámabb filmek, talán egy akciót sokkal inkább elnézek, mint egy nagyon-nagyon szomorú, amin lehet sírni, és talán még a depresszió felé is lökni az embert, hát arra most nem vágyom, ilyenfajta filmekre, meg könyvekre.
1: Ben Hur volt egyszer egy vagy nyugat.
0: Férjem abszolút volt egyszer egy vagy nyugat, ha már így mondta, ő nagyon. Nekem nagyon sok kedvenc filmek, meg események voltak, amik így megmaradtak bennem, de nem tudnék egyetlen egy dolgot kiemelni. Talán mondanék, és ez megint teniszhez köt, hogy az Indianapolis-i verseny 83-ban úgy nyertem meg, hogy az első napon, én nagyon szeretem a zenész Prince-t, és akkor jött ki a Prince-nek az első filmje, amiben szerepelt. Nem egy csodálatos film, nem is lesz zseni belőle, nem kapott Oscar-díjat, de maga a zene, az egész bárgyú szerelmi történetével annyira bejött, hogy minden nap megnéztem. És minden egyes győztes meccsem után mentem, és megnéztem a filmet. És amikor a döntő után megnéztem, akkor már nagyon furcsán néztek rám a moziba, hogy hetedik napja mentem ugyanazt a filmet megnézni, de már kicsit babonából is. Én ilyen elborulós típus vagyok, tehát képes vagyok ugyanazt a filmet megnézni többször, ha már tudom, hogy mi történik, de ha én valamit megkedvelek, akkor én nagyon kitartóan, monogánul ragaszkodom hozzá. Úgyhogy éppen ezért nem tudok felhozni egyetlen egy olyan filmet, és nem is lenne reális, mert annyi jó van, amit szeretek.
1: Algéria, hogy oda még egy pillanatra visszakalandozzunk, mennyire maradt meg 5 évig egy kislánynak egy másik kultúrában, az nem lehetett egy egyszerű, és mindenképp lehet, hogy érdekes volt.
0: Mondom, minap meséltem a férjemnek, vagy legalábbis panaszkodtam, hogy olyan kevés dologra emlékszem. Nem tudom, hogy ez csak én bennem játszódik így le, vagy mások is így vannak ezzel. Valahogy úgy pillanatokra, momentumokra, eseményekre emlékszem, de úgy nagyon nem jön vissza minden. Az az előny megmaradt, hogy francia iskolába jártam, tehát perfekt francia tudásra jöttem haza. Ez vegyült ugye egy nagyon jó angol, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy két nyelvet beszélek úgy, hogy bármikor, bár melyik nyelvterületen meg tudnék lenni, ha nélkül problémákkal küzdenék. Ezen felül meg tényleg csak nagyon jókra tudok visszagondolni, hogy imádtam ott lenni a többi gyerekkel, és jártam kosarazni, teniszezni. A francia iskolában sok barátom volt, de ezen kívül nem emlékszem nagyon sok mindenre.
1: Mi volt a nehezebb? Elérni 17 évesen a világranglista 7. helyezését, vagy pedig visszatérni 2 év kihagyás után 1989-ben?
0: Az út a 7. ranglista felé az nagyon hosszú volt. 10-től 17-ig azt gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani, ez a kérdés nagyon nehéz, mert az ember készül és edz, és nem tudhatja, hogy egyáltalán oda ér-e vagy sem. Ugyanúgy edz pár lány, aki az életében a 100 környékére nem került, mint ahogy mondjuk lehet, hogy én edzettem. Nagy csapda ez azért valahol, mert az ember nem tudhatja elég sokáig, hogy ez most hogy fog elsülni. Sajnálatos módon pont a legjobb periódusban, 87-ben megsérültem, most már soha nem tudhatjuk meg, hogy mi lett volna, ha nem sérülök meg. Talán előrébb is tudok lépni a ranglistán. Az a 2 év, amikor kihagyás után visszatértem, az is egy hihetetlen 2 év volt az életemben, amikor nagyon sokat tanultam, és az embernek sajnos a lentekről is föl kell mászni a létreállat, tehát amikor leesik, és az élet sötét oldalát is meg kell tanulni, hogy milyen, meg milyen az, amikor a barátok hirtelen eltűnnek, és csak akkor vannak ott megint, amikor az embernek jól megy valami, és talán szeretnek villogni, amikor minden rendben van, de amikor bajban van az ember, hirtelen senki nincs mellette, a szüleink kívül. Én azt gondolom, hogy ezt elég korán megtapasztaltam az életemben, hogy milyen, amire persze nem lehet fölkészülni, de ez azért egy nagy pofon volt, amin át kellett mennem, vagy legalábbis amit átértem. Nem tudnék erre pontosan most úgy válaszolni, hogy melyik volt nehezebb. Szerintem mind a kettő nagyon nehéz volt, külön más úton haladtam. Az egyik ugye egészen 10-től 17-ig egy kicsit fiatalabb lányról szólt, a 87-től 89-ig már egy érettebb nő fogta fel azt, hogy mindent elveszíthet, illetve most utoljára megpróbálhatja, hogy sikerül-e még neki visszatérni a legjobbak közé. Sikerült annyira, hogy igazából a 7. hely nem valósult meg, de a legjobb 20-ba bekerülni, az se volt könnyű, de aztán már sajnos a pályafutásom végéig nem tudtam újra visszakapaszkodni a legjobbak közé. Most úgy mondom a legjobbak közé, hogy amikor az ember volt világ 7., akkor oda szeretne visszamenni újra, vagy netán még jobb helyre. De volt is egy nagy generációváltás. Jött a Steffi Graf Szabatini korszak, ahol sokkal gyorsabb tenisz diktáltak már, amihez ugye nekem alkalmazkodott. ragaszkodni kellett. Szerencsésnek mondhatom így is magam, hogy egy ilyen pici országból annó a 80-as években volt valaki úgy a világ legjobbjai között, hogy csak elmondták mindenhol, hogy Magyarország hol van, és ne tévesszük össze Budapestet Bukaresttel, és ennek nagyon hálás vagyok, hogy egy picit tudtam hozzátenni ahhoz, hogy ezt a Magyarországot jobban megismerje egy pár ember Amerikában, hogy hol is van.
1: Például 1986-ban Grand Slam tornagyőzelem a Roland Garroson Párizsban, párosban Martina Navratilovával. Milyen erekét őriz erről a sikerről?
0: Ez egy fantasztikus eredmény számomra, bárcsak egyénibe is sikerült volna. Igazából nem a legszebb kupám, különben a Roland Garrosnak a kupája, mert van ennél sokkal szebb, de talán a legértékesebb. Nagyon nagy örömmel nézek mindig erre a tányérra, mert ez egy ilyen tányérszerű. Nem volt egyszerű, mert ebbe a párosításba azt gondolom, amikor Martina felkért, elég nagy terhet éreztem magamon. Az, hogy világ elsőként a Martina úgy egyéni, úgy párosba elvárják tőle, az egy dolog, de ha kikaptunk volna bármikor, akkor persze, hogy azt mondják, hogy na hát kivel játszott ez a szerencsétlen Martina.
1: Ha megnyer, akkor
0: ha megnyerünk, akkor automatikusan mindenki azt mondja, persze, hogy a Martina nyert teljesen, hogy kit rak maga mellé.
1: Ezt megszáfolta Martina Navratilova, olvastam egy nyilatkozatában.
0: Igen, nagyon aranyos volt, mert 2006-ban, amikor a Tenisz Akadémiám átment a Sportmaxba, megnyitotta Martina, és ott az újságírók megkérdezték tőle, hogy hát hogy engem választott, és tudta, hogy fogunk nyerni, illetve megkérdezték, hogy nem félte attól, hogy kikapunk, és azt mondta, hogy hát azért választott maga mellé, mert pontosan tudta, hogy milyen teniszező vagyok, és milyen ember. Nem volt egy pillanatig kétséges az, hogy mi nem nyerünk. Hozzátette azt, hogy egy páros, egy párt alkot, és ő egyéniben, abban az időben nagyon jól játszott, de például pont a Roland Garroson kikapott a döntőbe Chris Evertől, és nekünk úgy kellett az elődöntőt megnyerni, meg a döntőt, hogy nagyon rossz lelkiállapotban volt, mert egy nagyon szoros mérkőzésen kapott ki, amit szeretett volna megnyerni. Nagyon jól esett nekem az, amikor azt mondta az elődöntőbe is, meg az előző mérkőzéseken is, amikor nagyon fáradtan játszott, hogyha nem játszottam volna ilyen jól, és nem vagyok ott mellette, és nem tartok ki, akkor biztos, hogy nem nyerünk. Azért is sikerült ilyen nagyon simán leverni Steffi Grafot és Szavatinit, mert olyan szárnyakat adott nekem ez a pár mondata, hogy tényleg úgy gondolom, az önbizalom az nagyon nagy úr.
1: Beszélgetésünk végéhez közeledünk. A gyerekekkel indítottuk ezt a műsort. Valamelyik lesz teniszező a három úrkó, a három gyerek közül?
0: Teniszező lesz-e belőlük, nem tudom. Az, hogy teniszezni megtanulnak, az biztos, mert már most mindegyik teniszezik. Timike nagyon jól, a Márkó tavaly is már játszott, de idén egy kicsit komolyabban veszi, és a legkisebbik az nyáron nagyon belelendült, és szereti mind a három, és abszolút nincs semmelyik rákényszerítve arra, hogy már pedig nekik teniszezni kell, és ez nekem nagyon nagy örömet okoz, hogy ők imádnak is teniszezni. Hogy azt gondolom, hogy úszni is meg kell, hogy tanuljon egy gyerek, nem bánom, hogyha teniszeznek is, és lesz az életükben még egy olyan sport, amihez bármikor használt vehetik. Azt, hogyha ügyesebbek és segyengetni kellene az útjukat, állunk elébe.
1: Ki szokott otthon több mesét mondani a gyerekeknek? Ön vagy inkább a férje?
0: Változó, nagyon sokat dolgozik az elmúlt időszakban az ügyvéd férjem, úgyhogy amikor ide engedi, szuper mese mondó, olyan improvizációkkal tud előjönni, hogy még az én fülem is eláll, szám kinyílik. Én meg az a hagyományos mesemondó vagyok, én is néha improvizálok, de én szeretem a gyerekek kívánságait teljesíteni.
1: Az egyik mesecsatorna, ha jól tudom, most önt felkérte, hogy mondja meséket.
0: Igen, lesz egy olyan kampány, hogy picit szeretnék az olvasást népszerűsíteni, és felkértek több olyan közéleti személyiséget, hogy talán megerősítsék azt, hogy mennyire fontos a mai világban az, hogy nagyon sok csatorna van, és nézhetik a gyerekek, de ne maradjanak le azért az olvasásról sem. Egy kis kedvenc mesét kellett mindenkinek kinézni, ami persze megint nagyon nehéz, mert ez teljesen hangulattól is függ meg, hogy mit szerettem én, illetve a gyerekek mit szeretek most. De sikerült, és remélem, hogy majd mindenki ezt úgy fogja föl, ahogy azt hiszem, hogy ennek értelme van, hogy a régi korszakban is az ember, amikor olvasott, akkor a gyerekeknek elindult egy olyan fantáziája, egy olyan képzelete, amit szerintem muszáj meghagyni nekik, és kell is erősíteni bennük. Ahogy azt mondom, hogy a tévébe is, ha látnak valami kellemes filmet, az is nagyon jól tud okozni, de azért az olvasás úgy az iskolához is szükséges, mint ahogy a rendes életben is.
1: Melyik mese volt ez, és melyik volt te Temesvári Andrea kedvence, ez még benne maradt itt a levegőben megválaszolatlanul?
0: Nagyon érdekes volt a helyzet, mert nagyon sokan választottunk Lázár Ervint, és aztán kötöttünk egy kompromisszumot, hogy mindenki választ még valami más, hogy nehogy az legyen, hogy ez valami összeesküvés. Úgyhogy én emellett még a három kis malackásas választottam, mert nekem is egy nagyon jó emlékem volt még az én óvodai korszakomból, illetve hát a legkisebbik testvérem, úgy, ahogy mind a kettő is nagyon szerette, amikor pici volt, de most a legkisebbik bolondul a három kis malacka után, úgyhogy én ezt el is meséltem a mi verziónkkal.
1: És mit szerintem jelent, hogy mi verzió?
0: Hát azért, mert meglepődtem, hogy több könyvben másképp jelenik meg a farkas szerepe, és ami nekünk van otthon két-három könyve, ott ugyan azonos szereplőkkel, névvel, mert volt, ahol csak azt írták, hogy három kismalacka. Én úgy tudtam, hogy Nyifi, Nyafi, Nyufi, a három kismalac, úgyhogy ez ragaszkodunk, mert a gyerekek ezeket a neveket már így abszolút be is rakják néha így a szövegbe is, amikor beszélgetünk. Volt olyan, ahol a farkas megette a malackát, én azt gondolom, ez nagyon drasztikus, úgyhogy én azt nem szeretem. Én azt választottam, ami a kedvesebb és aranyosabb verzió. A tanulság az volt, hogy három malacka közül az egyik az nagyon szorgalmas, az egyik az nagyon-nagyon lusta, a középső az olyan minden szoszó, és jött a farkas, és a házukat az egyik ugye szalmából, a másik fából, a harmadik kőből, de hát a nagyobbik elmondta nekik, hogy nem szabad úgy megépíteni, hogy ne legyen jó és stabil, és ő nagyon szorgalmas, a három nap alatt építette, a többiek csak ilyen fél, meg egy nap alatt, és el is fújta mind a kettőjét. A szorgalmas malackához futott mind a kettő, amikor bajba került, és aztán ő megmentette őket attól, hogy a farkas megegye, illetve hát nem megegye, hanem elfújja a házát. A gyerekeknek nagyon fontos az, hogy egy kicsit tanulság is, de ne legyen rossz élménye, tehát nem a megevést hangsúlyozzuk, itt nem is szerepel a mi könyvünkben, hanem az, hogy mindig oda kell figyelni, a nagyobbra tapasztalatot azt tudja átadni, úgyhogy ilyenkor a Timike mindig nagyon jól érzi magát, hogy látjátok, amikor én mondom, akkor azt kell csinálni. Úgyhogy ilyenkor örülnek.
2: Temesvári Andreával, aki 1986-ban nyert teniszben Grand Slam tornát, Virányi Zsolt 2009-ben beszélgetett.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: aux autres.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát. Mielőtt Babos Tímea első győzelmét felelevenítenénk, egy olyan hölgyről lesz szó, aki nem nyert felnőtt GS tornát, ám 2007-ben az év női sportolójának választották hazánkban.
5: A sportújságírók szavazatai alapján az év női sportolója a teniszező Szávai Ágnes lett, aki egy éve még 253. volt a világranglistán, most pedig a 19. A palermói WTA torna megnyerése után a US Open-en, vagyis az amerikai nemzetközi teniszbajnokságon menetelt, az orosz Petrova elleni siker után az ukrán Vakulenko ellen már a 8 közé jutás volt a tét.
6: 5-1-re vezet Szávai Ági a második játszma rövidítésében, 2 pontra tehát a győzelemtől, a 8 közé kerüléstől. Fantasztikus siker, több mint 10 000 ember tapsol a Louis Armstrong stadionban, 1 óra 43 perce játszanak, 6-4, 6-6 és a rövidítésben 5-1. Vakulenkónak, az ukránnak van még egy szervája, egy adogatása. Az első szervája most rossz volt Vakulenkónak, kénytelen tehát másodikat ütni. Ah, ide kellene ez a pont, hiszen ha megcsinálja Ági, akkor van 5 mérkőzés labdája, és megcsinálja, mert ez hosszú, úgyis van! 5 mérkőzés labdája van Szávai Áginak. Az ukrán tenyereséről az alapodalon túlra pattant, egy gyenge szervát jól letámadott Ági, és onnantól kezdve már rutin munka volt. 6-1 a rövidítésben Szávai Áginak. Gyerünk Ágikám, 1 óra 44 perc elteltével először mérkőzés labdához jut a 18 éves magyar lánya US Openen. A bajnokság történetében először a negyed döntőbe juthat egy magyar teniszező itt Flushing Meadows-ban. Ági a fonák oldalról szervál, egy jó első szerva kellene, meg is van, és megvan! Szávai Ági a legjobb 8 között, egy bravúros első adogatás Vakulenko fonákjáról, pedig kimegy a labda messze. Szávai Ági tehát 1 óra 44 perc alatt 6-4-7-6-ra legyőzte az ukránt, és ott van a negyed döntőben.
5: Az orosz Kuznyecova aztán a 4 közé jutásért már nagy falatnak bizonyult Szávai számára, aki Pekingben újra döntőbe jutott egy WTA tornán.
6: Lehet, hogy ami nem sikerült saját szervából, azt jelen a Jankovics adogató gémjénél csinálja meg Szávai Ági, vagyis hogy a mérkőzés labdát, de hát ahhoz kellene most nyernie még egy pontot. 6-7, 7-5, 5-2, 30, 15 az állás, de Jankovics adogat. 2 óra 51 percet tart ez a szenzációs találkozó, miközben Szávai most türelemjátékban. Jobb, és mit mutat Jankovics? Azt mutatja, hogy kin volt a labda, de nem volt kin a labda. 40, 15, vagy ha akarom, akkor 15, 40, nincs jelentősége. 2 meccslabdája van, honnan jött föl Szávai Ági a második játszmában. 1-5-ről és meccslabdáról fordítva győzött 7-5-re, és aztán húzott el a döntő a harmadik szedben pillanatok alatt 3-0-ra. Jankovicsnak most hosszú az első szervája. Nézzük a másodikat bepöttyinti, Ági pedig keményen vissza. Ez hosszú lesz, nem lesz hosszú. Hosszú, megvan! Megvan! Megvan! Szávai Ági megnyerte!
0: letámadta a második szerváját, és Jankovics hosszan tette vissza. Itt a szenzáció. Szávai Ági megnyerte a 600 ezer dollár összdíjazású China Open-t, ő lett Peking királynője.
6: Gondoltad volna, hogy New Haven és New York után Pekingben is a stadion minden szegletéből majd azt üvöltik, hogy Ági?
7: Igen, furcsáltam is, amikor a kínaiak elkezdték mondani, hogy Ági, Ági, ilyen furcsa kiejtéssel, de nagyon jó volt.
6: Melyik volt a mérkőzésnek a legnehezebb időszaka?
7: Miután elbuktam az első szettet, ott nagyon magam alatt voltam, nem is játszottam jól a második szett elején.
6: A törülközőbe temetted az arcod, mire gondoltál?
7: Arra, hogy lettem ilyen béna, hogy elbuktam az első szettet. A közönség az nagyon-nagyon segített, és úgy érzem, hogy kicsit felszabadultam a második szettben, amikor elkezdtem jönni, és mosolyogtam ki a közönségre, amit biztos az edzőm nem tart helyesnek, de úgy érzem, hogy egy kicsit felszabadultam, és akkor megint elkezdtem jobban játszani.
6: A US Open-en a negyeddöntővel csinálták 250 pontot, akkor szerintem te se gondoltad volna, hogy két héttel később megcsinálsz 275-öt, tehát még túlszárnyalod azt is.
7: Nem is tudtam, hogy annyit kaptam ott, hogy őszinte legyek, nem szoktam annyira követni ezeket.
6: Mi az, ami számít neked? Mert azt tudom, hogy a pénzt nem követed, a világranglista pontokat nem követed, akkor igazából mi az, ami az örömöt adja?
7: Jó, azért követem, de nem úgy, hogy pontosan tudom őket. Az, hogy fejlődök, és érzem azt, hogy egyre jobban játszok, és egyre jobb játékosokat verek meg, és meg tudom azokat csinálni, amiket mindig is szerettem volna.
6: Meghódítottad Pekinget, jövőre viszont augusztusban ugyanitt olimpia.
7: Nagyon várom, már tényleg is azért is jöttem ide, az volt az egyik ok, hogy egyszer legalább játszak az olimpia előtt. Nekem nagyon sokat jelent az olimpia, nem tudom, pár teniszezőnek annyira nem, de én nagyon várom már, és szeretnék jól szerepelni.
4: Egyébként a 11. helyen kiemelt Szávai Ágnes a 2008-as pekingi olimpián az első fordulóban kiesett. A kínai Cheng Chie közel 3 órás csatában 3 játszmában búcsúztatta a magyar teniszezőnőt, de Szávai pályafutása során elért szép sikereit ez nem homályosíthatta el. És most kerüljön szóba az a teniszező hölgy, aki 5. magyarként nyert Grand Slam tornát, méghozzá 4-et is. Temesvári Andrea 1986-ban a Roland Garroson aratott győzelme után 32 évvel 2018-ban nyert először Ausztrál Open-t Babos Tímea. A sikerről a Sportvilág 2018. január 26-i műsora számolt be.
8: A 24 éves magyar játékos az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az Australian Open-en. A most következő egy percben a friss bajnoknőt hallhatjuk.
9: Nagyon boldog vagyok, hihetetlen meccset játszottunk, és nagyon örülök neki, hogy végre magasba emelhettem egy Grand Slam trófeát. Elképesztő érzés, és azt gondolom, hogy most már azért elég tapasztaltam, mentem föl a pályára, és ez meg is mutatkozott a játékomban, nagyon agresszíven, nagyon jól teniszeztem, úgyhogy boldog vagyok, hogy nem úgymond odaadták a kezembe ezt a győzelmet, hanem igenis megnyertük. Ezek a pillanatok azok, amiket szerintem csak így lehet átélni, és hihetetlen ez megfogalmazni, hogy mit érez ilyenkor az ember, de hát nyilván a mámor, az öröm az, ami ott van, és nekem pár könycsöpp is volt megint. Az utolsó két legnagyobb verseny párosban azt végül is Babos Tímea nyerte két különböző partnerrel, úgyhogy a világ egyik legjobb páros játékosának mondhatom magam. Talán én voltam az egyetlen, akinek még hiányzott a Grand Slam, meg volt a VB döntő, az most már másoknak hiányzik, nekem most már minden megvan, úgyhogy nagyon-nagyon örülök.
8: A juniorként 3 Grand Slam trófeát gyűjtött Babosnak, ez az első felnőtt Grand Slam győzelme, és ő az első magyar győztes a Melbourne-i torna történetében, és az 5. magyar, aki felnőtt Grand Slam címet szerzett. Utoljára 1986-ban a Roland Garroson Temesvári Andrea diadalmaskodott párosban, akit Virányi Zsolt kérdezett Babos Tímea kapcsán.
10: Szerintem ez egy nagyon nagy győzelem és nagyon nagy siker Babos Timinek és párjának, Mladenovicsnak. Már közel álltak egyszer ahhoz, hogy Grand Slam tornát nyerjenek, ugye Wimbledon döntőjében 2015-ben ott voltak, én ott személyesen végig is nézhettem a páholyból. Ott tényleg két nagyon jó ellenfél ellen játszottak, talán egy kicsit túl is izgulták azt a mérkőzést, és azóta eltelt egy pár év, és azt gondolom, hogy segített mind a két lánynak, hogy nagyon magabiztosan, nagyon összeszokottan, még annak ellenére is, hogy tavaly nem együtt játszottak, azért sok páros játszottak amúgy más párokkal. Én azt gondolom, hogy kellő pillanatban, amikor az egyik játékos, azaz Timi egy picikét többet rontott, akkor nagyon sokat segített neki a párja. Amikor meg Kiki rontott egy párat, akkor a Timi próbálta felhúzni, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó összhangban volt. Nagyon agresszívak maradtak, főleg Makarova, aki azt gondolom, hogy a kellő pillanatban el tudták venni az adogatását is, és nagyon keményen rá tudtak játszani a hálónál, azért nagyon jó taktika volt, azt gondolom, hogy ez a mai mérkőzés nagyon megérdemelten nyerték meg a lányok.
11: Mennyire volt nehéz, hiszen a 6-4-6-3 akár még arra is enged következtetni, hogy viszonylag könnyedén nyert a magyar-francia páros, de azért ennél azt hiszem ennél bonyolultabb volt.
10: Én úgy érzem, hogy azért nem volt annyira könnyű ez a mérkőzés, nagyon oda kellett figyelni, voltak nagyon jó pontok, voltak nagyon szoros gémek, fontos pillanatok ebben a mérkőzésben, Timi meg a párja nagyon jó kezelte.
11: A 24 éves Babos Timi az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságon. Az mennyire nehéz ilyenkor, hogy 2,5 évig ugye mással játszik párost, vagy pedig viszonylag könnyen újra össze tudnak állni?
10: Mivel nagyon jól ismerik egymást, és ahogy Timi is nyilatkozta a döntő után, jó barátságban vannak, egész fiatalkorukat együtt játszották a junior versenyeket, ismerik egymást, jóba is vannak. Volt alkalmuk már egymással játszani, egymás ellen is, amikor ugye más párral álltak össze. Részben azért az, hogy amikor ők nem voltak együtt párban, az nem feltétlenül Mladenovicsnak a döntése volt, hanem a Francia Tenisz Szövetség ott a Garciát meg a Mladenovicsot összerakta azért, hogy az olimpián ugye együtt játszanak, és ezt úgymond kötelezte őket.
11: Ez volt ugye a 16-os riói olimpia, emiatt kellett ott váltani.
10: Így van, tehát én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a saját döntése volt Mladenovicsnak. Én azért azt gondolom, hogy elérendő idő volt ahhoz, és játszottak annyit, hogy pontosan ismerik egymás játékát, és ez, amit mondtam, hogy jó pillanatban tudták egymást kisegíteni szorult helyzetekben, úgyhogy én nem hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy nem ismerik egymás játékát, úgyhogy szerintem nagyon jó párt alkotnak.
11: Mi kell ahhoz, hogy egyesben is hasonló, hát nem azt mondom, hogy Grand Slamet nyerjen Babos Tíme, mert azért maradjunk a földön, de hogy a második, harmadik kör minél többször meglegyen, és esetleg 16 közé jusson egyesben egy Grand Slam versenyen.
10: Én azt gondolom, hogy Timi azért tudott egyelőre csak párosban, és remélhetőleg most, hogy vasárnap már döntőbe került vegyes párosban is, talán sikerül neki a Grand Slamet megnyerni, ilyen jó sikereket elérni, mert sokkal, de sokkal felszabadultabb, és valahogy komfortosabban érzi magát akkor, ha van ott mellette a pályán valaki az őt térfelén. Hát én azt gondolom, hogy ezt kellene, ezeket az erőket kellene valahogy fellazítani benne, ezt a feszültséget, vagy azt, amikor nagyon-nagyon túl akar, és nagyon jól szeretné a versenyt lejátszani, és egy picit túlságosan befeszül, és azt gondolom, hogy ez a stressz mindenféleképpen rossz hatással van rá, és azt gondolom, hogy párosban ezért is játszott mindig sokkal felszabadultan, és engedte sokkal lazábban el az ütőjét, amikor ütötte a labdákat. Hogyha ezt meg tudja valósítani egyéniben is, amit úgy néz ki azért ezen az ausztrál Openen látszódott már, hogy sokkal, de sokkal lazábban játszott az egyesben is, én azt gondolom, hogy Timi jó úton halad.
4: Ez volt az első, és ezt még három további Babos Tíme a Grand Slam győzelem követte, Kiki Mladenovicsal párosban, összesen öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tíme a nyert teniszben Grand Slam tornát a történelemben. E is reméljük, hogy nem örökre csak ez az öt magyar teniszező lesz az, aki GS diadallal büszkélkedhet, és ebben a reményben búcsúzik mára a visszajátszás. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
1: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Imre Balázs, tekbal bajnok. És vannak még címei, a Tekbal World Cup ezüstérmese, illetve az első USA Challenger Cup dobogós helyezettje. Az emberből hogy válik tekbalos? Gondolom először vívó lesz.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyébként vívtam, mikor általános iskolás voltam, de úgy lesz az emberből tekbol játékos, vagyis igazából a saját utam az úgy alakult, hogy én a Műszaki Egyetemen végeztem, és a sport életben eléggé részt vettem, és veszek részt a mai napig, és akkor megkeresett Huszár Viktor, aki szeretett volna mutatni nekem valamit, egy titkos projektet, amiről annak idején körülbelül 10 ember tudott, és ez volt egy ilyen összeeszkábált tekbol asztal, és teljesen beleszerettem az akkor kialakuló eszközbe és sportágba is, és úgy döntöttem, hogy a mérnöki pályát kicsit félreteszem, és beleteszem az időt, energiámat ebbe a sportágba, és így csöppeltem bele, és vagyok benne a mai napig is.
1: Miért volt ez ennyire titkos? Azt ugye tudjuk, hogy egy olyan ember hozta létre a tekbolt, illetve hát ő állt mellé anyagilag, aki hát a felnőtt filmes világból jött, és akkoriban, amikor te belecsöppentél ebbe, akkor ez még egyáltalán nem volt publikus?
2: Olyan szinten nem volt publikus, hogy az Aqua World-ben volt egy lesötétített squash terem, és még az ott dolgozók se tudták, hogy mi van a squash teremben gyakorlatilag, és én külön engedéllyel lehetett elkérni a kulcsot, mert annyira féltették ezt a projektet, hogy nem szerették volna, hogy kiszivárogjon még itt a levédetések és egyéb procedúra miatt. És igen, ez még azelőtt volt, mint hogy Gattyán úr, mint befektető beszállt.
1: Dátum szerint mit írunk ekkor?
2: Ebben nagyon rossz vagyok, de ha minden igaz, akkor 2015 környékét.
1: Csak azért kérdezem, mert maga a Tekbal Szövetség az 2020-ban alakult meg, tehát még 5 év eltelt ezután a titokzatos esemény után. Mi az, ami megfogott ebben, mert a külső szemlélő szerint nem is feltétlenül kell nagyon jó futballistának lenni egy tekbolosnak, de ahhoz, hogy igazán jó játékossá váljon, hihetetlen labdaérzéknek kell lenni, baromi jól kell tudnia dekáznia, nagyon jól kell tudni labdát kezelni, elképesztő intelligenciával kell rendelkezni ahhoz, hogy a tekbal asztal másik oldalán úgy helyezd el a labdát, hogy az védhetetlen legyen.
2: Én sose voltam profi focista, igazából hobbi focista voltam, mint kis pályán, mint nagy pályán, és megtetszett az, hogy egységnyi idő alatt nagyon sokszor találkozok a labdával, nagyon sok a labdaérintés, és pont azért, amire nem is voltam annyira ügyes annak idején, nagyon intenzíven lehet benne fejlődni, és egyre több sikerélményt ér el az ember, minél többet játszik, és kicsit ilyen kompetitív. Én nagyon szeretem azt, hogyha van kihívás, és ha valami nem megy, és látom a fejlődést, és van cél, és ezért beleszerettem. De annak idején például itt a technikai készségeknél például előjött, hogy mikor elvittük a Ferencvároshoz az asztalokat, hogy ott egy ilyen edzésen kipróbálják, akkor pontosan meg lehetett mondani azt, hogy ki az, aki középpályás és ügyes, és ki az, aki csatár mondjuk, és semmi köze a finom mechanikához így a fociban.
1: Mondjuk már el, hogy milyen szabályok szerint működik a tekbal. Hány pontot lehet szerezni? Vannak-e egyéb olyan szabályok, amiket esetleg még nem ismer minden hallgatónk?
2: Hát ugye szokták mondani, hogy ennyi év után, hogyha valaki már nem hallott róla, az elég nagy probléma, tehát most már nem egy kezdetleges sportágról van szó, de ugye egy hajlított pingpongasztalt képzelünk el, és körülötte van a pálya, a játéktér. Nyilván minél magasabb szinten játszik valaki, annál nagyobb térre van szüksége, hogy elérje a labdákat, de pár alapszabály az, hogy maximum 3 érintésből lehet visszaadni a labdát az ellenfél térfelére. Ez igaz az egyénire, illetve a páros játékra is. Párosban annyi, hogy egyet kötelező passzolni, és az egyik ilyen alapszabály, amire szoktunk figyelni mondjuk egy egy kezdőedzésnél, hogy kétszer ugyanazzal a testrésszel nem lehet hozzáérni a labdához, és nem lehet átadni a labdát. Ez azért fontos, mert általában mindenki egylábas, mondjuk egy jobblábas játékos mindig jobblábbal szeretné visszaadni, és hogyha valaki játszik a sportággal, vagy az eszközzel, akkor kénytelen használni a gyengébbik lábát, ezáltal folyamatos fejlődési kényszer alatt van, hogy mondjuk a bal lábát, vagy a jobb combját, vagy a fejét is használja, és anélkül nem lehet megélni benne.
1: Tehát akkor önök ilyen developer játék, tehát hogy mindig az a testrészed, vagy az a szerved is fejlődik, amivel korábban nem használtad a labdát.
2: Igen, illetve hogyha ugye az első lépés az, hogy megtanulod a szabályokat, átjázd a túloldalra a labdát, utána, hogyha ez megvan, akkor egyre jobban tudsz felmenni, úgymond így a plexi környékére, ahonnan tudsz támadni. Utána arra fogsz figyelni, hogy egyre erősebb labdákat adj, hogy az ellenfél nehezebben tudja visszaadni. És hogyha ez megvan, akkor valószínűleg olyannal játszol, aki hasonló kvalitású, mint te, tehát akkor már vissza fogja tudni neked adni mondjuk jobb oldalról a labdát, ezért elkezdesz gyakorolni a bal oldalra, hogy például a bal lábadat is fejleszt, hogy színesebb legyen a játékod. Tehát ennek tehát határa a csillagos ég, hogy te melyik testrészeddel, hogy tudsz támadni, melyik oldalról. Később aztán jönnek a rövidítések, tehát aki szeret focizni és kicsit technikásabb, az nagyon-nagyon élvezi ezt a játékot.
1: A plexi az a háló?
2: Az a plexi az a háló, igen, az egy merev háló, átlátszik, és azon is pattanhat a labda, vagy...
1: Hány pontot lehet kell szerezni?
2: 12 pontig megy egy szett, és általában a versenyeken 2 nyert szettig tart a küzdelem.
1: És mennyi ideig tart egy meccs? Függően attól, hogy milyen képességűek a játékosok, persze gondolom.
2: Igen, most a profi versenyeken, a nemzetközi szinten is egy olyan 20-30, inkább 30 percet szoktak rászámolni, mert nagyon sok 12-10-es szett van például. Fontos megegyezni, hogy csak a döntőszettet kell 2 ponttal megnyerni, tehát lehet 12-11, 11-12, majd a döntőszett akár 18-16 is, illetve időkérés, akkor ilyen injury break.
1: Ivószünet?
2: Ivószünet nincs, és egyébként VAR van, bizonyos versenyeken challenge-nek hívják, mikor be van kamerázva felülről a pálya, mert nagyon gyors a játék. És
1: mit szoktak varozni, hogy hozzáért az asztalhoz még, tehát csúsza volt, vagy nem érintette az asztalt, vagy hányszor ért hozzá a játékos, esetleg többször, ami tiltott?
2: Általában a csúszát szokták, ugye, hogyha az asztal érére pattan a labda, és az lefele menő ívet ír le, akkor az kicsit ilyen szerencsefaktornak minősül a techballba, tehát hogyha hagyjuk lepattanni, akkor újra játsszuk a pontot. És sokszor van vita abból, hogy egy gyors labda az most csúsza volt, vagy egyébként az asztal felül, a végén, a felületen csúszott meg, tehát általában erre szokták kikérni a challenge-et, illetve arra, hogy a plexi vonalán túlról nem lehet pontot szerezni, és a játékos átnyúlt, amikor az érintés pillanatában valamik testrészsel vagy nem, tehát ilyenekre szokták általában kikérni.
1: Amikor megnyerted a magyar bajnoki címedet, akkor hányan indultak?
2: Hát ez már időszámításunk előtt volt, most, hogy jöttem, mert megnéztem 2017-ben, hát több mint 20 csapat indult, de azt tudni kell, hogy Szepesi Robi barátom, ami párosban indultunk, és mi nem voltunk a legesélyesebbek között nyilván tartva. Ő Dunaújvárosban él, és még mai napig focizik, én pedig Budapestről mentem, és a verseny előtt egy-két alkalommal tudtunk játszani, és gyakorlatilag mindenkitől kikaptunk. Magunkat olyan negyedik helyre rangsoroltam akkoriban, így erős sorrendben, viszont ott a versenyen mind a kettőnkből előjött egy olyan üzemmód, hogy gyakorlatilag minden labdáért mentünk, egymásért küzdöttünk, és ez volt az a plusz, ami miatt meg tudtuk nyerni akkor a magyar kvalifikációs versenyt, és képviseltük hazánkat az első techball világbajnokságon.
1: Na, az milyen volt?
2: Az fantasztikus érzés volt. Ez egy techball

0: vagy William Gallas, ő azóta ugye már itt van Magyarországon, tehát hogy ilyen labdarúgók, sztárok néztek minket, illetve a magyar közönség az mai napig itt a szemem előtt van.
1: Az, hogy ennek a sportágnak a arca, Ronaldinho, az azért elég sokat elmond arról, hogy a tagball mennyire lehet népszerű a világban. Mennyire az?
0: Én úgy gondolom, hogy az. Szerintem már nincs olyan ország a világban, ahol ne lenne tagball asztal. Nagyon-nagyon sok, hát több mint 30-40 szövetség van a világban, ahol van valamilyen szintű tagball képzés, tagball versenyek, tehát azért nagyon sok mindenki foglalkozik már ezzel, és ugye nincs olyan világsztár, akinek ne lenne már otthon gyakorlatilag tagball asztal, vagy ne láttunk volna róla tagballos videót. Tehát például Lionel Messinek is van otthon, és őt se kérték meg, hogy most itt van x millió euró, adunk egy asztalt, és akkor posztolj vele Instagramon, tehát ő szeretett volna.
1: És a feleségével játszik?
0: A kisfiával játszott annó, de több éve volt, azóta lehet már jobban megy neki. De például, amikor a Paris Saint-Germainbe igazolt, akkor az első PSG-s mezben való pályára, edzőpályára való lépésénél például tagballozott. Tehát, hogy ilyen magaslatokig eljutott hazánkból egy sporteszköz, ami fantasztikus érzés, és igen, hát Ronaldinho a legjobb arc ehhez a sporthoz, hiszen technikás, nem kell bemutatni, mindig fülig ér a szája, és otthon van neki a kertbe, és nagyon sokszor tesz fel kis videót, hogy a haverokkal játszik.
1: Imre Balázs tagball bajnokkal beszélgetünk, és magának a sportágnak szerintem a social media, ami úgy nagyjából a sportággal egy időben kezdett terjedni, tehát ilyen 13-14 környékén robbant be tulajdonképpen a Facebook, aztán később jött az Instagram, még később jött a TikTok. Hihetetlen jól használja a sportág a social médiát, ahogy én érzékelem.
0: Igen, hiszen az egész sportág egy szexi, trendi dolog. Szerintem, tehát ahogy kinéz az asztal, és kapott Red Dot díjat többek között, amilyen modern a szabályrendszer, és folyamatosan fejlődik a játékkal egy időben, úgy ezek a kis videók, amik kikerülnek, eladhatóak, és így a nézettséget így generálja önmagának, hiszen akinek van asztal, vagy elmennek a spanok játszani, úgymond, felveszik, és mindig vannak olyan pontok, amiket az emberek feltesznek a social media felületre, és csak úgy tovább kell osztani. Vagy ha nagyobb, kisebb-nagyobb klubokról beszélünk az egész világban, nagyon sokszor felteszik a felületükre, hogy tagballoznak a játékosok, és mennyire élvezik. A legtöbben nyilván ilyen freestyle jelleggel, hogy hozzáérnek az asztalhoz, lehet, hogy nem cserélgetik a lábot például, de ez a lényege, hogy ne csak a versenysport része legyen meg, hanem ez a kikapcsolódás. Ha lemegyek a Balatonpartra, és ott vagyunk ketten, akkor ne kelljen még 6 embert összeszedni egy kispályás focihoz, hanem akkor ketten játszunk. Vagy ha 4-en, akkor 2-a 2-be, és sörmeccseket, most mondtam valamit. Tehát ez a szép ebben, hogy igazából kis helyigényű, nem kell hozzá túl sok minden egy labda, illetve mert nagyon sok helyen ki van téve ugye tagball asztal a kültére, és akkor lehet játszani, és így generálja a nézettséget és a játékélményt.
1: Meg lehet ebből élni?
0: Jó a kérdés. Korábban...
1: Fogalmazunk úgy, hogy van, aki megél.
0: Van, aki megél, ugye ez is ilyen kicsit ilyen hullámzó volt. Mi, mikor VB második helyet szereztünk, akkor nem nagyon volt pénz így a sportban, utána kezdett egyre több pénzdíjas verseny létrejönni. Amerikában, amikor megnyertük a versenyt, akkor például annyit lehetett nyerni, hogy visszajött az utazási díj. Tehát az, hogy most nekem még kenyér legyen belőle az asztalon, az nem működött. Viszont volt olyan időszak 2-3 éven keresztül, hogy olyan intenzív volt a versenynaptár, hogy be lehetett ütemezni, hogy ki melyik, tehát mind a teniszben, ki melyik versenyre szeretne elmenni, körülbelül kalkulálni, hogy most világranglista szerint, illetve nevezőszám szerint ki hol végez, és hogy jön ki jobban a matek, meg tud ebből élni az ember. De most azt látom, hogy mint versenysportoló szerintem egy 3 ember tud megélni belőle a világon.
1: Lehet valahol olimpiai sportág a tagball?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Én ebben hiszek, illetve akik a sportág közelében

0: ebbe vannak, ebbe hisznek, ezért dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy ahogy fejlődik és változik az olimpiai program is, illetve a sportágak is, úgy ennek a techballnak létjogosultsága van, hiszen rendkívül látványos és trend, és mégis foci alapú. Tehát egy jó kommentátorral egyébként könnyű megérteni, illetve el tudja adni úgy ezt a mérkőzést, hogy az tényleg lebilincselő legyen, és oda szögezze az embert a tévéképernyőjére elé.
1: Van Magyarországon ilyen kommentátor?
0: Hát szerintem most is olyannal beszélgetek, aki el tudná ezt adni, de szerintem nagyon sok jó kommentátor van Magyarországon, és egy-egy jó szakértővel biztos, hogy élvezetes lesz. Volt is már tévében nagyon sok közvetítés, pozitív visszajelzéseket hallottam, és én nagyon-nagyon szeretném, és bízom benne, hogy ott legyen az egyik következő olimpiai programban, amiben lehet.
1: Tehát, hogyha három ember van a világon, aki meg tud élni ebből, akkor azt szűröm le, hogy te nem vagy a között a három ember között, mert hogy magán emberként is céget vezetsz, más dolgokkal is foglalkozol, mikkel?
0: Ugye én a mérnöki pályát kicsit szüneteltettem a Techball miatt, akkor a Techball Kft-be dolgoztam, hogy a sportág felépítésével foglalkoztam, közben létrehoztam egy sportegyesületet, ami üzemelteti a Műegyetemi Villanyfényes Bajnokságot. Ez tudomásom szerint Közép-Európa legnagyobb kispályás bajnoksága. Itt több mint 2400 játékos focizik. Gyakorlatilag éjjel-nappal egy 228 csapatos bajnokságban, kispályás bajnokságban. Erre nagyon büszke vagyok. És emellett egy rendezvényszervező cégem is van, illetve dolgozok egy alapítványnak, akikkel sportprogramokat viszek állami gondozásban élő gyerekekhez, gyermekotthonokba, illetve mit is csinálok még? Amíg van valami, csak elfelejtettem.
1: Bekerültél az egyik kereskedelmi tévé, hogy szokták ezt mondani? Ez valóságshow, vagy ez túlélő show, ez az Exatlon, vagy van ennek valamilyen tipikus neve, ahogy a filmpiacon meg lehet vásárolni ennek a licenszét?
0: Hogyha így hívnák, akkor biztos, hogy nem mentem volna el. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy sport reality.
1: Sport reality.
0: Engem a techball eredményei miatt hívtak be annó castingra, és találtak alkalmasnak, hogy a bajnok csapatot képviseljem, és a sport miatt mentem, tehát én nem tartom magam egy reality szereplőnek, egy ilyen trash műsorba biztos, hogy nem mentem volna el. Én próbáltam a sport részét megfogni, és minden mást háttérbe szorítani, de igen, az a lényege, hogy sportolnak, vagy versenyeznek a civilek és a bajnokok, és hogy az adott problémákat összezárva gyakorlatilag hogy oldják meg, kiből mit vált ki a folyamatos stressz helyzet, illetve a sportolás, és erről szólt a Dominikai Köztársaságban ez a műsor.
1: Láttam egy beszélgetést, a műsorvezetőnek van egy saját podcastje, nem tudom, hogy hívják, az ő világa, és abban arról beszélgettek a résztvevők, hogy minden nagyon klassz, de amikor toaletre kellene menni, azok hát alsó hangon is nem sorjáznak a Dominikai Köztársaság partvidékén. Ezt hogy lehet megszokni?
0: Igazából úgy kell elképzelni, hogy a versenypályák egy viszonylag nagy területen helyezkednek el, így a Dominikai Köztársaságban, és nem települések, városok vagy faluk mellett, hanem tényleg így az erdőben, vízparton, itt-ott, ahol nincsen kiépítve semmilyen csatornázási rendszer, tehát az emberek a természet lágyulén végzik a kötelezettségeiket. Szerintem ez fejben dől el, illetve aki mondjuk jelentkezik ebbe a műsorba, vagy meghívják ebbe a műsorba, vagy elmegy, mint munkatárs, vagy mint műsorvezető, az pontosan tudja, hogy mire vállalkozik, vagy ha nem tudja, akkor azért érdemes informálódni a műsor adta nehézségekről, és akkor felkészültem menni. Tehát akinek ez komfortzónán kívül esik, az nem menjen.
1: Szóval találkoztál olyan kihívással, amire, hát ahogy szokták mondani, gondoltam, na ezt nem gondoltam volna.
0: Mikor a műsorban voltam, akkor két és fél hónapot voltam, versenyeztem, és még maradtam 2 hetet, és a legnagyobb nehézség az az volt, hogy a idegen emberekkel való együttélés. Tehát mikor össze vagy zárva, 0-24, nem is tudom, 8-an voltunk, 8 emberrel, 8 különböző emberrel, néha az embernek saját magát is nehéz elviselni, vagy adott esetben egy főt otthon, vagy 2-t, de 8 teljesen idegen azért az nehéz. Mikor reggeltől estig forgatás, verseny, forgatás, és gyakorlatilag csak ebből áll a nap, erről tudsz beszélgetni, ott azért kijönnek az emberi dolgok, és még az elején így mindenki erőt vesz magán, hogy próbálja a jobbik oldalát hozni, hogy ne legyen kellemetlen a másiknak adott esetben, de ahogy telik múlik az idő, mindenki fáradtabb, úgy egyre jobban elfelejti ezt, és akkor jönnek a viták és a konfliktusok, amire adott esetben a tévénéző is kíváncsi.
1: Amikor versenyzőként voltál jelen, akkor milyen pozícióban végeztél, vagy végig tudtad csinálni magát a versenyt?
0: Az én évadom az valahogy decemberben kezdődött, és májusban lett vége, tehát viszonylag hosszú időtartamú volt, és akkor az volt a műsornak a koncepciója, hogy mindig, mikor kiesik valaki, akkor időközönként feltöltik új arcokkal, és így rotálják az embereket. Nyilván van, aki végig tudja vinni ezt az időszakot, van, aki nem. Én akkor úgymond ilyen feltöltés voltam itthon, és az első férfi feltöltés voltam, és mentem ki talán februárban a műsorba, és a döntő szakaszig jutottam el. Most ott hanyadik lettem, azt nem tudom, nem végeztem az első háromba, tehát valahol ilyen 6.-7. környékén még ilyen összeköltözési rész előtt estem ki, de pont elég volt egyébként.
1: Ez mennyire fizikai, illetve mennyire mentális megpróbáltatás maga a verseny?
0: Mind a kettő, ugye, aki ismeri a műsort, vagy látja, az elképzelheti a pályákat, tehát azok sokkal nehezebbek élőben, mint amilyen a tévéképernyőn keresztül. Nyilván a tévéképernyőnél mindenki mindent nagyon gyorsan tud csinálni, és egyből ledobja a célt. Én ugye 1.90 vagyok, tehát a pályák nem nekem voltak optimalizálva, maradjunk ennyiben, illetve akkor is már ugye 30 plusz voltam, és a 18 éves fiatalokkal elég nehéz volt felvenni a versenyt. Így próbáltam fejben erős lenni, és túltenni magam azon, hogy a pályafutós részén valószínűleg később fogok kijönni, viszont szerintem jobban dobok, mint a többiek, és ezáltal tudom kompenzálni a hátrányomat, így ezt volt nehéz nekem összerakni fejbe, hogy ne csúszak szét azon, hogy a 18-19 éves kisgyerekek hamarabb kiérnek, mint én, és hogy bízzak magamban, hogy higgadt tudok maradni, és önmagamhoz képest szerintem ez elég jól sikerült.
1: De ezen nem bácsisztak?
0: Nem, az öreg nem vagyok, tehát akkor 30 eleje voltam, nem bácsisztak, de jó eső érzés volt látni, hogy mikor én tehát ők dobáltak, én odaértem, akkor éreztem, meg láttam, hogy azért megremegnek, hogy na, kiértem én is, és akkor ők még nem dobták le a totemet, vagy a karikát nem dobták le a célra. Tehát ebbe bíztam. És az is jó volt, hogy utána volt egy ilyen All-Star évad, és többen rám írtak, hogy segítsek nekik így a felkészülés azon részében, hogy mentálisan és fejbe hogy lehet ott lenni, és hogy lehet higgadtnak maradni, ami amúgy nagyon fontos.
1: Emberi kapcsolatok, barátságok, szerelmek kialakulnak egy ilyen hosszú együttlét alatt?
0: Igen, na most ez olyan, hogy az ember, ahogy így idősödik, úgy egyre kevesebb ideje van a saját régi barátaira és haverjaira is. Na most ez itt is igaz, tehát annyira intenzív volt az a bent együtt töltött idő, hogy mikor kijöttünk, minden héten találkoztunk, aztán 2 hetente, aztán közös karácsonyi húzás, és ahogy a dolgok lenni szoktak, ez is így egyébként elapadt. Tehát mindenki visszacsöppent a saját kis életébe, és éli mai napig a világát, de hál' Istennek egy-két mondhatni barátot sikerült megmenteni úgymond ebből a műsorból, és van olyan, akivel napi szinten szinte beszélek azóta is, és talán ez a legnagyobb hozadéka ennek a műsornak, hogy találkoztam olyan értékes emberekkel, akikkel ugye a sport mint közös pont megvan, és még így az emberi értékrendek is stimmelnek.
1: Imre Balázs Techball bajnokkal beszélgetünk, és említetted, hogy egy alapítvány segítségével, amelyben benne vagy, próbáltok nehéz sorsú gyerekekhez sportot eljuttatni, a sport most így idézőjelben természetesen. Ott milyen fogadtatásban részesültek a gyerekek által?
0: Hogyha nevé lehet nevezni az alapítványt, akkor ez a Gatyán alapítvány egyébként, és az alapító még a Covid előtt 40 intézménynek adományozott Techball asztalt, és ugye a Techball asztalt, ha leteszik, akkor nem minden esetben tudják azt rendeltetésszerűen használni a gyerekek, és kerestek egy olyan személyt, aki életet tud lehelni ezekre a Techball asztalokra, és megkerestek engem, hogy javasoljak valakit. És sajnálatos módon senki nem vállalt ezt a projektet, és nagyon felidegesítettem magam ezen, és úgy voltam vele, hogy akkor én megmutatom, hogy meg lehet ezt csinálni, és azóta edzőket küldök a vidéki intézményekbe, nagyon sok regionális techball verseny van gyermekotthonok között, nagyon sok országos gyermekotthonok közötti techball kupát szervezek, és van olyan gyerek, aki már 5 éve van a kezeim alatt, ma már a legnagyobb techball egyesület itthon leigazolta, és a techball miatt nemzetközi versenyekre tud elmenni. Például most 2 srác a Bicskei gyermekotthonból, és gyakorlatilag lassan a világ elitjébe tartoznak. És azok az emberek, akik annó nem hittek ebbe a projektbe, és ezekbe a gyerekekbe, nagyon sokan rám írtak, és azóta jönnek oda, hogy úristen, nem is gondolták volna, hogy ezt ki lehet hozni belőle. Sőt, olyan is van, aki visszautasította ezt a projektet, és azóta az én gyerekeimmel szeretnének például vegyes párosban indulni nemzetközi versenyen, mert olyan szintet képviselnek. És ugye az a jó, hogy nekik ott van a techball asztal az intézményen belül, és mit csinálnak nyáron? Reggeltől estig sötétedésig techballoznak, ami szerintem a mai fiatalságban kihalt már, mert mindenki a telefont és a számítógépet pötyögi, de nekik ez a lehetőség sokszor nincs meg, sőt, pláne internet kapcsolat, és például Bicskén van olyan, hogy már 4 techball asztal van ott, mert annyian játszanak reggeltől estig, és hihetetlen milyen ügyes gyerekek vannak. Van olyan 14 éves kisrác, vagy 13, már profi mezőnbe kell elindítanom itthon, mert és világklassz is lesz.
1: Egy olyan emberrel beszélgetek, aki boldog, kiegyensúlyozott, és semmit nem csinálna másként az eddig életéből?
0: Szerintem igen. Én úgy gondolom, nyilván vissza lehet gondolni, hogy bizonyos dolgokat máshogy csinálna az ember, de minden döntésnek megvolt annak idején az oka, hogy mit, miért úgy döntöttem. Én nem gondolom, hogy a múlton rágódni kell, még hogyha valami hibának tűnik mai fejjel. Előre kell tekinteni, és újabb és újabb célokat kitűzni. Én ebbe hiszek, én így élem az életem, és én úgy gondolom, hogy boldog vagyok most.
1: Imre Balázs, köszönjük szépen!
0: Én is, köszönöm!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Franciaország már elődöntős a labdarúgó VB-n. Győzelemmel kezdett a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében. Cseházi döntőt rendeznek női egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon. Jó napot kívánok! Muzica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Megvan az első elődöntős csapat a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország ugyanis 2-0-ra legyőzte Marokkót a tegnapi első negyed döntőben. Így bejutott a legjobb négy közé a VB-n, sorozatban harmadszor. Kylian Mbappé 8. gólját is megszerezte a tornán, és utolérte a gólövőlista élén Lionel Messit. A Franciaország Marokkó negyed döntőt a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
2: Franciaország úgy kezdte a mérkőzést, ahogy egy esélyes csapathoz illik, oda szegezte teljesen Marokkót a kapujához. Az 5. percben egy szöglet után visszakerült a bal színen Mbappé ez a labda, aki gyönyörűen ívelt középre. Upamecano óriási helyzetben fejelt kapura 4 méterről, Bono óriásit védett. Ez nagyon jót tett volna a mérkőzésnek, pláne a semleges nézőknek, a hamar megszerzi Franciaország a vezetést, meg a kijebb jön Marokkó. Ehelyett az egész első fél időben azt láttuk, hogy Marokkó csak a saját tér felén 10 emberrel van, próbálják tartani a labdát, nem elvagdosni, mert állandóan jönnek rájuk a franciák, viszont az egész első fél idő folyamán Brahim Diaz egyszer lépte át a félpályát lendületből, 2-2-ben leszerelték, egy szögletet rúgtak a marokkóiak, és volt egy 25 méteres szabadrugás jobbról, amit Hakimi nagyon csúnyán mellé lőtt. Ezt a 3 esetet azért emelem ki, mert nem voltak többet az ellenfél térfelén a marokkóiak. A franciák pedig Mbappé révén 11-est harcoltak ki, amit a sértett végzett el, de egy óriási közjáték előzte meg, videózás, igazgatta a játékosokat, eltelt 3 perc a megítélt 11-es meg az elvégzés között. Ez még ekkor a start, mint Mbappé is megzavart, ki is hagyta a 11-est, olyan gyengén rúgta a kapus bal kezére, hogy Bono ki se ejtette a labdát. De ez nem törte meg a franciákat, még ha 0-0-al is mentek be a csapatok, ugyanúgy kezdődött a második félidő. Habár azt kell mondjam, egy picit bátrabban jöttek ki a marokkóiak, most már vezettek egy-két támadást az elején, és amikor azt gondolták, hogy már úgy partiba vannak a franciákkal, akkor Mbappé megvillant. Igaz, hogy már megvolt a labda a marokkóiaknak a 20 méterre a saját kapujuktól, de visszaszerezték a franciák. Mbappét megjátszották a 16-os baloldali csücskénél, ahol tolt egyet befelé, és gyönyörűen jobb lábbal benyeste a hosszú sarokba ez a 60. perc történése. A marokkóiak föl se tudtak ocsúdni a gólból, és a 65. percben jött a kegyelemdöfés Mbappé passzából, Dembélé ment el a félpályától egyedül, és 14 méterről bepasszolt a Bono mellett a bal alsó sarokba, 2-0, ezzel eldőli látszott a mérkőzés, akkor Deschamps többet cserélt, Mbappét is lehozta, akinek egy kicsit a bokáját láttuk utána a kispadon, hogy jegelni kellett, de azt gondolom, hogy nem lesz komoly a sérülése. Bejött Barcola, aki nagyon sokszor meghúzta a marokkói védelmet, de újabb volt már nem szerzett Franciaország, Bono védett még 2-3 nagyot. Uabi, a marokkói edző több cserével is próbálkozott, de ez teljesen kilátástalan volt már a 2-0 után. Egyetlen kapura lövése volt Marokkónak, az is egy 25 méteres lövés, kiütötte Menyán, de nem volt nagy lehetőség. Tehát ezen a mérkőzésen ez a 2-0, ez még Marokkóra nézve hízelgő. Franciaország nagyon jó csapat benyomását kelti, a jobbik csapat jutott be a négy közé.
1: A mérkőzés legjobbjának Mbappét választották, aki tehát góllal és gólpasszal járult hozzá a franciák sikeréhez, majd a bosztoni negyed döntő után így nyilatkozott.
3: Kaptam egy kisebb rugást a bokámra, de rendben vagyok. Én mondtam, hogy Mateta jöjjön helyettem, hogy ő is lehetőséget kapjon. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy ezt a mérkőzést is megoldjuk és nyerjünk. Ez sikerült. Bejutottunk az elődöntőbe, aminek örülünk, de még mindig nagyon hosszú az út a torna végéig. A következő mérkőzésünk pedig még keményebb lesz. Persze készen fogunk állni, előtte viszont pihenünk, és várjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk.
1: Franciaország 2022-ben az elődöntőben, idén pedig tehát a legjobb 8 között állította meg Marokkót. Mohamed Ouabi, az afrikai együttes szövetségi kapitánya következőket mondta a mérkőzést követően.
3: Fontos, hogy mindig a győzelemre törekedj és higgy magadban. Mindent megtettünk azért, hogy tovább jussunk, és azért is, hogy megnyerjük a világbajnokságot. Aztán, amikor vége van, ahogyan most, csalódottak vagyunk, mert kikaptunk. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy nyilvánvalóan Franciaország volt az erősebb csapat, de mi is fel tudtuk venni a versenyt a legjobbakkal. Tovább fogunk fejlődni, és talán 4 év múlva már ki is tudjuk ejteni őket.
1: A kétszeres világbajnok franciák ellenfele pedig a ma esti spanyol-belga párharc győztese lesz majd a keddi elődöntőben. A spanyolok eddig gólt sem kaptak ezen a tornán, a nyolcad döntőben pedig a portugálokat búcsúztatták. Belgium két döntetlennel kezdte a VB-t, majd kiütötte Új-Zélandot. A 32 között Szenegált két gólos hátrányból fordítva hosszabbításban győzte le, majd a nyolcad döntőben az Egyesült Államok csapatát verte 4-1-re. Thibaut Courtois, a belga válogatott és egyben a Real Madrid kapusa, így várja a spanyolok elleni találkozót.
4: A spanyol csapat kiváló. Szerintem ők a végső győzelemre is esélyesek, egyértelműen favoritok ellenünk is. De a labdarúgásban bármi megtörténhet, így minden tisztelet mellett hiszem, hogy nyerhetünk. Jól ismerem őket, a legtöbbjüket a La Ligából, de van akit a Bajnokok Ligájából. Ez biztosan hasznos lesz számomra. Ugyanakkor ez most a spanyol válogatott lesz, nem a Barcelona, a Manchester City vagy az Arsenal. Alaposan kielemeztük őket, mindannyian ismerjük a játékosaikat.
1: A 21 órakor kezdődő Spanyolország-Belgium VB-negyed döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros 2-1-re legyőzte idegenben a szerb Vojvodinát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első felvonásán. A magyar csapat így kedvező helyzetből várhatja a jövő csütörtöki budapesti visszavágót. Borbé Balázs tehát győzelemmel mutatkozott be tétmérkőzésen az FTC kispadján. Dibusz Dénest, a Ferencváros kapusát, Zinger Kocka Henrietta kérdezte a tegnap esti újvidéki találkozót követően.
5: Azt beszéltük, hogy nagyon fontos ugye mindig az első mérkőzés egy új szezonnál, főleg úgy, hogy ugye van egy új vezetőedző, egy picit új alakuló csapat, úgyhogy tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, ugye nehéz ellenfél ellen idegenben, de tényleg jól indult a találkozó, egy olyan szituáció után szereztünk vezetést, amire készültünk. Aztán picit azt gondolom, hogy elvesztettük a kontrollt, kevesebb rizikóval vagy bátorsággal játszottunk a labdával, inkább próbáltunk picit könnyebben és gyorsabban szabadulni tőle. Nem voltak olyan opciók, ami kellettek volna ahhoz, hogy folyamatosan veszélyt tudjunk jelenteni a hazaiak kapujára, és ugye sajnos itt az első félidő végén egyenlítettek, egy ilyen bepattanó labda öngólként egyenlítést eredményezett, aztán a második fél elején meg volt egy-két meleg szituáció, ugye kétszer is a kapufát találták el a hazaiak, viszont azért azt gondolom, hogy előttünk is akadt néhány kecsegtető helyzet, azt gondolom, hogy talán egy ilyen X-es meccs volt, és mondhatjuk azt, hogy ma picit szerencsésebbek voltunk, és jobban használtuk ki a helyzeteinket, az egyértelmű, de én azt gondolom, hogy sokkal több van még bennünk. És hogyha bátrabban, még nagyobb energiával tudunk játszani, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobb játékot tudunk nyújtani, és sokkal meggyőzőbb mérkőzést tudunk majd játszani hazai pályán.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Ismét átvette a vezetést összetettben Tadej Pogácsár a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, mivel a harmadik szakasz után a tegnapi hatodik első komolyabb hegyi etapot is megnyerte. Pogácsár előnye 2 perc 42 másodperc az összetettben második Jonas Vingegaardral szemben. A szlovén klasszis az M4 Sportnak értékelt.
4: Az biztos, hogy ez volt pályafutásom egyik legnagyobb győzelme a Tour de France-on. Hihetetlen volt a csapat energiája, mindannyian nagyon elszántak voltunk, ez egy igazi mindent vagy semmit nap volt számunkra. És végül sikerrel jártunk. Tudtuk, hogy nagyon kemény nap lesz, és ezt éreztem is, főleg a végén. Ezért is örülök ennyire ennek a győzelemnek.
1: Ésik Róbertet választották meg a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökének. Ez derült ki a tegnapi tisztújító közgyűlésen. Szerdán mondott le a szövetség korábbi első embere, Schneller Domonkos, aki 2024 májusától töltötte be a tisztséget. Az új elnökség mandátuma 2028. november 30-áig szól, Ésik Róbertet a megválasztása után Kreisz Bálint szólaltatta meg.
6: Mi volt az első reakciója, amikor kihirdették az eredményeket?
7: Hát egyrészt nagyon örültem neki, és büszkeséget éreztem. Büszke vagyok arra a csapatra, akivel itt az elmúlt két hónapban azon dolgoztunk, hogy lehetőleg minél több tagszervezetet megszólítsunk, bemutatkozzunk nekik, és elmondjuk, hogy melyik az a program, ami mentén dolgozni szeretnénk, hogyha bizalmat kapunk. És egy pozitív visszajelzés ez számunkra, hogy a tagság nyitott volt arra, hogy egy szakmai alapon átlátható módon működő szövetség felé mozduljunk el, amelyik a tagszervezetekkel partnerségben szeretne működni, és ez a három alapelv az összes elnökségi tagjelölt számára egy fontos közös alapelv volt.
6: A bemutatásában említette, hogy a csapatát úgy állította össze, hogy minél több szakágat, minél jobban lefedjenek az egyeztetések, és abban a folyamatban, amíg eldöntötte, hogy indul elnökjelöltnek, miket látott, hogyan helyezkednek el egymáshoz képest az egyes szakágak, és mik a legfontosabb dolgok a kerékpáros szövetség életében?
7: Ugye részt ez a sportág, ez nagyon komplex. Magyarországon 10 szakággal működik, és nyilván ebben ugye az erőléti és ügyességi szakágak vegyesen találhatók meg. Vannak olyanok, amelyek hosszú évek óta, gyakorlatilag ugye a Magyar Kerékpáros Szövetség 1894-es megalakulása óta léteznek, és vannak olyanok, amelyek mondjuk nemrég kerültek be az olimpiai programba. Tehát nyilvánvalóan nagyon eltérő szerkezetűek, és eltérő létszámban működő szakágakról beszélünk. Az előzetes egyeztetések során azt mondom, hogy mindegyik szakág képviselőivel tudtam találkozni, vagy személyesen, vagy online megbeszélések keretében, és igazából a fókuszt arra szeretnénk tenni a szakmai működés erősítése szempontjából, hogy áttekintsük egyesével a 10 szakág helyzetét, leülve a szakági vezetőkkel, szövetségi kapitányokkal, és kidolgozzuk a következő időszakra a stratégiai célkitűzéseket. Itt alapvetően beszélünk a jövő esztendőről, de beszélünk már együtt a 2028-ról is, hiszen jövő év elején már az olimpiai kvalifikációk is indulnak.
1: Ésik Róbertet, a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökét hallották. Cseházi döntőt rendeznek a wimbledoni tenisztornán női egyesben. Karolina Muhova és Linda Noskova is először jutott fináléba a legendás füvespályás tornán. Muhova az amerikai Coco Gauffot 3-0, Noskova az ukrán Márta Kosztyukot 2 játszmában győzte el az elődöntőben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelye Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe, pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de hát tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de hát persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabres ez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
3: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük szerintem sokan a szövetségnél, meg akik a hokit szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf, az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
2: Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak a bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
3: Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép a NHL-ben.
2: Így van, mert hogy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vaj Ádám, a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott a Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött, talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokai Viktor itt a Nemzeti Sportrádióban, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, második edzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
3: Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, meg egy másik, így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo-i edzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyáltalán van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
2: A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongott Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Tehát ez az egy újabb lépés már?
3: Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgatóval azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondoljam magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
2: Kolben Helyes Zsuzsonnával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongott Domán és az NHL kapcsán, akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
3: Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
2: Ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túlban.
3: U18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
2: Na de erről most egy kicsit később beszélünk, a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt a Szongott Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
3: Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit

0: Egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
1: Táplálkozás,
0: sajnos,
1: erőnlét,
0: így
1: mit
0: teszek,
1: mit iszok?
0: Minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt 2 évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem 1 év, meg nem 2 év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem láttuk mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
1: És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
0: Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
1: Majoros Gergely
0: stábjában, így van.
1: Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
0: Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
1: Szlovákián át Németországig, ami azért óriási szó.
0: Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna a válogatottba, hogyha nem.
1: Csak ő sérült
0: volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
1: És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban 2 magyar csapat van, de hát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvel búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erzteliga egy másik szint, 2 magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
0: Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
1: Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen,
0: igen.
1: A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja, és különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a 10-ben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
0: Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
1: hát
0: új
1: a Fehérvár
0: volt
1: elleni mérkőzés, az a 4 meccs,
0: az nem
1: menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
0: Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az, az

0: az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
1: Széli
0: keretből.
1: Viktor ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az osztálybajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
0: Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz beleszólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár 3 olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez már nyilván a jövőnek a...
1: De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen... Nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
0: Így van, és nagyon sok olyan... Hát hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt, próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9, akárhány nullra esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
1: Majoros Gergely szövetségi kapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bíva erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, azt nem merem mondani, hogy a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n 4 között, a norvégok most bronzérmesek, nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondtam, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy Ødegaardjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos láncszeme az egésznek. De a norvégok amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetni, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, már most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk. A svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosuk akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elit VB-n, és már 50 NHL játékosuk van, Spiller Pisti kiszámolta az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg ugye a médiában a jégkorong hangja volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felüli, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
0: Így van, tehát azért...
1: Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0 valami egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
0: Nyilván alapvetően ezek laikus vélemények,
1: igen,
0: persze.
1: Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk most már azért, nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
0: Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a hogy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
1: Inkább a bennmaradás azt érintheti. És hát most egyre több vereség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
0: Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, nyilván egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve, és azt azért ne felejtsük el, hogy tényleg Tao előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok, tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni, de erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog Divizió 1A-ban játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok... nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
1: Hát, ha ez hozzá segít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni, mert az már egy szintlépés lenne.
0: Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom én, majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
1: Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a nagy dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió egy perából kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
0: Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó vereség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán amikor tét meccsen, akkor valamiért nem sikerül.
1: De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott vannak.
0: Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát és ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye négy olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
1: Lesz változás, mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnél.
0: Én nagyon bízom benne, igen.
1: Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtóbizottsági tagban.
0: Igen, igen. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszer, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be, ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás, az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a három csapat, a hatból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellen féllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabb rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
1: Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
0: Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is ugye most az amerikai, észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetemi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
1: Réka, Hizl Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Gasparocsolni például már játszott ebben a bajnokságban.
0: Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
1: Túl fiatal.
0: Igen, igen, tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És
1: itt,
0: akkor,
1: itt tart most Réka.
0: Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregély Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci CUK-hoz, ugyanis azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-os generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
1: 2024 óta elnök dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökevel beszélgettünk itt a Nemzeti Sporterdőben. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
3: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntés, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
1: És ami, klubváltás együtt, tehát Honvéd
3: hát
1: BHS-ében MTK?
3: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
1: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
3: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázis, ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, De azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás. Nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
1: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
3: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ez minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
1: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
3: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
1: a döntőbe jutáshoz.
3: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12, az biztos továbbjutás lehet.
1: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bencé a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
4: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
1: Most a foci VB?
4: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
1: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
4: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán egy a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be, azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
1: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember? Tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, hogy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
3: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy a GB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítménykényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
1: Hány versennyel készültök edződdel, Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
3: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
1: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
3: Igen,
1: a szokásos
3: 14-én.
1: Gyulai Memorial és július
3: és
1: végén.
3: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
1: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
3: Lehetséges, hogy elég is.
1: Bence bólogat, azért azt elárulom a hallgatóknak.
3: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
1: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
3: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
1: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
3: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
1: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
3: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
1: még a megengedett.
3: Igen, igen, a megengedett HC az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
1: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez egy az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
3: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n tényleg nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
1: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
3: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum. Tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is. És tényleg már...
1: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Valamit rosszul lét?
3: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
1: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni?
4: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
1: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
3: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem, engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalmakkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
1: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
3: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjük, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
4: Igen, mert pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
1: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer, még a kezdetén Bence, hogy nem lesz semmi baj?
3: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye, hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni erre, a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbáljam egy kicsit tartani.
1: A szákolás az mit jelent?
3: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
4: Parthoz közel?
3: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
1: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
3: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
1: De nem esett bele a tóba.
3: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyaklik, de hát ennyi baj legyen.
1: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petrát, ha ezt megoldotta?
4: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
1: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok igen. közül is ő fogta a legnagyobbat, igen, tehát igen. Van érzéke hozzá.
4: Van, abszolút.
1: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
4: ez
1: most már sokat
4: nem, gyára. Ez már nem. Most már ő válasz magának, csalít, hogy mit rakjon föl, stb.
1: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
3: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
1: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz, meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
3: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel-tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
1: Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, még összeraktok egy ilyet?
3: Hát...
1: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
3: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel-tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
4: hát
3: így rakosgattam. De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
1: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy nem most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
3: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
1: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
3: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
1: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
3: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
1: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett. Mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este 7-kor is néha elviselhetetlen a meleg. Most éppen vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
3: Szerintem azok az eredmények, amiket akár felett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
1: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
3: Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
1: Az a legjobb 12 közé jutás?
3: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
1: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
3: Marad 8.
1: Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
2: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Játékos Kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Brazil labdarúgásról lesz szó az elkövetkező fél órában. Vendégem itt a stúdióban Tóth Attila, az M4 Sport kommentátora. Szervusz, üdvözöllek!
2: Szervusz, Laci, köszöntöm a hallgatókat!
1: Első élmény, ami a brazil futballal kapcsolatos?
2: Nem vagyok már annyira fiatal, úgyhogy a 80-as évek, 86-os világbajnokság, 82-es világbajnokság, hogy őszintén megvalljam, bár ez aki ismer, tudja rólam, én nem voltam soha brazil fan. Én nekem a brazil labdarúgás az nagyon későn került igazán közel a szívemhez, 2000-es évek elején. Ennek pedig személyes okai voltak, brazil barátnőm volt, és innen eredt az, hogy végül megkedveltem őket. Tehát például a 94-es világbajnokságra gondolok, ugye a 90-es volt Olaszország, a 94-es az Egyesült Államokban, olasz-brazil döntő volt. Szerintem már fiatal vagy, de erre még
1: te is emlékszel.
2: Ugye ez a döntő, a legendás döntő, Robby Baggio fölé rúgta az utolsó 11-es. Gyerekkoromtól kezdve az olasz foci és az olasz válogatott volt a favorit. Gyűlöltem a brazilokat azon a 94-es világbajnokságon. 98 az már kicsit közelebb álltak hozzám, bár a döntőben akkor is a franciáknak szurkoltam, és aztán utána mondom 2000-től a személyes okok miatt lett igazi kedvenc. Mai napig bajban vagyok, ha olasz-brazil meccsről van szó, hogy akkor hova teszem a szívemet, de még akkor is inkább az olaszokhoz. Tehát a válogatott szint az más.
1: Na de az eredet történet az mégis a VB-re összpontosult. Tehát akkor ismerted meg a brazil labdarúgást, ott kedvelhetted meg?
2: De nem kedveltem meg. Tehát hiába játszottak mindig nagyon-nagyon szépen, látványosan, kiszámíthatatlanul tényleg a brazil csatárok, és elképesztő dolgokat csináltak, de ez engem nem nyűgözött le. És nem azért, mert mondjuk az olasz foci lenyűgözött a betonbiztos védekezéssel, nem. Egyszerűen sokkal közel állt hozzám, mint földrajzilag a történet, mind a szívemhez is. Meg hát ugye a legnagyobb foci élményem, ugye az első igazán komoly, az ugye 82-es VB, amit ugye az olaszok nyertek. És nekem onnantól kezdve a Juventus, olasz válogatott Tardelli, Rossi, Sira, Gentile, tehát nekem ezek a játékosok a mai napig örök kedvencek.
1: Ötszörös világbajnok Brazília, de 2002 az utolsó, amikor a világ trónjára ülhettek. De mi az oka annak? Ez egy nagyon általános kérdés, hogy öntik magukból a tehetségeket, mindig magas színvonalon van a futball, mert valójában az 1950-es évek óta a brazil labdarúgás válogatott szinten tényleg minden egyes VB-re úgy megy ki, hogy esélyes és meg is nyerheti. Mi a titok nyitja?
2: Egyrészt szerintem az, hogy rengetegen lakják az országot, tehát nyilván minél nagyobb a merítési lehetőség, annál több tehetséges futballistád lesz. A másik, ami, hogyha most a napjainkat nézzük, ott nem a gazdag, vagy hát nagyon kevés, vagy nagyon ritka az olyan példa, de Kaká mondjuk pont ilyen volt, aki nem a szegénységből jön. Tehát nekik ez egy óriási lehetőség kitörni akár a favelákból, akár a szegényebb életkörülmények közül, vagy rendezetlenebb életkörülmények közül a futball által. Az egyik. A másik nyilván az, hogy amit mondtam is, hogy amint megszületsz, te már lehet, hogy egy futballista nevét kapod a szüleidtől, mert imádják a focit. És onnantól kezdve téged ezt úgymond az utad az előre meg van írva, hogy neked merre kell majd haladnod. Úgyhogy számomra ezek azok a dolgok, amik azt mutatják, hogy Brazília ez mindig is egy ilyen kimeríthetetlen forrása lesz a futballnak, akár így Európának is, az európai klubfutballnak, hogy jönnek majd a tehetségek. Az más kérdés, hogy a legtehetségesebbekből válogatott szinten egy edző, vagy akár egy edzői stáb, vagy akár majd az a csapat, az miért nem képes arra, hogy most már 22 éve nem nyer újra világbajnokságot. Amit én egyébként nem bánok, mert van egy olyan Penta feliratú pólóm, ami azóta sem változott. Hát, hiszen a Penta ugye az öt csillagot jelenti, vagy az öt csillagot, az ötszörös világbajnokot, és azóta is hordhatnám, ha nem nőttem volna ki.
1: Minden egyes évtizedből tudnánk mondani egy játékost, sok lenne, vagy hosszú lenne a lista. De, hogyha van egy nagyon tehetséges, ügyes labdarúgó, azt általában Peléhez mérik, vagy éppen mondjuk Ronaldóhoz, ugye a 90-es években, vagy hogy néz ez ki valójában? Te mit tapasztaltál?
2: Nyilván adott időszakokra lebontva, tehát minél közelebb vagy mondjuk Peléhez, akkor annál inkább hasonlítottak Peléhez. Akkor, amikor feltűnt Neymar, akkor őt nem Peléhez hasonlították még első körben, hanem ugye ott volt Robinho, aki közelebb volt hozzá időben, de Robinhót meg Peléhez hasonlították, pedig ő azért nem sokkal idősebb, mint mondjuk Neymar, és ez általában így szokott lenni, hogy mindig feltűnök valaki, és milyen furcsa, hogy mindig ott a Santos környékén tűnnek fel ezek a legnagyobb sztárok és legnagyobb tehetségek, vagy São Paulo-ban inkább, azt mondom, és aztán könnyű hasonlítani már ott Peléhez, Neymarhoz, Robinhohoz őket. De hát, hogyha mondjuk Rióban, akkor ott lehet hasonlítani persze másokhoz. Tehát ez attól függ, hogy éppen mely városról beszélünk, de igen, általában mindig keresik az új Pelét, az argentinok az új Maradonát, az új Messit, mi is keresnénk az új Puskást, vagy az új Détárit. Szerintem ez természetes dolog.
1: Kicsit a bajnokságról, mert az argentin futballnál nem egyszerű a lebonyolítási rendszer. Itt egy fokkal, minthogyha már a braziloknál más lenne, könnyebben követhető, de van egy első osztály, ahol 38 mérkőzést játszanak, mert 20 csapatos a liga. Milyen a lebonyolítási rendszer? Mert nem olyan egyszerű. Maradjunk annyiban, ugye?
2: A lebonyolítási rendszer az most már azért egyszerű. És akkor most egy picit majd én is puskázni fogok, mert tényleg azért az argentinhoz képest azért egyszerűbb a történet. Ugye egyrészt 1971-től van országos bajnokság, nyilván ezekre majd rátérünk, hogy miért nem volt addig, de hogy milyen most, az az érdekes dolog, ugye a bajnokságban az első 6 helyezett, az mehet a Libertadores kupába. A Libertadores kupa olyan, mint a BL Európába. 7.-12. az megy a Copa Sudamericanába, ami mondjuk Európa Liga, és az utolsó 4 kiesik. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor gyakorlatilag 4 olyan csapat van csak a bajnokságban, aki a végén nem megy nemzetközi kupába, vagy nem esik ki. És ezáltal elképesztő, hogy mennyire kompetitív lett ez a sorozat. Nyilván persze emelték a Libertadores meg a Sudamericanának is a ja, és akkor még hozzáteszem azt, hogy a brazil kupa győztese is indulhat, tehát lehet, hogyha esetleg mondjuk az benne van ebben a 13-tól lefelé a 4 helyezetbe, akkor még lehet, hogy még egy csapat indul. Szóval emelték nyilván a létszámot, és ezáltal lett több résztvevő, vagy lehetséges résztvevő a bajnokságból, de ezáltal elképesztő, hogy mennyire kompetitív, és hogy mennyire szoros, de mindig is szoros volt egyébként a brazil bajnokság.
1: Ami a Libertadores kupát illeti, milyen megítélése van ott, akár Brazíliában, vagy Dél-Amerikában?
2: Borzasztóan fontos, és nagyon nagy szerepe volt ennek a Libertadores

0: állam, amely brutálisan erős a mai napig, és az alapok is ott lettek letéve, a futball alapjai ebben a két államban. És ezek a klubok, ezek folyamatosan rivalizáltak egymással. Gyakorlatilag ezért sem tudták létrehozni a bajnokságot. Meg nyilván a távolságok. Például Porto Alegrit említettem, ahol az én csapatom is van, Grêmio, legdélebben, legnagyobb város, tehát már uruguayi-argenti határhoz közel. Fortaleza északon, egy nagyon nagy város, szintén egy nagy klubbal. Ha légvonalban nézzük, akkor is 3200 kilométer. De közúton 4200, és mondjuk gondolj bele az 1900-as évek elejébe, hol volt légi közlekedés, tehát sehol. Na most ez a 4200 kilométer, ezt én nem tudom, hogy hány napig, hétig kellett volna, hogy oda-vissza megtegyék ezt a távolságot. Egyszerűen lehetetlen volt bajnokságot létrehozni. Ezért is államokon, amit mondjuk magyarra lefordítva megyéken vagy vármegyékben tudtak közlekedni egyszerűen, és tudtak meccseket rendezni. Ezért volt az, hogy ezek a bajnokságok így működtek. Na de jött a Libertadores kupa, ahol meg kellett egy bajnok, erős Rio, erős São Paulo, sokszor össze is mérték már a legerősebb csapatok egymással a tudásukat, és aztán akkor létrehozták a Taça Brasilt, ami nagyon sokáig, több mint 10 évig működött, és akkor ennek a győztese mehetett már a Libertadores kupába, tehát akkor már volt egy olyan, hogy volt egy bajnok a Brazíliának. Viszont ez még nem egy olyan bajnoki kiírás volt, mint ami most van, mint amilyet megismertünk, tehát oda-visszavágós alapon mindenki utazgat. Gyakorlatilag kupa rendszer volt, olyan volt, mint egy magyar kupa, egy brazil kupa, ami ma is van nyilván, de nem bajnokság. Állami bajnokok, mondjuk ugye Riói állami bajnokságot Cariocának hívják, a São Paulo-t pedig Paulistának. Volt ez a két bajnokság, ha a mostani időket nézzük, van is, és minden államban megvan, januártól áprilisig tartanak ezek, akár kuparendszerben, akár körmérkőzéses rendszerben, attól függ, hogy éppen mennyi csapat van, milyen a lebonyolítás, nyilván São Paulo-ban rengeteg csapat van, Rióban is, tehát ott több csapatot kell valahogy megoldani, sőt, több osztály is van ezekben. És akkor lejátszották az állami szinteken ezeket a mérkőzéseket, majd utána ezeknek az államoknak a győztesei összecsaptak egymással. Tehát a Riói legjobb, mondjuk a Vasco, meg a Paulista bajnokság legjobbja a Santos. És akkor játszottak egy meccset, és például az 50-es években a Vasco volt az, amelyik tarolt, aztán később a 60-asban már a Santos elsősorban. Viszont ezeket nem ismerték el nagyon-nagyon sokáig, tehát a 2000-es évekről beszélünk már, amikor elismerték ezeket, hogy jó, akkor ezért mi adjunk egy bajnoki aranyérmet is nekik, visszamenőleg. Tehát Pelé, én nem tudom, 5-6 aranyérmet kapott így azokból az időkből. Ami nem volt hivatalos bajnokság, de végül később elismerték annak.
1: Milyenek a stadionok állapota? Volt egy világbajnokság, hát nem is olyan rég, 2014-ben, meg azért lehet az olimpia is egy picit segített valamiben, hogy maradjanak ezek a stadionok maguk állapotában, jó állapotban, de elmondható az, hogy a stadionok kihasználtak, a mérkőzésekre járnak, szépek.
0: Nyilván a stadionok állapota az említett okok miatt javult bizonyos stadionoké, amik részt vettek ezen a világbajnokságon. De pont megnéztem, hogy ebben a szezonban az átlag nézőszám az ön 15 ezer néző körül.
1: Csak,
0: igen. Mi összetennénk a két kezünket, hogyha az átlag nézőszám Magyarországon ennyi lenne nyilván. Brazíliában viszont, ahogy te is mondod, ez tényleg csak. És megnéztem például az egyik stadiont, a Cuiabai stadiont. Az Arena Pantanal, ami egy 44 ezres stadion. Most a Cuiabá jelen pillanatban utolsó előtti az élvonalban, amúgy sem egy top csapatról van szó, és nyilván, hát én nem tudom, hogy mi alapján határozták meg a stadionokat annak idején a világbajnokság, de szerintem közrejátszott az is, hogy vigyünk ide is, oda is, amoda is, tehát legyen meg az egész ország úgy, hogy lefedjük, és akkor mindenhol van, mert egyébként meg lehetett volna rendezni három városban is körülbelül az egészet. És hát ez a Cuiabá, ez soha nem volt egy nagy csapat. Jelenleg 2-3 ezer néző lézeng az ő stadionjukban, és nem csak azért, mert rossz a csapat. Nyilván, hogyha mennek oda nagyobb csapatok, akkor sokan, vagy többen vannak, de hát ez még akkor sem üti meg valószínűleg az átlag nézőszámot sem. Úgyhogy ez most

0: egy elég komoly probléma, és az elmúlt években, miután azért, hát szörmentén említettük, hogy milyen gondok voltak, meg miért nem sikerült brazil bajnokságot létrehozni nagyon-nagyon sokáig, azért borzasztó erős lobbia van a São Paulo-i csapatoknak, és az őket tömörítő szövetségnek, a rioiaknak, szintén nagyon gazdag a déli, tehát ahol a Grêmio, az Inter van például, nagyon erősek, nagyon erős csapatok Minas Gerais-ban, a Cruzeiro, az Atlético Mineiro, ugye most említetted Libertadores kupa döntő, de egyébként a brazil kupa döntőjében is ott vannak, még északabbra ott van Bahia, Fortaleza, ezek nagyon erős klubok, és ezeknek a kluboknak nem tudom, hogy megvan-e még, de szerintem igen, van egy ilyen szövetségük. És ők próbálnak a bajnoki rendszerben a brazil labdarúgó szövetség felé is nyomást gyakorolni, erőt demonstrálni folyamatosan, és emiatt ők megint felvetették az elmúlt időszakban, hogy lehet, hogy nekünk megint ki kéne írnunk egy saját bajnokságot, hogy a pénzeket igazságosan ossza el a szövetség, ne nyúlja le, megkapják a klubok is a kereskedelmi bevételeket, ők maguk értékesítsék. Szóval vannak gondok. Ettől függetlenül a brazil emberek nyilván szeretik a futballt, és nyilván kijárnak a mérkőzésekre, még ha nem is százezrek mennek ki, mint régen a bizonyos stadionokban, ahol lehetett, mondjuk a Maracanába vagy a Morumbiba, de ettől függetlenül a gondok azért nem szűntek meg. Inkább azt mondanám, hogy most volt egy olyan időszak, ami viszonylag nyugodt időszak volt, ami tervezhető volt, ahol lehetett statisztikákat készíteni így az elmúlt 20 évben, hogy tényleg volt egyfajta rendszer, mert azt megelőzően a bajnoki lebonyolítás is olyan volt, hogy évről évre változott, valahogy a szezon végén kiírtak valami új szabályt, mondjuk egy héttel a rajt előtt kiderült, hogy nem tudják kiírni a bajnokságot 87-ben például, amikor így végül két bajnok volt, a mai napig vitatott, hogy a Flamengo vagy a Sport a bajnok abban az évben, mert kiírtak két sorozatot, egy brazil kupát, meg a nagyok kiírtak maguknak egyet, szóval rengeteg gond volt, ez az elmúlt időszakban úgymond stabilizálódott, de most azért megint vannak olyan hangok, hogy azért, hát főleg az anyagiak miatt, azért ezt meg lehetne egy kicsit jobban is oldani.
1: Talán gazdasági oldalról figyelve ezt a történetet, csak úgy tudnak a csapatok fennmaradni, ha eladnak labdarúgókat. És valószínűleg ez egyfajta teher és áldás is egyben, mert kell is, jól jár a játékos, jól jár a csapat is. Ez az egyetlen forrás, ami miatt megmarad egy adott klub, mert a nézőszámok nem azt mutatják, hogy majd éppen a szurkolók hoznak temérdek mennyiségű pénzt, és hagyják ott mondjuk a büfében vagy jegyár formájában.
0: Ez nem elenyésző, amiről beszélsz, tehát a szurkolók, amit megvásárolnak, mezeket, a belépőket.
1: Akkor van forgalom.
0: Ez, persze, hogy van, tehát ez abszolút működik, de hát egy klubot fenntartani, egy élvonalbeli klubot a rengeteg utazással, ugye mondtam, 12 csapat indul európai kupákba, tehát annak elég komoly anyagi költségei, vonzatai vannak, azért ezt fenn kell tartani, nyilván a játékos eladás, ami döntő, és ezáltal elég nehéz is. Ugye elkezdődik a brazil bajnokság április közepén, volt amikor májusban, és tart decemberig. Az európai átigazolási időszak, az mikor van? Nekünk ugye nyáron, tehát az telibe veri a bajnokság rajtját ott. Elkezd egy csapat játszani, majd jönnek az európaiak, és szétszedik őket, nyilván a legjobbakat próbálják ott tartani, és nyilván ők is persze tudnak egyébként még igazolni, de ott rengeteg a távozó, és ez, hogy nem ugyanazon az idősíkban mozog a brazil, meg az európai foci, ez borzasztóan nehézé teszi továbbra is a brazil klubok számára a jelent, és azt, hogy mondjuk egy nemzetközi kupában, tehát beszéltünk a legelején arról, hogy Libertadores kupa borzasztó fontos, de egyébként tök érdekes, mert a brazil klubok számára az csak egy lépés, tehát hogy igen, mi meg akarjuk nyerni a Libertadores kupát, de mi nem ez az elsődleges célunk, hanem az, hogy világbajnokok legyünk. És nem a válogatottról beszélünk, hanem klubszinten világbajnokok. Tehát nekik a világkupa, vagy interkontinentális kupa, vagy klub VB ki, hogy emlékszik rá erre a sorozatra, vagy mi lesz majd a jövőben ennek a neve, nekik az a legfontosabb. Tehát az én csapatom például 83-ban megnyerte az akkor még interkontinentális kupát Hamburg ellen. és akkor is az volt, hogy oké, meg kell hozzá nyerni a Libertadores-t, de nekünk nem az a lényeg, és nem arra emlékezünk legszívesebben, hanem az, hogy a Hamburgot legyőztük.
1: 116 játékos van jelenleg, ami a top 5 bajnokságot élt, és Brazil. Bőven lehetne több, hogyha még a hollandot itt vesszük, a portugált, de vagy Magyarországon is vannak brazil labdarúgók. Ők Brazíliában, legyen szó Corinthiansról, vagy egyéb más csapatról, oda se kerülhetnének a kezdő 11 környékére?
0: Nem.
1: Tehát, és az ő esetük az, hogy van egy megfigyelő, át kell hozni Európába, és itt ők egyébként. Milyen a megítélésük szerinted a braziloknak, amikor átjönnek?
0: De... Szerintem nagyon jó. Szerintem nagyon jó.
1: Ez ilyen előlegzett bizalom?
0: Abszolút. És én még sokszor azt is érzem, például a magyar klubok esetében, hogy csak azt látják, hogy brazil, és már hozzák is. És ettől függetlenül az a brazil, az nem biztos, hogy olyan brazil, aki valóban minőséget jelentene egy bajnokságban. Mert azért nézzük meg a magyar bajnokságot, azért volt itt néhány olyan brazil játékos, aki nem hozta azt a szintet. Aztán a másik történet, a brazil játékosok számára is, nekem például van egy nagyon-nagyon jó barátom, aki Magyarországon él most már évtizedek óta, játékosként került ide egyébként, és most edzőként dolgozik, meg dolgozott is korábban, és egyébként dolgozott így az élvonalban is, Felipe Matosról van szó, aki például, tehát bevallottan, ő nem szeretett edzeni. Egy Isten áldott a tehetség volt, ő is São Paulo nevelés, tehát az egyik legnagyobb klubban, sőt az első klubban, ami Brazíliában megalakult, kezdett el futballozni, tehát az alapokat elég rendesen megkapta. El is jutott valamilyen szintre, aztán kölcsön adták talán Peruba, vagy nem valami ilyesmi egzotikusabb helyre, majd elkerült Európába, és ide került azt hiszem Pápára, talán a Lombardhoz, és akkor Tatabánya, Haladás, tehát hogy igen, valamit letett az asztalra, de hát ő nem hozta azt a szintet. Miért nem? Mert fontosabb volt neki az élet, a Magyarországon jól érezni magát, keveset edzeni, szóval azért kell az is, hogy profi legyen az az ember, aki játszik, akinek olyan a hozzáállása, abból lesz valaki. De nyilván kitörési lehetőség mindenkinek, tehát nyilván mindent beleadnak egy ideig, aztán Európában sokan, nagyon sokan elkallódnak, szerintem többen elkallódnak, mint amennyien valamilyen szinten be is futnak majd. És hát az, nyilván a másik dolog meg, milyen borzasztó nehéz egy brazilnak abból a közegből, abból a hőmérsékleti tényezőkből, meg abból a világból átjönni Európába, mondjuk egy orosz meg ukrán bajnokságba. Tehát volt időszak, amikor az ukrán bajnokság zsákszámra vásárolta a brazilokat. Már
1: kezdő 11-je az brazilokból át kis túlzással.
0: Igen, de ott a brazil bajnokságban voltak például elképesztő tehetséges játékosok, akik elkerültek oda, és nem váltották be azt a reményt, aztán megmentek vissza.
1: Véges a műsoridő is. Tóth Attila, az M4 Sport kommentátora volt a mai vendég itt a Játékos Kiáró podcastben. A brazil labdarúgásról volt szó, lehetne még erről bőven sokat beszélni, de hát majd egyszer valamikor szerintem folytatjuk. Köszönöm szépen, illetve a kedves hallgatóknak is a figyelmet, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmet. Viszont hallásra!
2: Ez volt a Játékos Kiáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Végre valami okosat is csinált, Egnes.
4: Nekem ez az ember gyanús.
5: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, capture.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ma is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Kétszeres aranylabdás a Beket, vagyis a bajnokcsapatok Európa kupáját, a Bajnokok Ligája jogelődjét 5x5 alkalommal nyerte meg a Real Madriddal. Nehezen jött ki másokkal, de Puskás Ferencet nagyra tartotta. Három ország válogatottjában is játszott, edzőként is eredményes volt. 100 éve született a labdarúgás egyik legnagyobbja, Alfredo Di Stefano. Szia Gábor!
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
1: Számos... Mi ugrik elsőként róla, mármint Di Stefanóról?
2: Hát nekem is a puskásféle kapcsolat, amelyre majd kitérünk egyébként a beszélgetés során is. Az, hogy nagyon jó csatárpárost alkottak a Real Madridban, és egy nagyon fontos dolog, hogy ugye számos alkalommal felvetődik a kérdés, hogy valóban a sportág egyik legnagyobbja volt. Nos, azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, mert amikor az 50 éves UEFA, tehát az Európai Szövetség 2004-ben felkérte mindegyik tagszövetségét, hogy jelölje meg az elmúlt 50 év legjobbját, Spanyolország Alfredo Di Stefanót nevezte meg, és ha belegondolunk, hogy eredetileg Argentinában született, tehát nem spanyol születésű, ez még nagyobb dicsőség.
1: Mondhatjuk, hogy a sors már fiatalon kijelölte az ő útját?
2: Igen, Buenos Airesben élő család, a River Plate szurkolója volt, mint több édesapja rúgta is a labdát az együttesben, nem csoda, hogy kijelentette, híres futballistát nevelek a fiamból. Akkoriban a labdarúgókkal grundokon nevelkedtek, nem az akadémiákon. Alfredo kitűnt a többiek közül, nem véletlen, hogy a River Plate legendás középfedezete José María Minella után a Minellita, azaz Minellácska nevet kapta. A papa felvetésére, hogy bátyával, Tulióval tanulnak, vagy inkább a Navarróban lévő családi birtokon gazdálkodnak, a fiúk az utóbbit választották. A fivérek Navarróban már igazolt futballistáknak mondhatták magukat, nem sokkal később Alfredo kedvenc csapatához kerülhetett, igaz, nem az egybe, a River Plate negyedik együttesében szorgoskodott.
1: Ám 1944. augusztusában már a nagyok között lépett pályára egy jótékony célú mérkőzésen. Hogy is volt pontosan?
2: Igen, olyan hírességek között, mint Angel Labrun, Adolfo Pederna, Aristóbulo, D'Ambrossi, ám hiába volt Alfredo Di Stefano minden a River, a Huracánhoz került kölcsönbe, igaz, nem szakmai okból. Amikor Alfredo megtudta, hogy nem egy kortársa többet keres nála, az elnöknél reklamált, aki nem emelte a fizetését, viszont a csatárért egy évre 5000 pezót kért a szintén Buenos Aires-i illetőségű klubtól.
1: Aztán a Huracán színeiben 66 mérkőzésen 50 gólt szerzett Di Stefano.
2: Nyilván ez olyan teljesítményt feltételez, amire azért a prezidente is felfigyelt, ilyen mutató után szívesen fogadta vissza az akkor már Saeta Rubia, azaz Szőke Nyíl néven emlegetett csatárt. Nem véletlen, hogy 1947-ben megnyerte elsős, amit akkor még nem tudott, egyetlen argentin bajnoki aranyérmét, nem mellesleg 28 találatával gól király lett.
1: A Rivert nemes egyszerűséggel csak La Macchina, a gépezet néven emlegették, annyira összeszokott együttes benyomását keltette.
2: Így van, a masina lelke a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno Pedernera, La Bruna Félix Lusto ötös fogat volt, amelyben a középcsatár posztján az Atlantába távozó Pederna helyén Di Stefano is gyökere teresztett. A válogatott beli siker sem maradt el, 1947. december 4-én Guayaquilben Bolívia ellen bemutatkozott a legjobbak között, Copa America győztes lett.
1: A következő évben, 1948 nyarától megkezdődött az argentin futballisták sztrájkja. Ez miként érintette Di Stefanót?
2: A válság a River Plate játékosait sem került el. Di Stefano 1949-ben elutazott a szupergai repülőgép szerencsétlenség áldozatainak, többek között az FC Torino labdarúgói tartoztak közéjük, tiszteletére rendezett mérkőzésre. Európában megkörnyékezték a nagy klubok, ám hiába, mert visszatért Buenos Airesbe.
1: Ám nem sokáig. Az argentin válság és dél-amerikai kontinensen Kolumbiában a sporták felvirágzása, amelynek részeként a labdarúgók rengeteget kerestek, lépésre késztették.
2: Ez az egyetemes futballtörténet egyik legérdekesebb korszaka, ugyanis a FIFA nem ismerte el a kolumbiai szövetséget, ergo aki odaigazolt, engedély nélkül tette. Ráadásul a csatár távozási szándéka kiderült, ami miatt már kegyvesztettként távozott a Kalóz Ligában szereplő Millonariosba.
1: Zsengellér Gyula pályafutásában is volt egy kolumbiai kitérő, nem de?
2: Valóban, és nem véletlen, hogy Zsengellér Gyula olaszországi pályafutását követően túl a 35. évén karrierje alkonyán az El Deportivo Los Samarios Santa Marta játékosa lett. 1951-52-ben két aktív idényében 35 mérkőzésen 23 gólt szerzett. De ha visszakanyarodunk Di Stefanohoz, említsük meg, az említett két esztendőben, sőt 1950-ben is csapata a Millonarios lett a bajnok, mi több 51-ben 31 találattal gólkirály lett.
1: Már 1952-ben a Real Madrid 50. születésnapjára rendezett gálameccsen ámulatba ejtette a madridi közönséget. A lenyűgöző játék után óriási versenyfutás indult meg érte.
2: A Real Madrid és a Barcelona is szerette volna soraiban tudni. A Barca a Millonariosnál kopogtatott egy 150 ezer dolláros ajánlattal, míg a királyi klub a River Plate-et környékezte meg 125 ezerrel. Viszont a két spanyol klub egymással nem tudott megegyezni, a szövetség pedig úgy döntött, a középcsatár egy idényt a Real Madridban játszik, a következőben a Barcelonát erősíti. Dénes Tamás és Imre Mátyás Európai Aranylabdások című könyvében megemlíti a Real edzésén megjelenő Di Stefano a Barcelona megfigyelői kövérnek, nehézkesnek találták, lemondtak róla, aztán az El Clásicón a Real 5-0-ra győzött Di Stefano 4 góljával. Talán mondani sem kell, a blankok és a katalánok mélyülő ellentétét csak növelte, hogy Di Stefano minden korábbi elképzelésnél sikeresebb volt a fővárosiakkal.
1: Ez itt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádióban, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, én Virányi Zsolt vagyok. Folytassuk azzal, hogy mit tudott labdarúgóként Di Stefano, vagy ahogy te is mondtad, a szőkenyél.
2: A középcsatár az akkori modern futball valamennyi elemét magában hordozta, látott a pályán, rakolni is tudott, pazar gólokat lőtt, kis és szőke haja miatt nem véletlenül az El Alemán a német becenevet is ráaggatták.
1: Karrierjére pozitív hatással volt, hogy 1955-ben elindult a bajnokcsapatok Európa kupája sorozat. Miért is?
2: Igen, és az is tény, hogy nem véletlenül lett az 1955-ben induló bajnokcsapatok Európa kupája a BEC első nagy sztárja Di Stefano. Az első döntőben 1956-ban a Stade Reims volt az ellenfél, a franciák már 2-0-ra vezettek a párizsi döntőben, Di Stefano gólja is kellett a fordításhoz, 4-3-ra nyert a Real. Egy év múlva a Fiorentina is kapitulált, az 1956-57-es kiírásban a középcsatár 7 gólt szerzett. A következő évadban a Vasas kiveréséhez 3 gólra járult hozzá, a fináléban a Milán ellen a gólja is kellett a hosszabbításban elért 3-2-es kupagyőzelemhez.
1: Az egyik legnagyobb BEC sikerét már Puskás Ferenccel érte el 1960-ban Glasgow-ban.
2: Nem az egyiket, hanem a legnagyobb sikerét. Az Eintracht Frankfurt 7-3-as legyőzése során öcsi némileg elhomályosította, 4 gólt szerzett, az akkor már kétszeres aranylabdás, 57-ben és 59-ben kapta meg a megtisztelő címet. Di Stefano 3-at, amivel összesen 49 gólos lett a BEC sorozatban. Utolsó nagy sikere a Peñarol ellen szerzett világkupa győzelem, a sorozatot 1960-ban első alkalommal írták ki.
1: Érdekesség, hogy már 38 éves volt, amikor Kubala Lászlóval is egy klubban futballozott.
2: De nem a Barcelonában, hanem a másik katalán klubot, az Espanyolt erősítették. Igaz, Donald Fredo 81 bajnoki meccsen, hozzámérve csupán mondhatjuk, 19 gólt szerzett.
1: Itt álljunk meg egy pillanatra, noha Don Alfredót tisztelet övezte, és mindenki elismerte, ő maga nem volt könnyű eset, ugye?
2: Nem bizony, nem tűrt meg maga mellett nagy sztárt, egyeduralkodóként viselkedett a Real Madrid öltözőjében. A királyiakhoz érkezett 1958-ban az újdonsült világbajnok brazil Didi, a második helyezett svédek üdvöskéje Anja Simonsson, de pestiesen szólva nem sok sót ettek meg. Sőt, még a meggyőztes csapattársa francia Raymond Kopa is elhagyta a csapatot. Az 1956-os fináléban a Stade Reims játékosaként figyeltek fel rá Madridban, s lett Di Stefano csapat, mi több csatártársa. Az 1959-es megdöntőben ismét a franciák játszottak a Real ellen, ám Kopa már újra a Reimsieknél rúgta a labdát.
1: Puskás Ferenc esete egészen más, vajon miért?
2: A bolosszakötő, vagy ahogyan kint becézték Pancho, tisztában volt azzal, a madridiaknál Donald Fredo a vezéregyeniség, a prímegedős. Öcsi tökéletes alkalmazkodó képességét jellemezte, hogy ezt elfogadta, a brilliáns játékával bizonyította, hogy ő sem akárki. Amikor még nem beszélt jó spanyolul, és nála volt a labda, elkiáltotta magát, Steffi! s azt már a középcsatár mesélte, hogy ilyenkor rendre a lába elé érkezett a labda, pedig a center korábban nem sokat nézett ki az újfiúból, felfelvetődött benne, mit keres itt ez a dagadék, szórakoznak velünk?
1: Mikortól ismerték el Puskás Ferenc tudását?
2: Öcs igazán akkor fogadtatta el magát Madrid királyával és a többiekkel, amikor az 1958-59-es bajnokság befejezés előtt két fordulóval 8-0-ás Real Madrid-Sevilla mérkőzésen gólhelyzetben a 22 góljával őt egy találattal megelőző Di Stefanónak passzolt, aki nem hagyta ki az icet. És mivel a hátralévő két körben, két fordulóban már egyikük sem szerzett gólt, 23 találata Don Alfredoé lett a gólkirályi cím. Nem véletlen, hogy a spanyol évtizedekkel később így méltatta, játékosként és emberként is tízes, fantasztikus játékos és csodálatosan jó ember, nem mondhatok mást, ezt egyébként Szőlősi György Puskás című könyvében olvashatjuk, és ezért fontos ezt megemlíteni, mert ezen az egy helyen jelent ez meg. Öcsi egyébként nem sokat bajlódott csatártársa nevével, egyszerűen csak Szőkének Saeta hívta.
1: Azt gondolná az ember, hogy ilyen nagy formátumú labdarúgó a válogatottban is ontja a gólokat.
2: Ebben a kérdésben lehet egy kevés hiányérzetünk, Di Stefano pályafutásából a hozzáméltó válogatottbeli szereplés hiányzik. Noha a korszak barcelonai vezér alakjához Kubala Lászlóhoz hasonlóan három válogatottban is szerepelt. Az 1950-es VB selejtezőtől Argentina visszalépett, az 54-esen Di Stefano nem szerepelhetett a FIA eltiltása miatt, az oka részvétel a kolumbiai bajnokságban és a kolumbiai válogatottban. Az 1958-as tornára nem jutott ki Spanyolország, s a következő években az akkor már veterán labdarúgó hiába tett meg mindent, hogy ott legyen az 1962-es chilei VB-n, ám 37 évesen izomsérülést szenvedett, így maradt a szomorú, de igaz tény. Ő a legnagyobb játékos, aki sohasem járt világbajnokságon.
1: A kétszeres aranylabdás aktív pályafutását követően edzőnek állt. Milyen eredménnyel?
2: Szakvezetőként megfordult többek között a Boca Juniors, a River Plate, a Valencia, a Sporting, majd a Real Madrid kispadján is. Legnagyobb sikere a Valenciával megnyert bajnoki cím és kek győzelem. A Realból azonban egy spanyol szuperkupát leszámítva mindig minden sorozatban, tehát ugye a bajnokságról beszélünk, a spanyol kupáról, ligakupáról és a kupagyőztesek Európa kupájáról, az ezüst volt a legtöbb, amit kihozott.
1: A hírnév civilként sem került el. Ez minek volt köszönhető?
2: Igazi totális futballistának, korszaka legjobbjának tartották, ezzel megalapozta a Real Madrid aranykorszakát. Ugyan sohasem ő volt az öltöző leghangosabbja, tehetség az egyik legcsillogóbb a Real Madrid szupersztárjai közül. Idős korában is állandó figyelem vette körül, 2000-ben a Real tiszteletbeli elnökének választották, 2008-ban ő kapta meg az UEFA elnökétől, Michel Platinitől az első elnöki különdíjat, amelyet a francia sportvezető a következő szavak kíséretében adott át. Az argentin tangó ritmusát becsempészte az európai labdarúgásba, továbbá, idézem Platinit, nagy a nagyok között.
1: Alfredo Di Stefanóról, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettem. Di Stefano ugye 1926. július 4-én Buenos Airesben, Argentina fővárosában született, majd 2014. július 7-én Spanyolországban, a fővárosban, Madridban hunyt el. Kétszeres aranylabdás, a bajnokcsapatok Európa kupáját ötször nyerte meg a Real Madriddal. És hogy miért most beszélgettünk róla? Azért, mert 100 éve született a labdarúgás egyik legnagyobbja, tehát Alfredo Di Stefano volt a középpontban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
3: Lassan nevezem, hogy kélek, ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál. Elpap István, labdarúgással kezdünk, de még nem világbajnoksággal, amelyben egyébként Spanyolország-Belgium negyeddöntőt rendeznek ma 21 órától itt a Nemzeti Sportrádióban is, hanem a Ferencvárossal, ugyanis Újvidéken 2-1-re nyert a magyar kupa győztes Fradi Vojvodina ellen idegenben az Európa Liga selejtező első fordulójának első mérkőzésén. Németh Kornél közvetítette a meccset a Nemzeti Sportrádióban. Ha minden igaz, már félig meddig itthon is vagy. Szervusz, Kornél!
2: Úton hazafelé, szia Leo, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát, milyen meccs volt, ezt nyertünk, ugye sokkal jobb nyerni, mint kikapni, ez egyértelmű, voltak neccesebb időszakai a mérkőzésnek, de alakulhatott volna ez a meccs úgy is, hogy akár ennél biztosabb előnnyel utazik haza a Ferencváros.
2: Így van, a lényeg a győzelem, egyébként a 90 perc vagy 90 pár perc játék alapján egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a Ferencváros jobb csapat, mint a Vojvodina. Ez egyébként egy-két jelenetet leszámítva szinte végig ki is jött a mérkőzésen. Ugye a hazai csapatnak a második félidő elején, illetve a második félidő végén volt egy-egy kapufája, amikor lehetett egy picit izgulni. De az összkép, én azt hiszem, hogy a Fradi fölényét jól mutatta, vagy kihozta az egész mérkőzésen. Kifejezetten tetszett Nabi Keita játéka, aki végig nagyon motivált, nagyon lelkes volt, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ahogy szokták mondani, a foglalkozás elérte a célját, és mindenképpen pozitív, hogy a Fradi előnyből várhatja a visszavágót.
1: A meccs előtt viszonylag egyöntetű volt az a vélekedés, hogy egy kicsit vakrepülés ez a mérkőzés, ugye az új vezetőedző Borbély Balázs első tétmérkőzése volt a Ferencváros kispadján, sokan távoztak, még akkor is, ha a távozók nagy része azért nem volt alapember, de olyan is volt például Makrekis vagy Abufani, esetleg Sissé, aki viszont az volt, de azért még így is maradt bőven matéria ebben a keretben, eleve négy védővel játszott a Fradi, tehát egyfajta 4-3-3-3-at, innentől valóban nem kell annyi belső védő, mint amennyi, ugye Gartemann is elment, mint amelyik az elmúlt idényekben volt. Lisztes kezdett, bizalmat kapott, mondhatjuk most nem annyira jött ez be, szünetbe lé is cserélte őt Borbély Balázs, de ott volt, tehát legalább játszani játszott, és Korbu is továbbra is kezdő, és Kadúval próbálkozott most balhátvédben, szóval sok variálási lehetősége volt a mesternek. Hogy nézett ki a pálya mellől ez a Ferencváros a pályán?
2: Nagyon kíváncsian vártuk a helyszínen Lisztes Krisztián játékát. Ugye ő azért nagyon mélyen van, ha lehet így fogalmazni. A messze nincs abban a formában, sem állapotban, sem ilyen tekintetben meg sem közelíti azt, amikor az Eintracht Frankfurt szerződtette. Volt egy nagy helyzete, egy fejes, aminél hibázott, illetve ugye a Vojvodina góljánál szintén rontott, tehát volt elől is, hátul is egy-egy emlékezetes hibája, de hogyha megkapja továbbra is a lehetőséget, ugye nyilatkozta is ő is, illetve Borbély Balázs is, hogy nagyon kedvelik egymást, szívesen dolgoznak együtt, tehát akkor bízunk benne, hogy előbb-utóbb látjuk azt a Lisztes Krisztiánt, akit annak idején a Frankfurt szerződtetett. Egyébként pedig, akiket felsoroltál, valóban szinte kivétel nélkül mindenkinek a játéka nagyon jól nézett ki. Valóban egy ilyen egyfajta vakrepülés volt ez. A szállásadónk, ahol az éjszakát töltöttük, a Debrecen korábbi labdarúgója Danilo Szekulics volt. Ő 2016 és 2019 között játszott a Lokiban, előtte pont a Vojvodina labdarúgója volt, és folyamatosan arról győzködött tegnap délután, hogy higgyem el, hogy a Vojvodina annyira jó csapat, hogy legalább 3-0-ra fog nyerni a Fradi ellen. Hát mondanom sem kell, hogy az orra alá dörgölhettem a végeredményt többször is, de egyébként azt állapította meg ő is, illetve én magam is, illetve a kollégák, akikkel beszéltem, hogy tényleg teljesen megérdemelten nyert a Fradi.
1: Ugye visszaérkezett a Ferencvároshoz Lenny Joseph, tehát egy VB résztvevő játékossal gazdagodott a keret, csereként pont Lisztes helyett ugye be is átkapott is egy sárgát, tehát az első Borbély Balázs alatti eseményei ezek voltak az ő karrierjének, de Jusuf volt itt a kezdőember, az egykori Vojvodinás Jusuf, aki egy nagyon-nagyon szép támadás végén egy hasonlóan szép góllal nyerte meg, mondhatjuk így, a Fradinak ezt a meccset.
2: Igen, egyébként Josephre egy fél mondattal visszatérve, elképesztően Hát fickándozott, lehet ezt mondani, nagyon élvezte a játékot, tehát ahogy pályára került, úgy látszott rajta. Yusuf pedig a végén ugye ő döntött el, szintén azt mondom, hogy jól játszott, szép gólt lőtt, viszont a legszebb gól az nálam egyértelműen az első találat Zakaria szemét, tehát az elképesztően nagy gól volt egyébként, úgy mindent egybevetve. Úgyhogy összességében tényleg jó volt látni ezt a csapatot. Jó volt a hangulat, tele volt a vendégszektor, 800 jegyet kapott a Ferencváros, ugye itt a Vojvodinánál le volt zárva egy-két szektor a stadionba, tehát nem lehetett teljes teltház, nagyjából ilyen 8-9 ezer néző volt a helyszínen, viszont azt is jó volt azért megélni, hogy a meccs jelentős részében a Fradi tábor volt hangosabb, még úgy is, hogy az igazán kemény mag, vagy a szurkolói kemény mag egy része, ők csak a 30. perc környékére érkeztek meg, a határon volt állítólag egy komolyabb fennakadás, és ott belassult a karaván érkezése, úgyhogy ők a 30. percben 1-0-ás Ferencvárosi vezetésnél érkeztek, de aztán a végén tábor is, csapat is közösen ünnepelhetett, jó volt ezt megélni egyébként Újvidéken.
1: Ha már nem BS-elejtezőben van a Fradi, mert nyilván ehhez szoktak azért az elmúlt években a szurkolók is, meg a játékosok is, de az Európa Ligából is el lehet jutni például az Európa Liga alapszakaszába. Borbély Balázs nyilván még csapatot épít, nem is olyan könnyű ilyenkor nyáron, főleg úgy, hogy mondjuk a VB játszik az egyik csatára, meg azért újak is érkeznek, meg a régiek mennek el. Ennek volt vajon betudható, hogy gyakorlatilag ezt az egy egyébként indokolt Lisztes Lenny Joseph cserét leszámítva, gyakorlatilag a 90. percig nem változtatott. Akkor aztán cserélt, vagy négyet a legvégén, de egyébként nem cserélt. Igen. A Fradi.
2: Igen, ezt nem teljesen értettem én se, hogy ez minek tudható be. Én a végén azt gondolom, hogy ott már az idő után, a 75. perc után már egyértelműen az időre figyelt, és ott már szerintem azért nem cserélt egyébként, tehát én azt gondolom, vagy azt mondanám, de összességében erre nem tudok egyértelmű választ adni. Az biztos, hogy akik a pályán voltak, mondom, kivétel nélkül tényleg jó teljesítményt nyújtottak, illetve most például, ha Nabi Keitára kitérünk, aki szemmel láthatóan, mintha kivirágzott volna, és azt mondta róla ugye Borbély Balázs, hogy tud majd még ennél is jobban játszani, tehát ugye van még ebben a történetben, és nem csak Keita esetében tartalék, úgyhogy hát bízunk benne, hogy edző is és csapat is hamar egymásra talál, és hamar összeszokik.
1: A szemmel látható volt, hogy törekszik arra Borbé, hogy labdabiztos középpályásai legyenek, mert azért ezek Kanikovszki, Keita, Korbu, ez nem néz ki rosszul, hogyha mindegyik hozza azt, amit tud, de Keita esetében talán Karabakban volt neki egy embertelen jó meccse, aztán előtte utána szinte bizony. Semmi, nem is nagyon játszott, tehát ő elég értelmezhetetlen eleme volt a kínféle Ferencvárosnak.
2: Bizony, éppen ezért óriási nagy dolog, ugye sokféleképpen meg lehet ezt a történetet közelíteni, ugye megjelentek olyan hírek, vagy blogbejegyzések, több önjelölt szakértő is foglalkozott azzal, hogy a Fradi jelentősen meggyengült. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a kerete változott. Igen, ugye nyilván itt azért a számok az biztos, hogy nem hazudnak, tehát az, hogy csökkent a keret értéke, azért ez is egy beszédes adat. Viszont összességében például Keita felépítésével egy motivált, egy egészséges Nabi Keitával, ő mégiscsak egy BL győztes játékos, tehát hogy azért ő vele szerintem a helyből tud úgy erősíteni a Fradi, hogy nem kellett hozzá új játékot szerződtetni, úgyhogy ez ilyen szempontból az ő játéka, meg az ő személye, az különösen örömteli szerintem a Fradi szurkolók számára, meg tényleg így látva testközelből nagyon-nagyon-nagyon-nagyon extrán motiváltan és jól futballozott, úgyhogy ő óriási erőssége lehet ennek a Fradinak.
1: Hát elég, ha megnézi valaki a második gól ismétlését, mert ott tökéletesen Keita volt a kulcsa annak, nem feltétlenül, hát Yusuf is nyilván, de nem csak ő. Szűcs Kornél, ugye Vojvodinának van egy magyarja, kétszeres válogatott belső védő, pont őt fektette meg Yusuf a győztes gól előtt, de ő is nagyon aktív volt, tehát itt a Vojvodina rögzített helyzeteinél is rendre oda került, és nagyon sokszor volt játékba, őt milyen volt helyszínen látni?
2: Bizony, hát

0: Lopez, aki központi szereplője volt a meccset felvezető beszámolóknak, anyagoknak, interjúknak, tőle vártak nagyon-nagyon sokat helyben, hát hál' Istennek neki azért annyira nem jött ki a lépés.
1: Gondolom a panziósod is ráállapozta azt a 3-0-ás típjét,
0: de
1: szerencsére nem, és remélhetőleg majd a visszavágon sem. Beszéljünk a magyarokról, ugye 4 magyar volt a kezdőben a Korbuti, mert most nem tudom, kit kell oda számolni, mert ugye tavasszal 5 lett volna, mert a Gomez is annak számított, a Korbu is, most a jelek szerint talán ők nem, de Dibusz, Osvát és Disztes biztosan. Aztán Gruber kapott még lehetőséget. Tehát hogy néz ki szerinted ilyen szemmel a Ferencváros, mert hiszen hamarosan majd kezdődik a labdarúgó NB1 idénye is.
0: Hát ezt egyébként elképzelésem sincs, vagy nem teljesen fogom tudni ebből az egy meccsből ezt megállapítani. Ehhez azért kell, hogy lássunk majd egy vagy két bajnokit, hogy milyen irányba akar Borbély Balázs mozdulni. Ugye ez volt az első meccs ilyen szempontból, és ugye például Gomez nem lehet majd ugye magyarként, nem hiába, hogy kapott magyar állampolgárságot, ugye őt azt hiszem nem lehet majd magyarként számolni, tehát innentől kezdve ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mennyit kell majd, amit Robi Kín folyamatosan hangoztatott, hogy van egy nemzetközi kupa szereplő csapata, meg van egy magyar bajnokságban szereplő csapata, hogy ilyen tekintetben Borbély Balázs hogyan sakkozik majd ezt azért egy meccs után, én nem venném a bátorságot, hogy ezzel kapcsolatban akár még csak tippeljek is.
1: Hát ez a mostani csapat, ez a tavalyi NB1-ben magyar szabálynak megfelelő csapat lett volna, de az idejében már, vagy a most induló bajnokságban már majd nem lesz az. Botka Endre, ugye ez is egy kicsit meglepő, hogy annyi hányattatás után, most nem fogom tudni hirtelen fejből mondani hányszoros, de sokszoros válogatott 30 feletti ferencvárosi védő újra bizalmat, szerződést kapott, lehetőséget kapott, ugye nem állt be, de ott ült a kispadon. Szóval az ő lehetséges visszatéréséről mi a véleményed, vagy mi az általános nézet?
0: Igen, szerintem egyébként például pont ő lehet az egyik, aki ugye a bajnokságban lehet, hogy igen, ő sok szerepet, vagy sokkal több szerepet kap majd. Na meg persze az öltözőben azért, ugye ő már itt van 2017 óta, majd csak 10 éve, tehát Dibuszhoz hasonlóan magyar játékos, most itt a nehéz pillanatokban sem beszélt kifelé, nem nyűgösködött, tehát nem volt az, hogy megromlott volna látványosan a kapcsolata a klubbal, vagy éppen a szurkolókkal, úgyhogy szerintem ő pályán kívül is és pályán belül is nagyon fontos eleme lehet ennek a Ferencvárosnak, majd ennek az újjá szerveződő Fradinak.
1: Szalai Gábor, másik válogatott játékos, aki most nem is volt nevezve, vagy nincs is nevezve, szerinted neki a bajnokságban szán majd nagyobb szerepet Borbély? Mert az Európa Ligában a jelek szerint nem. Meg hát ugye két belső védővel játszik a Fradi, azt se felejtsük el.
0: Igen, nem tudom, talán Szalainál valamilyen sérülés állt a háttérben, bár a Ferencváros ugye ezeket nem nagyon szokta egyértelműen kommunikálni, úgyhogy csak találgatni lehetett ezzel kapcsolatban, hogy mi is lehet a megfejtés. Ugye nyilván itt azért az első mérkőzések után, az első bajnoki mérkőzés után is már egyel okosabbak tudunk majd lenni, hogy milyen irányba gondolkodik Borbély Balázs. Azért az mindenképpen nekem nagyon szimpatikus volt, amikor azt mondta a meccs után, hogy ő már most itt a Vojvodina elleni visszavágóra is még jobb játékot vár és remél a csapatától. Ez kifejezetten szimpatikus hozzáállás nekem.
1: Hány százalék esélyt adsz a továbbjutásra? Könnyebb így tippelni persze, hogy az első meccset idegenben nyerte egy csapat, de igen, mondjuk nem. Az idegenben szerzett gól ugye nem számít, tehát azért nem, nincs ez.
0: Nem szeretnék előre inni a medve bőrére, de szerintem ez 80% feletti esély.
1: A Ferencvárosnak azért van rutinja, és ennek a keretnek is több tagjának bőven van rutinja az európai kupa mérkőzésekbe. Ugye a Twente következik, vagy következne, hogyha tovább jut a Fradi, és nyilván azért hosszabb utazásra számítanak a zöld-fehérek, de azért ott az már egy talán egy mérvadóbb csata lesz, mint ez a Vojvodina elleni, nem?
0: Természetesen egyértelmű, viszont azért azt nem szabad elfelejteni, hogy le kell játszani a visszavágót, és azért mondom, hogy Isten úgy lesz, hogy előre ígyunk a medve bőrére, de azért az első mérkőzés alapján jó esélyekkel indul a Fradi, és itt bízunk abba, hogy tényleg lehet a holland kirándulást tervezni és szervezni.
1: Kérdezték-e Borbély Balázst az Eto'ról, amelyik ugye egy gólos hátránnyal kezdi majd a visszavágót a Reykjaviki Vikingur ellen a BL selejtezőben? Volt csapatáról van ugye szó?
0: Igen, én nem hallottam, illetve nem, amikor én voltam ott a közelében, akkor ez nem került szóba.
1: Jó, milyen idényt vizionálsz a Fradinak? Nagyon nehéz, tudom, 90 perc után ezt így kijelenteni, hiszen még azért minden forrásban annyira, hogy még nyitva is az átigazolási piac, tehát még rengeteg, rengeteg minden változhat, de az a különleges helyzet, hogy a Fradi nem címvédőként, hanem kihívóként kezdi.

0: majd a következő NB1-es idényt?
1: Hát teljesen egyértelműen jót. Tehát én Borbé Balázst nagyon kellemes meglepetésként éltem meg a Győr kispadján, és szerintem a Győr sikerében óriási szerepe volt, úgyhogy innentől kezdve szerintem nagyon nagyot nyert vele a Fradi, hogy el tudta csábítani a bajnok csapattól, éppen ezért szerintem a budapesti zöldfeje szurkolók nyugodtan bizakodhatnak egy szép idényben, és akár trónfosztásban is, hiszen mondjuk nyilván a Győrnél is azért ez az egy mérkőzés még messze nem ad kellő, hogy is mondjam, magabiztosságot ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy milyen lesz a szezonjuk, de az tény is való, hogy a Győr izlandi vendégjátéka sokkal rosszabbul nézett ki, mint a Fradi játéka. Nem állítom egyébként, hogy a Viking úr jobb vagy rosszabb csapat, nyilván ott azért műfűvön, meg hűvösebb körülmények között játszani, persze másabb, nehezebb, de a Győr olyan, mintha nem is akart volna az első mérkőzésen úgy igazán játszani, de hát nyilván ott is ugye az új edző azért túl sok időt nem tudott a csapattal együtt dolgozni, ellenben, ha már ugye Borbély Balázst dicsértem, akkor ez megint csak erősíti az általam az imént elmondottakat, hogy az ő szerepe tényleg nagyon-nagyon meghatározó lesz, vagy lehet, és joggal bizakodhatnak a ferencvárosiak abban, hogy vele nagy dolgokat ér majd el a csapat.
0: Mennyire lehet ez az eredmény olyan szempontból megnyugtató, hogy azért itt a tavaszi politikai változások miatt a Ferencváros hívei, meg nem csak a hívei, hanem akár az ellenfele is gondolhatták azt, hogy akkor a Fradi alaposan meg fog gyengülni, mondjuk elfeledkezve arról, hogy azért mit tudom én, Tóth Alex, meg Varga eladása, meg az UEFA pénzek, tehát itt azért piaci bevétel is annyi van, mint senki másnak közel-távol. Szóval a mostani Fradi az mennyire megnyugtató ilyen szempontból szerinted a szurkolóknak?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. A szurkolók között járva kelve én nem tapasztaltam nagy bizonytalanságot, tehát akikkel én pár szót váltottam, akár a saját környezetemben, akár tegnap ott a stadion környékén egy-két szót négy elkapva, nem nagyon volt ez téma. Ugye azzal, hogy például a női kézilabda csapatnál is nagyon komoly erősítések lesznek most a nyáron. A vízilabda csapatok...
0: Új névszponzor is érkezett ugye a női kézihez.
1: Így van, és a vízilabda csapatok a férfi is, illetve a női is talpon van, ha lehet így fogalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy az első sok hatás, ha lehet így fogalmazni, az már így lement, és szerintem ezek a hírek, ezek mindenképpen bizakodásra kell, hogy okot adjanak. Én úgy tudom, bár ezt hivatalosan nem kommunikálta senki sem a zöld-fehér vezetők részéről, de hogy prioritásként kezelik a klubon belül a férfi labdarúgó csapat és a női kézilabda csapat működtetését és sikereit. Úgyhogy mindent megtesznek ennek érdekében, tehát ami változás történt, vagy történik, például ugye a férfi kézilabda szakosztály kapcsán jöttek olyan hírek, amiből sokan általánosítottak, vagy arra következtettek, hogy akkor ez majd az egész klubot negatívan érinti. Szóval a férfi kézilabda változása, vagy költségcsökkentése, vagy költségracionalizálása az mind azt a célt szolgálja, vagy egyéb más szakosztályoknál bekövetkező ilyen változások, hogy mondom, amit én tudok, hogy prioritásként kezelik a férfi labdarúgást és a női kézilabdát a két vízilabda szakosztály mellett.
0: Még a Fradi fociról, ugye, ha már magyarokról szó esett, egyfelől azokról, akik játszottak, másfelől azokról, akik majd jövőre már, vagy ebben az idényben már nem is számítanak itthon legalábbis magyarnak, meg Szalai Gáborról is volt szó, mit tudunk Ötvös Bencéről, aki gyakorlatilag ugye végig sérült volt tavasszal, tehát ha úgy tetszik, nem volt elég Tóth Alex és Varga távozása, még egy magyar válogatott játékost is elvesztett a Fradi akkor, amikor itthon mindig is ragaszkodott az öt magyaros felálláshoz.
1: Igen, lábadozik, tehát én úgy tudom, hogy a felépülése halad, illetve nincs arról információm, hogy bármiféle fennakadás lenne vele kapcsolatban. Ugye azért nehéz ez, mert ugye a Fradi nem nagyon kommunikál sem, átigazolási híreket nem erősítenek, vagy cáfolnak, hanem szimplán azt mondják, hogy nem beszélnek róla.
0: Sem gyógyulási híreket.
1: Igen, és ugyanez a helyzet a sérültekkel, nagyon nehéz ezekből bármit kibogozni. Némely fotókon föltűnik bizonyos képgalériákon a Ferencvárosi közösségi oldalakon, ötvös, úgyhogy én azt hiszem, hogy egyébként az ő visszatérése nem, mivel ellenkező hírek nem érkeztek ezzel kapcsolatban, szerintem megfelelő ütemben halad.
0: Azt hiszem, Hajnal Tamás mondta, hogy olyan hűden nagy változásokat már nem terveznek a keretben, ami annyiból mondjuk rendbe lévő, hogy nekik már most viszonylag magas szinten kell teljesíteni, hiszen az Európai Kupa selejtezők elkezdődtek, de szerinted mennyire tekinthető ez a keret véglegesnek? Nyilván azért ez nem jelenti azt, hogy egy-két ponton, főleg esetleg egy-két magyar játékossal még nem erősítenek.
1: Hát ez nyilván ugye annak is a függvénye, hogy kialakuljon, hogy meddig jut a Fradi a nemzetközi szinten, hiszen hogyha lesz Európa Liga szakasz, vagy főtábla leánykori nevén csoportkör, nevezzük bárminek is, akkor azért elnézést, teljesen más megvilágításba lehet helyezni a bevételi szempontok miatt a tervezhetőséget, míg hogyha ugyanez idézőjelben csak konferenciálig, az megint csak más. Úgyhogy én azt feltételezem, vagy azt vizionálom, hogy azért egy-két selejtező kör múlva már lehet, hogy okosabbak leszünk ilyen tekintetben, hogy meddig lehet nyújtózni, meddig ér ez a bizonyos takaró, aztán hát nyilván tegnap ott volt a helyszínen egyébként Hajnal Tamás, az Újvidéki stadion az a régi Bozsikhoz hasonlíthatnám, vagy talán arra emlékeztetett leginkább. Érdekes volt látni, hogy mindenféle ilyen korlátokon át mászva nézők között, akik ülnek a lépcsőn, járt kelt Hajnal Tamás, és akkor ment le a játékosok közé az öltöző folyosó irányába. Nagyon sejtelmesen és diplomatikusan, amit ugye te is idéztél, annyit mondott csak, hogy egyelőre nem terveznek, de hát ugye ki tudja, tehát még ugye messze van az átigazolási időszak vége, úgyhogy én mondom, én nagyban függ szerintem attól, hogy alakul a nemzetközi szereplés, hogy Európa Liga, Konferencia Liga lesz belőle, nem lesz belőle, és akkor az alapján talán okosabbak tudnak lenni majd.
0: Hát minden esetre egy kicsit okosabbak leszünk jövő csütörtökön, 20:15-kor kezdődik információim szerint a Ferencváros és a Vojvodina visszavágója a Gruppama Arénába, hogy aztán a Fradi tovább jusson a selejtező második körébe, ahol a holland Twente várhat rá, de az még egy másik történet lesz. Hát minden esetre a tegnapit még egyszer nem árt ismételni, Vojvodina Ferencváros 1-2, tehát egy gólos előnyről kezdi a Fradi a visszavágót. Németh Kornénak akkor nagyon szépen köszönöm, és akkor a maradék kilométereket tedd meg épségben Budapest felé.
1: Köszönöm szépen, robogok, hiszen az esti Spanyolország belgium mérkőzés az már rám vár, úgyhogy robogok.
0: Annál azért hamarabb érjél haza. Na, köszönjük
1: így
0: szépen.
1: Van, így van, köszönöm, Leo.
0: Szia, hello.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Lefond! 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Ez itt továbbra is a Hazafutás. Folytatjuk a Vojvodina-Ferencváros mérkőzéssel, de már egy kicsit a labdarúgó VB-vel is, hiszen Dusan Vasiljevicsel, az egykori kiváló szerbiai légióssal, aki Békés Csabára érkezett 22 éves korában Magyarországra, de aztán játszott később Újpesten, Fehérváron, a Honvédnál is, vele beszélgetett Szabó Bence.
7: Lejátszották az Európa Ligában az első mérkőzést, már mint az első játéknap volt, és ezen a Ferencvárosnak rögtön volt szerepe, ráadásul a szerb Vojvodina otthonában lépett pályára, és hát néztem azért, ez egy olyan mérkőzés volt, ami Szerbiában is sok embert megmozgatott. Milyennek voltak a visszhangok a mérkőzés kapcsán, meg te mit láttál ezen a mérkőzésen, te hogyan értékelnéd?
8: Őszintén mondom nektek, én gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz a Fradinak a feladat, de igazából szerintem nagyon jó eredmény született a Fradi, nyilván a Fradi számára, de én ismerem a Vojvodina, hogy működik, hogy csinálják. Mostanában nagyon sok jó játékos hoztak, nagyon akarnak csinálni egy komoly klub belőle, és gondoltam, hogy a Fradi, hát minimum gondoltam, hogy legalább X-re valahogy tud behozni a meccset, de ez a győzelem szerintem soká ér, mert a visszavágon se lesz könnyű, de így szerintem Fradi nagyon nagy esés.
7: Melyik oldalról lepődtél meg inkább? Az, hogy a Fradi ennyire jó, vagy hogy a Vojvodina egy kicsit szerényebb teljesítmény nyújt?
8: Igazából mindkettő, mert én többet vártam a Vojvodinától, őszintén mondom, és a Fradi nekem pici kérdéses volt, hogy milyen lesz most, mert tudom, hogy most a picit más a helyzet, ami volt tavaly, de viszont azt tudjunk, hogy a Fradinak jó edző van, legalább én így gondolom, és azért nem meglepetés, hogy Fradi megint jól játszik, de azért a Vojvodinától többet vártam, őszintén mondom.
7: Akkor beszéljünk egy kicsit róluk, mert ugye itt mondtad, hogy ott látsz egy olyan projektet, ami elindult, szeretnék nagyobb csapattá tenni ezt a Vojvodinát. Én is beszéltem már ezzel kapcsolatban másokkal is, hogy ugye azért az, hogy a Partizánt megelőzni Szerbiában Vojvodinának az egy igencsak szép dolog. Erről a fajta építkezésről, ami ott zajlik, mi az, amit esetleg többet tudsz mondani?
8: Hát igen, én tudom, hogy nagyon most anyagilag nagyon jó állnak, és ha olyan számok hallottam ott, hogy olyan fizetések tudnak adni, ami tényleg rég nem hallottam, hogy Szerbiában valaki tud adni, főleg a Vojvodinába. És ahogy mondtad, hogy a Partizán megelőzni, az ilyen 8. világcsodák körülbelül, mert ott Szerbiában, Crvena az Zvezda meg a Partizan, ez a kettő, az mindig első két helyé volt foglalva nekik, és azért mondom, hogy Vojvodinától többet vártam, de viszont az is tudom, hogy akarnak a fiatalok is beépíteni, eladni a játékosok. Szerintem jó politikájuk van, de azért kellenek a eredmények is.
7: Ugye ott a vezetőedző az már a tavalyi évben is ő volt, tehát itt bizonyos fajta folytonosság van, és ami nagyon beszédes lehet, akár összehasonlítva az átigazolásokat, hogy most a Fradi csak olyan játékosokat igazolt, vagy játékost, akik ingyen jöhettek.
8: Igen.
7: Míg a másik oldalról azért volt olyan átigazolás is, ami több mint 2,5 millió euróért érkezett játékos a Vojvodinába. Esetleg lehet azt mondani, hogy még ez a csapat úgymond nem állt össze az átigazolásokkal?
8: Hát a biztos nem állt össze, mert ez egy folyamat, tudott te is, hogy kell kis idő ahhoz, nem elég, hogy most csak, hogy anyagilag jó állt, hogy van pénzed, azt megveszed mindenki, aki jó, vagy a kell kis tudás is, valami koncepció, de ha jó koncepció lesz, meg jó szakmailag emberek lesznek ott, és jó fognak csinálni, akkor egy vagy két éven belül majd kijön a munka. De azért mondom, hogy ott biztos tudom, hogy nagy projekt van, akarnak tenni bele pénzt, és meglátjunk, hogy mi lesz belőle.
7: Ilyen szempontból milyen ennek a mérkőzésnek a visszhangja Szerbiában? Mekkora csalódás, hogy ugye ez egy olyan projekt, amit szeretnének szépen építeni, és most így nyilván a Fradi volt az ellenfél, azért azt tegyük oda, de mekkora csalódás ez nekik, hogy ez most az elsőre nem sikerült?
8: Nagyon sok emberrel beszéltem amúgy a meccs előtt, meg tegnap előtt is, mert kíváncsi voltam, hogy gondolják, hogy mi lesz, és mindenki olyan volt, hogy most fogunk nyerni, simán fogunk nyerni, most Fradi is úgy hallottak ők is, hogy nem olyan erős, blablabla, de viszont nem így működik sajnos. Kell kis idő, mindenki, látom, hogy utána, amikor beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy meg igazából úgy néz ki, hogy kell idő, hogy legyen, hogy összeálljon a csapat, és igen, csalódtak voltak az emberek, de azért van egy visszavágó, aztán meglátjunk, most nem lehet mondani, hogy a Fradi Lozan fog tovább jutni, úgyhogy majd meglátjunk a visszavágó után, hogy mi lesz.
7: Akkor beszéljünk egy kicsit a Ferencvárosról. Mennyire láttál olyan jegyeket, amelyeket a Győrtől lehetett látni, ugye Borbély Balázsnak a vezetésével? A játékban miben változott számodra ez a Fradi?
8: Én nem tudom, hogy lehet, te is hallottad, én már tavaly előtt, amikor kezdődött a szezon, már mondtam, hogy Győr lesz a bajnok, és nagyon sok ember nevet, de nekem van nagyon a Borbély, az egész filozófia, meg az egész, ahogy csinálja a csapat, hogy néz ki pályán, nekem nagyon tetszik. A Győr játéka különleges tetszett, és én gondoltam, hogy bajnokok lesznek, és szerintem ugyanazt tud megcsinálni a Fradiba. Nála az mindenki, aki pályán van, nagyon kimaxolja a játékostól 100%, és mindenki jó pályán, jó helyen vannak, és kiegészítenek egymást. Nekem nagyon tetszik az a filozófia, és szerintem az idén Fradi sikeres lesz.
7: Nézve ezt a mérkőzést egyébként, nekem az volt nagyon feltűnő, ugye Nabi Keita eléggé eltűnt játékos volt az elmúlt időszakban, most viszont úgy tört vissza, hogy a legnagyobb tanár volt a középpályán.
8: Hát igen, ezt mondom, mondom a Borbélynak, a mindenki, aki pályán van, akkor, hogy mondjam, mindenki, ilyen csapat munka lehet látni, amikor csapat jól működik, akkor jönnek a ilyen egyéni kvalitások is jönnek ki. És nekem a Borbély olyan, mint a mondjuk a Marco Rossival tudnak hasonlítani, mert ha látunk a Marco Rossinál, ha mondjuk a Honvédban ilyen számtalan játékos volt, aki nagyon jól játszottak, és utána már eltűntek, sehol nem tudtak játszani jó. Mert a Rossi filozófia, meg a taktika, meg az egész koncepcióban sok játékos mutatja, tudod, a több pályán, ami igazából az igazság, mert tud kimaxolni a játékosból a minden. Ugyanaz a Borbénál látom. Azért mondom, hogy azért jól látta te is, hogy a sok játékos, aki tavaly nem tudott produkálni semmi, most szerintem fognak jól játszani.
7: Na hát akkor ezt majd meglátjuk a jövőre vonatkozóban, de mi az, amit lehet várni szerinted a Fradinak, ki lehet mondani ezek után, hogy akkor minimum a konferencia ligába be kell jutni?
8: Most a Vojvodina úgy néz ki, hogy az tovább fognak jutni, de az a baj, hogy az nem merem megtipelni, de azt mondom, hogy igen, hogy hát én mondom őszintén, hogy szerintem a európai csoportba tud kerülni, Európa Liga az szerintem nagy siker lenne.
7: Hát akkor meglátjuk mindenképpen. Ugye zajlik ezzel párhuzamosan egy világbajnokság a tengeren túlon, és szerintem ez teljesen jogos kérdés, amikor ez ilyen két sorozat...
8: Igen, az is nézni picit.
7: Igen. Amikor ilyen két sorozat megy egymás mellett, akkor nyilván az egyik elveszi valamelyest a másikról a figyelmet. Te hogyan állsz ehhez? Mennyire jó ez, hogy ezt egy időben tartják, meg azért nyilván a világbajnokság azért a mindennek a teteje?
8: Hát igen, ha nem játszottak most Fradi meg a Völdén, komolyan mondom, nem is vettem volna észre, hogy megy a Európa Liga konferencia. Most mindenki csak VB-ről beszél, de úgy én is szoktam nézni a meccseket, és mindjárt, ahogy vége felének menjünk, akkor egyre izgalmasabb az egész.
7: Mit vársz a világbajnokságtól? Ki lehet a világbajnok? Mely csapat tetszett neked eddig a legjobban?
8: Hát szerintem én az én véleményem, hogy a francia... Anglia az a döntő lesz, ez a két csapat legjobban tetszik eddig, amit láttam, meg spanyolok veszélyesek. És egy szerintem meglepő csapat az a belgák, mert én gondolom, hogy ők tudnak bárkit megverni.
7: Az azért is egy érdekes dolog, ugye, mert a belga aranygeneráció, amiről korábban beszéltünk, az ugye 2018-ban egy bronzérmet tudott szerezni világbajnokságon.
8: Igen.
7: De valahogy ugye ez a csapat már nem az a csapat, tehát nagyon sok olyan idősebb játékos van még abból az együttesből, meg vannak fiatalok is, de most nem beszélünk úgy a belgákról, mint ilyen nagy esélyesekről.
8: Hát igen, de tudod, ahogy láttunk a korábban is, a Argentína is, amikor volt szerintem sokkal jobb csapat a Messivel, nem az előző évben, mert ők megnyertek, hanem a 8 év ezelőtt. Ha emlékszem, mindenki várt Argentinára, hogy ők legyenek a bajnokok, de itt csak a csapat, ha a csapat jól működik, akkor tudsz odaírni a döntőig, vagy a hiába vannak a egyéni jó játékosok, az nem jelent semmi.
7: És ilyen szempontból akkor a belgákra lehet mondani, hogy ők egy csapat?
8: Hát igen, ők egy csapat, most jobban, nekem jobban tetszik, jobban néz ki az egész, és akkor egyből van a eredmény, mert mondom, itt hiába van a 8 jó játékos, ha nincs jó edző, és nem jó, hogy működik, mert csapat, akkor fölöslegesen, mert mondom, itt a franciánál láttunk, hogy ott van, igazából, ha megnézed, kezdő csapat, akkor 11 sztár van.
7: Igen, abszolút.
8: De azért jól működik, azért, mert van egy nagyon jó edző, aki 20 éve már mindig, szerintem minimum elődöntőig jött a csapattal. És ha nincs jó edző, én most mondom, neked franciással lenne annyira jó, mert az ki kell maxolni a csapatból, ami a maximumuk, és azért mondom, hogy itt a belgának azt pont látom, hogy most végre úgy működik meg egy csapat.
7: Ugye kicsit mondható azt talán, hogy ez a sztárok világbajnoksága, mert ha a góllövő listára nézünk, akkor olyan játékosok vannak az elején, akik tényleg az európai futballnak a legnagyobb sztárjai. Mbappé, Messi, ugye ők vezetik a góllövő listát. Az argentinokról még nem szólták különösebben tőlük. Mi az, amit vársz, meg mit gondolsz róluk, mint a címvédőkről?
8: Hihetetlen, milyen a VB-n nézünk most, mert összes sztárok, akitől vártunk valamit, mindenki hozta szerintem a maximumot. Most szerintem Mbappé, meg a Messi, meg a Kane.
7: Harry Kane áll 6-tal, és a Holland áll 7-tel, és van még ugye ott
8: a... Ja, Holland is.
7: Igen, a Dembélé meg a Bellingham, ők vannak még az elején.
8: Hát igen, de hihetetlen, hogy mindenki hozta a formát, mert tudod, most... Nagyon nehéz, hogy amúgy 8 sztártól válsz valami, és akkor mindenki jól játszik, de tényleg ez a világbajnokság eddig legjobb, hát tőlem kérdezel. De argentin csapat, látod, hogy most Svájc ellen áll, szerintem nagy esélyük van, hogy a tovább jutnak elődöntőbe, utána bármi lehet. Meg szerintem ők is jól működnek, mint a csapat, mert van körülbelül 10 katona, aki ott dolgoznak, és van egy mester ott elől, aki megoldja minden gólok, meg minden, és szerintem így jól működik a argentin csapat, de nem, valamiért nem úgy érzem, hogy tudnak nyerni megint.
7: Uh-huh. És akkor a franciákat mondod elsődleges esélyesnek?
8: Hát igen, inkább francia, mert mondom, ott minden megvan. A nagyon jó csapat, nagyon jó játékosok, és nagyon jó edző. És nagyon jól működik az egész, mert nagyon nehéz nekik egy helyzet kialakítani, de viszont ők percenként csinálják egy helyzet, mert igazából ott nem is tudsz pihenni, mert bárkinél van labda, nagyon, nagyon veszélyes kapurát, mert ha nézünk a jobbról balig, akkor hihetetlen milyen játékosok vannak. Szerintem a francia az nekem a favorit.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Dusan Vasiljevicsel Szabó Bence beszélgetett, és ugyancsak ő beszélget Szabó Krisztoffal, francia szakos kollégánkkal, mi másról, mint a tegnap esti Franciaország-Marokkó világbajnoki negyeddöntőről.
7: A világbajnokságon lejátszották az első negyeddöntőt, ahol a francia válogatott 2-0-ra legyőzte Marokkó együttesét, és hát ezzel Franciaország ott van az elődöntőben, ami azért nagyon szép teljesítmény, hiszen a legutóbbi két világbajnokság alkalmával is éremért küzdhetett a francia válogatott, ez ezúttal is így van. Neked milyen érzéseid vannak a mérkőzés kapcsán, mi az, amit elsőként tudnál mondani?
3: A Marokkó elleni meccs az szerintem elsősorban a barátságról szólt, aztán a dominanciáról, vagy legalábbis így az utóéletet követve, mert hogy a marokkói csapatban nagyon sok vagy több olyan játékos van, akik a francia korosztályos csapatban játszottak, mint mondjuk Issa Diop vagy Bouadi. Ott van még ugye a párizsi klik, vagy kontingens, mint amin Hakimi, Doué, Mbappé, akik ismerik egymást, Mbappé és Hakimi ugye jóban vannak. És hát mindezek mellett meg ott vannak olyan csapatkapcsolatok, vagy klubkapcsolatok, mint mondjuk Manu Koné, vagy El Ainaoui között, akik a Rómában játszanak együtt, vagy nem tudom, Upamecano, Mazraoui, akik a Bayern Münchenben, úgyhogy volt egy ilyen baráti hangulat ennek az egésznek, de amikor kérdezték ugye a továbbjutás után Mbappét, hogy hát mit szól ahhoz, hogy Hakimi kiesett, és akkor megvigasztalja a barátját, és azt mondta, hogy hát én most nem gondolok semmit, de majd, hogyha bemegyünk az öltözőkbe, akkor biztos, hogy nagyon fogom sajnálni. De hát a pályán nincsen bocsánat, meg nincsen barátság. Úgyhogy a legnagyobb kérdéseiként a franciákkal kapcsolatban az volt, hogy hát, hogy Tchouaméni, aki sérült, az ő helyét ki fog játszani, és aztán beállt ugye Manu Koné, aki egy nagyon jó meccset hozott le, volt több labdaszerzése, a párharcai többségét megnyerte, jó volt előre, hátra passzokban, játékban, mindenhol jelen volt a középpályán. Marokkónál viszont azért lehetett tudni, hogy nem játszik majd Ismaël Saibari, aki meg struktúrálisan azért egy elég fontos láncem annak a csapatnak, és szerintem az ő hiánya meg is érződött. Úgyhogy amit a dominanciáról mondunk, az az, hogy ez a francia csapat az egyenes kieséses meccsek óta, ugye a harmadik meccs óta nem kapott gólt, és összesen volt 4 kapura tartó lövésük, mármint amennyit bekaptak, tehát hogy lőttek az ő kapujukra. Úgyhogy fergeteges egyébként, meg nagyon meggyőző a teljesítmény egyelőre.
7: Később akartam ezt behozni, de hogyha már így mondod ezt a teljesítményt, tényleg így a világbajnokság előtt nyilván beszélgetünk arról szerkesztőségi szinten, hogy ki lehet a világbajnok, és volt is egy ilyen tippjátékunk, abban egyébként viszonylag jól állok már, mint a legjobb négyet illeti, mert az általam odavárt 4 csapat még mindig versenyben van, ugye a franciák az egyik ezek közül, és hát megmondom őszintén, én Spanyolországot vártam világbajnoknak, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de ahogy a VB-t nézem, ez a francia válogatott valami elképesztően magabiztos, és most már, hogyha most kellene tippelni, nyilván a franciákat tippelném. Ez a fajta úgymond esélyesség, ami látszik is rajtuk, ez valószínűleg, ugye van egy ilyen, hogy esélyesség terhe valahol, amikor tudod, hogy te vagy a legjobb, és neked kell a legjobbat nyújtani, mert úgyis neked kell nyerni, de ez a fajta teher, ez a franciákon, ezt én nem látom.
3: Nem. Egyébként szerintem kimondottan jól áll, főleg ugye a szövetségi kapitánynak Didier Deschamps, hogyha a csapatait általában alulbecsülik, és akkor egyfajta ilyen outsiderként érkeznek, és nem az van, hogy akkor ők a torony magas esélyesek, és aztán most, amikor megnéztük a torna előtt, hogy mondjuk mik voltak az odds-ok, vagy akár nem tudom, a fogadási piacok, vagy az előrejelző piacok, azok hogyan satszolták meg az esélyeket, akkor általában az látszott, hogy Argentína, Spanyolország és utána Franciaország. És szerintem ez az esélyesség terhe, ez már az elejétől kezdve nem nagyon volt ott, és most is azt lehet érezni, hogy egyébként egészen tudatosan próbálják meg ezt levetkőzni magukról. Szerintem, tehát hogy benne van az, hogy nagyon jól menedzselik egyébként az elvárásokat. Például itt volt a Paraguay elleni meccs, ahol lehetett számítani arra, hogy Paraguay hát eufémizmussal élve ugye ölni fogja a játékot, meg is ölték a játékot, aztán most a bírói döntések az egy ilyen külön történet abban az egészben. De hogy például Deschamps tudta azt, hogy oké, amikor erre a meccsre fel kell készülni, akkor például az edzéseken nem adott lehetőséget arra, hogy reklamáljanak a játékosok, hanem engedte azt, hogy kicsit jobban beleszeljenek egymásba, sőt, a meccs után ugye lehetett tudni azt, hogy hát azért úgy eléggé felfokozottak voltak az izgalmak, és például megbízta a kispadról, vagy hát a csapatból a két leginkább két ajtós szekrényt, ugye Konatét meg Mátétát, hogy menjenek oda Mbappé köré, és akkor ha esetleg még a lefolyás után is vannak még ilyen perpatvarok, akkor legyenek ott és védjék meg a csapatkapitányokat. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy kicsit a csapategységet is kovácsolja, másrészt meg úgy segít helyre tenni azt, hogy akkor ezt a hogy egyáltalán az elvárásokat valahogyan jól menedzseljék, de szerintem ebben a francia csapatban tényleg az a megdöbbentő, hogy fizikailag mennyire dominánsak, de közben mégsem lomhák. Tehát általában a fizikailag nagyon erős csapatokról szokás azt, vagy nem, ez valamennyire sztereotípia azt gondolni, hogy általában ők azok, akik ölik a játékot, és akkor ott vannak egy kicsit ilyen lomhábbak, szamogósabbak, de hát erről a csapatról egyáltalán nem lehet ezt gondolni. Tehát vannak ugyanúgy gyors, jól cselező, jól passzoló, intelligens játékosok, miközben meg gyakorlatilag alig van olyan gyenge pontjuk, ahol azt mondanád, hogy oké, hogyha mondjuk magasan letámad, akkor hátra is kell futni, és akkor abban esetleg le tudnak futni. Hát egy Upamecanót lefutni hátrafelé védekezésben nem hiszem, hogy ezen a torrán még nagyon sikerült volna. És mindeközben meg a csapat egyensúlyt is megtalálták, és lehetett azt mondani, hogy Mbappé nem védekezik eleget, de hát most ugye ott van mögötte egy Doué, egy Barcola, egy Dembélé, akik megteszik, vagy akár egy Olizé, akik megteszik ezeket a védekező futásokat, és Mbappé meg legalább beírja azzal, hogy legalább zár passzsávokat. Úgyhogy valamennyire ennek az eredje most ez a francia válogatott.
7: Szokták mondani, hogy minden válogatottnak van legalább egy rossz meccse. Ezt talán mondhatjuk, hogy a Paraguay ellenével letudta a francia válogatott, hogyha a torna győzelemig menő utat vizsgáljuk?
3: Talán ez volt a sormintából talán a leginkább kilóg, de nem mondanám azt, hogy ott volt gyenge a francia válogatott. Tehát hogy ez szerintem elsősorban Paraguayon múlott. A francia válogatott meg legalább megtette azt, hogy, vagy legalábbis nem tette meg azt a Paraguaynak azt a szívességet, hogy kiesik így a saját meccséből, hanem végig koncentráltak maradtak, nem ültek fel a provokációnak, nem volt reklamálás, nem volt az, hogy folyamatosan a bíróhoz mentek, nem fűtötték az érzelmeket. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként tényleg ez egy gyenge meccs volt, meg egy esztétikailag sem túl látványos, de hogy közben meg a francia válogatott szerintem megtartotta a koncentrációját, hogy ne arról beszéljünk, hogy akkor most teljesen kiestek a saját ritmusokból.
7: Említetted a középpályát ugye az előbbiekben a Marokkó mérkőzése kapcsán és Tchouaméni sérülése kapcsán. De egy pár alkalommal nekem is volt szerencsém itt közvetíteni a francia válogatottat, nézni őket, és szinte mindegyik meccsüket láttam. Én, hogyha a keretre ránézek, egy kicsit Kantét azért hiányolom, hogy bedobnád, de hát nyilván azért ő is egy idősebb játékos. Nem tudom, te mennyire néznéd meg őt még a középpályán?
3: Amennyire láttam, amikor az elmúlt időszakban játszott, akkor az volt, hogy Kanté az még mindig Kanté abban az értelemben, hogy ugyanazokat a képességeket tudja felvonultatni, de igen, amit mondtál, hogy a korosodás is benne van, az, hogy mégsem egy ilyen nagyon kompetitív bajnokságból érkezik, emiatt aztán ott van az, hogy Deschamps-nál azért számít az, hogy a pillanatnyi teljesítmény az milyen, még akkor is, hogyha általában azért mindig becsúsznak ilyen jó tizedesek, vagy jó katonák, akiket ugye előszeretettel tol maga előtt, gondolok itt nem tudom régebben a Blaise Matuidi-re vagy Moussa Sissokóra, lehet, hogy nem ők voltak a világ legjobb középpályásai vagy játékosai, de Deschamps azért tudott bízni bennük, meg tudta azt, hogy amíg legalább magas szinten teljesítenek, addig inkább őket fogja preferálni. Szerintem Kanténál is van egy ilyesmi, hogy azt a fajta tapasztalatot, meg azt a fajta meccsrutint ezt fogja tudni hozni, de egyébként meg, hogyha a heti vagy hétvégi terheléseket nézzük, vagy a meccs ritmusokat, akkor egy Manu Koné mégiscsak magasabb szinten játszik, magasabb ellenfelekkel találkozik, és emiatt aztán ő élvez prioritást.
7: Hallottam egy olyan összehasonlítást korábban, ami kifejezetten tetszett erről a nagy francia négyesről ott elől, ugye, vagy hármasnak is lehet mondani, mert ugye mondjuk Barcola és Doué azért szokták egymást váltani, de mondjuk Dembélé, Olizé és Mbappé, így ezeket a neveket egymás mellé téve, annak idején, ugye a 2002-es világbajnoki brazil csapatnak az első nagy hármasával, ez a fajta analógia szerinted mennyire áll meg, mennyire lehet ez majd utólag egy ilyen legendás összetételű támadósor?
3: Azt hittem, hogy a franciákat fogod mondani 2002-ből, mert ott is az volt, hogy minden posztra egyébként volt egy pillanatnyi gól király, tehát ott volt Thierry Henry, Djibril Cissé, David Trezeguet, ugye Anglia, Franciaország meg Olaszországból ők voltak a gól királyok, mégsem működtek úgy együtt. A brazilokra visszatérve olyan szempontból szerintem áll a hasonlat, hogy három olyan emberről beszélünk, akik meg nagyon mások az alapképességei. Ugye ott van Mbappé, aki a mélységet keresi, aki a csatárban egyre inkább kényelmesen érzi magát, ott van Dembélé, aki hát szélsőként indult, aztán elkezdett inkább középre tendálni, most újra kiteszik őt a szélre, de mégis azért tudja azt, hogy hogyan kell alkalmazkodni a többiekhez, és ott van Olizé, aki meg sokkal inkább a cselező, meg a passzkészségével tud kitűnni, meg sokkal önzetlenebb, és érezhetően egyébként sokkal jobb a kémia Mbappéval, mint amikor mondjuk Antoine Griezmann volt ott, úgyhogy olyan szempontból szerintem működik ez, hogy az ő elegyük, az ő képességeik azok úgy egészítik ki egymást, hogy azt mondod, hogy a hármuk összege az mégiscsak több lesz, mint hogyha három nagyon tehetséges játékos temér oda, mint mondjuk az elmúlt évekből, hogyha mondjuk egymás mellé raktad Karim Benzemát, meg Kylian Mbappét, akkor tudtad azt, hogy hát azért szeretik ugyanazokat a zónákat bejátszani, tudtad azt, hogy vérekezésben azért nem fognak olyan típusú munkát vagy energiát beletenni. Most úgy néz ki, hogy ezzel a hármassal megvan ez a fajta egyensúly.
7: Nekem az volt az alapgondolatom a francia válogatottal kapcsolatban, amíg a világbajnokság előtt, hogy itt akkor egók vannak, hogy ezeket nagyon-nagyon nehéz lesz összecsiszolni. De most viszont az az érzésem, hogy ez még inkább csapat, mint mondjuk amikor 2018-ban világbajnokok lettek. Nem tudom, neked ilyen szempontból milyen érzésed van, mert ez alapján én abszolút ilyen világbajnoki matériának érzem ezt az együttest.
3: Igen, és szerintem valamennyire dicsérés van, hogy a szövetségi kapitányt is dicséri, hogy amióta őt kinevezték 2013 óta, azért nagyon kevés olyan egóharcról lehetett hallani a csapaton belül. Voltak egós ilyen epizódok, amikor mondjuk, nem tudom, Karim Benzemának volt a büntető pere, és akkor amiért ugye kikerült a kezdőből, ott volt Adrien Rabiot, aki azt mondta, hogy ő nem akar mellékszereplő lenni, ott volt Samir Nasri, akiről maga Deschamps mondta azt, hogy akkor nem azért akarja be, vagy azért nem hívja be, mert tudja róla azt, hogyha csere, akkor nem érzi jól magát, és ezt érezteti is másokkal. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem Deschamps-nak az antennái jól vannak beállítva, tudja azt, hogy kell ezekre figyelni. Most egyébként, ha az egókról beszélünk, akkor nyilván Kylian Mbappéről lehetett azt mondani, hogy akkor ő egy kicsit olyan abban a francia válogatottban, mint egy ilyen kis diktátor. És egyébként ez egyáltalán nem így van. Tehát, hogy a francia válogatottnak a tagjai emiatt ez kicsit ilyen poénként is veszik magukra.
7: Meg rengeteg mém van erről, ugye?
3: Meg rengeteg mém is van erről, és szerintem valamennyire pont ezért veszik ezt ennyire ilyen humorosan, és hívják saját magukat gonoszoknak, mert hogy azt mondják, hogy Mbappé egyáltalán nem olyan, mint amilyen egyébként a külvilág felé látszik. És Mbappé még maga is poénkodik ezzel, tehát azt mondja, hogy amikor valaki Kiliannak hívja, akkor azt mondja, hogy engem te Mobutunak hívjál, mert ugye Mobutu Sese Seko volt Zaire diktátora, és hogy inkább nevetnek rajta, meg Dembélé is elmondja azt, hogy egyáltalán nem olyan, Mbappének igazából az a legnagyobb erénye, hogy nem kételkedik magában, és hogy mindent megtesz azért, hogyha ezt a terhet le kell venni róla, akkor azt megteszi. Ő az, aki, lehet, hogy Dembélé az, aki ugye a 11-esek előtt odaáll, és hogyha esetleg az ellenfél cinkelni kezdi, akkor ő csak mosolyog, és aztán utána a végén, amikor mindenki távozik, akkor átadja a labdát Kiliannak, vagy Mbappének, hogy ellője a labdát. Úgyhogy az egókra visszatérve, én tényleg azt érzem, hogy Deschamps az, aki képes letörni ezt az egészet, meg képes egy olyan alaphangot megadni, és mindenkire úgy rászólni, hogy akkor az megtartja ezt a csapat egységet. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ennek a francia csapatnak az átlag életkora az nem sokban különbözik egyébként az elmúlt tornáknak az átlag életkorától. Tehát ilyen 26 év körül van. Viszont a különbség az, hogy a szórás az sokkal kisebb. Tehát nincsenek akkora különbségek az átlag életkorhoz képest. Ugye nagyon sok játékos ismeri egymást ezer éve, ugyanabban a klubokban játszanak, ugyanaz érdekli őket, ugyanaz az érdeklődési körök, ugyanaz a generáció. Ott van például Doué és Barcola, akiről el lehet mondani, hogy Párizsból ismerik egymást, de ők egyébként a családjaik is ismerik, egymást összejárnak, ugyanaz az ügynökük, ugyanaz a médiásuk. Lehet azt mondani, hogy persze egymással egyébként konkurenciában vannak, meg versenyeznek, de hogy egyébként egyáltalán nem ez érződik rajtuk.
7: És akkor egy utolsó gondolat a folytatásról, ugye a francia válogatott ott van az elődöntőben, hát a spanyol Belgiumnak a győztese kerülhet ide, de alapvetően mit vársz a folytatástól? Nyilván itt az Mbappével kapcsolatban is tegnap ugye voltak kérdések, hogy mennyire lesz majd probléma a sérülésével, tényleg mi az, amit vársz a francia válogatottól a hátra lévő mérkőzéseken?
3: Nagy kérdés most Franciaországban is, hogy ki lesz az ellenfél, de hogy olyan annyira mégsem dilemmáznak rajta. Tehát ha a spanyolok nyernek, akkor lesz egy ilyen szaga, vagy illata, vagy nem tudom, utóíze meg az egésznek, hogy akkor 2024 után revansot vesznek. Ugye akkor ők voltak, a franciák voltak azok, akik kikaptak, és akkor egy Lamine Yamal volt, aki csúnyán elbánt velük. Ha viszont a belgák nyernének, akkor van egyfajta cinkelés a franciák meg a belgák között, ami szerintem kulturálisan is ott van, de 2018 óta meg még erősebben. 2018-as VB-n ők voltak azok, a franciák ejtették ki a belgákat az elődöntőben. Ráadásul úgy, hogy a franciák annyira nem dominálták azt a meccset. Sokkal inkább Belgium volt, aki a kezdeményező fél, mégis a franciák jutottak tovább egy pontrugás után. és Franciaországban van is egy ilyen kifejezés, ez a rossz vesztes, ott úgy hívják, hogy szöm, és hogy ezt a szömöt, ezt a belgákra így teljesen ráragasztották, és azóta sem veszik le róla, mert a belgák voltak azok, akik azt mondták, hogy hát a meccs után, hogy hát ezt a meccset, ezt Franciaország nem lejátszani akart, nem csak megnyerni, és hogy tényleg úgy hangzottak, mint a rossz vesztesek, Thibaut Courtois, meg Eden Hazard, meg gyakorlatilag mindenkit fel lehet sorolni. Emiatt ez a keserűség ez így benne volt. Másrészt, meg amit említettem, hogy ez a kulturálisan, azért ugye a belgák meg a franciák között, vagy a franciák hajlamosak úgy tekinteni a belgákra, mint a kis tesóikra, mint a lesajnált kis testvéreikre, hogy azért van egy ilyen közös történelmi mag, meg mégiscsak van egy franciául beszélő része ennek az országnak, de mégis azt lehet érezni, hogy egy kicsit kulturálisan más utakon járnak, és emiatt aztán hát minden úgy van, ahogy Franciaországban, csak sokkal kevésbé szofisztikáltan. Úgyhogy emiatt mondom azt, hogy akár a spanyolok, akár a belgák nyernek, azért lehet találni olyan motivációs elemeket, amiket aztán fel tudnak használni majd a későbbiekben.
6: Szabó Krisztoffa, Szabó Bence beszélgetett, mindjárt folytatjuk a hazafutást, mégpedig a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
6: És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István, szeretettel köszöntöm mai vendégénket, Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Gergelics Józsefet, az MTI kiváló sportszerkesztőjét, és Turi Gábort, a mai adás társszerkesztőjét, egyébként a Nemzeti Sport főmunkatársát. Ugyancsak először egy szolgálati közlemény, ugye Wimbledon férfi egyes elődöntőkkel már tart. Alexander Zverev igencsak flóba került a Roland Garros után, mert itt is az angol meglepetés ember Arthur Ferri ellen első játszmát tiebreak 7-0-ra nyerte, a másodikban pedig 5-1-re vezet, és nem igazán szaglik a meglepetés egyelőre. Azt meg gyorsan tegyük hozzá, hogy 16-30-ra van kiírva, de hát az persze azért nem 16-30 lesz, mégiscsak rendeznek egy Jannik Sinner, Novák Djokovic elődöntőt is. Mondjuk az angol résztvevő miatt azért a világ figyelme nyilván Wimbledonban az elsőre is fókuszál, de a második lesz az igazi, majd még figyelgetjük, hogy mi fog történni. Mint ahogy tegnap is figyeltük este, ugye a Ferencváros Borbé Balázzsal lejátszotta az első tétmérkőzését Európa Liga selejtező Újvidéken, a Vojvodina ellen sikerült egy gólos előnyt szerezni, nyertek 2-1 az ötfehérek. Én magam is már szemtán sportkörben is fogalmaztam úgy, meg úgy is gondoltam, hogy egy kicsit ez ilyen vakrepülés volt ez a meccs, hát a szurkolóknak mindenképpen, hogy most mire számíthatnak a Fraditól, hát tulajdonképpen jó sült el. Így azért lehet kezdeni egy selejtezőt.
5: Ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a selejtező első fordulójában bemutatkozó magyar csapatoknak egy óriási hátrány, hogy nem megy a bajnokság. Nem azt mondom, a Vojvodinának sem megy.
6: Több is nagyon.
5: De ilyenkor bármi lehet. Tehát ilyenkor történhetnek nagy meglepetések, és bár Borbé Balázs azt mondta meccs után, hogy talán játékban többet várt a játékosaitól, ennek ellenére én meg sokkal többet kaptam, mint amit én gondoltam, mert ahhoz képest, hogy 3 hét múlva kezdődik csak a bajnokság, szerintem a Fradi egész jó támadó játékot mutatott, az összhangban nem láttam sok hiányt, hozzáteszem, nincs is sok új játékos, tehát, hogy
6: egy
5: ha
6: sem.
5: Negatívumot kéne mondanom, nekem megint Lisztes Krisztián. Nekem nagyon nem tetszett.
6: Nem is kapott 45 percnél többet.
5: Hát így van, első fél után le is hozták. Egyáltalán nem tetszett a játéka. Szerintem sokkal jobbá vált támadásban a Fradi, miután Lenny Joseph, aki a VB-t is megjárta.
6: Egy VB résztvevő jött be a második fél.
5: Szerintem sokkal hatékonyabbá vált a Fradi. Ami egy picit intőjel lehet, vagy legalábbis óvatosságra intett, hogy bár egyértelműen sokkal jobb volt a Fradi, dominálta a meccset szerintem az első fél időben kicsit, a másodikban nagyon. Azért a Vojvodinának volt két kapufája, ami azt mutatja, hogy azért a védelem zavarba hozható, hiszen sok dolga nem volt, de amikor lett volna, akkor is azért a Vojvodinának két kapufát lőtt, és ezek nagy helyzetek voltak, tehát nem egy véletlen 30-ról eltalált lövés, ami éppen kapufán csattan, hanem ezek kidolgozott helyzetek voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a védelmen van még mit finomítani, mert ott láttam problémát.
9: mennyibe,
10: hát az ön, bocsánat,
9: hát mennyire következménye ez annak, hogy szakított Kín három belső védős felállásával Borbély Balázs, és azért most egy 4-3-3-at játszik a Fradi, amit eddig még soha, vagy nem még soha, mert mondjuk a 80-as években így lett bajnok, de most.
10: Bocsánat,
9: nem.
10: Én erre most erre a felvetésedre őszintén azt mondom, tehát aki futballozik gyerekkorától, azért ezek a srácok gyerekkoruk óta futballoznak, ne legyen már ez ilyen, tehát olyan feladat, mint a nehéz vizet föltalálni az atombombához. Tehát, hát, hogy most három védővel
9: csak évek
10: vagy...
9: óta nem játszottak így.
10: Ne, hát most így játszanak. Ja. Tehát biztos, hogy játszottak. Tehát én azt gondolom, hogy ez ne legyen már tényleg egy ilyen feladat. És egyébként, amit a Jóska mondott, hogy a vakrepülés az...
9: Bocsánat.
10: Tehát azt mondta Borbély Balázs, azt nyilatkozta, mert csinál, nem volt előzetes elképzelésen, hogy hogyan alakul mindesetre, örülök a sikernek, stb. Igen, én is így ültem le, hogy nem tudom, hogy mi lesz. A Borbélyt egy nagyon jó edzőnek tartom, és nem akarom most azt mondani, mert ez hogy mondjam, füllentésten, hogy látszik már a keze munkája, de az, amit egyébként a Győrbe megszokhattunk, tehát szervezett a játék, ez nagyon fontos. És úgy szervezett a játék, hogy tényleg itt abszolút az idény eleje van, és ugye bejött megjön József, ugye a magyar filmen. Jó, most nem akarok poénkodni, de ja, és hát a Nabi Keita, akiről azt mondta ugye
9: Borbély. Majdnem olyan, mint egy új erősítés, ugye
10: alig. És én megmondom őszintén, ugye sokat beszéltünk itt a Nabi Keitával a Kín alatt, nem akarom én most a Robiként szidni, de biztos, hogy szerintem lehetett valami a háttérbe, mert a Nabi Keita, én nem hiszem, hogy három, nem hány éve van itt, tehát gyakorlatilag, mint az ott a
5: sérülte.
10: Most nevetni
9: hát
10: fogsz.
9: Egyébként, ha már itt tartunk, a szemet szúró volt, hogy Kanikovszkival, Korbuval, Keitával, hát három viszonylag labdabiztos középpályása volt a Fradinak, és akkor ott a Ferencvárosnál is volt innentől a labda.
5: Így van,
10: de hozzátesz, tehát most visszatérve a Keitára, hát azért egy BL győztest azért nem hagyok ki, hogyha egészséges, és biztos, hogy a Kínnél is egészséges volt. Nem akarom itt utólagosan, ugye, mert most akkor vonatkoztassunk el, ugye első meccs, meg jön a visszavágó, én nagyon bízom benne, hogy itt ezen túlmegy a Fradi, hogy ugye nem tudjuk még mennyibe lesz más a magyar futball azáltal, hogy tulajdonképpen semmit nem tudunk az anyagi körülményekről, de szerintem nem lesz rosszabb. Beáll egyfajta rendszer, mindenki tudni fogja, hogy ennyiből lehet kijönni költségvetés, ennyit keresnek a játékosok.
9: A Fradi
10: de szerintem Fradit is, de igen, igazad van a legkevésbé. De nem akarok most ebbe belemenni, maradjunk a Fradinál, nem nézett ki rosszul, az a véleményem.
9: Ugye magyarból...
10: Bocsánat, a hátvéd, én azzal akartam kezdeni, tehát a hátvéd sor, tehát elnézést, Erika, hogy
11: nem.
10: Ugye az az öngól, ami bepattant, tehát az nem volt valami frankó.
9: Az nem,
5: de mondjuk ott azért hozzátenném, bocsánat, hogy a Rémák Kerstin kifejezetten kedvelem magyar szinten, szerintem egy nagyon jó védő, ez egy szerencsétlen...
9: Csak magyar szinten az Európa Ligában is jól szuperálta.
5: Azért mondom, hogy most nem, én például őt azért nem is emeltem ki, vagy a védelmet kárhoztattam inkább,
9: de a Rémák Kerstin nekem jobban fájt, mint a Rémekers hibája.
5: Hogyne,
9: abszolút.
5: Így van. Tehát azért mondom, hogy a Rémekers egy nagyon jó védő.
9: Tettem volna pénzt arra, hogy szünetről nem jön ki.
5: Én is.
9: Nem csak emiatt a mozdul. Nem tudom, tehettem volna egyáltalán, de meg sem fordult a fejemben, de biztos voltam benne, hogy ennek azért, nem is csak ennek, de hogy úgy lesz következménye annak, hogy tényleg kilógott ebből a Fradiból, de egyébként, ha már itt tartunk...
5: De egyébként nem csak emiatt, szerintem. Igen. Tehát támadásban sem volt
9: persze.
5: Jó.
9: Tehát az összkép volt kevésbé jó. Mit állítólag jóban vannak Borbélyal, meg fogja kapni, biztos vagyok a lehetőséget. Ha
5: kapja is meg,
9: a bajnokságban főleg, mert ugye...
10: Bocsánat, nem a... Kire gondoltam?
9: Lisztesről.
10: Ja, hogyne, igen. Tehát nem hiszem, hogy azért, mert ugye volt az a fejes, ami ugye azért úgy... Hát
9: az a Vargánál három gól.
10: Jó, persze. Nem. De itt legalább... De azt mondtam volna, hogy legalább tornáztassa meg a kapust.
9: Óriási helyzet
10: volt. Így, nem is ment szerintem annyira föl, tehát magasan a labda, hogy azt mondjuk, hogy nem tudott pontosan célozni. Ez egy tényleg Vargánál három gól.
9: Na, de ha már itt tartunk, ugye jövőre is a magyar ajánlás, vagy magyar szabály jövőre is él, sőt olyannyira él, hogy már azok, például Gomez, aki magyar állampolgár, de szerintem Korbu sem, jövőre a következő idényben már nem minősülnek magyarnak. Ha innen számoljuk, akkor ugye Dibusz Osvát és Lisztes személyében három magyar volt a pályán, az más kérdés, hogy aztán ugye Gruber bejött csereként, állítólag Ötvös Bence már elég erősen gyógyul, nem tudunk róla konkrétumot, de azért ő nyilván főleg a bajnokságban egy meghatározó ember lehet, és akkor van még Szalai, meg egy csomó fiatal is van. Szerintetek magyart a Fradi igazol-e még a nyáron, mert mert pályán kell lenni ősztől, és nyilván bajnokok szeretnének majd lenni.
11: Mert én ebben azért nem nyilvánok, te vagy benne a sportágban, nincs szintem róla.
5: Igen. Tehát egyszerűen kevés. Most jön egy sérülés, már nem lesz.
9: Hát mint az ötvös sérülése. Igen, eladták kell. Tóth Alexet Vargát, megsérült ötvös, és elvesztették a bajnoki címet.
5: Matematikailag kell. Nem hallottam senkit, és semmit, tehát nem erre alapozom, ja, de egyszerűen matematikailag muszáj lesz igazolniuk. Én ebben egészen biztos vagyok, hogy és biztos vagyok abban is, hogy egyébként zajlanak erő tárgyalások. Még nem szivárogtak ki, majd kifognak.
10: Pista sommással rendeztet, hogy eladták Tótot Vargát, és megsérült az ötös, és elvesztették a vadonságot.
11: Én ebben nem akartam belekötni, mert ezzel nekem tök más a véleményem, de nekem nem is nekem most
5: nekem
11: a téma.
5: Nekem nem vitatkozom, mert ez a múlt idő.
9: Na de mondjad erre, hát engem érdekel.
11: Nem ezért, tehát hogy ne ezt a részt. Tudod, hogy én erre ugrok, hogy ne úgy fogjuk már fel, hogy ezért vesztette el, azért vesztette
9: szerintem
11: el.
9: Szerintem ezért.
11: De nem elvesztette, a Győr nyerte
9: tudom,
11: meg.
9: Tudom, de a Fradi nyerte volna meg, ha ez a három...
11: Azt te honnan tudod?
9: Én így nem tudom, sejtem,
11: de azért mondom,
9: gondolom,
11: hogy ilyet ne jelentsünk ki, én csak erre ugrok. Na. Tehát, hogy ez gondolom egyébként. Én. Amúgy ez a három ember, ez nyilván nagyon nagy.
5: Biztos, hogy másért, kicsit kettőtök között vagyok, tehát, hogy a Fradi biztos, hogy meggyengült a Tóth Alex.
9: Én nem mondtam, hogy biztos egyébként
5: csak úgy érzem. Varga, tehát... Egyszerűen jó, annyira más, meg... még a válogatott játéka is, hogyha nincs Varga.
9: Persze.
5: Viszont én azt gondolom, hogy a Fradinak ezt kellett tennie.
11: De ezt már kiveséztük, hogy ez volt az út.
5: De a Győr meg minden esélyét kihasználta, a Győr megverte a Fradit, tehát hogy a
9: ilyen hát az ötvös kiesése volt a nem tervezett, és
11: van,
9: a sajnálatos
11: módon
9: az nem tudsz mit kezdeni, főleg amikor tényleg csak szinte darabra annyi magyarod van, amennyi játszik, és abból az egyik. Abban az egyik kiesik, de majd most meggyógyul.
10: Bocsánat, felvetett kérdésedre, amire a Jóska vászott, kell még szerintem is, csak nem tudom, kit fog a Fradi olyan kit tud a Fradi olyan minőséget elhozni, akit nem kell kivásárolni. Ugye, mert adódna itt a dolog.
11: Szétnéz most... Pakson.
10: Igen, szétnéz, jó, persze, értem én. Ugye,
9: majd abban a pénzből, hogy Giulio Romano de... kivásárolta önmagát a szerződéséből, majd abból
10: igen,
9: vesz.
10: Hanem, hogy Győrből csak az ugye nem jó venni ki magát, tehát ott ezek te...
9: A Győrről egyébként beszéljünk két szót, mert ugye kedden a Győr is elkezdte immár Borbély Balázs nélkül, szinte változatlan csapattal, és nagyon nem nézett ki jól a Győr Reykjavikban, meg még vesztett is, az mondjuk már csak egy adalék, hogy az utolsó pillanatban kaptak egy gót, kaphattak volna még, ha a Petrás nem védi ilyen kiválóan.
10: Igen, de egyet be lehet hozni bőven, én azt gondolom.
9: Semmi, nem kell temetni, meg tényleg az van, hogy hónapok után először láttam kabátba embereket, ugye a lelátón. Hát de tényleg szörnyű látvány volt itthon, majdnem fullasztott a hőség.
10: Amennyiben ez a játékhoz tartozik, de jó.
9: Melegítőbe jöttek be az egyébként is hosszú ujjú
5: baj. Akkor lesz, hogy jövő héten együtt, de akkor megírom, hogy minimum farmer csekibe jövök.
9: Jó, hát
11: Pista, imádlak.
9: Hát itt hűvös van a stúdióban.
11: Kabádban
9: meg ugye a műfű, tehát egyébként ezekre nyugodtan lehet is hivatkozni, mert tényleg nem szokványos körülmények.
5: És ott viszont igaz az, amit mondtam. A Győrnek ez az első meccse, míg a Viking úr az pedig játékban van.
10: Hát ott, ott megy a bajnoksága, ahogy az előbb mondtad, hogy itt nem, igen, ott igen.
5: Ott csak 14 forduló után, most nem tudom, hogy játszottak-e azóta, ott 13 győzelem, egy döntetlen. És az egy döntetlen első fordulóban volt. Tehát, hogy
9: amikor még nem voltak játékban.
5: Szériában van kivéve egy izlandi kupa meccset, de ennyire már nem akarok belemenni.
9: Ne is.
5: Ott a Breidablik meg a trépálta a Viking úr. Így van.
9: Na, a lényeg, hogy arra gondolunk-e, hogy mert azért itt Tóth Rajmond meg Vitál is egyáltalán biztos, hogy egy-két selejtező körrel később is győri alkalmazásba lesz, szóval ott még ilyen értelemben a Győrnek gondolkoznia kell, hogy majd hogyan fut neki a következő idénynek.
5: A Győrnél, ezt nagyjából fél éve mondom, én nagyon meglepne, ha Vitál is maradna, tehát szerintem szintet kell lépnie.
9: Hát ha valamikor el lehet adni, akkor most...
5: Egyrészt...

0: Ez a kulcs párharca a Győrnek, ezt a Vikingurt valahogy le kell gyűrni. Ilyen szempontból szerintem nagyon jó utat választott, és ha ez a párharc megvan, utána szerintem lehet tárgyalni a kérőkkel, mert valahogy mondjuk a konferencialigában, hogy ott egyszer kell egy jó párharcot kapni, és azt megnyerni.
1: És az egyelőre még nem részletezett sérüléssel küzdő Ben Buali is befut, aki a, úgyhogy csak hogy a Győrnek is legyen VB résztvevője.
0: Egyébként a Lenny Joseph is jó volt, de a Ben Buali abszolút jó volt.
1: Hát a VB-n. Nem kell magyarázni, VB-n jártak.
0: Ez hát pont, a Ben Buali gólt ugye a Joseph is csak azt elvették, és öngólnak adták.
1: De ő azt mondta, hogy az az én gólom, és kész. Egyébként engem nem érdekel.
0: Sok öngóla nem értek egyet, annál igen. Mert nem ment volna kapura
1: lövése. Pontosan. Hát így van definiálva az öngól egyébként.
0: Igen, de van olyan, ami kapura ment volna, és mégis öngólnak
1: öngól, tehát azzal, sincs probléma, főleg, hogy nyert végül a Ferencváros. Na, szóval azért mindent összevetően egyáltalán nem reménytelen a Győr helyzete, se a Fradi, meg kifejezetten biztató, és akkor mindjárt kezd a Debrecen, amelyiket most már tudjuk, hogy szinte biztos a Puniki Erevánnal, mert valami máltai csapatot idegenben megvertek 3-0-ra, a Paksról meg eleve tudjuk, hogy a jó kis Panathinaikosszal, úgyhogy itt lesz magyar-európai kupa nagyüzem. Na, menjünk át a VB-re. Egy elődöntősünk már van. Óriási meglepetés nem jelent, hogy ez az első elődöntős a francia válogatott. Szenvedtek azért, még akkor is, ha tele voltak helyzettel, kihagyott 11-es, ami kell, minden volt Marokkó ellen, de végül azt hiszem, hogy Dubé István is így fogalmazott, hogy ez olyan meccs volt, hogy valahogy mindenki tudta, hogy ez lesz a vége, csak még azt nem, hogy alakul ki.
2: Én arra estem haza, hogy Mbappé odaállt a 11-es ponthoz, tehát hogy én addig nem láttam.
1: Egy 10 percig rúgták azt a 11-es
2: körülbelül. Igen, tudom. És igen.
1: Amikor már nagy nehezen sikerült mindent leboltolni egy 11-es, akkor
0: jött a fél.
1: Előbb kijött a kapujából Bono, a marokkai kapus, az még elment másfél perc, majd amikor már minden rendben volt, akkor elfújta a labdát a 11-es pontról, aztán Mbappé bűrosszul belerúgta Bono
2: kezébe. Nagyon rosszul.
0: De egyébként sajnáltam, mert ez biztos, hogy zavaró lehetett, hogy ott állsz 4 percig, azt várat, rúgja. Mert az a baj, hogy akkor tényleg átfut az agyadon, tehát a 4 perc az már sok.
1: Még egy Mbappénak is átfut.
2: Tehát ezzel már együtt beszéltük is adáson kívül, hogy a franciák annyira, hát hogy kiem, annyira elütnek a többitől játékügyileg, hogy most felteszem ezt a nagyon hülye kérdést, hogy ki fogja őket megállítani, én kíváncsi vagyok rá.
1: De ez felvetődött, és szerintem egy jogos felvetés, hogy a VB eddigi szakaszában játszottak normális csapatokkal, tehát nem arról van szó, hogy nem. Még igazából az nem derült ki, hogy Menyannal az élén a védelem mit tud. Mert ott nem nagyon volt ott a labda. És ott azért nem, szerintem nem az a játékminőség Franciaország, mint elől. Tehát ott is jók, persze, sztárok, vagy klasszisok, de ott nem a világ legjobb játszanak.
3: Én is ezzel a szemmel néztem egyébként. Főleg azért, mert a Marokkó szenzációs ebben, tehát tegnap is játszottuk a labda kihozatalba, ez a pikpak rövidpasszos, őszinte leszek, bár a magyar válogatott így ki tudná sokszor hozni a zsugát, tehát az zsugát. Nagyon tudnak. Na, másik, ez hát, nagyon
1: világ,
3: ez egy jó...
1: Világ top 10-es csapat.
3: Jó, hát persze, jó a világos, de azért, tehát mondom, én örülnék. A másik különben a Mbappé védelmében szóval azért, amikor a gólt rúgta, azért látszott, hogy nem ügyetlen, tehát tudod, hogy sarokra is rúgni.
0: Nem bántva, az
3: szenzációsan be volt téve, tehát lehet, hogy felnézek, leteszem, szóval nyilván, én szerintem ez a 4,5 perces, vagy 5 perces ilyen előjáték zavarta meg, hogy most mi lesz, mikor rúgjuk.
0: Ugyanezt mondta, igen.
1: Nyilván ilyen kóz is benne van, hogyha a kapus a másik irányba vetődik, akkor mindenki azt mondja, jaj, de higgadt, fantasztikus.
2: De valami ilyet mondott Hajduk Béli István is, hogy a másik oldalra, akkor több helyező volt.
1: Csomó olyan 11-es van, amikor az az érzésem, hogy büdös nagy mázlója volt a lövőnek, mert nem azért, mert ő annyira okos ilyen kiprik módra, hanem mert véletlenül eltalálta a sarkot.
3: Na most Erika felvetésére szerintem is ez a francia csapat nagyon kilóg fölfelé a mezőnyből, de erre szoktam azt mondani, hogy azért minden pénzt ne tegyünk fel, mert lesz egy meccs, amikor esetleg szögbelépnek.
1: Hát eleve már csak 2 lesz. Tehát...
3: Jó, de lehet olyan, amikor...
1: Hát könnyű meccs már nincs.
3: Így van, és lehet, amikor nekik se jön össze, és akkor az ellenfél.
0: Na jó,
3: én így látom.
0: Akkor most mondok mást. Én az előző meccs után, tehát nem a tegnapi után, hanem már a 8-a döntő után azt mondtam, Franciaország 100%-osan világbajnok lesz, úgy, hogy senki nem fogja megszorítani. A legszorosabb meccse az őket szétrugdaló Paraguay volt. Én, amit én láttam.
1: Hát annál szorosabb már nem nagyon tud lenni, mert akkor már nem nyer.
0: Hát de 11-eseken még lehetne a szorosabb, igen. Tehát, hogy még így lenni.

0: Nem lesz ilyen. A teljesen a Erával értek egyet, és bár ő hozzátett teljesen jogosan egy kérdés, hogy képes lesz-e valaki. Én szeretek mondjuk úgy, hogy kijelentéseket tenni, aztán számon lehet kérni.
1: Nem.
0: Senki. Na jó, de akkor... olyan, és elmondom, hogy miért. Egyrészt a francia válogatottnál nagyon sokszor volt már olyan, hogy elképesztően jó kerete van, de nem mindig volt meg a csapategység. Ha most valaki
1: az csak most láthatólag megvan.
0: Iszonyatosan megvan.
1: És Deschamps-mal is megvan.
0: És a Deschamps-pal is, és minden szinten. Tehát például Dembélének szerintem kifejezetten gyenge meccse volt. Nyilván önmagához képest, egy aranylabdáshoz képest. Rúgott egy akkora gólt, tehát hogy ő, Bappé, az Olisse, akinek még igazániból még mindig nem jött ki igazán a lépés, miközben óriási formában játszik. Itt végigmehetnék ezen a
1: Duoy,
0: tehát a Barcola, itt végigmehetnék a, de nem beszéltünk Conéról. Fantasztikus VB-je van. Tehát egész egyszerűen én azt látom, hogy nincs sehol olyan minőség, ahol amelyik csapat ezzel fel tudná venni a versenyt. Nagyon-nagyon-nagyon talán mondom azt, hogy esetleg Angliában van meg ez a minőség. Még a spanyolban sincs meg, mert Yamal képviseli ezt a szintet, amiről én beszélek, vagy képviselheti, vagy megvan benne a képesség, de egy Oyar Zabal azért nem az a szint, mint amikről én itt a francia válogatottnál beszéltem, és náluk mindenki jó formában van.
1: De mondom, meg hogy, hogy a hátvédek milyen formában vannak, az még szerintem nem, de
0: szerintem nem
1: annyira. Hát jó, de pont a Igen, de pont...
0: Ezt mondom, hogy ez a tippem, hogy nem fog kérdeni.
1: De akkor beszéljünk a spanyolokról már csak azért is, mert elég jó eséllyel lehet a következő meccse a franciáknak a spanyolok ellen. Ugye ma 21 órától van a spanyol-belga negyeddöntő, és ennek a győztesével játszanak majd kedden a franciák. Hát mondjuk a belgák az számomra a legértelmezhetetlenebb rejtélye ennek a VB-nek, mert fantasztikus dolgokat csinálnak, miközben a csoportban úgy játszottak, hogy mi bármikor ütjük őket, az alapján, ahogy a csoportban játszottak, és az utolsó meccsen, meg az előtte meccs hajrájában meg egészen fantasztikus dolgokat csinálnak, de ez a spanyolok ellen bármire elég lehet?
0: Szerintem...
2: Bocsánat, hagyd mondjak valamit, tehát az Oyar Zabalt említetted, én próbálom figyelni, ugye, mert a spanyolok játéka is olyan, hogy ugye nem klasszikus centerről beszélünk.
1: Igen. De a spanyolok általában nem klasszikus centerről játszanak.
2: Ezt akartam mondani. Tehát az, hogy most az Oyar Zabal milyen, az nem egy igazán tényező, mint az, hogy nálunk azt mondjuk, hogy a Varga Barnabás. Igen, és akkor tudjuk, hogy miről van szó.
1: Igen, de a spanyol válogatottban játszol, akkor történet. Kis túlzással mindegy, milyen center vagy.
2: Igen,
1: helyzeted lesz.
2: Ezt akarom mondani, mert olyan úgy megy ki a malom a játékrendszer.
0: Meg az előnek is van már átszem négy gólja.
2: Igen, a másik, jó, most elkalandozom, tehát említetted a csapategységet, én azt mondanám, tehát a franciáknál, én azt mondanám, az argentinoknál...
1: De azt még hagyjuk az argentinokat, Gabi, spanyolokról beszélgetünk.
2: Rendben van.
1: Beszélünk az argentinokról, és most a spanyolokról.
2: Azt akartam mondani, hogy rossz lesz, amit most mondok, ne nézzük le az Oyar Zabalt, nekem sem a kedvenc csatárom.
1: Nem nézzük
2: le.
0: Nem ezt mondtam azért. Mi? Azért mondom, hogy nem nézzük, csak hogy nem az a cél,
1: amit mondod, hogy egy
0: nagyon jó játékos, de lejjebben.
2: Igen.
1: Ugyanakkor azt azért megadhatjuk, hogy a spanyoloknál mondjuk a fedezett sor az abszolút világszínvonal. Tehát Rodri, Pedri, Bodri.
0: Ennek a tagot?
1: Hát igen, az a következő. Igen. Majd most fognak vélhetően.
3: Remélem, hogy nem, mert pont ezt akartam mondani, úgyhogy kedden lehet, hogy összecsapunk.
1: Mert jó, várját, előbb még jönnek a belgák. Tehát
0: De, vagy arról beszélsz, hogy most a belgák rúgnak gólt?
1: Hát a belgák is rúghatnak.
0: Hát rúghatnak egyébként.
3: Azért az csúnya lenni.
1: Rájuk szabadítják Lukakut a
3: 70. percben. Ha nem verik meg a belgákat, akkor meg se érdemlik, hogy elődönt. Nyilván akkor nem fognak, hogy akkor nem érdemlik meg Európa bajnokként.
0: Igen, én alapvetően én is nyilván azt gondolom, hogy a spanyol jobb csapat, jobb minőséget képvisel, és most jön a de, ahol mégis azt mondom, hogy látok esélyt meglepetésre, és ennek egy oka van, pontosan amit te mondtál, a sírból, a szakadékból tényleg visszatáncoltak, ez olyan, mentális pluszt jelentett.
1: Annyi flóba kerültek tőle.
0: Meg egyébként még egyet, a Balogun. A Balogunnak az, hogy ő játszhat, azt hiszem konkrétan feltüzelte a belgákat, mindezt úgy, hogy már alapból fel voltak tüzelve, hogy visszajöttek a sírból 0-2-ről a 8-as perc után.
1: Én arasnitra emlékszem, hogy 2-0-ra vezet Szenegál, és Garcia lecseréli De Bruynét és Dokut.
3: Lefekszel aludni, azt mondod?
0: Erre, bocsánat.
1: Tehát lecseréli a két majdhogy nem legmagasabb a jegyzett játékos.
0: Elmondtam az elának, és ezt hagyd mondjam el itt is. Na ez a különbség a portugál válogatott, meg a belga válogatott között.
3: Tényleg erről beszélgetünk.
0: Ez pont, ezt hagyd mondjam el. Tehát a portugáloknál nem merte meghúzni a kapitány, hogy Cristiano Ronaldo-t padoztatom, a belga kapitány, mivel nem játszott jól De Bruyne, és nélkül
1: leforított, nélkül.
0: Nem, hogy be sem cserélte.
1: De Dokut is.
0: Tehát csak azt akartam, ehelyett a portugál kapitány ugye lehozza Vitinhet, aki szerintem a világ legjobb középpályása jelenleg. De a 41 éves Ronaldo-t meg fönt hagyom. Tehát szerintem ez egy nagyon nagy különbség, aztán hogy a belgáknál most Rudi Garcia szemében egy olyan kapitány van, aki, de meghozok egy ilyen döntést, hogy De Bruyne nem játszik.
2: Ezt nagyon szépen elmondtad, csak én annyit tennék ezt. Ez tényleg egyébként mindig az elfogadom, hogy sajnos Szenegál elmulatta azt a meccset. Nem elmulatta, tehát ott hogyha ez nem feltétlenül egy afrikai csapat, tehát nem, mondanám azt.
1: De az lehet, hogy Lakat doktor, de az egyik korszakos magyar edző szerint ugye a 2-0 a legveszélyesebb. Igaz, hogy a szünetre mondta, nem a 85. percben. 85. percben már annyira nem veszélyes elvileg a 2-0.
3: De ezek szerint... Ezt mondhatjuk az Egyiptom kapcsán.
2: Így van.
0: Teljesen egyetértek.
3: Azt együtt néztük azt a meccset, tehát hogy azt egyszerűen nem is értettük.
1: Jó, akkor lépjünk tovább, mert akkor végrejöhetnek az argentinok, amíg Gabi már itt belekezdett az előbb.
3: Hajrá, spanyol.
1: Az a, hát az mindenkinek szíve joga.
3: Én megmondtam őszintén, hogy én 2 éve ott voltam, amikor hazatértek Madridba a spanyol csapat, végignéztük, ahogy megérkeznek nagy buszokkal, én akkor úgy nem megfogadtam, de ez úgy engem megérintett emocionálisan, az a madridi ünneplés, úgyhogy
1: engem
3: én azóta...
1: Engem kukurella kezezése jobban megérített, mert tulajdonképpen annak köszönhetik az EB aranyukat még a németeket.
0: Nekem meg a spanyol-olasz EB döntő érintett meg.
1: Na jó, hát ez...
3: Nem, most mindenki az hozza, az egyik az olasz, a másik a németet, de...
0: meg még volt egy spanyol-olasz negyedöntő, azon kint is voltam, még a svájci-osztrák...
1: 2008-as.
0: Igen, 2008-as. 0-0 után, mondjuk bűrosz meccs volt, mindennyi 0-0 után, na, az is megérint.
3: De azért tudom, hogy te vagy a műsorvezető, és te kérdezed, te mit tippelsz ma estére?
1: Ma estére? Aha. Hát azért a spanyolokat. Én bírom a belgákat, tehát az, hogy...
0: De rúgnak gólt?
1: Szerintem igen.
0: Mert egyébként a rekordja veszélyben van.
1: Szerintem rúgnak, mégpedig ha máskor nem, akkor a Lukaku érkezik, és óriási csávó.
0: Érkezzen a 70. perc hát előtt, mert én nem szeretném, hogy a 90-es VB-vel Walter Zenga gól nélkül rekordja. Az
1: melyik percre jön ki?
0: Fú, 70 valamennyi, mert ha jól emlékszem, az olaszok az elődöntő, de ugye akkor még kevesebb meccs volt, tehát az elődöntő második félidejébe kapta a gólt, úgyhogy nagyon remélem, hogy a belgák az első félidőben egyet azért szereznek, az már mindegy, hogy hát, akkor őkúra vezetnek.
1: Az első félidőben nem lesz Lukaku gól, mert nem lesz Lukaku, de a 60. perc környékén meg fog érkezni. Az
3: gyerekek,
1: pozíció lehet, hogy 4-0-nál érkezik, azt sose tudhatod, bár ha 4-0, akkor hamarabb érkezik, hogyha annyi. Minden meglátjuk, de szerintem belga gól lesz. Szóval a belgák azért visszagrúgdostak gólokat az elmúlt,
3: meg
1: az elmúlt
3: jó,
1: meccseken.
3: Jó, most tényleg próba van. Jó.
1: Hát most jók, meg ez a Tillemans előjött, mondjuk ő a csapatkapitány, de úgy, ha nincs.
3: És csak azt tudom, hogy ez a flow, a sok...
0: Trosszárt tetszik.
1: Ő is.
3: A flow az több nap után is, tehát hogy működik tart-e a flow. Igen.
1: Hát nézd meg az olaszokat 82-be. Épp utaztak volna haza, egyszer csak bekattantak, és
3: jó,
1: 5 perc múlva világbajnokok volt.
3: Igen, értelem.
0: Az is megérintett, csak az más, hogy...
3: Nem,
0: de
2: egyébként nekem mindig az jut eszembe a Lukakorról, remélem ez nem sértő, hogy bútorszállító volt, vitte föl a lépcsőlát, vagy nem volt lift, és vitte föl a lépcsőlát, hátromajtó szekrint is, nem látta egy menedzser, és azt mondta, igen, hogy öreg, gyere már futballozni, mert ott is a hátadon így kéne bevinni a bekeket.
1: Hát így viszi tehát, őket.
2: Nem, mondom, hogy viccből mondtam, hogy ez nem sírt.
1: 8 nyelven beszél, és Juhász Szalan cipő futszolója volt, amikor felkerült az Anderlecht első csapatához. Akkor a Karoli az már egy menő stabil alapember volt.
2: Így van.
1: Na hát, de én azt mondom, ettől függetlenül azt mondom, hogy a spanyolok, már csak azért is, mert szerintem a belgáknak speciál a franciák ellen semmi esélyük nem lenne, a spanyoloknak azért ezt így nem jelenthetjük így ki.
0: Ebben nagyon
1: és abból viszont egy nagy emlékezetes elődöntő lehet, mert ugye akkor az mindenképpen ennek a győztese játszik majd kedden a franciákkal. Na, menjünk Argentínába. Hát ezzel lehet, vitatkozzatok velem, én nem látom az argentinokból, hogy ez egy annyira jó argentin csapat lenne, és ezt nem csak arra mondom, mert iszonyú nehezen jutottak tovább, nem túl, nem egészen top ellenfelekkel szemben itt most a kieséses szakaszban, de hát még egy komoly ellenfelük nem volt.
0: Annyit tudok mondani, hogy ott csoport sem volt nehéz, de ott mondjuk viszonylag tetszetős volt szerintem az argentin játék.
1: Hát Jordánia volt, de Ausztria volt.
0: Ugye, amiről mindig beszéltük, hogy hosszú az út, és ők viszonylag magasan kezdtek, és ők viszont lefele mennek. Tehát amíg mondjuk a belgák fölfele jönnek, addig Argentina
1: de
0: lefele
1: onnan megy. Nem is lehet lefelé, ahol a belgák kezdtek, azt, is,
0: ez igaz.
1: Azt is tegyük hozzá.
0: De lám, belefért nekik, és most már fölfele mennek, az argentinok kifejezetten lefele mennek. Én számomra egyébként a VB egyik legnagyobb élménye az a zöldfoki szigetek
1: hát
0: elleni,
1: volt.
0: Vagy köztesség elleni mérkőzés volt, és nem az, hogy egyenlített kétszer a zöldfokiak, hanem 3-2-nél az utolsó 10 percben a hosszabbítást beszorították Argentina.
1: Persze.
0: Tehát ha ezt valaki azt mondja nektek a VB előtt, hogy zöldfoki szigetek a hosszabbításban az utolsó 10 percben beszorítja a címvédő Argentinát, hogy 11-1-esekre mentse a meccset, azért ezt nem hiszitek el. Én se egyébként.
1: Na jó, de például Egyiptom, mindenki azt mondja, hogy milyen fantasztikus, hogy hát mint hogy a belgáknál is, hogy hát 0-2-ről sikerült folyt a 3-2-re Egyiptom ellen. El tudta képzelni, hogy a franciák két gólos hátrányban vannak Egyiptom ellen? Tehát azért oda el is kellett jutni, nem, hogy két gólos. Nem, és meg, az három gólos meg is. Egyébként és az három gólos is nyugodtan lehetett
0: igen,
1: volna.
0: Igen, mert erről akartam beszélni. Egyébként engem ami nagyon zavar az az, hogy én szerintem vissza lehetett fújni a harmadik egyiptomi gól, viszont ha az visszafújták.
1: De akkor a győztes gólt is.
0: Akkor viszont a győztes gólt vissza kell fújni, és akkor az viszont egyiptomi 11-es.
1: Igen.
2: Tehát, hogy én, várjál, miért ott kivel szembeni szabálytalanság az egyiptomi 11-es? Az, amikor a 16-osnak a innenső, a tévéből nézve innenső csücskénél.
1: Igen, volt kontakt. Hát persze dobtam.
2: Az nem, szerintem nem 11-es.
0: Én úgy voltam, hogy ha azt visszaveszed, akkor viszont szerintem ezt is vissza kell, viszont ha ezt visszaveszed, akkor ez speciál 11-es a máskodat.
1: Eleve, tehát most kezdjük azzal, hogy egy támadás elindulását nézegetni, szerintem az azért kevésbé elegáns, mert ezen az alapon még visszapörgetem 30 másodperccel, és ott már biztos találok valamit. Úgyhogy, de mindegy, de ezzel együtt Argentina, most álljon meg menet, tehát Argentina természetesen jobb csapat, mint Egyiptom, és a VB, én jobban örülök, hogy Argentina van így, a 8 között, mint Egyiptom, de ezzel együtt, na jó, viszont rendeznek egy angol-norvégot is, ami egy parádé meccs lehet, más és más okok miatt, de ezt majd előbb zenélünk egyet, és majd utána folytatjuk.
2: Én majd még az argentinokról szeretnék.
1: Jó van, Gabi.
4: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Nemzeti Sportkör, Elpa Pistánnal, Kovács Erikával, Gergelics Józseffel és Turi Gáborral, aki most az argentinokról fog nekünk mondani még néhány gondolatot.
13: Igen, azt azért el szerettem volna mondani, mert itt ugye tehát ugye a Scaloni-ra vonatkoztatnék, tehát ugye ami nem, és azért szóval ő egy kimondottan jó kócs, ő azt levette nagyon a 4 évvel ezelőtti világbajnokságról, hogy ugye a Messiért hajt az egész csapat is, és gondolom ugyanezt tűzte ki célul, leszámítva azt, hogy a Messi most már ugye világbajnok, mert ugye ismerjük az argentinokat, tehát itt Pista, te régi mód, ugye 66-ban is volt egy botrányos meccsük, amikor a Ratint kiállították, akkor emlékszem, ugye 74-ben volt az a nagy generáció, mondták, hogy jönnek át Európában, majd nyerni fognak, ez a Brindisi, Szá, Babington, nem nyertek, akkor utána...
12: 78 úgy volt igen, botránya, hogy...
13: Úgy volt botránya, hogy igen, tehát mindig...
12: 82-ben
13: Maradona
12: hágyékon tappadt a brazil
13: pontosan piros lap kiesés. Tehát elővették a kést a lábszárvédőből, a sportszárból. Tehát, és nem, és a Scaloninál ez... Tehát én azt mondanám, hogy inkább egy kócs, nem is futballszakember, van ez a divatos kócs.
12: Nem, mert jól néznek ki az argentinok.
13: Baromi jó, szerintem
12: jól
13: is baromi
12: ki,
13: jó. Nagyon jó.
12: Extrát nem látok én egyelőre tőlük, de hát...
13: Az majd a franciák ellen kell, ahogy
12: hát,
13: itt a...
12: Hát kell, persze. Lehet, hogy a Svájc ellen sem kell még extra. Kolumbia ellen már inkább kéne, csak nem Kolumbia jutott oda.
13: Igen.
12: De az elődöntőben ott mindenképpen kell, mert a norvégok és az angolok is azért viszonylag egybe vannak, az angoloknak is szerintem nagyon jót tett, hogy megúzták ezt a kongói kanyart. Hát nem megúzták, Harry Kane megúztatta
13: csak
12: velük.
13: Csak
12: de,
13: ő.
12: Igen, de
14: Norvég
12: ott csak ő.
15: Nem
12: ott
15: tudom
12: csak
15: most,
12: ő,
15: de hogyha már bántod az én kedvencemet, azért Jóci kivételével itt ültünk hárman, a műsorvezető megkérdezte, hogy a brazil, norvég, angol... Ki volt? Brazil, angol...
12: Kivel játszottak az angolok? Kivel játszottak, várjál, most már az ember.
15: Mexikóval.
12: Mexikóval.
15: Ebből a négyesből melyik jut tovább? Én voltam az egyetlen, aki Angliát mondta, és mind a ketten Kis Tamás kollégával lehurrogtatok, hogy ők biztosan nem, a brazilok viszont igen.
12: Na mindegy, ez már eldőlt, hogy angol-norvég.
14: A brazilt megmondtam volna, hogy nem.
12: Ja. Ahogy
15: az egy nagyon jó meccs lesz, én azt nagyon várom, azt az angol-norvégot, az egy jó meccsnek ígérkezik.
12: Hát igen, Kane, Holland, kérdés, hogy Holland mögött, tudom, hogy vannak még egy-ketten Ödegaard mindenképpen, de vannak még stabil emberek.
15: Ugye
12: de
15: az mondasz nem, most
14: nem,
15: már?
14: Nem. Szerintem minden VB-n egy negyed döntő van, ezt szerintem vissza lehetne nézni.
12: Ami meglepetés.
14: Nem. Ami vagy 2-2, vagy 3-2, és egy óriási meccs, amire mindig, tehát a negyedöntőre szerintem ritkán emlékszünk, csak arra az egyre, ja. Ami 2-2, vagy 3-2.
12: Hát ez lesz az.
14: Igen, erre akartam utalni, hogy én ettől várom.
12: Hát ez a legkiegyensúlyozottabb negyedöntő talán.
14: Meg itt azért olyan játékminőség van felvonultatva, nyilván ez úgy kell érteni, hogy mondjuk azért Angliának a játékminősége összességében jobb, de a másik oldalon meg tényleg van egy Holland, aki egy helyzetből rúg 2-t. Pont ahogy Brazília ellen, mert hogy azért a második az nem volt helyzet.
13: Ha a csapatot nézzük, én azt mondom erre a két csapatra, nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy az angolok nyernek. Nyilván a játékos értékeket megnézzük, akkor szerintem egy túl favorizált, túl értékelt az angol csapat, és ilyen
12: hát
13: szempontból
12: viszonyít.
13: Hát igen. Csak
14: de egyébként az Angliára mindig igaz volt.
13: Mindig igaz
12: ahol
13: volt.
12: Egyébként a fél norvég válogatott is játszik.
13: Ez igaz, de ott azért... kiderülhet, hogy alulértékelt. Az biztos, hogy az angoloknál alulértékeltebbek, nem vagyok benne biztos, hogy játéktudásban annyira elmaradnak-e az angol.
12: Elég, ha egy góllal maradnak el, mert kieséses meccsről van szó.
13: Húzós lesz ez nekem az a vélem, tehát az angoloknak. Ként egyébként, Erikának mondom, én egész kiváló
15: futballistának tartom. Én nagyon örülök, ha most bejósolod a norvég győzelmet, mert akkor jövő héten beszélhetünk arról, hogy azt mondja, nem jön be.
14: Na akkor péntekre kérjem át magam jövő héten.
12: Hát Ként, nem tudom, én nagyon, nagyon kedvelem Ként. Tehát nem vagyok a sztár kultusz híve annyira a futballban, mert mégiscsak csapatjáték a labdarúgás, de minden sztár ilyen legyen, mint a Kane, és akkor a sztár kultusz híve
14: hát, a Holland, tehát hogy azért igen, tudnék ilyen egómentes.
12: Tudom, de a Kane az, aki abszolút csapatember.
14: Ja, abszolút,
12: tehát az, hogy a Kane, mondjuk a Holland körülbelül kétszer ért labdába, amíg el nem kezdte eldönteni a meccset.
15: Nem tudom, hogy róla az érzés, mintha nem is ember lenne, hanem valami űrlény, nem? Nem a kinézet, Holland, igen, nem a kinézet, hanem
12: félig
15: az
12: félig ember, félig gép, mint Böde Dani, azt hiszem
14: ott
12: ez van. Kírva pakson, nem? Ez félig ember, félig gép, Böde Dani példakép, vagy valami ilyen. Na most a Holland az...
13: Bödinyó.
12: Holland az... Jó, de Kénnél az elképzelhetetlen, hogy ő nem ér labdába, hát ő visszajön a kezdőkörig, ő indít, ő teljesen egy ilyen poszton kívüli jó futballista, aki emellett ipari mennyiségből lövi a gólokat itt a VB-n is. Egyébként pont már tegnap is szóba jött, hogy a góllövő lista, ráadásul azóta Mbappé még lőtt is egyet rá. Most ugye 8-8-7-6 így áll a Messi, a Mbappé, a Holland és a Kane. Hát
14: és azért még az ötödik helyen ott van a öt gólos a Dembélé. Csak azért mondom, hogy mindig csak aranylabdás.
12: Igen, tehát, igen, csak 6 góllal szoktak gókirályok, VB gókirályok lenni. A legritkább esetben rúgnak ennél többet, igen. És most 6 góllal a negyedik, úgyhogy még játszik 2 meccset. Nem illetve is, nem, ő még 3-at.
15: De nem is szokott nagyon olyan sok VB lenni, hogy ennyi sztár rúg önmaga gólt. Egyedül ennyi gólt.
14: Nem szokott. Itt azt kell látni, hogy minden sztár nagyon nagy formában van. Igen. Akitől várták, igen. Az tényleg az hozza is.
15: Igen. Ez a, az, hogy valaki ez a elmarad, az oké, az benne van, de hogy ennyien hozzák, és ennyien rúgdossák a gólt, de ez jó amúgy.
12: Jó, de ez is azért egyfajta bizonyíték arra, mert mondják, hogy nem, hát lám mégse higult föl a mezőny, de szerintem azért lám mégis. Tehát a legjobbak azok... Szerintem a legjobbak fölött állnak annyival a...
14: De nem voltak, most a németet tudnád mondani, hogy 7-1, nem voltak. Tehát igazából nem rúgtak annyival
12: több gólt. Kanada 6-0 volt, azt hiszem, Kanada.
14: Jó, de ebből ki van a góllövő lista élén.
12: Igen, hát nem, annyival nem, de 3-4 gólokat
14: rúgnak. Ilyen 6 vagy 5, ilyen szokott lenni máskor is, amikor még kisebb volt a mezőny. Igazán, ha most megnézzük a Mbappét, a Haalandot,
12: Messit,
14: azért itt nem arról volt szó, hogy rúgtak egy 7-est, és abból valaki rúgott 5-öt.
12: Nem, hanem minden meccsen rúg 2-t.
14: Igen, én ezért mondom, hogy nem érzem azt, hogy ez a több gól, ez most a higulásnak köszönhető.
12: Nem nagy higulás, de azért van.
14: Én inkább azt gondolom, vagy azt érzem, hogy, tehát én most itt a Mbappéra meg egyszer azt mondom, hogy te sem legyen ki az ellenfél. De egyébként a Messin is ezt láttam most, hogy tök mindig ki az ellenfél.
12: És amikor majd egymás ellen játszanak.
14: Nem, mert volt már ilyen. Az. 4 éve.
12: Nem, ma van
14: egyik 3-at, másik 2-t?
12: Ja, Mbappé meg. Ma van az első ilyen meccs, a Norvég-Angol, ahol a 7 gólos Holland játszik a 6 gólos Kénnel.
14: És most őszintén nem az a tippünk, hogy mind a 2 rúg?
12: De jó, de ez egyik utoljára.
15: De egyik kettőt rúgja, a másik egyet, és senki más nem
14: rúgja. És tovább jut az, aki egyet rúgott.
12: Hát ha senki más nem rúg, akkor nem jut tovább. De
15: ezt már nem hallotta, ha már belebeszélt.
12: Marokkó, ugye Marokkó kiesésével az egyébként teljes joggal ünnepelt, mondjuk így harmadik világ távozott a világbajnokságról.
15: Ú, de szép, mondtad.
12: Hát ez így, tudom csúnyában is, de nem fogom. Cserébe viszont főleg a csoportkörben egyébként teljes joggal bírált Európa, az úgy, hogy persze jó sok európai csapat eltűnt, már, meg már rég hazautazott, törökök, a csehek, csak hogy a legkorábbi búcsúzókat mondjam, meg azóta még jó sokan, de hát azért egy európai ugye már a 4-ben, még 2 biztos a 4-ben, mert európai játszik európaival, ma este is ugye a spanyol-belga, meg majd holnap is az angol-norvég, és akkor van egy Argentina, amelyik az Európán kívül, persze az minőség, meg címvédő, de az Európán kívüli világ, és mondjuk pont talán a leggyengébb európaival játszik azok közül, akik a 8 közé jutottak, ugye a Svájccal.
15: Azt teljesen megfogalmazhatatlan.
14: Most nem tudom, pontosan mire vagy kíváncsi.
12: Hát csak ennyi, hogy van Európa, ott van, a harmadik világ nincs, nem az argentin Svájcra.
14: Szerintem az nem bizonyosod be, hogy Európának több hely jár, mert a top 6, az vitán felül a 8-ból 6 legjobb az európai. De az nem bizonyosodott be, hogy a 16-nál több európai kéne hogy kijusson. Mert az alja már teljesen egy szinten van a, mondjuk az afrikaiakkal.
12: Az afrikaiak tetejével.
14: Hát nem Afrikából 90 tovább, tehát hogy egyébként...
12: De abból 7 kiesett egyből,
14: ugye? Oké, de azért mondom, de ott volt...
12: És egy, Ázsia.
14: De az bebizonyosodott, hogy a 48-ban ott az a szint, az ugyanaz az Európában. És Ázsia. Ott viszont nagyon szeretném azt, hogy ennek legyen következménye.
12: Csak Japán.
14: Jó, erre mindig elmondom, hogy igen, tudom, hogy Ausztrália nem Ázsia, de azt a konfederációt képviseli, tehát adjuk meg 2. De a 9-ből 2 az olyan brutális arány, hogy kell, hogy következménye legyen, és itt most nem megbántva, de azért Pakisztán, Üzbegisztán, és ezek tényleg a legalja voltak.
12: Irak.
14: Tehát Pakisztán. Irak. Igen. Tehát azt mondom, hogy
12: Jordánia.
14: Én azt szerintem az látszott, hogy Ázsiának sok a 9, és azt kell okosan elosztani, azt le kell venni szerintem legalább 3-mal az Ázsiát, és azt a 3-at...
12: De a CONCACAF-nak is sok más később, ugye 3 rendező volt.
14: De az 3 rendező volt, az más.
12: Igen, csak mellettük ugye már Panama, Haiti, Curaçao, tehát már ezek jutottak ki, tehát így a 6 az rettentesen sok. Tehát
14: de az lejjebb is fog menni, és így azt mondom, hogy azt a 3-at, amit elvesznek Ázsiától, azt kell majd mondjuk egyet-egyet odaadni Európának, egyet akár Afrikának még tovább.
12: Dél-Amerikának már nem tudnak adni, mert akkor nem kell selejtezőt játszani, mert onnan gyakorlatilag mindenki kijut.
14: De mondan alapból 3 kijutó van. Mert hogy egyébként több lesz kint a dél-amerikai következő, mert a 3 én ettől vagyok itt társázigaza, egy meccset rendeznek.
12: Az biztos, hogy kijutnak?
14: Igen, már, vagy nem tudom, hogy bocsánat, de az pont az volt a hír, amit ma hallottam, vagy olvastam, hogy részt fognak venni a selejtezőben.
12: De biztos kijutnak.
14: De biztos kijutok.
12: Ja, hát jó.
14: Úgyhogy Uruguay, Argentina és Paraguayról van szó egyébként, hogy a teljes sikerül. Egyébként ez alapján nyilvánvalóan Marokkó is részvevő, nem hiszem, hogy gondja lenne.
12: Meg spanyol-portugál, akkor már 6 elkelt.
14: Ezzel csak azt akarom mondani, hogy Európának biztos, hogy nőni fog, már csak a két rendező okán, de én, amit Ázsiától mindenképpen elvennék 3 helyet, abból egyet nyilván Európának, egyet mondjuk még Afrikának, és akár... Dél-Amerikának.
12: De igaz, a CONCACAF-ból is
14: el kéne venni helyet.
12: A CONCACAF-tól is el kéne venni helyet. Hát nem lesz 6 helyük.
14: Nem lesz 6 helyük. Én azt gondolom, hogy ilyen 5-4 vagy 5 lesz. Vagy 4 és fél. Tudod, ez a interkontinentes pócselejtezővel.
12: Ugye
14: most azért az 6, mert ők rendezték.
12: Tudom.
13: Igen, én erre azt szeretném mondani, hogy ugye kicsit Gianni Infantinohoz hasonlítom magam, hogy nem hallom, hogy csöngene a pénztárgép. Tehát ugye Ázsiában roppant nagy üzlet a futball. Tehát ha ott most azt mondod, hogy nincs annyi kijutó, akkor ezzel te népsz. Tehát kevesebb, még akár azt is mondhatom, hogy kevesebb bevételed van most. Nem arról beszélek okvetően, hogy Japánban és Koreában nézik például a Liverpoolnak a mérkőzését, mert ugye így kezdődött a népszerűség.
12: Inkább Kína fontos.
13: Persze. Aztán nagyon fontos, hogy kik jutnak ki.
14: De pont ezt akartam mondani, hogy értelek, és alapvetően igazad van, de valószínűleg nem Pakisztán hozza a pénzt, meg nem Üzbegisztán, hanem azok a csapatok, amelyik jók, vagy megfelelő, vagy nagy pénz van a labdarúgásban, a Dél-Korea, a Japán, ezek ki fognak jutni. Itt, amelyik csapatok bekerülés, és egyébként szerintem erről szólt az ázsiai létszámbeütés, csak még így se ugrották meg a lécet, az Kína lenne, ugye, egyrészt, vagy még India, de az meg még távolabb van mindentől, de igazából, ami nagy pénzt jelenthetne, az ez a két ország.
12: Na persze.
14: Az, hogy Üzbegisztán kijut, hát ez a FIFA-nak szerintem nem sokat hoz. Tehát Dél-Korea meg így is úgyis kint lesz. Most nagyon gyengék voltak, de...
13: De egyébként jók.
12: Úgyhogy az első meccs.
14: A Dél-Koreák?
12: Első meccs elszórakoztak a csehekkel, és mindenki mondta, na hát ez fontos, ez a foci. Tök simán kiestek utána. Nem tudom értékelni.
14: Ostobán 0-0-t akartak. Egy döntetlent akartak, hogy meglegyen a 4 pontjuk, és olyan szinten ölték a futballt. Egyébként én nagyon örültem, hogy kiesnek, mert aki ennyire öli a futballt, az megérdemli, hogy a végén 1-0-ra. Tehát a félpályán nem mentek át. Békés X-et akartak. És így viszont, hát a sors megbüntette őket.
12: Meg. Na jó, de ott mindenkit abban a csoportban, tehát utoljára ugye Mexikó hullott el most, de az is már a...
14: De mondjuk a Mexikó, hogy mondjam, áva halt meg, vagy szépen halt meg, tehát
12: abszolút
14: azért
12: nem, semmi baj, meg az egész VB legjobb kulisszájú mérkőzéseit ott rendezték.
15: Nézd, mert 3 hete hallgatjuk, mert igen,
12: osztályig van. Mert én ettől az Aztek stadiontól elájultam, hogy milyen
15: viszony.
12: Ott nem vagy, ott nem.
14: Igen, meg hogyha egyszer együtt elmenjünk oda, csak is kizárólag kabátban.
12: Mexikóba
14: az csinálunk egy képet, hogy ott állunk
15: kabátban. De ez milyen jó, kabátban.
12: Akkor decemberben menjünk, akkor egy kis kabátot, akkor már talán el lehet viselni. Na jó van, azért gyorsan egy gyors tippet még futtassunk végig, hogy a franciák mellett melyik lesz a másik három csapat, mert ahogy halad előre a VB, ezt mindig jó újra és újra földobni. Tehát.
14: Mondok egy norvégot, betippelek egy meglepetés Belgiumot, ha már mondtam, hogy van rá esély.
12: És Argentina.
14: És Argentina, igen.
12: Mert hogy egy meglepetés.
14: Igen, és akkor... egyébként is a VB előtt én azt mondtam, hogy Argentina bronzmeccses lesz, és Messi Miami-ban búcsúzik.
15: Ezt, igen, ezt mondogatja.
14: Egy hónapja mondom.
15: Hát én ennél sokkal inkább, hogy kell mondani, én spanyol, angol, argentint mondok.
12: Tehát magyarul egy francia spanyol, és egy angol argentin.
15: Hát most előzőt, már angolt, ha már a legeleje óta mondom, ja, akkor olyan, most már angol sem.
12: Ugye a rendkedvér a 8 csapatból ez az a 4, amelyik volt már világbajnok. Igen. Tehát akkor innentől már hétfő, vagy vasárnap hajnalra kiderül, hogy nem avatunk új világbajnokot, ha így lesz. Gabi?
13: Francia, spanyol, argentin, belga.
12: Na. Ez nem tud lenni, mert a spanyolokkal játszanak.
13: Ja, bocsánat.
12: Angol, norvégból valamelyiket kell mondani.
13: Igen, norvég.
12: Vagy nem a spanyolt.
13: Norvég.
12: Norvég. Norvég. Jó. Nem mondom, hogy megjegyeztem, mert nem kell ezt megjegyezni, úgyis az élet majd írja tovább
15: szépen. Norvégokat várják a srácok, ez a lényeg az én szemembe, úgyhogy most egy darabig nem beszélek velük. Nem, szóltam.
12: De minden este azt a meccset várom a legjobban a háromból, sőt a négyből is azt vártam a legjobban. Az lesz holnap este.
15: Este.
12: Kulturáltan. Későn, de kulturáltan.
14: Nem, igen, most már csak egyetlen mindenkinek, minden hát szóval mondjuk el Svájc, az argentin az egyetlen, Svájc, az egyetlen, amelyik hajnali és onnantól vége ugye? Van. És én már nem éjszakázom többet,
15: ja, mert igen,
14: soha az nem az enyém.
15: Nagyon cselőtei már tartja
12: a... Még tartja, tegnap már egy kicsit fáradtnak.
15: De hogy tűnt. Eddig is minden...
12: Igen. Hát most már innentől, hogy az egész
15: évből két
12: meccs van hátra, amiből ráadásul egy van hajnalban.
15: Nem arra gondoltam, hogy ezt behúzza, hanem hogy eddig
12: megcsinálta. Most az utóbbi időben már kevésbé egy-kettő késői meccs volt. Na, maradjunk Amerikába, de Los Angelesbe. Ugye ma két év van a Los Angeles-i, már csak két év, tehát konkrétan letelt az olimpiai ciklus fele. A Los Angeles-i 2028-as olimpiáig, ugye a harmadik Los Angeles-i olimpiáig ezzel fölzárkózik London és Párizs mellé. Egyrészt milyen olimpia lesz, mire számítotok?
14: Iszonyatosan jó.
12: Nem pont a magyar szereplés alatt érde, hanem mint feelinget. Egy olimpia Amerikában.
14: Nagyon jó lesz, és pont azért Los Angeles szerintem valahol erre vágyik is a 84 után, ugye azért csonka olimpia volt. Én személy szerint azt várom, hogy egy fantasztikus olimpia lesz olyasmi, mint mondjuk a párizsi, és ezt most nem, nyilván az európai hangulat, meg az észak-amerikai hangulat, mert szurkolókkal lesz tele, legendás létesítményekben, helyszíneken lesznek, tehát figyelj, pont a
12: VB-n
14: a SoFi Stadium, ott lesz az úszás.
12: Persze.
14: Gyerekek, 30 ezer ember fog tombolni az úszáson, tehát személy, egyébként már...
12: Már tombolsz.
14: Nagyon fáradt vagyok, és ilyenkor, hogy mondjam, szentimentális vagyok, kirázott a ideg, és a Erika ezt tudja, amikor kedden együtt voltunk, akkor
15: együtt teszünk meccset, akkor tényleg olyan
14: dolgokról beszélni, mindig kirázott a ideg, meg libabőrös tettem. Tehát most is 30 ezer ember az úszáson a SoFi Stadiumban, tehát ha én sportrajongó vagyok, na azon az eseményen szeretnék ott lenni.
15: Én mondjuk ezt elképzelhetetlen számomra egyelőre. De 30 ezer ember egy úszóversenyen. Ugye ez volt az egyik indok az MVM Dome-nál.
12: 20-od is befér. 20-ból a 30 már nem annyira nagy
15: ugrás. A World Aquatics azért is tette le voksát a MVM Dome mellett, hogy picit modellezni lehet kicsiben, hát nem ugyanakkorában, de azért jóval több nézőfélt mondjuk a Duna Arénába, mint a Duna Arénába, vagy máshol
12: mint,
15: ilyen
12: mint,
15: a
12: mint
15: stadionban.
12: A mondjuk.
15: És hogy egy kicsit ez volt a World Aquatics sportigazgatójának is a beszédében, hogy egy kicsit azt érezzék az úszok, hogy milyen ennyi ember előtt úszni.
14: Nekik ez egy nagyon nagy furcsaság lesz, mert az más a hangzavar 15 ezer meg 30 ezer embernél.
15: Nekem Kós Hubert, ugye sokszor beszéltem vele, ő annyit mondott, és aztán Ábrahám Minna volt a másik, aki azt mondta, hogy ő azt nem tudja vagy elképzelni, hogy az ott lévő nagy dugók, ugye a Kimerrel, akik ugye ami pont a Los Angeles-i egyetemre jár, hogy ő azt nem tudja, hogy azt hogy fogják megoldani. Oké, hogy lesz olimpiai sáv, meg minden, de hogy ő ezt
13: amint
15: nem...
13: Amint Barcelonában.
15: Jó, de azért Los Angeles az egy kicsit másabb, falu, és igen. Azt mondja Minna, hogy ezt az egyetem tudja elképzelni, hogy ezt hogy fogják kivitelezni. Azt mondta, szerinte találnak rá talán megoldás, de ez biztos, hogy ilyen kétséges.
12: Majd csak
15: hogy...
12: a páratlan rendszámú autók közlekedhetnek, ahogy azt hiszem a román benzin hiánynál volt. Hétfőn, pénteken.
15: Igen.
14: Még Magyarországon a Smogriadónál talán volt ilyesmi szabás.
15: Tényleg valami volt.
13: Én várom a Kós és Milák aranyat. ha már itt a két év felénél vagyunk. Igen,
15: Ladás Sándor azt ígérte, egyébként... hogy megint hozza az úszos volt. Szerintem ez hatalmas nagy...
13: Én szerintem, hogy hozza.
15: Mondjuk nagyon nagy
12: ígéret. Nyilván a nyílvízzel együtt gondolta, ami nem ér reális.
15: Mert ugye Párizsban 6-ból 3-at az úszók hoztak, és szerintem azt bevállalni számtól függetlenül, hogy a felét hozzák az úszók,
12: főleg az elé 10-nek.
15: Azért mondjuk az úgy elég meredek.
12: Mert az már 5.
15: Már ugye Hubiról nem akarom lelőni a holnapi nemzeti sportos interjút, de a Hubi erősen kísérletező fázisban van most, hogy mit és hogy tud bevállalni, mert ugye
12: hogy két-három aranya legyen.
15: Mert ugye üti egymást a
12: 100 hát, meg a 100 pillanat.
15: És a 100 hát, azt hiszem. De lehet, hogy most hülyeséget mondok, és nem tudom, hogy vállalja a vegyest, és a hát mellé akar olyan számokat tenni a 100 pirangos 100 hát mellett, amiben biztosan tud, ugye neki ez a cél, hogy két arany, vagy legalábbis ne egy arany legyen, ne egy számba legyen esélyes, úgyhogy én erre nagyon kíváncsi vagyok.
12: Hát több számba lesz esélyes, csak okosan kell nyilván csinálni, ahogy csinálja is, nem?
15: Hát igen, úgyhogy lesz egy nagyon, már egy korábban belengetett száma, valószínűleg az bevállalja Los Angelesbe, én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy abban hogy fog fejlődni.
14: Nem lehet elárulni, hogy melyik?
15: Szívesen elárulom, mert beszélt már róla, ezek 200 pillangó. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel...
13: Semmi gond, 100-on Milá, 200-on nő. Most ezt félig mondtam komolyan. De annak örülök, és akkor ezt komolyan mondom, nem, mert ugye a Vladásán... Jó, most ez nem az volt a kérdés, hogy kik lesznek a példaképek, és én egymás mellett mondtam a két embert. Egyébként Vladár Sándor megemlítette ugye azt is, hogy a Milák elkezdett úszni, tehát ez azért egy fontos dolog, tehát úgy látják, hogy komolyan veszi. És az optimizmusom egyébként...
15: Mivel indult 4 versenyen az OB-n kívül, tehát nyilván úszik.
13: Jó, értem én, de ugye közeledik...
15: Én a női oldalt nem látom, megmondom őszintén, de nem kell úszásról beszélni, csak én a női oldalt nem látom, a női úszókat én nem annyira látom. Aztán majd meglátjuk, hát ha Jakub Vivien nem Párizsban, nem ott. Minden esetben ez egy nagyon furcsa olimpia lesz. Nekünk, tehát nekünk nem lesz ott sem könnyű dolgunk. Mármint, hogy újságíróként.
13: Hozzáteszem még egy vizes sportág, ugye Schmidt Gábor pedig mondta a kiváló kajakosainkat, a Kopaszt, a Vargárdámot, a Nádas Bencét és a Tótka Sándort, és ott nagyon, ott én nem tudom persze, hogy kell a párosokat össze, nem az én kompetenciám összeültetni, de ott nagyon nagy eredményekre lehetünk képesek. Én nekem az a véleményem, persze nem lehet maximumot várni, de ezek tényleg nagyon...
15: Én csak azt szeretném, hogyha nem menne el nagyon a show irányába az olimpia, mert pedig nyilván
12: nem hiszem, Amerikán, Los Angelesben.
15: Akkor milyen nagy ilyeséget kérdezek.
14: De ami nekem nagyon fontos, hogy olyan klasszikus helyszínen van, ahol lesz közönség, és nagyjából minden legyen. De ha már egyszer erre átvette a műsorvezető szerepet, egy pillanatra én is megragadnám, mert ugye elég 10, és van egy ilyen program, aminek ugye elvileg az a célja, hogy 10 magyar arany legyen.
12: Vagy 10-ben a éremtáblán.
14: Igen.
12: Amihez kell a 10 arany egyébként.
14: Így van, ezért akkor én felteszem a kérdést Leo helyett, hogy szerintetek meg lesz-e, vagy van-e rá egyáltalán esély?
12: Ha minden bejön, akkor van, csak nem jön be minden.
14: Ez így szokott
12: lenni. Hát most, ha belegondolsz, hogy volt 6 aranyunk, és nem nyertünk kajakba. Most a kajakba, mert ez most nem a valós erejét mutatta a magyar kajaknak a 0 arany nyilván. De mondjuk a kajakot nyugodtan oda számolhatjuk, akkor egy 7-8-ra azért reális esély is lehetne, de az még mindig nem 10.
14: Hát igen, nem mert, ugye mindig
12: az esély. És akkor már mindent oda számoltunk.
15: Szerintem nincs. Az nagyon sok. Legyen, félre ne értsétek, legyen, de azt szokták mondani a sportolók. Tudom, hogy van ellenpélda, tudom, hogy van, de hogy az európai olimpiák nekünk jobban szoktak sikerülni, nyilván. Még egyszer mondom, mentünk már 10 felé, nem Európában is, de azért ott volt egy egerszegi, meg egy darnyi, meg nem sok többiet is.
12: Ja, de az csak Szöul volt. Amerikában még sosem mentünk 10 fölé.
15: És ezt mindig mondják a több sportágban. Én szerintem az nagyon sok az.
14: Meg ugye a 10 arany esély, az nyilván
12: Mexikóvárosban volt 10.
15: De ugye mindig
14: az arany esély van. Igen. Úgy szokták mondani, hogy van 20 arany esély,
12: abból 6 jön be, vagy 7.
14: De 6 és 10 között mondjuk így, és akkor nyilván
12: a fő. Ha minden sűr, mint Barcelonában, de mi Barcelonában, de az ott mérhető sportágban nyertünk csak úszásba 5-öt, és azért darnyink és egerszegénk nincs.
15: Mennyit tippelt Széchi Tamás, amit elhittél?
12: hetet, de hetet a egér nélkül, tehát hetet a saját, tanítványainak.
15: Pista szokta mesélni, hogy mondta a Széchi, hát igen, ebben is igaza van, tehát hogy ő meg bologatott.
12: Ha éjszakai műsorban, éjszakai rádió műsorban, Pörsz után, 91 után, ahol tényleg a babis hús volt, hát, már igen. Rózsa is világcsúcstartó volt, amit akarsz minden, és akkor a Széchi elszabadult a láncairól, és ott, de ott volt minden nála, mit tudom én.
15: Még az ág, nem az ág, hanem a horvát, vagy a nem,
12: Deutsch Tamás 200 háton. Nem, azt mondta, Darnyi csak akkor tudja, a Puci csak akkor tudja megnyerni a 200 hátat, ha Deutsch Tamás valami miatt megáll a fejlődésben. Na jó, de időnk lejárt, úgyis csak most van két év Los Angelesig, legközelebb majd lehet, hogy erről egy év múlva beszélgetünk. De ami a legfontosabb, hogy ugye 21 órától Spanyolország, Belgium, a második negyed döntő a labdarúgó VB-n, itt az MN Sporton is, persze természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is, Kovács Erikának, Gergely Józsefnek és Turi Gábornak, akit még egyszer nem kérdezett meg az argentinokról. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Folytatjuk mindjárt a hazafutást.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Európa legjobbja még gólt sem kapott a világbajnokságon. Ezúttal a 8 év után ismét 4 közé vágyó belgák lesznek a hispánok ellenfelei. Spanyolország, Belgium, labdarúgó világbajnoki negyed döntő 23 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Hazafutást, amit már továbbra is Erpap István. 2 év van napra a 2028-as Los Angeles-i olimpia megnyitójáig. Ebből az alkalomból a Magyar Olimpiai Bizottság az érintett sportszövetségek vezetőivel együtt tartott sajtótájékoztatót. Kollégáink ott jártak, Szabó Szilvia, Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét kérdezte.
4: A sajtótájékoztató nem volt lehetősége reagálni Schmidt Gábor szavaira. Ő úgy fogalmazott, hogy minden idők egyik legerősebb férfi kajak csapata indulhat Los Angelesben. Mit szólt ön ehhez olimpiai bajnok kajakosként?
5: Én nagyon örülök neki, hogy a fiú kajakosok ilyen jó szinten vannak. Tényleg látszik az, hogy a nagy menőkhöz beértek a fiatalok. És szerintem annak ellenére, hogy szűkülnek a számok, a férfi kajakos számok, mert nagyon botrányosnak tartom, hogy csak 1001-es, 500 páros és 504-es van, és még a Brisbane-ben még a 4-es is veszélyben van. De az a fontos, hogy most Los Angelesbe kvalifikáljanak a fiúk, és nagyon jól szerepeljenek.
4: Összehasonlításképpen 2 évvel a párizsi olimpia előtt hogy álltunk időarányosan, most mi a helyzet a csapat összetételét tekintve, az esélyeket tekintve? Tudom, hogy még most kezdődnek a kvalifikációs versenyek, de úgy az összkép milyen?
5: Én azt látom, hogy az esélyek tekintetében jobban állunk talán, mint 2 évvel Párizs előtt. Majd meglátjuk azért a csapatsportágakban, most a kézilabdára gondolok, azért csapatlétszámban lehet, hogy nem fogjuk elérni azt a 180 főt, de szerintem éremesélyekben jobban állunk, most 2 évvel olimpia előtt, de hát azért még nagyon sok minden fog változni.
4: Azok a versenyzők, akik Párizsban is már éremesélyesek voltak, azok jellemzően itt vannak, itt lesznek Los Angelesben is. Mondhatjuk azt, hogy ez a plusz 4 év, ez az ő esetükben pozitívum, rutinban, életkorban, tapasztalatban ez jót jelenthet?
5: Hát amikor megnéztük, ugye beszéltünk Párizsban az életkorról, az átlag életkorról, akkor azt mondhatjuk, hogy egy fiatal csapat volt. Ami nem feltétlenül rossz, mert a fiatal csikók azok tudnak szemtelenül versenyezni, és mindenféle teher nélkül. Ez egyéni adottság. Van, aki idősebb korában lesz érettebb és jobb versenyző, van, aki meg fiatal korában még nem gondol bele, és fiatalos lendülettel bedarál egy olimpiát. Ez egyéni függő, de azt gondolom, hogy az esélyeseink azok pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, felkészülnek, és jól fognak szerepelni.
4: Melyek lesznek azok a sportágok, amik éremesélyesek lehetnek, amik húzzák a magyar csapat teljesítményét, és kik azok talán versenyzők, vagy akkor is beszéltünk sportágokról, akik mondjuk meglepetést szerezhetnek?
5: Hát ezt nagyon nehéz megítélni 2 évvel az olimpia előtt, de nyilvánvaló azokban a sportágokban, amelyekben erősek vagyunk, és hagyományosan érmeket szerzünk, azokra most is számíthatunk, hiszen az úszás, vívás, kajakkenu, most már a tékvandót is azért ide sorolnám, vagy a sportlövészetet, vízilabdát. Ezekben azt gondolom, hogy erősek vagyunk, de nagyon-nagyon kiélezett a helyzet, és nagyon erős a verseny természetesen. De ezt minden olimpia előtt elmondjuk, én emlékszem, 40 éve is ezt mondtuk. És ez tény, ez így igaz, de az biztos, hogy aki nyer, az nem véletlenül fog nyerni, és a legjobbak fognak a dobogó tetejére állni.
4: A hallgatók kedvéért néhány számot tudunk-e mondani, vagy adatot? Mennyivel lesz nehezebb a Magyar Olimpiai Bizottság számára, hogy most nem Párizsban, közel Európában rendezik az olimpiát, hanem ugye a tengeren túlon, anyagiakban, logisztikában, utazásban, ez mekkora plusz terhet jelent?
5: nem nagyon tudnám számokba kifejezni, mert teljesen más egy párizsi olimpia, két óra alatt oda repül az ember, nincs akklimatizáció. Pont itt beszéltük azt, hogy akár a 96-os atlantai olimpián nagyon sok érem úszott el, közel az enyém is, az akklimatizáció hiánya, vagy a tudás hiánya miatt rossz időben utaztunk ki, nem volt kellően körüljárva a dolog, nem voltunk előtte edzőtáborba. Itt azért most már olyan kiélezett a helyzet, hogy itt a szövetségek már most edzőtáboroznak és akklimatizálódnak ott a helyszínen, ismerik meg a versenyhelyszíneket, és az olimpia előtt természetesen az ki lesz számolva, hogy mennyi edzőtábort igényel az ottani felkészülés, illetve a versenyre való ráhangolódás, és ez nyilvánvaló sokkal drágább. Az utazás is, és a kintartózkodás is sokkal drágább, meg hát Amerika, amit most a foci VB-n látunk és hallunk, azért ott mennek a szorzók, és az összegek repkednek. Úgyhogy az olimpián sem számolunk mással, mint hogy ez egy drága olimpia lesz, de mindenféleképpen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából egy óriási előrelépés lesz, mert minden amerikai olimpia még inkább bizniszé válik, és ami sok szempontból nem jó, és én személy szerint nem örülök neki, hogy a pénz irányít mindent, hagyományos, tradicionális sportágakat csonkítanak meg, vagy szűnnek meg a pénz miatt, hiszen a nézettség mindent visz, de tudomásul kell venni, hogy ebben a világban élünk.
4: Viszont ha már pénz, azt üdvözli azt a döntést, hogy minden olimpikon alanyi jogon hozzájut ez az bizonyos $10,000 összeghez, tehát ez pozitív irányba viszi a sportolók helyzetét. A másik kérdésem pedig az, hogy visszatérhetnek az orosz sportolók, ez pozitívum lesz-e a mezőny tekintve, mezőny erősségét tekintve?
5: Jog szempontjából mindenféleképpen pozitív, hogy nem zárunk ki senkit az olimpiáról, mert minket is kizártak az olimpiáról 1984-ben, semmi közünk nem volt semmihez, mi csak szerettünk volna olimpián részt venni. De az oroszokkal sem lehetett egyet érteni, hiszen több mint 70 fegyveres konfliktus van a világban, ha minden fegyveres konfliktus résztvevői kizárnák, ráadásul a sportolóknak semmi közük ehhez. Én örülök neki, hogy ez így érvényesül. Meg az mindenféleképpen szerintem az IOC szempontjából egy nagyon üdvözítő lépés, hiszen nagy bevételei vannak, hogy nem csak a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat támogatja, hanem a résztvevőket is. Azért tudjuk azt, hogy sok országban a Nemzeti Olimpiai Bizottságok kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottságok bevételeiből tartják fenn magukat, a sportolók meg nagyon sokan amatőrök, és ez a $10,000, ez biztos, hogy nagy segítség. A résztvevőknek meg óriási dicsőség, hogy olimpián részt vehetnek, de ez az anyagi segítség meg a felkészüléseket segíti.
4: Mit érez MOB elnökként? Elégedett, bizakodó, motivált?
5: Hát természetesen nagyon motiváltak vagyunk, hiszen érezzük a szövetségek támogatását, együtt dolgozunk az ügyön. Azt gondolom, hogy az egész szakma azon van, hogy egy sikeres olimpia legyen. Az alakuló új sportállamtitkárság is szerintem átérzi ennek a lényegét. Bízunk benne, hogy a sporttámogatások nem fognak szűkülni a jövőben, és továbbra is támogatják a sportot, és nem csak az élsportot, mert az élsport támogatásával az utánpótlás sport is ugye támogatva van, hiszen egy versenyző kiutása az olimpia, az rengeteg versenyző, rengeteg fiatal sportoló kell, hogy fölépüljön az a rendszer, hogy a legjobbak kijuthassanak, és ez egy komplex rendszer, ami az elmúlt évtizedben nagyon jól működött, és épült egymásra. Én azt látom, hogy az új sportvezetés is látja és tudja, és átérzi ennek a lényegét, és közös sikerért dolgozunk a Los Angelesben.
3: Gyulai Zsoltot hallottuk. Szabó Szilvia nem csak Gyulai Zsolttal, hanem a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökével, az olimpiai ezüstérmes Pálinger Katalinnal is beszélgetett.
4: Két évvel vagyunk a Los Angeles-i olimpia előtt, és az egyes sportági vezetők elmondták, hogy miben bíznak, mik az esélyek a kézilabdával kapcsolatban, mit lehet tudni.
6: Igen, hát két évvel az olimpia előtt azt gondolom, hogy felemásak lehetnek az érzéseink, hiszen a női válogatottnak azt gondolom, hogy óriási esélye van a hazai rendezésű világbajnoksággal, hogy megszerezze a kvalifikációs torna helyét. A férfi válogatott pedig azzal, hogy nem jutott ki a világbajnokságra, messzebb került, de nem megoldhatatlan feladat, hiszen egy Európa-bajnoki jó helyezéssel még sikerülhet a kvalifikációs torna elérése, úgyhogy nyilván ezen dolgozik mind a két csapat.
2: csapatával?
4: Azt mindig elmondjuk, hogy amikor csapataink ott vannak egy olimpián, akkor az a közösségi érzést, a szurkolást, az sokkal inkább bensőségesebbé teszi. Neked milyen emléked van erről, azzal, hogy ott voltatok női kézilabda válogatottként az olimpián, az mennyi plusz jelentett akár a társaitoknak, hogy szurkolhattak nektek, akár a drukkereknek?
6: Hát nagyon-nagyon jó élmény, ez tényleg szerintem mindenki sokszor elmondta már, sok sportoló, hogy ez a top érzés egy sportoló életében, egy ilyen olimpiát.

0: Labda is, hát adott esetben pedig reméljük, hogy a kosárlabdának is újra megadatik.
1: Sydneyben te megtapasztaltad, milyen az, amikor tengeren túli olimpia van messze, ugye a logisztika, az anyagi lehetőségek sokkal magasabbak. Szerinted most mi lesz a különbség Párizs és Los Angeles között?
0: Én azt gondolom, hogy az amerikaiak nagyon jók ebben a show bizniszben, tehát hogy biztos, hogy ez a körítés és a látvány az fantasztikus lesz, és azokat a sportágakat, amelyik népszerű Amerikában, az szerintem semmiben nem fog szenvedni hiányt, és maximálisan jól meg fogják tudni rendezni. Nyilván itt azok a sportágak éreznek majd egy kicsit hátrányt, amiben a kézilabda is beletartozik. Ami annyira nem népszerű, sőt egyáltalán nem ismert szinte ott, de hát nagyon sok európai szurkoló fog szerintem elindulni, és ez viszont jót tesz mind a sportágnak, mind pedig az olimpia szellemének. Itt a legnagyobb kérdés nálunk az aklimatizáció lesz, hiszen itt ugye jelentős sajtótájékoztató után vagyunk, ahol elhangzott itt az egyéni sportágak képviselőitől, hogy ők már most ott edzőtáboroznak, készülnek az aklimatizációra, hogy megnézzék, hogy mi a legjobb időszak, mikor van a legjobb versenyforma, hogy tudják a versenyzőiket top formába hozni, mennyi idővel te kell kiutazni, hogy versenyezni, hogy edzeni. Na hát erre nálunk abszolút nincs lehetőség, hiszen annyira sűrű a versenyprogram, és ugye mint annyira Európa központú a kézilabda, és az összes csapat itt készül, szinte mindegyik, és ami az előnyebben, hogy egyetlen európai csapat sem fog tudni aklimatizálódni jól, szerintem, de hát ez ugyanúgy a kihívás része, és hát nyilván ebben is majd minden sporttudomány és minden különböző sportágak tapasztalatait meghallgatva fogunk készülni, és eszmét cserélni, úgyhogy próbáljuk ebből is majd a legtöbbet kihozni.
1: Ugye sokszor elmondjuk, hogy szinte kijutni sokkal nehezebb, mint ott eredményesen szerepelni egy olimpián, legalábbis a kézilabda esetében így van. A nőknél akkor azt mondod, hogy első nagyobb feladat, vagy nagyobb ugrás az a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság lett, és utána az olimpia. A férfiaknál viszont ugye elsősorban új szövetségi kapitányt kell találni, aki aztán elindítja ezt a válogatottat. Nem lesz könnyű dolga, hiszen 2 év van az olimpiáig.
0: Igen, egy picit visszatérve a nőkre, azért van előtte egy Európa bajnokság, amire nyilván úgy utazik a csapat, hogy minél jobb eredményt szeretném elérni, és ezzel be is biztosíthatnák az olimpiai kvalifikációs torna részvételét. Úgyhogy természetesen, hogy az a következő feladat, ez decemberben, ugye a női világverseny ez mindig decemberben van, úgyhogy kíváncsian várjuk annak is az eredményét majd, és biztos, hogy egy nagyon felvértezett, jó közösséget alkotó válogatott fog pályára lépni szomszédban szinte, hiszen megvannak már a mérkőzés helyszínei, és hát nagyon sok magyar szurkolót várunk. A férfi csapatunk egy európai bajnoki selejtezőt kell abszolválni ahhoz, hogy részt tudjon venni az Európa bajnokságon, és hát mindent egy lapra feltéve azon a rendkívül kemény és kiegyensúlyozott, kiegyenlített Európa bajnokságon kell majd egy olyan helyezést elérni, amivel utazhatnak adott esetben egy olimpiai kvalifikációs tornára.
1: Gyulai Zsolt elnök úrtól is azt kérdezem, amit tőled, hogy milyen érzések vannak most benned? Optimista vagy, bizakodó vagy, már izgatott vagy? Szóval amikor így a felénél járunk egy olimpiai ciklusnak, akkor mennyire érezhető már ez az izgalom?
0: Én még ilyenkor nyugodt vagyok, de természetesen, hogy bizakodó, főleg a női válogatott tekintetében. Én általában túlzott optimista vagyok, tehát engem vissza szoktak fogni, de ez valószínű, hogy még a sportoló koromból hoztam, hogy én minden mérkőzésre úgy mentem ki, teljesen mindegy, hogy ki volt az ellenfél, és teljesen mindegy, milyen világversenyre utaztam. Azt úgy indultam, hogy én azt meg akarom nyerni. Úgyhogy ez bennem maradt is sportvezetőként, ami néha higgadtabban és átgondoltabban kellene ezekről valószínű nyilatkozni, de hát ilyen vagyok. Úgyhogy jobb szeretem ezt kimondani, és őszintén a legnagyobb célokért küzdeni, és azt mondani a csapatnak, hogy igenis képesek vagytok elérni ezeket a célokat, mint hogy bebiztosítva azt mondani, hogy na ez a csapat, ez csak a 8.-10. helyre lesz jó.
2: Pálinger Katalint hallották a Nemzeti Sport Krónika után, jövünk vissza.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!

0: Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Az elmúlt 40 évben nem győztek a belgák a spanyolok ellen, ma a VB negyed döntőjében újra próbálkozhatnak. A Német Szövetség képviselői New Yorkba utaztak, hogy egyeztessenek Jürgen Kloppal a szövetségi kapitányi posztról. A Veszprém szabadkártyát kapott a klubvilágbajnokságra. Jó napot kívánok, Bera Elmese vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Megvan az első elődöntős csapatlabdarúgó világbajnokságon. Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót a tegnapi első negyed döntőben, így bejutott a legjobb négy közé a VB-n, sorozatban harmadszor. Kylian Mbappé 8. gólját is megszerezte a tornán, és utalérte a góllövőlista élén Lionel Messit. A mérkőzés legjobbjának Mbappét választották, aki ugyan kihagyott egy 11-est, de később gólt szerzett, és a második francia találat előkészítésében is részt vett. Őt halljuk most.
4: Kaptam egy kisebb rugást a bokámra, de rendben vagyok. Én mondtam, hogy Mateta jöjjön helyettem, hogy ő is lehetőséget kapjon. Számukra az volt a legfontosabb, hogy ezt a mérkőzést is megoldjuk és nyerjünk. Ez sikerült. Bejutottunk az elődöntőbe, aminek örülünk, de még mindig nagyon hosszú az út a torna végéig. A következő mérkőzésünk pedig még keményebb lesz. Persze készen fogunk állni, előtte viszont pihenünk, és várjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk.
3: Franciaország 2022-ben, az elődöntőben, idén pedig tehát a legjobb nyolc között állította meg Marokkót. A kétszeres világbajnok franciák ellenfele a ma esti spanyol-belga párharc győztese lesz majd a keddi elődöntőben. A spanyolok eddig gólt sem kaptak ezen a tornán, a nyolcad döntőben pedig Portugáliát búcsúztatták. Belgium két döntetlennel kezdte a VB-t, majd kiütötte Új-Zélandot. A 32 között Szenegált két gólos hátrányból fordítva győzte le, majd a nyolcad döntőben az Egyesült Államok csapatát verte 4-1-re. Az EB címvédő spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente így várja a 21 órakor kezdődő találkozót.
5: Nehéz megítélni, hogy melyik csapat számít esélyesnek, és ez igazából önmagában nem is jelent semmit. Az esélyesség persze pozitív, hiszen ez egy elismerése az elvégzett munkának, de én azt gondolom, hogy az ilyen szintű mérkőzéseknek már nincs egyértelmű esélyese. Nem a papírforma dönt, mert az is előfordulhat, hogy jobban játszol az ellenfelednél, mégis kikapsz. Szóval akár esélyesnek tartanak minket, akár nem, mi nem ezzel foglalkozunk. Arra figyelünk, amire van ráhatásunk. Nehéz és kemény mérkőzés vár ránk. A legjobb tudásunk szerint kell játszanunk ahhoz, hogy legyőzzük Belgiumot.
3: Az elmúlt 40 évben 8-szor találkozott a két csapat, egy döntetlen mellett 7-szer a spanyolok nyertek. Ennek ellenére természetesen a belgák nem feltartott kézzel lépnek pályára. A szövetségi kapitányt, Rudi Garciát halljuk.
6: A VB egyik fő esélyese lesz az ellenfelünk. A spanyol válogatott legfőbb erőssége, ahogy az elmúlt 20 évben, úgy most is a csapatjáték. Az elsődleges számukra a labdatartás, de ami talán új elem a játékukban, az a stabil védelmük. Még gólt sem kaptak a tornán. Persze az ilyen statisztikák azért vannak, hogy egyszer véget érjenek, mi mindent elkövetünk majd ennek érdekében. Nem szenvedni szeretnénk, hanem felvállalni a bátor játékot. Ha nem így teszünk, ki fogunk esni. Nagyon jó és veszélyes csapatom van, mi szereztük a második legtöbb gólt a VB-n. Mindenki arra számít, hogy mi fogunk kiesni, de hiszünk magunkban, és mindent megteszünk az elődöntőbe jutásért.
3: A 21 órakor kezdődő Spanyolország-Belgium VB negyed döntőt a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Jürgen Klopp New Yorkban tárgyal a Német Labdarúgó Szövetség vezetőivel a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Az elnök és helyettese Ben Neuendorf és Hans-Joachim Watzke azért utaztak New Yorkba, mert a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője egy televíziós csatorna szakértőjeként a világbajnokságon tartózkodik. Julian Nagelsmann egy héttel ezelőtt mondott le a kapitányi posztról, mert a németek a 32 között búcsúztak Paraguayjal szemben az észak-amerikai térségben zajló VB-n. Sadio Mané bejelentette, hogy nem szerepel többé a szenegáli labdarúgó válogatottban. A 34 éves csatár számára nemzeti színekben a világbajnoki nyolcad döntő volt az utolsó mérkőzés, amit a szenegáliak hosszabbítás után 3-2-re veszítettek el Belgiummal szemben. Mané 130 válogatott meccsen 54 gólt szerzett.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi új fővárosban. A Veszprém tavaly ezüstérmes lett, 2024-ben pedig megnyerte a klub világbajnokságot. A párizsi olimpián érmet szerzett sportágak képviselői egyaránt a 2024-es teljesítményhez hasonló, sőt, akár azt meghaladó teljesítményt várnak saját sportolóiktól a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokon. A Magyar Olimpiai Bizottság hangulatos sajtóeseményén adott tájékoztatást a magyar sajtó képviselőinek sportágaik jelenlegi helyzetéről, és beszéltek várakozásaikról. Természetesen Gyulai Zsolt a MOB elnöke is ott volt, vele beszélgetett Szabó Szilvia.
7: Azok a versenyzők, akik Párizsban is már éremesélyesek voltak, azok jellemzően itt vannak, itt lesznek Los Angelesben is. Mondhatjuk azt, hogy ez a plusz 4 év, ez az ő esetükben pozitívum, rutinban, életkorban, tapasztalatban, ez jót jelenthet?
8: Hát amikor megnéztük, ugye beszéltünk Párizsban az életkorról, az átlag életkorról, akkor azt mondhatjuk, hogy egy fiatal csapat volt. Ami nem feltétlenül rossz, mert a fiatal csikók, azok tudnak szemtelenül versenyezni, és mindenféle teher nélkül. Ez egyéni adottság. Van, aki idősebb korában lesz érettebb és jobb versenyző, van, aki meg fiatal korában még nem gondol bele, és fiatalos lendülettel bedarál egy olimpiát. Ez egyéni függő, de azt gondolom, hogy az esélyeseink azok pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, felkészülnek, és jól fognak szerepelni.
7: Melyek lesznek azok a sportágok, amik éremesélyesek lehetnek, amik húzzák a magyar csapat teljesítményét, és kik azok talán versenyzők, vagy akkor is beszéltünk sportágokról, akik mondjuk meglepetést szerezhetnek?
8: Hát ezt nagyon nehéz megítélni két évvel az olimpia előtt, de nyilvánvaló azokban a sportágokban, amelyekben erősek vagyunk, és hagyományosan érmeket szerzünk, azokra most is számíthatunk, hiszen az úszás, vívás, kajakkenu, most már a tékvandót is azért ide sorolnám, vagy a sportlövészetet, vízilabdát. Ezekben azt gondolom, hogy erősek vagyunk, de nagyon-nagyon kiélezett a helyzet, és nagyon erős a verseny természetesen. De ezt minden olimpia előtt elmondjuk, én emlékszem, 40 éve is ezt mondtuk, és ez tény, ez így igaz, de az biztos, hogy aki nyer, az nem véletlenül fog nyerni, és a legjobbak fognak a dobogó tetejére állni.
3: Brady Robinson személyében először tart az észak-amerikai profi jégkorongligából érkező kapusedző tábort magyar fiataloknak. A Philadelphia Flyers kapusfejlesztő edzője szombattól keddig az óbudai jégcsarnokban foglalkozik közel 40 utánpótláskorú tehetséggel, akik között vannak ifjúsági és junior válogatottak is. A kanadai szakember Spiller István az MTI szakírójának, kapusedzőnek meghívására látogatott Budapestre, ők 14 éve dolgoznak együtt vancouveri táborokban. Brady Robinsonnal Cserjés Bendegúz beszélgetett.
9: So my name is Brady Robinson and I'm the goalie development coach with the
10: A nevem Brady Robinson és a kapusfejlesztésért felelek a Philadelphia Flyersnél, emellett a goalie group partnere vagyok. Azért vagyok itt, hogy segítsek Spiller Istvánnak a táborban. Hosszú ideje ismerjük egymást. Egyszer eljött, hozott néhány ütőt a táborainkba sok-sok éve, és így kapcsolatban maradtunk, és sokat segítettünk egymásnak. Végre most én tudok segíteni, és most itt vagyok, és segítek a táborában.
9: You accepted
11: this. Rögtön elfogadtad a meghívását?
9: Yeah, I mean it was a great opportunity to.
10: Igen, számomra is egy jó lehetőség. Utazás, városnézés, és tudok segíteni néhány kapusnak a pályafutásukban, valamint segítek Istvánnak a brandjével és a táborával.
11: Mi a célod ebben a táborban?
9: To help goalies get better.
10: Hogy a kapusok jobbak legyenek. Szeretném, hogy fejlődjenek. Bármilyen bajnokságban is vannak, bármekkora potenciál van bennük, segíteni szeretnénk.
11: Milyen a kapcsolatod a kapusokkal?
9: I hope to make it a really fun environment, but also challenging.
10: Remélem, hogy egy szórakoztató közösséget tudunk alkotni, de szükség van kihívásra és szigorra is, és az a cél, hogy a saját potenciáljukat teljesítsék. Ez nyilván nehéz, de jól érezzük magunkat, és sokat szórakozunk is.
11: Milyenek eddig a tapasztalataid Magyarországról?
10: Ó, remek! Ez egy gyönyörű ország. Rengeteg történelem és kultúra egy helyen. Intéztek nekem egy hotelt a Dunánál. Gyönyörű. Az emberek jó fejek. Nem csak itt, hanem a teljes jégkorongos közösség nagyon rendes. És hálás vagyok, hogy ezt lehetőségem van megtapasztalni.
3: Módosítani kellett a kék szalag vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A Keszthelyi bóját 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A Nemzeti Sportkrónika ezzel véget ért, megköszönöm figyelmüket. Beró elmesét hallották. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
12: Állj vigyázz,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Ott hagytuk abba, hogy 2 év van a Los Angeles-i nyári olimpia rajtjáig. Kollégáink ott voltak a Magyar Olimpiai Bizottság ebből az alkalomból szervezett sajtótájékoztatóján. Jó András, a MOB főtitkárát, az olimpiai bajnok öttusázót, Fábián Lászlót kérdezte.
2: Fábián László főtitkárról, ha jók a számításaim, akkor ez lesz a negyedik ciklusa most sportvezetőként. Kérem, cáfolj meg, hogyha nem így van. Jók a számításaim.
3: Másabb a druk most, másabb az érzés, az előretekintés?
4: Abszolút nem, mert ugye én a 2013 elején a sportigazgatásra, tehát a sportszakmához kerültem a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, és azóta is értelemszerűen ez a legfontosabb terület számomra. Természetesen főtitkárként az egész Magyar Olimpiai Bizottság működése stratégiára tekintettem. Szintén figyelemmel kísérem, meg magát értezik, hogy irányítom ezeket a területeket is, de minden sportszervezet megítélése, működésének a megítélése az eredményességből áll, és ugye nálunk van felnőtt olimpia, van másik 10 egyéb esemény is, ami sportszakmailag nagyon-nagyon fontos, természetesen az olimpia a csúcstermék, de visszatérve a legfontosabb számomra a főtitkárként is a felkészülés, illetve a részét el ezeken az eseményeknek.
3: Itt a sajtótájékoztató elején szóba került az, hogy Kálnoki Kis Attilával és Gyulai Zsoltal jó a kapcsolat. Milyen a munkakapcsolat?
4: Hát Gyulai Zsoltal, én úgy gondolom, hogy egyértelműen jó. Attilával ugye egy csapatban voltunk, akkor én úgy gondolom, akkor nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt, sportolói kapcsolatunk volt. Én szerintem ezt átmentve, egymás szavát értelmszerűen értve és megfelelően akceptálva, szerintem a munkakapcsolatunk is jó lesz majd a jövőben. Ugye ez most egy néhány hetesnek mondható, de én úgy gondolom, hogy jó indult, és szerintem ebből biztosan majd jó munka is lesz közösen.
3: A kulcskérdés majd a Los Angeles olimpián az aklimatizáció lesz. Ugye szóba került az, hogy 66 millió forintot fognak majd a szövetségeknek adni, ez nagyjából 5-5 millió forint lebontva. Ez mire lehet elég ez az összeg, ez mennyire csekély, vagy ezzel mit tudnak majd csinálni esetleg, és önök hogy készülnek az aklimatizációra?
4: Igazából azt emeltük ki, amit az elmúlt másfél-két hónapban a sportági szövetségekkel megbeszéltünk, hogy ugye a kvalifikációs sorozat most indul meg minden sportágban, sőt már van, amelyikben már megy is, és a sport állandóan változik. Átkerülnek versenyek, elmaradnak versenyek, új szervező van, új helyszínre kerül, ehhez a felkészülés abszolút megborul, fölborul. Az állami támogatás értelemszerűen ennek többszöröse ennek az összegnek, amit mi adunk. Talán ezekre a területekre nem ad forrást, és úgy gondoljuk, hogy apró segítség, akár 1-2 millió forinti segítség lehet egy edzőtábor megszervezéséhez, repülőjegyek megvásárlása, eszközök megvásárlásához. Én úgy gondolom, hogy ebben segítünk. Tehát az aklimatizáció persze az is egy fontos része, de én úgy gondolom, hogy az ennél egy fontosabb átütő rész. Ugye egy Los Angeles-i aklimatizációs próba edzőtábort vagy versenyt ugye nem tudunk fizetni, 5 millióban nem lehet finanszírozni, de hozzá tudunk járulni, hogy esetleg kivigyenek magukkal egy sportszakembert, egy orvost, aki esetleg méri kint ezeket a élettani mutatókat, és ez alapján esetleg tudunk segíteni.
3: Teljes olimpiáról beszélhetünk, hosszú idő után teljes olimpiáról, ugye ez azt jelenti, hogy az eltiltott országok, sportolók ugye ott lehetnek. Mi a véleményük erről?
4: Én úgy gondolom, a sportolót nem szabad ebben büntetni. Ő nem tehet arról, hogy a politika hogyan és miként dönt a világban. Sajnos, hogy Gyulai elnök úr is elmondta, hogy az 1984-es olimpián mi ennek negatív szenvedői voltunk, vagy elszenvedői voltunk egész pontosan ennek a döntésnek, akkor nem mehettünk ki. Szerintem életünk egyik csúcsformájában az olimpiára, ez nem. Nem, és nem azért bolykottáltuk, mert mondjuk Fábián László politikailag úgy gondolta, hogy nem fér össze egy olimpia az Amerikai Egyesült Államokban való megszervezésével, hanem egyszerűen a fejünk fölött így döntöttek a politikusok. Én úgy gondolom, hogy ez nem, ez nem történhetne meg a világban. Természetesen abszolút elítélem az agresszív óta háborút, emberek halnak meg nap, mint nap, tehát ez semmiféleképpen, de ennek nem az a megoldása, hogy a sportolókat eltiltjuk, hanem az van a megoldása, hogy leültetjük a tárgyalom, vagy a háborús feleket, és megpróbálunk rendet, békét teremteni.
3: Végezetül milyen teendők várnak még a szövetségre, hogy az utolsó pillanatban ne legyen olyan kapkodás, bár nyilván azért ilyen nem lesz?
4: A szövetségre, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságra. A szövetségekre ugye értelemszerűen évek óta már az a, megvan a feladatuk, megvan a rendszerük, hogy hogyan és miként vesznek részt a kvalifikációs folyamatban, hogyan készültek fel az elmúlt másfél évben rá, ugye Párizs után, vagy akár már a fiatalokkal Párizs előtt, akik mondjuk Párizsban még nem vettek részt. Ezek szakmai folyamatok, ezek folyamatosan egyeztettünk, mint Magyar Olimpiai Bizottság az összes szövetséggel. Írásban személyesen megvitatjuk, véleményt mondunk róla, amennyiben be tudunk avatkozni. Segítünk és beavatkozunk. De szerintem ezek kipróbált folyamatok, mindig lehet jobban, ez egyértelmű, ezen vagyunk rajta, és ezért próbál a Magyar Olimpiai Bizottság részt venni ebben a tárgyalásban. És hát ugye, ami meg aztán a végső részvétel, ott kint Los Angelesben, azon a 5 hétben, amíg akklimatizáció, a sokat emlegetett akklimatizáció is elkezdődik, illetve a versenyből részétel is, ott a lehetőség szerintem minden legkényelmesebb legyen. Az utazástól kezdve a helyi viszonyokig, a megfelelő méretű áttól kezdve a kajáig, szóval sok-sok dolog van. Ezekre pedig folyamatosan készülünk, holnap indulunk 3 napra Los Angelesbe. Talán nem annyira irigylésem méltó, de akklimatizálódni nem lesz időnk, de nem is ez a feladat, hanem az, hogy valóban ezeket a részleteket már most áttekintsük, és majd az olimpián ezekkel semmi probléma nem lehessen.
1: Fábián Lászlóval beszélgetett Jó András, de nem csak Fábián Lászlóval, hanem Székely Bulcsúval is, Sydney olimpiai bajnok vízilabdázójával, a Magyar Vízilabda Szövetség szakmai vezetőjével. Most ez következik.
3: Ugye itt a sajtótájékoztató a 2 etapja volt, kint voltak az érmes sportágok képviselői és a csapat sportágok képviselői. Azt hiszem, az önök generáció hozzászokott ahhoz, hogy az érmesek között van. Most ugye nem ott voltak, ugyanis a Párizsról van csak szó. 2 év múlva Los Angeles-i olimpia, hogyan készül most a 2 csapat?
5: Köszönjük szépen a kérdést, meg a felvezetést. Nyilván mindkét szövetségi kapitányt, hogyha megkérdeznénk, akkor mind a ketten azt mondanák, hogy éremér. Eleve szeretnének kijutni az olimpiára, és utána, hogyha kijutottak, akkor szeretnének érmet nyerni. A Vizela Szövetség is így készül, és így tervezünk, ezért dolgozunk. Ha minden optimálisan alakul, akkor nyilván az egy fontos feladat, hogy minél előbb megszerezzük a kvalifikációt, mert ugye minél később szerzi meg az ember, annál később tudsz elkezdeni igazán építkezni, hiszen a kvalifikáció megszerzéséig nem tudsz se formát időzíteni, se csapatot építeni, hisz az eredmény a legfontosabb. De nagyon bízom benne, hogy mindkét szakágunk itt lesz az olimpián, és abban meg különösen bízom, és jelenleg minden okunk megvan rá, hogy bizakodók legyünk, hogy akár 2 érmet is hozhatunk. Ugye az elmúlt 2 Európa-bajnokságon, illetve a világbajnokságon mindkét szakág 2 ezüstérmet hozott, ami nem arany, ugyanakkor azt jelzi, hogy ott vagyunk a világ élvonalában. Ezért dolgozunk meg, ezeket a nüanszokat próbáljuk a szakvezetők is, meg a játékosok megtalálni és fejleszteni, hogy az ezüstből arany legyen.
3: Picit belemegyünk a szakágakba, leginkább mondjuk most a hölgyeket szeretnék itt kitérni. Ugye Kovács István mesteredző azt mondta Csesándorra, hogy egy pitbull még régebben, és talán azt hiszem, hogy egy ilyen karakter kellett a hölgyeknek, akiket tud motiválni?
5: Hát szerintem Sanyit azért kevesen ismerik nagyon közelről, az, hogy ő mit mutat kívülre, és hogy tűnik kívülről, hogy ő milyen. Szerintem az nem feltétlenül fedi a valóságot. Tud nagyon-nagyon kemény is lenni, és nyilván gyakran használja is ezt a pedagógiának ezt a részét. Ugyanakkor aki dolgozott vele, az pontosan tudja, hogy mindezek mellett viszont egy olyan szakember, aki nagyon közel kerül a játékosokhoz, nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy a játékosok személyisége is fejlődjön, arra is, hogy ne csak jó vízilabdázók, hanem jó emberek legyenek, és arra is mindig nagyon figyel, és ez a lányoknak különösen fontos, hogy ne csak jó játékosok legyenek, hanem igazi csapat, és csapatként tudjanak együtt dolgozni. Úgyhogy én el tudom fogadni azt, hogy meg valószínűleg ő is, hogy ő egy pitbull, ugyanakkor mondom, ez nagyon nem nem pedig a teljes képet. Ez egy lenyomata annak, amit kívülről lehet látni.
3: Jövőben ugye világbajnokságot rendez majd Magyarország, az NVM Dombon lesznek a mérkőzések. Az ez egy kicsit más érzés, majd viszont sokkal több néző lesz. Hogyan készül a szövetség elsősorban?
5: Alapvetően a szövetség nyilván két részre bontom. A szövetségnek van egy része, amelyik azért fog felelni, hogy a sportszakma, illetve a szervezési részei, amilyen feladatokat a vízilabda szövetség megkap, azok rendbe menjenek. A szakmai rész pedig azért dolgozik, mint amit az előbb is említettem, hogy a kvalifikáción, illetve nyilván a budapesti világbajnokságon lehetőleg jobban szerepeljük. Ez egy óriási lehetőség, hiszen hazai környezet előtt nyilván a közönség az egy tulajdonképpen 8. játékos a vízben. Ugyanakkor, aki játszott hazai közönség előtt bármilyen világversenyt, Európa-bajnokságot, világbajnokságot, bármilyen sportágban, az pontosan tudja, hogy micsoda teher. Tehát ez a hazai közönségi mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy addig óriási segítség, amíg az ember jól játszik. Abban a pillanatban, amikor megakadsz, vagy amikor nem olyan az eredmény, akkor a világ legnagyobb terhe. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy hát a legvérmesebb álmaink, hogy mind a női, mind a férfi csapat megszerezze Budapesten a kvalifikációt az olimpiára. Ha ez nem sikerül, megyünk tovább, de nyilván a kvalifikáción túl az, hogy Budapesten közel 20.000 néző előtt játszhatunk mérkőzéseket, az egy óriási lehetőség mindenki számára. Annak, aki a vízben van, és annak is, aki a parton, vagy irányítja, vagy egyáltalán csak közreműködik ebben a versenyben.
3: Úgy kérdés, Los Angeles, aklimatizáció, hogy szó volt a sajtótájékoztatón is erről, hogy a szövetség segíti a szakágakat, vagy az Magyar Olimpiai Bizottság segíti a szövetségeket 66 millió forint, ez nagyjából 5 millió forintot jelent ugye a szövetségenként. Ez mire elég ez az összeg, mennyire cseki, illetve hogyan készül a Magyar Vízilabda Szövetség?
5: Hát alapvetően a gazdasági kérdésekben azért, hogyha valaki tisztában van egy repülőjegy árával, vagy egy napi szállással, Amerikában azt pontosan látja, hogy egy csapat, amelyik ugye nem 13 játékosból és egy edzőből, hanem nagyjából 20x főből áll, akkor az micsoda költség. Nyilván az eredményességet alapvetően meghatározza az is, hogy az aklimatizációt azzal, hogy sáfárkodik az ember. Tekintettel arra, hogy az olimpián, ugye mi az olimpia megnyitó előtt már elkezdjük a versenyt, és ugye most változik a lebonyolítás, tehát igazából minden mérkőzésnek élethalál jelentősége lesz. Ebből kifolyólag számunkra az aklimatizáció, ha már kvalifikáltunk magunkat, akkor életbevágó lesz, hiszen az első meccsen már majdnem el tud dőlni a sorsot, hogyha nem pozitív eredmény születik. Ezért nyilván az első meccs nekünk már úgy kell odaérni, hogy a legjobb formában legyünk. Nem is nagyon hasonló a felkészülés az előző olimpiákhoz képest, hiszen az előző olimpiákon a csoportmeccs után igazából egy új olimpia kezdődött. Most nem érünk rá arra, hogy a formaidőzítést az olimpia második felére időzítsük. Úgyhogy mindenféleképpen érdekes lesz. Nagyon-nagyon sok kérdés van, amiben nyilván nem csak szakmai kérdések vannak, hanem itt ugye klubokban játszanak, ugyanúgy a játékosok, a klubforma, a klubedzés, a klubokkal kölcsönös együttműködés nagyon fontos lesz a felkészülés során, illetve hát nyilván, ami minden sportágban egy kiszámíthatatlan faktor, az a különböző sérülések, hogy mikor ki milyen fázisba ér oda az olimpián, úgyhogy rengeteg a kérdés, így két évvel az olimpia előtt tényleg csak azt tudjuk mondani, mint ez a szövetség, hogy jelenleg azért dolgozunk, hogy minél hamarabb kvalifikáljuk magunkat az olimpiára.
3: Még egy kérdés, a lebonyolításnak örülünk, vagy nem örülünk egyébként?
5: Hát ezt megmondom az olimpia után. Tudod, aki nyer, az mindig örül annak, hogy valamilyen lebonyolításban volt, akinek félrecsúszik az olimpia, az meg sok mindenbe próbál kapaszkodni. Mi azért az elmúlt időszakban is próbáltunk bármilyen értékelésnél objektíven értékelni. Nem nyilván próbáltunk nem játékvezetőzni, vagy nem külső körülményekre fogni. Bízom benne, nem lesz rá szükségünk, de ha szükségünk lenne rá, akkor meg nagyon bízom abban, hogy tudunk objektíven bármilyen magyarázatot adni arra, hogy az adott eredmény az hogyan is miért alakult ki. így nagyon-nagyon röviden azt tudom mondani, hogy nem a lebonyolítás fogja eldönteni egyébként, hogy sikeresek leszünk Los Angelesbe vagy nem.
1: Vízilabda után ökölvívás, Jó András Kovács Istvánnal, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével is beszélgetett.
3: Most hatatájékoztatóan szóba került az, hogy az orosz sportolók visszatérhetnek majd az olimpiára, illetve az, hogy a hölgyeknél is kicsit tisztázva lett ugye ez a nemi identitási kérdés, ugye ami hamarul viccenában volt óriási kulcs téma a párizsi olimpián. Először is beszélünk az oroszokról, ez mennyire jó hír vagy rossz hír?
6: Ez egy igazságos dolog. Hát én nagyon nem örültem annak, hogy sportoló társaink egy ilyen háborús és politikai helyzet miatt lemondhattak életük álmáról, és dacára annak, hogy ők nem bűnösök és nem felelnek az ország vezetőjének a tetteiért, azért nem lehettek az olimpiai család tagjai, szerintem ez nem volt akkor sem igazságos döntés, és most ez egy igazságtalan döntés szűnik meg ezzel a szerintem jó döntéssel. Az, hogy emiatt nehezedik a magyar sport helyzete, vagy az egész világ sportjának helyzete, hát igen, kérem szépen, ez a világnak a rendje. Az orosz sportolóknak is joguk van az olimpián szerepelni, ha orosz sportolók jobbak, mint mi, akkor nekik joguk van ezt a teljesítményt megmutatni az egész világnak. Én nagyon remélem, hogy fel tudjuk majd velük is venni a versenyt. Most egy nagyon markáns és sokra hivatott csapat kezd formálódni az ökölvívásban. Én nagyon remélem, hogy 2000 után 28 év elteltével soha nem volt még az ökölvívásban ekkora szünet érem között, sőt nem is nagyon volt ilyen olimpia, onnan nem hoztak volna az ökölvívók érmet. Ugye aranyéremre volt 72 után egy hosszú szünet, hiszen 96-ban 24 év elteltével nyertem. Azóta most megint eltelt, már 30 évről beszélünk, tehát nagyon nagy az arany érség, de maga az éremészség is nagyon nagy, hiszen 2000-ben volt utoljára érmünk. Én remélem, hogy az érem az minimum megérkezik, és nagyon reménykedek abban, hogy minél fényesebb érem lesz majd a magyar ökölvívóknak. Dacára annak, hogy valóban az orosz ökölvívók azért a világjavába tartoznak, tehát egész biztos, hogy egy komoly ellenpéllel több lesz majd a magyar ökölvívóknak.
3: Ugye szűk két évben még Los Angelesig, hogy áll most a felkészülés?
6: Most írták ki azokat a kvalifikációs versenyeket, amelyre nekünk összpontosítani kell. Az idei esztendő egy Európa-bajnokságot hozott, ez még nem kvalifikál. Ellenben már azokban a ranglistákban az itt megszerzett pontok beleszámítanak, amely alapján majd a kvalifikációs versenyeken, mint például az Európai Játékokon Isztambulban, vagy az asztanai világbajnokságon a kiemelést végezni fogják. Tehát már nekünk idén nagyon jól kell szerepelni ahhoz, hogy jövőre, ha minimális előnnyel is, de a kiemelést illetőleg már jó helyzetbe kerüljünk. Ha ez nem is jön össze, akkor is szerencsére több olyan lehetőség áll előttünk. Többek között lesz meg az Európai Játékok, lesz a világbajnokság, és lesz 2028-ban az olimpia évében két kvalifikációs verseny, ahol a magyar világkvalifikációs verseny hogy ott érmet szerezzünk, ott olyan teljesítményi nyújtsuk, amelyre a magyar olimpiai csapat büszke lehet, amelyre a magyar sportszerető közvélemény büszke lehet. Tehát én azt a csapatot szeretném összeállítani, és azt a csapatot kezdtük el menedzselni, akik éremeséllyel utaznak majd. Nem akarok számokról beszélni, hogy hányan vannak, de most jelenállás szerint van 2-3 biztos éremesélyes szintre menedzselhető ökölvívónk. Én remélem, hogy ezt meg is tudjuk valósítani 2028-ig. És még az előbb említett, ezt hozzá szeretném tenni, hogy 2028-ban az olimpiai évben lesz két világkvalifikáció. Magyarország még soha nem rendezett világkvalifikációt, egyáltalán olimpiai kvalifikációs verseny, még európai kvalifikációs verseny sem. Mivel nálunk az európai olimpiai kvalifikációs verseny az Európa Játékok lesz, tehát erre nincs is esélyünk, hogy ezt megrendezzük. Ellenben a két világkvalifikációs verseny közül az egyiket nagyon szeretnénk Magyarországra hozni. Az hatalmas segítség lenne a sportdiplomáciailag. Meg kell látni, hogy a mi sportágunkban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a rendező országok. Nem csak azért, mert sportszakmailag is könnyebb egy sportolónak, ha a szerettei, a szurkolói a saját hajzájában vívja meg, ennek számtalan példáját láttunk már, hanem bizony a sportdiplomáciának az a része is, hogyha Magyarországon rendezünk, akkor talán a bírók is egy picit, ha nem is részlehajlnak, mert ezt nem bárjuk eltűnik, de mégis a magyar érdeket tudják szem előtt tartani. Ezen dolgozunk, és remélem, hogy a frissen felálló sportállamtitkárság is majd lát ebben lehetőséget, és az ő támogatásukkal, segítségükkel sikerül Magyarországra hozni egy kvalifikációs versenyt.
3: Az egyik legfontosabb talán, hogy hogyan készül majd a szövetség az aklimatizációra. Ugye itt is szóba került a sajtótájékoztatón, hogy ugye minden szövetség kap majd 60-60 millió forintot, az nagyjából szövetségiként 5 millió forintot jelent. Ez mire elég egyébként, és hogyan készül ugye az eredeti kérdés a szövetség az aklimatizációra?
6: Én bevallom őszintén, nem voltam itt azon a sajtótájékoztatón, ez elhangzott. Ennek ellenére vagy ezzel együtt azért mi a MOB-ban nagyon szoros kapcsolat ápolunk, és mi már többször megbeszéltük Gulyás Zsolt elnök úrral, Fábián László főtitkár úrral, hogy ez a közvetlen kapcsolattartás egy olyan munkát eredményez, hogy mi az adott szituációkra tudunk majd megfelelő választ adni. Hát amikor majd kiderül véglegesen, hogy melyik sportolónk vesz részt melyik ökölvívónk vesz részt az olimpián, annak tudjuk a programját, hogy mikor kezdi az ökölvívást, mert az ökölvívást az egész 16 napos versenyprogramnak a része, tehát gyakorlatilag a megnyitó napján már valakinek szorítóba kell lépni, és majd még az árulnepség napján is lesz ökölvívó mérkőzés, ami azt jelenti, hogy az ökölvívóink az aklimatizálás érdekében akkor kell kiküldenünk a saját súlycsoportjának a versenyprogramjának a figyelembe vételével, amikor annak az ideje a legoptimálisabb. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem fogunk a teljes csapattal kimenni 5-6 nappal az olimpia előtt, mert az is biztos, hogy lesz olyan ökölvívónk, aki majd csak a 6. versenynapon lép először szorítóba. Neki 10 napot kint tölteni egy olimpián, végig fókuszáltnak maradni az olimpiai falba, főleg úgy, hogy szinte biztos, hogy egy-két kivételtől eltekintve mindenki új lesz a keretben, hiszen Hámori Luca és Akelyebb Filip, a két aktív versenyzők, ők valószínűleg ott lesznek majd, de a többiek, az olimpiai csapat többi része valószínűleg első olimpiás, első válozókból áll. Nekik nagyon fontos az, hogy minél kevesebbet kapjanak az olimpiai falu őrületes, figyelem elvonó létéből, ezért még akkor se küldjük ki őket 10 nap előtte, hogyha a Magyar Olimpiai Bizottság erre lehetőséget vagy akár pénzforrás biztosít. De sportszakmailag ki lehet számolni. Emanuel Renzini nem először vesz részt olimpián, szövetségi kapitányunk, ő pontosan tudja az olasz válogatottal, azt hiszem, hogy ott olimpián, összefüggő ott olimpián vett részt, 16 éven keresztül ott volt minden olimpián az olasz válogatott, ő pontosan tudja, kit mikor kell kivinni, ki mikor és mennyi idő alatt tud aklimatizálódni, úgyhogy ezek a folyamat, ez majd Los Angeles előtt fog lezárni.
3: Első olimpia, első válogató, ez ugye szóba került. A jó tudom, önnek ez az első ciklusa sportvezetőként, elnökként. Másfajta a drukk egy kicsit?
6: Még nem tartunk ott, most nem vagyunk olimpialázban, hiszen 2 év választ még el minket, de egész biztos. Hát tavaly volt az első világverseny, világbajnokság, illetve itthon Magyarországon az U23-as Európa-bajnokság, és a kollégáim mondták azt, hogy ugye a munka közben én amúgy is egy elég fókuszált ember vagyok, de amikor mentek a mérkőzések, ment a Filipnek például a világbajnoki elődöntője, vagy itt Magyarországon Gémes Levijéknek, Szira Zsófiéknek és a többieknek az Európa-bajnoki döntője az U23-as Európa-bajnokságon, akkor teljesen átszellemültem és teljesen kivetkőztem magamból, és tényleg mint egy gyerek ugráltam ott az elválasztó vonalnál, mert ugye hát a Field of Play le van nálunk zárva, tehát az elnököknek ott nincs helye, de nem tudtam megállni, hogy ki belőlem az a fajta ösztöni szurkoló és ösztöni gyermekeket féltő szurkoló, és biztos, hogy ez lesz az olimpián is, ugyanez lesz. Tehát nekem nem az a célkitűzésem és a feladatom, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként sikeres legyek, hanem az a feladatom és az a célkitűzésem, hogy azok a gyerekek, akik a magyar ökölvívásban jelenleg szerepet vállalnak, akik az életüket áldozzák arra, hogy egy nemes cél, egy nemes ügy érdekében szorítóba lépjenek és megvalósítsák álmaikat. Nekem az a feladatom, hogy ez mindenféle segítséget megadja. És látni, hogy ki tudnak teljesedni, és látni, hogy sikeresek tudnak lenni, annál nagyobb elégtétel nincs egy elnöknek, úgyhogy én nagyon várom már ezt az olimpiát, mint egy minden egyes világversenyt, és lássam, hogy azok a gyerekek, akik napi több órát áldoznak az életükből egy nagyon fontos és nagyon szép feladat érdekében, azok eredményesen tudnak szerepelni.
1: Ez volt a Hazafutás. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hamarosan következik a körkapcsolás benne. 21 órától a Spanyolország-Belgium labdarúgó világbajnoki negyed döntő mérkőzés élő közvetítésével. Elva Pistvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Nyári estén kötelesség a boldogság, nyári estén kötelesség a boldogulás, énekelte Frenreis Károly a Skorpió együttes negyedik, nem túlzottan sikeres lemezén. Hát én remélem, hogy a következő órákban mi sikeresebb adást tudunk önöknek prezentálni. A mai nap során ígérek ebben az adásban természetesen labdarúgást, hiszen zajlik a világbajnokság, de ígérek vízilabdát, kosárlabdát, sőt, még jégkorongot is. A szerkesztő Erdei Márk, továbbá a hangmérnök, a kommentátorok és a riporterek nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. A műsorvezető Edvi László. 19 órától Lüknégó Ciprusra igazolásával foglalkozunk, és ezzel kapcsolatban egy labdarúgó nemzetközi átigazolási körképpel várjuk önöket. 19.40-től egy érdekes véleménycsokrot hallgathatnak, hiszen az olimpiai ciklus felénél tartunk, és ezzel kapcsolatban kollégáim kim voltak egy eseményen, amelyről rengeteg izgalmas beszélgetést hoztak. Aztán 20 órától azzal a témával foglalkozunk, hiszen ígértem vízilabdát, hogy Magyari Ajda a BVSC-ben folytatja pályafutását, 20.45-től NBA átigazolási körkép, majd 20.40-től már érkezik a stúdiónkba Benne Ferenc, akivel a második labdarúgó világbajnoki negyeddöntőről a 21 órakor kezdődő Spanyolország-Belgium találkozóról fogunk beszélgetni, de egy valamit nem mondtam el, hogy a következő bő fél órában miről lesz szó. Hát miről lenne szó egy ilyen csodálatos nyári estén, egy ilyen fantasztikus napnak a végéhez közeledve, így július 10-én, hát jégkorongról lesz szó. És hogyha jégkorong, akkor ki mást köszönthetnék itt a stúdióban nagy-nagy szeretettel, mint Spiller István. Hát nem is tudom, Pista, hogy szokta a téged bemutatni. Azt el szoktam mondani, hogy az MT munkatársa vagy, de azt el szoktam mondani, hogy Magyarországon az első számú jégkorong szakértő, aki szakvezetőként is dolgozik, és most egy egészen furcsa minőségedben vagy itt, de voltál már ilyen minőségben. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Azt hittem, elmondod azt is, hogy Skorpió csillagjegyben vagyok, hiszen Ferenc Károly.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Na,
2: és a Skorpiós felvezetés után ez lett volna egy
1: jó átkötés. És a Skorpió együttes rendben van? Tehát azt kedveled? Kedvelted?
2: Én technoőrült vagyok.
1: Technoőrült vagy? Hát igen, ezek a jégkorongok. Imádom a Ferenc Károlyt. Ez a negyedik lemez nem volt túlzottan sikeres, ez a Gyere velem a címe, de ez a sor lesz innen nagyon. Ez...
2: Gyere velem, én sem megyek sehova, voltak.
1: Na, ez a Gyere velem is egy gyengécske szám, de ez a nyári estén kötelesség a boldogság, nyári estén kötelesség a boldogulás, ez egy jó pofám. Na, nem először rendezel kapusiskolát, Spiller, Góli, nemzetközi kapusiskola. Először beszéljünk kicsit ennek a múltjáról, hogyha már azt mondtam, hogy nem először rendezel ilyet.
2: Igazából nem akarok nagyon visszamenni az időbe, de azok a kanadai edzők, akik már évek óta itt vannak, velük 14 éve dolgozom együtt. Én 2012-ben ismertem meg ezt a csoportot, ahol egyébként nem csak kapus edzők dolgoznak, hanem játékos edzők is, csak az érdekes, mert most játékos edzők közül is vannak itt elég sokan, és valamennyien kanadaiak, főleg a nyugati partról, Vancouver és környéke. Tehát én őket megismertem 14 évvel ezelőtt, akkor kezdtem el velük úgy dolgozni, hogy akkor még a maga egy ilyen tábor lebonyolítását is meg kellett tanulni, hogy lehet jól megszervezni a legapróbb részletekig, hogy hány korong legyen, hány kapu, legyen állandóan működő fúró, amivel le tudom fúrni a kapukat, hiszen mindig arrébb kell vinni őket, hogy osszam be az öltözőket, mikor menjenek mosásra a mezek, mikor, tehát 5-6-7 csoportban vannak behozva a gyerekek. Ezt mindent el kellett tanulni.
1: Mindannyi kedve feladatkör, ugye? A
2: van benne stressz is, mert ilyen, most 70-en leszünk, azért egy-két sérült mindig beesik állandóan újra tervezni a csoportbeosztásokat, a kapusok párait. Tehát ez a táboroztatás, ezt mondom, ez kint kezdődött, és amikor 2016-tól 21-22-ig Red Bull Münchennél az utánpótlás kapusokért feleltem, tehát egészen a juniorig, csak onnan néhány tanítványom még be is tudott mutatkozni a német profiligába, hogy akkor azért nem voltak ilyen nyári szabadságaim, ilyen értelemben, hogy le tudjak vezényelni egy 5-6-8 napos tábort, és akkor amikor beütött a Covid, és nem lehetett utazni, akkor itthon, az itthoni, akkori koronavírus járvány elleni politikában, tehát most úgyhogy nyitva maradhattak a sportlétesítmények, nyilván voltak ezek a szűrések, meg tesztek, buborékmódszer, ezt ki kellett fejleszteni, és akkor tulajdonképpen 21-től vágtam bele, amikor lehetetlen volt nagyon tengeren túra utazni, és onnan meg ide érkezni. És akkor elkezdtem úgy ezt a tábort, hogy az én főszervezésem mellett, de mondjuk a videókat, meg elemző anyagokat ki lehetett juttatni ezeknek a kanadai edzőknek. Nyilván ők nem tudtak jönni. Én például abban a két nyáron nem tudtam kiutazni hozzájuk, meg szezon közben sem. Így kezdődött, ez egy kapustáborozástól indult. Majd amikor az elmúlt pár évben tényleg ugye nem NHL-es, de NHL-es kapusokkal foglalkozó edzők már idejöttek, de ezek, ők mind nem csak kollégák, hanem jó barátaim is. Abszolút nem arról van szó, hogy ez csak egy piaci alapon működő tábor, hanem itt nagyon komoly barátságok, évtizedes barátságok vannak, családok összejárnak, ide jönnek a gyerekek, vagy az én gyerekeim mennek. Tehát ez egy ilyen barátságra alapuló tábor is, mély szakmai tudás mellett. Akkor 3 évvel ezelőtt pedig ugyanennek a kanadai tábornak a játékos részlegét futtató edzők kérdezték meg, hogy mi lenne, hogyha a játékosokat is bevonnánk. Párhuzamosan lehet futtatni egy játékost és egy kapustábort, és ez ráadásul mindkét oldalnak jó, hiszen mondjuk a játékostáborban tudok megfelelő korú és minőségű kapus küldeni lövőedzésre, illetve a jó lövők pedig át tudnak jönni a kapustáborba is lőni, és így aztán előfordult, hogy egy gyerek egy nap 4-5-6 órát tölt a jégen. Tehát ez a napi 6, akár több óra jég, ez egy 5-8 napos tábor alatt majdnem annyi jégidőt generál, mint szinte egy hónapos felkészülés. És mint emellett, ugye ez itt van Budapesten, és szó nincs arról, hogy ki kéne utazni Kanadába, ott tölteni mondjuk 2 hetet, ott fizetni táborozást, ott fizetni szállást, repjegyek, akkor a forintárfolyam kilengések. Tehát abszolút, ha valaki ezt egy komoly olyan táborban, amiket ezek az kanadai kollégák tartanak mondjuk velem, ez egy szülői látogatással együtt több millió forintot felemésztene. Míg az itteni tábor ezzel mondjuk számoljunk mondjuk 200-300 ezer forinttal, de ugyanúgy

0: összehasonlítási alapot tudnak adni nekem is, a magyar gyerekeknek is, hogy te az adott életkorban mondjuk hova tudnád elhelyezni magad a kanadai spektrumban. És bizony vannak olyan gyerekek, hogy 2014-15-16-osok, de vannak idősebbek is, hogy ezek a korcsoport például sokszor eléri vagy megüti a kanadai hasonlókorúakat. És akkor van olyan junior válogatott kapus itt a táborban, aki Kanadában játszik már 3-4 szezon óta. Van olyan lányka, 2008-as, aki most kerül ki az amerikai egyetemi bajnokságra. És mind-mind, ha ezek a gyerekek szeretnének idővel kijutni Kanadába, egy, nagyon jó, hogy ilyen Kanada edzők rájuk néznek, független, és minden egyéb káros dolgoktól mentes értékeléseket adnak, tehát nincs, tehát kerekperec megmondják, hogy mi a helyzet, nincs az, hogy esetleg csak a pénzügyi okok miatt mondjuk visszacsalogatnánk őket, vagy valami, hanem totál függetlenül megmondják, hogy te baromi jó vagy, személyes, tehát a tábor alatt, után ezek az értékelések elhangzanak, és utána el tudjuk mondani a szülőnek is, hogy az ön gyermeke brutál tehetséges.
1: És ezt a könnyebb elmondani, nyilván, könnyebb, amikor de a másik által az nyűgösebb elmondani, amelyik
0: nyűgösebb, tehetségtelen. Ha kéri, de igazából nem biztos, hogy el is kell nekik mondani, ők ezt érzik. Uh-huh. De akik pedig kapnak egy ilyen pozitív visszajelzést, és mondjuk így bekerülnek a noteszekbe, azoknak el lehet mondani, hogy ha van erre igény otthon, gyerekszinten, szülőszinten, akkor ebbe érdemes többet belerakni, több munkát, és az viszont mindjárt egy, nem akarok nagy szavakat használni, egy életmódváltással is együtt jár, hiszen ha egy gyerek érzi magáról, és el is mondjuk neki, meg a szülőnek, hogy ő baromi tehetséges egy kanadai összehasonlításban is, akkor már az a gyerek úgy kell föl reggel, mondom életmódváltás, hogy reggel kinyitja a laptopot, már megnézi az NHL-es összefoglalókat, kapus videókat néz, játékos videókat néz, úgy kezd el onnantól kezdve táplálkozni, plusz edzésekre járni, hiszen ha egy iskolába is te szeretnél mondjuk sokkal erősebb matek szakra járni, vagy előbb megszerezni egy angol felsőfokút, akkor nyilván az iskola időn kívül is kell plusz órákra járnod, és ezt magad kell, hogy behoz nyilván egy szülői vagy egy klub hozzájárulás mellett, de ezzel együtt már úgy pihensz, úgy táplálkozol, hogy ne szenvedj kárt majd, ha most jó helyzetből rajtolsz, akkor nem maradjál le idővel. És akkor ezek a kanadai edzők az én itteni segítségemmel együtt nagyon jól tudjuk fejleszteni, és szinte minden évben 3-5 gyerek és változó korcsoportú, tehát junior is akár, ifi vagy fiatalabbak, mondjuk 10-12 évesek is szezon közben is ki tudnak menni hozzájuk. Én itthon is tudom őket fejleszteni, és ha hozzájuk kikerülnek, akkor nyilván az egy sokkal jobb, ha jelentkezett bármilyen akadémiára vagy klubhoz kint, akkor beírják, hogy ezekkel az edzőkkel együtt dolgozol, van hozzá elérhetőség, kontakt, és akkor nyilván az akadémia vagy klub ezeket az edzőket tényleg függetlenül fel tudja hívni, utána érdeklődik, hogy a gyerek milyen, nem csak a jégen, hanem egyáltalán milyen típusú személyiség, mert ezek az a kanadai edzők ezt is nézegetik bármilyen furcsa, tehát rendben van egy jeges benyomásod, de nyilván, hogyha állandóan rosszalkodsz az étkezésnél, a tányérokat borogatod meg.
1: Abból még lehet egy világsztár.
0: Igen, lehet, de nyilván ez nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy jó pontokat lehet szerezni, úgyhogy mindez azt szolgálja, hogy egyrészt én kijárok évente 3-4-szer velük dolgozni NHL-es, meg NHL közeli kapusokkal. Én ott ugye azért is vettek be, mert az a stílus, amit én képviselek, milyen stílusú kapusokat szeretek, hogy fejlesztem őket, ez nagyon illeszkedik ennek a kanadai csoportnak a hitvallásába, és szezon közben ők nem tudnak

0: mozogni, tehát ezért van, hogy szezon közben mi, vagy én megyek ki, és ott tartunk táborokat, meg fejlesztéseket. Nyáron könnyebben tudnak szabadulni, akkor az NHL-es edzőt leszámítva többiek azért tudnak legalább két hetet itt tölteni. És most megadatott az a lehetőség a Philadelphia Flyers engedélyével, hogy a Flyers kapus edzője, aki szintén ennek a góli grupnak a nem is a vezetője, de a legmagasabb polcon levő edzője, ez most el tudott jönni egy hétre, és jövő szerdán utazik vissza a Flyers valamelyik táborába. Tehát ő a legmagasabb polcon levő ebből a
1: Brady Robinson,
0: nagyon komoly portfólióval, ő 2015-ben lett NHL-es edzőn, 12-ben ismerte meg, amikor ő egy kiemelt junior csapatnál volt kapusedző, de már nyilván akkor így magyarként meg éreztem, hogy teljesen más dimenzióban tart, fejleszt kapusokat.
1: És leereszkedik egy magyar edzőhöz? Mert azért egészen másik szint azért
0: az igazság,
1: egy
0: hogy
1: Flyers, meg egy NHL.
0: Most ugye engem már is már 14 éve együtt dolgozunk.
1: Akkor a kezdeteknél, hogy sikerült el megismerkedni?
0: Hogy, hát úgy, hogy valószínűleg a hozzáállásom nagyon tetszett nekik, mert volt ott, el kell ismerni, volt ott olyan magyar edző, aki látta, hogy ezen az első táboron, ahol csak magyar gyerekeket vittünk ki, hogy igazából ők úgy kalkuláltak ez a táborral, hogy mi csak ott vagyunk magyar edzők. De hát én ezt komolyabban vettem, és volt a edző kollega, aki fogta, inkább bérelt egy autót, és az edzések alatt meg óceánpartot nézegetett. Én meg ott voltam végig, lestem minden mozdulatukat, nyilván akkor már én edzősködtem, de hogy egy más szintre emelni ezt az egész kapusfejlesztést, hogy van mindenkinek egy habitusa, egy nem tanítható edzői mentalitás, de maga a stílus, vagy hogy reagálunk dolgokra, mert amit most elmondok, hogy mondjuk hogy kell a kapuvasnál állni, az lehet, hogy két év múlva nem lesz igaz, mert ez egy állandó macskaegér harc, hogy nagyon érdekes, mert hívsz nagyon jó lövőket, és tanítod a kapusokat. De ezek a lövők meg látják, hogy én mit tanítok nekik, kapusoknak, és akkor ők is majd elviszik magukkal a játékos táborba, és állandóan ide-oda harc megy, hogy melyik oldal győz éppen.
1: Világos, ha te vashoz küldöd a kapust, akkor megnőjük a hosszút, én megnézem
0: más. És állandóan fejleszteni kell, vagy például, akivel dolgozunk, NHL-es kapus, az egy szezon alatt, ugye, hogy szeptembertől májusig mondjuk, 3-4-szer változtatja az alapállásnál a karmagasságot, mert ugye egy korong az mondjuk, nem akarok ennyire szakmába belemenni, egy incs, tehát 2,5 centi. És egy kartartásnál 2,5 centi föl vagy le, az egy NHL kaliberű játékosnak már gól. Tehát pont egy korong susszás, és akkor emiatt a kapusok szezon alatt változtatják azt a bot magasságot, hogy hol kell fogniuk a botot, és lejjebb engedni a kart, vagy följebb. Tehát elkezdi a szezont valahogy, elkezdik alá vagy fölé lövöldözni, mert látják, hogy hol tartja, és akkor a lövések elemzéséből kiderül az, hogy akkor te vidd följebb egy incsel, 2,5 centivel, vagy féllel, az NHL-esek nagyon profi dolgok vannak itthon, egy incses különböző magasságú botokat lehet kapni, kapusbotról van szó. Ennyire nem akarok benne lenni, de hogy inkább azt akarnám ezzel reprezentálni, hogy mennyi mindenre kell figyelni, és hogy mennyire profi az a, például ez a Brady Robinson, akit szoboztál, hogy egyszerűen ámulok és bámulok, és mai napig furcsa, amikor kim vagyunk a jégen 5-6 kapusedző, 5-6 kapu fönn van, és rám mer bízni egy állomást, ahol érkeznek az NHL-es kapusok, vagy farm csapat kapusok, és akkor oda jön még hozzánk 2-3 NHL-es lövő. És akkor ugyanúgy, nyilván az elején ez nem volt meg, hogy kérdezted, hogy leereszkedik-e, de látták, és évek alatt ez végül, ez a ismerettség, barátsággá, és nagyon jó kollegiális. Tehát engem is most már kihívnak, nyilván ott már fizetik az én ellátásomat, a repjegyeimet, szállásokat általában úgy velem kapcsolódják meg, hogy valami kollégánál alszom, de például az NHL-es edzőit most egy nagyon jó szállodát kapott a
1: Dicsérés Budapestet hallottam, mindegy, tehát odáig van Budapest az emberektől, az egész
0: iskolától. Hogy viszem kocsival is, nagyon jó a szállodája, ott van a parlamenttel szemben, tehát kisétál, és akkor azok a kollégák, akik már itt vannak 3-4 éve, és mondom, velük sülve-főve együtt vagyunk, ők egy ilyen előretolt hattes volt, és elmondták neki, hogy nyilván én most így elfogult vagyok Budapesttel kapcsolatban, de hogy nyilván egy kanadai pénztárcához talán az árak sincsenek ugye elszaladva. Tényleg nem tudom, meg kérdezte, hogy mennyi egy sör, mondom, én soha nem iszom alkoholt, hogy erre nem fogok tudni válaszolni. De azt tudja, mert amikor kint Vancouverbe elmegyünk vacsorázni, ebédelni, akkor látja, hogy én mindig az újra töltetős üdítőt kérem, ami sokkal olcsóbb, de az a sörmennyiség, amit ők bedöntenek a kollégák. És akkor...
1: És nálunk jó a sor. Jöjjön a Kanadával és az Egyesült Államokkal.
0: És akkor az volt, hogy ezek a kollégák, akik tényleg mondom, cimborák, ők elmondták ennek a Bradynek, hogy mire lehet, mire számíthat, és akkor mondta, hogy tényleg megpróbálja akkor ezt valahogy belesúvasztani, ezt az egy hetet. Megérkezett szerdán, és már szerdán megy vissza.
1: És a te táborod az milyen időintervallumban?
0: Hát úgy volt, hogy most tekintette, hogy ez az NHL-es edző, ez olyan profi, hogy ilyennel kell, még magyar gyerekek nem igazán találkozhattak. Csak legfeljebb azok, akik velem is együtt dolgoznak mondjuk szezon alatt, vagy már korábban távoznak, tehát hogy hányszor kell egy védés után mondjuk visszanézni a veszélyes zónába, ha nincs lövőhelyzetbe a kipattanó korong, hogy állandóan gyűjteni az információt, mindig benézegetni, hogy, és attól is függ, hogy ugye a jégkorongban nem szimmetrikus a játékos, hanem vagy a teste bal, vagy a teste jobb oldalán tud tenyerest ütni, és nem mindegy, hogy a testére, nem a testére kell menni, hanem a botjára, és ezekkel már mind-mind különböző szögek, hogy nézel vissza, és emiatt, ami ahogy jött az NHL-ező, már tartottam egy 3 napos tábort.
1: Előtte már, mielőtt meg
0: szinte őket. Kötelező részvétele, nyilván, aki külföldről jönnek, vagy Németországban valahol még tanítás van, ennyire nem tudnak, tehát néhány gyerek esetében adtam kivételt, de így végig boncolgattuk mind az elméleti órán, mind a jégen. Próbáltam, de nem ment, hogy ugyanolyan szigorú legyek, mint ő, mert az ő egyik hitvallása az, hogy mondjuk egy korcsázó gyakorlat 10-15 másodperc, de addig megfeszülsz. De ha elrontod, mert nem jó irányba indulsz, mert ritmusra van. És akkor ő mondja, hogy akkor te hogy akarsz NHL-es kapus lenni, vagy közeli, ott 60 percig kell összpontosítani egy 10 másodperces gyakorlatlan, már nem vagy képes, akkor te mit kérdés?
1: 55-60 lövés, igen. Amikor érkezik.
0: Tehát ő olyan dolgokra is imádok vele dolgozni, annyit tanulok tőle, hogy az nem igaz. Amikor meg megbíz egy ilyen állomással kint Kanadába, és akkor jönnek ezek a NHL-es játékosok, akiket mondjuk 2 napja még a meccsen néztem meg a Vancouveri csarnokban, és akkor 2 napon már velem van a jégen, ezek ilyen szinte álomszerű dolgok, és akkor mellette még, de már ahogy megérkez egy csarnokhoz, hogy látod, hogy milyen kocsival érkeznek, de ezek dollármilliómosok. És akkor a játékosok dettó. És akkor ott nem is, ahol most én dolgozom, Kóbudán egy kisméretű pálya van, meg egy szabványméretű. De kint, ahol dolgozunk, ott 4 jégpálya van egyszerre. És kis csoportokra lebontva.
1: Minden kerületben.
0: Minden kerületben. Ahol mi dolgozunk, jégpálya. Ott Vancouver külvárosában, Delta, 4 jégpálya. De úgy, hogy a jégpálya között meg olyan fitness terem, olyan edzők, maga a gym is, meg a száraz edzők is, végtelen profizmus az egész. Már a parkolóban már látod, hogy ez nem a te pénztárcádnak megfelelő autókának ott. Ugyanakkor, amit bent az öltözőben, vagy az elméleti termen, vagy a jégen, ugyanúgy hallgatnak rám. Nálam 2 fél magasabb benécses kapus, ugyanúgy, és mondom, akkor botos kesztyűt kell lőni, és a többi, úgy kell elmenni, úgy zárod le, és abszolút nincs az, hogy nem is biztos, hogy tudják, hogy Magyarországról jöttem, mert ugyanaz a melegítő van rajtam, ami rajtuk. Legfeljebb az akcentusomon érződik, hogy nekem nem tanult nyelvem.
1: Vancouverben nem biztos, hogy feltűnik a te angol akcentusod.
0: Szóval ez a brutális profizmus szeretném megmutatni a magyar gyerekeknek.
1: Jöjjünk is vissza Óbodára, igen. Tehát Vancouverben.
0: Hát, hogy a magyar gyerekek ebből mit tudnak profitálni? Tekintettel arra, hogy a legtöbb NHL-es játékos, az a top 6-7 országból kerül ki, de azok kivétel nélkül, mint már ifi, meg junior szinten is az élvonalban játszanak, és ráadásul ifi juniorban a hadcsoport az 10 csapat. És oda nincs reális esélye jelen pillanatban bekerülni a magyar ifi vagy junior válogatottnak, törekvések vannak rá, de jelen pillanatban például most nem még a Div 1 B-ből jött vissza az egyik csapatunk, és emiatt aztán a nemzetközi piacon csak úgy tudsz eljutni, hogyha vagy egy klubba játszol kint, láss Szongoddomán, vagy nagyon előtte Vas Jankó, aki svédországi klubból kapott draftot a Dallas-tól, Domán meg Finnország, Finn Junior Ligából, magyar ifi Junior Ligából nem fogsz draftot kapni.
1: Igen, segít az a te iskolád végül
0: és
1: is.
0: És akkor ez a lényeg, a hogy igen. Pont ezt akartam mondani, hogy ha nekünk ugyan kevesebb, én azt szoktam ilyen hasonlatot mondani, hogy van egy szép gyümölcsöd. Azt valahol hol akarod eladni? Ha nem olyan a piacod, akkor nem jönnek megnézni a te gyümölcsödet, de van egy-kettő szép gyümölcsöd. Míg ha elmész Svédországba, ott minden gyümölcs ki van téve a pultra.
1: Én el kell vinned a vásárcsarnokba.
0: El kell vinned.
1: Lőrinc külsőn, vagy Soroksár külsőn.
0: Nem jön ide. Én most az én két szép szememért eljön. Nyilván meg is kapja, tehát a repjegyszállás, tiszteletdíj, ezek megvannak.
1: A buli is nekik valamilyen szinten
0: nyilván. A buli, mert innen, ez egy másik vonal, most nem, csak jutass majd újra eszembe, tehát innen kit leteszik a hoki cuccot, most nem az NHL-ről van szó, mert, és akkor innen egy óra alatt ott van Rómába, Athénba, Barcelonába, stb. Tehát olyan távolságok vannak, meg árak, meg ami Kanadába felfoghatatlan. Tehát itt időzónákról beszélünk a tengeren túlon. Itt meg az, hogy ő kiugorjon két óra alatt ott van Bécsbe. Tehát ezek, vagy Prágába. Tehát ezek nekik egy olyan hozadék, ezt maguknak ők beszervezik a táboron kívül időpontba, oldják meg, de itt van a lehetőség. Visszakanyarva a magyar vonalra. Tehát ha nem jönnek megnézni a te piacodat, akkor, de úgy érzed magadról, hogy van minőségű gyümölcsöd, akkor te elmész, megpróbálsz bekerülni egy olyan helyre, ahol már megnéznek. Azzal, hogy én ide tudom ezeket a edzőket hívni, azzal egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mert lényegesen tized annyi árból tud részt venni egy ilyen táborban, mint ha kimenne. Miközben ugyanazt a minőséget megkapja, mert hiszen ezek az NHL-es edzők itt vannak, ugyanannyi korong van, ugyanúgy videózunk, és nyilván van étkezés is, elméleti óra, de az elméleti órát is a kanadai edzők tartják, a fitnesst azt valamit ők tartanak, de valamire hívok külön fitness edzőt, vagy jóga edzőt, és akkor így már is meg tudod magad mutatni, ha úgy tetszik, és akkor ha jó benyomást keltesz, illetve elszánt vagy, akkor lehet tovább folytatni ezt a munkát, és ha meg pozitív visszajelzést kapsz, akkor meg még egy extrább löketet kapsz, egy újabb impulzust a pályafutásot, az, hogy akkor érdemes akkor már még minden nap negyed órát labdázni, még minden nap negyed órát nyújtani, még egészségesebb táplálkozásra kapcsolatban, még letenni a mobiltelefont egy órával az alvás előtt, vagy a pihenési fázis, de egyébként Domán, aki egyébként egy profi finn közegben van, ő is mondta, hogy az NHL-sek tudtak neki újat mondani, most, amikor kim volt ezen a fejlesztő táboron a draft után, hát még gondold el egy magyar gyereket, aki nem egy finn közegben pallérozódik, hanem lehet, hogy bizonyos dolgokat először fog hallani, és akkor hú, bakker, akkor kaptam egy újabb lendületet, még több melót fogok betenni, az Ganadei azt mondta, hogy ügyes vagyok, akkor érdemes erre. És akkor innentől kezdve bejön a szülő is, hogy ha a gyerek megugor bizonyos szinteket az összehasonlítások alapján, hogy érdemes-e kivinni őket, csak egy bizonyos szint fölött érdemes kivinni, ha nem életmódszerű váltást akarsz, hogy kiköltözni Kanadába, mert kint azért nagyon erős a piacvédelem a minőségi ligákban, nem engednek oda annyi légiós, mint az európai piac enged, és akkor ott már mindjárt három dolgot is fizetned kell, mint külföldiként kötelező, hogy ott jár iskolába, tehát nincs az, hogy ott kimész, és el vagy egy bérelt apartmanban, és közben itthon egyéni órarend alapján itthon vizsgázgatsz. Ott kint kell iskolába járnod. Ezt a kanadai bevándorlási politika, ez kötelezővé a minőségi ligákra, meg egy bizonyos kor alatt. Tehát ott kötelező, hogy tanulj. Tehát kanadai iskolarendszerbe jársz, ahhoz ugye már feltétel egy nyelvtudás. Fizetted a kinti iskolát. Tartományonként változó, ez nem húzós. Akkor ugyanúgy, mint itthon, fizetted mondjuk a klub tagdíjat. Hívjuk akadémiai tagdíjnak. És akkor még fizeted kint a szállásodat, amit az iskola vagy a klub biztosít, úgy, hogy vagy családnál laksz, amit én nagyon támogatok.
1: Egy olcsó megoldás is minden.
0: Mert ezek a kinti családok, ezek fogadnak vendéggyerekeket. Az a feladatuk, hogy külön szobát biztosít. Mindegy családtag úgy ki, hogy ilyen mosnak rád, főznek rád, reggel elvisznek a csarnokhoz, vagy az iskolához, este pedig a vége az akadémia programodnak, érted, mennek, nem te mész haza. Érted, mennek haza kövinek. De ez egy, és ezért is kell fizetni havi néhány száz, vagy több száz dollárt.
1: Nyilván benzinköltség, meg
0: nekik hasonló. Is van, meg rezsiköltség, úgy mosnak rád, saját szobát. Kozmi
1: is így lakott, Lemiúnál.
0: Csak kérdés, hogy
1: Lemiúnőtte magát.
0: Egész jó gyerek volt ott, nem? Tehát mindjárt egy ilyen dimenzióba csöppensz, és ez ugye már pénztárca függő is, de mindjárt a legfontosabb, hogy a tehetséged és a szorgalmad párosoljon ezzel, és akkor még mindig kérdés, hogy például aki mész, volna olyan tanítványom, aki az első néhány hónapban nagyon kényelmetlen érezte magát, honvágya volt. Tehát ez is egy idővel kezelni kell. És akkor persze nyilvánvalóan el lehet dönteni, hogy esetleg Észak-Európa felé veszi az irányt az ember, vagy Kanada felé, vagy az Egyesült Államok felé, de ennek mind-mind elmondjuk a mindegyik szegmensnek az előnyét, hátrányát, és akkor remélem, hát minden évben azért 3-5 gyerek azért kap extra értékelést.
1: Mennyiből?
0: Mondjuk 40-70.
1: 40-70, az azt jelenti, hogy...
0: De 70-ből mondjuk inkább akkor 6-7.
1: Akkor az...
0: A 10 százalék.
1: És ezek egy ennyien próbálkoznak is tengeren túl?
0: Próbálkoznak, járnak hozzám privát edzés, és
1: kint, külföldön kint, is ilyen 10 százalék
0: próbálkozik? Minden éve 3-5 gyerek ki tud menni akadémiára. Sőt, mondom, most volt egy olyan lányka, aki amerikai egyetemi ösztöndíjat kapott. Hát azért ez nagyon, nagyon brutál, meg magyar kapusból csak 2 van, és ő az egyik.
1: Igen, most tisztázok, mert többször említetted már a lány kifejezést. Tehát itt lányokról is van szó. Milyen az aránya a fiúk-lányok között?
0: 70-ből 20.
1: 70-ből 20 lány. Ezek nagyon sok lány gondolkozik, úgyhogy jégkorom kapus lesz.
0: Ráadásul a magyar női program, ugye beszéltünk a fiúknak a divízió szereplés. A lányok azért már sokkal többször játszottak, mind felnőtt, mind ifi szinten az élvonalba. 1-2 gólon múlott az olimpiai tagságunk. Tehát a női program az, ha csak azt veszem, az nagyon komolyan fut. És akkor ráadásul mondom, az egyik játékos edző az a női profiligás csapat másod edzője. És a másikuk pedig a kanadai egyetemi bajnok, vagy második helyzet edzője. Tehát mindjárt be lehetne kerülni egy ilyen, és aki most például idén voltam velük, ők most az egyetemi bajnoktól visszahívást kaptak, hogy mehetnek, ha nem ütközik például válogatott programmal, augusztus 24-28 közöttként lehetnek az egyetemi edzőtáborba. Ezek nagyon, nagyon komoly visszajelzések, mind az itt folyó szakmai munka, mint pedig a gyerekek elkötelezettsége és plusz munkája révén, nyilván pluszban meg a saját klubjuknak a ból folyó munkának is egy nagyon jó visszajelzés ezek.
1: Hol tart most az idei táborotok időben? Mennyi van még hátra?
0: Szombaton kezdődik a nagy tábor.
1: Nagy tábor.
0: Tehát ez a kicsi, amit a kapusoknak levezényeltem azért, hogy kicsit szokják a Brady Robinson Philadelphia Flyers-es edzőnek a stílusát. Elvárásait. Utánozhatatlan.
1: Pokróc az ürge, nem?
0: Gyerekekkel nem. Látja, hogy kivel kell aznak lenni. És akkor gondold egyszerre, mondjuk 50 kapus korcsiázik, jelre, pam, és meg kell jegyezned, hogy merre kell menni. És utána le is kell tükrözni, tehát az első gyakorlatot indulsz botos kesztyű fele, beérkezel, akkor következőre már lepkés fele. És akkor erre mondja, hogy akkor 20 másodpercig tudnod kell összpontosítani ritmusra, és egyszerre 70-nél látod, hogyha valaki a másik irányba indul el. Akkor újra kezdjük. És akkor nyilván a kicsiknél ezt nem fogja észrevenni, de mondjuk egy ifi serdülőkorú csoportnál vígan azt mondja, hogy akkor újrakezdés. Meg már akkor is, hogyha egy megérkezel egy állomásra, és azt invitáljuk, hogy nincs lövőhelyzet a kipattanóra, akkor mind vissza kell nézni a képzetbeli passzolóra, hiszen a hokinál, hogyha lepasszolod a korongot, akkor te nem maradhatsz állva mezőnyjátékosként, mert akkor a hátvéd fel fog borítani. Tehát egy játékos, aki leadja a korongot, azonnal el kell, hogy jöjjön. Egy álló hokis az gyakorlatilag biztos, hogy játékra alkalmatlan, most nem emberem a szituációról beszélek, vissza kell nézned a képzeletbeli passzolóra. És ezeket mind nézi. És nem jó? Restart. Újrakezdés. És már egyre jobban savasodik a láb. Tehát nem éri meg, hogy...
1: Tudom, figyelni és, kell, becsülettel csinálni.
0: Szombaton... De ez a profizmus. De ez
1: persze,
0: a profizmus.
1: Nyilván,
0: és de szombaton reggel 8-kor belecsapunk, és akkor szerdán kora délutánig megy a móka. A kanadai edzők, a Brady az Philadelphia-ban, majd a többi pedig Stockholmban.
1: Csak itt véget ér ez az idei.
0: Ez most, de hát ott el fogjuk mondani a gyerekeknek, szülőknek, hogy kinek érdemes most a következő szezon még jobban megnyomni, illetve vannak olyanok, akik magunk jelentkeznek, hogy hajlandóak még extrát vállalni. Mondjuk hazamész, és a lányod szól, vagy ez, hogy szeretne meg apu tovább menni, mondjuk francia nyelvből még, akkor ne a középfokum legyen meg, hanem fes. Jó, akkor beiratod őt egy ilyen tanfolyamra, és akkor itt is, ott is lehet hozzám is jönni, úgyhogy mondom, ez nagyon jó, hogy ilyen minőségű szemek nek meg tudod magad mutatni.
1: Említetted, hogy ismert játékosok is segítenek neked, talán tavaly említettél és válogatott magyar mezőny játékosokat idén kik, akik segítenek a nagyok közül.
0: A nagyoknál most nagyon érdekes a helyzet, mert akik jelentkeztek, most hittem bejött nekik egy inline meccs, de például lehet, hogy Szongor Domán is le fog tudni látogatni.
1: Hát az...
0: Nem akarom elkibálni, meg nincs fix, meg ráadásul Domán most belecsöppent egy olyan rendszerbe, még amikor beszéltem vele ezzel kapcsolatban, akkor még nem volt draftolva. És most
1: változott az élet
0: változott,
1: kicsikét, igen.
0: Hát pont vonalban voltam vele, szombat este draftolják, úgyhogy Balatonon van, és vasárnap reggel 6-ra már ki kell menni a reptérre, és utána már visszajön csütörtök este vagy péntek reggel. Úgyhogy közben megjárt a Buffalo-t a világ legprofibb bajnokságának egyik csapatának. Úgyhogy ő is többeket várok, még nem akarok azért neveket mondani, mert mi van, ha nem jönnek. De az az igazság, hogy így is junior válogatottjaim vannak a lövők között, úgyhogy ők azért garancia arra, hogy arról nem beszél, hogy például a játékos edzők, ha följönnek lőni, mindegyikük profi hokis volt, tehát még mindig úgy sül a botjuk, hogy örülünk. Tavaly például volt két kanadai lány junior válogatott. Ide eljött, mert olyan nyilván az edzőstábba bízott a nekik is egy jó európai kaland volt.
1: Meg neked is egy nagyon nagy büszkeség
0: hát
1: azért,
0: amit visszajelzést adtak. Jönnek. És az Erzterliga játékosok, ha hiszem, alig tudtak nekik gólt lenni.
1: Ó.
0: Meglepődtek a magyar Erzterligás játékosok, hogy volt egy feladat, kérdezik, hogy hova lőjön, és mondja a kanadai állomásfőnök, hogy próbálj gólt lenni. És alig tudtak nekik gólt lenni. Tehát ilyen típusú, ilyen kaliberű kapusok is lejönnek az ilyen színvonalú kanadai edzők.
1: Most nagyon izgalmas napjaid lesznek, gondolom, a következő
0: napokban. De is mond, mert
1: nem sok alvás lesz.
0: Ha megcsörren a telefon, már ez, hogy nehogy valaki az legyen, hogy megbetegedett. Volt, aki most leszállt a repülőről, és összetört a fejét.
1: Jó.
0: Csak egyből, hogy nem tudom, hogy odaérsz-e reggel, mert össze kell varni a fejét a gyereknek. De mint tele vagyok ilyen. Mit felejtek el, hogy tényleg lehoztam-e a korongot? Hol a fúró? Ilyenkor mindig, melyik csoportnak mikor vizgyük mosni a meszt? Ráadásul most jó idő van, kiteszed, negyed óra alatt megszáradnak a frissen mosott mezek is. Élezős. Ki mikor viszi élezni a korját, mert rengeteget vannak jégen, sokat ütköznek a kapuvassal, van egy profi, Mészia a BIA-nak az equipment menedzsere, ő, tehát ott egy, gyakorlatilag állandó ott van az élezőgép mellett, csomó segítő van, mikor tegyük be az almát, a répát, a dinnyét, a nem tudom, mikor adjuk a pogácsát, nem tudom, ki mikor menjen ebédelni, hogy ennyi gyerekkel nem lehet egyszerre fölmenni az étterembe, mert ott a tálaló lányokat elájulnak, mert megjelentik egyszerre 40 gyerek, a sok csoportokra, ki mikor, ezekre mind
1: figyelni. Csarnok mellett van valami lehetőség?
0: A csarnokon belül fönt, ott van, minden egy helyen van, ez az Óbudai pályában szempontból nagyon jó, öltözők is tágasak, nagyon, nyilván egy NHL-es edző miatt nagyon elit öltözőket kapunk, minden kifogástalan a munkára meg garancia. Azért aggód, sőt, sem, a munkáért sem ennyire. Csak hogy a szervezési pontok, hogy tényleg érjen oda időbe az ebéd,
1: hát, legyen kimosó. Van,
0: van, de vannak tehát, most például...
1: Jó, nyilván
0: most
1: vannak új partnereitek, nyilván.
0: Most igen. Volt csőtörés valamelyik nap.
1: Igen, hát az nem tud mit csinálni.
0: Csőtörés, nem tud mosni a meszt, nem tud elmosni a tányért, nem tudsz tölteni kulacsot, nem tud leúzni a vécét.
1: Olyan,
0: és ott állsz 40 gyerekkel.
1: És akkor most mi legyen?
0: Vakarod a feje. Gyorsan át oda a szomszéd boltba, hoztunk, mit tudom én, helyrekesz vizet. És akkor ebéd alatt megszólta a vízművek, hogy a, de egyébként nem csak a jégpályát érintette ezt, hanem itt a harmadik kerület jelentős részét. Uh-huh. De ott, és nem csak én táboroztattam akkor, hanem voltak ott műkorisok, szinkronkocsak.
1: Mindenféle táborok vannak.
0: És akkor ott 100 gyerek ott állsz, vagy 200 gyerek. Na, jó, elvitték a 50 tányért, de hogy lesz elmosva? És akkor nyilván a csarnok intézkedik, hogy akkor elmegy, átmegy gyorsan hoz papírtányért, vagy valamit, vagy evőeszköz, nem tud elmosni. Tehát ilyenek bármikor történhetnek, emiatt vannak, ha nem is álmatlan dolgaim, de van, hogy felriadok. Nem csak azért, mert nézem a foci VB-t is.
1: De ez az, úgyhogy ha felriadsz, akkor nézd a futball VB-t, így van. Vagy hallgass minket itt a rádióban, minden meccset közvetítünk. Magyar Jégkorongnak egy aprócska gondja az, hogy csak néhány városra koncentrálódik. A te táborodba érkeznek vidékről gyerekek?
0: Nem csak vidékről, helyekről. Külföldről.
1: Külföld. Mondtad, de jönnek a helyekről.
0: Nyíregyháza, Debrecen, Ajka.
1: Nyíregyháza Fehérfolt, ugye, a Jégkorong életben. Debrecen nem, Ajka nem már, de tehát itt jönnek akkor
0: de vidék. De a legtöbb Szombathely, Szeged... gyakorlatilag rengeteg, külföldről nem is beszélve, tehát vannak olyan játékosok, külföldiek Kanadában játszanak, USA-ban játszanak, finnbe, cseh, osztrák, erdélyek nagyon sokan vannak, akkor szlovák, cseh gyerek is van, nagyon sok helyről, nagyon sok, jelentkeztek kapusedzők, kanadaiak és finnek, hogy lehetőség van-e megnézni ezt az NHL-es edzőt. Mondom, örömmel vált. Nem kérnek semmit. Tehát se tiszteletdíjat, maguk fizetik ide az útjukat, ebéddel legfeljebb megtisztelem őket. Azt mondták, ők el van, nézhetik ki az edzést. Tehát van ilyen hozadéka is.
1: Ízesenek ők, hogy nézhetik az edzést.
0: De ezek tényleg...
1: De nagyon nagy rang, igen, ha már jutottatok idáig,
0: de egyébként
1: van.
0: Én is, amikor kijárogattam, hogy megragadtam minden alkalmat. Most például ide jönne, ne is hokinál maradjunk, bármilyen világsztár, bármilyen sportágban, és elterjed a híre, hogy mit tudom én, itt a lakótelefon fog paktogtatni. Megnézed. Persze. Jön a Michael Jordan, csak egy, egy reklámfilm.
1: Nem,
0: a Balaton Szárszói strandon. Lemész, nem?
1: Hát persze,
0: lemész.
1: Hogy ne?
0: Lemész.
1: Már megjegyzem, amikor Ferguson előadást tartott itt a magyar edzőknek, akkor úgy emlékszem, talán egy vagy két magyar edző ment el, tehát nem voltak kíváncsiak, de ott sajnos labdarúgásról beszélünk, és az edzőkre beszélünk. Hát akkor izgalmas napjaid lesznek, viszont irigylünk téged, mert ott a jégcsarnokban jó, kellemes, kellemes klíma lehet.
0: Arra kell figyelni, hogy meg ne fázzát oda. Kimész, 40 fok, bemész, és akkor az azért néha elmegy a... És a hangodra meg szükség van.
1: Az gondolom, igen.
0: Mondjuk szerencsére a kanadai edző fogott mondjuk vezényelni, de az állomásnál ott nem kell üvölteni. Egyébként azt szoktuk, hogy persze van, hogy kiabálok, de mit tudom, hogy kipattan után a játékosoknak maximum 2-3 másodpercet adok, hogy befejezzék a gyakorlatot, meccs szituáció legyen, ne ilyen... hanem hügyülés. Tehát amikor húzogatják a korongot, és a kapus már fülén veszi a játékos, és akkor időprésbe rakom őket, és elkezdek visszaszere szemben, hogy 2, egy, és akkor el kell lőnie ezen időn belül, ilyenkor kell a hangom, és akkor majd kíváncsi leszek, hogy hétfőn kedden milyen hangom lesz.
1: Hát visszavárunk majd,
0: és oda például kell akkor a melegte, ott nem ijattok hideget.
1: Igen, akkor visszavárunk majd, és akkor...
0: Sípot ne hagyjam bent a öltözőbe, mert állandó egy órán át így vezényelni, az nem jó. Sípra egyszerűbb, akkor mész, és akkor fütyülés, megvan így is.
1: És ennyi munka mellett van idejük a gyerekeknek valami kis magánprogramra? Tehát akik mondjuk nem pestiek ránézni a hősök terére, parlamentre, várra.
0: A külföldiek külön úgy szervezik már ilyenkor, hogy családdal jönnek. Én a szállásban csak segítek, de mindenki maga foglal. Ajánlani tudok, de nem. És akkor a vidékről feljövök, pedig már olyan baráti körök vannak, hogy ott alszanak valamelyik társuknál. És akkor nyilván ez például szállás költségeket kimér. De, és olyan baráti párok, társaságok alakulnak ki, és képzeld, de van már olyan, hogy ha nem is mennyasszony, de nagyon komoly kapcsolatos van. Fiú-lány az első táborom egyikéből, ott jöttek össze, és akkor most ők egy szerelmes pár, és nagyon sok boldogságot kívánok nekik, és azt mondták, hogy ha majd a legkomolyabbra fordul, akkor nyilván esküvőre is meghívnak. Tehát ilyen élményekkel is szolgál ez a tábor, és az, hogy a kanadaiak idejöttek, és akkor itt alszanak magyar gyerekeknél, akik majd aztán valamikor, úgyhogy már nekem nincs ehhez a utazáshoz közöm, ki tudnak menni, és akkor ott vendégül látják őket. Tehát ez nem csak határokon, hanem óceánokon átnyúló kapcsolat is. Nekem ez az egész kanadai rendszer, ez Vancouver és környéke. A legmesszebbi pont egyébként innen, de gyönyörű az egész nyári.
1: Gondolom, tartod a kapcsolatod egyik-másik korábbi
0: mindenkivel.
1: Mindenkivel. Időként küldenek egy ütőt, egy kedves ajándékot.
0: E-maileket, és nagyon jó őket nyomon követni utána. Nyilván vannak, akik abba, lehet, de vannak, akik abba is hagyják, vannak olyanok is.
1: Gondolom, az több mint 50%.
0: Erre még nem csináltam kimutatást, de vannak sajnos, akik különféle okokból, elsősorban tanulási okokból döntenek úgy, hogy noha baromi ügyesek voltak, de mégis az élet egy olyan válaszút elértotta őket. De nézd meg, akár ha nyomon követett az Erste Liga játékosokat is, hogy bizonyos kor után már nehezebb azt mondani, hogy akkor folytatom, miközben a civil életet el kéne kezdeni, családot kéne alapítani, lakást venni. Most nem menjünk ebbe bele, de milyen árak vannak. De mindenki a levelezési listán megvan, köszöntjük egymást szülinapokon, névnapokon, én is megkapom ezeket a üdvözleteket, és a legtöbb esetben, amikor így nagyjából így szeptember-októberben nagyjából látom, hogy mikor lesz a következő évi, már körülbelül a tábor egy negyede már karácsonyi ajándéknak kapja. Úgy, hogy mondom, most július közepéi tábort már a Jézuska már decemberben meghozott sokuknak.
1: Hát sok sikert kívánok, és azt kívánom, hogy ebből a generációból, akikkel most együtt dolgozol a következő napok, abból is egy ilyen 10-15-20% legyen az, aki valamilyen szinten a hoki valamelyik szintjére el tud jutni. Hát most a csúcsról nyilván beszélünk, mert az a szerencse dolga. Köszönöm szépen, Spiller István. Aztán majd visszavárunk, és mesélsz a táborra a tapasztalatát.
0: Sportkör, meglézzem majd az idegsejtjeimet.
1: Jó, a hangodra vigyázz, mert szükség ez a hangodra.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: So my name is Brady Robinson and I'm the goalie development coach with the
4: A nevem Brady Robinson, és a kapus fejlesztésért felelek a Philadelphia Flyersnél. Emellett a Goalie Group partnere vagyok. Azért vagyok itt, hogy segítsek Spiller Istvánnak a táborban. Hosszú ideje ismerjük egymást. Egyszer eljött, hozott néhány ütőt a táborainkba sok-sok éve, és így kapcsolatban maradtunk, és sokat segítettünk egymásnak. Végre most én tudok segíteni, és most itt vagyok, és segítek a táborában.
5: Rögtön elfogadtad a meghívását?
4: Igen, számomra is egy jó lehetőség. Utazás, városnézés, és tudok segíteni néhány kapusnak a pályafutásukban, valamint segítek Istvánnak a brendjével és a táborával.
5: Mi a célod ebben a táborban?
4: Hogy a kapusok jobbak legyenek, szeretném, hogy fejlődjenek. Bármilyen bajnokságban is vannak, bármekkora potenciál van bennük, segíteni szeretnénk.
5: Milyen a kapcsolatod a kapusokkal?
4: Remélem, hogy egy szórakoztató közösséget tudunk alkotni, de szükség van kihívásra és szigorra is, és az a cél, hogy a saját potenciáljukat teljesítsék. Ez nyilván nehéz, de jól érezzük magunkat, és sokat szórakozunk is.
5: Milyenek eddig a tapasztalataid Magyarországon?
4: Ó, remek! Ez egy gyönyörű ország. Rengeteg történelem és kultúra egy helyen. Intéztek nekem egy hotelt a Dunánál. Gyönyörű. Az emberek jó fejek. Nem csak itt, hanem a teljes jégkorongos közösség nagyon rendes. És hálás vagyok, hogy ezt lehetőségem van megtapasztalni.
5: Mi a legfontosabb, amit át akarsz adni a táborozóknak?
4: Igazából az alapjait kell jól elsajátítani a játéknak. Nem lesz semmi hihetetlen dolog, amit tanítok, egyszerű dolgokat fogunk gyakorolni. Figyelni fogunk a habitusukra is, és arra, hogy jó alapjaik legyenek. Azt szeretnénk, hogy konzisztensek legyenek, figyeljenek a részletekre és arra, hogy mit, hogyan csinálnak. Szóval minden nap, amikor jégre lépnek, ugyanúgy működjenek edzésen és meccsen is. A habitustól sok minden függ. Amikor jól érzed magad, könnyű jól játszani. De amikor nem érzed jól magad, az mindig nehezebb. Ehhez kell egy jó alap, ami konzisztensé teszi a teljesítményt. Hát ez a célunk ezen a héten.
5: Valószínűleg egy jó tapasztalat lesz a táborozóknak dolgozni veled.
4: Hát remélem, ezt akarjuk, jól fogják magukat érezni. Lesznek kihívások, de az a célunk, hogy jobbak legyenek, és élvezzék a fejlődés folyamatát.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
1: Mikorunk után a mai körkapcsolásban lesz még kosárlabda, lesz még vízilabda, de most a következő percekben labdarúgással foglalkozunk. Ciprusra igazol a magyar labdarúgó válogatott játékosa Loik Négo, ezzel kapcsolatban beszélgetett Kecskés Ákossal Cserjés Bendegúz.
2: Úgy gondolom, hogy egy nívós bajnokságból érkezett első egy top csapatba, aki nagyon magabiztosan nyerte meg a bajnokságot a szezonban. Egy nagyon stabil klubról van szó, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jól fogja érezni magát.
3: Mit kell tudni arról a klubról, az Omonia Nikóziáról?
2: Igazából, amikor én ott voltam, akkor sem nagyon magas szintű játékot képviseltek. Évekről évekre Európában megmutatják arra, hogy mire képesek. Nagyon dinamikus csapatról van szó, aki folyamatosan fejlődik. És látjuk azt is, hogy tavaly előtt, amikor a Páfosz volt a bajnok, akkor is megszorongatták őket, és a tavalyi szezonban pedig ugye meg is tudták fordítani a mérszet, és ők lettük a bajnokok, szóval tényleg egy komoly klubhoz érkezik a Loik.
3: Ha már említetted a Páfoszt, ugye az egyik legnagyobb meglepetés csapata volt az előző idény bajnokok ligájának, ugye az, hogy bekerültek az alapszakaszba. Ezek szerint a ciprusi bajnokságban ilyenfajta potenciális van?
2: Igen, persze, teljesen benne van. Úgy gondolom, ez az első 4-5 csapat nagyon komoly erőt képvisel, és látjuk azt, hogy minden évben ugye szinte visszamenem, nem is tudom, hogy hány évre mindig 3 csapatot tud lenni a csoportkörökben, ez legyen konferencia, Európa Liga, vagy akár Bajnokok Ligája. Folyamatosan fejlődik a ciprusi foci, és ugye ezt látjuk az eredményeken is.
3: Mit kell tudni magáról a bajnokságról? Milyen ott a futball filozófia?
2: Nagyon megosztó. Én úgy gondolom, hogy nagy különbségek vannak a felső házas csapatok és az alsó házas csapatok között, és van egy pár középcsapat, aki hasonló címvonalat képvisel, és a pont a kettő között helyezkedik el, tehát a felső ház és az alsó ház alatt. Úgyhogy nagyon, nagyon különböző filozófiákat mutatnak a klubok, viszont egy nagyon erős bajnokságról van szó.
3: Melyik ez lehet mondjuk hasonlítani, hogyha mondjuk ilyen játékrendszert, vagy ilyen szakmai szempontból nézzük? Tehát mondjuk laikusként én azt mondanám, hogy gondolom a törökhöz, vagy a görökhöz hasonlíthat.
2: Nem tudom, mert a görögben és a törökben nem játszottam, tehát ezt így nehéz hozzásolni, mert inkább azt mondom, hogy tényleg minden klubnak megvan a saját filozófiája, és minden klub azt a filozófiát hozott, tehát nem mondanám azt, hogy a bajnokság egy filozófiára épül, hanem mindenkinek más és más.
3: Milyen maga az ország olyan tekintetben, hogy magyar focistaként, magyar labdarúgóként milyen ott élni?
2: Nagyon kedvesek az emberek, ugye a klíma az teljesen mediterrán, mindenki nagyon jól beszél angol, szóval úgy gondolom, hogy a beérkezés az csak az emberen függ, mert nagyon elfogadóak az emberek, nagyon közvetlenek, mosolyognak, mint most a civil életre gondolok, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam. Fantasztikus ország, úgyhogy szerintem nagyon könnyen hozzá lehet szokni.
3: Beszélgessünk egy kicsit Négóról. Ti játszottatok együtt a válogatottban. Tőle mit vársz? Ugye most 35 éves úgy igazolt ki Ciprusra a Franciaországból.
2: Én nem gondolom azt, hogy Natome 35 éves, ez egy levezetés lenne neki, hiszen nagyon jó formában, fizikálisan top állapotban. Egy nagyon dinamikus játékosom azt, aki mind védekezésben, mind támadásban, akár gólpasszokról ki tudja venni a munkát, szóval tényleg egy nagyon fantasztikus játékosról van szó, aki már 5-ös éveken keresztül segített. Én pedig azt tudom mondani, hogy egy pár évet volt szerencsém vele játszani, illetve egy öltözőt megosztani vele, és tényleg egy szuper srác, nagyon kedves a fiatalokkal, vicces, szimpatikus, és a pályán pedig példamutató, amit mutat a fiataloknak, és ez nyilván az Omoniának is jól fog jönni, hogy egy ilyen karakter tud az öltözőbe helyezni.
3: És hogy nyilván, hogyha a posztokat tekintjük, ugye inkább a jobb szélen szokott előfordulni, ott viszont hátvédként is, szélsővédőként és szélső középpályásként is bevethető. Gondolom ez akár csak bármilyen bajnokságban, a ciprusi bajnokságban is egy jól működő formula lehet.
2: Persze, mert pont, ahogy említetted, ugye formációtól függetlenül akár 4-3-3-ba tud jobb szélen fent, jobb szélsővédőt, de akár egy 3-5-2-es formációba, ugye szárvédő posztját is nagyon jól meg tudja oldani, tehát egy univerzális játékos, és az minden klubnak ugye nagy segítség lehet.
3: Még azt áruld el, légy szíves, hogy arányában nézzük, egész sok magyar játékos dönt úgy, hogy Ciprusra igazol, akár a karrierjük elején, vagy akár mondjuk a karrierjük vége felé, vagy akár középen, tehát a magyar labdarúgók szemszögéből azért jelentős szerepe van a ciprusi bajnokságnak. Miért?
2: Úgy gondolom, hogy ez azért fel lehet osztani, mint fiatal, mint középkorú, mint pedig idősebb játékosnak, egy fiatalnak akár lehet ugró, de ezt ugye Szalai Attila, ugye onnan ment Törökországban, ők is ugye európai porondon szerepeltek az Apollonnal, és pont az miatt, amit említettem, hogy akár minden korosztálynak ez pozitív lehet, mert ugye tudnak Európába játszani, szem előtt vannak, és jó bajnokságban tudnak játszani, és már pedig az életművel, tehát jó élet is tudnak jelenni cipusan.
3: És azért azt se felejtsük el, hogy az a Négo az Omonia Nikóziába igazol, ezzel nagyobb lehetősége lehet a nemzetközi porondon is szerepelni, ami esetleg mondjuk Franciaországban, Le Havre-ban távolabbi cél volt.
2: Persze, nyilván az attól függ, ezt Loic tudja eldönteni neki, mi a prioritás, mert az pedig egy top 5-ös bajnokságban tudott stabilan játszani, de itt pedig ugye most van lehetőség, hogy esetleg bajnokligás csoportkörbe fog tudni játszani. Loicnak azért sok tapasztalata, megtapasztalta ezt is, meg ugye csoportkörökben is játszott Európa Ligába, szóval azért tud mihez hasonlítani. Én úgy gondolom, hogy egy jó döntést hozott.
1: Cserjés Bendegúz beszélgetett Kecskés Ákossal annak kapcsán, hogy Ciprusra igazol a magyar labdarúgó válogatott játékosa Loic Négo, de nem csak ő változtat klubot ezen nyár során, következzen egy kis nemzetközi átigazolási körkép. Balogh Bence Cselőtei Márkkal beszélget.
4: Szerinted mennyire befolyásolta a labdarúgó világbajnokság itt az átigazolási piacot eddig?
5: Nagyon érdekes kérdés, mert az elmúlt időszakban azért azt láthattuk az elmúlt években az előző nagy tornákon, hogy jóval csendesebb az átigazolási piac, még zajlik egy-egy nagy torna. Ehhez képest szerintem most attól függetlenül, hogy kevesebb ember követi és kevesebb felhajtást kap, sokkal több átigazolást látunk, sokkal több olyan átigazolást, ami azért majd meghatározhatja a következő idén. Úgyhogy szerintem mennyiségben mindenképp nőtt ezeknek a száma, azért vannak olyan játékosok, akik itt

0: már most, de a Real Madrid egy speciális helyzetben van, abból a szempontból, hogy el kell kezdeni az elmúlt évek csalódásai után egy új élet, egy új edzővel, és hát nem fér bele egyszerűen, hogy majd augusztusban szerződtessen játékosokat. Szerintem nagyjából az összes csapatnál erről beszéltünk, tehát itt van például Julián Álvarez drámája, na az tényleg a teljes szokatlanság kategóriája, hiszen egy játékos aközben kezdél a harcát saját klubjával, meg a bejelentéseit, hogy ő hova csatlakozna, miközben teljesen máshol van, és tényleg földrészek választják el. Úgyhogy vannak azért anomáliák, de én azt gondolom, hogy főleg ez lehet az ok, hogy a csapatok szeretnének jó előre tervezni, hogy mire a játékosok visszaérkeznek a VB-ből és a nyaralásukból, már úgy tudjanak készülni a következő szezonra, hogy a keret 90%-a készen van.
1: Ha már a Real Madridot említetted, alapból José Mourinho-nak a visszatérése is nagyon izgalmas, de ahogy már mondtad is, a Real Madrid 4 játékost igazolt, ugye Konatét, Dumfriest, Cucurellát, illetve Bernardo Silvát. Na most ketten ingyen jöttek. Ezek az igazolások szerinted tipikus Mourinho igazolások, kész játékosok, akiket azonnal be lehet vetni, vagy inkább az elmúlt évek tendenciáját nézve tipikus Real Madrid igazolások, hiszen a királyi gárda nagyon sokszor szerződtetett lejárt szerződésű labdarúgot.
0: Szerintem mind a kettő egyszerre, tehát Florentino Perez kezében abszolút benne van, azért olyan játékosok jöttek, akikért nem kellett sokat fizetni, 75 millió euró eddig, amit a Real Madrid 4 játékosra elköltött. Ez elképesztően kedvező, hogyha azt nézzük, hogy milyen nevek érkeztek, miközben bevételi oldalon egyébként, majd hogyha a Nico Paz transferöt a Comóval kapcsolatban hivatalossá válik, akkor jóval több, közel 100 millió érkezett be a klubhoz, tehát még mindig profitban van a Real Madrid, persze hallani itt olyanokat, hogy szeretnének még nagyot igazolni, sőt a lehető legnagyobbat, hogy a Michael Olise-ért kb. 200 millió eurós ajánlat repülhet majd a Bayern Münchenhez, hogyha visszatér klubcsapatába a francia válogatott sztárja. De hogyha megnézzük, Frank Garciát eladták, Mario Martint eladták, ugye a Liverpool megvette Munozt a Osasunából, de abból is kap 20 millió eurót a Real Madrid. Elengedtek olyan szerződésű játékosokat, mint Dani Carvajal, vagy éppen David Alaba, tényleg hihetetlen pénzeket kerestek, még Real Madrid szinten is, főleg Alaba itt a közel 15 milliós fizetésével évente, és emellé meg ott van Nico Paz, akit úgy küldenek vissza, vagy hát hagynak a kommuna, hogy csak 60 milliót kérnek érte, de még mindig lesz egy visszavásárlási opciójuk, hogyha meggondolnák magukat. És szerintem ezt jól intézik Perezék, mert hogy a bevételi oldalon, vagy a kimenő oldalon, az átigazolások pedig folytatódnak abban a mederben, mint elindultak az előző években. Bernardo Silva, ugye, ahogy említetted, ingyen érkezett, ugyanígy Ibrahima Konaté, persze olyan fizetéssel, amit a sztárjátékosok kapnak, megérdemelnek, ettől függetlenül nem kell értük transferdíjat fizetni. Denzel Dumfries is lehet, hogy már 30 éves, de az, hogy őt a világ egyik legjobb jobb hátvédjeként 20 millió euróért el tudta hozni a Real Madrid, akinek eleve nem könnyű olcsón igazolni, hiszen mindenki tudja, hogy van pénze a csapatnak, az szerintem egy abszolút megsüvegendő lépés. Már Cucurella pedig nagyjából ennyit ért, kifizeték ért azt az 55 millió eurót, az szerintem egy korrekt transfer, egy 27 éves játékosért. Emellett Mourinho igazolások is. Tehát, hogy amikor rutinos játékosok jönnek 27, 27, 30 és 31 éves, akkor beszélhetünk arról, hogy pontosan látja a portugál szakvezető, hogy ennél a csapatnál, amellett, hogy vannak fiatal játékosok és fiatal vezérek, mint például Jude Bellingham vagy Dan Huijsen, következő évek meghatározó egyéniségei lehetnek. Két éve nem nyertek nagy trófát, úgyhogy kellenek a rutinos játékosok, akik egyébként meg annak ellen, hogy rutinosok éhesek a sikerre. Nyilván Bernardo Silva, fogalmazhatok így, szétnyerte magát a Manchester City-nél. Ettől függetlenül Konaté egy nagyon nagy csalódás, kettő szezonból jön, Cucurella a Chelsea-nél szintén egy tizedik helyzet idényből érkezik, Denzel Dumfries meg az Interrel a bajnoki címeket ugyan néha megnyeri, néha nem, de azért a BL-ben szeretne sikereket elérni, és hogy éhes játékosok érkeznek.
1: A Barcelona 80 millió eurót fizetett egy játékosért, na most az elmúlt években nem ezt szokhattuk meg, hanem azt, hogy Laportáik trükköznek mindenféle dologgal, hogy be tudják regisztrálni az alacsony összegért szerződtetett játékosokat, vagy az ingyen érkező játékosokat. Ehhez képest most azért egy játékosra elvertek 80 millió eurót, egyáltalán Anthony Gordon, akiről szó van, érte ennyit?
0: Nagyon érdekes a Barcelona kapcsán, most sokan fejtegetik, hogy mégis hogyan engedhette meg magának ezt a Barcelona, főleg úgy, hogy még terveznek egy nem is kis transfert, ugye 100 millió eurót ajánlott a Julian Álvarezért, és még ezt is ki tudnánk fizetni. Ez egészen egyszerűen azért fordulhat elő, mert a Barcelona Robert Lewandowski távozása miatt per után átkerült a La Ligában az 1/1-es szabály kedvezményezettjei közé, ami pontosan annyit jelent, hogy annyit költhet, mint amennyit egy

0: egyébként bevételként termel. Nyilván a Barcelona a Real Madrid mellett a legnagyobb bevételt szedi meg a La Ligából magának, emellett pedig azért még arra is lehet számítani, hogy tud játékos eladásból is bevételt termelni. Eddig ez nem volt adott pont a pénzügyi nehézségek miatt a Barcelonának, tehát hiába adtak elők 100 millió játékost, és volt még bevételi oldalon 200 millió, úgyhogy nem költhették el azt a 300 milliót, annak legfeljebb mondjuk az egyharmadát, és emiatt voltak ilyen trükközések az átigazolási piacon. Na most ez az Anthony Gordon transfer is durvábbnak tűnik, mint amilyen valójában. Arra már jó előre bekészítette a kis félretett pénzét az FC Barcelona, hogy ők majd Rashfordot megveszik a Manchester United-től. Ez egy 30 milliós átigazolási díjat jelentett volna, ugye az opció miatt, viszont azonnali fizetéssel, tehát azonnali 30 millió eurós átutalással, plusz Rashfordnak azzal a nagyjából 300 ezer eurós heti fizetésével, ami még Barcelona szinten is elképesztően nagy, Lamine Yamal sem keres egyébként jelenleg ennyit, tehát ennyire kell nagy számra gondolni. Most ehhez képest Anthony Gordon egy jóval kedvezőbb, nagyjából 200 ezer euró közötti körüli fizetését igazolták hetente, emellett pedig 80 millió euróba kerül ugyan, viszont amortizációval ezt 5 év alatt osztják el, tehát gyakorlatilag 20 milliót sem kell évente fizetnie a Newcastle Unitednak a Barcelonához ahhoz, hogy a könyvelésben ez jól mutasson. Jelenleg én nem gondolom, hogy hatékonyabb játékosnak tűnik a Barcelona keretében, mint Rashford volt az előző idényben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vele egyáltalán mi a terv, azért ő az elmúlt idényben jó sokat játszott középcsatát a Newcastle United-ban, de messze nem áll neki ez olyan jól, mint hogyha a bal szélen játszik. Ez elmondható volt egyébként Rashfordról is. A Barcelonának viszont mindenképp kell egy középcsata Lewandowski távozása után. Nyilván, hogyha Julian Álvarez jön, akkor végképp a szélre szorul Gordon, akkor viszont sem Yamalt, sem Rafinhát nem fogja kiszorítani, és akkor ott tartunk majd a nap végén, hogy 80 millió euróért egy cseleszélsőt szerződtetett az FC Barcelona.
1: Nyáron talán eddig a legtöbbet költő csapat viszont a Tottenham. 267 millió eurót költött el egész pontosan a csapat, 3 játékosra.
0: Ez abszolút így van, azért a Spurs kapcsán van egy ilyen félreértés szerintem sokakban, hogy ők, vagy hát én azokkal a kérdéseket találkozom jelenleg a leginkább, hogy hogyan tudott a Tottenham Hotspur ennyi pénzért játékosokat szerződtetni azután, hogy egyébként 2-17. Hely jött össze számukra a Premier League-ben, de nagyon fontos megemlíteni, hogy Daniel Levy, a klubelnök távozott az előző idény közben, és persze ebből egy borzasztó szereplés jött ki a végére, de Daniel Levy volt az a tulajdonos, aki a Tottenham Hotspur élén gyakorlatilag végig spórolta az elmúlt 20 évet, annak ellenére, hogy a Spurs szépen lassan egyébként pont Levy következetes munkájának köszönhetően abszolút felzárkózott, nem csak eredmények tekintetében, hanem pénzügyi lehetőségek tekintetében is a legnagyobb angol csapatok mellé, mint a Manchester United, a Chelsea, a Liverpool, a Manchester City, vagy éppen az Arsenal, és egyáltalán nem költött el azt a pénzpotenciált a Spurs, amit egyébként megtehetett volna, hogy a De Zerbit még az előző idén végén kinevezték vezetőedzőnek, hogy bent tartsa a Spurs, ez végül sikerült még az utolsó fordulóban is, és most szépen rá szabják a keretet. Akkor lesz ez nagyon rossz döntés a Spurs részéről, hogy ha majd 2-3 hónap után Dezerbi munkáját is megköszönik, de hogyha tényleg hosszú távon gondolkoznak, akkor én azt gondolom, hogy ebből egy nagyon-nagyon potens Tottenham is kijöhet. Még 3 játékost hozott a Tottenham Hotspur, Marco Senesi ingyen érkezett a Bournemouth-tól, ugye Andrew Robertson, a Liverpool legendája aláírt, mint balhátvéd, valószínűleg majd itt is cserél lesz, de akármilyen kezdőbe is beférhet, és Martin Dubravka meg cserekapusként jött a Burnley-től. 3 játékosra pedig igencsak sok pénzt költöttek, de hogyha ezt a 6-ot így egybeveszem, akkor én azt gondolom, hogy jelen anyagi körülmények között még ez is magyarázható a Spurs részéről. Elképesztő különbség van jelenleg a világfutball többi része és a Premier League között. Sandro Tonali egyébként szerintem egy fantasztikus igazolás, a 108 millió euró nagyon sok, de a Premier League egyik legjobb box-to-box játékosa. Ott van Mateus Fernandez, akit ki sem vittek portugálok a világbajnokságra, miközben egyébként fantasztikus idénye volt a West Hamnek, az ő 99 millió eurója is nagyon soknak tűnik, főleg abban annak a fényében, hogy ő egy kieső West Hamtől érkezik. Egyébként meg beáraszta azzal a Manchester City az egész középpályás piacot, hogy ugye klubrekordnak, vagy brit transferrekordnak megfelelő összeget fizetett Elliot Andersonért. Érdekes Elliot Anderson szerepe, mert az elmúlt 2 évben azért egyre többen, egyre gyakrabban kezdtek el arról beszélni, hogy ő lehet a következő nagy angol hatos, angol védekező középpályás, akiért majd rengeteg pénzt fognak fizetni, és ez végül maximálisan beigazolódott, ugye a Nottingham Forest-ben futbolozta végig az elmúlt 2 idényt Elliot Anderson, olyan szempontból furcsa az ő játéka, hogy mindenben jó, de tényleg mindenben, nincsen gyengeség az ő játékának, viszont igazán semmiben sem kiemelkedő. Szerintem ezt egyelőre a labdarúgó világbajnokságon is látjuk, játszik könnyességgel férve a kezdőcsapatba, például Kobe Mainoo helyére, ugye Mainoo a Manchester United tehetsége egy percet sem kapott még a tornán, ott van Declan Rice mellett, ha kellő, megy előrébb, ha kellő, biztosít, és nincsenek rossz mérkőzései, nincsenek nagy hibái, de nincsenek nagy megmozdulásai, emlékezetes pillanatai sem. Azért korábban az ilyen játékosokat egy 20-25 évvel ezelőtt a futballvilág elképesztően lebecsült, kevesebb statisztika, kevesebb adat volt arra, hogy az ő teljesítményeket hogyan lehet mérni. A leghíresebb példa erre, amikor a Real Madrid Claude Makélélét engedte el, hogy aztán a hihetetlen összevásárolt sztárok a La Ligában semmire sem vigyék, Makélélé pedig két bajnoki címet nyerni egymás után a Chelsea-ről, úgyhogy a világ legjobb védekező középpályása volt. Szóval ezeket a játékosokat egyre inkább értékelik a csapatok, értékelik a szurkolók, és értékeli a piac. Nem véletlen, hogy ilyen 100 milliós összegek röködnek értük. Declan Rice-ért is ugye annól az Arsenal kifizetett 100 millió eurót, amit akkor nagyon sokan nagyon sok pénzük tartottak, túl sok pénzük tartottak. Ehhez képest Declan Rice talán az egyetlen olyan 100 millió fölött szerződtetett játékos a Premier League-ben, aki maximálisan beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és bajnoki címet hozott az Arsenalnak, úgyhogy a csapat talán legjobb játékosa volt.
1: Németországban a Bayern München költött el eddig 100 millió eurót két játékosra. Hogyan értékeled a Bayern Münchennek az eddigi átigazolásait?
0: Ugye Nathaniel Brown és Ismael Saibariról kell főképp beszélni. Láttuk Nathaniel Brown-t itt a Frankfurt szélsővédőjét a német válogatottal. Ha a németek nem is nyújtottak meggyőző teljesítményt ezen a mögöttünk, vagy hát számukra mögöttünk hagyott VB-n, akkor is ki kell emelnünk Brown-t, aki abszolút megmutatta, hogy miért jobb már, mint David Brown a posztján, és szerintem meggyőző teljesítmény nyújtott már az előző idényben Frankfurtban is. 23 éves szélsővédőről beszélünk, és hát láttuk, hogy Alfonso Davies egyszerűen nem képes húzamosabb ideig egészséges maradni. Nem mondom, hogy ezen úszott el az előző idényben a Bayern München bajnokok ligája győzelme, de azért a Paris Saint-Germain elleni párharcban is alaposan meggyűlt a baj azzal, hogy a szélsővédő posztokon nem tudta felvenni a Paris Saint-Germain támadó szélsőiből a harcot, és tényleg nem, tehát itt volt elég a Bayern Münchennek, szeretik Davies-t, tudják mennyire ő játékos, de nem tudnak azzal számolni, hogy végig képes játszani egy bajnok idényt, úgyhogy kellett hozni valakit, Nathaniel Brown pedig 50 millió euróért 23 évesen szerintem egy abszolút tökéletes választás, megmutatta az előző idényben, meg ezen a VB-n, hogy lehet elszámítani. Ismael Saibarit illetően ez egy még izgalmasabb átigazolás, mert aki most találkozott vele először az ő nevével a világbajnokságon, az most egy csatárnak, egy befejező csatárnak, egy 9-esnek gondolja, miközben a PSV Eindhovenben ő abszolút nem játszott egyedüli 9-est, gyakorlatilag soha, voltak azért erre is alkalmak, de inkább egy 10-es, egy támadó középpályás, egy visszavont 9-es, aki a támadósorból visszalép a középpályára, és lehet területbe indítani, és egyébként hihetetlenül hatékony a letámadása, tehát simán visszajön a középpályára, és onnan labdát szerez, aztán rögtön lepasszolja, és onnan fut be területbe. Ezt megmutatta a marokkói válogatottban, és Brahim Diazzal három olyan góljuk volt ezen a világbajnokságon, amikor Diaz indított a területbe Saibarit, és aztán ő befejezte az akciót, mint például a brazilok elleni meccsen a nyitókörben. Úgyhogy érdekes, hogy hol fogja majd használni őt Kompany. Szerintem Gnabry helyén, mert Gnabry is ugye sérült jelenleg, súlyos sérülések küzdik, de ha fel is épül, benne van, hogy távozik, és már nem lesz fiatalabb, és Jamal Musialánál is látjuk, hogy azért nem mindig elérhető. Úgyhogy szerintem a fő cél Saibarival kapcsolatban az, hogyha neki kell kezdenie tízesként, akkor a szintén visszalépésekre alkalmas és arra képes Harry Kane-nel tudják majd ott cserélni a pozícióikat csatár és támadó középpályás poszton.
1: Na és hát Olaszországban a sláger igazolás az Gonzalo Ramos, az AC Milan 74 millió eurót fizetett érte. Megérte ekkora összeget kiadni Ramosért?
0: Ez számomra felfoghatatlan egyelőre ez az összeg, tehát hogy igen, most a világbajnokság után vagy mellett mindenki arról beszél, hogy hát Cristiano Ronaldo-nak kezdenie kellett ebbe a portugál válogatottba, visszamentünk oda, mint 4 évvel ezelőtt, és hogy Gonzalo Ramosnak nem lehetett volna odaadni kezdőként ezt a tornát, mert hogy láttuk 4 éve, hogy gólképes, és egyébként most a horvátok ellen is fejjel betalált, és eldöntötte a legjobb 32 közötti mérkőzést. Na most ennek ellenére egy hihetetlenül nagy csalódás Gonzalo Ramos elmúlt 4 éve a katari világbajnokság óta, mert hogy a Paris Saint-Germain kifizetett érte egy elképesztően nagy 70 millió eurós összeget a Benficának, megérkezett úgy, mint az új kezdőcsatán, majd Luis Enrique is megjött edzőként a csapathoz, és hát gyakorlatilag kijelentette, hogy ő nem tudja az ő játékába beilleszteni Ramos. De még most is azt láttuk a ligan idényben, amikor Dembélé, Kvaratskhelia és Doué is sérüléssel küzdött, pihentették őket, tudták, hogy nem ezeket a meccseket kell megnyerni, hogy sokszor inkább a 18 éves szenegáli Mbaye kezdett csatárposzton, vagy visszavon 9-esre játszottak, még akkor sem Gonzalo Ramosnak adtak igazán esélyt. Szerintem valóságos csoda az, hogy a Paris Saint-Germain nem bukott ezen az ügyleten egy eurót sem, sőt, még 4 millió euróval többért tudta eladni a Milánnak végül Gonzalo Ramos, mint amennyiért vett a Benficától. 25 éves, nem egy idős játékosról beszélünk, és azért a Paris Saint-Germainben nyilván befejezni nem könnyű, hiszen, ahogy előbb is mondtam, a világ legjobb csapata jelenleg, úgyhogy nem feltétlenül mindenkinek ez a mérce kell, hogy a szem előtt lebegjen. Jó csatár lehet, beválhat a Milánba, én az összegen nagyon meglepődtem, hogy őszinte legyek, mert amikor mondtam, hogy a Spurs-től ezek a 199 millió eurós transferek sem tűnnek durvának az anyagi lehetőségeikhez mérten, akkor a Milánnál meg azt kell elmondani, hogy ez a 74 millió a messze legtöbb, amit az elmúlt időszakban játékosok fizettek, sőt, talán klubrekordról van szó. Úgy, hogy Gonzalo Ramos az elmúlt 2-3 évben azért nem egy olyan játékos volt, akire azt mondjuk, hogy na, hogyha valaki klubrekord, ott azt vele tegye meg. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok erre a transferre, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy teli találat lesz, de hogyha egyébként beválik Ramos, mert ugye Milánnak amúgy évek óta szüksége lenne egy igazi gólvágó 9-esre, akkor is nem tudom, hogy mennyi gólt kell termelni ahhoz, hogy ez anyagilag végül visszahozza a Milán befektetését.
2: Cselőtei Márkkal Balogh Bence beszélgetett.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: A nyelvítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
11: Jelenleg féltávnál tartunk a párizsi, illetve a Los Angeles-i olimpia között, és itt az olimpiai ciklus felénél sajtótájékoztatót tartott a Magyar Olimpiai Bizottság. Gyulai Zsolttal ott Szabó Szilvi beszélgetett.
12: A sajtótájékoztató nem volt lehetősége reagálni Schmidt Gábor szavaira. Ő úgy fogalmazott, hogy minden idők egyik legerősebb férfi kajak csapata indulhat Los Angelesben. Mit szólt ön ehhez olimpiai bajnok kajakosként?
13: Én nagyon örülök neki, hogy a fiú kajakosok ilyen jó szinten vannak. Tényleg látszik az, hogy a nagy menőkhöz beértek a fiatalok, és szerintem annak ellenére, hogy szűkülnek a számok, a férfi kajakos számok, mert nagyon botrányosnak tartom, hogy csak 1001-es, 500 páros és 504-es van, és még a Brisbane-ben még a 4-es is veszélyben van. De az a fontos, hogy most Los Angelesbe kvalifikáljanak a fiúk, és nagyon jól szerepeljenek.
12: Összehasonlításképpen két évvel a párizsi olimpia előtt hogy álltunk időarányosan, most mi a helyzet? A csapat összetételét tekintve, az esélyeket tekintve, tudom, hogy még most kezdődnek a kvalifikációs versenyek, de úgy az összkép milyen?
13: Én azt látom, hogy az esélyek tekintetében jobban állunk, talán mint két évvel Párizs előtt. Majd meglátjuk azért a csapatsportágakban, most a kézilabdára gondolok, azért csapat létszámban lehet, hogy nem fogjuk elérni azt a 180 főt, de szerintem éremesélyekben jobban állunk, most két évvel olimpia előtt, de hát azért még nagyon sok minden fog változni.
12: Azok a versenyzők, akik Párizsban is már éremesélyesek voltak, azok jellemzően itt vannak, itt lesznek Los Angelesben is. Mondhatjuk azt, hogy ez a plusz 4 év, ez az ő esetükben pozitívum, rutinban, életkorban, tapasztalatban ez jót jelenthet?
13: Hát amikor megnéztük, ugye beszéltünk Párizsban az életkorról, az átlag életkorról, akkor azt mondhatjuk, hogy egy fiatal csapat volt. Ami nem feltétlenül rossz, mert a fiatal csikók azok tudnak szemtelenül versenyezni, és mindenféle teher nélkül. Ez egyéni adottság. Van, aki idősebb korában lesz érettebb és jobb versenyző, van, aki meg fiatal korában még nem gondol bele, és fiatalos lendülettel bedarál egy olimpiát. Ez egyéni függő, de azt gondolom, hogy az esélyeseink azok pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, felkészülnek, és jól fognak szerepelni.
12: Melyek lesznek azok a sportágok, amik éremesélyesek lehetnek, amik húzzák a magyar csapat teljesítményét, és kik azok talán versenyzők, vagy akkor is beszéltünk sportágokról, akik mondjuk meglepetést szerezhetnek?
13: Hát ezt nagyon nehéz megítélni két évvel az olimpia előtt, de nyilvánvaló azokban a sportágokban, amelyekben erősek vagyunk, és hagyományosan érmeket szerzünk, azokra most is számíthatunk, hiszen az úszás, vívás, kajakkenu, most már a tékvandót is azért ide sorolnám, vagy a sportlövészetet, vízilabdát. Ezekben azt gondolom, hogy erősek vagyunk, de nagyon-nagyon kiélezett a helyzet, és nagyon erős a verseny természetesen. De ezt minden olimpia előtt elmondjuk, emlékszem, 40 éve is ezt mondtuk. És ez tény, ez így igaz, de az biztos, hogy aki nyer, az nem véletlenül fog nyerni, és a legjobbak fognak a dobogó tetejére állni.
12: A hallgatók kedvéért néhány számot tudunk-e mondani, vagy adatot? Mennyivel lesz nehezebb a Magyar Olimpiai Bizottság számára, hogy most nem Párizsban, közel Európában rendezik az olimpiát, hanem ugye a tengeren túlon, anyagiakban, logisztikában, utazásban ez mekkora plusz terhet jelent?
13: Nem nagyon tudnám számokba kifejezni, mert teljesen más egy párizsi olimpia, két óra alatt oda repül az ember, nincs akklimatizáció. Pont itt beszéltük azt, hogy akár a 96-os atlantai olimpián nagyon sok érem úszott el, közel az enyém is az akklimatizáció hiánya, vagy a tudás hiánya miatt rossz időben utaztunk ki, nem volt kellően körüljárva a dolog, nem voltunk előtte edzőtáborba. Itt azért most már olyan kiélezett a helyzet, hogy itt a szövetségek már most edzőtáboroznak és akklimatizálódnak ott a helyszínen, ismerik meg a versenyhelyszíneket, és az olimpia előtt természetesen az ki lesz számolva, hogy mennyi edzőtábort igényel az ottani felkészülés, illetve a versenyre való ráhangolódás, és ez nyilvánvaló sokkal drágább. Az utazás is és a kintartózkodás is sokkal drágább, meg hát Amerika, amit most a foci VB-n látunk és hallunk, azért ott mennek a szorzók és az összegek repkednek, úgyhogy az olimpián sem számolunk mással, mint hogy ez egy drága olimpia lesz, de mindenféleképpen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából egy óriási előrelépés lesz, mert minden amerikai olimpia még inkább bizniszé válik, és ami sok szempontból nem jó, és én személy szerint nem örülök neki, hogy a pénz irányít mindent, hagyományos, tradicionális sportágakat csonkítanak meg, vagy szűnnek meg a pénz miatt, hiszen a nézettség mindent visz, de tudomásul kell venni, hogy ebben a világban élünk.
12: Viszont ha már pénz, azt üdvözli azt a döntést, hogy minden olimpikon, alanyi jogon hozzájut ez a bizonyos $10,000 összeghez, tehát ez pozitív irányba viszi a sportolók helyzetét. A másik kérdésem pedig az, hogy visszatérhetnek az orosz sportolók, ez pozitívum lesz-e a mezőny tekintve, mezőny erősségét tekintve?
13: Jog szempontjából mindenféleképpen pozitív, hogy nem zárunk ki senkit az olimpiáról, mert minket is kizártak az olimpiáról 1984-ben, semmi közünk nem volt semmihez, mi csak szerettünk volna olimpián részt venni. De az oroszokkal sem lehetett egyetérteni, hiszen több mint 70 fegyveres konfliktus van a világban. Ha minden fegyveres konfliktus résztvevőit kizárnák, ráadásul a sportolóknak semmi közük ehhez, én örülök neki, hogy ez így érvényesül. Meg az mindenféleképpen szerintem az IOC szempontjából egy nagyon üdvözítő lépés, hiszen nagy bevételei vannak, hogy nem csak a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat támogatja, hanem a résztvevőket is. Azért tudjuk azt, hogy sok országban a Nemzeti Olimpiai Bizottságok kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottságok bevételeiből tartják fenn magukat, a sportolók meg nagyon sokan amatőrök, és ez a $10,000, ez biztos, hogy nagy segítség. A résztvevőknek meg óriási dicsőség, hogy olimpián részt vehetnek, de ez az anyagi segítség meg a felkészüléseket segíti.
12: Mit érez MOB elnökként? Elégedett, bizakodó, motivált?
13: Hát természetesen nagyon motiváltak vagyunk, hiszen érezzük a szövetségek támogatását, együtt dolgozunk az ügyön. Azt gondolom, hogy az egész szakma azon van, hogy egy sikeres olimpia legyen. Az alakuló új sportállamtitkárság is szerintem átérzi ennek a lényegét. Bízunk benne, hogy a sporttámogatások nem fognak szűkülni a jövőben, és továbbra is támogatják a sportot, és nem csak az élsportot, mert az élsport támogatásával az utánpótlás sport is ugye támogatva van, hiszen egy versenyző kijutása az olimpia, az rengeteg versenyző, rengeteg fiatal sportoló kell, hogy fölépüljön az a rendszer, hogy a legjobbak kijuthassanak, és ez egy komplex rendszer, ami az elmúlt évtizedben nagyon jól működött, és épült egymásra. Én azt látom, hogy az új sportvezetés is látja és tudja, és átérzi ennek a lényegét, és közös sikerért dolgozunk a Los Angelesben.
11: Gyulai Zsoltal, Szabó Szilvia beszélgetett, most pedig következzen Jó András, aki Kovács Kokó Istvánt faggatja.
2: Sajtótájékoztatón szóba került az, hogy az orosz sportolók visszatérhetnek majd az olimpiára, illetve az, hogy a hölgyeknél is kicsit tisztázva lett ugye ez a nemi identitási kérdés, ugye ami hamarabb utcánál volt óriási kulcstéma a párizsi olimpián. Először is beszéljünk az oroszokról, ez mennyire jó hír vagy rossz hír?
4: Ez egy igazságos dolog. Hát én nagyon nem örültem annak, hogy sportoló társaink egy ilyen háborús és politikai helyzet miatt lemondhattak életük álmáról, és dacára annak, hogy ők nem bűnösök és nem felelnek az ország vezetőjének a tetteiért, azért nem lehettek az olimpiai család tagja, és szerintem ez nem volt akkor sem igazságos döntés, és most ez az igazságtalan döntés szűnik meg ezzel a szerintem jó döntéssel. Az, hogy emiatt nehezedik a magyar sport helyzete, vagy az egész világ sportjának helyzete, hát igen, kérem szépen, ez a világnak a rendje. Az orosz sportolóknak is joguk van az olimpián szerepelni, ha orosz sportolók jobbak, mint mi, akkor nekik joguk van ezt a teljesítményt megmutatni az egész világnak. Én nagyon remélem, hogy fel tudjuk majd velük is venni a versenyt. Most egy nagyon markáns és sokra hivatott csapat kezd formálódni az ökölnyírásban. Én nagyon remélem, hogy 2000 után 28 éve elteltével soha nem volt még az ökölnyírásban ekkora szünet érem között, sőt, nem is nagyon volt olyan olimpia, onnan hoztak volna az ökölnyírók érmet. Ugye aranyéremben volt 72 után egy hosszú szünet, hiszen 96-ban 24 év elteltével nyertem. Azóta most megint eltelt, már 30 évről beszélünk, tehát most nagyon nagy az arany készség, de maga az éreménység is nagyon nagy, hiszen 2000-ben volt utoljára érmünk. Én remélem, hogy az érem az minimum megérkezik, és nagyon reménykedek abban, hogy minél fényesebb érem lesz majd a magyar ökölvívóknak. Dacára annak, hogy valóban az orosz ökölvívók azért a világjobbába tartoznak, tehát én biztos, hogy egy komoly ellentéllel több lesz majd a magyar ökölvívóknak.
2: Ugye szűk két év, amíg Los Angelesig, hogy áll most a felkészülés?
4: Most írták ki azokat a kvalifikációs versenyeket, amelyre nekünk összpontosítani kell. Az idei esztendő egy Európa-bajnokságot hozott, ez még nem kvalifikál, ellenben már azokban a ranglistákban az itt megszerzett pontok beleszámítanak, amely alapján majd a kvalifikációs versenyeken, mint például az Európai Játékokon Isztambulban, vagy az asztanai világbajnokságon a kiemelést végezni fogják. Tehát már nekünk idén nagyon jól kell szerepelni ahhoz, hogy jövőre, ha minimális előnnyel is, de a kiemelést illetőleg már jó helyzetbe kerüljünk. Ha ez nem is jön össze, akkor is szerencsére több olyan lehetőség áll előttünk. Többek között lesz meg az Európai Játékok, lesz a világbajnokság, és lesz 2028-ban az olimpia évében két kvalifikációs verseny, ahol a magyar világkvalifikációs verseny hogy ott érmet szerezzünk, ott olyan teljesítményi nyújtsuk, amelyre a magyar olimpiai csapat büszke lehet, amelyre a magyar sportszerető közvetlenül büszke lehet. Tehát én azt a csapatot szeretném összeállítani, és azt a csapatot kezdtük el menedzselni, akik éremességgel utaznak majd. Nem akarok számokról beszélni, hogy hányan vannak, de most jelenállás szerint van 2-3 biztos éremesélyes szintre menedzselhető ökölvívónk. Én remélem, hogy ezt meg is tudjuk valósítani 2028-ig. És még az előbb említett, azt hozzá szeretném tenni, hogy 2028-ban az olimpiai évben lesz két világkvalifikáció. Magyarország még soha nem rendezett világkvalifikációt, egyáltalán olimpiai kvalifikációs versenyt, még európai kvalifikációs versenyt sem. Mivel nálunk az európai olimpiai kvalifikációs verseny az Európai Játékok lesz, tehát erre nincs is esélyünk, hogy ezt megrendezzük, ellenben a két világkvalifikációs versenyt közül az egyiket nagyon szeretnénk Magyarországra hozni. A hatalmas segítség lenne sportdiplomáciailag. Meg kell látni, hogy a mi sportágunkban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A rendező országok nem csak azért, mert sportszakmailag is könnyebb egy sportolónak, ha a szerettei, a szurkolói a saját hajzájában vívja meg, ennek számtalan példáját láttunk már, hanem bizony a sportdiplomáciának az a része is, hogyha Magyarországon rendezünk, akkor talán a bírók is egy picit, ha nem is részt lehajlnak, mert ezt nem bárjuk eltűnő, de mégis csak a magyar érdeket tudják szem előtt tartani. Ezen dolgozunk, és remélem, hogy a frissen felálló sportállamtitkárság is majd lát ebben lehetőséget, és az ő támogatásukkal, segítségükkel sikerül Magyarországra hozni egy kvalifikációs versenyt.
2: Az egyik legfontosabb talán, hogy hogyan készül majd a szövetség az aklimatizációra. Ugye itt is szóba került a sajtótájékoztatón, hogy ugye minden szövetség kap majd 60-60 millió forintot, az nagyjából szövetségiként 5 millió forintot jelent. Ez mire elég egyébként, és hogyan készül így a eredeti kérdés a szövetség az aklimatizációra?
4: Én bevallom őszintén, nem voltam itt azon a sajtótájékoztatón, ahol ez elhangzott. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt azért a MOB-ban nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, és mi már többször megbeszéltük Gyula Zsolt elnök úrral, Ábján László főtitkár úrral, hogy ez a közvetlen kapcsolattartás egy olyan munkát eredményez, hogy mi az adott szituációkra tudunk majd megfelelő választ adni. Hát amikor majd kiderül véglegesen, hogy melyik sportolónk vesz részt az ökölvívónk vesz részt az olimpián, annak tudjuk a programját, hogy mikor kezdi az ökölvívást, mert az ökölvívást az egész 16 napos versenyprogramnak a része, tehát gyakorlatilag a megnyitó napján már valakinek szorítóba kell lépni, és majd még az árulnepség napján is lesz ökölvívó mérkőzés, ami azt jelenti, hogy az ökölvívóinkat az aklimatizálás érdekében akkor kell kiküldenünk a saját súlycsoportjának, a versenyprogramjának a figyelembe vételével, amikor annak az ideje a legoptimálisabb. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem fogunk a teljes csapattal kimenni 5-6 nappal az olimpia előtt, mert az is biztos, hogy lesz olyan ökölvívónk, aki majd csak a 6. versenynapon lép először szorítóba. Neki 10 napot kint tölteni egy olimpián, végig fókuszáltnak maradni az olimpiai falba, főleg úgy, hogy szinte biztos, hogy egy-két kivételtől eltekintve mindenki új lesz a keretben, hiszen Hámor Luca és Akelő Filip, a két aktív versenyzők, ők valószínűleg ott lesznek majd, a többiek, az olimpiai csapat többi része valószínűleg első olimpiás, első válozókból áll. Nekik nagyon fontos az, hogy minél kevesebbet kapjanak az olimpiai falu őrületes, figyelem elvonó létéből, ezért még akkor se küldjük ki őket 10 nap előtt, hogyha a Magyar Olimpiai Bizottság erre lehetőséget vagy akár pénzforrás biztosít. A sportszakmailag ki lehet számolni. Emanuel Renzini nem először vesz részt olimpián, szövetségkapitányuk, de pontosan tudja az olasz válogatottal, azt hiszem, hogy 5 olimpián, összefüggő 5 olimpián vett részt, 16 éven keresztül ott volt minden olimpián az olasz válogatottal, pontosan tudja, kit mikor kell kivinni, ki mikor és mennyi idő alatt tud aklimatizálódni, úgyhogy ezek a folyamat, ez majd a Los Angeles előtt fog lezárulni.
2: Első olimpia, első válogató, ez ugye szóba került. A jó tudom, akkor ez az első ciklusa sportvezetőként, elnökként. Másfajta a drukk egy kicsit?
4: Még nem tartunk ott, most még nem vagyunk olimpia lázban, hiszen 2 év választ még el minket, de egész biztos. Hát tavaly volt az első világverseny, világbajnokság, illetve itthon Magyarországon az U23-as Európa-bajnokság, és a kollégáim mondták azt, hogy a munka közben én amúgy is egy elég fókuszált ember vagyok, de amikor mentek a mérkőzések, vagy ment a Filipnek például a világbajnoki elődöntője, vagy itt Magyarországon Gémes Leviéknek, Szira Zsófiéknek és a többieknek az Európa-bajnoki döntője, az U23-as Európa-bajnokságon, akkor teljesen átszellemültem, és teljesen kivetköztem magamból, és tényleg mint egy gyerek ugráltam ott az elválasztó vonalnál, mert ugye a Field of Play le van nálunk zárva, tehát az elnököknek ott nincs helye, de nem tudtam megállni, hogy ne jöjjön ki belőlem az a fajta ösztöni szurkoló és ösztöni gyermekeket féltő szurkoló, és biztos, hogy ez lesz az olimpián is, ugyanez lesz. Tehát nekem nem az a célkitűzésem és a feladatom, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként sikeres legyek, hanem az a feladatom és az a célkitűzésem, hogy azok a gyerekek, akik a magyar ökölvívásban jelenleg szerepet vállalnak, akik az életüket áldozzák arra, hogy egy nemes ügy érdekében szorítóba lépjenek és megvalósítsák álmaikat. Nekem az a feladatom, hogy ez mindenféle segítséget megadja. És látni, hogy ki tudnak teljesedni, és látni, hogy sikeresek tudnak lenni, annál nagyobb elégtétel nincs egy elnöknek, úgyhogy én nagyon várom már ezt az olimpiát, mint egy minden egyes világversenyt, és lássam, hogy azok a gyerekek, akik napi több órát áldoznak az életükből egy nagyon fontos és nagyon szép feladat érdekében, azok eredményesen tudnak szerepelni.
11: Kovács Kokó Istvánnal Jó András beszélgetett, most pedig következzen Pálinger Katalin, vele Szabó Szilvia beszélt.
12: 2 évvel vagyunk a Los Angeles-i olimpia előtt, és az egyes sportági vezetők elmondták, hogy miben bíznak, mik az esélyek, a kézilabdával kapcsolatban mit lehet tudni.
6: Igen, hát 2 évvel az olimpia előtt azt gondolom, hogy fele másak lehetnek az érzéseink, hiszen a női válogatottnak azt gondolom, hogy óriási esélye van a hazai rendezésű világbajnoksággal, hogy megszerezze a kvalifikációs torna helyét. A férfi válogatott pedig azzal, hogy nem jutott ki a világbajnokságra, messzebb került, de nem megoldhatatlan feladat, hiszen egy Európa-bajnoki jó helyezéssel még sikerülhet a kvalifikációs torna elérése, úgyhogy nyilván ezen dolgozik mind a két csapat.
12: Azt mindig elmondjuk, hogy amikor csapataink ott vannak egy olimpián, akkor az a közösségi érzés, a szurkolást, az sokkal inkább bensőségesebbé teszi. Neked milyen emléked van erről, azzal, hogy ott voltatok női kézilabda válogatottként az olimpián, az mennyi plusz jelentett akár a társaitoknak, hogy szurkolhattak nektek, akár a drukkereknek?
6: Hát nagyon-nagyon jó élmény. Ez tényleg szerintem mindenki sokszor elmondta már, sok sportoló, hogy ez a top érzés egy sportoló életében egy ilyen olimpián részt venni, hiszen tényleg volt a magyar csapat az igazi csapat, és én is rengeteg versenyen voltam olyan sportágakban, amit előtte még soha nem láttam, és ugyanúgy tudtunk egymásnak szurkolni, és ugyanúgy pacsisztunk az olimpiai faluba, és gratuláltunk egymásnak, és örültünk egymás sikereinek. És hát igen, a csapatsportágok nagy előnye, hogy ott nem egy verseny van, ami lezajlik adott esetben egy nap, vagy egy délután, hanem többször több mérkőzés van, és ezzel lehet szurkolni, úgyhogy bízom benne, hogy nem csak a kézilabda képviselteti magát majd több csapattal, hanem mind a vízilabda, és hát adott esetben pedig reméljük, hogy a kosárlabdának is újra megadatik.
12: Sydneyben te megtapasztaltad, milyen az, amikor tengeren túli olimpia van messze, ugye a logisztika, az anyagi lehetőségek sokkal magasabbak. Szerinted most mi lesz a különbség Párizs és Los Angeles között?
6: Én azt gondolom, hogy az amerikaiak nagyon jók ebben a show bizniszben, tehát hogy biztos, hogy ez a körítés és a látvány az fantasztikus lesz, és azokat a sportágakat, amelyik népszerű Amerikában, az szerintem semmiben nem fog szenvedni hiányt, és maximálisan jól meg fogják tudni rendezni. Nyilván itt azok a sportágak éreznek majd egy kicsit hátrányt, amiben a kézilabda is beletartozik. Ami annyira nem népszerű, sőt egyáltalán nem ismert szinte ott, de hát nagyon sok európai szurkoló fog szerintem elindulni, és ez viszont jót tesz mind a sportágnak, mind pedig az olimpia szellemének. Itt a legnagyobb kérdés nálunk az aklimatizáció lesz, hiszen itt ugye jelentős sajtótájékoztató után vagyunk, ahol elhangzott itt az egyéni sportágak képviselőitől, hogy ők már most ott edzőtáboroznak, készülnek az aklimatizációra, hogy megnézzék, hogy mi a legjobb időszak, mikor van a legjobb versenyforma, hogy tudják a versenyzőiket top formába hozni, mennyi idővel te kell kiutazni, hogy versenyezni, hogy edzeni. Na hát erre nálunk abszolút nincs lehetőség, hiszen annyira sűrű a versenyprogram, és ugye mivel annyira Európa központú a kézilabda, és az összes csapat itt készül, szinte mindegyik, és ami az előnyebben, hogy egyetlen európai csapat sem fog tudni aklimatizálódni jól, szerintem, de hát ez ugyanúgy a kihívás része, és hát nyilván ebben is majd minden sporttudomány és minden különböző sportágak tapasztalatait meghallgatva fogunk készülni, és ezt még cserélni, úgyhogy próbáljuk ebből is majd a legtöbbet kihozni.
12: Ugye sokszor elmondjuk, hogy szinte kijutni sokkal nehezebb, mint ott eredményesen szerepelni egy olimpián, legalábbis a kézilabda esetében így van. A nőknél akkor azt mondod, hogy első nagyobb feladat, vagy nagyobb ugrás az a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság lett, és utána az olimpia. A férfiaknál viszont ugye elsősorban új szövetségi kapitányt kell találni, aki aztán elindítja ezt a válogatottat. Nem lesz könnyű dolga, hiszen két év van az olimpiáig.
6: Igen, egy picit visszatérve a nőkre, azért van előtt egy Európa bajnokság, amire nyilván úgy utazik a csapat, hogy minél jobb eredményt szeretne elérni, és ezzel be is biztosíthatnák az olimpiai kvalifikációs torna részvételét. Úgyhogy természetesen, hogy az a következő feladat, ez decemberben, ugye a női világverseny, ez mindig decemberben van, úgyhogy kíváncsian várjuk annak is az eredményét majd, és biztos, hogy egy nagyon felvértezett, jó közösséget alkotó válogatott fog pályára lépni szomszédban szinte, hiszen megvannak már a mérkőzés helyszínei, és hát nagyon sok magyar szurkolót várunk. A férfi csapatunk egy európai bajnoki selejtezőt kell abszolválni ahhoz, hogy részt tudjon venni az Európa bajnokságon, és hát mindent egy lapra feltéve azon a rendkívül kemény és kiegyensúlyozott, kiegyenlített Európa bajnokságon kell majd egy olyan helyezést elérni, amivel utazhatnak adott esetben egy olimpiai kvalifikációs tornára.
12: Gyulai Zsolt elnök úrtól is azt kérdezem, amit tőled, hogy milyen érzések vannak most benned? Optimista vagy, bizakodó vagy, már izgatott vagy? Szóval amikor így a felénél járunk egy olimpiai ciklusnak, akkor mennyire érezhető már ez az izgalom?
6: Én még ilyenkor nyugodt vagyok, de természetesen, hogy bizakodó, főleg a női válogatott tekintetében. Én általában túlzott optimista vagyok, tehát engem vissza szoktak fogni, de ez valószínű, hogy még a sportoló koromból hoztam, hogy én minden mérkőzésre úgy mentem ki, teljesen mindegy, hogy ki volt az ellenfél, és teljesen mindegy, milyen világversenyre utaztam. Azt úgy indultam, hogy én azt meg akarom nyerni. Úgyhogy ez bennem maradt is sportvezetőként, ami néha higgadtabban és átgondoltabban kellene ezekről valószínű nyilatkozni, de hát ilyen vagyok. Úgyhogy jobb szeretem ezt kimondani, és őszintén a legnagyobb célokért küzdeni, és azt mondani a csapatnak, hogy igenis képesek vagytok elérni ezeket a célokat, mint hogy bebiztosítva azt mondani, hogy na ez a csapat, ez csak a 8.-10. helyre lesz jó.
11: Hallinger Katalinnal, Szabó Szilvi Szilvi beszélgetett, most pedig következzen Székely Bulcsú. Vele Jó András beszélt.
14: Ugye itt a sajtótájékoztató két etapja volt, kint voltak az érmes sportágak képviselői és a csapat sportágak képviselői. Azt hiszem az önök generáció hozzászokott ahhoz, hogy az érmesek között van. Most ugye nem ott voltak, ugye csak Párizsról van csak szó. Két év múlva Los Angeles-i olimpia. Hogyan készül most a két csapat?
15: Köszönjük szépen a kérdést, meg a felvezetést. Nyilván mindkét szövetségi kapitányt, hogyha megkérdeznénk, akkor mind a ketten azt mondanák, hogy éremér. Eleve szeretnének kijutni az olimpiára, és utána, hogyha kijutottak, akkor szeretnének érmet nyerni. A Vizela Szövetség is így készül, és így tervezünk, ezért dolgozunk. Ha minden optimálisan alakul, akkor nyilván ez egy fontos feladat, hogy minél előbb megszerezzük a kvalifikációt, mert ugye minél később szerzi meg az ember, annál később tudsz elkezdeni igazán építkezni, hiszen a kvalifikáció megszerzéséig nem tudsz se formát időzíteni, se csapatot építeni, hisz az eredmény a legfontosabb. De nagyon bízom benne, hogy mindkét szakágunk itt lesz az olimpián, és abban meg különösen bízom, és jelenleg minden okunk megvan rá, hogy bizakodók legyünk, hogy akár két érmet is hozhatunk. Ugye az elmúlt két Európa-bajnokságon, illetve a világbajnokságon mindkét szakág két ezüstérmet hozott, ami nem arany, ugyanakkor azt jelzi, hogy ott vagyunk a világ élvonalában. Ezért dolgozunk meg ezeket a nüanszokat, próbáljuk a szakvezetők is, meg a játékosok megtalálni és fejleszteni, hogy az ezüstből arany legyen.
14: Egy picit belemegyünk a szakágakba, leginkább mondjuk most a hölgyeket szeretnék itt kitérni. Ugye Kovács István mesteredző azt mondta Csesándorról, hogy egy pitbull még régebben, és talán azt hiszem, hogy egy ilyen karakter kellett a hölgyeknek, akiket tud motiválni?
15: Hát szerintem Sanyit azért kevesen ismerik nagyon közelről az, hogy ő mit mutat kívülre, és hogy tűnik kívülről, hogy ő milyen. Szerintem ez nem feltétlenül fedi a valóságot. Tud nagyon-nagyon kemény is lenni, és nyilván gyakran használja is ezt a pedagógiának ezt a részét. Ugyanakkor aki dolgozott vele, az pontosan tudja, hogy mindezek mellett viszont egy olyan szakember, aki nagyon közel kerül a játékosokhoz, nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy a játékosok személyisége is fejlődjön, arra is, hogy ne csak jó vízilabdázók, hanem jó emberek legyenek, és arra is mindig nagyon figyel, és ez a lányoknak különösen fontos, hogy ne csak jó játékosok legyenek, hanem igazi csapat, és csapatként tudjanak együtt dolgozni. Úgyhogy én el tudom fogadni azt, hogy meg valószínűleg ő is, hogy ő egy pitbull, ugyanakkor mondom, ez nagyon nem fedi a teljes képet, ez egy lenyomata annak, amit kívülről lehet látni.
14: Jövőben ugye világbajnokságot rendez majd Magyarország, az MVM domban lesznek a mérkőzések, az ez egy kicsit más érzés, majd viszont sokkal több néző lesz, hogyan készül a szövetség elsősorban?
15: Alapvetően a szövetség nyilván két részre bontom, a szövetségnek van egy része, amelyik azért fog felelni, hogy a sportszakma, illetve a szervezési részei, amilyen feladatokat a Vizela Szövetség megkap, azok rendbe menjenek. A szakmai rész pedig azért dolgozik, mint amit az előbb is említettem, hogy a kvalifikáción, illetve nyilván a budapesti világbajnokságon lehetőleg jobban szerepeljük. Ez egy óriási lehetőség, hiszen hazai környezet előtt nyilván a közönség az egy tulajdonképpen 8. játékos a vízben. Ugyanakkor, aki játszott hazai közönség előtt bármilyen világversenyt, Európa-bajnokságot, világbajnokságot, bármilyen sportágban, az pontosan tudja, hogy micsoda teher. Tehát ez a hazai közönség, mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy addig óriási segítség, amíg az ember jól játszik. Abban a pillanatban, amikor megakadsz, vagy amikor nem olyan az eredmény, akkor a világ legnagyobb terhe. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy hát a legvérmesebb álmaink, hogy mind a női, mind a férfi csapat megszerezze Budapesten a kvalifikációt az olimpiára. Ha ez nem sikerül, megyünk tovább, de nyilván a kvalifikáción túl az, hogy Budapesten közel 20.000 néző előtt játszhatunk mérkőzéseket, az egy óriási lehetőség mindenki számára. Annak, aki a vízben van, és annak is, aki a parton vagy irányítja, vagy egyáltalán csak közleműködik ebben a versenyben.
14: Úgy kérdés, Los Angeles, aklimatizáció, hogy szó volt a sajtótájékoztatón is erről, hogy a szövetség segíti a szakágakat, vagy az Magyar Olimpiai Bizottság segíti a szövetségeket 66 millió forint, ez nagyjából 5 millió forintot jelent ugye a szövetségenként. Ez mire elég ez az összeg, mennyire csekély, illetve hogyan készül Magyar Vízilabda Szövetség?
15: De alapvetően a gazdasági kérdésekben azért, hogyha valaki tisztában van egy repülőjegy árával, vagy egy napi szállása Amerikában, azt pontosan látja, hogy egy csapat, amelyik ugye nem 13 játékosból és egy edzőből, hanem nagyjából 20x főből áll, akkor az micsoda költség. Nyilván az eredményességet alapvetően meghatározza az is, hogy az akklimatizációt azzal, hogy sáfárkodik az ember. Tekintettel arra, hogy az olimpián, ugye mi az olimpia megnyitó előtt már elkezdjük a versenyt, és ugye most változik a lebonyolítás, tehát igazából minden mérkőzésnek élethalál jelentősége lesz. Ebből kifolyólag számunkra az akklimatizáció, ha már kvalifikáltunk magunkat, akkor életbe vágó lesz, hiszen az első meccsen már majdnem el tud dőlni a sorsod, hogyha nem pozitív eredmény születik. Ezért nyilván az első meccs nekünk már úgy kell odaérni, hogy a legjobb formában legyünk. Nem is nagyon hasonló a felkészülés az előző olimpiákhoz képest, hiszen az előző olimpiákon a csoportmeccs után igazából egy új olimpia kezdődött. Most nem érünk rá arra, hogy a formaidőzítést az olimpia második felére időzítsük. Úgyhogy mindenféleképpen érdekes lesz. Nagyon-nagyon sok kérdés van, amiben nyilván nem csak szakmai kérdések vannak, hanem itt ugye klubokban játszanak, ugyanúgy a játékosok, a klubforma, a klubedzés, a klubokkal kölcsönös együttműködés nagyon fontos lesz a felkészülés során, illetve hát nyilván, ami minden sportágban egy kiszámíthatatlan faktor, az a különböző sérülések, hogy mikor ki milyen fázisba ér oda az olimpián, úgyhogy rengeteg a kérdés, így két évvel az olimpia előtt tényleg csak azt tudjuk mondani, mint ez a szövetség, hogy jelenleg azért dolgozunk, hogy minél hamarabb kvalifikáljuk magunkat az olimpiára.
14: Még egy kérdés, a lebonyolításnak örülünk, vagy nem örülünk egyébként?
15: Hát ezt megmondom az olimpia után. Tudod, aki nyer, az mindig örül annak, hogy valamilyen lebonyolításban volt, akinek félrecsúszik az olimpia, az meg sok mindenbe próbál kapaszkodni. Mi azért az elmúlt időszakban is próbáltunk bármilyen értékelésnél objektíven értékelni. Nem nyilván próbáltunk nem játékvezetőzni, vagy nem külső körülményekre fogni. Bízom benne, nem lesz rá szükségünk, de ha szükségünk lenne rá, akkor meg nagyon bízom abban, hogy tudunk objektíven bármilyen magyarázatot adni arra, hogy az adott eredmény az hogyan és miért alakult ki. Így nagyon-nagyon röviden azt tudom mondani, hogy nem a lebonyolítás fogja eldönteni egyébként, hogy sikeresek leszünk Los Angelesbe vagy nem.
11: Székely Bulcsúval Jó András beszélgetett, és ő találkozott ezen a bizonyos olimpiai ciklus felénél tartott sajtótájékoztatón Fábián Lászlóval is.
14: Fábián László főtitkár úr, ha jók a számításaim, akkor ez lesz a negyedik ciklusa most sportvezetőként. Kérem, cáfolj meg, hogyha nem így van. Jók a számításaim. Másabb a druk most, másabb az érzés, az előretekintés?
16: Abszolút nem, mert ugye én a 2013 elején a sportigazgatásra, tehát a sportszakmához kerültem a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, és azóta is értelemszerűen ez a legfontosabb terület számomra. Természetesen főtitkárként az egész Magyar Olimpiai Bizottság működése stratégiára tekintettel, szintén figyelemmel kísérem, meg magát értezik, hogy irányítom ezeket a területeket is, de minden sportszervezet megítélése, működésének a megítélése az eredményességből áll, és ugye nálunk van felnőtt olimpia, van másik 10 egyéb esemény is, ami sportszakmailag nagyon-nagyon fontos, természetesen az olimpia a csúcstermék, de visszatérve a legfontosabb számomra a főtitkárként is a felkészülés, illetve a részét el ezeken az eseményeken.
14: Itt a sajtótájékoztató elején szóba került az, hogy Kálnoki Kis Attilával és Gyulai Zsolttal jó a kapcsolat. Milyen a munkakapcsolat?
16: Hát Gyulai Zsolttal én úgy gondolom, hogy egyértelműen jó. Attilával ugye egy csapatban voltunk, akkor én úgy gondolom, akkor nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt, sportolói kapcsolatunk volt. Én szerintem ezt átmentve, egymás szavát értelmszerűen értve és megfelelően akceptálva, szerintem a munkakapcsolatunk is jó lesz majd a jövőben. Ugye ez most egy néhány hetesnek mondható, de én úgy gondolom, hogy jó indult, és szerintem ebből biztos, hogy jó munka is lesz közösen.
14: A kulcskérdés majd a Los Angeles olimpián az aklimatizáció lesz. Ugye szóba került az, hogy 66 millió forintot fognak majd a szövetségeknek adni, ez nagyjából 5 millió forint lebontva. Ez mire lehet elég ez az összeg, ez mennyire csekély, vagy ezen mit tudnak majd csinálni esetleg, és önök hogy készülnek az aklimatizációra?
16: Igazából azt emeltük ki, amit az elmúlt másfél-két hónapban a sportági szövetségekkel megbeszéltünk, hogy a kvalifikációs sorozat most indul meg minden sportágban, sőt már van, amelyikben már megy is, és a sport állandóan változik. Átkerülnek versenyek, elmaradnak versenyek, új szervező van, új helyszínre kerül, ehhez a felkészülés abszolút megborul, fölborul. Az állami támogatás értelemszerűen ennek többszöröse ennek az összegnek, amit mi adunk, talán ezekre a területekre nem ad forrást, és úgy gondoljuk, hogy apró segítség, akár 1-2 millió forinti segítség lehet egy edzőtábla megszervezéséhez, repülőjegyek megvásárlásához, eszközök megvásárlásához. Én úgy gondolom, hogy ebben segítünk. Tehát az aklimatizáció persze az is egy fontos része, de én úgy gondolom, hogy az ennél egy fontosabb átütő rész. Ugye egy Los Angeles-i aklimatizációs próba edzőtáblát vagy versenyt, ugye nem tudunk fizetni, 5 millióban nem lehet finanszírozni, de hozzá tudunk járulni, hogy esetleg kivigyenek magukkal egy sportszakembert, egy orvost, aki esetleg méri kint ezeket a élettani mutatókat, és ez alapján esetleg tudunk segíteni.
14: Teljes olimpiáról beszélhetünk, hosszú idő után teljes olimpiáról, ugye ez azt jelenti, hogy az eltiltott országok, sportolók ugye ott lehetnek. Mi a véleményük erről?
16: Én úgy gondolom, a sportolót nem szabad ebben büntetni. Ő nem tehet arról, hogy a politika hogyan és miként dönt a világban. Sajnos, hogy Gyula elnök úr is elmondta, az 1984-es olimpián mi ennek negatív szenvedői voltunk, vagy elszenvedői voltunk egész pontosan ennek a döntésnek, akkor nem mehettünk ki. Szerintem életünk egyik csúcsformájában az olimpiára, ez nem, és nem azért bolykottáltuk, mert mondjuk Fábián László politikailag úgy gondolta, hogy nem fér össze egy olimpia az Amerikai Egyesült Államokban való megszervezésével, hanem egyszerűen a fejünk fölött így döntöttek a politikusok. Én úgy gondolom, hogy ez nem történhetne meg a világban. Természetesen abszolút elítélem az agresszíziót, a háborút, emberek halnak meg nap, mint nap, tehát ez semmiféleképpen, de ennek nem az a megoldása, hogy a sportolókat eltiltjuk, hanem az van a megoldása, hogy leültetjük a tárgyalom, vagy a háborús feleket, és megpróbálunk rendet, békét teremteni.
14: Végezetül milyen teendők várnak még a szövetségre, hogy az utolsó pillanatban ne legyen olyan kapkodás, bár nyilván azért ilyen nem lesz?
16: A szövetségre, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságra. A szövetségekre ugye értelemszerűen évek óta már megvan a feladatuk, megvan a rendszerük, hogy hogyan és miként vesznek részt a kvalifikációs folyamatban, hogyan készültek fel az elmúlt másfél évben rá, ugye Párizs után, vagy akár már a fiatalokkal Párizs előtt, akik mondjuk Párizsban még nem vettek részt. Ezek szakmai folyamatok, ezek folyamatosan egyeztettünk, mint Magyar Olimpiai Bizottság az összes szövetséggel. Írásban személyesen megvitatjuk, véleményt mondunk róla, amennyiben be tudunk avatkozni. Segítünk és beavatkozunk, de szerintem ezek kipróbált folyamatok, mindig lehet jobban, ez egyértelmű, ezen vagyunk rajta, és ezért próbál a Magyar Olimpiai Bizottság részt venni ebben a tárgyalásban. És hát ugye, ami meg aztán a végső részvétel, ott kint Los Angelesben, azon a 5 hétben, amíg aklimatizáció, sokat emlegetett aklimatizáció is elkezdődik, illetve a versenyből részvétel is, ott a lehetőség szerintem minden legkényelmesebb legyen. Az utazástól kezdve a helyi viszonyokig, a megfelelő méretű áttól kezdve a kajáig, szóval sok-sok dolog van. Ezekre pedig folyamatosan készülünk, holnap indulunk 3 napra Los Angelesbe. Talán nem annyira irigylésem értő, aklimatizálódni nem lesz időnk, de nem is ez a feladat, hanem az, hogy valóban ezeket a részleteket már most áttekintsük, és majd az olimpián ezekkel semmi probléma ne lehessen.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Talán egy órával ezelőtt beszélgettünk labdarúgó átigazolási piacról, de természetesen így nyáron nem csak a labdarúgók váltanak klubot, hanem más sportolók is mocorognak. A vízilabdában az átigazolási szezon egyik nagy szenzációja, hogy Magyari Alda a harmadik kerülettől a BVSC-hez igazolt. Szilágyi Dóra beszélgetett Magyari Aldával.
3: A beszélgetésünk apropója az a BVSC lesz, viszont onnan kezdeném, hogy azt tudom, hogy a szülésed után 2 hónappal kezdtél el újra edzeni. Az idei év, tehát a 2026-os évben kaptál lehetőséget a harmadik kerületi TV-től, hogy aztán mérkőzést is játsszál. Arra emlékszel-e, hogy milyen volt aztán újra mérkőzésen, meccsen védeni?
4: Azt hozta fel bennem szerintem azt a lángot, amikor először beugrottam az első mérkőzésre, hogy úristen, ezt tényleg biztos vagyok benne, hogy még szeretném magasabb szinten csinálni, és hogy szeretnék újra a régi én lenni, vagy akár annál jobb is, mert emlékszem, hogy amikor mondta a Dénes, hogy fogunk játszani, akkor mondta, hogy hát lehetséges, hogy még az Eurókupából is visszamaradt 2 meccs, hogy azon is már tudok játszani, és mondtam is, hogy óha, az lehet erős kezdés lesz, de hogy nyilván ha lehet, akkor én szívesen játszom rajta. Vicces volt, hogy első kezdődött kb. A mérkőzés és egyben egy 5 méteres lett, amit szerencsére sikerült kivédenem, bár nyilván a mérkőzésen nem tudtunk nyerni. Sajnos papírforma szerint elég simán nyert az ellenfél, de azt mondta a Dénes, hogy jobb eredményt játszottunk, mint az előző mérkőzésen, szóval nekem már az is egy ilyen erőre lépés volt, és örültem neki, de nyilván azért magammal nem sokszor vagyok elégedett, de most is azt éreztem, hogy hát ebben még biztos, hogy van több, de nagyon jó érzés így játszani, és nagyon jó érzés újra a kapuban állni, de biztos vagyok benne, hogy az első mérkőzés volt az, ami így ezt a, hogy mondjam, a lángot még jobban belobbantotta, hogy akkor én biztosan vissza szeretnék térni, mert azért voltak még bennem kételyek, hogy biztosan szeretném-e, vagy pedig, hogy Narust mennyire fogja ezt megviselni, de nyilván azóta is próbáljuk úgy alakítani, hogy neki ebben legyen kára, és ha eddig úgy vettük észre, hogy nincs, és hogy nagyon jól segít ő is abban, hogy ez összejelsen, és így maximálisan azt tudom mondani, hogy most már azért ebben a 2 hétben úgy edzettem, mint régen, és össze tudtuk egyeztetni, így nagyon szuper.
3: A BVSC ellen is játszottatok már az idén.

0: végén bajnoki mérkőzést, és akkor ott ugye Béres Gergellyel is találkoztál. Azt is mondtad, hogy egyből éltél a lehetőséggel, a család mit szólt hozzá?
1: Igen, igazából ugye ott a végén több BVSC mérkőzésünk is volt, és akkor már tudtam, hogy valószínűleg az Újpest színeiben nem fogok tudni indulni, vagy majd nem fogok következő szezonban szerepelni. Akkor éreztem azt, hogy szeretném, hogyha tudnék előrelépni és egy jó csapatnál játszani, és akkor ott beszélgettünk a Gergővel, és aztán utána mondta, hogy majd beszélek ugye a Normival, hogy ő az, aki majd úgy mondja a dolgokat, és akkor felajánlottak egy századést, és akkor én ezt megbeszéltem a családdal, de nekik is az volt az első reakciójuk, hogy maximálisan bíznak bennem, és tudják, hogy én mit szeretnék, és hogy szeretnék, és hogy támogatnak, és úgy, mint ahogy eddig is, most is csak azt tudom mondani, hogy tényleg egyből mindenki jelezte, hogy ő biztosan fog tudni segíteni abban, ugye még a Narus még nem bölcs is, hogy tudnak segíteni, hogy vigyáznak rá, és hogy tényleg mindent megtesznek azért, hogy én is újra a legmagasabb szinten tudjak játszani, ami le van lehetőség. És tényleg ők is boldogok voltak, hogy látják, hogy visszajött az a tűz a szemembe, és segítenek, ami nélkül nem menne. Szóval hozzáteszem, hogyha ők nem lennének, akkor biztos, hogy nem lenne. Vagy nem lenne ennyire egyszerű, vagy nem is tudnám összehozni. Igyekszem meghálálni nekik szép eredményekkel is, tényleg, hogy büszkék lehessenek rám. Egy Narus is.
0: Nara, a kislányod, és amikor mi beszélgettünk egyszer januárban, akkor is ezt mondtad, hogy még nem biztos, hogy akarsz úgy edzeni, mint előttem, mert nem akarod tőle elvenni az időt, de ahogy mondtad, tehát, hogy többen is jelezték, hogy egyébként ott vannak és segítenek, és aztán majd indul a bölcsőde, tehát akkor ez a félelem teljesen eltűnt.
1: Mondjuk azt, hogy csillapodott bennem ez az érzés, mert valószínű, hogy nekem jobban hiányzik a Narus, mint én neki, amikor nem vagyunk együtt, de igen, kezd kialakulni a féle rutinunk is, hogy amikor edzés van, akkor az adott nagyival éppen, amikor az én anyukámmal van, vagy a férjem anyukájával, akkor ott is megvannak már a rutinok, a trükkök, hogy mivel lehet még egy kicsit elterelni a figyelmét, hogyha úgy van, vagy mivel lehet boldogabbá tenni, hogy ne érezze a hiányomat, és azt gondolom, hogy sikerült kialakítani. Az elején nehezebb volt, de mondom, szerintem még most is nekem nehezebb, és én töprengek ezen edzés közben is még néha, hogy ó, vajon jó neki, nagyon hiányozhatok, vagy pedig mivel lehetne jobb neki, de szerencsére mindig kapom a visszajelzést az otthoniaktól, hogy jó, illetve van olyan most például, már én előbb elkezdtem az edzést, mint a BVSC-sek, akik ugye nem válogatottan vannak, és akkor meg tudtuk oldani azt, hogy a hugommal ki azt a Narusisor strandoltak egyet, amíg én leúztam az adagot, illetve lekondiztam, és akkor egy kicsit együtt is voltunk, meg nem is. Szóval több opció is van szerencsére a tarsolyban, és azt gondolom, hogy sikerült átlendülnöm azon, hogy akkor már annyira aggódjak, hogy mi lesz vele, és hogy tényleg ne az legyen, hogy nem vagyok vele sokat, de a legjobb érzés, amikor hazaérek hozzá, vagy abból épp van, és odaérek, és mosolyog is, és látom szemén, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok, szóval meg nyilván nekem is, de még egyszer mondom, az biztos, hogy bennem, még mindig bennem van az, hogy azért erősen gondolok rá az edzés közben is, de nagyon ügyes, és tényleg millió hála érte, hogy ilyen jó baba, mert biztos, hogy megnehezíthetné a dolgomat, de szerencsére tényleg egy rossz szavam se tud rá lenni, mert nagyon jól alkalmazkodik, és hát nyilván mindenki nagyon szereti a családban, így amikor én nem vagyok ott, akkor is maximális szeretetben van, és így azért azt gondolom, hogy neki is talán gyorsabban elrepül az az idő, amíg én edzem.
0: Meg szokták mondani, hogy ha anya boldog, akkor mindenki boldog, és hát nyilván neked is szükséged van erre. A kikapcsolódás, nem tudom, hogy most így az alapozó időszakban az edzések mennyire kikapcsolódás, de hát gondolom szükséged volt rá.
1: Igen, hát gyakorlatilag nem nagyon kikapcsolód, de nyilván ez mindig is így volt, hogy ilyenkor nyáron az alapozás, és aztán jöhet a a mérkőzéses időszak, és ahhoz, hogy ott jól teljesítsünk, ahhoz kell ez az alapozás is, szóval én úgy állok hozzá, hogy már egy párszor megcsináltam. Nyilván most nincs az, hogy hazamegyek és alszom egyet, és akkor utána frissen megyek a második edzésre, de azt gondolom, hogy még mindig is valószínűleg ez örökké így lesz, de hogy annyira feltölt a narus, hogy gyakorlatilag a legfáradtabban a max este érzem magam, de akkor meg alszunk, szóval így tökéletes.
0: Milyennek látod egyébként a BVSC csapatát, amihez igazolsz? Ugye az előző idényben ezüstérmesek lettek a bajnokságban, és ha minden igaz, akkor Bajnokok Ligája indulás lesz a következő idényben.
1: Igen, igen. Hát azt gondolom, hogy egy nagyon fiatalos csapat, és amúgy én nagyon szeretem az Újpestben is, amikor tényleg ilyen nagyon fiatalak voltunk, és már én számítottam majdnem a legidősebbnek, mert nem sokszor volt így csapatnál, és most is második legidősebb leszek.
0: Pedig te sem vagy idős, azért ezt tegyük hozzá.
1: Igen, de itt még fiatalabbak vannak, mint én. De hogy azt gondolom, hogy az előző szezonban is építkeztek, és nagyon jól, mondhatom, jött ki a lépés, és a legjobbkor voltak a legjobbak, mert azt hiszem nekik se indult olyan lökkerőmentesen a bajnokság, volt olyan vereség, amit nem szerettek volna, nyilván senki nem szeretne kikapni, de hogy ott volt olyan, de aztán abból felálltak, és szerintem az Eurókupában is nagyon jól meneteltek. Sajnáltam is, amikor a második mérkőzést nem úgy sikerült itthon, mint a Barcelonába, azt hiszem, mert ott is nagyon nagyot mentek, ugye felzárkóztak, aztán már vezettek is, és meg is nyerték a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy most sem lesz ezzel gond, biztos, hogy mindenki beleadja a maximumot. Én is azon leszek, hogy a legtöbbet tudjam segíteni a védésekkel, vagy hogyha a kispadon kell lenni, akkor a kispadon, akár akkor a másik kapust tudjam segíteni. Szóval én nagyon-nagyon várom, és tényleg abban bízom, hogy egy jó bajnokságban, vagy hát leginkább, hogy a BL-ben is, és fel tudunk állni, és tényleg én szeretném, hogyha megint éremmel tudnánk majd végezni, de ez még nagyon messze van, gyakorlatilag még csapat nem is edzett együtt, mert én is most ezt a két hetet még ilyen kis vendégjátékosként töltöttem az Óhúsznál, amíg a kapusok a felnőtt válogatottan voltak, szóval még azt nem tudni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz, mert amikor jöttem és volt egy pár edzés, és páran voltunk már, akkor nagyon jó volt a hangulat, és azt gondolom, hogy a jó munka mellett azért az is kell, hogy jó legyen a hangulat, és tényleg élvezzük, amit csinálunk, mert azért sok edzés lesz, biztos vagyok benne, de az kell is, de így, hogy jó a hangulat, és tényleg, és mindenkivel így, nagyjából már szerintem mindenkivel játszottam egyébként együtt, vagy ismerjük is egymást, így azért könnyebb a beilleszkedés is, és én azt gondolom, hogy reális az, hogy ide miért játszunk majd.
0: Az, hogy Béres Gergelyel ugye már korábban az utánpótlás válogatottnál dolgoztál együtt, mint kapusedző, jelent valamit, hogy ő különösen ért mondjuk a kapus poszthoz?
1: Igen, azt gondolom, hogy sokat számít az, de biztos, hogy sokat számít, mert megértjük egymást teljesen máshogy, mert azt gondolom, ilyen kapus dolgokat mindig csak a kapusok értik meg igazán, de ezen kívül nyilván biztos, hogy sokat fog tudni ahhoz hozzáadni, hogy én is már régen, amikor még a válogatottnál volt az utánpótlás válogatottnál, akkor is adott jó tanácsokat, és tanulhattam tőle. Most is biztos sokat fog számítani számomra is, hogy másak az edzések, másfajta feladatok vannak. És tényleg az, amit mondtam, hogy kapusok jobban megértik egymást, az biztos, és így bármikor olyan van, akkor különösen meg tudjuk beszélni, azt gondolom. Amúgy is általában szerencsére olyan edzőim voltak, akikkel bármikor bármit meg lehetett beszélni, de azt gondolom, hogy a Gergő az tényleg ilyen, már alapból a mi előtt felvetült, hogy akár a BVSC-nél is folytatottam, már akkor is szerencsére azt gondolom, hogy jó kapcsolatot ápoltunk, szóval, hogy tényleg amikor csak tudott, hogy válogatottan is összefutottunk, akkor segített, vagy bármilyen tanácsot kértem, segített, szóval így én felé is maximálisan csak pozitívat tudok mondani, és nagyon várom a közös munkát, és várom, hogy milyen lesz, amikor már tényleg majd a csak úgymond csak az ő szavaira, de illetve nyilván még ott van a Dodó is, akivel még együtt is tudtam válogatottban is játszani, és neki is nagyon hasznos tanácsai vannak.
2: így azt gondolom, hogy ez a részével biztos nem lesz gond, hogy az edzők múlna bármi, mert ők is mindig beletesznek mindent.
3: Magyari Aldával, aki a harmadik kerülettől a BVSC-hez igazolt, Szilágyi Dóri beszélgetett.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: zavarvány.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Néhány perccel ezelőtt Magyari Aldánról beszélgettünk, aki vízilabdában a BVSZ csapatához igazolt. Korábban szóba került, hogy Loik Négo, a magyar labdarúgó válogatott játékosa Ciprusra igazolt, és ennek kapcsán egy nemzetközi labdarúgó átigazolási körképpel is kedveskedtünk önöknek. De hát nem csak labdarúgásban, nem csak vízilabdában változtatnak klubot a játékosok, hanem például kosárlabdában is. A világ első számú kosárlabda bajnokságában az NBA-ben is nagy változások történtek idén nyáron. Erről beszélgetett Balogh Bence Bobori Balázzsal.
3: Én úgy éreztem, Jánoszom, hogy az elmúlt években már nagyon elvágyódik attól a csapattól, egyébként berobbant a profiligába, és a liga egyik legnagyobb sztárja lett. Talán vannak olyan házasságok, amik elfáradnak. Én úgy éreztem, hogy ez a házasság is elfáradt. Jánosz úgy éreztette talán, hogy nem a megfelelő irányban mennek a dolgok a Bucksnál, és váltania kell. Nem érezte úgy, hogy egy bajnok esélyes csapatot tudna a vezetőség köré építeni, sőt, én is inkább azt éreztem, hogy a minőség egyre romlott körülötte. Így aztán ő már nagyon régóta kacsingatott másfelé. Miami pedig egy több szempontból is egy megfelelő célállomás lehet a számára. LeBron James, Chris Bosh és a Dwayne Wade éra óta Miami-ban nagyon várnak egy kiugró sikerre, egy bajnokcsapatra. Giannisszal és egy-két szezonon belül Giannis köré építve Miami a megfelelő szakmai háttérrel, mert hát azért tudjuk, hogy ez az egyik nagy erőssége Miami-nak, hogy kiváló menedzsment és szakmai stáb irányítja ezt a csapatot. Szóval egy ilyen háttérrel Giannis köré építve megpróbálhat a Miami először keleten sikereket aratni, és aztán nekiállni és megpróbálni megnyerni a bajnokságot. Miami kiváló város, nagyszerű helyszín, csodálatos életfeltételek is adódnak amellé, hogy a kosárlabdában is sikeres lehet a görög szörny.
4: Egyébként nem kapott szerinted keveset érte a Milwaukee Bucks ahhoz képest, hogy mégiscsak egy szupersztárról beszélünk?
3: Én azt gondolom, hogy a Milwaukee már tényleg szezonok óta szinte sakban van. Giannis nagyon sokszor lebegtette meg a távozását. Nem sikerült eddig valamilyen okból kifolyólag őt elcserélni. Lehet, hogy voltak egyébként a múltban ennél jobb ajánlatok, és akkor a Bucks esetleg nem ment bele. Lehet, hogy egy teljes újjáépítés következik a Bucksnál. Az elmúlt évek politikája, játékos politikája Milwaukee-ban azt eredményezte, hogy ez a csapat folyamatosan gyengül. Nyilván ebből akart Giannis kiszakadni.
4: Mit szólsz a Bostonnak a nagy húzásához? Ugye a Boston Celtics elcserélte Jaylen Brown-t Paul George-ra Philadelphia-ba. Hát ez is váratlan volt.
3: Ez is meglepő, és igen, sokan azt mondják, hogy Luka Doncic Dallasból Los Angelesbe költözése óta talán ez az egyik legváratlanabb, és mondjuk a Boston szempontjából az egyik legrosszabb húzás. Aztán nyilván itt is az idő majd igazságot tesz. Az elmúlt idén egyik legjobbjáról van szó, aki a Jason Tatum sérülése alatt cipelte a hátán a Celtics-et, majd miután Tatum felépült még utána is, tehát egy nagyon perspektívikus, kiváló kosárlabdázót tudott megszerezni a 76ers. George egy nagyon rutinos játékos, aki pályafutása során mindig olyan együttesekbe igazolt, vagy pont az ő személye az, aki esetleg gátolja azt, hogy kiugró sikereket érjen el. Nem sikerült még nagyot dobni a George-nak. Lehet, hogy az ő szempontjából a Boston beigazolás egy lehetőség, és lehet, hogy egy megfelelő puzzle darab is lesz Bostonban, hiszen egy nagyon jó catch and shoot játékos, kiváló dobó készséggel megáldva, és hát tényleg nagyon régóta játszik az NBA-ben, minden tud erről a játékról. Ettől függetlenül én azt látom, hogy a Philadelphia okosabban építkezik, és egy nagyon erős csapatot rak össze. Bostonban kérdés, hogy George majd hogy illeszkedik a képezetbe, Philadelphia-ben is ki kell alakulni egy hierarchiának az öltözőbe, hogy Brown ebben hogy illeszkedik, és hova kerül, ezt eldöntik majd a következő hónapok, akár idények, mert hát nyilván Filiben most azért sok olyan játékos van, aki szeret vezér lenni, és a labdát is eléggé szereti.
4: Mit gondolsz LeBron Jamesről? Ugye az amerikai szupersztár elhagyja a Los Angeles Lakerst, még jelen pillanatban nem tudjuk, hogy hol folytatja, melyik együttesben látod őt a következő szezonban?
3: Nagyon jó kérdés. Tehát itt az elmúlt hetekben, ahogy én olvastam a híreket, nagyon sok csapattal hírbe hozták. Kezdve itt ugye a volt együtteseivel, a Miami-val, illetve a Cleveland-del, de ugye talán a legélesebb helyzet és talán a legtöbb pillanatról szólt, hogy a Golden State lehet a befutó, ahol egyébként együtt játszott a Steph Curry-vel, ugye a 2024-es olimpián egy kiváló tandemet alkottak ők Párizsban együtt, és hát kiváló barátságban is vannak. Nem tudom, hogy hol köt ki. Nekem egy nagyon picit már meglepetés volt az is, hogy nem a Lakersben fejezi be a pályafutását, viszont teljesen világos, hogy a Lakers arra az útra lépett, hogy az ő bérköltség másra fordítva Luka Doncic köré építsen egy új csapatot, amivel valóban bajnok esélyes lehet. Így aztán vélhetően nagyon messze voltak az elképzelések LeBron és a Lakers között. Nagy kérdés egyébként, hogy LeBron távozásával a fia Bronny marad-e a Lakersben, vagy esetleg megint próbálnak csomagban mozdulni. Nem tudom, hogy a tárgyalások erre kitérnek-e. Egyelőre Bronny a Lakers keretében van. Nem tudom, hogy James a pénzt tekinti a legfontosabbnak, vagy esetleg a pályafutását szeretné mondjuk keretezni azzal, hogy egy olyan csapatban folytatja a pályafutását, ahol már játszott. A harmadik lehetőség pedig az, hogy tényleg megpróbálja megtalálni azt a csapatot, amelyikkel még egyszer a csúcsra érett és bajnok lehet. Nagyon halványan szóltak itt tényleg egyébként a Philadelphiáról is ilyen szempontból. Nagyon érdekes pár nap következik, mert én azt gondolom, hogy hamarosan azért el kell dőlnie, hogy LeBron James hol fogja folytatni a pályafutását. A mostani rájátszásban azért megmutatta, hogy benne bőven van. Más kérdés, hogy a bérigénye, illetve a konstans mutatott teljesítménye mennyire áll összhangban, illetve mennyire fut ez párhuzamos vonalakon.
4: Melyik lenne a legizgalmasabb, hogyha mondjuk visszatérne Clevelandbe, ahol minden elkezdődött, ha esetleg Miami-ba menne a másik korábbi csapatába, ahol esetleg akár Giannisszal is együtt játszhatna, vagy pedig tényleg megvalósulna a Golden State Warriorsnál a Curry James 2-s?
3: Én a Golden State-et mondanám ilyen szempontból, mert valóban egy szuperszár csapat épülhetne ott, tehát ugye mondani is kell, hogy Kristaps Porzingis is aláírta a Warriorhoz, Draymond Green azért lépett ki a szerződéséből, hogy a Golden State-nek nagyobb mozgástere legyen a fizetések terén, tehát hogy egy tényleg egy nevekre nagyon hangzatos és mutatós csapat épülhetne a Warriors-ba. Nagyon kíváncsi lennék egy ilyen összetételben, egy 82 mérkőzéses alapszakasz plusz rájátszásos szezonban ez a nem túl fiatal társaság mire lenne képes, ráadásul talán a felsoroltak Greenen kívül azért mostanában már gyakrabban sérültek is, de mindenképpen egy nagyon érdekes idén lenne, hogyha Golden State lenne végül az állomás.
4: És mire mehet a következő szezonban a Lakers?
3: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Itt próbáltam több tengeren túli portál elemzését elolvasni. Itt ugye többségében azért úgy gondolják, hogy ez nem egy bajnokesélyes csapat, és érdemben nem fog előrelépni ez a Lakers, és még mindig azért, mert talán, hogy a védekező oldalon kevés a kapacitás és kevés a minőség. Mondjuk pont Kessler egy A-kategóriás védő, aki nagyon jól védi a gyűrűt, a festéket, kiváló lepattanózó. Ez volt egyébként a cél, ahogy láttam a Lakersnél, hogy egy top kategóriás center érkezzen. Ez lenne Kessler, aki a Utah Jazzben lett meghatározó játékos, és egyébként még nagyon fiatal, tehát bőven van benne fejlődési potenciál, és a pick and roll, azt várják, hogy Doncsicsal majd a pick and roll játékban, az a 2-2 elleni játékban majd nagyon eredményes lesz, és hát tényleg nagyon fontos lesz a Lakersnek, hogy a gyűrű alatt mennyire lesz domináns, és akár a védő lepattanókat mennyire tudják megszerezni, kizárni az ellenfelet, mert azért az előző idényben főleg a saját térfelükön voltak problémái. Ugye hiányzik egy láncszem, vagy akár kettő is a Lakersből, de ugye nagyon kevés helyük van a sapka alatt, mármint a fizetés terén. Mindenféle megoldáson törik most a fejüket, hogy Jonathan Cummingát megszerezzék Atlantából. Ugye Cumming is egy fiatal játékos, aki a Golden State-ben pallérozódott, és ott mutatta meg igazán, hogy mennyire tehetséges. A nagy áttörés még nem sikerült neki, egy 12 pontos átlagot mutatott az előző idényben, de hihetetlenül atletikus játékosról van szó, aki egyébként jó védő is, és Doncic és Reeves mellé, akik egyébként a játékot szervezik, elképzelhető, hogy egy nagyon-nagyon fontos és használható láncszem lenne. A legnagyobb veszteséget pont Hachimurában érzem, hogy ő ennek ebben a csapatban nagyon-nagyon fontos szerepet kaphatott volna, de itt is azt gondolom, hogy miután nagyon sok pénz elment Kesslerre, Reevesre, Doncic is sokat keres, tehát itt azért a vezetőknek behatárolt lehetőségeik vannak, és hát így tényleg sakkoznak és próbálkoznak, hogy a lehető legjobb csapatot összerakják. Meg hát nagyon fontos lesz, hogy mennyire maradnak egészségesek a sztárok, gondolok itt Doncicra és Reevesre, aki pont az idén legfontosabb szakasz előtt sérültek meg.
4: Mit szólsz a másik Los Angeles-i csapathoz? Ugye a Clippers nagyjából egy héttel ezelőtt megállapodott a Toronto Raptors-szal, hogy Kawhi Leonard visszatér a kanadai városba. Ennek nagyon sokan örültek, ugyanakkor most az NBA leállította, illetve felfüggesztette ezt a transfert, hiszen itt illegális szponzorációról van szó. A Clippers illegálisan pénzelte állítólag Kawhi Leonardot, megy a vizsgálódás.
3: Meglepő, mert azért viszonylag ritka az ilyen, hogy ilyenért vizsgálódik az NBA, és hogy leállt az üzlet. Nem tudom, hogy Torontóban ehhez mit szólnak, illetve ezt hogy fogadták. Ami biztos, hogy a Clippersnél egy teljes újratervezést folytatnának most, hiszen kiszorták a legnagyobb sztárokat, még pont abból a csapatból is, amivel az előző idényben elindultak. Gondolok itt Harderre, aki Clevelandbe igazolt, de Zubacot is elpasszolták a palánkalól, most pedig Leonard ment volna. Nagyon érdekes a helyzet a Clippersnél. Én azt látom, hogy egy teljes újra építésben gondolkodnak, és most tankolni fognak egy-két szezonon keresztül. De hát ebbe közbeszólt ez a történet. Hogyha Leonardnak erővel, erejével maradnia kell, akkor az megint egy más út. Nyilván lesz megoldás ennek a sztorinak, mert az semmiképpen nem jó, hogyha most ezek után Leonardnak maradnia kell. Az biztos, hogy a Clippers-el most egy darabig én úgy látom, hogy nem kell számolni, mint nyugati csapat, vagy nyugati meghatározó csapat.
4: A bajnok New York Knicksnek sikerült egyben tartani a magot.
3: És ez nagyon nagy előny lehet a Knicksnek, főleg, hogyha ahogy a játékosok ahogyan formában endültek az idény második felére a rájátszásra, egyre jobban elhitték, hogy esélyesek lehetnek akár a keleti főcsoport megnyerésére, aztán meg a döntő megnyerésére, hát és lényegében végigszáguldottak a rájátszáson. Ez egy óriási erény, és hogy együtt maradt a társaság, az meg azért nagyon fontos, mert most már megvan a győztes mentalitás, most már megvan az, hogy megvan az a recept, amivel ez a csapat végig ment az előző idényen, és végül bajnok lett. Ez elégedettségben fog jelentkezni, vagy pontosan azt hozza, hogy egy nagyon magabiztos Knicks-et fogunk látni a pályán, amelyik bajnokként erőt tud mutatni, magabiztosságot tud mutatni, és ezzel már lélektani erőt is szerez magának. Nagyon fontos lehet az, hogy összeszokott társaság kezdi a bajnokságot, és hát az összes többi csapatnál lényegében azért újra kell a többségében építeni a csapatkémiát, a taktikai feladatok megismerése, meg hát nagyon fontos az öltözői hierarchia, ami azért nem mindig alakul ki nagyon gyorsan, és néha mesterségesen kell belenyúlni, ami nem szerencsés. A szerencsés az, amikor úgy előzte egy csapat, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy hol az öltözőben és a pályán a helye, és azok a sikeres csapatok, ahol nagyon tiszta és virágos a szerkezet és a hierarchia, és ilyen szempontból azért a New York láthatóan nagyon jó helyzetben van.
2: Az észak-amerikai kosárlabda bajnokság, az NBA nyári átigazolási szenzációiról Balogh Bence beszélgetett Bobori Balázssal, és a körkapcsolásban valamikor ígértem önöknek jégkorongot, vízilabdát, kosárlabdát, labdarúgást, és azt hiszem, hogy mindezt teljesítettük. Úgyhogy a körkapcsolás nyugodt lélekkel búcsúzik. A szerkesztő Erdei Márk, a hangmérnök Antal Rihád, továbbá a kommentátorok és a riporterek nevében is megköszönni a figyelmet a körkapcsolás műsorvezetője Edvi László, de ne menjenek sehova, hiszen hamarosan kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság második negyeddöntője. Spanyolország és Belgium között a találkozó két kommentátor a német Kornél, illetve Regős László Pál lesznek, a szakkommentátor Bene Ferenc. Jó szórakozást mindenkinek!
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: I'm a fireball.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Európa legjobbja még gólt sem kapott a világbajnokságon. Ezúttal a 8 év után ismét 4 közé vágyó belgák lesznek a hispánok ellenfelei. Spanyolország, Belgium, labdarúgó világbajnoki negyeddöntő 23 órától a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
7: Gól! Gól! Megvan!
8: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Franciaország ellenfélre vár, jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Vagy a spanyol, vagy a belga válogatott lesz majd az elődöntőben a 8 évvel ezelőtti világbajnok francia csapat ellenfele. Nagyjából 2 óra múlva ez ki fog derülni, hogy melyik csapat, még az is lehet, hogy a 2018-as elődöntő a francia-belga megismétlődik, ehhez nyilván a spanyoloknak is lesz egy-két szava, az viszont ezzel már biztos, hogy lesz európai csapat az idei világbajnokság döntőjében. A spanyolok egy helyen változtattak a kezdőcsapatban, Luis de la Fuente ezúttal Pedrit kihagyta a középpályáról, a helyére pedig Fabián Ruiz került be, ahhoz képest, hogy a portugálok ellen a nyolcad döntőben hogy állt föl a spanyol válogatott, amely a mai mérkőzésen is kezdő mezében fog pályára lépni, piros mezben és sötétkék nadrágban. Unai Simon a kapuban, tehát Pedro Porro a jobb hátvéd, Kubarsz és Laporta két közép hátvéd, Cucurella a baloldali védő. Előttük Rodri és Fabián Ruiz a két középpályás, a jobb szélről Yaman indul, a bal szélről Bana, közöttük Olmo, a középcsatár pedig Oyarzabal.
10: Harmadik alkalommal találkozik, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ez a két csapat, Spanyolország és Belgium, a világbajnokságok történetében 1990-ben meccseltek legutóbb, akkor a spanyolok 2-1-re nyertek. A belga kapitány pedig 3 helyen változtatott, Rudi Garcia 3 helyen cserélt a legutóbbi az Egyesült Államok elleni kezdőcsapathoz képest. Fanáken, De Bruyne és Jeremy Doku került be a csapatba, onnan ugye sérült, Tielemans illetve Dodi Lukevakio került ki, gyászszünettel indul majd a mérkőzés, úgyhogy minden továbbit csak ezt követően majd.
9: Fanáken egyébként utólag került be a kezdőcsapatba, mert hogy Tielemans volt a belgáknál előzetesen jelölve, vagyis hát egy bő egy órával ezelőtt még Tielemans volt ott a kezdőcsapatban, aki ugye a belga válogatott csapatkapitánya, így azonban De Bruyne lesz a karszalag, és a Koraszki mellett, tehát Fanáken fog szerepelni a középpályán. A belga válogatott ugye a házig az Egyesült Államokat győzte le az előző körben, elég magabiztosan 4-1-re, az amerikai válogatott sem ugyanazt az arcát mutatta, amit korábban, de hát a spanyolokkal már jóval nehezebb dolga lesz a belgáknak, gyanítom, hogy ezzel Bene Ferenc is egyetért.
4: Pontosan egyetértek, és tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Nagyon érdekes mérkőzést várok, és mindkét kapitány húzott váratlant a kezdőcsapatot illetően, és mindkét oldalon van nagyon-nagyon komoly potenciál a padon.
10: Na gyorsan akkor a belga 11, mert hogy őróluk még teljes egészében nem esett szó. Jobbról balra egyébként a belga csapat kezdte a mérkőzést, és rögtön egy veszélyesnek tűnő belga helyzet. Simonnak kell összeszedni a labdát, de már az alapvonalon túlról jön a beadás. Szóval Courtois védi a belga kaput, de Kuiper a védelem bal oldalán, Castagne jobb oldalon, Mechele, valamint Engoly középen, ahogy Regős László említette, Fanaken és Raskin a két mondjuk úgy, hogy szűrő vagy védekezőbb feladatokkal ellátott középpályás, Doku, De Bruyne és Trossard pedig De Ketelaere munkáját kell, hogy segítse. Tehát elvileg, hogyha egy hadrendet kellene megfogalmazni, legalábbis amit nekünk előzetesen megadtak Rudi Garcia csapata részéről, ez egy 4-2-3-1-es hadrend, és ahogy említettem, tehát Belgium kezdte a mérkőzést, most viszont már a kispadokhoz közelebb eső oldalon Pedro Porro révén a spanyolok jöttek egy bedobással, és megint csak Pedro Porro lesz majd az, aki elvégezheti a bedobást. Amikor majd megáll a játék, és lesz rá lehetőségünk, természetesen egy kicsit belemehetünk abba, hogy ugye, ahogy Laca is említette, hogy biztos, hogy lesz európai csapat a döntőben, hogy akkor jó is, nem jó a kvóták elosztás. Ugye sokat beszéltünk ezen a világbajnokságon arról, hogy kinek mennyi járna, hogyan, úgyhogy mindenképpen, ahogy majd egy picit áll a játék, erre sort kerítünk. Most viszont Jamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt Spanyolország jöhetett szabadrúgással, és a felezővonal, valamint az oldalvonal találkozásán a Porro kérte volna a labdát. Kubarsi viszont Laporthoz teszi, ő meg hátra Unai Simonhoz. Nincs gól, egyelőre említésre méltó helyzet sincs a mérkőzésen. Spanyolország-Belgium 0-0.
11: Oyarzabal íveli ki a bal oldalra, ahol pedig Baena kapja, mellette pedig már jön Cucurella, menetrendszerűen Baenát teszi, és Cucurellának a beadás viszont levágódik Castagne-ról, és már sípol is a játékvezető, ezek szerint Cucurella már lesen kapta a labdát, úgyhogy belga szabadrúgás következik majd 16-oson belülről. Romelu Lukaku is a kispadon, tehát ahogy ezt eddig is megszokhattuk tulajdonképpen a világbajnokságon. Igaz ezzel, azt hiszem a belgák most nem szomorkodnak emiatt, mert hogy Lukaku csereként bálva már 3 gólt is szerzett a világbajnokságon. Talán valami hasonlóban bízik ma is Rudi Garcia, meg lehet, hogy teljes Belgium. Előreíveli a labdát Courtois, elszáll De Ketelaere feje fölött, és kimegy a labda az oldalvonalon túlra. Dobhat a spanyol válogatott, Pedro Porro pedig már be is dobja Kubarsinak, Kubarsi ívelni előre, Olmo készíti le mellel, ez azonban a belgákhoz kerül, a középpályáról visszakerül a labda a védelembe, ahol Ngoy teszi haza egészen Courtois-i. Courtois-t megtámadja Oyarzabal, a belga kapus így gyengébbik lábával jobban íveli előre, és ez nem is volt pontos, kimegy a labda megint csak az oldalvonalon túlra, Cucurella végezhet majd el bedobást a mérkőzés 4. percében, Spanyolország-Belgium 0-0.
10: Feri, Bene Ferenc, hogyan lehet feltörni ezt a spanyol védelmet? Ugye 6 mérkőzés óta sorozatban nem kap gólt a spanyol válogatott. Mindenféle rekordot megdöntött Unai Simon, illetve a spanyol védelem ilyen tekintetben. Majd mindjárt tudsz rá reagálni, de Olmo szépen fordul le a felező vonalnál, és egy veszélyesnek tűnő spanyol támadás indul. Baena középre teszi a labdát, egy kicsit lelassul most a spanyolok akciója, de ahogy Laca az imént fogalmazott, menetrend szerint megérkezik Cucurella a spanyolok bal oldalán. Jön egy bal oldalról középre ívelt labda Oyarzabal felé, ez pontatlan bedobással jöhet majd Spanyolország. Szóval van erés ezen a spanyol pajzson, hiszen például ugye az amerikaiak ellen a belgák megmutatták, hogy ebben a csapatban nagyon komoly támadó potenciál lakozik, ellenben a spanyol meg a legjobb védekezéssel rendelkezik. Szóval van erés a pajzson, de csak majd a bedobás után tudod mondani most.
4: Igen, alapjában az a spanyol válogatott a góltalansági rekordját, azt nem annak köszönheti, hogy egy betonvédelemmel rendelkezik és gyakorlatilag kibekkeli mérkőseket, hanem nagyon keveset hagyja, hogy az ellenfélnél legyen a labda. Tehát a spanyoloknak gyakorlatilag a legjobb védekezés a támadás alapon van, ennyire jó statisztikájuk. Nyilván azért képzett jó védőkkel rendelkeznek és rendkívül jó kapusokkal, és itt szándékosan használnak többes számot, hiszen Unai Simon az első számú kapus, de nem esnének kétségbe, amennyiben váltásra kerülne a sor. Tehát összességében egy nagyon-nagyon jó működő gépezetről beszélünk, amelyik csapat nagyon sokat tartja az ellenfél térfelén a labdát. Majd folytatom.
10: Igen, most is ez történik. Olmo és Jamal játszanak össze, szerel viszont a belga csapat, és Doku hozza ki most már a labdát.
11: Doku két-három emberen is átfűzi magát, aztán talán Fabian Ruizon fennakad, de csak eljut a labda De Ketelaréig, aki kiteszi a jobb oldalra. Ott most épp Kasztány szelidíti meg, és teszi vissza a védelembe Engolyhoz. Engoly pedig Mehelének passzolja tovább, egy picit úgy tűnik, hogy rendeződnek a csapatok. Mehele a bal oldalra játsza, De Bruyne húzódik ki egészen az oldalvonalhoz, de ő is csak hátrafele tudja tenni Mehelének. Mehele a védelem tengelyében, Olmo lép ki rá, Mehele így inkább hazaadja Courtois-nak, Courtois tovább Engolynak, 16-os jobb sarkánál a középhátvéd, aki Kasztányhoz teszi, ő az oldalvonal a párhuzamosan íveli földeket elára felé, elfejeli a védelemből Laport, és ezzel most megint fordulhat a spanyol válogatott Rodri, a kezdőkörben játsza a bal kezéhez Fabian Ruiznak, aki visszaadja aztán Rodrinak, visszazár a belga csapat, de nem is siet a támadással a spanyol válogatott, inkább Kubarsit hozzák játékba, aztán már Pedro Porro a jobb oldalon, az ő passza fennakad ott a belga középpályán, méghozzá Raskinon, aztán csak eladják megint a belgák, de Kuiper passzolt rosszul. Ujjátszabá pedig sarokkal játsza meg Bayern át, aztán Kukurájához kerül ki a labda a bal oldalra, Ruiznak passzol, aztán megint ő beveszik Oyarzabált, kis területen zajlik most a spanyolok játéka, talán Rodri átíveli a másik oldalra, így is van, Jamal felé jön a keresztlabda, Jamal átveszi, de rosszul, tisztázni tud előle, de Kuiper dobhat a spanyol csapat a 7. percben 0-0-nál.
10: Így bizony, a jobb oldalon, a spanyolok jobb oldalán, a kispadokhoz közelebb eső oldalról jöhet majd Pedro Porro bedobása. Peri, majd kérlek arra is reagálj, amikor lesz legközelebb lehetőséged, hogy sokat beszéltünk róla, hogy a nagy sztárok VB-je ez, tehát Haaland, Mbappé, Messi, a nagy sztárok közül az ifjú titán Jamal csillog talán a legkevésbé, tehát ő róla szólnak a legkevésbé a hírek, hogyha a spanyol játékot vagy a spanyol válogatottat vesszük alapul, vajon ennek mi lehet az oka, és mivel a belgák most tartják saját 16-osok előterében a labdát, az előző gondolatmenetet is tudod zárni fel, illetve akkor ezt a Jamalosat is kérlek.
4: Hát, nyilván, tehát a spanyol védekezésre visszatérve, egy nagyon fontos különbség van, mondjuk Kubarsi a Barcelonában rendkívül magasan védekezik, tehát extrém módon feltolja a védekezést egészen a félpályáig, így többször a Barcelona úgy kapott gólt, hogy nagyon nagy terület volt mögöttük, na most De La Fuente ezzel azért ellentétes stratégiát képvisel. Optimálisan a térfél közepén és a labdához képest 25-30 méterekre húzzák meg a védővonalat, tehát gyakorlatilag a spanyol védelem időben indítja meg a hátrálást, ezért a kapus és a védővonal között viszonylag kevés terület van, ahova bejátszák a labdát. Ilyen módon két lehetséges forgatókönyv lehet véleményem szerint a belgák részéről. Vagy egy magas letámadással próbálnak minél több ütközést kicsikarni, hiszen úgy vélem, hogy fizikálisan, tehát gyakorlatilag tömegre azért a belga támadók vaskosabbak, mint a spanyol védők. Bocsai
10: tanárul azt mondaná, hogy tesúly kilogramban jobbak.
4: Így van, tökéletes. Hát, hogyha egyfajta ilyen kézilabdás mérkőzést tudnának kialakítani, mert nagyon sok a testkontakt, abból szerintem a belgák jönnének ki jobban, különösen, hogyha Lukaku majd a másik fél idő, vagy akár Luka Bakio a pályára kerül. Viszont a másik dolog pedig, hogy amennyiben a spanyol válogatott mégis a labdabirtoklási fölényében mondjuk középső harmadban, vagy akár a védőharmad határán labdát eladna, és gyors kontratámadással azért van lehetőség a belgáknak. Itt most ízelítőt láttunk eddig mind a kettőből, hiszen amikor rögzített labdakihozatal van, tehát mondjuk kirúgás következik, abban az esetben a spanyolok részéről, abban az esetben a belgák igenis magasan letámadnak, és már a spanyol 16-osnál próbálnak labdát szerezni.
10: A kezdőkörben tartja most Spanyolország a labdát, Rodri hátrafelé Laport, és akkor Kukurella messziről észrevehető tizimiskájával, aztán Jamal átkeveredik a bal oldalra. A mérkőzés játékvezetőiről talán még nem szóltunk, az angol Michael Oliver dirigálja a mérkőzést, és az, hogy Jamal a bal oldalon tűnt föl, ez okozott némi nemű kavarodást a belga védelemben. Trossard volt az, aki lerántotta, rögzített szituációs játékhelyzet a 16-os baloldali csücskéhez egészen közel. A labda onnan jöhet majd szabadrúgással a spanyol válogatott. Hát természetesen megnövekszik a népsűrűség benne a 16-oson belül, mert az lenne a meglepő, ha ez nem így lenne. A 10. percben jár a mérkőzés. Minden mezőnyjátékos, aki él és mozog a belga 16-os környékén. Ugye Unai Simon az egyetlen, aki hátul van. Laposan élesen beközépre, lecsorog a labda. Mi lesz az ismétlés sorsa? Ott az óriási Rodri lövés és a nagyon nagy blokk. Még mindig Belgium 16-osán belül a labda nem tud felszabadítani a belga védelem. Na talán majd most sikerül kivágnia a belgáknak, de csak a felező vonalig jut a labda. Megvan a meccs első komoly helyzete A 10. percben Spanyolország előtt adódik, marad viszont a gól nélküli döntetlen, és csak kellett nekem nem kritizálni Yamada, hogy beszéljünk Yamáról, hát az ő zsenialitása kellett ahhoz, hirtelen ott termett a semmiből a bal oldalon, és kiharcolt egy veszélyes szabadrugást.
4: Igen, Yamád biztos frusztrálja, hogy eddig a világbajnokság nem róla szólt, de az ilyen típusú játékosokat nem lehet leírni, tehát gyakorlatilag az a sebesség, az a cselező készség, képesség, és az a fajta billentő, már-már kiszámíthatatlan mozgás azért az mindig arra predesztinálja, ráadásul az a rendkívül jó balláb, hogy bármikor villanhat és összehozhat egy 11-est, összehozhat egy gólpaszt, vagy akár egy gólt. Szóval Yamal azért így is az egyik legveszélyesebb tagja a spanyol támadó alakulatnak.
11: Régóta várnak már a belgák egy Spanyolország elleni győzelemre tétmérkőzésen, már ami a rendes játékidőt illeti. 1980-ban az Európa-bajnokságon sikerült legutóbb legyőzniük a spanyol válogatottat. Azóta ugye volt ez a 86-os VB negyeddöntő, ahol 11-esekkel a belgák jutottak tovább, de rendes játékidőben 1980 óta nem nyert Belgium a spanyol válogatott ellen. Rodri kapja most a labdát Laporte-tól, a kezdőkörben Rodri átlép a belga térfélre, és már néz körbe, hogy kit tudna megjátszani, Ruiznak játsza, Ruiz azonban pontatlanul passzolja föl, ez így de Kuiperé, jöhet a belga csapat, visszaadja Fanaken a védelembe, ott van most Ngoy-nál a saját 16-osán belül, onnan a jobb hátvédnek Kastánynak passzol, aztán beveszik Raskint a középpályán, ő rúgja előre a védelem mögé, de Ketelárival kell versenyt futni a Laportnak, a spanyol védő megnyeri a versenyfutást, és egy becsúszó mozdulattal hazadja a labdát Unai Simonnak. Simon már feljátsza Rodrinak, Rodri saját tér felének közepén veszi át a labdát, szembefordul De Bruyne-nel, aztán Kubarsinak passzolja, Kubarsi pedig kiteszi a jobb oldalra Pedro Porrónak, újra Kubarsinál a labda, Dani Olmo és Oyarzabal is indult a mélységből, de Kubarsi nem vállalkozott most egy indításra, inkább Rodrinak passzolta, aztán már Laporte kapja, Laporte is belép a támadásba, már ott van a belga térfélen, a mezőn sűrűjében, onnan adja ki Bayernának a bal oldalra, Bayerna pedig vissza megint csak Rodrihoz, aki a mélységből irányítja a spanyol támadásokat. Kubarsi ezúttal jön az indítás, és nem is rossz, jön is a lövésen, gólról vágódik le Bayerna próbálkozása, kezezést reklamál a spanyol középpályás, de ez azt hiszem inkább Ngoy teste volt. Michael Oliver jelzi, hogy álljon meg a játék, addig ne végezzék el a kirúgást a belgák, mert hogy kiment közben a labda az alapvonalon túlra. Nyilvánvalóan a videóbíró segítségével ellenőrzik, hogy mi történt itt, mi volt itt az elmúlt helyzetben. Hát odaért valóban Ngoy kezéhez, de azt hiszem a teste mellett volt, úgyhogy ezért nem jár majd 11-es.
4: Egyetértek, természetes testhelyzet volt.
10: Hát meg annyira közelről jött, hogy ilyen erővel akkor mindenki ezt csinálná, hogy rálövi egy centiről. Igen. A védő kezére, és akkor az 11-es. Tehát azért értem a szabályalkotó szándékát közben egy belga baloldali beadás, amelyet Unai Simon szed le, de ne csináljuk a futball bohózatát vagy paródiáját. Ha már Laca azt említette az imént, hogy a spanyolok régóta várnak egy spanyolok elleni rendes játékidős győzelemre, azért azt a számot is, vagy azt az adatot is tegyük ide hozzá, hogy a legutóbbi 5 egymás elleni mérkőzésű gólkülönbsége 13-1 a spanyolok javára, tehát bődületes fölényben az Európa-bajnoki címvédő Belgiummal szemben. De hát ezek mind a, hogy mondjam, a szikár tények, vagy statisztikai adatok, azért mindezt a pályán készpénzre váltani, gólra váltani, azért az nem lesz könnyű. Főleg úgy, hogy tényleg a belgák azok után, hogy most mind a kettőtökre nézek, bemákolták Szenegál ellen, vagy nem tudom, minek nevezzem.
4: Szerintem konkrétan ők se tudják, hogy jutottak
10: ugye
4: tovább.
10: Tehát, hogy az szerintem ezen a világbajnokságon az egyik legérthetetlenebb dolog volt. Én akkor aludtam el, amikor 2-0-ra ment Szenegál, és úgy ébredtem fel másnap reggel, hogy nem értettem, hogy Belgium hogy tudott ebből a reménytelen helyzetből tovább jutni. Na mindegy, az Egyesült Államok ellen viszont zseniálisan jól játszottak, és bár oké, nem túlértékelve az amerikai csapatot, de mégis egy házigazdáról beszélünk, akit megsemmisítettek. Doku, közben már a spanyol térfél közepén Dokut fölrúgni sem lehet, aztán tovább teszi a labdát, lesz lövőhelyzet, Rosszár volt az, aki megérkezett, és a 16-os vonaláról próbálkozott volna, a lövése viszont lepattal a blokkról, bedobással jöhet a belga csapat, de a Fuente, a spanyolok kapitánya fölpattan és feszülten magyaráz az övéinek, nem nagyon lehet ezen csodálkozni, hiszen a belgák először jutottak el úgy a spanyol 16-os környékére, leszámítva az első másodperc alapvonalon kívülről jött beadását már, hogy ez vérnyomás emelkedést okozott a spanyol kapitánynál Yamal és Doku nagy csatája a spanyol kispad előterében. Yamal nyeri a párharcot, aztán Yamal ballábas indítása nem jó. Rodri szedi össze a labdát, Rodri a kezdőkörben, Kukurellához emeli ki. Kereken negyed órája játszanak a csapatok a világbajnoki negyed döntőben. Spanyolország, Belgium 0-0.
11: Rodrinál a labda a belga térfél közepén, vele szemben ott van Van Aken, Rodrira is teszi Fabián Ruiznak inkább, aztán már Bayernánál a bal oldalon, a 16-os sarkánál egy lapos betadás Olmo, kicsit trükközget, de elpattant tőle a labda végül, és ki is tudja fedezni ott Kasztány. Az alapvonalnál Olmo picit talán túlbonyolította, igaza, az sem volt tökéletes Bayernától, nem lett volna egy egyszerű technikai feladat, vagy nem volt egy egyszerű technikai feladat, ahogy itt át kellett volna vennie Olmónak. Jöhet majd kirúgással így a belga válogatott a mérkőzés 16. percében. A játékvezető még vár egy picit, hogy

0: Bejön át, ez egy picit hosszúnak tűnik, nagyon hosszú lett végül, ki is ment az alapvonalon túlra, pedig nem volt rossz elképzelés Pedro Porrótól, mert hogy a pályának azon a szélén, azon az oldalán nem volt igazából senki Bayernán kívül, ő azonban nem volt annyira gyors, hogy elérje ezt a labdát. Belga kirúgás következik a 17. percben, Spanyolország-Belgium 0-0.
1: Courtois számára nagyon sok ismerős a túloldalon, hiszen madridi játékosként lett légyen az egyik vagy második madridi csapat, azért nagyon sok játszótársal kellett már megküzdenie. Jamal kerül a földre, a Berga tér fél közepén, nincs szabad rúgás, Oliver azt mutatja neki, hogy keljen fel, Doku gyorsít rá, és akkor jön előre Belgium. Most érnek vissza és zárnak vissza a spanyolok, Dani Olmo is középen visszazár, viszont jön egy jobboldali beadás, a lecsorgó labda pedig azt mutatja Michael Oliver, hogy szabálytalanság történt, úgyhogy spanyol szabadrúgás jön majd kifelé. Az biztos, hogy De Kuyper érkezett és éltatlankodott egy sor, pont De Kuyper mellett került a földre egyébként Jamal az iménti szituációnál, amikor ugye amiből indult ez a belga támadás, és aztán Pedro Porro volt De Kuyper másik áldozata, immáron a spanyol 16-oson belül. Unai Simon hozza játékba a labdát, és akkor jöhetnek előre a spanyolok a kezdőkörben. Oyarzabal lép vissza, vagy a kezdőkörbe lép vissza Oyarzabal, és a kezdőkörből teszi tovább a labdát, így helyes a mondat. És aztán, mivel a belgák zárják a passzsávokat, hátra kerül Laporthoz. Laporte Cubarsit játsza meg, a spanyolok egyelőre saját térfelükön. Cubarsi gondol egy merészet, és úgy gondolná, hogy elindítja Yamahát, azért ez nem az ő erőssége, mármint az ilyen tértörelő indítások, úgyhogy a megfejtés ebben az esetben Thibaut Courtois lett a belga kapuban. Courtois nyújtja előre, jön egy középre fejelt labda De Ketelára felé, ő azonban nincs ott a helyén. Simon egy pici cserezgetésbe belemegy a 16-oson belül, önbizalomban nincs hiány Spanyolország részéről, mondjuk a spanyol szurkolók erejében szerintem egy pillanatra, hát nem is meghűlt, de hogy elkezdett kihűlni a vér, egy jelentős része látva Simon alakítását, az biztos. Olmo alakítása után viszont forrósodik a helyzet, mert hogy Olmo két gyönyörű csellel tisztára játsza magát, aztán Pedro Porrót találja meg a jobb oldalon, és Jamal ellen ítél a játékvezető Mechele, és Jamal csatáztak a 16-os vonalánál, kerültek földre mind a ketten, és ha itt a játékvezető befelé mutat, akkor ez egy nagyon komoly spanyol lehetőség lehetett volna, így viszont nem lesz belőle spanyol lehetőség, hanem Thibaut Courtois egy kirúgással felérő szabadrúgást végezhet el 0-0-nál.
0: A 20. percben Courtois oda is passzolja Mehelének, Mehele feljátsza a középpályára, ott a tovább pörgetett labda viszont már a spanyolokhoz kerül, akik hát továbbra is mezőnyfölényben, a meglabda birtoklási fölényben a spanyol válogatott a belgákkal szemben. Rodrinál van most épp a spanyolok csapatkapitányánál a labda, elpasszolja Olmónak, aki most visszáhúzódik a saját térfelére, Olmó teszi hátra, aztán Cubarsihoz, megint Olmónál a labda, aki ezúttal Laportot játsza meg, a bal oldalon settenkedik föl Cucurella, spanyolok bal hátvédje, de nem ő kapja a labdát, hanem Baenát hozzák játékba, aki pedig Rodrinak passzolja, Rodri a felezőnél jár, visszaadja Cubarsinak, de ő is már a belga térfélen. Beszorul picit a belga válogatott, de egyelőre nagyon messze a labda a belgák kapujától. Rodri most passzolja fölfelé, Olmoig azonban nem jut el, mert hogy Bayerná passzát Mehele hatástalanította. Aztán elveszítik a belgák, Jamal pedig lőhet, el is lövi, mellé megy. Lamine Yamal próbálkozott a 21. percben, egy méterrel nagyjából mellé ment a labdája, de ő azt reklamálja, hogy egy belga játékos beleért, így szögletnek kéne következnie. Michael Oliver viszont kirúgást ítélt azonnal. Kérdés, hogy helyesen-e, vagy tévesen. Az biztos, hogy Jamal lövésébe lépett volna bele Mehele, és hát lehet, hogy súrolta picit a vádliát, a sípcsontját a labda. Minden esetre Michael Oliver ezt viszonylag közelről nem így látta. Hiába értetlenkedik Jamal, a labda a belgáké, de Kuypernél van, aki feljátsza a középpályára Raskinnak, most pedig már De Bruyne indítana a bal szélen, de Ketelárihoz azonban nem jut el a labda, mert hogy Pedro Porro kifejeli a pályáról. De Bruyne el is végzi a bedobást, odadobja Raskinnak, aki Dokut játsza meg, Doku elviszi Rodri mellett, a bal oldalon teljesen üresen De Bruyne, hát neki szánta, de egy két méterrel elé jött a labda, így nemes egyszerűséggel kipasszolta az oldalvonalon túlra. Jöhet Spanyolország a 22. percben, gól nélküli döntetlen az állás.
1: Hamarosan jön majd az első szünet, az első félidei szünet.

0: inkább így mondom. Pedro Porro végezte el a bedobást, úgyhogy akkor lesz egy picit részletesebben idő majd az első félidő első feléről beszélni. Most viszont megint méltatlankodik egy sor. Ezúttal Oliver most megfújja azt a szabadrúgást, amit nagyon szeretett volna már kiharcolni, vagy kierőszakolni. Engoly volt a vétkes. Rodri végzi el a spanyol térféről még, de nagyon közel a felező vonalhoz volt a labda az imént. Arról sem esett még szó talán, hogy Los Angelesben rendezik ezt a negyeddöntőt. Hát egyébként hiába az elképesztően borsos jegyárak jó pár mérkőzése, itt is teltház van. Olmos zseniális labdát ad Jamalnak! Jamal menne, és nem, a Michael Oliver nem érzékeli, vagy nem érti azt, amit Jamal szeretne. Jamal azt reklamálta most, hogy egy nagyon finom mozdulattal ment volna el a védő mellett, aki feltartotta, és hogy nem nagyon volt lehetőség az alapvonalnál megkerülni a védőt. Feri, ezt reklamálta Jamal?
1: Ezt reklamálta, de Jamalnak egy kicsit harcosabbnak kell lennie, mert ez egy VB negyed döntő, tehát négy közé jutás van, úgyhogy nem kell itt a vélt vagy valós érelmeket reklamálni, hanem melózni kell a csapatért és az országodért. Na de ha lehetséges, akkor az ivószünetben egy kicsit elemezném a dolgokat.
0: Ferikém!
1: Tessék, nagyon szépen köszönöm, mert alig várom az engedélyeteket.
0: Ezt tudtam intézni. Tessék,
1: köszönöm
0: parancsolj.
1: Szépen. Hát először is induljunk ki abból, hogy nagyon érdekes, hiszen mindkét csapatban, ráadásul azonos poszton van egy komoly hiányzó. Pedrit a kapitány hagyta ki, számomra meglepetés, Pedri helyett Fabián Ruiz játéka, de talán Pedri mostában nem futballozott annyira minőségien és annyira jól, mint ahogy a spanyol válogatottba szokott, illetve hát Fabián Ruiz-a talán egy pici váratlan próbál húzni a kapitány, viszont a másik oldalon a belgák részéről Tielemans a bemelegítésnél megsérült, és közvetlenül a bemelegítés közben a kezdőcsapaton változtatni kellett, és így került be Fanaken. Azért ez egy nagyobb érvágás, én úgy gondolom, mint Pedri hiánya, hiszen Pedrit azért be lehet majd cserélni esetleg a mérkőzés következő szakaszaiban, vagy akár a hajrában. Tehát mindkét csapat a középpályán változtatott, vagy kényszerű okokból, vagy taktikai okokból, és gyakorlatilag ugyanaz a két csapatnak a játékrendszere, egy 4-2-3-1, egy 4-3-3 ellen szinte kipárosodnak a játékosok, ez itt rendkívüli jelentősége van a mérkőzésen, hogy ezek az adott párok milyen minőséggel töltik meg a futballt, tehát gyakorlatilag az adott párok mennyire nagy hatékonysággal nyerik meg a párharcokat, vagy mennyire tudják túlfutballozni a társukat. Ugye itt nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak, és azt szokták mondani, hogy a középpályán dőlnek el a kérdések. Nagyon nagy kérdés ezen a mérkőzésen, hogy Rodri, Fabián Ruiz és Olmo mennyire tud hatékonyan futballozni, hiszen velük szemben elsősorban a két védekező középpályás a belgáknál, Raskin és Fanaken, kifejezetten védekező típusú játékosok, tehát a Tielemans kényszerű csere az a belga válogatott középpályás védekezését erősítette, viszont a támadásokat talán kevésbé, mert Tielemans azért kapura is veszélyesebb, meg egy picivel több támadó potenciál van benne. Ami érdekes lehet, az elsősorban a Rodri és De Bruyne párhuzam, hiszen De Bruyne, ahogy látom, nem nagyon tud visszaérni Rodrival. Rodri nagyon-nagyon szabadon tudja mélységből szervezni a spanyol válogatottat. De Bruyne keveset védekezik, viszont ha a belga válogatott labdát szerez, akkor adott esetben De Bruyne szabadon is lehet, és ugye nyilván De Ketelaert center pozícióba zárják a belső védők, de amennyiben De Bruyne-re való felpasszott labdából lehet kontrát indítani, és azt mondjuk felzárkózik Trossard és Doku a széleken, akkor itt érzek a belga válogatottba lehetőséget a kontratámadásokra, hiszen Rodri, mivel szabadon játszik a támadásoknál, eladott labda esetén nem tud De Bruyne-re visszazárni, feltéve, ha lesz eladott labda, mert az viszont luxus, hogy Rodrival, Fabián Ruizzal és Olmóval De Bruyne védekezési hiányosságai miatt gyakorlatilag 3-2 elleni játék van folyamatosan a spanyolok javára a tengelybe. Ez eddig meg is látszik, csak az tény, hogy Engo és Mesele nagyon-nagyon jól semlegesítik egyelőre. Elsősorban Oyarzabalt, de ne felejtsük el, hogy Oyarzabal visszalépéseivel, vagy Baena visszalépéseivel Olmónak vagy akár Jamának van lehetősége mélységben indulni.
2: Véget ért a hidratációs szünet. Bene Ferencnek köszönjük szépen. Szerencsére lesz a második fél időben is lehetőség. A spanyolok folytatják a találkozót, Cucurella bedobását követően már ott van a labda Unai Simonnál, akit szép lassan De Ketelaere támad meg. Simon végül Jamal felé éveli fel. Jamal elől el tudja felállni, de Kuiper ki a pályáról. Úgyhogy a belga kispad elől dobhat a spanyol válogatott. Pedro Porro már be is hajítja a labdát Cubarsinak. Cubarsi a saját tér felén összejátszik Fabián Ruizzal, aztán mivel megtámadja, hogy De Bruyne végül kénytelen hazaadni megint csak Unai Simonhoz. Simon a 16-os előterében lepasszolja a másik közép hátvédnek Laportnak, aztán megint Rodri a labdával, Rodri Kubarsit játsza meg, próbál letámadással labdát szerezni a belga válogatott, de Pedro Porro végül előre vágja a labdát, ez viszont borzasztóan hosszú volt mindenkinek. Olyan már becsületből azért elindult, de Courtois minden gond nélkül fel tudta venni a labdát a földről. Jöhet így a belga csapat, de Kuiper visszaadja Mellének, aki megint csak hazaadja Courtoisnak az ötösén belül. Courtois, Dani Olmo támadja meg, Courtois egy előre ível ide Ketelára felé, ő meg is tudja csúsztatni, Doku át is tudja venni, de aztán érkezik Kubarsi és elpiszkálja előle, végül csak visszakerül Dokuhoz, támadásban maradnak a belgák, de Doku megint csak fennakad a spanyolokon, most Jamal eladja viszont, aztán Pedro Porro szerzi vissza, úgy tűnik, hogy most már a spanyolok akkor meg tudják tartani picit hosszabb ideig is, Rodri a labdával megtámadja ő de Ketelá. Aztán most már a bal oldalra kerül Cucurellához, aki az oldalvonal mellett igyekszik fölfelé. Cucurella még mindig a labdával visszaadja Fabián Ruiznak. Fabián Ruiz még egyel visszább Rodrinak, akivel most ott van szemben De Bruyne, most visszaért vele. Kubarsi egészen mélyen benne a közép hátvéd a belga térfélen. Jamának teszi ki a jobb oldalra, Jamal bal külsővel íveli be, éppen Courtois kezébe. A belga kapus maga biztosan fogja a labdát a 28. percben, amikor Spanyolország-Belgium 0-0.
0: Aktívabb egyelőre a spanyol csapat, de azért olyan nagyon komoly helyzetei nincsenek az Európa-bajnoki címvédőnek. Ez mondjuk alátámasztja azt, hogy nincs kaput általáló lövés a mérkőzésen egyelőre. 65%-ban birtokolja a labdát Spanyolország, összesen 3 kísérlet az Európa-bajnoki címvédőtől a belgáknál 1 szöglet még nem volt a meccsen. Tehát, hogy egyébként a tét azért érezteti a hatását, nem Feri ezen a meccsen?
1: Igen, mindkét csapat nagyon-nagyon vigyáz, hogy ne lehessen őket megkontrázni, mindkét csapat a biztonságra törekszik, de azért egy gól nagyon-nagyon jót tenne a mérkőzésnek, mert akkor a másik csapat, amelyik kapta, egy nagyobb ritmust vagy nagyobb tempó váltásra kényszerülne, és az egy picit megmozgatná ezt az állóvizet.
0: Igen, ez az állóvizet akkor jó eséllyel a spanyolok tudják megmozgatni, mert ők még nem kaptak gólt, a belga találat önmagában egy kisebb jellegű csodával érne fel, de persze azért láttunk már ezen a világbajnokságon különleges eseményeket, meg ugye minden sorozat azért van, hogy egyszer majd megszakadjon. Itt most egy óriási les helyzet lett volna Belgiumnál, úgyhogy Unai Simon szedi össze a lecsorgó labdát, lévén de Ketelára érzékelt, hogy lesen van és nem indult a labdáért. Jöhet előre Spanyolország, akkor amikor a 30. percbe lépünk már a meccsen, Pedro Porro teljesen tisztán a belga kispad előterében. Jamal vissza Pedro Porrohoz, lesz-e belőle beadás? Lesz beadás, Olmo! Courtois kijön, gól, vezet Spanyolország! És a meglepetést, amit meghúzott De La Fuente, Fabián Ruiz! Tessék, hát ezért kezdett Fabián Ruiz! Vezetnek a spanyolok a belgák ellen! És egy Jamal Pedro Porro összjáték a jobb oldalon, egy jó beadás, Olmo kísérletét még védi nagy bravúrral Courtois. A lecsorgolt Fabián Ruiz közelről mennyi lehetett, az 6-7 méter, bebombázza a kapuba, megszerzi tehát a vezetés Spanyolország, és hát nem érdemtelenül, mert a mezőny fölény most érik góllá.
1: Igen, és megvan De La Fuente húzása, miért történt. Először is induljunk ki abból, hogy a Jamal Pedro Porro párhuzam játékkapcsolat nagyszerűen működött. Jamal visszalépett, ezzel helyet csinált Pedro Porrónak, hogy Jamal területére való beindulásra, és gyakorlatilag megcserélték a szerepeket, Jamal indította Porrót. A beadás pedig nem Olyan Zabálnak ment, aki belül volt az 5-ös 11-es környékén, akire egyértelműen figyelnek a belső védők, hanem visszagurította Olmónak, aki visszalépett a második hullámba. A lövés után a kipattanóra érkezett Fabián Ruiz, és azért zseniális húzás, mert biztos vagyok benne, és itt jön az, hogy a játékosok karakterisztikáját is nézik az edzők, hogy Fabián Ruizban több támadó potenciál van. Egy ilyen szituációban nagy eséllyel Pedri mondjuk a 16-os környékén lett volna kipattanom, Fabián Ruiz pedig támadta a 16-ost, és ezek a nüanszok dönthetnek egy ilyen komoly mérkőzésen.
2: Érdekes, hogy Olyan Zabál most oda érkezett, ahova a portugálok elleni meccsen kétszer-háromszor nem.
1: Így van.
2: A labda jött a kapus és a védő közé, lehet, hogy most más volt a szándék.
1: Igen, de ugye egy támadónak nagyon sokszor idézőbetéve fel kell áldoznia magát. Tehát Olyan Zabál úgy vett részt ebben a gólban, hogy két védőt lekötött, labdához sem ért, de komoly érdemei vannak a gólban, hiszen amennyiben nem lett volna ott, akkor a belső védők biztos vagyok benne, hogy ómóra figyelnek, és akkor meg sem születik az átlövés, amivel a kipattanóból született a gól. Tehát a csatároknak kellemetlen a helyzete, ilyenkor le kell menniük egész egyszerűen rövid oldalra, magával kell vonzani a két védőt, ha nem jönnek vele, akkor ő is megjátszható, de amennyiben mennek vele, helyet teremt a második hullámba érkező középpársoknak, jelen esetben Olmónak. Tehát azt szoktuk mondani, hogy az éknek elsőnek fel kell áldozni magát, le kell menni rövidre, hogy a második hullámnak helyet teremtsen.
0: Az egyenes kieséses szakaszban tippeljétek már meg Fabián Ruiz játékperceinek számát.
2: Nem most sok. Most ezen a 32-vel
0: nem, a 32 nélkül, az előző két meccsen. Feri?
1: Hát kevesebb, mint egy fél idő.
0: Kevesebb, mint egy fél idő, 6 perc.
1: 6 perc?
0: Összesen. Na, a portugálok ellen volt 5 perc, a spanyolok, az osztrákok ellen pedig egyetlen percet tudott bejönni.
1: Óriási.
2: Kasztany ápolása miatt állt a játék itt az elmúlt percekben, amely most már újraindult, a belgák visszaadták a labdát a spanyoloknak, akik megint ott járatják a belga térfélen, és visszalép megint a teljes belga csapat. Hát most Kasztany hiányában kénytelenek ember hátrányban átmenetileg védekezni. Kukurellá a bal oldalon kapja, Bajnának teszi vissza, aztán beveszik a játékba a gólszerző Fabián Ruizt, majd most már Kubarsi teszi át a jobb oldalra Jamalnak. Jamal de Köyperre vezetheti rá. Jamal a 16-os oldalvonalánál jár, egy biciklicsellel az alapvonalnál visszafordul, ballal visszakészíti, Rodri teszi be középre, ezt elfejeli onnan Ngoly, de Ketelára azonban nem tudja megcsúsztatni, így végül Kubarsi maga biztosan készíti le Pedro Porrónak. Újra Kubarsi a labdával, majd megint Jamal három belga között próbálja kihozni, és ki is hozza Jamal, el is lőheti akár, de fellöki őt Doku, szabadrúgást kap a spanyol válogatott. Hát most Jamal is megkapta Michael Olivertől a szabadrúgást, ez jelzi azt, hogy Oliver nem azért nem fújt eddig, mert hogy Jamalról volt szó, hanem azért, mert nem látta szabálytalannak a belgákat. Most viszont egyértelmű volt Doku lökése, Jamal már lövésre lendítette volna a lábát 17 méteren, amikor Doku felborította. Veszélyes szögből jöhet ez a szabadrúgás, mondjuk 19 méter inkább, vagy 20 méter inkább a kaputól, de hát ezt biztos vagyok benne, hogy kapura fogja tűzni valamelyik spanyol játékos, akár Lamine Yamal is lehet az. Négy tagú a belga sorfal, plusz egy játékos lefekszik a négy játékos mögé, nehogy a sorfal alatt gurítsa el majd valamelyik spanyol. Ott van Olmo és Yamal is a labda mögött, és hogyha minden igaz, akkor még Bajena, aki
0: sőt, olyan is ott, Sonforda, az teljesen meglepő volt, hogy ő mit keresett ott.
2: Gyanítom, hogy ő inkább csak a megbeszélésben akart részt venni.
0: Igen. De nézd meg, ott irányítsa a többieket, elképesztő.
2: Igen, azt a három spanyol játékost, aki a sorfalhoz legközelebb helyezkedik, egyfajta második falat képeznek, hogy Courtois minél kevesebbet lásson. Jamal fogja előni, Jamal ellövi, Courtois véd, ott van még a 16-oson belül, Fabián Ruiz most nem tudja kapura lőni, viszont egy szögletet még kiharcol Bajena. Úgyhogy a 35. percben 1-0-ás spanyol vezetésnél jöhet egy spanyol szöglet a jobb oldalról.
0: Az első sarokrúgás lesz ez a mérkőzésen. Végül is, amit szerettek volna a spanyolok, ebből a szabadrúgásból kihozták, hiszen addig csűrték, csavarták a dolgot, amíg csak lett lövőhelyzet, és el is ment a labda a kapuig. Courtois viszont a hosszúra figyelt, és egyébként sehova máshova nem jöhetett ez a labda. Olmo a szöglet után, neki szalad Michael Olivernek!
1: Sárgalap saját magának.
0: Michael Oliver fölteszi mind a két kezét, és elnézést kér. Hú, ritkán látható jelenet, igen, tehát hogyha itt most föl, tehát ez egy klasszikus feltartás, és elnézést a nevetésért. Ugye mi itt hirtelen láttuk a lassítást egyből, és a belőlem ezért tört ki a nevetés, hogy a klasszikus feltartás iskola példáját mutatta be, sőt, még majdnem, hogy két kézzel is ellenállt.
1: Annyiban hadd védje meg a játékvezetőt, hogy ő arra számított, hogy Olmo előrefelé veszi át a labdát, és kapura lő, és pont oldalra hátrált ki. Igen. Így van, egy jó. Ezzel szemben Olmo őt is kicselezte azáltal, hogy nem vette át a labdát, hanem oldalra elengedte, és ezért tudtak összeütközni.
0: Igen, játékvezetői labdával, labdaejtéssel ment tovább a mérkőzés, és nyilván oda a spanyol lehetőség, de tényleg különleges jelenet volt ez. Aztán most már Laporte-tól egy indítás a 16-oson belül, Bajena oldalháló! És már kezdés. Ezt mutatja Michael Oliver, tehát végigment az akció, Bajena be is fejezte lövéssel, de ha gól lett volna belőle, sem adta volna meg a játékvezető, mert hogy Bajena jobb felkarja is kellett ahhoz, hogy átvegye az egyébként csodálatos indítást, Laporte labdáját. Na gyorsan tartsunk, azt mondja, hogy egy óra ellenőrzést, 36 perc, 20 másodperc telik el a meccsből. A világbajnoki negyed döntőben Spanyolország Fabián Ruiz góljával 1-0-ra vezet Belgium ellen.
2: És minden perccel, amíg nem kap gólt a spanyol válogatott, javítja saját rekordját, amely a világbajnokságok történetének leghosszabb kapott gól nélküli időszaka. 701 perccel kezdték ezt a mai mérkőzést, ami azt jelenti, hogy most a 37. percben járva már 738-nál járnak. Ugye az olaszok rekordját döntötte meg még az előző mérkőzésen a spanyol válogatott, amely még a 22-es VB-ből is magával hoz egy kapott gól nélküli mérkőzést.
0: Sőt, Laca, bocs, hogy közben szólt, de szerintem minden nagy tornát figyelembe véve most már ez abszolút rekord, tehát nincs olyan nagy torna, én mintha erre emlékeznék, de ezt majd most mindjárt lecsekkolom, tehát hogy mind nem csak világbajnokságon, hanem az összes nagy futballtornát figyelembe véve sem volt senkinek ilyen sorozata még, de ezt mindjárt ellenőrzöm most.
2: Azt lehet, csak akkor ugye közben egy EB, amivel a marokkó meccs kijönne a számításból, mert az EB meg kapta a gól, de a lényeg, hogy VB-n 738 perce már nem, és most is a spanyolok vannak ott akcióban. Fabián Ruiz a bal oldalon, Oyarzabal mellett visszakészíti Olmónak, majd megint Oyarzabal egy sarkas passz, ez viszont Engolyon fennakadt, pedig szép lett volna az összjáték. A belgák pedig már ki is emelik a sűrűjéből, de Ketelára azonban nem tudja megtartani négy spanyol játékos között.
0: Bocsáss meg, igazad volt, világbajnokság, rosszul néztem, elnézést.
2: Nem volt egyszerű dolga a belga támadónak. Kukuraje begyűjti a labdát az oldalvonalnál, saját térfeléről építkezhet ismét a spanyol csapat. Rodrinál a labda, Olmo elindul a mélységből, de Rodri nem indít. Olmo ezzel egy picit Mehelét megzavarta, most kapná a labdát Baenától, ez azonban pontatlan. A középpályán végül Trossard veheti át, Trossard elesik Cucurella mellett, mehet tovább, mutatja a játékvezető, és ez így Castagné, aki íveli előre de Ketelára felé. De Ketelára Laporttal birkózik, kimegy a labda, kérdés, hogy ki fog dobni, mert Laport magához öleli a labdát, de Ketelára elesik, egy kis csetepaté alakul ki ott az oldalvonalnál, a labda viszont a belgáké, Castagné végezheti majd el a bedobást a 16-os magasságából, a spanyol 16-os magasságából, tehát a belgák jönnek bedobással a 39. percben, amikor is 1-0-ra vezet a spanyol csapat.
0: Nem tudok elvonatkoztatni De Ketelare fizimiskájától, mint hogyha egy serdülő, nagyon megnyúlt serdülő fiút látnánk a pályán. Annyira ilyen baba arca van egyébként a belga középcsatának.
1: Rám ne nézzén, frizurákban nem bőkerős.
0: Pedro Porro jön a jobb oldalon a spanyoloknál, és akkor megint ugyanaz, mint a gól előtt. Jamal visszalép, Pedro Porro pedig próbálna belépni abba a területbe, most jobban figyel Belgium, de ezért Pedro Porro megkapja a labdát. Rodri álló háború a belga 16-os előterében. Cucurella az irányító helyén középen. Olmo 30 méterre, 25-30 méterre a belga kaputól. Jamal, gyönyörű a csel, az is jó csel, a 16-oson belül Jamal a lövidre lövi! Az oldalhálóba bombázzal. Na miért csóvált a fejed, Feri?
1: Azért, mert nem talál kaput. Tehát zseniális megoldás volt, és szurkolok neki, hiszen ma kifejezetten jól is futballozik. Tehát azokat az erényeket csillogtatta eddig, amelyekből hiány volt az elmúlt mérkőzéseken. De nem talál kaput.
0: Hát van még. Ha így megy tovább, hátra akkor minimum egy, maximum két mérkőzése, és hát az igazán nagyok ismérve, hogy a legfontosabb pillanatokban, na de egyelőre teszek három pontot a gondolatmenet végére, mert hogy most jön Belgium, egyébként ezt a forgatókönyvet, ahogyan most áll a meccs, Doku közben a labdával, Doku viszi le az alapvonal felé, teszi középre, lesz-e belga lövés, első szándékra nem, Trossard visszafelé csúszik, most már tolják kifelé a spanyolok, nem lesz belőle lövő helyzet, most egy középre ívelt labda, ez is lepattan a spanyol védelemről, elképesztően védekeznek az Európa bajnokok egyébként, aztán De Ketelare az, aki a jobb oldali beadás után megtöri a spanyolok gól nélküli rekordját, és pont azt akartam mondani, hogy ez a forgatókönyv Romelu Lukaku mesteri terepe lehet majd, de nem Lukaku, hanem De Ketelare az, aki megtöri a spanyol gólcsendet, és egyenlít a belga válogatott. Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a semmiből a 41. percben egy jobb oldali beadás után De Ketelare fejjel eredményes, Spanyolország-Belgium 1-1.
1: Igen, és a belga válogatottnak ez lehet az egyik erőssége, hogy labdabirtoklási fölényre készteti a spanyol válogatottat, már abban a szempontból, hogy többet van náluk a labda a 16-os környékén. És ugye beszéltünk arról, hogy a fizikális fölény, és nem véletlenül mondtam, mert Kubarsziról fejeli De Ketelára gólt, úgy, hogy Kubarszi gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy serdülő játékos mellette. Tehát,
0: jó, hogy most serdülőztem De Ketelára.
1: Igen. De tényleg rendkívül jó futballistáról beszélünk, taktikai érettség, fiatal kora ellenére rendkívül rutinnal rendelkezik, óriási labdabiztonsággal, de számomra mondjuk egy Upamecanóval összehasonlítva nem belső védő alkat. És ez az ilyen szituációkban bizony előjön.
2: És akkor azt is felírhatjuk, hogy 741 perc az új rekord a világbajnokságokon. Igen. Kapott gól nélkül, és ezt a spanyol válogatott tartja. Most 2026 júliusától.
1: Az is érdekes dolog, hogy lehet, hogy ezzel egy nagyon profán, amit mondok, de talán segített is a belga válogatott a spanyolnak, hiszen most már nem ezzel kell foglalkozni, hogy nem nyomassza őket ez a hosszú rekord, hogy folyamatosan növeljük. Most már mással kell foglalkozni, azzal, hogy tovább jussanak a négy között.
0: Biztonság kedvéért azért frissítőkkel tessenek, legyenek szívesek bekészülni, mert hogy ez a forgatókönyv azért előrevetíti azt, hogy hosszú este előtt állunk. Az első félidőben, mindösszesen a 43. percben járunk még. De azzal, hogy visszajön a meccsbe Belgium és döntetlen az állás, és megint jöhet az az óvatosabb játék, amit láttunk Fabián Ruiz góljáig a két csapattól. Belga labdaszerzés a spanyol térfélen, és a meccs első sárga napja jön. Jön bizony, Michael Oliver az egyik spanyolnak mutatta fel. Méghozzá Kubarsi kapja a sárga lapot. Nem teljesen érti a Barcelona fiatal közép hátvédje, hogy miért kapja a sárga lapot. Hát, a lassítás megint csak megmutatja számunkra, hát a gatyájánál fogva rántotta le De Bruyne-t, nagyon jól előadta az ártatlant és az értetlen Kubarsi. Volt régen ugye az a Bírónak nincs videója című rovata a gól összefoglalókban, hát itt most a rádiós riportereknek is van videója, meg visszajátszás, úgyhogy láttuk, hogy teljesen jogos a sárga. Egy-egyre áll a spanyol-belga csata.
2: És a jobb oldalon jönnek előre a belgák, De Ketelára most kihúzódik oda a szélre, ott próbálja segíteni az akciót, visszakerül a labda végül a középpályára a kezdőkörbe Raskinhoz, aki pedig Ngoihoz passzol. A jobb oldalra visszakerül a labda Kastányhoz. Kastányt próbálja Baena szorongatni, hogy esetleg labdát szerezzen a spanyol csapat. Ez nem sikerül, mert De Ketelára végül rárúgja Baenára, és ezzel jöhet majd bedobással a belga válogatott. Ezt Kastány el is végzi, és hátra kerül végül a labda Trossardtól egészen a védelembe Meheléig. Mehele feljátsza a középpályára, Faneke viszont eladja, Bayern hosszan veszi át, talán Rodri még elcsípi, így is van, Jamalhoz kerül végül, Jamalt pedig kicsit megrángatja ott De Kuyper a belga térfél közepén, a kezdőkörhöz közel, és ezt is észreveszi az angol játékvezető, Michael Oliver pedig szabadrúgást ítél a spanyol válogatottnak. Centiken múlott egyébként, hogy nem volt De Ketelára lesen, mert hogy Kukurellá előtt, vagy Kukurellá volt a leghátsó spanyol játékos, és néhány centivel volt csak közelebb az alapvonalhoz, mint De Ketelára. De hát közelebb volt, úgyhogy egy-egy a mérkőzés állása a 45. percben, amikor is támadnak a spanyolok.
0: Méghozzá Pedro Porro Jamalhoz teszi, Jamal az oldalvonal mellől indulhat befelé, Dokut bolondítja meg, aztán most már Rodri. Pedro Porro egy picit elhitte, hogy a babis hús, azért ez nem az ő feladata lesz. A 16-os vonaláról egy ballábas lövés, ami a jobb felsőt célozza, de hát ez nem az ő műfaja, vagy nem az ő sajátja kell, hogy legyen, úgyhogy ez nem is sikerült túlságosan jól ez a lövés. Kastányt is azért dicsérjük meg, mert egy nagyon jó beadást ad a gól előtt. De Ketelárról sokat beszéltünk, arról, hogy megszakadta a spanyolok. 5 perc lesz az első félidő végén a ráadás, minimum 5 perc. Szóval a spanyolok gól nélküli szériája megszakadt. Erről is sokat beszéltünk, de Kastány beadását még nem méltattuk. Ezt is ki kell emelni, hogy egy zseniális labdát adott, és igen, tehát, hogy így épül föl a Lukaku utáni időszak, hiszen De Ketelára az amerikaiak elleni meccsig semmit nem tudott nyújtani ezen a világbajnokságon, hogy jó formán semmit. Olmo picit hosszan veszi át a labdát, és így nem lesz belőle igazi helyzet. Lesz viszont egy spanyol szöglet, szám szerint a második az első félidőben. és mindig az volt a forgatókönyv, nézek felire, ugye, hogy jött Lukaku, és ő, amikor megjött a tank oda középre, akkor egyből nyerte is a csatákat, és De Ketelárinál valószínűleg az amerikaiak elleni meccsen valami átszakadt, mert hogy most már tényleg a fiatal csatár megmutatja, hogy miért is ő a jövő embere. Jön a második spanyol szöglet a meccsen.
2: Ez a bal oldalról most, és óriási a tömörülés az ötösön belül. Érkezik most a rövid felé a labda, De Bruyne fejeli el, vissza az alapvonalon túlra, úgyhogy Baena azonnal ismételhet, és a harmadik spanyol szögletet is elvégezheti rögtön a második után. Kérdés, hogy maradnak-e benne, és maradnak benne ott az ötösön belül a jól felejülő spanyolok. Most át is kerül a labda oda Rodrihoz, Rodri visszakészíti, Fabián Ruizak egy lövés telibe találja a belga blokkot, és az ellentámadás már De Ketelára indíthatja is. A labdája viszont nem találja meg Dokut, mert hogy Olmo helyezkedett remekül, és Olmo már nagy lendülettel viszi a labdát a belga térfél közepén. Kiadja a bal oldalra Baenának. Baena a 16-os sarkánál befelé húz, érkezik mellette a segítség, de Baena még csak most passzolja tovább a labdát Fabián Ruiznak. Ott van, illetve Jamalnak, bocsánat, a bal oldalon cselezget most Jamal, aztán visszaadja Baenának, a 16-os oldalvonalánál érkezik a beadás, ez nem volt jó, hiába volt középen ott kettő spanyol is, Oyar Zabal, valamint Ruiz, a labda egyiküket sem találta meg, kiment az alapvonalon túlra, Courtois ki is engedte, jó neki a kirúgás is, de ez a spanyol szöglet már veszélyesebb volt, végül Raskin fejéről került oda Rodri közelébe, aki visszakészítette aztán lövésre Fabián Ruiznak. 48. perc, 1-1 az állás.
3: Egy picit hadd térek vissza De Ketelárére, és elnézést, hogy mindig ilyen edzői húzásokra megyek, hiszen edző vagyok.
0: Ne kérj elnézést, ezért ülsz itt mellettünk.
3: Mert emlékezünk vissza, hogy Szenegál ellen a szünetbe lecserélték, és azt éreztem rajta, hogy rendkívül el van kenődve, látszott a testbeszédén, hogy nem ment neki a játék, sőt folyamatosan nem megy a VB-n. Jön Lukaku, aki szárnya, a gólokat szerez. És ennek ellenére Rudi Garcia...
0: Bocsánat, Feri, közben szól, két spanyol egymásnak szalad a felező vonalnál, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veszélyes szituáció, mert azonnal mutatja Michael Oliver, hogy jöjjön az ápolás. Oyar Zabal kivel? Engoljjal vitatkozik, mert hogy kibillentett Oyar Zabalt az egyensúlyából, és összefejel Oyar Zabal Dani Olmóval. Ez viszont a jó hír az, hogy Oyar Zabal azonnal fölpattant, tehát vele nincs komoly probléma, Olmóval sem lesz, Feri?
3: Semmi gond nem lesz, csak rálökte a két
0: Azért a két fej azért az koccant.
3: Igen, de szerintem nem lesz gond.
0: Én azért nem szívesen koccolnék így veled most a félidőben, ha nem
3: haragszol. De Ketelárét visszatérve, érdekes volt látni, hogy szünetbe lecserélték, működött nélkül a csapat, hatalmas visszafordítás van, és itt jön Rudi Garcia zsenialitása. Mindig a támadó és a kapus az a lelki sposzt, akit nagyon-nagyon vigyázni kell a lelki világára, és jókor eltalálni, hogy mikor teszed be a csapatba. Újra kezdőbe állította, és azóta szárnyal, és a belga válogatott legjobbja. Tehát ez egy zseniális húzás.
0: Igen, hát most jelen pillanatban ugye meg is hálálta sokszorosan ezt a bizalmat. Ott tartunk időben, hogy a jelzett 5 perces hosszabbításból egy van hátra, amikor Doku megindul a belgák bal oldalán. Doku, jönnek a cselek. Doku már a 16-oson belül, két spanyol is figyel rá. Most lesz beadás? Lesz beadás, de ez egy nagyon gyenge beadás. Doku bal lábáról lecsúszik a labda. Jamalnak is vissza kellett ám jönni védekezni. Tehát ahogy Dokut visszahúzza, vagy ahogy Doku vissza kell, hogy lépjen Jamal miatt, ugye ugyanúgy Doku is nagyon-nagyon veszélyes játékos, és neki meg ugye Jamal miatt, tehát ugye ilyen kölcsönhatásban van a két amúgy zseniális támadó védekező munkája is egymással szemben. Na szóval fél perc a jelzett 5 perces hosszabbításból.
3: A szélsők nem szeretik ezt, amikor vissza kell jönni, és edzői szempontból is határeset, mert hogyha a Jamalból gyakorlatilag jobbeket csinálunk, hogy állandóan rásegít a szélsővédőre porróra, akkor nagyon távol kerül a kaputól, és hát gyakorlatilag nem lesz friss állapotban, amikor az elől a támadó harmadba alkotni kéne.
2: Oyar Zabal lökése után belga szabadrúgás következik, a belga térfél közepéről végezheti majd el Raskin, másodpercek lehetnek hátra a jelzett 5 percből, amikor felíveli a középpályás, és le is fújja Michael Oliver az első félidőt, 1-1 tehát egy játékrész után a spanyol-belga negyed döntő állása. Feri, röviden, hogy látod, igazságos a döntetlen, milyen a mérkőzés?
3: Hát alapjában véve egyelőre igazságos a döntetlen abból a szempontból, hogy a spanyol válogatott dominál, de érezni lehet, hogy a spanyol válogatottnak is annak ellenére, hogy a góltalansági rekord most megszakadt, és egy nagyon hosszú rekorddal vannak, azért én úgy érzem, hogy a 16-oson belüli szituációknál, főleg a beadásoknál, a beadások semlegesítése terén azért bizonyos szempontból kihívásokkal küzdik az a spanyol válogatott, tehát ha valahol érezni rajtuk hibapontot, akkor talán ez. Spanyol részről pedig az lehet a megoldás, hogy a játéknak a dominanciáját áthelyezik a belga térfélre, és különösen Oyarzabal zabal visszalépéseivel és Olmo mélységi futásaival azért meg tudják kavarni ezt a belga védelmet, úgyhogy eltérő okokból, de mindkét csapatban van még gól szerintem.
2: Spanyolország Belgium tehát 1-1, negyed óra múlva jövünk a második félidővel.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Hamarosan jön majd a 23. labdarúgó világbajnokság második negyed döntőjének második félideje, de addig még Szűcs Miklóstól, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjétől megtudhatjuk, hogy mit olvashatunk a holnapi labban.
8: A Nemzeti Sport szombati számában a labdarúgó világbajnokságra épülnek az első oldalak, hiszen a negyed döntőknél járunk. Holnap este Norvégia és Anglia küzd meg az elődöntőbe jutásért, természetesen a két sztárral, Erling Haalanddal és Harry Kane-nel foglalkozunk nagyobb terjedelemben, megnéztük, hogy melyik játékosnak mi az erőssége, mik a gyenge pontjai, ha egyáltalán vannak, és hogy mi dönthet a holnapi mérkőzésen. És persze ne feledkezzünk el a vasárnap hajnali Argentina-Svájc összecsapásról, ahol szintén a négy közé a négy közé jutás a tét. Itt is kiemelten nagy terdelemben harangozzuk be ezt a mérkőzést, Lionel Messi-től kezdve, illetve megnézzük azt, hogy ki az, aki a svájciaknál megállíthatja egyáltalán az argentinok tízesét. Emellett természetesen a magyar futballra is figyelünk, hiszen egyfelől a Ferencváros tegnap este Európa Liga selejtezőt játszott a Vojvodina otthonában. Mohai Dominik azt nézte meg, hogy a látottak alapján mire számíthat a Fradia visszavágón, és arról sem feledkezünk meg, hogy Herceg András, a legendás labdarúgó edző, aki a magyar mezőnyben többek között a Debrecennél alkotott maradandót, holnap lesz 70 éves, Turi Gábor készített vele interjút. Még más sportágokat is ajánlok, például úszás, Kovács Erika az egyelőre még Amerikában tartózkodó, de nem sokára már Magyarországra érkező, Kós Hubertel beszélgetett, az augusztusi kontinens viadal egyfajta kísérlet is Kós Hubert számára derült ki az interjúból, hogy ez pontosan mit jelent, mit értett ez alatt, ez is kiderül ebben az írásból. A szombati számunkban szokás szerint a képesport mellékletünk is nagyon sok olvasnivalót kínál. Ezek közül ajánlom például a Szűcs Szavinával készített interjút, a világbajnoki 5. többpróbázóval, Szendrei Zoltán beszélgetett, aki mármint Szűcs Szabina egyéni csúccsal hangolt az Európa bajnokságra. Nagy kérdés, hogy mindebből majd magán az EB-n mit láthatunk vissza már, mint az eredményességből. Én ezzel még egy interjút ajánlanék, mégpedig Somlai Bélával készült beszélgetést, a kardvívók mestere válaszolt Kovács Erika kérdéseire. Nagyon-nagyon érdekes és egyébként tanulságos beszélgetés. Minden a holnapi Nemzeti Sportban olvasható.
7: Szűcs Miklósnak köszönjük szépen, pár perc múlva jön tehát a Spanyolország-Belgium világbajnoki negyeddöntő második félideje Németh Kornéllal, Regős Lászlóval és Bene Ferenccel.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
9: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Egy fél idő után 1-1-re áll a spanyol-belga mérkőzés, világbajnoki negyeddöntő. A tét az, hogy kijut a legjobb négy közé, és kijátszhat majd jövő héten kedden a franciák ellen a döntőbe jutásért. Lassan érkeznek vissza a csapatok a pályára, addig nézzünk néhány statisztikai adatot itt az első fél időben. 62%-ban a spanyoloknál volt a labda, tehát a mezőnyfölény az egyértelműen mutatkozik, de nem csak ebben állnak jobban a spanyolok, hanem a kapuralövésekben is. 9 spanyol kapuralövésre mindössze 2 darab belga próbálkozás jutott. A 2 belga kapuralövésből 1 talált el a spanyol kaput, de hát az pont De Ketelára fejese volt, melyet Unai Simon nem tudott védeni, és ezzel egyenlített a belga válogatott. Ugye még Fabián Ruiz góljával vezettek a spanyolok, akik egyébként 3-szor találták el a belgák kapuját. Courtois-nak van tehát 2 védése, pont Ruiz gólja előtt ő ütötte ki a labdát, de aztán a kipattanót már nem tudta hárítani. 1-1 tehát a mérkőzés állása. A statisztikai mutatók mellett azonban ugye itt az első fél idő végén úgy fogalmazott Bene Ferenc szakértőnk, hogy igazságosnak mondható egyelőre a döntetlen. Hát kérdés, hogy a második fél időre milyen mentalitással, hogy milyen változásokkal jöhetnek a csapatok?
3: Hát alapjában nagy változásra nem számítok. Az igazságos döntetlen az abban merül ki, hogy a spanyol válogatott nem tudta azt a kevéske belga helyzetet vagy támadást levédekezni, és hát Kubarsit fizikánsan megverte De Ketelára. Tehát ebből a szempontból mindenféleképpen azt mondhatni, hogy igazságos. Bár, hogyha szigorúan a statisztikát nézzük, azért ugye a várható gólok számában a spanyol válogatott gyakorlatilag 5-szörös fölényben van. Jóval egy felett van az XG-je a spanyoloknak, és gyakorlatilag 2/10 alatt a belgáknak. Tehát ilyen kevés lehetőségből a belga válogatott nagyon sokat hozott ki, magyarán szóval nagyon hatékonyan bánnak a helyzeteikkel a belgák, és hát azért ne felejtsük el, továbbra is mondom, hogy Luka Bakio a sebességével, Lukaku pedig szintén a fizikális erejével, gólérzékenységével, fejelőkészségével azért még tud meglepetést okozni. Itt két dologról fog szólni a mérkőzés belga szempontból, hogy tudják-e a 16-oson belülre kényszteni a spanyol válogatottat, tudnak-e egyfajta direkt játékkal sokszor eljutni beadó pozícióba, és minél több labdát beadásokra beívelni, mert ott látok hibapontot a spanyoloknál. A másik pedig, hogy elsődlegesen Doku révén, bár Trossard is nagyon erős egyegyezésben, de elsősorban a sebességén fogva Doku révén, vagy ha beáll, akkor Luka Bakio révén, meg tudják-e kontrázni a spanyolokat. Spanyol válogatottnak meg egyértelműen dominálnia kell, és túl kell futballozni a belgákat. Elsősorban Jamaltól és Olmótól várok gólokat.
4: Kezdődik a második játékrész. Csere nem volt egyik oldalon sem. A spanyol csapat indította útjára a labdát. Ebben a félidőben most Spanyolország támad jobbról balra. Ez pedig azt jelenti, hogy Pedro Porro a kispadokkal átrenes oldalról teszi középre a labdát Kubarsihoz, aki meg vissza a feladónak Jeligével küldi. Egy biztos, hogy ámulunk és bámulunk, Feri, ennyire kiadhatlak a hallgatóknak, hogy a Los Angeles-i stadion környezetéről, mindenéről, viszont a büfé kiszolgálás sebessége az kritikával kell, hogy illessen, mert hogy a fél stadion kint regett a büfében. Az is lehet, hogy egyébként megtetszett nekik ott a környezet, és inkább fotózgatnak a nézők. Nem akarom elviccelni a dolgokat, tényleg rengeteg üres hely látszik most itt a második félidő elején, de hát ezek másodperceken belül megtelnek majd. Kukurella fölborítja ellenfelét, Kukurella a hajához kap, van mihez kapnia Kukurellának, amikor a hajába kap, mert hogy Trossard borította föl. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon a 16-os csücskénél nagyon jó helyen szerzett volna labdát a spanyol csapat, ha ez szabályos lett volna, de nem volt szabályos. Jöhet most előre Belgium, és akkor Kukurellának most már a védekezésben kell jeleskednie. Hát nagyon sokat dicsértük a baba arcú De Ketelárét, most egy labdakezelési hiba a részéről, és így oda a belga lehetőség. Hát pikpak, elröpent itt a második fél időből. Másfél perc, az eredmény viszont nem változott. Spanyolország, Belgium 1-1.
2: A labda a spanyoloknál, Dani Olmót borítják fel a spanyol térfélen, jöhet majd szabadrúgással az Európa-bajnoki címvédő. Mehele kísérte ki egészen odáig Dani Olmót a spanyol térfél közepéig, amit talán picit meglepő, egy közép hátvédtől labdát szereznek, viszont a szabadrúgást követően a belgák. Doku tenni a védelem mögé, Trossard rajtó rá, de érkezik Unai Simon is, és rávetődik a labdára. Így jöhet már a spanyol válogatott. Simon ki is dobja a bal oldalra, Cucurella kapja vissza Ruiztól, Cucurella aztán Laportnak teszi vissza, így nem sieti el a támadást a spanyol válogatott, megint csak hátulról építkeznek. Cubarsí lopja a métereket egyelőre a spanyol térfélen, de nem zavarja meg őt senki, úgyhogy fel tudja játszani már a belga térfélen helyezkedő Fabián Ruiznak. Aztán visszakapja Cubarsí, ezúttal még egy sorra feljebb, Oyar Zabalnak passzolja, Oyar Zabal kimozog a szélre, Yamal kapja, aztán Pedro Porro, majd újra Cubarsí a labdával. Próbálják a spanyolok picit kimozgatni onnan a sűrűjéből a belgákat. Egy remek labda Yamal felé, Yamal rárúgja Courtois-ra, Courtois-ról pedig kipattan az alapvonalon túlra, de Yamal már lesen volt, intett az asszisztens, úgyhogy jöhet majd Belgium egy szabadrúgással. Yamal azért megköszöni a labdát Cubarsínak, mert valóban remek észrevétel volt. Egy ütemmel vagy egy fél pillanattal előbb teszi Cubarsí, akkor Yamal nem is lett volna lesen, így viszont az asszisztens zászlaja magasba emelkedett, és a 49. percben jöhet Belgium, amikor is a spanyol-belga negyeddöntő állása 1-1.
4: Yamal is érezte, hogy tényleg nagyon-nagyon kicsi hiányzott, mutatta is egyébként, viszont megint csak talált kaput, Bere Ferencre nézek, ugye
3: hát erről... azért mégis Courtois-ról pattant ki a labda, tehát ezt itt most megvédem, hogy mégis kaput talált volna.
4: Értem, hát akkor a kapus útját állta, és akkor
3: így van.
4: Rendben. Akkor maradunk ott, hogy belga bedobással megy tovább a mérkőzés. A felező vonalnál Olmo próbálna labdát szerezni, marad viszont Belgiumnál. Olmo aztán visszalép, és Trossard próbálja zavarni. A kezdőkörben a két tízes csatája, mindig a belga tartja a labdát, áthozza a kispadoktól átellenes oldalról egészen a belga kispad elé a labdát. Cucurella, megint egy pontatlanság, és ő végzi el a bedobást, Fabián Ruiz. Szabadrúgás kell, hogy legyen, mondom én, De Bruyne volt a vétkes. Nem is szabadrúgás, de bedobás mindenképpen. Ami a lényeg, hogy a labda Spanyolországnál, Cucurella a negyedik játékvezetővel vitatkozik, a spanyolok meg időközben eladják a labdát, és akkor ez így egy veszélyes belga akció lehet. Doku átkeveredett a jobb oldalra, aztán legyőzi a túlerő. Szöglet, belga szöglet lesz. Doku, akkor én hiába mondom, hogy legyőzte a belga túlerő, kiharcolja a Belgium első szögletét a mérkőzésem.
2: Laportról ment ki végül a labda, aztán Laport és Doku még ott össze is birkóztak, mind a ketten szabadrúgást reklamáltak egyébként. Doku nyilván belga, még Laport spanyol szabadrúgást, salamoni döntés, hogy végül szögletet ítélt Michael Oliver, vagy talán inkább az egyes számú asszisztens. De Bruyne fogja beívelni a jobb oldalról a második félidő első szögletét az 50. percben. Érkezik is De Bruyne labdája középre, kifejelik Pedro Porro, de már földre került ott Fabián Ruiz, úgyhogy szabadrúgást kap a spanyol válogatott. Egy belga szabálytalanság történt középen, így majd Unai Simon végzi el valószínűleg ezt a szabadrúgást. Nem ő, hanem végül Laport passzolját Cubarsínak. Cubarsí pedig megint csak elindul szépen lassan fölfelé, és hát nem vehetjük el tőle azt, hogy ő első szándékból azért mindig azt nézi, hogy előrefele lehetne játszani, mert hogy akár Yamal, akár Olmo, ha indul a mélységből, akkor Cubarsí megpróbálja őket indítani. Most Yamal kapja végül, aki Pedro Porrót indítja, előle Engoy tud takarítani, bedobásra jön a spanyol válogatott a belga 16-os magasságából, a jobb oldalról, már Yamal meg is kapja Pedro Porrótól, Yamal pedig egy keresztlabdával Bayernát játsza meg, Bayernát visszafejeli Oyar Zabalnak, Fabián Ruiz, aztán Cucurella a labdával, a bal oldalon próbálkozik most a spanyol csapat, Bayernát visszaadja a középpályára Ruiznak, aztán Rodri, és átkerül a labda a jobb oldalra Pedro Porrohoz, végül Yamal kapja a 16-os jobb sarkánál, Dokura vezetheti rá, Yamal még egyettől befelé, még egyet, aztán Rodrinak teszi vissza, Rodri Cucurellának a 16-os másik sarkához, de egyelőre nincsen része a belga védelmen, hiába próbálkozik már mindenhol szinte a spanyol válogatott Laport, a bal oldalra bal szélre kihúzódó Oyar Zabalt játssza meg, Bayernát becsúszik középre, és Kubarsinak teszi, aztán a jobb oldalon megint Pedro Porro, végül Yamal kapja, aki ezúttal is Dokuval szemben, elindul befelé Yamal, Cucurella engedi Fabián Ruiznak, Ruiz hagyja Oyarzabalnak, most nem volt túl nagy kémia ott a spanyolok között, de csak eljutnak lövésig, mellé vágódik. Yamal próbálkozott 16 méterről, egy belga lábon változtatott irányt a labda, és így kipattant az alapvonalon túlra. Az 52. percben spanyol szöglettel folytatódik a mérkőzés.
4: Szám szerint a negyedikkel. Yamal minden irányból próbálkozik a fiatal csillag, de egyelőre eredmény nélkül. Most Kubarsi, Cucurella és társaiben a 16-oson belül, Yamal íveli is a labdát, Kubarsi visszafejli középre, a lecsorgót Olmo lövi el, nem dőlt rá eléggé, nem Feri?
3: De pontosabban ez egy felpattan labda, nem engedte lejjebb eléggé a labdát, tehát ha ezt lejjebb engedi, akkor így úgymond bukóból ezt el lehetett volna rúgni pontosabban.
4: Így viszont bukó lett. Nem, szóval a szellemeskedésbe kicsit bele is fulladok, Ferran Torres és Pedri érkezik majd a spanyoloknál. Kettőt cseréld el a Fuente. Mi a cél ezzel, Feri?
3: Hát ha kitalálom a gondolatát, akkor Baena fog lejönni, és...
4: Oyarzabal.
3: Nem.
4: Nem?
3: Oyarzabal fönnmarad, szerintem.
4: És akkor ki lesz a másik? Mert ugye Ferran Torres...
3: Gyanítom, hogy Olmo.
4: Olmo? Na, hát akkor meglátjuk majd, egyelőre most még csak készülődőben, ez nagyon jó játék, és mindjárt megnézzük, Cucurella passzolja be a 16-oson belülre a labdát, és Fabián Ruiz nem tudja azt átvenni.
3: Legutóbb úgy cserélt, hogy egyszerre volt a pályán.
4: Igen, azért mondom, hogy meglátjuk majd. Azon sem lennék egyébként teljesen meglepve, ha esetleg Ruizban gondolkodna, mert hogy egyébként a gólon kívül...
3: Igen, ez kétségtelen, az is benne van. A középpályában nem vagyok biztos, mert én Dani Olmóban érzek gólt, de viszont Fabián Ruiz megszerzett egy gólt.
4: De Olmót és Pedrit kapta le, ugye, ha jól emlékszem.
3: Így van, pontosan. És akkor megnyújt.
4: Így van. Na, eladják a labdát a spanyolok, ez csak azért érdekes, mert hogy játékban van még mindig a labda, tehát a belga térfélen. Na, Laca, kérlek, folytasd, iszom egy kortyot, mert ez így
3: viszont
4: nem lesz
3: abban
4: jó.
3: Igazad van, bocsánat, hogy ha Olmót veszi le, akkor megint három azonos típusú középpás lesz. Tehát Olmóba én érzek mélységindulást, meg kapura való veszélyt. Tehát vagy Fabián Ruiz tolja feljebb, esetleg ha Olmó jön le.
2: Hamarosan kiderül, hogyha végre kimegy a labda, vagy történik egy szabálytalanság, az biztos, hogy még mindig játékban. Most Castagna, a belga jobb hátvéd játssza be középre Trossardnak, még a saját tér felén a belga válogatott. Trossard a kezdőkörben, onnan teszi tovább Mehelének. Mehele most átlép a spanyol oldalra, De Bruynéhez játssza, De Bruyne pedig a bal oldalon Dokut szökteti. Doku szembe vele Porro, a bal oldalon próbál befelé jönni, egy remek kényszerítő, Doku teszi középre, ott van még egy lövés, oldalháló! Az 55. percben De Kuiper előtt adódott lehetőség, egy nagyszerű Doku De Bruyne összjáték után, bár Doku beadása már nem volt jó, de csak oda került De Kuiper elé, aki pedig a 16-oson belülről kicsit éles szögből bombázhatott. Nem volt igazán pontos a lövése, ha bár erő bőven volt benne. Baena az egyik lecserélt játékos, és Ruiz a másik, hogyha minden igaz.
3: Akkor nagyjából eltaláltuk.
2: Úgyhogy én megadom ezt neked, Feri. Az 55. percben jönnek a spanyol cserék.
4: Tetszik hozzáérteni?

0: el. A belga helyzetet követően szimorúgt előre a labdát, amely most ott van ő Kubárszinál, Kubárszi pedig megint csak visszaadja Simonnak. 56. perc, Spanyolország, Belgium 1-1.
1: Szolgálati közlemény, Ferit nem adjuk olcsón, tehát bárki szeretné megkörnyékezni, edzői munkával ellátni, nagyon-nagyon komolyan a zsebébe kell nyúlni, hogy kivásárolja a nemzeti
2: sport. Próbálj felnőni a ti zsenialitásodokhoz.
1: A nemzeti sportrádiós szerződéséből meg ne próbáld magad kivásárolni, mert mostanában ez dívik, hogy egyesek, meg kettesek ki kivásárolják magukat a szerződésükből, és kikötnek mindenféle helyeken. Komolyodjunk meg, Lamine Yamalnál a labda, a spanyolok jönnek előre, minden belga játékos a saját térfélen, és a saját 16-osának előterében. Ú, de gyenge beadás volt a spanyol részről, ez egy felszabadítással felérő beadás, úgyhogy rögzítheti, visszaállhatnak a belgák, és egyébként rendezhetik a soraikat, miközben cseréhez készül Belgium is, viccel? Nem viccel?
0: Igen. És Lukaku.
1: Hát és Lukaku.
2: Akire vártunk, ugye.
1: Na, Feri, kik jönnek le Belgiumnál? Rudi Garcia hogyan gondolkozik, ha már ennyit dicsértelek?
2: Én Rudi Garciából meg azt nézem ki, hogy De Ketelára jön le.
1: De Ketelára ellenére, hogy gólt szerzett. Lukaku, így és van. Viccel?
2: Hát az egy jó kérdés. Ha most minden állam ki akarsz húzni belőlem egy tippet, akkor Fanakent venném.
1: Oké, na meglátjuk.
2: Hát hagyrásként nyilván a kettőből,
1: igen,
2: az egyik.
1: A kettőből az egyik, igen, logikus.
2: De ha a középpályát akarja stabilizálni, akkor még De Bruyne sem lehetetlen. De talán De Bruyne-t még én látok benne, bár az sem szabad elfelejteni, hogy jóval 30 felett van.
1: Így van, Yamal beadása, Courtois középre üti a labdát, Cucurella pedig ott ólálkodik, hogy megszerezze, de végül is Rodri lesz az, aki begyűjti a labdát. Nem is óriási, de egyértelmű nyomás nehezedik a belga válogatottra. Teljesen odatolja Spanyolország Belgiumot saját 16-osának vonalára. Ott húzzák meg a belgák a leshatárt, és a legelőrébb lévő belga játékosok sem tudnak saját térfelük közepénél előrébb húzódni. Tehát most per pillanat tényleg fölényben a spanyol csapat. Yamal, két belga vele szemben, nem is adja be a labdát, hanem visszafelé teszi. Jön a türelemjáték, a legjobb védekezés, a támadás, mondta Bene Ferenc. Hát ugye addig, amíg nem adják el a labdát, mert hogy most Doku belelépett, és aztán Yamal borítja fel Dokut. És mivel Yamal rengetegszer volt szenvedő fél ezen a mérkőzésen, amikor Oliver nem ítélt, vagy mehetett tovább a játék, szerintem itt most ilyen kölcsönös tiszteleten alapuló egyesség, ki nem mondott egyesség gyanánt nem adott sárgát Yamalnak, mert egyébként normál esetben ez egy klasszikus taktikai szabálytalanság, és egyébként igen, szerintem egyértelmű sárga volt.
2: Nem volt nagy falt, de felfoghatjuk úgy, hogy egy ígéretes akciót állított meg, és ez alapján adható volt a sárga.
0: A belgáknál a labda De Bruyne-nél, aki balra játssza De Ketelaréhez, aztán most már Doku kinn a szélen, a spanyol térfélen, a támadó harmadban játszanak most a belgák, de Ketelaere ez a labda viszont pontatlan, aztán Olmo hozza kicsit nehéz helyzetbe Unai Simont, Simon azonban előre tudja vágni, Olmo pedig a visszaérkező labdát már merre veszi, és egy szép csellelés viszi Fanaken mellett, a bal szél felé indul Olmo ezzel a spanyol támadással, Cucurellának egyelőre nem adja oda, le is lassul a spanyol akció, Olmo bevárja a társakat, és most visszaadja Laportnak a labdát. De ott vannak a belga térfélen újra a spanyolok. Laport feljátsza a támadósorba, ezért Cucurellához kerül. Cucurella betenné középre, kivágja N'Goy a védelemből. Laport pedig kiengedi a labdát, jöhet majd a spanyol bedobás, és jöhetnek a belga cserék. Egyébként érkezik Seis is a spanyol csapatba. Az első csere az Trosszár az, aki lejön, és az ő helyére érkezik Witzel. Ez hasonló, mint amit De Bruyne-ről mondtál, hogy stabilizál.
2: Hát igen, én Faneken tippeltem volna, tehát ebből a szempontból tévedtem. Bár lehet, mert azért hármas csere, az egy kicsit azért bekavar, mi kettős cserére számítottunk.
0: Igen, lejön Faneken is egyébként, valóban.
2: Akkor viszont, mert az, hogy milyen sorrendben mutatják fel, az nem feltétlenül egyezik az edző elképzelésével, tehát azért itt egy fél pontot azért
0: igen,
2: még adok magamnak.
0: Igen, helyére hozták Lukakut, ami Lukaku nem szűrni fog.
2: Igen, abban viszont tévedtem. Így van, abban viszont tévedtem, hogy
1: fél pontot elveszünk pedig.
2: De akkor a Fanekent adjuk meg te egy pontnak. Mert ott vicce helyett megjött.
1: Na ne viccelj,
0: Viszont a De Ketelaere Lukaku páros,
2: igen,
0: az ezért érdekes.
2: Ez meglepő. Tehát ez újdonság Rudi Garcia részéről, mert így De Ketelaerét ki tudja tenni a szélére, egészen pontosan jobb oldalra, és Lukaku fennmaradt center pozícióba, tehát

0: két edző hasonlót lépett a csatárokat illetően.
1: Közben egy Yamal lövés, amit Courtois üt ki, Cucurella pedig szép lassan kikíséri a labdát az oldalvonalon túlra, spanyol bedobás, amelyet Cucurella már oda is hajt Pedrinek, akitől visszakapja, aztán megint csak visszaadja neki, hátul a térfél, a belga térfél végén, ott a felező környékén passzolgattak a spanyolok. Olmo fordul el ellenfeléről, Ferran Torres elé pattan, de tisztáznak a belgák, és ezzel talán indulhat egy belga ellentámadás. 61. perc, 1-1 az állás.
2: Picivel több mint egy órája játszanak a csapatok, és ez egy ígéretes belga akció. Lukaku várja középen a labdát, eljut a Lukakuhoz, ügyel bajjal, de végül is ment Laporte. De nagy mentés volt, aztán De Bruyne! 16-ról nem volt benne komoly erő már, viszont így ez nem okozott gondot Unai Simonnak. Óriási belga lehetőség. Nagyon nagy mentés Laporte részéről, és a visszafutó Rodrinál reklamálnak nem túl nagy meggyőződéssel kezezést a belga játékosok. Ferran Torres már a labdával jöhet előre, tehát Spanyolország. Pedri mondja Torresnek, hogy még egyelőre nem mozduljon be. Most próbálnak valamit kitalálni a spanyolok. Yamal. Yamal a 16-oson belül már. Yamal egy csel. Ott a helyzet. Courtois kimegy szögletre. Oyarzabal. Hosszú ideje nem lehetett már említeni a nevét. Most viszont helyzetbe kerül. Azt mondja, hogy 3-2 az ötödik spanyol szöglet jön. Mindösszesen egy belga sarokrúgás volt eddig a mérkőzésen. Megélénkült most a találkozó. 63. perc, az ötödik spanyol szöglet, ezúttal is kicsiben. Olmo tovább teszi, lesz a lövés. Pedro Porro vissza Olmónak. Pedro Porro 20-25 méterre a kaputól. Jó a cseh, kidobja a bal oldalra. Ferran Torres elindul vele befelé. Torres a 16-oson belül röviden hagyja ott, viszont a lecsorgót összeszedik a spanyolok. Egészen pontosan Rodri, aki Pedrit választja. Cucurella megmutatja, hogy na oké, akkor kezdjük előről. Pedro Porro, jön a türelemjáték. Ami a támadó csapatnak türelemjáték, az a védekező csapatnak egy örökké valóságnak tűnő védekezés. Ferran és Lamin összjátéka a 16-oson belül nem jó, viszont nem tud felszabadítani Belgium. Olmo, ez szabadrugás lesz, befelé a belga térfél közepén jut szabadrugáshoz az Európa-bajnoki címvédő. Ez lehetőséget teremtene bármelyik másik válogatott számára arra, hogy fölívelje a labdát a 16-oson belőre, de nem a spanyolok számára. Ők 3 plusz passzért bármire képesek, ez történt most is. Azonnal kicsiben hozták játékba a labdát. Gyorsan ránézek, hogy itt a második félidőben, csak a második félidőben, hogy áll a labdabirtoklási arány. 77-23 a spanyolok neve mellett. Yamal a 16-oson belül hosszan tolja meg, meg föl is borítja az ellenfelét. Szusszanásnyi szünethez jut Belgium, létfontosságú szünethez juttak a belgák. Erősödő spanyol nyomás itt a második félidőben.
1: 64. perc végéhez érve Spanyolország, Belgium továbbra is 1-1 a labdarúgó világbajnokság második negyed döntőjében. Courtois íveli fel a kirúgást föl De Bruyne felé, aki meg is tudja csúsztatni oda Lukakunak. Lukaku nem jut labdához Kubarsi mellett, átpattan mindkettejük felett a labda. Doku sem tudja átvenni, végül Pedro Porro az, aki hazaadja Unai Simonnak. Simon pedig már ki is gurítja Laportnak. Laport megjátsza Kubarsit, jöhet ismét a spanyol válogatott támadása. Kubarsi felpasszolja Olmónak, Olmó egy keresztlabdával Cucurellát találja meg, remek ütemben érkezett Cucurella labdára, aki bepasszolja Pedrinek. Pedri a belga térfél közepe felé próbálja vinni a labdát, ott Oyarzabalt játsza meg, egyre közelebb a belga 16-oshoz a spanyol válogatott akciója. Cucurella visszateszi a balszélről középre Pedrinek, aki Olmót játsza meg, Olmó belepörget a 16-os vonalánál, Ferran Torres veszi merre, kicsit kisodródik, ott van már Yamalnál, Yamal az alapvonal felé vinné, de fennek a dengolyon, és őt Seis segíti ki. Aztán Doku eladja a labdát, de szabálytalanság történt, Pedro Porro reklamál, meg Yamal is reklamál, Doku esett nagyot, és ő volt így a szenvedő fél itt a belga, hát labda kihozatalnál. Próbált a két ember között elvinni a labdát, aztán elesett, hogy mitől
2: a semmitől, a semmit, hát feldobta magát.
1: Michael Oliver elhitte a fő Dokunak, hogy itt kettőt bántották, minden esetre a belga szabad rúgást még nem végezhetik el, mert hogy Courtois fekszik le a földre, nem tudom, hogy vele mi történhetett. A bal combját fogja először, igen, és azt mutatja a játékvezetőnek is, lehet, hogy egy húzódás a kapusnál, azért a spanyoloknál említetted, Feri, hogy ők nem kapnak szívrohamot, hogyha kapust kell cserélni, de a belgáknál talán más a helyzet.
3: Hát Courtois a világ egyik legjobb kapusa, tehát óriási vérveszteség lenne a belga válogatottnak.
2: Viszont addig, amíg ápolás miatt áll a játék, Feri, egy picit, amiről itt a félidőben mi már szűk körben beszéltünk, talán most nyílik meg a lehetőség. A magyar idő szerint este 10:30 környékén járunk, ellenben Los Angelesben épp, hogy elmúlt dél. Miért van ennek nagy jelentősége?
3: Igen, hát abból a szempontból van nagy jelentősége, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon komoly, azért jóval 30 feletti hőfok is lehet, napsütés, és a játékosok bioritmusa sem ahhoz szokott, hogy dél körül legyen mérkőzés, tehát ez azért lassíthatja a tempót, bár a második félidőben azért valamelyes gyorsult a játék, de az kétségtelen, hogy eddig a VB-n azért a legtöbb jó, igazán jó fordulatos mérkőzés az az esti találkozók voltak, ami hát sajnos európai idő szerint azért éjfél utáni találkozók. Viszont elkezdődött a hidratációs szünet, vagy ivószünet, vagy reklámszünet, nem is tudom, ahogy fogalmazzak.
2: Mielőtt belemennél az elemzésbe, hagyd dicsérek meg a meteorológiai képességed miatt is. Los Angeles 30 fok.
3: Na, köszönöm szépen.
2: Pedig én nem tudsz hibázni, tehát bárhova nyúlsz ma, esetleg nem tudom, a lottóötössel kapcsolatban tudunk érdeklődni.
3: Sajnos abban gyenge vagyok, viszont történt azért a cserékkel kapcsolatban egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ami... Hogyha a részletekbe belemegyünk, akkor egy nagyon komoly szakmai finomság, meg pedig a belgák részéről. Tehát gondoljunk abba bele, hogy a cserék által most a következőképpen néz ki a belga támadósor, hogy De Ketelaere, Lukaku és Doku. Három nagyon komoly potenciállal rendelkező támadójátékos, és még De Bruyne is fönnmaradt a pályán. Tehát gyakorlatilag a belga 4-2-3-1-ből ez úgy néz ki, hogy egy támadó rombusz alakul ki. Az ebben az érdekes és nagyon, nagyon varázslatos Rudi Garcia részéről, hogy adott egy olyan spanyol válogatott, amely ellen lehet, hogy 10 edzőből 9 éppenséggel pont védekezővé kalibrálná a csapatát, hiszen meg kell akadályozni valahogy a spanyol labdabirtoklási fölényt, a spanyoloknak ezt az irtózatos dominás játékát valahogy kompenzálni kell, esetleg középpályás védekezéssel, vagy egy még defenzívebb játékkal. Ezzel szemben Rudi Garcia egy picit, ha nem is 19-re, de 18-ra most lapot húzott, hiszen megpróbálja az összes olyan játékosát fönnhagyni a pályán, akikben van gól vagy gólpassz. Tehát most nagyon sok gól van a pályán. Itt ebben egyes egyedül az a kockázat, hogy véleményem szerint De Bruyne középpályás védekezése már nem lesz olyan hatékony, tehát Rodri továbbra sem tudja megoldani, és ugye most Pedri is bejött a pályára, és még mindig ott van Olmo, tehát a középpályás dominancia várható a spanyoloknál, de ha a spanyol válogatott belehibázik bárhol a pálya területén, akkor egy nagyon-nagyon komoly olyan négyessel tud Belgium támadásokat indítani elsősorban a kontra tekintetében. Egy Lukakura való fölpassz biztos, hogy 10-ből 9-et meg fog tudni tartani, Doku biztos, hogy meg tudja futni mondjuk Pedro Porrót, és azért azt se felejtsük, hogy De Ketelaere pedig olyan formában van, hogy gyakorlatilag most bármihez nyúl, az góllá válik. Tehát nagyon-nagyon érdekes mindkét kapitánynak a gondolkodása, de mindkét kapitány meg szeretné nyerni meccset, és támadó futballhoz cserélt.
2: 70. perc a mérkőzésem.
1: Felívelik a belgák a szabadrúgást, Lukaku megcsúsztatja, de Doku szabálytalankodik, úgyhogy most a spanyolok jöhetnek. Courtois egyébként visszatért, de hát vele folytatja egyelőre a belga válogatott. Kérdés, hogy bírja végig, ugye ott van a kispadon Senne Lammens, a Manchester United kapusa, vélhetően ő érkezne Courtois helyére, de már csak a rutinból is hatalmas különbség fakad, mert Lammensnek eddig mindössze 2 darab válogatott meccse van, míg Courtois azért most már több mint 10 éve a belga válogatott első számú kapusa, világbajnoki bronzérmes, járt már világbajnokságon nem is egyen, hanem ez a negyedik neki, úgyhogy nyilván érzékeny veszteség lenne a belgáknak, de egyelőre folytatja, és ő is látja azt, hogy Cucurella átveszi a bal oldalon az alapvonal közelében, a belga térfélen, Pedri kapja aztán a második hullámban, Rodrinak teszi tovább, Rodri egy mélységindítás, Cucurella fejli középre, egyfejes Torrestől fölé megy, de Cucurella már le sem volt, úgyhogy szabadrugással jön a belga válogatott, nem pedig kirúgással, és jön a belga csere, kapus csere. Courtois helyére, tehát harmadik válogatott mérkőzésére jön Senne Lammens, a Manchester United 24 éves kapusa.
3: Óriási fordulópont lehet a mérkőzésen. Tehát ebben benne van az, hogy hát nem is tudom, hirtelen a 90-es VB-n Pumpido sérülése után Gojko Ecse beállítása, de hát az még a csoportmeccseken volt, és utána VB egyik hősévé vált.
2: Sírva fakadt, bocsánat Feri, csak egy fél mondat, sírva fakadt Thibaut Courtois. Ez az ember elképesztő sportember,
3: megindító.
2: És egyszerűen annyira megindította, tehát ameddig bírt mozogni, addig maradt fönt a pályán.
3: Igen, és óriási kockázat van ebben, hiszen azért háromszoros válogatott kapusról beszélünk, hogy említetted, Laci, szóval...
1: Most már háromszoros.
3: Ja, bocsánat, ez a harmadik, igen. Tehát ez elsülhet jól is, meg hát természetesen rosszul is. Egy új olyan, hát érdekesség lehet, vagy fordulópont a találkozó során, amin múlhat a végeredmény.
1: Egyébként 3 napja ünnepelte a 24. születésnapját Lammens.
2: Fú, micsoda sorsok, nem? Tehát, hogy az élet mekkora rendező.
3: Őrület.
2: Tényleg, elképesztő dolgok tudnak jönni. Na de, lesz a döntés rendes játékidőben? Ez most már a nagy kérdés, mert hogy a 72. percben járunk, tehát innentől kezdve minden egyes másodperccel közelebb kerülünk ahhoz, hogy talán egyre kevésbé vállalnak majd fel kockázatos dolgokat a csapatok. Márpedig, ha nem vállalnak föl, akkor jöhet a ráadás. A portugálok ellen is úgy tűnt, hogy mármint a spanyol-portugál csatában, hogy jön majd a ráadás, és aztán az utolsó pillanatokban mégsem kellett túlórázni a Spanyolországnak. Ki bírja el Belgium, ha lesz még egy olyan nagy nyomás a kapuján, vagy a 16-osának környékén, mint ami volt itt az imént, amikor tényleg 1-2-3 percig is ott volt a spanyol csapat, folyamatosan.
3: És bocsánat, még egy dolog, hogy így már csak egy cseréje maradt Belgiumnak. És azért De Bruyne ott van a pályán.
2: Torres dobja ki Yamához közben a labdát, Yamá leviszi az alapvonal felé. Ez szöglet lesz? Nem, Yamáról megy ki a labda, elindul mindenki visszafelé, Yamá egy kis tétova mozdulatot tett abba az irányba, hogy hát ha ezzel ki tud harcolni egy szögletet, de nem. Úgyhogy kirúgással hozhatja, vagy a kapustól hozhatja játékba a labdát Rudi García csapata. Hát azt az egy cserét kell jól menedzselnie majd Belgium szövetségi kapitányának, de vajon mit tud kitalálni De La Fuente, ha kell bármit is kitalálni? Az iménti Ferran Torres lehetőség azért jól mutatta, hogy ő miért kellett, hogy pályára lépjen. Többenetes egyébként, hogy ez a spanyol csapat talán középcsatárposzton, vagy csatár, klasszikus, hagyományos vérbeli csatárposzton tűnik a legkevésbé acélosnak, és mégis olyan zavárnak, ugye sok-sok gólja van, hát na, tessék, ezért Olmo adott egy forintos labdát Olyar Zabának, aki nem tudja jól átvenni. Ott tartunk, hogy 73 és fél perce játszanak a csapatok. Spanyolország, Belgium a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében 1-1. Franciaország ellenfélre vár. Egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy melyik csapat játszott majd a franciák elleni elődöntőben.
3: És most mivel szűkültek Rudi García lehetőségei, most De La Fuente-nél van a pattog a labda, ő még 2 játék megszakítást is alkalmazhat, és azért nagyon komoly paddal rendelkezik, akár Williams, akár Merino révén.
1: És 3 cseréje van még, úgyhogy van. Ő még belenyúlhat a mérkőzés alakulásába. Kubarsi passzolja a labdát Porrónak, Porró Rodrihoz játsza, megint a kezdőkör környékéről építkezik a spanyol válogatott. Ferran Torres sarokkal játszotta valamely Olyar Zabal, de Olyar Zabal a másik irányba mozdult, a másik irányba várta a labdát, úgyhogy így a belgák megszerzik. Akkor, amikor Castagne előre vágja a labdát, akkor Lukaku próbálott csúsztatni, de nem fér hozzá Laport mellett, ezt Kubarsi gyűjti össze. Aztán feljátsza Rodrinak a kezdőkörbe, visszazár a belga csapat, Rodri pedig a jobb oldalra passzolja Pedro Porrónak, mellette ott kéri Yamal, meg is kapja Yamal, aztán felpasszolja Olyar Zabalnak, aki a 16-oson belülre ér, a 16-os jobb oldalán húzogatja a labdát, visszapasszolja Yamalnak, aki kicsit most kisodródik, a 16-os sarkánál lejátsza Pedro Porróhoz, kijebb húzódik a spanyol válogatott, amikor Yamal beíveli középre, Olmo csúsztatna, viccel húzza ki a 16-oson belülről, és rúgja föl Lukaku felé. Lukaku most is hatalmasat birkózik, de nem fér labdához, mert hogy Laport és Cucurella együttes erővel megtartják. Aztán végül Laport és Kubarsi, bocsánat, aztán végül kimegy a labda a spanyolokról, úgyhogy belga bedobás következhet a mérkőzés 76. percében, a spanyol kispad elől dobhat a belga válogatott. Továbbra is 1-1 a mérkőzés állása, negyed óra van még hátra a rendes játékidőből.
2: 70.492 néző követi a helyszínen az eseményeket, jelentem, hogy a büféből is visszatért most már mindenki. És látják azt, hogy Belgium jöhet bedobással a spanyol kispad előteréből. Hát én nagyon meg lennék lepve egyébként, hogyha ugye amire utaltam is, hogy bármelyik csapat felesleges kockázatot vállalna, nem is nagyon vannak ráutalva. Viszont a belgák a kontrákon kívül sok minden más már nem nagyon tudnak bízni, nem Feri? Tehát itt azért a spanyol mezőnyfélén a második félidőben nagyon-nagyon jelentős.
3: És egyre fárad a belga válogatott.
2: Jamal a 16-oson belül, Jamal a bal lábán, ott hagyja eddig, nagyon nagy játék. Hát ez a beadás viszont gyengécskére sikeredett. Na Doku, Pedri, visszarántani sem tudja. Jeremy Doku a labdával a felező vonal, és az oldalvonal találkozásánál jó a csel. Dobja ki a bal oldalra, ebből pedig meg lesz egy belga szabadrúgás. Hát a legjobb pillanatban tudott Raskin kiharcolni egy szabadrúgást, szusszannak egy kicsit, lehetőség, hogy rendezzék a sorokat, és Belgium már most el is végezte a szabadrúgást, úgyhogy saját térfeléről építkezhet a belga csapat. Ott tartunk, hogy 77 perc telik el, másodpercek múlva teljesen pontosan kereken a meccsből. Spanyolország-Belgium 1-1.
1: Viccel adja haza, majdnem azt mondtam, hogy Courtois-nak, de Lammens már a kapuban, ugye Courtois sérülése miatt. Lammens a 11-es pont környékén tologatja egy picit a labdát, aztán Doku felé íveli föl. Dokutól elpattan, Rodri szerzi meg, és már kapásból teszi Pedro Porrónak, aki Pedrit játsza meg. Pedri a belga térfél közepéről a jobb szélre játsza a labdát Jamalnak. Jamal külsővel adná be, ezt tisztázni tudja Mejele. Aztán Seis fejeli el, de pontatlanul ez így Rodrihoz kerül, aki ott van a 16-os előterében, és átíveli a bal szélre Cucurellának. Cucurella ballal visszajátsza megint a középpályára Pedrinek, majd Rodri a labdával, Pedro Porrót is beveszik. Hát ugyanúgy körbeadogatják a spanyolok a belga térfélen a labdát, ahogy azt tették talán mindegyik meccsen, mindegyik ellenféllel eddig a világbajnokságon. Pedri kapja most már, Pedri jó 25 méterre a kaputól, amikor kiteszi Jamalnak, a 16-os sarkánál kapja. Jamal visszaadja Pedro Porrónak. Porró megint Jamalhoz teszi, Jamal Seisre vezetheti rá. Jamal vár egy picit, aztán Seis könnyűszerrel elveszi tőle azt a felvágott labdája, viszont nem találja meg Lukakut. Kubarsi tudja megszerezni, Rodritól vissza is kapja végül Kubarsi, aztán megint a Rodrinál, a spanyol válogatott csapatkapitányánál van a labda. A jobb oldalon próbálkoznak most a spanyolok, Rodri visszakapja a Porrótól, Olmo lép vissza egy picit a mélységbe, és ő játszik össze Ferran Torres-szel. Torres tovább teszi, aztán Oyarzabalnak, újra esi Jamal a jobb szélen, Jamal meg is kapja egy szép kényszerítő, de egy picit röviden kapja vissza Ferran Torres-től, a labda így a belgákhoz kerül, a 79. percben Doku indul a bal oldalon.
2: Spanyol csere készülődőben, Doku pedig indulna a bal oldalon, mert ugye földre kerül egy lerántás után, és akkor 21-es, 17-es Nico Williams érkezik majd a pályára.
3: Már vártuk ezt a cserét, ugye beharangoztuk, most megy Ferran Torres be centerbe, és ugye Williams-el fölgyorsítják a bal oldalt. Teljesen logikusakat húz Fuente, tehát abszolút adja magát ez a csere is. Az ilyenkor a kérdés, hogy ugye hát nyilván valamilyen szinten prejudikálható volt az összes csere, tehát beszéltünk róla, de ugyanakkor nagyon logikus cserék. Ilyenkor jön az, hogy a kapitányok megtettek mindent, ilyenkor játékosnak kell. Tehát igenis, Ferran Torres nézzük meg, hogy most mit tud hozzátenni, Pedrinek mennyi lesz az előre passza, Williams föl tudja pörgetni a szélét a csapatnak, föl tudja gyorsítani, Jamal mikor kerül újra a gólhelyzetbe. Szóval most a játékosokon kell a döntés joga, és ott kell a minőségnek hozni a meccset spanyol oldalról.
2: Ott tartunk, kedves hallgatóink, hogy a 80. perc már ez a mérkőzésen, labdarúgó világbajnoki negyed döntő összecsapáson, Spanyolország-Belgium 1-1.
1: Williams a csereként beállt játékos kapja a bal szíren, és be is adja, nem sikerül jól a beadása, hasonló beadást láttunk már mindkét oldalon, de hát ez...
2: Dokunak volt az első félidő legvégén egy kísérteties alsó, ugyanerről a helyről.
1: Jamalnak pedig a másik oldalról, szélről, gyengébbik lábával, ugye jobbal. Hát ez egy belga kirúgást eredményez, Lammens fogja ezt elvégezni, és Lammens azon gondolkozik, hogy lepasszolja valamelyik középhátvérnek, aztán még úgy dönt, hogy előre rúgja a labdát. Mikel Merino is készülődik, melegít egyébként ott az oldalvonal mellett, aki ugye a győztes gólt lőtte Portugália ellen a 91. percben. Nem elképzelhetetlen, hogy ő is érkezik majd itt a ráadásban. Előre rúgja a labdát viccel, de pontatlanul. Nagyon messze volt Lukakutól, De Bruyne pedig a földre ül. Talán egy húzódása vagy görcsöt kapott a belga válogatott.
3: Hát ő már nem bír 90 percet ilyen szinten futballozni, ez várható volt.
1: Kérdés, hogy lecserélje őt Rudi García, mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy nem tudná folytatni, mert hogy talpra áll, persze nyilván fizikálisan már nem úgy bírja, mint mondjuk az első fél időt. A 81. percben áll a játék, mert hogy ugye De Bruynehöz majdnem bejött a belga orvosi stáb, de De Bruyne mutatja, hogy erre egyelőre nincsen szükség. Kap valamiféle frissítőt egyébként a belgák csapatkapitánya, aki ugye Tielemans sérülése miatt vehette fel a csapatkapitányi karszalagot erre a mérkőzésre, és akkor most folytatódik a találkozó. A spanyolok hozzák a labdát, a Rodri lép át a belga térfélre, kicsit hosszan indítja Kukureját, de Kukureját talán még bent tudja tartani, lehet tovább, nem fújja sípjába egyelőre Oliver, Pedri kapja, aztán Williams Witzellel vív hatalmas párharcot, Williams kapja vissza Pedritől, a bal szélen visszateszi Rodrinak, Rodri átíveli Yamalnak, ugye már megint csak a 16-os sarkánál veszi át, ahol már annyiszor átvette a labdát, a beadása most nem jó, levágódik Szejszről, és ezzel megint Doku indulhatna a bal oldalon, aki oda pöcköli Raskin elé, Raskin azonban szabálytalan volt, gyors spanyol szabadrúgás, ezt már el is végzik, és Rodri révén jön előre a spanyol válogatott. Olmo megint Yamalhoz a jobb szélen. Yamal nem indul most el befelé, hanem inkább visszaadja Pedro Porrónak. Ő Rodrihoz játsza, Rodri átíveli a bal oldalra Williamshez. Ugye Williams jött a bal oldalra, és valóban Ferran Torres lett így a középcsatár. Pedri, Williams eléjével ez egy picit hosszú, kifedezi Ngoy, és akkor ez azt jelenti, hogy megint csak a belgáké a labda, és megint szusszanhatnak egy picit a belgák. Egyre nő a spanyol nyomás, miközben Salamakers készülődik beállni, akkor valószínűleg De Bruyne.
3: Be kell hozni mindenképpen, mert ne felejtsük el, hogy De Bruyne amúgy sem védekezéséről híres, de most, hogy gyakorlatilag sántít, nem bír már dinamikus mozgásokra, így azért egyértelmű 3-2 elleni játékhelyzet fölénye van a spanyol válogatottnak. Én nagyon meglepődnék, ha a spanyol válogatott nem próbálna megnyerni a rendes játékidőben ezt a találkozót, hiszen most több olyan fordulópont is az ő kezükre játszik. Ugye a kényszerű csere a belgák részéről, De Bruyne görcsölése, tehát ő nekik most komoly fordulópont és komoly lehetőség, hogy megnyerjék a találkozót. Egy kicsit csodálkozom, hogy nem volt kapura lövés, hiszen bejött egy újonc kapus. Na mindegy.
2: Óriási indítás, Yamal! Nem tudja jól átvenni a labdát a 16-oson belül. Lamine Yamal fogja a fejét. Hát lehet, hogy egy csomó minden a spanyolok kezére játszik. De hogy meddig játszanak a mai napon, azt még nem tudjuk megmondani. 83 percet már eltöltöttek a pályán. Ez azt jelenti, hogy innen még minimum 10 a hátralévő idő, hiszen a kötelező 3 percet ráteszik. Jó pár játék megszakítás volt. Cserék miatt, ápolás miatt. Úgyhogy szerintem a 2-3 perc a 3-ra rápakolva egyáltalán nem alaptalan, tehát mondjuk még 3-mal számolva az 6, és most tartunk ugye a 84. perc végénél, hát 6 meg 6 az 12. 12 perc környékén van hátra a mérkőzésből, ennyi ideje van egyik, illetve másik csapatnak, az egyik az a belga, amelynél eljutni valahogy a hosszabbításig. Hogyha a spanyolok továbbra is ugyanilyen formában próbálnak nyomni, bár most pont a belgák tartják, igaz, hogy a saját 16-osok előterében tudnak csak passzolgatni, mert hogy minden belga játékos mellett állt egy spanyol, úgyhogy nem nagyon tudták előrébb hozni a labdát. Szóval tehát az ő céljuk ez lehet, és kíváncsian várjuk, hogy amit Feri említett, hogy a spanyolok megpróbálják már most a rendes játékidőben megnyerni a meccset, hogy ezért mennyi energiát mozgósítanak majd. Sárga lap, az első belga lap lesz a mérkőzésen. Eddig egyetlen egy darab lapról tudtunk beszámolni, egyetlen sárga lapos figyelmeztetésről. Most viszont megvan az első belga kártya is.
3: És De Bruyne pontosan tudta, hogy ő már nem fog tudni visszaérni, ezért is faltolt, és már néz a kispadra, hogy mikor cserétek már le, mert én ezt nem bírom.
1: 85. percben kapja a sárga lapot De Bruyne, és már veszi is le a csapatkapitányi karszalagot, mert hogy lecserélésre kerül, és akkor érkezik a helyére, tehát 22-essel oda a középpályára Salamakers, De Bruynenek 85 perc jutott, és az is benne a napakban, hogy ez a lerántás volt a világbajnokságon az utolsó megmozdulása. Ennyire azonban ne szaladjunk előre, mert hogy egy-egy a mérkőzés állása, és akkor valóban érkezik Mikel Merino is a túloldalon. Dani Olmo helyére érkezik Merino. Hát Olmóból végül nem jött ki ez a gól, de Merinóból lehet, hogy kifog.
3: Nagyon csalódás a másik fél idő játéka Olmónak, hiszen az első fél időben azért mocorgott benne a jó megoldás. Hát De La Fuente minden olyan cserét meglépett, amiről előtte beszéltünk. Ő megtett mindent szerintem. Most a csapaton a sor, vagy a hosszabbításban kell még valami extrát húznia.
1: Elfogytak itt a spanyol cserék is, pedig csak négyet hajtott végre De La Fuente, ugye játék megszakítás már nincs. Ferran Torres veszi át a 16-os vonalánál, Pedro Porro kapja, jön a beadás, elfejeli Kastány, de ez így Cucurellájé. Cucurellájé Nico Williamshez játsza. Williams a bal oldalon kiszorul a 16-oson belülről, Cucurellát játsza meg, aztán Pedri kapja a második hullámban, Pedri tovább Rodrinak, Rodri pedig átfordítja Yamalhoz. Yamal Pedro Porro, Yamal visszakapja, Yamal a ballába felé cselez, ez most talán hiba volt, mert hogy ott érkezett Seis, és ott volt Raskin is, fennakadt Yamal megint csak a belga falon, tisztáznak a belgák, jobb oldali spanyol bedobás, Pedri kapja meg a labdát Pedro Porrótól. Pedri a belga térfél közepéről teszi ki a bal szélre Nico Williamsnek, Williams elindul az alapvonal felé, aztán jobban a középre teszi, kivágják a belgák, ott Lukaku próbál most megint birkózni Laporta, Lukaku tovább teszi a labdát, de megtartani nem tudja, és ez az, ami talán nagyon hiányozhat a belgáknak, hogy Lukaku egyelőre szerintem egy labdát sem tartott meg, pedig ugye nyilvánvalóan ezért hozta be, hogy erről Bene Ferenc is beszélt Rudi Garcián, meg azért, hogy esetleg megint gólt lőjön csereként. Sorozatban három mérkőzésen betalált Lukaku, erre korábban belgaként világbajnokságon csak Mark Wilmots volt képes, még a 2002-es VB-n egy emlékezetes ollózós gólt is lőtt a japánoknak, ilyenért most szerintem sokan, sok belga sok mindent odaadna, hogy Lukaku valami hasonló bemutasson, de hát nem nagyon van nála labda. Pedri kapja közben a spanyolok támadásban, tehát Cubarsí ellövi messziről, Cubarsí, Lammensfield kipattant, gól! És megint, nem megint Fabián Ruiz, nem, hát ő már nem lehet, mert őt lecserélték, akkor megint Mikel Merino.
2: Hihetetlen.
1: Hasonló karakterek, hasonlóan néznek ki messziről, de hát nem is az a lényeg, hogy ki, hanem az, hogy a spanyol válogatott, és onnan, hogy Feri a távoli lövéseket hiányolta, Cubarsí próbálta meg 23 méterről, ő az, akinek elege lett a lábából.
3: Örülök, hogy te hozott fel, pont ezt mondtam, hát bejön egy újonc kapus, egy kultúra helyett, és nem mérjük meg úgymond, nem próbálkozunk kapura lövése, hát gondoljunk bele az ő lelki világába, hát elképesztő nyomás lehet rajta. Tehát folyamatosan azon gondolkodik, azért ő nem is játszott eddig a világbajnokságon, harmadik válogatottsága, ez hatalmas nyomás, ez komoly nemzetközi rutin kell, hogy ezt tudja kezelni valaki. És ugye dicsérjük meg Cubarsít, akiről volt az első gól gyakorlatilag, és most az ő lövése, és ez is jellemző, hogy egy belső védő kerül 24-25 méterről lövő helyzetbe, és egy védekező középpályás Rodriért a kipattanóra, tehát hát egészen
2: és látom, elképesztő. Bocs, Feri, hogy közbeszólok, tehát, hogy amit mondasz, hogy meg kell mérni, hát egy középre tartó labda volt, amit igen, középre üt ki a kapus, tehát, hogy tényleg akkora nyomás volt szegény Lammensen, hogy tehát annyira törvényszerű volt az alapján, amit mondasz, így és van. Aztán Merino cseré, az, hogy két egyenes kieséses meccset az utolsó pillanatokban dönt el, az meg egyenesen tehát, a döbbenet kategória.
3: És ugye azt se felejtsük el, hogy nem volt ideje normálisan bemelegíteni se, sem fejben, sem gyakorlatilag a labdaérzék tekintetében. Úgyhogy megjött a fordulópont, csak egy kicsit késett.
1: Ráadásul fel is pattant picit előtte a labda, ami még plusz nehezíti, ezt lehet, hogy Kurta is hasonlóan oldotta volna meg. Cubarsít pedig senki nem vette komolyan a belgák közül, mert nem nagyon léptek ki rá.
3: És hát tényleg, ahogy említed, Merino ér oda, és előtte cseréték be, ráadásul ugye gondoljunk bele, hogy előző mérkőjésen tovább jutatja a spanyol válogatottat, ennek ellenére a 87-be cserélik be. Tehát gondolkodhatottan úgy is, hogy hát én többet érdemeltem volna az előző meccs teljesítményembe, de ő nem a sértődöttet játszotta, hanem ismételten akár lehet, hogy győztes gólt szerzett.
1: És gondoljunk bele, bocsánat, az első spanyol gólba szintén egy kipattanó, szintén egy középpályás érkezik.
2: Igen, igen. Hát megint lesz mit elemezni, meg lesz miről beszélni majd. Megtette a csapat, Feri? Ugye azt mondtad, hogy De La Fuente megtette magát, most már a csapat jön.
3: Szerintem meg, és annak örülök, hogy De La Fuente nagyjából azokat cserélt, amiről beszéltünk, de teljes mértékben jól meccselt, és azt mondom, hogy Rudi Garciának az elképzelése is jó volt, de így utólag most, ugye ahogy említettétek, Lukaku nem tudja olyan hatékonysággal megtartani, de Doku már nem tud mögé kerülni a spanyol védelemnek, De Bruyne pedig teljesen elfogyott, tehát az elképzelés nagyon jó volt, de nem vált be Rudi Garcia részéről, De La Fuente részéről pedig abszolút mértékben. Így van az, hogy mindkét edző nagyon rajta van a mérkőzésen, nagyon jól látja a futballt, de az egyik meccse jobban.
2: 7 perc a hosszabbítás.
1: Viccel fog elvégezni egy szabad rúgást, aztán végül hagyja ott Engoynak, saját térfeléről végzel a kezdőkörből Engoly, lepasszolja bal kezéhez Mehelének, Mehele átlép a spanyol térfelé, és most a spanyolok húzódnak vissza, teljesen érthető módon saját térfelükre. Seis a bal oldalon sarokkal teszi ki Dokunak, Doku az oldalvonal mellett előre indul, de Ketelárehez passzolja, aztán Doku visszakapja, kikerül esetleg Seishez, nem, mert hogy Doku kézzel ér a labdába, estében a jobb karjára pattant a labda, úgyhogy spanyol szabadrúgás következik.
3: Csak egy fél mondat Michael Oliverről. Zseniálisan vezeti a mérkőzést. Az összes olyan kétes szituációnál fúj, amiből problémája eredhetne, ha tovább engedni. Tehát nagyon defenzíven, de nagyon-nagyon nagy rutinnal támadhatatlan a vezetése, mert ha volt egy kétes szöglet, rögtön a beadásból a szögletből fújt egy támadó faltot, szabadrúgás kifelé. Most pedig, amiből indulhatna kontratámadás bármikor, azonnal fújt, tehát nagyon-nagyon rutinos és jó játékvezető.
1: Viccel fejeli el a labdát, Rodri fején is megcsúszik, ott át tudja venni Raskin, és Doku már indítja, Salamakers eltolja a kapus mellett, beadja középre, óriási mentés Laporttól, és ezt így megfogja Unai Simon. Te jó ég! Lukaku ott settenkedett középen, és hogyha nincs ott Laport, akkor lehet, hogy Lukaku az üres kapuba teszi a labdát, annak ellenére, hogy nem nagyon volt még jó labdaérintése a mai meccsen. Hát Salamakers hozott egy kis lendületet, és Unai Simon pedig nem tudom, hogy hova jött ki, de borzasztó megoldást választott. Hálás lehet Laportnak, hogy aztán tulajdonképpen a kezébe rúgta a labdát. Elcsúszik középen egy spanyol játékos, jöhetnek ismét a belgák.
2: Hát San Francisco felé indult el Los Angelesből, körülbelül ennyi értelme volt ennek a kimozdulásnak. Belga szabadrúgás lesz? Belga szabadrúgás. A spanyol térfél kellős közepéről, és még jön Laport számára egy sárga lap is, itt a mérkőzés hajrájában. Ez már a 90-93. negyedik? Azt mondja, hogy 93. perc.
3: És milyen érdekes, hogy a spanyol válogatott kezdett el kapkodni, és már a második komoly eladott labdájuk. Tehát már eltűnt az a labdabiztonság, ami eddig megvolt.
2: Na, Salamakers a labda mögött, tehát belga szabadrúgás, és ez, hát ha nem is aranyat, de nagyon komoly esélyt jelenthet most Belgiumnak. Jön a labda, 16-oson belülre Lukakut kereste volna teljesen egyértelműen, viszont most a spanyolok megpróbálnak lefordulni, és az egy szem hátul lévő belga védő megoldja három spanyol támadóval szemben. Óriási mázlia van Belgiumnak, hogy ezt most kivédekezte Merino góljával. Továbbra is az Európa-bajnoki címvédő vezet 2-1-re. A jelzett 7 perces hosszabbításból elment 3 perc és 20 másodperc.
1: A labda pedig a spanyoloknál, ott a felezőnél, de megint belebonyolódnak és elveszítik. Ez most viszont szabálytalan volt. Merino kerül a földre, őt felsegíti Rodri, jöhet szabadrúgással a spanyol válogatott. Akkor, amikor a jelzett hosszabbítás fele, tehát már eltelt Kubarsi, hátraadja Unai Simonnak. Simon a 16-os vonalán várja, hogy Lukaku minél közelebb érjen hozzá, hogy akkor rúgja csak előre a labdát. Ez most megtörténik, de borzasztóan rossz volt ez az előre ívelés, Jamal nem tudta átvenni, kiment a labda az oldalvonalon túlra. Seis végezhet el így egy bedobást, Seis hátra dobja Mehelének, aki hazaadja Lammensnek, Lammens előre íveli át a spanyol térfélre, Viccel fejéről felpattan, és éppen Williams lábára hullik, ezzel pedig Williams akár el is indulhat, de nem sietnek a spanyolok, Pedri inkább megpróbál kiharcolni egy szabadrúgást, Viccel viszont ezek szerint szabályos volt, másodszorra viszont már nem, és a sárga lap is előkerül a játékvezető zsebéből. Michael Oliver, hát talán ő a legnyugodtabb az egész pályán, legalábbis ezt próbálja elhitetni mindenkivel, mert hogy Viccelt is próbálja nyugalomra inteni. Nyilván ez nem olyan egyszerű egy világbajnoki negyeddöntő 95. percében, amikor hátrányban van az ember csapatod, hát Viccel egyértelműen Rodrinak a vádliát talált, ráadásul a stoppijaival, úgyhogy érthető Rodri fájdalmas arca. Elvégezték a spanyolok a szabadrúgást, visszakerül a labda Simonhoz. A 95. percben járunk, 2-1-re vezetnek a spanyolok. 2 perc van még hátra a jelzett 7 percből, és Simon kirúgja a labdát oldalra.
2: Teljesen megzavarodott a spanyol csapat. És vajon mit tud ezzel kezdeni Belgium? Ez most már itt a nagyon nagy kérdés, mert hogy mindent egy lapra feltéve rohamoz a belga válogatott egy jobboldali beadás után kis kavarodás a 16-oson, a spanyol 16-oson belül. A felszabadítás röviden, Goy fejeli vissza a labdát, aztán Yamaltól Doku veszi el. Megint kapkodnak a spanyolok. Na, a jobb oldalon jön most egy belga támadás. Raskin középre, jaj, a gólvonalról jön a mentés, de már szabadrúgás lesz kifelé. Atyavilág, Lukaku! Hát tényleg megpróbálnak megtenni mindent. Itt most túl is ment Lukaku egy bizonyos határon. Ettől függetlenül tényleg a gólvonalról kellett menteni, az más kérdés, hogy egy szabadrúgás lesz kifelé. Van magyarázatod erre, Feri? Mitől zavarodtak meg a spanyolok?
3: Hát a nagy tét. És most már nem csak a labdakihozatalba adják el a labdát, hanem nagyon komoly kontraesélyeik voltak kétszer is, amikor létszámfölénybe indult el a kontra, és elpasszolták magukat. Ők is emberek, az a válaszom. Egész egyszerűen.
2: Utolsó perc a mérkőzésen. Ha lehet hinni annak, hogy a 7 perces hosszabbításra már nem tesz rá a játékvezető. Kiosztott két sárgát, úgyhogy nem elképzelhetetlen azért, hogy még lesz a ráadásnak is ráadása. Az biztos, hogy a jelzett hosszabbításból 40 másodperc van hátra. Vezetnek a spanyolok, és Cucurella révén jön egy lövés, ez középre megy, és ezt most Lammens védi. Tehát azért csak kiderül, hogy nem alaptalanul van itt a belga cserekapus. Az más kérdés, hogy most nagyon úgy fest, hogy negatív hős lesz belőle, hiszen Kubarsi távoli lövésénél Merino elé ütötte a labdát. 15 másodperce jelzett hosszabbításból. Jön előre továbbra is Spanyolország. A labda az előnyben lévő spanyoloknál. Ez egy gyönyörű akció. Egy lapos beadás, Nico Williams elő pedig jön a mentés. Hölgyeim és uraim, letelt, és nincs ráadás ráadása. Spanyolország elődöntős a 2026-os világbajnokságon, miután a legjobb 8 között 2-1-re nyer Belgium ellen. Úgy indult a mérkőzés, hogy a spanyol csapat mezőnyfölényben volt, és ezt a mezőnyfölényt a 30. percben Fabián Ruiz révén gólra is váltotta az Európa-bajnoki címvédő. Ruiz tökéletesen érkezett egy olyan labdára, ahol Oyarzabalnak is ott lett volna a helye, de végül is Fabián Ruiz, aki az elmúlt két egyenes kieséses mérkőzésen mindösszesen 6 percet játszott, szóval az ő góljával került előnybe a spanyol válogatott. Az a spanyol válogatott, amely több mint 700 percig nem kapott gólt, vagy 700 perce nem kapott már gólt, 731 perc után viszont megtört ez a sorozat, ugyanis az első félidő 41. percében De Ketelare Kasztány remek beadásából fejjel egyenlített, egy-egyel vonultak szünetre a csapatok. A második játékrészre De La Fuente többet is cserélt, pályára küldte Ferran Torres-t, pályára küldte Pedrit, pályára küldte Nico Williams-t. A megfejtés viszont a 86. percben pályára küldött Merino hozta, aki Kubarsi távoli lövését, ami kijött a kapusról egészen közelről a 88. percben a hálóba pofozta. Az a kapus, akiről pedig kijött a labda, őt úgy hívják, hogy Senne Lammens, a belgák cserekapusa, ugyanis Thibaut Courtois megsérült, Kubarsit pedig senki nem vette komolyan ennél a spanyol találatnál. A középső védő 22-23 méterről egy pattogós labdával kínálta meg a kapust, ami aztán kijött. Mint később kiderült, Merino gólja csak úgy, mint Portugália ellen ezúttal is győztes találat, mi több továbbjutást ér. Franciaország ellenfele majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Spanyolország lesz még egyszer a végeredmény. Spanyolország, Belgium 2-1.
3: Rendkívül érdekes mérkőzés volt, mind a drámaiságát tekintve, mind pedig taktikai szempontokból. Az első félidőben érezni lehetett, hogy a szokásos spanyol dominanciára a belgáknak az a válasza, hogy megpróbálják már az ellenfél tér felé megtámadni a spanyol labdarúgókat, és korántsem csak és kizárólag védekezésre rendezkedett be ez a belga válogatott, ez már az első félidőben is kristálytisztán látszódott. Így is alakult a mérkőzés, ugye egy-egyel fordultak a csapatok, és már itt érezni lehetett, hogy a belga válogatottban azért van támadó potenciál, de az igazán érdekességek a második félidőben történtek, főleg a cserék tekintetében. Mindkét csapatnál érezni lehetett, hogy a kispadról való beszálló játékosok komoly befolyással lesznek a találkozóra. Rudi Garcia továbbra is támadóbbá tette a csapatát, és igyekezett nem csak kibekkelni ezt a találkozót, hanem érzett csapatában annyi kvalitást, hogy bizony támadó potenciál szempontjából tudja megnyerni ezt a mérkőzést Belgium. Ennek érdekében Lukaku beállítására nem a gólszerző Deketelárét cserélte le, ahogy ez előfordult már többször is a világbajnokság során, hanem mindkettőjüket fönnhagyta, sőt, De Bruyne-t sem cserélte le, és Doku is fenn volt a pályán, tehát kialakult egy olyan belga válogatott, amelyik bármikor, amikor labdát szerzett, nagyon-nagyon komoly támadó potenciállal rendelkezett. Ezzel szemben a spanyolok, illetve vagy pont ezért a spanyolok szintén egyre inkább próbálták a középpályát frissíteni, a támadósort frissíteni, míg nem eljött igazából két fordulópont a találkozó során, az egyik mindenféleképpen Courtois-nak a sérülése, tehát Courtois helyett Lammens-et kényszerűségi okokból be kellett cserélni, ez azért már előrevetítette azt, hogy a belga válogatottnál egy nagyon-nagyon komoly vérveszteség történt, és ismételten Merino lett a nyerőcsere, a 86. percben beállítása után a 88-ban győztes gólt tudott szerezni, pont a negatív hősé váló Lammensről való kipattanó labdát, amit Cubarsia belső védő lőtt kapura 24 méterről. Tehát ez is mutatja a spanyol fölényt, és ez is mutatja, hogy mindkét edző rendkívüli energiákat mozgósított a taktikai oldalról és a cserékbeállításával, de De La Fuente-nek jobban váltak be ezek a húzásai, és véleményem szerint a spanyol válogatott megérdemelten jutott tovább, és talán a világbajnokság egyik legérdekesebb mérkőzése, vagy legjobban várt mérkőzése várható az elődöntőben, Franciaország-Spanyolország.
1: Röviden, mit vársz attól a meccstől? Mert azért az a francia támadó trió ezzel ellen a spanyol védelem ellen érdekes.
3: Én már a világbajnokság előtt azt mondtam, hogy érdekes ez a sok csapatos világbajnokság, de úgy gondolom, hogy a 32 között kezdődik a VB, és a 8 közé nem fog bejutni meglepetés csapat. Ez azért úgy gondolom be is vált, és nagyjából azt is eltaláltam, hogy a 4 közé mely csapatok jutnak be, bár még továbbra is azért van két találkozó, de viszont a 4 között szerintem megjósolhatatlan. Tehát azért egy Franciaország-Spanyolország mérkőzésen mindkét csapat rendelkezik olyan mind védőjátékosokkal, mind csapatvédekezésen, mind támadó potenciállal, hogy bármi előfordulhat. Ott tényleg mentális dolgok, fordulópontok, aznapi forma és a legnagyobb világsztároknak a mérkőzést eldöntő tényezője fog dönteni.
1: Spanyolország, Franciaország, Franciaországgal csap össze, tehát majd kedden a világbajnoki döntőbe jutásért, hogy a másik elődöntőben szerdán kik fognak játszani, az majd holnap este és éjszaka fog kiderülni. Természetesen a másik két negyed döntőt is közvetítjük. Spanyolország 2-1-re legyőzte a Belgiumot, Német Kornél és Bene Ferenc nevében is búcsúzom. Köszönöm a figyelmet, viszonthallásra.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Egy év múlva kezdődik Budapesten a 2027-es vizes világbajnokság. Egy bő egy évtized alatt a harmadik. Szántó Dávidot köszöntöm nagy szeretettel. Itt a titulussal egy kicsit bajba vagyok, de csak egy kicsit, mert felől kezdhetném mondani, hogy kollégáról beszélgetünk, mégiscsak a Telesport, majd a Digisport kiváló kommentátoráról, műsorvezetőjéről van szó. Másfelől viszont a szervezőbizottság operatív igazgatójáról, ami azért már egy sokkal fajsúlyosabb cím, illetve ma délelőtt óta azt is tudjuk, ha már hinni lehet, de mélyne lehetne az aktuális sport államtitkárnak, Kánoki Kis Attilának, hogy a jövőben helyettes államtitkára leszel, az egyik helyettes államtitkára, mert azt hiszem háromról van szó. Az Zuhanyhíradó ezt már korábban rebesgette, tudom, hogy még most sem hivatalos, de azért ez már viszonylag hivatalosnak tekinthető. Na most ezt a kettőt, mert most a riporterségtől szakadjunk le, ezt az operatív igazgató és a helyettes államtitkár az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
2: Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném, mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerénytelenül azért vállalom ezt, másoktól, nemzetközi szövetségtől, vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
1: Ebben biztos vagyunk, főleg azért, mert már a harmadik, ez már Aquatics Coming Home, ha már van Football Coming Home, akkor ezt most már lassan kijelenthetjük, bár van hivatalos szlogenje, ugye Make Waves ennek a következő VB-nek.
2: Kicsit de... egyébként bánom most, hogy így mondod, hogy, na, hogy már elfogadtuk ezt a Make Waves-t, mert ez az Aquatics Coming Home az...
1: Majd ha lesz meg. Na, mert ugye csak egy

0: Ez most egy teljesen normális pályázat, megnyertük, akkor lesz, mi rendezzük. Mennyit lehet hasznosítani, nyilván rengeteget, a 17-es, az első két vizes VB, hazai rendezésű vizes VB tapasztalataiból?
1: Hát rengeteget, ahogy te is mondod, és az az érdekes, hogyha visszanéznénk most, hogy hol álltunk mi szervezőcsapat, mi magyarok tudásban, tapasztalatban, akkor azért legyünk őszintén, egy kicsit megmosolyogtató, mert totál amatőrök voltunk, annak ellenére, hogy Európa-bajnokságokat már rendeztünk, annak ellenére, hogy azért elég komoly tudás tapasztalat halmozódott már fel, akár más sportágokban is, de ez valami egészen új volt. Ez ténylegesen a világ top 5 nemzetközi versenyben benne van. Akkor ez volt Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, és mi menet közben tanultunk. Tehát erről lehet, hogy egyszer majd a kollégákkal könyvet írunk, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a 17-es világbajnokságot, de sikerült, és most nagy szavakat használva minden idők legjobbja, mondták ezt rá.
0: Semmi túlzás nem volt benne, szerintem sem.
1: Szerintem sem egyébként.
0: Már a 17-esről.
1: Azt gondolom, hogy szintet ugrottunk, tehát az addigi világbajnokságokhoz képest ez, ami Budapesten volt, ez tényleg egy másik kategória. És akkor erre építettünk utána a későbbiekben, szó sem volt arról, hogy mi 22-ben VB-t rendezünk, az valóban egy ilyen spontán hirtelen vállalás volt, valakinek volt egy vad gondolata, és aztán ezt végigvittük, és megcsináltuk azt a VB-t is, és tényleg annyi versenyt rendeztünk menet közben. És tudom, hogy sokaknak már...
0: Rövidpályás világbajnokság.
1: Ugye 24-ben volt rövidpályás világbajnokság, világkupákat is hoztunk ide, volt junior világbajnokság. Szóval lehet, hogy már egy kicsit sok is, de úgy voltunk vele, hogy ha már elnyertük, ezt 2019-ben nyertük el a 27-es VB rendezési jogát.
0: Amikor még arról nem lehetett tudni, hogy Fukuoka majd közben visszalép.
1: Akkor még semmit nem lehetett sejteni. Akkor úgy voltunk vele, hogy rengeteg időnk van felkészülni. Most ez egy kicsit rövidebb idő lett a többi VB, meg a többi esemény miatt. De lényeg az, hogy úgy voltunk vele, hogy szeretnénk 27-re valami nagyon-nagyon szépet, jót nyújtani.
0: Ugye te úszásból jöttél, de úszó is voltál, jöttél, tehát az úszás az rendben is van, de azért ez egy multisport esemény, mert rendben van, hogy a Nemzetközi Szövetség az közös, és a világ vagy a Nobid is kezeli, hogy World Aquatics, de Magyarország nem így kezeli, Magyarország úgy kezeli, hogy műugrás, műúszás, vízilabda, nyílt vízi úszás, medencés úszás, tehát az úszásból jöttél, de azért itt vízilabda is van, meg más egyéb vizes sportok is vannak, nyilván azt is, ezeket a sportágokat is meg kellett tanulni, hogy ilyen rossz magyarsággal mondjam, mert az egy más közeg, más emberek, más jellegű lebonyolítás, főleg a vízilabda, az egy csapatsport, annak is van egy sajátos belső közege.
1: Persze, de ugye ezért van az, hogy a szervezésbe mindig bevonjuk az adott szövetségeket is, a társszövetségeket. Tehát az, hogy most ez a hivatalosan Magyar Úszószövetség égisze alatt zajlik, ez azért van, mert a Nemzetközi Úszószövetségnek, a World Aquaticsnak csak egy tagja lehet, az meg a Magyar Úszószövetség, tehát a MUSZ-szal kötött szerződést annak idején a World Aquatics. Az, hogy meg kell tanulni, igen, én 17-ben sportigazgató voltam, ami azt jelentette, hogy igazából azokért a dolgokért feleltem, ami konkrétan ott a versenymedencében vagy a medence környékén történik, viszont mindegyik sportágban, tehát 6 sportág volt már akkor is, ugye az óriás toronyugrás nem sokkal előttünk debütált. 6 sportágban, és meg kellett tanulni, ahogy te is mondod, műugróul, vízilabdázóul, stb. Stb. Aztán a következő időszakban már a teljes szervezőcsapatot vezettem, ez pedig azt jelentette, hogy nagyon sok minden másra is rá kellett látnom, ami nem sportág specifikus. Tehát mondjuk egy szállás, vagy egy logisztika, vagy a VIP vendégek, legalább 20 területet föl lehetne sorolni, ez nem sportág specifikus, úgyhogy ezeket kellett megtanulni, de azt gondolom, hogy 17 az egy nagyon-nagyon jó lecke volt, sok szempontból, és ezt tudtuk hasznosítani a későbbiekben is.
0: Mondod a szállást, mondod a VIP vendégeket, hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik, hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik, mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig megint egy külön kaszt, hány szurkoló érkezik, ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy, melyik sportágról beszélgetünk, sőt, még az is mindegy, hogy elitről vagy szeniorról, hány turistát, hány vendéget várhatunk, mert gondolom nem keveset.
1: Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, ha van egy kis idő. Ugye a Masters-t jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
0: Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak igen, hogy magyarul fogalmazunk.

0: magyarul Masters.
1: Igen.
0: Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van, és általában az úgy szokott történni, hogy kicsit több mint két hét az Elite VB, utána van egy hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság. Így az egész az valamivel több mint egy hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervező csapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést, úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, master sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni, úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban, másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk, tehát a Mastersre legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk, könnyen lehet, hogy meg kell majd húznunk.
1: Az egy nyári olimpiának a
0: igen. Azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpia mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg város nézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Úgyhogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, masszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még egyszer 1000, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
1: És a szurkoló, aki nem master.
0: Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg-rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
1: Jó, ezt most nem fogok utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, és ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Domba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Domba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vízes VB-k történetének, már csak az ésemmel 22. januárjában a férfi kézi EB-vel debütált. Most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon, ez pontosan hogy is néz ki, azt az rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
0: Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett. Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát, volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
1: Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquatics-et is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, hogy költözött Budapestre.
0: Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne. Történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösében, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni, többszörös. Másrészt meg időben, egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 ezres lelátók. Akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Milák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10 000 kíváncsiak rá. Akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük föl a jegyárakat az egekben. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
1: Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb,
0: ez tény. Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10 000-re tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdtünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznék, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igencsak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt telt házzal. És akkor a Duna Arena, hiszen...
1: Bocsánat, még annyi közvágás, hogy mégiscsak megszólalt belőled az úszó, hogy a Duna Arena úszás, tehát a pólósoknak, ugye a póló Marakkánája, az a Margit sziget, ugye így szokták emlegetni, tehát ők meg nyilván azt mondják, hogy de hát nem pont ők, de biztos van olyan vízilabda szurkoló, vagy akár játékos is, hát miért nem a Margit sziget? Na de ők is több néző előtt persze, nagyon elit, hogy... nagyon impozáns helyszínen fognak pólózni.
0: Szerintem mondhatom nyugodtan, hogy Madaras Norbertel, a Vízilabda Szövetség elnökével abszolút egyetértünk abban, hogy minél többen lehessenek részesei egy ilyen élménynek, és az MVM Dóm az abszolút adott. Ott tényleg minden adott ahhoz, hogy rengetegen legyenek, és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a mieink.
1: Na, Duna Arena, meg nem marad versenyek nélkül a Duna Arena sem.
0: Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
1: A teljes schedule-t nem néztem, de a műugrás, műúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban...
0: A szinkronúszás, ott lesz majd átfedés az úszással, a műugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
1: Na, óriási látványhelyszínek voltak, elsőbb a 17-es VB-n, azért ne felejtjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje. Hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szembe, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye, ha jól tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett, az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
0: Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, ország marketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták...
1: Olyan, mint a maratoni futás az atlétikában, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
0: Igen, igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugró van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyílt vízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül, és bolond az az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal. Szerintem butaság. éppen ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. Azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
1: Az országban az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
0: Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
1: Ők is tudják.
0: Igen, igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, hogy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz ez az ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
1: Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és vélhetően az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt, még a Matyér is fölvetődött valamikor. Hát nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval ott melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy azt titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
0: Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de... Akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig, amíg nincs hivatalos helyszín, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta. Most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni. Többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be. A lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen. Azt gondolom, hogy ezt... a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz, úgyhogy...
1: Hát, mindestre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet, úgyhogy...
0: Ez biztos, igen.
1: Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó téma, hát Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
0: Persze, és egy dolog itt Fábián Bettivel kapcsolatban, hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegéig beszélgetését. Egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek meg van határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és az adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Setubában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
1: valami volt, az biztos.
0: De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.
1: Mert ez így lesz ezután is, meg nem fessük az ördögöt a falra. Nézzük a VB látványelemeit. Hát van egy Make Waves, csapj hullámokat, vagy csinálj hullámokat, egy ilyen logónk volt, ugye Make History korábban, most írtam már nem is tudom melyiknek.
0: Az a 22-es.
1: A 22-esnek, volt. Make History volt a szlogenje. Kabala figura van-e már, ha nincs, akkor mikorra várható, mert ugye nyilván ilyeneket is szépen a verseny felvezetésébe, promójába, marketingébe vastagon használni.
0: Persze, persze, de ugye most indultunk el, hogy egy év van hátra, most jelentettük.
1: Nem azt kérdeztem, hogy már miért nincs.
0: Nem, hogy nem csak mondom,
1: hogyan tervezitek.
0: Fokozatosan mutatjuk be ezeket az arculati elemeket, lesz kabala, annak is eljön majd az ideje, hogy azt mikor mutatjuk be. Most ott tartunk, hogy a logót mutattuk be, meg ezt a bizonyos Make Waves szlogent. Az, hogy ez most rímel a Make History-re, való igaz, mindenki az a jó egy ilyen szlogenben, hogy mindenki azt lát bele, vagy azt hall bele, amit szeretne. Hogy ez áthallásra Make History-re legyen, hiszen akár folytatása is lehet az előző világbajnokságnak, felülünk arra a hullámra, ami volt, ugye, 17-ben, 22-ben, de ezzel a hullámmal mi kifejezetten szerettünk volna foglalkozni, úgyhogy abszolút központi eleme lesz a kommunikációnknak a hullám, maga a logó is, a betűtípus is hullámszerű lesz, és a szlogen is ez a Make Waves.
1: Nem tudom, most hányan dolgoznak egy évvel rajta előtt a 2027-es vizes VB sikerén, és azt sem tudom, mennyivel jövőre még többen fognak, tehát hogy közeledik a rajt, hogy mindent összeállítva hány embert mozgat meg a VB direktbe vett szervezése.
0: Hogy most hányan dolgoznak, azt lehet, hogy meg tudom számolni néhány kézem.
1: Hát egy satszolást a jövőre nézve.
0: De hogy egy év múlva mi lesz, az biztos, hogy sokszorosa lesz. Azt gondolom, hogy az a maroknyi csapat, tényleg maroknyi, amelyik a korábbi VB-ken a központ volt, és amelyik irányította a folyamatokat, az jövőre is itt lesz, de nyilván itt összességében azért több száz emberről beszélünk. Tehát itt nagyon-nagyon sok embernek a munkája kell, és akkor még nem beszéltünk az önkéntesekről, szintén sok százas, hanem ezres nagyságrendben számítunk rájuk is. Tehát egy ekkora eseménynek a megrendezése, még egyszer, ez a világ sportjának az egyik legnagyobb eseménye. Egy ilyennek a megrendezéséhez az kell, hogy mindenki összefogjon, az egész ország összefogjon, és akár önkéntesként, akár szervezőként, akár szurkolóként, de vegye ki a részét belőle.
1: Ugye nagyon fontos dologra még nem esett szó, a 17-es és a 22-es VB is olimpia utáni VB volt, bocsánat, rögtön olimpia utáni VB, ellenben a 2027-es, az könnyű kiszámolni, az egy olimpia előtti VB, mert 28-ban rendezik Los Angelesbe, ráadásul az úszást azt hiszem 40 ezer néző előtt
0: így
1: majd,
0: van, tehát a SoFi Stadionban,
1: ami egész extra, tehát ebből a szempontból jó ugrás, hogy nálunk egy 20 ezeres MVM Doma a helyszín. Na, de innentől kezdve viszont, hogy VB előtt van, itt már kőkeményen, itt már szintidőket lehet úszni, itt már kvótákat osztanak adott esetben és sportáktól függően, tehát a várakozás, a fókusz az ilyen szemmel is nagyon is Budapesten lesz egy év múlva.
0: Az biztos, tehát ténylegesen a legjobbak jönnek majd el. Ha jól tudom, mindenik sportágban.
1: Itt nincsen, hogy most levezetek egy évet.
0: Én biztos, hogy nem az
1: senki
0: lesz.
1: Sem vezet le.
0: Mindenki itt akar majd lenni. Tehát a világ legjobbjai minden egyes sportágban itt akarnak majd lenni, mert itt lehet igazából bebiztosítani a kvótákat, valóban úszásban szintidőt lehet elérni, de a legtöbb sportágban direkt kvótákat osztogatnak majd. Úgyhogy
1: a váltók is már talán úszásban.
0: A váltók is, nem? igen. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy VB lesz. Eddig, ha jól emlékszem, 200 körül van a résztvevői csúcs, mármint 200 ország, szerintem ez meg fog dőlni majd Budapesten.
1: Szervezőbizottság operatív igazgatójaként mennyire idegesítő dolog az, hogy az ember dolgozhat bármilyen jól, ugye azt majdnem természetesnek is veszik, hogy minden stimmel, de mégiscsak azért a magyar sportbeli szereplésen is múlik egy világverseny megítélése. Tehát most képzeljünk el egy tökéletesen megrendezett 27-es VB-t, nulla magyar aranyéremmel. Ez mondjuk nem fordulhat elő.
0: Nem is akarunk elképzelni.
1: Tudom, én sem ez a vágyam, csak egy teljesen fiktív dolog. Szóval ez mennyire idegesítő, hogy dolgozhatsz te bármilyen jól, meg a kollégáid, lehettek bármilyen profik, lehet a World Aquatics bármennyire elégedett. Ha nincs mögött egy kiemelkedő jó szereplés, meg egy jó hangulat, mert ugye a kettő az összefügg, akkor azért mégse az igazi. Tehát ilyen értelemben mennyire vagy szurkoló, amikor már megy a VB?
0: Néha maximálisan szurkoló vagyok, meg nem vagyok saját magam ellensége, hogy te mondtad, hogyha sikerek vannak, jönnek a nézők, ha nincsenek sikerek, akkor nem annyira jönnek, bár Magyarországon szerintem nem ez a helyzet. Magyarországon mindig is kíváncsiak voltak a vízilabdázókra, mindig is kíváncsiak voltak az úszósztárokra, tehát azért őszintén szólva ettől én nem félek. A hangulatra nyilván rányomhatja a bélyegét, hogyha nem olyan sikeres. Az meg, hogy ez személy szerint engem hogyan érint, ők a sportolók, tehát az egész értük van, az egész róluk szól. Úgyhogy nekem az a lényeg, hogy a sportolók jól érezzék magukat, meg a szurkolók jól érezzék magukat. És ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, hátradőlhetünk, meg megveregethetjük a saját vállunkat. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, mindannyian átvegyünk egy kicsit szurkolóvá, mert szeretnénk, hogy jól sikerüljenek ezek a versenyek. A mi feladatunk az, érted, mint egy edzőnek, addig tudja segíteni, amíg az adott versenyző be nem ugrik a vízbe. Nekünk is az a feladat, hogy mindent mögéjük tegyünk, hogy minden kifogástalan legyen, minden tökéletesen működjön, legyen ott elég sok szurkoló, aki buzdítja őket, és segít az utolsó métereken, vagy az utolsó percekben. Ennyit tudunk mi tenni, és aztán megszurkolunk, hogy nehogy véletlenül az a rémálom valóra váljon, amit itt pedzegettél.
1: Nem, az nem rémálom, az egy teljesen fiktív, soha meg nem valósuló dolog. Na, ha már szurkoló jegyértékesítésről mit lehet tudni?
0: Mivel még ott tartunk, hogy ugye a helyszínek kialakítása, tehát itt minden egymásra épül, azt kell látni. Örülünk neki, hogy most egy év van hátra, van már arculatunk, de mindemellett, vagy ezzel párhuzamosan mi dolgozunk a helyszínekkel, hogy mik lesznek a helyszínek, aztán megrajzoljuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hány jegyet tudunk eladni, és aztán következik az, hogy indul a jegyértékesítési kampány. Az biztos, hogy nem akarjuk az utolsó pillanatra hagyni, azért sem, mert...
1: Bérletek nyilván lesznek, mert ez
0: hát,
1: természetes.
0: Valószínűleg lesznek, igen. Megmondom, azért sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy több nézői hely lesz majd, mint a korábbi világversenyeken volt itt Magyarországon, úgyhogy ennek ellenére mindenképpen szeretnénk teltházat biztosítani.
1: Egy év múlva ilyenkor, ilyen hangulatban, milyen idegállapotban lesz, van rutinod ebben, hiszen már volt olyan, hogy kezdődött a VB és magyarországi VB és ott voltál, milyen emlékeid vannak erről? Tehát amikor gong és kezdődik.
0: A 17-esre nagyon emlékszem, ültünk egy szobában a akkori vezetővel, Szántó Évával, és elindult az első főcím, televíziós főcím, és egymásra néztünk, most itt sípolok egyet, hát ez elkezdődött. Tehát, hogy így esküszöm, most is libabőrös lettem, hogy visszaemlékszem erre a szituációra, hogy ami annyira hihetetlennek tűnt, és ahogy mondtam, kicsi amatőrön is álltunk ehhez az egész, vagyis nem úgy álltunk hozzá, csak úgy csöppentünk bele, hogy mégis sikerült összetenni, és elkezdődött. Az biztos, hogy most már azért rutinosabbak vagyunk mindannyian, úgyhogy egy év múlva nem valószínű, hogy ilyen döbbenet vagy meghatottság lesz bennem. Mi van most délután 3:30, hát ilyenkor azért már javában zajlanak a műugró versenyek, a vízilabda torna is elkezdődött már ilyenkor, úgyhogy egy év múlva ilyenkor szerintem szaladgálok néhány helyszín között, telefonnal a fülemen, de alapvetően én bízom benne, hogy nyugodtan és elégedetten tudok majd körbenézni az egyes helyszíneken.
1: Van ilyen az én édes gyermekem érzésed, amikor így megy az a VB, amint te dolgozol, meg ugye te nem ott dolgozol, hanem az hónapokon előtte is dolgozol azon, ami ott megvalósul.
0: Jó, ez most már nagyon-nagyon ilyen személyes, de van, nekem az utolsó napon szokott eljönni. Tehát amikor vége van a versenyeknek, akár az utolsó vízilabda döntő, vagy az úszó versenyeknek az utolsó döntője lemegy, akkor én általában leszoktam ülni ott a medence partján, így magamba süllyedek, és akkor általában elöntenek az érzelmek, és akkor nyugszom meg, hogy na, ez is lement, ezt is teljesítettük. Ez a gyerek is szuper lett.
1: Na, de az még sokkal több, mint egy év múlva lesz, amikor egy majd véget is ér az, ami majd csak egy év múlva kezdődik. Na, hát Szántó Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Szerintem az elkövetkező egy évben is bőséggel lesz majd miről beszélgetni, hiszen már itt is vázoltál egy csomó olyan dolgot, helyszínkijelöléstől egy értékesítésig, ami még bőséggel előttünk van. Hát akkor egyfelől, mint így mondom, hogy a leendő helyettes sportszakállamtitkár, mert délelőtt óta azt is tudjuk, vagy azt is sejtjük, hogy az leszel, illetve mindenképpen a 2027-es FINA, vagy nem FINA, World Aquatics vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor szurkolunk, hogy minden úgy alakuljon, ahogy azt elképzelitek.
0: Legyen így, köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ütköság számba megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
2: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
3: Sajnos nem volt alkalmam a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye ő csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és ő neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk, ugye anyukámmal vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
2: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
3: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre, néha játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
2: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős közül a családból.
3: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adta a fejem.
2: Később aztán Telti az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
3: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus esen játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye hát ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blasztartalék Icarus pályás meccsről.
2: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk Blasz 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
3: hát
2: különbség.
3: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a Blasz kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagypálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
2: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs volt.
3: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmányomban se gondoltam volna annól, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
2: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
3: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van. Van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a nőjátékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
2: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, azhoz zajlik?
3: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodperced van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, meg 90%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
2: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
3: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klipet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk. Tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagyvilágbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban.
2: És aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják akár
3: ott a helyszínen? Ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
2: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
3: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők meg asszisztensek is, de azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esélye arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadanit, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és ezért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami három napos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
2: Döntő is volt?
3: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31, az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
2: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét.
3: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. És de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
2: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
3: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ezt úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy...

0: 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
1: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgymond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
0: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
1: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
0: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
1: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatos, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
0: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
1: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták mondani, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már így kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előny szabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll.

0: van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És az hogy viseled, amikor a játékvezető felülbírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztályon ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket.
0: Igen.
1: Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
0: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajn egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb. Tehát, hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
0: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
0: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő felnőtt női, adott esetben asszisztensként.
0: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, a hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
0: Köszönöm szépen.
1: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
0: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt a lezesét szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
0: Hát ugye ezt többféle képpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
1: Különösen, hogy előtte gondolom, itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
0: Igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án...
1: Ez majdnem 3 hét.
0: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekbe, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során. Szóval ennek van egy ilyen.
1: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
0: Igen.
1: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, vagy közreműködhet, de lehet, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
0: Igen.
1: Tehát erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
0: Hát,
1: te ezt hogy oldod?
0: Igen, hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akit még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, már ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
1: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
0: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ennek, ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
1: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, igen, végtelenség, igen. A bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
0: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
1: Szetrengés, mert igen. Egy percre le lehet küldeni
0: igen,
1: a játékost.
0: Igen, tehát sokkal folyamatosabb a játék.
1: És a cserét is időben el kell végezni, igen. Tehát 10 másodperc igen. Alatt bárhol van igen. A pályán, el igen. Kell, hogy hagyja igen. Az igen. A játékos. Igen. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később igen. Húzza be a lest, akár a varvizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
0: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késletet jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb, tehát hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra kerül, tehát igazságosabb.
1: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell igen. Várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, igen. Hogy les. Tehát...
0: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy
1: késleltetni fogod a döntést.
0: Igen. Uh-huh. És akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az ászlómat, és les fogok jelezni.
1: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt igen. Is hallod, hogy ő mit beszél.
0: Persze.
1: A vitatkozó játékossal?
0: Tehát mi nekünk a communication az
1: ti nem nyomtok gombot, mint
0: mi
1: az
0: nem,
1: ötödik
0: csak
1: játék.
0: A tartalék, igen. Uh-huh. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy az a VAR.
1: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy
0: nem,
1: a derekod? Nem?
0: Nem, a rezgés csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, és ki is írja, hogy gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
1: Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs igen. Szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem 2 fél időből áll a mérkőzés, hanem 4/4 áll, és ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak igen. Azt a 3 percet, ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idő a vége előtt igen. Abba kell hagyni, de szerinted ez előre viszi? Tehát, hogy például az edző ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
0: Hát persze, egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzésre, hogy annyira szétdarabolná. Igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a
1: púzus vissza. Hát igen, csak olyan furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
0: Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg
1: párás
0: vagy igen, tehát lehet rá szükségük, tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az
1: az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
0: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért ki lehet kiszabolni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt kell, azt büntetheti kiállítással. Tehát, hogy
1: egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
0: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalék játékvezetővel, tartalék asszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb három embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
1: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
0: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották is, oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
1: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében?
0: Ez mindig így van.
1: Mindig számítani kell.
0: Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye? Tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen. Ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
1: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a igen. világbajnokságon.
0: Meg hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn, 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagy női VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
1: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Igen. Mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
0: Hát ugye ez nem már nem, mert régen volt az ilyen kömövésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és match fit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem a leg, tehát én azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, annyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető kiválasztva, mert ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
1: Amikor így abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezetők küldők lesznek, vagy ellenőrök lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
0: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükből, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
1: Ami?
0: Egy amerikai energetikai multi nál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még...
1: És amikor így oda mész egy amerikai főnökhöz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
0: Hát igen, először igen, nem általában az úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye, hogy ki leszek-e választva, de amikor az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval egy kicsit bizonytalanabb minden. Egyelőre még ebben nincsenek olyan nagy problémáim. Volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
1: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor lehet megtudni a bíróküldést? Hogy...
0: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
1: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled, hogy...
0: Nem, persze, még előtte tesztet kell futni, edzőtáborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet... megkapni a küldést.
1: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
0: Igen.
1: Vada Anita, nagyon szépen köszönjük. Játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sok mérkőzést kívánok.
0: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
1: Hajrá, Vada Anita, köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki, bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Cia Nándi. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
4: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye
2: igen,
4: mindig
2: igen,
4: korán.
2: Igen, igen, igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen fifás játékot, de szóval futball VB is hasonló.
3: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
2: Kinek drukkolsz?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg a spanyolok is jók, nem, inkább a németeknek.
5: Jó. De azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyben most nem megyünk bele mélyebbe.
4: De várjatok, hadd csapjam ellen, Andi, mert Szilvi rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
3: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
4: Ezért így kérdezem.
3: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
4: De az miben nyilvánul meg?
3: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktben, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
2: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégiai lövöldözés?
3: Nem, inkább lövöldözés, igen.
4: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugyanándi a medencébe is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
3: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy vadállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is. Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
4: az
3: rossz.
4: Az máig a legfényesebb?
3: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogyha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
3: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, az 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem úgy az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le, az akkor, hogyha nem az a szenvedős, és és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jó, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
4: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért?
3: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg 3-an edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vírt Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
4: Várjál, Szárda, Kovács Benedek, te és ki?
3: És a I.S. Laura.
4: Tényleg. Jó,
3: okay. És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő itt végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Holló Bazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és ez nekem is plusz.
5: Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
3: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott, azért hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal, most se vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre, de ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
4: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
3: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
5: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
4: Nagyon hideg?
5: Nem, kellemes. De próbáld ki egyszer, ajánlom.
4: Nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
3: Igen, néha hűsítő
4: lehet. Egy kicsit ilyen nem
3: aberráltak,
4: de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást választanak.
3: Hát az biztos. Az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól felig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de...
2: De azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
3: Igen, na hát az kemény. Azt félleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit volt. Amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
4: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor elbét nyert, hogy nem is volt hosszú.
3: Hát igen.
4: Vagy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
3: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
4: Hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
3: Ebből jó is, meg nem is.
4: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
3: Illetve, hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
4: Tehát, hogy nincs
3: javítási például igen, lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire, ugye 2 darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs
4: De már az is hiba, hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít?
3: Az nem feltétlen, az inkább...
4: Az korrigál?
3: De nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de az nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hogy hibázna.
2: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Coach Hubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak. Ott esetleg felkelni talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek. Szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
3: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek. Én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
4: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
3: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úszni, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
4: Kicsit hasonlít Lacira, emlékszel?
2: Igen, ő is ezt mondta,
4: mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
3: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg amilyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartam mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek,

0: Nem észaidegú szobában hárman úsztok, tehát hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
1: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek mi már 10x éves csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanezt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
2: Nyilván majd a blokk második felébe a vagy hát az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad, száz gyorsan, ha úgy tetszik, ugye Mirák Kristófnak hívják. Az az érdekes esett meg a Soproni országos bajnokságon, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként, közel távol nem volt Mirák Kristóf, megúszta száz gyorsan a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, rágfóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
1: Igen,
2: rájöttél?
1: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körbe, hogy ez egy világblokk. Nem, hogy lehet, nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa bajnokságon ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
2: ez így
1: elég
2: van.
1: Jól úsztam. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovics, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá,
2: nem
1: hogy ez...
2: De te ez, érzel magadon valamit?
1: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni amúgy, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
3: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanol, tehát azért azt hát még látszik, hogy az teljesen más, mint egyéniben úsztok.
1: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, mert nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsom is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
2: Jó, akkor nincs világfróbia.
1: Hát reméljük nincs.
2: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
0: És hogy neked van egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
1: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsoltbával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy ezt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletbe összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Tudom, hogy nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
2: Csak hogy mindenki értsen, Pragányi Zsolt

0: heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott szóval, hogy elég komoly.
1: Igen, nagyon komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából
0: ennyi. És ő is felépült.
1: Teljesen. Hát, hogy az a legjobb.
2: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
0: Az csak a játékba jön ki.
2: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
1: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, mert nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
3: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól, mert gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévő, de azt nem hiszem, hogy nézitek.
1: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok az ezüstről, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt, azt a Laci rögtön utánnal is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors, még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
3: Ha már másodpercet.
1: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg teljes a felkészülés, és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok, és labdába tudok rúgni. Az látszott.
0: És most vagyunk itt.
2: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
1: Nem, az biztos. Amit még mondtak, ugye, hogy a célbaérkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
0: Tényleg?
1: Sokszor. Hát ugye sokszor azt veszi észre, hogy az utolsó tempónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
0: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
1: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, az nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamban, és nem kerülünk be. A elnök úr által a látón is már örült, én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott, az nagyon kemény volt. ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamba, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg, illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
2: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Német Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
1: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezetőmedencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál csámmel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz belőle most valami.
0: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorra kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
1: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évemben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombatta és Strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Azt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
2: elintézni. Hát felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
1: Ausztráliában még nem voltam.
0: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szemben még zónában, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
1: Nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
0: Ez az Indianapolis.
1: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes. De igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
0: De ilyenkor elsötétül a világ?
1: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek is, nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre, szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy azzal a részsel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
0: jön a sötétedés.
1: Igen.
2: Ugye július 31-én Párizsban Európa bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az idő eredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számítasz, amit az milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
1: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy itt nyilván a vízmélységre gondolok, hogy a párizsi medence éppen, hogy ütött a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
0: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
1: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB-EB olimpia, ami kicsit
0: és ilyen... És még a végén rövid pályás VB.
1: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott kétszer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja, úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusszé az viszont eltört a lábát, most olvastam.
0: Akkor ő neki ugrott.
1: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
0: Szegénynek azért a hazai EB az...
1: Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván 100 gyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
0: Száz gyors az egyéni szám, Szilvi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
1: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
0: De nevezni nevezel.
1: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vált, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt két Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
2: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
1: Így van.
2: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
1: Hát ott azért kiderül. Ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
2: Tehát kimondhatjuk, hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
1: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy... Az, hogyha mindenki tényleg arra készül, és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem. Szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosma Dominiké a mai napig, úgyhogy...
0: Az nem most volt.
1: Az
0: ugye
1: nem.
0: Ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
1: Nem, ez... Na talán most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig, az olimpiai évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom, de nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy hogy megy.
3: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba Bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem. Hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok?
1: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
0: rádugrinken
1: megszedálnak. De az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat úszunk. Mármint kevés olyan versenyző van, aki...
0: Hát ki versenyzésre készített téged, mondjuk egy
1: van,
0: középdöntőben.
1: Így van. Tehát, hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-at, nullát körülbelül, akkor már is kialakulna egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kellene úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a 100 gyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és már az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő, azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja majd a középdöntőt is, és
0: hát lehet, gyakoroljuk mi. Lehet, hogy mondjuk az erőfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyért meg menjen egy... két futam, vagy nem tudom,
1: hát, valahol több
0: lehet.
1: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy a...
0: mennyire fair vagy,
1: hát mennyire motiváció egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
2: Arra mennyi esélyt látsz, ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milán Kristóf, Kós Hubert is ott van.
1: Hát
2: szóval...
1: ez egy álom, inkább
2: álom?
1: Mondjuk úgy.
2: Igen?
1: Hát Kristófot nem hiszem, hogy erre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem álltod, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
2: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristó, egy Európa-bajnoki váltó arany érdekében.
4: Szilvi olyan, mint egy naív, és kedves.
1: Igen. Szóval én inkább meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról, de örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát,
0: hogy... Viszont egy német Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kósubert összeállítás, most csak mondtam
1: az,
0: négy nevet.
1: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
0: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
1: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltunk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
0: Egy... Bárcsak szóljon.
1: Ugye, ha... most egész kóscsaládot ízeljük, de az Olivér, ugye, az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
0: mondjuk szépen így, halad?
1: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rossz az Amerika. Úgyhogy... meglátjuk, az maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan oda mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is, vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy ha egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország, ott amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el, de utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök.
2: Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik, tehát, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett?
1: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye egyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a százgyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
0: Ezt akartam, hogy két érem, nem?
1: Minimum jó lenne két érem. Százas váltó, vagy százgyors, vagy még a 200-gyors váltó, és három érem egyből. Úgyhogy
3: beszélgessünk még 5 percet.
1: Így van, számba így kell, kérjük. Hát ha találunk még pár váltót is.
0: Ott a vegyes váltói.
1: Igen, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
2: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Sós Csaba is akkor elégedett lesz veled.
0: Igen, mert Csaba ráugrik.
2: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Men

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!